0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Képzeletedbe éghet majd a semmi se fáj.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A vendégünk Kazi Tamás, középtávfutó. Amikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor kiszámoltuk, hogy 34-szeres bajnok vagy. Úgyhogy abszolút jogos, hogy te voltál a szeptember második hétvégén megrendezett atlétikai világdöntő szakkommentátora, egyik szakkommentátora. Hogy tetszett nekem a televízión keresztül? Nagyon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, illetve téged is, Tibi. Köszönöm a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, már egy pici rutinom vagy tapasztalatom is volt azáltal, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságra is meghívott a tévécsatorna, az M4 Sport, úgyhogy, és hát óriási segítségemre volt az, hogy egy hihetetlen nagy tapasztalattal rendelkező és vérprofi társam volt, illetve én voltam az ő társa, ugye Mérei Andrea személyében, aki ráadásul ugye érintett is az ő ugye édesapja révén magában az atlétikában, tehát nem csak televíziós személyiség. Úgyhogy vele nagyon nagy élmény ott lenni a stúdióban. Szerencsére nem izgultam emiatt sem, mert egyébként is feltalálom magam, meg végső soron azt kell néznem, meg azt kell ellemeznem, arról kell beszélgetnem, amivel töltöm lényegében a mindennapjaimat. Jó volt a szervezés, jó volt az élmény, de ugyanakkor én egy nagyon picit, hogy itt már spoilerezzek, egy nagyon picit, ha csalódott nem is voltam, vagy vagyok, de óriási változásokat azért nem éreztem, érzékeltem, mint amilyen egyébként egy világverseny kinéz, vagy akár versenyzőként, akár más beosztásban, de részt vettem.
2: A technikai számoknál voltak változások, hogyha jól figyeltem, de erről majd később beszélünk. Először arra lennék kíváncsi, hogy amikor beléptél a Zsivocki Atlétikai Központba, Nemzeti Atlétikai Központba, és megláttad, hogy fekete színű a pálya, illetve körbe a futópályán kívül is feketével van minden lefedve, az milyen benyomást tett rád, amikor az ember ugye zöldhöz van szokva?
3: Egyrészt tetszett, de jobban tetszik az eredeti, hogyha őszinte akarok lenni. Szeretem azért, hogy jól megszokott dolgokat, tehát a mindennapjaim is ilyenek, hogy akkor mozgok komfortosan, de szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, amikor ha nem is a nagyon megszokott vagy unott dolgokra gondolok, de hogy az éles váltások azok akár nehezen tudják érinteni az embert, illetve egy kicsit ugye a komfortzónájából kimozdítják. Ez azért nem tartozik nyilván azok közé. Valószínűleg tudtam volna futni én is zavartalanul két kört, hogyha versenyzőként ott vagyok, ha zöld a fű, vagy fekete, de nekem tetszett, abszolút bejön ez a design, tehát értem a koncepciót, értem, hogy merőben mást akartak, mást álmodtak, meg szerintem jól is nézett ki. Egy kicsit hangosabb, kicsit fényesebb, kicsit több a zene, kicsit több minden. Végső soron, amit megálmodtak a szervezők, ahogy beszéltem egy-két benfentes emberrel, nagyjából ezt is kapták vissza.
2: Nézzük a számokat, és arra kérlek, hogy ne csak a hozzád közel álló számokról beszélhessünk, mert volt egy-két olyan dolog, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet. Kezdjük rögtön a 400 méterrel, amiben mi is érintettek voltunk magyarok. Ugye itt egy olyan számról van szó, amit úgy még szokunk, mert hogy nem csak egy nembeliek futnak, hanem tulajdonképpen egy mix váltóról van szó.
3: Vegyes váltó.
2: Egy vegyes váltóról van szó. Az amerikaiak nyerték, amiben semmi meglepő nincsen, 39-64 volt az idejük, de nagyon jól szerepeltek a magyarok, és rögtön így az elején a hangulat szempontjából, a nézők szempontjából, jelzem, mind a három nap teltház volt, fantasztikusan jó érzés, hogy rögtön magyar sikernek örülhettünk. Már amennyiben, hogy nem lettünk utolsók, az magyar sikernek számít, de az idő az jó volt legalább.
3: Igen, azért, tehát több dolog van most itt. Az egyik az az, hogy az mindenképpen fantasztikus volt átélni személyesen is, élőben is ott lenni, ezt gondolom, hogy hatványozottan igaz ez a versenyzőkre, tehát hogyha nekem ott a stúdióból, az M4Sport stúdiójából, ami ugye ott volt a pálya fölött, élmény ott lenni, akkor hát ez mondanom se kell, hogy végigfutott a hideg a hátamon, amikor azon gondolkodtam, hogy most én itt versenyzőként életem formájában esetleg épp melegítenék és jöhetnék ki ide a küzdőtérre, úgymond. Tehát ez biztos, hogy egy felejthetetlen élmény. Tehát ez fantasztikus, hogy most már talán mondhatom azt, hogy értő közönség, tehát hogy tényleg a sportágat nem csak szerető emberek, hanem a sportágat értő közönség vesz részt és töltik meg a stadiont, és hogyha lett volna megint 35 ezres, szerintem akkor ugyanúgy teltház lett volna, de az egy másik történet. A másik, ami hozzátartozik azért az igazsághoz, hogy azért volt egy-két szabad kártyánk is, mint szervező ország, illetve házigazdák, mert hogy magának az eseménynek az egyik alappillére és a kezdeményezése az, hogy itt a legjobbak legjobbját keresik, tehát ide tényleg csak az abszolút elita krém kvalifikálhatta magát, vagy kapott meghívást, ugye volt itt egy-két sérülés miatt lemondások, beugró emberek.
2: Például.
3: Igen, tehát gondoljunk bele, tehát hogy egy gyakorlatilag jelenleg ikonikus alakja a világ atlétikájának, illetve hát nyilván meghatározó alakja a sprinttávoknak, és Usain Bolt után az egyik nagy showman, és aki próbálja még népszerűbbé tenni magát a sportágunkat.
2: Bolt mondta, hogy sajnálja, hogy most van ez a verseny, mert ő biztos tudta volna hova tenni a 150 ezer dollárt, amit nyer.
3: Igen, ebben
2: pláne
3: biztos vagyok.
2: Csúccsal nyer.
3: Igen, ebben biztos vagyok, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció volt, így, hogy már szezon vége van, bár persze tudjuk, hogy sokan lenyilatkozták, hogy ugye félretettek bizonyos versenyeket, amiatt, hogy akkor ide próbáltak hegyezni formát, de azért nagyon sokaknak, azért főleg európaiaknak, akiknek a Birminghami Európa bajnokság volt a fő versenyük, és egyébként meg ugye akik meghívást kapnak mondjuk a Gyémánt Liga versenysorozatba, az is azért elég korán, már május elején elkezdődik.
2: Azoknak azért ez egy hosszú. Brüsszelben.
3: A Zürich és a brüsszeli Gyémánt Liga döntő, ugye, akik meg ugye azon azért szerepelnek, mert az előző állomásokon ugye gyűjtötték a helyezések után a pontokat, és ott is azért magában az atlétikán belül és a nemzetközi versenyeken belül a Gyémánt Liga az a legmagasabb kategóriájú versenysorozat, és ott van ugye a legnagyobb pénzdíj, de hát még az is töredéke gyakorlatilag ahhoz, amit ezen a hétvégén kereshettek a versenyzők, vagy ugye mondjuk a legjobbak. Úgyhogy azért már önmagában, ahogy említetted is, nagy dolog eleve az, hogy egy vegyes váltó, egy mix váltó rajthoz tudott állni. Szerintem óriási lehetőség és nagyon nagy tapasztalatszerzés ez minden magyarnak, de különösen, és ez üdvözítő volt látni, hogy fiatalok vettek részt ugye zömében, azért itt egy-két rutinos is, ugye, meg aki alanyi jogon is indulhatott, de fiatalokat bedobtak a mélyvízbe, azt gondolom mondhatom így, és nagyon szépen helytáltak, és ezt nem is azért mondom, mert most itt ezt szépíteni szeretném, aki ezt látta, meg vissza tudja nézni valószínűleg a felvételeket, tehát azon nagyon jól látszik, hogy jól teljesítettek, úgyhogy ez mindenképpen biztató a jövőt tekintve.
2: A női magasugrás Jaroszlava Mahucsik nyerte Ukrajnából, ezen nincs is nagyon mit csodálkozni, talán a 199-en lehet egy kicsit, hogy Olisz Légersz nem tudta őt még följebb vinni.
3: Itt bocsáss meg, annyit hozzáfűznék gyorsan, hogy ott ugye ez az első nap volt pénteken, amikor egyébként Andrea másnapra kicsit le is betegedett, és nagyon csúnyán köhögött, tehát én se vittem téli kabátot például, és borzasztóan fáztam, tehát hogy ez a verseny számokra...
2: Mahucsik végig hálózsákban volt gyakorlatilag,
3: hát annyi,
2: csak arra az időre vettem.
3: Annyit arra tudni kell, hogy ő egyébként is általában magával viszi, akkor is, hogyha 28 fok van, plusz 28 fok, tehát ez nála szerintem egyfajta kabala, meg egy ilyen kényelmi szint, meg mint a Forma 1-ben, hogy a gumikat ugye a megfelelő hőfokon tartani, tehát ennek ez a háttere, de nagyon-nagyon hideg volt, meg esett, fújt a szél, hideg szél volt, sok olyan tényező volt, ami a pénteki versenynapon azért negatívan hatott a teljesítményekre is.
2: A férfi kalapácsvetés győztese a német Merlin Hummer volt, és itt szép magyar sikernek örülhettünk. Ami itt meglepő volt, hogy Ethan Kesburg nem tudott beleszólni az olimpiai és világbajnok az érmek, hanem is voltak érmek, de a végkimenetel be.
3: Igen, itt is az egyik oka az volt, hogy Halász Bencével beszéltem, és vagy pontosabban beszéltünk, és elárulta, hogy amit mi akár a helyszínen, akár tévén keresztül nem nagyon láthattunk, vagy vettünk észre, az nevezetesen az, hogy az aznap reggeli eső, meg az előző napi visszahűléssel járó nagy esőzés miatt teljesen felázott a pálya, a füves rész, a belső rész, ami most ugye fekete volt. Talán még lehet, hogy a fekete szín miatt még inkább olyan volt, hogy alig lehetett ebből érzékelni valamit, és a bemelegítő dobásoknál már elkezdték a cipőjükkel felhordani a vizet, és aztán azért volt úgymond ilyen amatőr hibának tűnő jelenség az, hogy a későbbi német Hummel, aki győzött, ugye összerúgta a saját lábát, elesett, akkor a Kácsbergnek két érvénytelen kísérlete volt. A Bence, aki most 84 méteres országos csúccsal nyert Birminghamben, nem tudott idézőjelbe csak 80 métert dobni. 80-81, most nem is tudom hirtelen, most nem akarok butaságot mondani,
2: de 81-80
3: méter körül dobott a Bence.
2: És 80 méter 30
3: igen.
2: centi volt.
3: Tehát ezért tudott csak 80 méter dobni, mondom idézőjelbe természetesen, de nyilván jóval elmaradva a Birminghami dobásától, és ez nagyon-nagyon frusztrált és zavarta is, hogy a kör miatt volt, és a víz miatt, tehát gyakorlatilag, amit fölhordtak, nagyon kellemetlenné vált az a talaj, és csúszott, és ezt nem nagyon tudták kikapcsolni az agyukból, tehát ugye azért gondoljunk bele, hogy az az erő, amit ott belevisznek a dobásokba és a forgásokba, azt úgy végrehajtani, hogy tudod, hogy egyébként elképzelhető, hogy elesel, meg el fogsz csúszni, megsérül, stb. Többen hálóba is dobták, tehát ott a kalapácsvetésnek erre utaltam az előbb a magasugrásnál és a hideg szélnél és a visszaülésnél az első napon, hogy sajnos a teljesítmény rovására ment.
2: Kazi Tamással beszélgetünk az atlétikai világdöntőről. Armand Duplantisnál tartunk, aki végül is 6-20-szal nyert, és ugye megpróbált a világcsúcsra ugrani, de ez most kivételesen nem jött össze. Ami viszont nekem nagyon szimpatikus, az a görög Karalis, aki elképesztően följött Duplantis mögé, és hát azt látjuk, hogy ha a svéd nem indul valamelyik versenyen, akkor a görög nyer.
3: Igen, nagyon jót tett. Aznap a sót azt gondolom, hogy egyértelműen ugye a rudugró fiúk vitték el, és nagyon jól működött a kémia a stadionban ülő nézők és a versenyzők között, és itt jön vissza az, hogy az a hangulat, ami uralkodott egyébként ezen a világdöntőn, atlétika világdöntőn, mint élő DJ-re gondolok, meg hasonló show elemekre, az itt nagyon pozitívan hatott szerintem, mint a szurkolásra, mint a versenyzésre a sportolók által, és ahhoz kell most már a vetélytárs és egyben jó barát, Karalis, kivel most már junior koruk óta folyamatosan együtt versenyeznek, minden világversenyen szinte együtt állnak a dobogóra már junior koruk óta, hogy felnőtt a feladathoz, úgymond, felnőtt erre a szintre, nyilván elképesztő munkát tehet bele valószínűleg, ugye, és tehetséges is, de elkezdte ostromolni ugye a saját csúcsait, határait feszegeti, tolja egyre feljebb azt a rudat, és ez kell ahhoz, hogy belekényszeríti úgymond a mondót, hogy most már szinte kelljen is a világcsúcsra ugornia, ne pedig csak a szervezők kérése miatt, mondjuk, amikor már megnyeri a versenyt egy 6 fölötti bármilyen ugrással, de azt láttam, hogy Duplantis már egy picit azért elfáradt a végére azáltal, hogy folyamatosan ugye magasabbra tette.
2: Hogyha jól emlékszem, tehát a Gyémántliga döntő.
3: Igen, őnek ott volt, amiatt aggódtunk, igen, hogy esetleg itt a budapesti versenyére ez kihatással lehet, főleg úgy, hogy ők is ugye pénteken ugrottak, és ezzel a hideggel féltünk attól, hogy a hajlító érzékenysége miatt ez, az biztos, hogy nem jótékonyan hat rá a versenyzésére, de aztán hál' Istennek nem okozott ez problémát, de hogy folyamatosan kellett ugrani ugye 6 méter fölött több magasságra is, mert Karalis átvitte, én azt hiszem, hogy egy picit már ott elfállt a végére, ha ez nem lett volna, akkor én megkockáztatom, hogy frissebben áll oda, akkor lehet, hogy a világcsúcs akár át is ment volna.
2: Közeledünk már a te számaidhoz, még egy kicsit hosszabb, 5000 méter férfi. Itt az az érdekesség, nem az, hogy Jakob Ingebrigtsen nyerte meg, hanem hogy az idei legjobbját futotta szeptemberben, tehát egy season best-tel tudott nyerni, és ugye Cole Hucker, illetve Parker Wolf volt mögötte. Ingebrigtsennek nem igazán sikerült az idei szezonja, de ő azt gondolom, hogy ő inkább a Los Angeles-i olimpiában gondolkodik, meg amit tud az utolsó részén a távnak, az meg mindig elképesztő.
3: Annyiban engedd meg, hogy kijavítsalak, hogy az, hogy nem igazán sikerült a szezonja, ez leginkább annak tudható be, hogy ő neki konkrétan volt egy sérülése, sőt, volt egy Achilles-ín műtétje is, tehát ő gyakorlatilag kényszerpihenő volt, és most tudta összeszedni magát annyira, hogy ugye itt az Európa-bajnokságon már el tudott indulni, illetve, bocsáss meg, ott ugye jól emlékszem, mert nem akarok megint butaságot mondani, az Európa-bajnokságon azt hiszem...
2: Ezt majd csekkoljuk.
3: Ezt majd megnézzük, mert sok verseny nézek, meg sok info, meg adat van a fejemben, nem akarok butaságot mondani, ez inkább javítom én is magam, de hogy a szezon végére kapta össze magát, és azt hiszem, igen, nem is indult az EB-n, hanem pont, amit te mondtál, tehát a Gyémántligán tudott elindulni, és ott látszott az, hogy hoppá, hát ő azért úgy tűnik, hogy jó állapotban van, és én ezzel kapcsolatosan azt is gondolom, hogy bár az 1005 volt nála fókuszban még az előző években, de neki nagyon-nagyon fekszik például ez az 5000 méter. Most legjobb tudomásom szerint az utcai futó világbajnokságon is fog futni 5 kilométeren, és nem nagyon akarták ezt kockáztatni, ezért mondta vissza végül, hogy bár a szervezők által bekerült volna 1500-on itt a budapesti világdöntőbe is, tehát a 12 fő helyett 13-an indultak volna, de aztán ő ezt visszamondta az 5000 után, akár aznap este, vagy másnap reggel, azt már nem tudom, de visszamondta, tehát visszalépett, mert nem mer kockáztatni, ennyire még, tehát egy kicsit, ő azt mondta, hogy érzékeny a lába, de szerintem ez inkább csak az volt mögött, hogy óvatosság. Úgyhogy én számomra annyira nem is volt, hogy őszinte legyek, meglepetés. Ugye papíron az előzetes jóslások szerint ugye ezen a világdöntőn ilyen működött egy ilyen statisztikai mutató, hogy mutat, hogy hány százalék esélye van ennek vagy annak a versenyzőnek az adott versenyszámban. Hát őt elvileg azt hiszem 12-nek jósolták meg, aztán hát elég lazán nyert, illetve az a befutó, láttam egy befutó képet, ahol gyakorlatilag ilyen V-alakba, nem tudom, öt amerikaival mögötte futva, sokan görcsölve, csorítva, ő meg gyakorlatilag már csak kifelé intve mutatva, a beérkezés után meg az óráját leállítva, kicsit mint hogyha elment volna a városba körülnézni és futott volna egyet, tehát azt csinált a mezőnnyel, amit akart, szóval egészen elképesztő állapotban van.
2: Ha már az 1005-öt szóba hoztad, ugrunk néhány számot, ugorjunk a női 1500-ra, amit a lengyel Klaudia Kazimierska nyert meg, és az volt az érdekes számomra, hogy megelőzte Hunter Belt, és ha jól emlékszem, most itt próbálom visszanézni az időket, talán 17 század másodperc különbség volt közöttük a befutásnál. Az emlékeid szerint ez mennyire gyakori, hogy 1005-ön ilyen minimális különbségek döntenek?
3: Előfordul ez, tehát a közép-hosszú távfutó számokban már csak amiatt is előfordul, mert nagyon sok esetben van úgynevezett taktikai versenyzés, amikor meg kicsit lassabban futják az elejét, vagy a táv közepén van egy visszalassulás, össze torlódik a mezőny, és aztán utána főleg arról nem beszélve, és emiatt nem meglepő ez a 17 század, hogy ne felejtsük el, most már másodszor mondom, hogy itt a világ elit, a krém, a világ legjobbjai közül is a legjobbak voltak meghívva a versenyre, tehát ezért volt az, hogy amikor együtt futott a mezőny, főleg a távfutó számokban, azért nem volt olyan, amihez hozzászokhattak már akár a nézők, tévénézők, ugye amikor látnak mondjuk egy világversenyt, előfutamokat, elődöntőket, stb. Vagy egy döntőre, amikor valaki beverekszi magát, de igazából nem annyira nincs azon a szinten, mint ott azok, akik az érmekért futnak, és akkor van egy ilyen nagyobb szétszakadás és lemorzsolódások, és már leszakadnak. Itt ilyen nem fordult elő, mert gyakorlatilag mindenki olyan időeredménnyel rendelkezik, ami feljogosította ahhoz, hogy itt ezen a versenyen részt vegyen. Abból a szempontból egy picit meglepetés lehetett akár az, hogy Hunter Bell kikapott, hogy ő most iszonyatosan jó állapotban van, és ezt mutatta ugye az elmúlt, vagy ebben a szezonban az elmúlt ezt megelőző versenyeken. Viszont a lengyel lány volt az, aki úgymond most robbant be ebben a szezonban, és ennek a szezonnak is a végére. Kezdődött azzal, hogy Sziléziában a hazai rendezésű lengyel versenyen országos csúcsot szerettek volna vele futtatni, úgymond a szervezők, és ez egyrészt össze is jött neki, megfutotta a lengyel csúcsot. Nyulazással, igen, de megfutotta 3:54-jel, azt hiszem a lengyel csúcsot megdöntötte. Ez már azért egy nagyon komoly eredmény az ő szintjükön is, és ezután ugye megnyerte a zürichi, vagy a brüsszeli gyémántliga döntőt 1500-on, az is még azt gondolom, hogy még mindig gyakorlatilag meglepetés volt, de ezek után meg már valamilyen szinten azt gondolom, hogy az már akkor nem feltétlen az, hogy itt is tudott nyerni, arról nem beszélve, hogy ő azért nem tudom, nem egy lengyel kis falucskába készülgetett, hanem Oregonban edz egy elég komoly amerikai csoporttal és edzővel, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól sikerült az időzítés.
2: Női 800, a svájci Audrey Verro nyert, és akiket megelőzött érdekes módon talán azok a nagyobb nevek, ugye Hodgkinson, illetve Femke Boll. Bollnak sikeres dönt, vagy jó döntés volt, hogy a rövidebb távokról most kezd átváltani a hosszabbakra, ugye egyre inkább 800-on indul.
3: Egyrészt ez azt gondolom, nem akarok nagyon elcsépelt kifejezést mondani erre, de az idő fogja majd valószínűleg eldönteni. De véleményem szerint egyrészt emelem kalapom előtte amiatt, hogy ő egy kényelmesebb utat is választhatott volna, és főleg most, hogy Sidney McLaughlin, aki ugye a legnagyobb riválisa és egyben a világ legjobb 400 gátasa, ugye éppen szült ebben az évben, tehát gyermekvállalás miatt ugye kihagyja most itt az idei jövő évet, és tulajdonképpen valószínűleg mindent megnyert volna, megnyerne Femke Boll, de és emiatt becsülöm benne azt, hogy egy ilyen gyilkos távra felváltott föl, mert 800-ra, mert új kihívások elé akart állítani magát. Pehére berobbant a svájci Verro, aki számomra egy picit azért már meglepetésre ugrott elég nagyot, és nagyon komoly egyéni csúcsot, hogy olyan egyéni csúcsot, ami már egy korszakos világcsúcsot ostromol, ami ilyen megdönthetetlen kategóriának tűnő világcsúcs, vagy volt ugye az idei évig, és nem is nagyon jártak a közelébe hölgyek, úgyhogy én szerintem neki még, ő még nem 800-as, tehát hogy iszonyatos alapjai vannak, nagyon jó edzője, nagyon komoly istálló, nagyon jó háttér, fantasztikus, hogy fedett pályán 1:59-el elkezdte ugye a 800 méteres karrierjét, ugye élete első 800-ával, folyamatosan jött lefelé fedett pálya után, ugye szabadtéren már 1:57-et, 1:55-öt, 1:54-et futott, tehát szerintem óriási lehetőség van, vagy potenciál van benne, de ez volt gyakorlatilag szerintem a hétvégén világdöntő 3 napján a legjobban várt versenyszám a női 800. Nagy meglepetés végső soron nem született, egyrészt nem dőlt meg a világcsúcs, másrészt lényegében papírforma született, de mondom, ismétlem magam, szerintem ő még nem 800-as, egyszerűen ahhoz, hogy ilyen szinten fölvegye a lépést, hogy itt már ugye világcsúcsokról beszélgetünk, ahhoz még szerintem nagyon komoly speciális ingerek kellenek még neki.
2: Maradjunk a 800-nál, a férfiaknál Jamel Sajati nyert, ő ugye Algériába vitte a kupát, Marco Arop, illetve talán meglepetésre a kenyai Ványonyi előtt, ugye a harmadik lett, és ami még érdekes, akit én egy picit előbbre váltam, az a 6. helyen végző Mark English.
3: Igen, Márkkal régóta ismerjük egymást, amikor futottam a máig élő magyar csúcsot 800-an, akkor is egy versenyen vettünk részt, ő előttem ért be a célba, közvetlenül előttem lévő helyezett volt, úgyhogy már nagyon sok versenyen futottunk együtt, kérdeztem is, hogy érzi magát, mondta, hogy nagyon jól, nagyon rendben van, ez bizonyította az is, hogy mondom, én azt gondolom, hogy már megújulva, mert azért most már ő sem a fiatalok közé tartozik, de idén is, tavaly is, tehát folyamatosan ír csúcsokat döntött, egyéni csúcsokat futott. Előrébb vártam én is valóban, de ezt egyébként ott a helyszínen sem beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy számomra a Szedzsati győzelme meglepetés volt, nem őt vártam az első helyre, viszont én szerintem londoni David Rudisás világcsúcsos 800 méter óta én megkockáztatom, hogy ez az egyik legjobb, legszínvonalasabb, leggyorsabb futás volt alapvetően, mert hiszen bár világcsúcs nem született, 1.41-el nyerték, de mindenki utána 1.42-t futott, az utolsó helyezett is 1.43-10-re éppen, hogy kicsúszott az 1.42-ből, tehát szerintem ez ilyen minden idők egyik leggyorsabb futása az ominózus világcsúcs futás óta. Keményen bevállalták, ehhez kellett az, hogy az árap ér álljon, és nem sokkal lemaradva a világcsúcs részidőktől, amit anno a kenyai Rudisa futott, hát egyfajta kamikáze futást bevállalva, de ő nem akarta véletlenre bízni, nem bízott a hajrájában talán, vagy csak szimplán meg akarta adni az esélyt magának, hogy akkor itt egy nagyon komoly időeredmény szülessen.
2: 1500 férfiak, Josh Kerr nyert, ez talán nem meglepetés, ugye Cameron Myers, illetve Hobbs Kessler volt a második és harmadik, de hogy az amerikaiak még a negyedik, ötödik helyet is behúzták Hacker és Nuguz révén, az jelzi, hogy milyen munka folyik ott. Kör, hogyha jól emlékszem, akkor 9 versenyen indult, és 9-et nyert meg 2026-ban.
3: Igen, alapvetően kevés versenyen indult, ennél azért sokkal többen szoktak általában elindulni, főleg távfutók. A világcsúcsot sikerült döntenie ugye hazai pályán, Londonban, mérföldön, azért az is egy 3.42-es futás egy mérföldön, tehát ez bitang kemény, csak hogy a hallgatók tudják hova tenni, gyakorlatilag ott az 1500 méteres részidő körülbelül hasonló, vagy azt hiszem talán ennyi volt, mint amivel most nyerte a versenyt, ugye még túl kell futnia több mint 100 méterrel, ugye a mérföld 1609 méter. Úgyhogy igen, én úgy láttam a mozgásán, hogy ahogy már korábban említettük Jakob Ingebrigtsen 5000-ét, én azt gondolom, hogy azt csinált a mezőnnyel, amit akart, tehát ő ide nyerni jött, volt is egy kis visszalassulás a második körben, a részidők alapján nem is feltétlen vártam 3.30-on belüli futás, de mégis még az is megtörtént, tehát egészen elképesztő volt. Én azt sajnáltam, hogy volt a Jakobtól a visszamondás 1500-ön, mert azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb verseny lehetett volna, és akár jobb időeredmények is születhettek volna.
2: A szervezők a harmadik nap végére hagyták a két 200-at, a férfit és a nőit, és két duplázó, Kenneth Bednarek és Melissa Jefferson Wooden nyerte, úgyhogy a világ idei legjobb eredményét produkálták, úgy, hogy a százakat is ők nyerték. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ezt a világdöntőt, de azzal, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy ez legyen a szezon záró eseménye, azzal ugye benne van, hogy a fedett pályás szezon február-március környékén megkezdődik, és gyakorlatilag egy ilyen 6-8 hónapos periódus végén vannak a sportolók, és talán ez is magyarázza, hogy világcsúcs nem született, de meglehetősen fáradtak, és az utolsó energiájukat mozgatják meg egy ilyen versenyen. Tehát jó helyen van-e ez a világdöntő?
3: Hát igen, ez egy nagyon jó felvetés és kérdés. Tudok egy pici párhuzamot vonni azzal, hogy nekünk Magyarországon a csapatbajnoki döntő is ugye most volt augusztus végén, vagy az előző években szeptemberben szokott lenni, és mint versenyző is, ugye anno a Ferencvárossal én még ugye egy történelmi sikert tudtunk elérni pont visszavonulásomkor, ugye mi megnyertük ezt a csapatbajnoki döntőt, azóta sajnos ez nem sikerült, de hogy versenyzőként is, meg most már edzőként is, hogy tanítványaim részt vesznek rajta, azt tudom mondani, hogy ez valahol, ki kell mondanom őszintén, ez egy ilyen nyűg ilyenkor a szezon végére, mert vagy az van, hogy már a fiatal versenyzőim már túl vannak a családi nyaralásokon, meg pihenőn, és már igazából az alapozást szeretnénk majd elkezdeni, de közben meg egy versenyen kell részt venni, ahol nyilván azért kellene teljesíteni, vagy pedig pont az van, hogy mondjuk a profik, mint mondjuk most a Attila, Molnár Attila, vagy Takács Bogiék, Kozák Lucáék, Halász Bence, akik mondjuk a szezont végnyomják, nagyon minőségi versenyeken vesznek részt, legmagasabb szinten versenyeznek, van egy EB vagy VB ugye szabadtéren, vagy amit te is említettél, valaki már télen elkezdi, és még fedett pályázik is, végignyomja az egész szezont, és aztán amikor már egyszerűen, mivel nem gépek, hullafáradtak, akkor jön egy ilyen verseny, ahol meg hát egyértelmű, hogy itt most például a magyaroknak is hát hazai szervezés van, tehát oda akarják tenni magukat, a nemzetközi versenyzők meg, ha nem is a budapesti helyszín miatt, mert valószínűleg nem feltétlenül ez hozta őket lázba, legyünk őszinték, hanem mondjuk a versenyszámonkénti 150 ezer dolláros első helyért járó pénzdíjazás, ami még a legmagasabbban jegyzett versenyzők költségvetésében is azért ott át tud írni dolgokat, illetve ezért akár ők félretesznek, mint ahogy tudjuk is, hogy kiderült, hogy nagyon sok versenyző lenyilatkozta, hogy azért nem indult el bizonyos versenyeken az év során, vagy azért nem készült akár az EB-re, pont nem oda hegyezte a formát, vagy hogy a tengeren túlról érkezők mondták le akár a Gyémántliga döntő szereplést is, amiatt, hogy itt Budapesten teljesítsenek. És egyébként, amit az előbb említettél, valóban ez a 100-200-as duplák a fiúknál és lányoknál is, Kenny Bednarek és Melissa Jefferson Woodentől, az még ráadásul nem csak, hogy azon kívül, hogy valóban World Lead eredmény is született, de ezek ettől függetlenül is szerintem a háromnapos versenynek a kiemelkedő eredményei voltak.
2: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: triplet. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. A tegnap véget ért női kosárlabda világbajnokságot az Egyesült Államok csapata nyerte, amely a döntőben 97-79-re nyert a franciák ellen. A magyar válogatott, amely 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, mindkét együttessel játszott, és az elvárásokat messze felülmúlva a 8. helyen végzett. A világbajnoki teljesítményről, az idáig vezető útról és a jövő feladatairól is, céljairól is beszélgetünk most a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel. Kapitány úr, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
2: Néhány nap már eltelt, ugye, a világbajnokság óta, amióta hazautazott, hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jóleső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
3: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok, és valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre, és nem is igazából elsősorban az eredménye, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
2: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, erről is fogunk majd beszélgetni. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
3: Így van. Most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen, és az első másik mérkőzés eredményéből kiindulva azt is különnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszra szálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek hiány, az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egész

0: egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
1: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott? És nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott.
0: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebben a csapatban, mint amit eddig megmutatott, és akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a két év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
1: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
0: Így van, volt egy a VB menetelés közepett, azért volt egy Európa-bajnoki selejtező, ahol nagyot hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euroliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
1: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találjátok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
0: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az világbajnoki selejtezőbe részt vehessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az orrunk előtt, tehát nem frissen kellett belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítás egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
1: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtező során, ezt így lehet meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
0: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismeretlenek voltak számunkra, hiszen a bolgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése. Úgyhogy az egész programnak az összeállítás az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van két-három, aki akár Diózsőből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
1: Ugye az isztambuli VB selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni, ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
0: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdete előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusban és nagyon jó állapotban voltak a mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki ugye szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron, a többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisra szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést, de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Isten erre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg. Úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál erre van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani, a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett ellenünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy ez viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből a lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy fölkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
1: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
0: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom mindentől kezdve.
1: És ez hat?
0: Hát mosolyognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB-n szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el. Ettől függetlenül tisztában voltunk az erősségeinkkel, esetleg a gyengéinkkel, sebezhetőségeinkkel, és én úgy láttam, akár Nigérián, akár Koreán, hogy igenis, ha jó napot fogunk ki, és jó játékot nyújtunk, és tudunk változtatni pillanatok alatt a két kosárlabda stílus között, akkor eredményesek lehetünk.
1: A segítő Diványi Dalma úgy fogalmazott, hogy ahogy meccsről meccsre haladtatok, észre lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
0: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik azóta utaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk produkálni, akkor ez egy olyan kosárlabda volt, amit minden edző szeret, mert a játékosok kiszolgálták egymást, mindig megtaláltuk az üres helyzetben lévőt, és védekezésben voltak olyan erényeink, ami elengedhetetlenül szükséges az agresszivitás és az egymásért való küzdelem, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy eredményes tudja lenni egy ilyen mezőnyben.
1: Ugye értelemszerűen egy bővebb kerettel kezdtétek el a felkészülést a világbajnokságra. A keret szűkítése mennyire volt nehéz számodra? Az, hogy ezt közöld a játékosokkal, azért ez nem mindig a szövetségi kapitányi munka legkellemesebb része. És milyen szempontok alapján választottad ki a játékosokat? Itt ugye sokat beszélünk erről a csapatösszhangról, a jó hangulatról, gondolom a motiváltságról, az, hogy döntő helyzetben ki hogyan viselkedik, szóval milyen szempontok játszottak szerepet?
0: A legtöbb játékossal utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy pedig a klubcsapataimban, úgyhogy egyikük sem volt számomra ismeretlen, és nagyjából azért lehetett tudni mindenkivel kapcsolatban, hogy hova érhet el, és milyen esélye van a csapatba kerülésre. Ezt teljesen őszintén elmondtam mindannyiuknak, amikor elkezdtük a munkát, és nyilván mindenki szeretett volna bekerülni a világbajnokságra utazó csapatba, de ez csak 12 játékosnak adatott meg. Ugyanakkor minden játékos szerintem megtette a maximumot, aki ott volt és tette a dolgát, és hát bízom abba, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. A válogatott kapuja az mindig nyitva áll azoknak a játékosoknak, akik hajlandók mindent megtenni a nemzeti csapat sikerért, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban, tehát aki ezek között a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
1: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
0: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
1: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra, úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
0: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgokról egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentráció és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányok, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, így óriásiból lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel az, hogy ki mennyi lehetőséget kap. Egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosárak eldöntheti a mérkőzés kimenetelét. Úgyhogy ilyen szempontból volt talán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezetű csapat ellen, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
1: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok volt, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét?
0: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez az ilyen lebonyolítás a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, azokat, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja általában. Ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mixet összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
1: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosaid, ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak új szavakra van szükség.
0: Abszolút, hát kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
1: Következett Nigéria, amik voltak a kulcsmomentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
0: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk, az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk élni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
1: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe.
0: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell vonni a tanulságokat, és beleépíteni a következő időszaknak a munkájába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó 5 mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alkul, akkor mi már az utolsó mérkőzésbe tovább jutóként megyünk be, és mind az 5 mérkőzés úgy alkult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy tovább jutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót. Úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
1: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
0: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az öt csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a koreai mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékokban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kiebb van egy másfél-két méterrel, mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzésünk is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen. Itt viszont ugye már harmadik mérkőzés volt pontosabban a Japán már negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk. Ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem kettő-kettő védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a három pontos vonaltól még egy méterre kiebb, akkor is be fogják dobni. Úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyednyi előnyt, mert ővelük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnyel mehettünk be a félidei pihenőre, de a második félidőben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
1: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
0: Nem, és az nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy oda jön egy ilyen nyári pihenőből ki, milyen állapotba. Kinek mennyire volt egész nyáron a fejébe az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy oda jönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
1: Ez egyébként ez ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet egyénit?
0: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart. Felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkban és a védekezésünkben akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe. Szerintem jól sikerült ez a rész is.
1: Vendégünk továbbra is Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitánya, és a vonalban van a válogatott csapat kapitánya, Takács Kis Virág is. Szia Virág, szeretettel köszöntünk!
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hallgattad-e a hírek előtt a beszélgetést? Péterrel odáig jutottunk, hogy az amerikaiak elleni mérkőzésig hogy alakult ez a világbajnokság, és tőled is azt kérdezem, amit neki is feltettem kérdést, hogy miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
1: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként, kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán kívül. Azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzésen. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mi mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
1: És az abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunk, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésértékű, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
2: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egytől egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy ki jön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
1: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
2: Mindenképpen azt, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres három pontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
1: Hát szívből gratulálunk az egész csapatnak és neked is. Mennyi időd van pihenni, és mikor kell visszatérned a klubhoz?
2: Nagyon szépen köszönjük. Én holnap reggel utazom már ki Valenciába. Én ezt a három napot is egy nagyon gyors regenerálódásnak, de tényleg nagyon pozitívan éltem meg, hogy legalább ennyi lehetőségem volt egy kicsit, hogy itthon legyek. Úgyhogy holnap reggel már indulok, és egyből egy média napba fogok belecsöppenni, és utána pedig már kezdődik a készülés, hiszen jövő héten két hét múlva szuperkupát fogunk már játszani.
1: Hú, hát akkor nagyon sűrű a menetrend Takács Kisvirágnak. Nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert neked a továbbiakban is, és a novemberi EB selejtezőben pedig már majd újra a válogatott színeiben láthatunk. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Péter, meg tudod ezt erősíteni, hogy ebben volt jó a csapat, hogy alkalmazkodott minden típusú ellenfélhez, minden típusú játékrendszerhez, taktikát szépen alkalmazták, amikor kellett?
0: Az utolsó meccsen már nehezebben tudtunk alkalmazkodni, de a világban egyetértek abban maximálisan, hogy ott már látszottak a fáradtság nyomai a csapatom. Azért szerintem azok az együttesek jutottak el a legjobb négybe, akiknek legerősebb is volt a játékos kerete, és nem az öt játékosa volt erős, hanem a 12 játékosa együttvéve, hiszen sokkal könnyebb ilyen összetételű csapatoknak a csoportmérkőzések során osztani a terheket, és akár védő, akár támadó feladatokat szétbontani, mint egy más összetételű társaságnak, úgyhogy ez szerintem az utolsó meccset leszámítva azért jó sikerült ez a változtatás.
1: Tőled is megkérdezem, hogy Virágnak milyen szerepe volt, mint csapatkapitány, tehát volt-e külön olyan fajta kérésed felé, hogy nem tudom, legyen kapocs közöttetek, vagy például Iványi Dalma is tudott-e ebben segíteni neked?
0: Igazából az egész egy nagy team munka volt, tehát nem csak a Virágnak volt feladata, hanem minden játékosnak meg volt a maga kis feladata ebbe a kohézió kialakításába, és a stábtagoknak is, hiszen az lehetetlen, hogy mindenki mindenkivel folyamatosan tudjon beszélni, akár még csak két mondatot is, de szerintem ezek a szerepek és a feladatok is jól el voltak osztva.
1: Az amerikai meccsről is beszéljünk egy kicsit, nyilván más szint volt, lehetett látni. Rád Géber László értékelésében elmondta, hogy itt olyan világsztárok vannak, nem tudom, kiemelte Catherine Clarkot, aki állítólag több meszt ad el, mint LeBron James, tehát teljesen más dimenzió a női kosárlabda az Egyesült Államokban, szóval mennyire volt nehéz adaptálódni és ezt a meccset lehozni, ahogy már Virág említette, úgy, hogy a fáradtság már azért nyilván benne volt a lábakban.
0: Nehéz feladat volt, mert ez a csapata szerintem, hogyha hibátlanul játszunk, és ebbe beleértem azt, hogy a külső dobásainkat sokkal jobb százalékkal értékesítjük, ezáltal sokkal kevesebbszer kell gyors lerohanásaikat megvédeni, sokkal több ütközést tudunk vállalni, egy csomó olyan dologra marad energia és idő, amire sajnos itt a mérkőzésen belül nem maradt, akkor tudtunk volna szerintem egy ilyen 15-20 pontos mérkőzést játszani. Azzal, hogy mérkőzés elején ezek a tiszta, kidolgozott dobóhelyzetek kimaradtak, ezzel szerintem önmagunkat raktuk bele egy ilyen rossz szerepbe, és sajnos lemaradtunk támadásban, védekezésben, onnantól kezdve nagyon sok szituációban, de tényleg nagyon nehéz ezen a csapat eljátszani, mert hogy az első perc, az utolsó ugyanazt játsszák, ugyanaz az elánna, ugyanaz az energiával, ugyanaz a motiváltsága, és tényleg a világ legjobb játékosai vannak összerakva, és még két-három világsztár itt sem volt ezen a világbajnokságon, ellentétben a franciákkal, akik minden idők legerősebb VB csapatát rakták össze, hiszen még soha nem játszottak, azt hiszem döntőt sem a világbajnokságok történetében, úgyhogy ezért volt kemény ellenfél mind a két társaság.
1: Ott a VB helyszínén hozzád eljutottak-e visszajelzések, oda mentek-e más szakvezetők esetleg, hogy pozitívumokról beszéljenek a válogatott kapcsán?
0: Igazából úgy néz ki egy ilyen hotel, ahol az amerikaiakat leszámítva minden csapat ott volt, hogy mindenki teszi a saját dolgát, nézi a videótermet, indul edzésre, reggelizik, mindenkinek megvan perce pontosan a napi beosztása, minimális kommunikációra van idő, ettől függetlenül azért nagyon sok ismerős, akár a játékosok között is, akár az edzőstábokban nagyon sok ismerőssel találkozik ilyenkor az ember, és megvoltak ezek a pozitív, sokszor csak egy pacsi meg egy vigyornak a kísérletében, és ilyen hosszabb beszélgetéseken nincs idő, de szerintem ezek is mindennél többet jelentenek.
1: Szerencsére itt a Nemzeti Sportrádióban van lehetőség hosszú értékelésekre, ezt meg is tettük. Rád Géber László, korábbi szövetségi kapitány, aki ugye a 98-as a legutóbbi magyar szerepléssel járó világbajnokságon vezette a csapatot, ő értékelt, ebből következik most egy részlet.
3: Sportszakemberként elkezdtem élvezni. Mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanat Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok. A lányok, ők szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem, az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a 8 közé. Azt gondolom, hogy a másik 2 mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat. Nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket.
1: Ezt meg tudod erősíteni, lehet-e profitálni valamennyi mérkőzésből, és a te gondolkodásmódodban esetleg jelenthet-e változást, akár a franciák, akár az amerikaiak elleni meccs?
0: Abszolút minden mérkőzésből tanulni kell, meg az, hogy valaki test közelbe átéli, meg az, hogy látja, amikor tévében vagy akárhol máshol ezeket a játékosokat, ez teljesen más élményt jelent. Most test közelből sikerült megizlelnünk egy csúcsformában játszó francia csapatot, egy nagyon agilis amerikai válogatottat, és én biztos vagyok benne, hogyha jövő héten játszanánk velük, akkor már teljesen más képe lenne a mérkőzéseknek, úgyhogy nyilván a győzelmekből azért könnyebb, a vereségből meg többet lehet tanulni, úgyhogy ez teljesen egyetértek, hogy igen, ezeknek a tapasztalatait is bele kell majd építenünk a jövő munkájába.
1: Hogyha a VB, nem tudom mennyi lehetőség volt mérkőzéseket nézni, de hogyha a VB mezőnyét, a tendenciákat nézzük, miben változik leginkább a női kosárlabda, és mi jellemezte ezt a világbajnokságot?
0: Női kosárlabda egyre férfiasabb lesz, tehát egyre magasabbak a játékosok, képzettebbek, rengeteg ütközés van, óriási harc van a lepattanó párharc, rengeteg olyan dobást kell most már tanítani, dobás formát, amit igazából 10 évvel ezelőtt még női kosárlabdázótól nem is igen lehetett látni. Szóval a védekezés és a fizikalitás olyan szinten fejlődik, hogy nagyon nehéz a tiszta dobóhelyzetekért értékesíteni, és odaig egyáltalán eljutni nagyon sokszor. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, és az, hogy az a csapat tud eredményes lenni, aki olyan távolságban tud maradni, hogy folyamatosan hozzá tudjon érni a támadójához a védekezésben, és ez óriási lelki erő kell, meg fizikum kell, de nagyon kis ellentétesek ezek a szerepek, de tényleg azt kérjük a lányoktól, hogy legyenek kreatívak, és legyenek gladiátorok benne a pályán, és ez nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni.
1: Uh-huh. Milyen kérésekkel, milyen feladatokkal engeded ilyenkor útjára a csapatot, és ugye tegyük hozzá, hogy nem sok idő van, hiszen novemberben már kezdődnek az EB-selejtezők, tehát akkor találkoztok újra, addig mivel engeded útjukra a klubjukhoz a játékosokat?
0: Hát most már stáb dolgozik rajta, szerintem jövő héten ez kész, mert az összes mérkőzésünkből fognak kapni a a lányok egy olyan összevágást, ami tartalmazza pozitív dolgokat, de azokat is, ami lehet változtatni, és ebben a rövid időszakban, rövid két hónap alatt azért sokat lehet dolgozni. Egyénileg, amit el fogunk jutatni majd a klubokhoz is, és kérünk abba segítséget, hogy bizonyos dolgokban hogyan tud előépni az adott játékos, ez általában teljes mértékben összevágva a klubnak a feladataival és az érdekeivel is, úgyhogy ez egy közös munka. És hát én nem vagyok jó ezekbe a záró beszédekbe, úgyhogy most is Báder Márton elnök úrra hagytam ezt a dolgot, viszont következő két hétben minden játékosomhoz el fog jutni, és személyesen beszéljük át a tapasztalatokat, és kitűzzük ezeket a célokat, amit novemberig, meg utána februárig majd meg kell oldanunk.
1: Minden egyes játékossal leülsz, és elmondod, hogy mit láttál a VB-n, vagy esetleg adatokkal?
0: Ez a tervem, most nekem változik a beosztásom, eddig a DVTK felnőtt csapatánál voltam, és Euróligába szerepeltünk, heti két meccsünk volt, ez nagyon kemény feladat volt a válogatott együtt, úgyhogy most egy kevesebb munkám nem lesz a DVTK akadémiába, kosárlabda akadémiába, viszont jobban be tudom osztani az időmet, és kevesebbet kell a utazások mellé terveznem, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ez így működne, mert ez lenne egy nagyon jó visszajelzés, és azt gondolom, hogy ez az, amiben ki lehet egészíteni azt az időszakot, ami két válogatott összetartás között eltelik, és kicsit a tüzet azt életbe tartani.
1: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalata, a rutinja, a külföldi bajnokságban való tapasztalat szerzése, az mekkora segítség volt?
0: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euróligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ezt a ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel támadásban, védekezésben megtölteni. És hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget várt, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a Kisvilág személyében, a Lelik Réka személyében azt gondolom talált olyan két szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni, mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumjai, és Josepovics Kinga, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névegyét ebbe a mezőnybe. Úgyhogy,
1: szemtelenül, fiatalos, lendülettel játszott.
0: Még egy kicsit szemtelenebb, de nagy akarattal játszott, és önbizalom, és ez a fontos.
1: Az is fontos lenne, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseket játszanak a magyar játékosok a klubokban, és ezt akár itthon, akár külföldön, nem tudom melyiket preferálod jobban, és ugye az, hogy a Pécs nem indul az Euróligában, ez mennyire jelent hátrányt mondjuk?
0: Ez komoly hátrány, és komoly hátrány az is, hogy nem tudni, hogy lesz Euróligás csapatunk, hiszen sokan is, és a DVTK is elejtezni fog. Ezek a mérkőzések, amikor benne van az ember, és van egy rossz széria, akkor sokszor óriási teherként éli meg, hiszen az Euróligában már olyan csapatok vannak, akik 8-10-es költségvetésből a játékos állományban is sokkal nagyobb fölényben vannak, mint ahogy az normális lenne. Ezek nehéz időszakok, ugyanakkor szerintem ezekből a mérkőzésekből lehet a legtöbbet profitálni. Egy olyan tükröt tart elénk, hogy amiből mindenképpen kell és lehet is tanulni, és ez a nemzetközi megmérettetések, ezek mindig kiemelten fontosak, úgyhogy sajnálom, hogy kevés ilyen meccs lesz a magyar válogatott keret legtöbb játékosának, de pont ezért is lenne nagyon fontos, hogy a Sopron és a DVTK is tovább jusson.
1: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB selejtezők.
0: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettetesen nehéz az Európa-bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak, például ott most a világbajnokság mezőnyében például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de én remélem, hogy egy nagy önbizalom, egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat, az már egy következő lépés lesz.
1: Ehhez kívánunk nagyon sok sikert a felkészüléshez is, és az EB-selejtezőkhöz is, és nagyon köszönjük az elmúlt napok élményeit nagyon sok magyar szurkolónak, szerzett a magyar női kosárlabda válogatott szenzációs élményeket, és nagyon sok szurkolót szerzett magának. Völgyi Péter szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy eljöttél, Péter, és hát egyelőre akkor egy kis pihenést kívánunk, de feltöltődve akkor jó munkát az újabb feladatokhoz.
0: Nagyon szépen köszönjük. Egyetlen mondatom lehet. Én köszönöm minden edző kollégának, aki először labdát adott ezeknek a játékosoknak a kezébe, és lehet, hogy Szolnokon volt, lehet, hogy Nagykanizsán, lehet, hogy valahol külföldön, teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy ezek a csajok elkezdtek valamikor 15-20 évvel ezelőtt kosárlabdázni, azóta itt van, és egy ilyen szinten jutottak el, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz munka, mert sokkal kevesebb figyelemmel jár, viszont nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
1: Nekik is köszönjük szépen, Völgyi Péter szövetségi kapitány volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Szoboszlai előtte Nikolics bent középüt, könyves. Szoboszlai, könyves, szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő! Gól!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó, a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.
2: Fedett pálya vagy szabadtér?
3: Fedett.
2: Verseny itthon vagy külföldön?
3: Itthon.
2: 43-99 vagy olimpiai döntő?
3: 43-99.
2: Egyéni vagy váltó?
3: Váltó.
2: Esős idő vagy hőség?
3: Esős.
2: Reflektorfény vagy nyugalom?
3: Nyugalom.
2: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
3: Balaton.
2: Vitorlázás vagy gokárt?
3: Vitorlázás.
2: Kanapé vagy kirándulás?
3: Most kanapé.
2: Most kanapé. Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
3: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez most nem az volt.
2: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
3: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
2: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
3: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom akkor forgott, hogy az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
2: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
3: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz, és ez így jó.
2: Kötelező rituálé az van?
3: Nem, nincsen.
2: Nincs, nem foglalkozol énekkel.
3: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani, és nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanahoz a rutinhoz.
2: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
3: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert az Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
2: Érezted magadon a fáradtságot azért?
3: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó, az előző héten van kettő darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
2: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
3: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolóként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülőre mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
2: Tehát az olyan atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok?
3: Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégse fogja meg a figyelmet, főleg nem három napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
2: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
3: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Uh-huh. Tehát azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és szerintem ez a színes pont kellett ebbe. Nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
2: Így versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban, ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
3: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy például tehát a kvalifikációs helyezést és szisztémát azt mi nem tudtuk három nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
2: Wow.
3: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül olyan sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, ami ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, uh-huh. premieres, ilyen kis...
2: Kiöltözős, igen.
3: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert uh-huh. amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy uh-huh. hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg, több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. Uh-huh. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
2: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dress code egyébként?
3: Nem, és senki nem tudta, mi az.
2: Oh.
3: Nem viccelek, mi is úgy gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
2: Az is jó lehet valamivel.
3: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dress code-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondom, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkinek buszokkal vittek be oda, uh-huh. ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
2: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
3: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van. Én
2: mitől,
3: úgy gondolom,
2: mitől
3: hogy
2: lehet?
3: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért ez elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. Uh-huh. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ezt a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
2: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ide, hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
3: Nem is kell neki.
2: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
3: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiai egy márkagyártó tud adni. Mm. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím, az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem. És ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
2: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
3: Sok a kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne
2: ahhoz. Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon.
3: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
2: Aha. Nagyon komolynak tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
3: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
2: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
3: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem a gyorsabban, mint a másodperc, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a célban előtt az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
2: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról. Mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
3: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid. És az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
2: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
3: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
2: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
3: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszítek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
2: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
3: igen,
2: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, a számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
3: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem, még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az nem jó.
2: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
3: igen,
2: jól mondom, köszönöm, igen. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
3: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
2: Mi az, amit te legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
3: Az étrendemet. Mert hogy edzettünk eddig is, tesek?
2: Megvisel?
3: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
2: Aha.
3: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
2: és jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
3: ezeket embernek. Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
2: Oh.
3: Sajnos.
2: Hát ezt szörnyen sajnálom.
3: Szomorú.
2: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
3: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az Ultimate után, amikor egy mix váltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséggel, de az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
2: Pont ezért van a kérdésem. Ott tényleg abszolút várod?
3: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként nem arra mondjátok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
2: Latyakos idő,
3: undorító,
2: igen.
3: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
2: Pörög az agyad este, és akkor...
3: Nem, ott nem tud pörögni.
2: Nem tud pörögni.
3: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok így egyenértékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újra éljek. De bírom. És és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azzal már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
2: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
3: Nem, hát ez na, úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs, uh-huh. nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpiai aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
2: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésedre pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabadtér?
3: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
2: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
3: Hát ezért a fedett pálya.
2: Hol van nálad a célok teteje?
3: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
2: Csak egy világbajnoki kifele. Döntő, egy nyilván egy
3: jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúcsal, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. Uh-huh. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
2: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is, szerinted meddig lehet eljutni?
3: Abszolút az adottságon és munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fog tudni mondani.
2: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
3: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem, szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen el, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja olyan munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
2: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
3: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy így mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak hollandok vagyunk.
2: Tehát semmi szarkazmus?
3: Semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
2: Ugye 400 méteren rajta és Enyengi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
3: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, De amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket a köröket, ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges, úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, de megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogy ha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
2: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
3: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ezt a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de már szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
2: De erre tudsz példát mondani?
3: Nem szeretnék.
2: Okay,
3: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó, és ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk nekifut a rúddal a minek lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátassal, nem csak gátassal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
2: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
3: Én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre, vedd át, amit át szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
2: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trestolba, vagy azért erről szó sincs?
3: Az amerikaioknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trestolk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
2: És neked erről mi a véleményed?
3: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Tehát ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennének ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbekapott tökleteket, ameddig már hitelét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni, de amikor ez a trash, te most a trash-talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ezt nem pártolom.
2: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény fény vagy nyugalom.
3: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
2: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
3: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
2: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
3: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejemben, amit így végigpörgetek, és
2: jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az, hogy egy picit...
3: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az okay. A séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifár, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromban, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
2: Ez teljesen érthető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövete, egy 4-5-6 fős.
3: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más.
2: Ez
3: nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az ütalomba. Persze ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
2: Igen,
3: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
2: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
3: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
2: És az nem csak neked ennek sok, ez teljesen egyértelmű.
3: Az egy sportoló halála, de már csak ha a 2 év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő doppingolt, és innentől már ez
2: nem tud elmosni magadról.
3: Nem tudod.
2: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfröden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
3: Volt? Igen.
2: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
3: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirugdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés a sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
2: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
3: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott, most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimmal így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is, akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
2: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
3: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként két napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat. Mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
2: Beszélgettünk itt korábban is, most is említetted, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
3: Igen.
2: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
3: Paks 3-nak hívom.
2: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
3: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
2: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egy másik után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
3: Persze,
2: az
3: mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt, de egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezgetett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Ha én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
2: Jézusom.
3: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
2: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted, akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
3: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
2: egy nyugati western stílusú játéka játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
3: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit tud szórakoztatni, ha valaki fogékony rá. És legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
2: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
3: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újraéled, Nem. Ez egy 60 eurós játék, az... 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
2: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
3: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
2: Ilyen kérdést egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
3: Hú, te amúgy jó lennék benne, szerintem.
2: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
3: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, azt hiszem, egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az nem én, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Az irodai munkahelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
2: Egyébként focistaként kezdted.
3: Aha.
2: Miért pont a futball?
3: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni, és azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
2: Ugye a futballcsapatsport, A 400 méter egyéni, viszont egyéni szám neked melyik mentalitás fekszik jobban?
3: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük elnek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt. Na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni, a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, mely 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es. Szerintem 4x-es. Uh-huh. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk, mert nem csak magamért felelek, és ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
2: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
3: Persze,
2: kedvenc csapat,
3: persze.
2: Kedvenc játékos?
3: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
2: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombosütt lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
3: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
2: Aha. Fel kell dolgozom hirtelen PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
3: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla, igen, kifogás.
2: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tud oda jutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
3: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
2: Nyugalom vagy, igen, nem.
3: Valami kanapé volt.
2: Kanapé vagy kirándulás, igen.
3: Az, hát most kanapé, uh-huh. Aztán majd elmenjünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Tarizvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Én 15 éve találtam itt meg a taekwondót. Az iskolámmal jártam ki ide, és az anyukám és az öcsém kísért el. És az öcsémnek köszönhetően próbáltam ki a taekwondót, mert ő egyedül nem mert felmenni a pásra, úgyhogy elkísértem. Nekem megtetszett, lementem egy edzésre, és utána ott ragadtam teljesen.
1: Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet! Nagyon köszönjük a kedves vendégeinknek a részvételt a megnyitón. Óriási érzés a zene, a tánc és a sport közösségét együtt látni egy ilyen nagy rendezvényen. Úgyhogy a 18 éves nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztót ezúton megnyitom. Jó szórakozást! Sziasztok!

Pénteken és szombaton tartották Kőbányán a Merkapt sportközpontban a nagy sportág választót. Aki lemaradt, tavasszal bepótolhatja. Ráadásul most meg is hallgathatja a tavaly szeptemberi nagy sportág és hangszerválasztón készült sporthelyadását. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és a nagy sportág, illetve hangszerválasztó kommunikációs igazgatója. Azt hiszem, hogy a kommunikáció az igen jól sikerült, mert hogyha itt körülnézünk, akkor több száz, több ezer gyerek és kísérője van itt.
1: Igen, 18 évesek lettünk, nagykorú a rendezvény, a nagy sportágválasztó 2007-ben indult útjára, évente kettő alkalommal az iskola kezdés és az iskola végéhez kapcsolódóan szeptemberben és májusban, és néhány éve bekapcsoltuk a hangszerválasztó lehetőségét is, úgyhogy 25 hangszert is kipróbáltak a gyerekek, és a kommunikáció, hát sok minden változott 2007 óta ebben is. Számos videót és anyagot készítettünk, hogy az iskolák és a családok halljanak rólunk, tudjanak rólunk, de azt gondolom, hogy szinte mindig telt házasok tudtunk lenni az elmúlt évben, tehát már ilyen szempontból önjáró a brand, a népszerűség. És az ingyenes rendezvényeinken a sportágak kipróbálása, most már a hangszerek kipróbálása, ez a fajta szabadidős lehetőség, hogy eljön egy család mondjuk szombaton és eltölt néhány órát, a gyerek kimozogja, kisportolja magát, egy-két nyereményt felszed a támogatóink sátrainál, vagy a mi sorsolásainkon. Egyébként kipróbál még egy-két hangszert is, találkozik egy-két bajnokkal, olimpiai világbajnokkal, úgyhogy óriási nagy összképe az, ami miatt ez vonzó a családoknak.
0: Ez egyébként az egyik legvonzóbb benne, hogy itt találkozhatnak olimpiai világ és Európa-bajnokokkal?
1: Az összkép nagyon vonzó mindenképpen, de hát persze, amikor Szilágyi Áron eljön háromszoros olimpiai bajnokként, vagy más az elmúlt egy-két olimpiáról fiatalabb olimpiai bajnokaink, vagy régebbi legendák, akkor azért az a családnak, tanárnak, diáknak is vonzó dolog.
0: A nagy sportágválasztó lényegét én valahogy úgy képzelem el, hogy ide jönnek a gyerekek, kipróbálnak 105 sportágból valamennyit, megtetszik nekik, elmennek sportolni, tehát ha ebből indulunk ki, akkor minden egyes sportágválasztón más a közönség. Ezt le tudjátok mérni, hogy mennyire sikeres egy ilyen rendezvény, vagy egyáltalán mikor nevezhetjük sikeresnek a rendezvényt?
1: Ugye fizikailag lehetetlen 100%-os pontosságú mérést végezni egy olyanban, hogy valaki eljön, regisztrál a szülei nevében 4-5-6 évesen, és hogy fél év múlva, egy év múlva elkezd sportolni egy Jászberényben, Szegeden, vagy Zuglóban, vagy Budán. Ezt nem tudjuk így mérni. Ha van egy olyan apparátumságnak olyan forrásaink, ami ezt biztosítja, akkor igyekezzünk ezt megoldani. De most is a nagy színpadon, a megnyitón be tudtunk mutatni olyan sportembereket, akik nálunk találkoztak először a kedvenc sportágukkal, és azóta is bajnokok. Úgyhogy ez létező dolog, sokan vannak. Van olyan, tudok olyan vízilabdásról, aki kiállt a sportágválaszolra kislányként, és válogatott és amerikai egyetemre nyert felvételt. Tudunk olyanról, aki világkupán indult küzdősportágban, és itt ismerkedett meg a sportágával. Szóval vannak pozitív példák, és mivel nyilván aki 2007-ben volt 5 éves, az most már 22-3 éves felnőtt ember, és aki most 5 éves, az lehet, hogy 3-4 évben kezd el valamilyen sportágat, vagy lehet, hogy egész életére kihat majd egy szabadidős sportág. Hát életé végéig focizni, kosarazni, pingpongozni, nem tudom, bármelyik sportágat mondhatnám, eljár majd a barátaival, nem lesz belőle egy sportoló, nem mérhető az eredményessége, de egy teljes életet él a sporttal és a hivatásával együtt.
0: Egykori vízilabdázóként azért te a vízilabdát még mindig egy picit előrébb kezeled, vagy egy ilyen rendezvénynek a kommunikációs igazgatójaként neked az a fontos, hogy bármit csak sportoljanak a gyerekek, a fiatalok?
1: Két polc van a szívemben. Az egyik polc az, hogy én eljárok iskolákba, sok más bajnokhoz hasonlóan, és találkozom sok gyermekkel, és a sportágválasztón pedig ugye nagyon koncentráltan tudok kommunikálni a sport előnyeiről, és a sport és a tanulás együttműködéséről. És a másik polc, hogy amellett, hogy a gyerekekkel szívesen találkozok, és nagyon szeretem őket, a másik pedig az meg maga a vízilabda, tehát természetesen ez a kedvenc sportágam. Senki nem vitathatja el tőlem, vagy gondolhatja azt, hogy ez egy téves gondolat tőlem. Mindegyik sportágat szeretem, sokat követek, akár élőben vagy tévében, ha van rám módom. Nyilván egy csapatsportoló vagyok, az kicsit befolyásolja a mentalitásomat, de abszolút látom a szépségét a többi sportágnak, és teljesen mindegy, hogy teniszről, atlétikáról, vívásról beszélünk, és sorolhatnék 104 mozgásformát, amit most meg lehet nálunk találni a nagy sportágválasztón. Mindenkinek megvan a maga szépsége, típus, alacsonyabb, magasabb, izmosabb, vékonyabb, kicsit lomhább, kicsit fürgébb, állóképesebb, vagy robbanékonyabb, mentálisan inkább magának való, vagy csapatban gondolkodó, inkább versengő, vagy inkább a szabadidősportos vonalat kedvelő, ülősportágak, vagy egyéb mozgásformák, vagy ilyen tevékenységek is vannak. A rádió amatőrözéstől a súlyemelésig elég széles a paletta.
0: Kiemelted a tanulást, és gondolom, hogy Dr. Kis Gergelyként ez neked nagyon fontos, de az is fontos, hogy mindezt átad a gyerekeknek, hogy a sport az egyik legfontosabb, de a tanulás rovására nem mehet.
1: Igen, átalakult a világ, és én úgy igyekszem ehhez alkalmazkodni a saját értékrend megtartása mellett, hogy azt kommunikálom, hogy a sport és a tanulás együttese segít kiváló embereket nevelni. Nem a bajnoki érmek és nem a bizonyítvány ötös mennyisége számít, hanem hogy igazán jó ember legyen. Egy csomó hármas-négyes tanulóból lehet kiváló szakember a saját területén. Egy csomó kitűnő tanuló lehet, nem annyira jó emberré válik, de persze tanuljunk. Mi is figyelünk a gödöllői vízilabdát, vezetem a fiú szakosztályt, és figyelünk arra, hogy a fiainknál a suli rendben legyen, tanárokkal is kommunikálunk. Erről, úgyhogy az életpálya modellem az tényleg 4 éves kortól a munkavégzésig tart, cégekkel is kapcsolatban vagyunk, és felnőtt csapatunk játékosainak igyekszem a munkában is segíteni. De egyrészt az emberi részem elem ki a mai világban, a másik, amit szerintem fontos kiemelni, hogy fontos a tanulás, legyen sok diplomás ember Magyarországon, de szakmunkára is szükség van. Tehát ha valaki egy szakmát választ hivatásának, asztalos, kőműves, ács vagy bármi lesz, azt is óriási tiszteletet kell, hogy övezzen, és tanulja meg jól a szakmáját, ilyen szempontból kell tanulnia, de nem biztos, hogy 5 diplomával valaki jobb ember lesz, mint egy kiváló szakember, és mind a kettőre szüksége van az országnak.
2: Baranya Judit vagyok, a Magyar Triatlon Szövetség versenyrendszer referense.
0: Azt hiszem, hogy annál nagyobb kihívás nem is lehet, mint egy ilyen 10x10 méteres területen megmutatni a gyerekeknek, hogy mi is ez a triatlon, de azért úgy látom, hogy ez sikerül.
2: Igen, próbáljuk elmagyarázni, mert eléggé furcsa nekem, hogy van, aki nem ismeri, de hát nagyon élvezik a gyerekek, úgy látom.
0: Úgy látom, hogy víz nélkül is lehet úszni, legalábbis vannak itt olyan gépek, amivel ez imitálható.
2: Igen, ez egy elég komoly úgynevezett vázatréner a szárazföldi úszóedzésre. Remekül alkalmas egyébként a profi úszók is, meg a triatlonisták is használják.
0: És itt azt hiszem, hogy a legnagyobb hangsúly talán az átöltözés, a kerékpár felakasztása jelenti. Ezek olyan apróságok, amik nagyon fontosak a sportág szempontjából?
2: Igen, a triatlon tulajdonképpen nem 3 sportág, hanem 3 sportág és 2 depózásnak a művészete. Úgyhogy ez külön gyakorolják egyébként a sportolók, hogy ezt hogy lehet minél gyorsabban csinálni.
0: Azt mondta az előbb, hogy szeretnék megismertetni a gyerekeket, mert hogy nagyon sokan nem ismerik. Valóban egy olimpia utáni évben is nagyon sokan vannak, akik nem ismerik, hiszen azért ott is ugye sok magyar volt, jól is szerepeltünk, és azért nagy hangsúlyt kapott a triatlon is akár.
2: Igen, igen, de végül is ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ők pont ismerik, és azért is akarják meg. Hát gondolom ez a depózás, meg a biciklizés nagyon tetszik nekik. Én azt gondolom, hogy azért egyre népszerűbb, és az a célunk, hogy próbálják ki a gyerekek minél többen, hiszen egy elképesztően egészséges sportág, egy kimondottan a keringésre épülő sportág, úgyhogy én amikor elkezdtem, akkor beleestem, tulajdonképpen szerelembe estem, és azóta is
0: tart ez a szerelem,
2: igen.
3: Milatics Karola vagyok. 3 éves korom óta táncolok. Anyukám vezet egy táncegyesületet, ahol én leszek a jövendőbeli művészeti vezető. Balett-táncot oktatok, illetve kortárs balettet, és nagyon szívem ugye kisgyermekkorom óta a tánc, és ez valószínűleg így marad életem végéig.
0: Azért 3 éves korban elkezdeni valamit, és a mai napig nem tudom hány éves vagy?
3: 18.
0: A mai napig mindezt ilyen kitartóan űzni azért az nagy dolog, és az is szíved ügye, hogy ezt a kisebbekkel, a gyerekekkel most megismertesd itt a nagy sportágválaszton?
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom, hogy kisgyermekkorban megismerkedjenek a gyerkőcök a tánccal, hiszen nagyon fejleszti a kreativitásukat, az önbecsülésüket, és azért ad egy önbizalmat, helyes testtartást, és azért egészségügyileg is jót tesz a testnek egy bizonyos szintig. Úgyhogy igen, nagyon fontosnak tartom a gyermekek tanítását.
0: táncról beszélünk a te esetedben, vagy balettről beszélünk?
3: Igazából mind a kettő. Én balettal kezdtem, szóval igazából nekem a balett az, ami mindig is az életem része volt hosszú távon. Viszont én kipróbáltam mindent, szóval az összes táncfajtát nagyjából kipróbáltam életem során, de mindig is a balett volt az, ami belőlem jött.
0: És mennyire kaphatóak a mai gyerekek a táncra, a balettra?
3: Igen, ez nagyon változó. Azt veszem észre, hogy a kislányok nagyon. Fiúkat már nehezebb találni a balett szakmába, pedig nagyon szükség van rájuk is. Viszont igen, szerintem nagyon szeretik a lánygyermekek a táncot.
0: És kitartóak is, mert azt, hogy szeretnének megismerkedni, nyilván az egy másik dolog, de aztán sokan ott is maradnak?
3: Igen, igen, szoktak. Sőt, nagyon sok gyermekből felnőtt korára is ebben a szakmában lesz. Találja meg igazából így az otthonát, meg a hivatását.
4: Szia, Adams Nanda vagyok, a Hartle Studio képviseletében vagyunk kint, a Magyar Levegősportok Szövetségétől. Szóval több mint 7 éve csináljuk ezt a sportágat, mellette légtornázunk is, és 2021-ben nyitottuk meg a saját stúdiónkat. Hát ennek a pontos megfogalmazása az lenne, hogy minden, amit a levegőben csinálunk, bármilyen eszközön, vannak ilyen egyedi gyártású eszközök, például napocska, hold, úgyhogy ez tényleg sok mindent magában foglal, mindent, amit a föld fölött csinálunk.
0: Nagyon sok kislány áll most itt sorban, hogy a rút sportot kipróbálja, de egyébként mennyire jellemző az, hogy sikerül bevonzani a gyerekeket?
4: Hát, ha mindenkit nem is, de általában egy ilyen rendezvény után egy 5-10 fő eljön kipróbálni, szóval van rá érdeklődés azért.
0: És miután kipróbálják, ott is maradnak?
4: Nem mindenki, de mondjuk a fele annak ott marad, aki jön, úgyhogy nagyon jók ezek az események, hogy tudjuk toborozni, meg népszerűsíteni ezt a sportágat.
0: Te mit szeretsz ebben a legjobban? Nem a toborzásban, hanem magában a sportágban.
4: Talán az, hogy nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent ki lehet próbálni, és ez tényleg egy önkifejezési forma.
0: Újvár Izabella volt atléta, labdarúgó, futgolfjátékos, azt tudjuk, hogy neked nagyon fontos a sport, de mennyire fontos ez neked, hogy a gyerekeknek is fontos legyen?
5: Majdhogy nem, már fontosabb, mint nekem a sport. Most kvalifikálni szeretném magam a futgolf világbajnokságra, illetve szeretném megszerezni futgolfban a 7. magyar bajnoki címemet. Most jelenleg vezetem a bajnokságot, ami nagyon nagy örömmel tölt el, de emellett ugye ott van a cégem, ahol ugye legfőképp gyerekekkel foglalkozom, illetve futgolfot is oktatok. Van egy egyesületem, ahova sztárokat igazoltam le, hogy tudjam népszerűsíteni ugye a sportágunkat. Lisztes Krisztián, Vince Otto, szerintem ezek a nevek mindenkinek sokat mondanak. És nagyon örülök, hogy ilyen kiváló embereket tudhatok a csapatomban, és igazából még sok mindenkit fel tudnék sorolni, akik ott vannak, de nem lenne elég az idő rá, hogy el tudjam sorolni őket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek át tudjam adni azt, amit én a sportból kaptam, a sportról megtanultam, és amit az edzőimtől megtanultam, mert az élet más területein is hasznát tudjuk venni, és minden gyereket, minden szülőt arra ösztönzök, hogy a sport nagyon sokat ad, tehát hogyha nem is versenyszinten, de legalább hobbi szinten kezdjük el, mert annyit hozzátesz a gyerekeknek az életéhez már gyerekkorban is. Én tudom, mert elváltak 4 éves koromban a szüleim, és én a sportba menekültem szerencsére, és nekem annyit adott a sport, hogy úgymond egy második családom volt, meg ugye nyilván a csapattársaim, meg minden, és én szeretném ezt a gyerekeknek átadni, és ugyanúgy megtanítani, hogy az, amit a sporttól kapnak, vagy a sportból megtanulnak, azt a tanulásban, később a munkájukban és a magánéletükben is fel tudják használni.

0: Kozz Zoltán olimpiai bajnok, vízilabda kapus, mennyire mozogsz otthonosan egy ilyen rendezvényen?
1: Hát ezt mondják meg azok, akik láttak. Inkább úgy mondom, elmozgom. Régebben többször voltam ilyesmi rendezvényen, most már kevesebb meghívás érkezik. Amúgy jól érzem magam, kicsit nehezebben oldódom föl, de a régi társak és akár az új sportolók között azért mindig megtaláljuk egymással a hangot, és ez azért ezen segít. De látva a sok-sok gyerekarcot, azért ez egy nagyon értékes rendezvény, egy egész életemet sportrendezvényeken töltöm, és mondhatnám, hogy otthonosan mozgok, de azért ez egy másik minőség itt. Viszonylag kevés televíziót nézek, de azok között nagyon sok sportközvetítés van. És az jutott az eszembe, amikor álltam fent a színpadon, vártam a soromra, illetve mutattak be bennünket, hogy az egyik kedvenc műsorom, sajnos csak 4 évente tudom megnézni, ez az olimpiai megnyitó, nyitó ünnepség. Hogy annyi ragyogó és jó arcot ritkán látni akármilyen médiában. És ahogy itt néztem a gyerekeket, ugye az ugrott be, hogy ez a gyermeki öröm, meg a csillogás a szemekben, ez valahol hasonlít ahhoz az eseményhez, vagy az hasonlít ehhez, ez most nem érdekes a sorrend. És így bekapcsolt egy gomb, tehát viszonylag korán sikerült megérkeznem a lélekben is a rendezvényre, és úgy gondolom, hogy maradok még.
0: Éppen, hogyha már ezt a színpadi megnyitót említetted, nekem kívülállóként nagyon felszabadultnak tűntél egyébként, amikor beszéltél, sztorizgattál, a Sydney döntőt megelőző órákról meséltél. Ezek még előjönnek, vagy csak ilyen alkalmakkor jönnek elő, amikor rákérdez valaki?
1: Állandóan ott vannak a fejünkben, vagy az én fejemben, tehát mások nevében nem akarok, de szerintem nem tévedek nagyot, hogy azt mondom, hogy ott van a fejünkben. Amúgy köszönöm a visszajelzést, erre mondtam azt, hogy szerintem elmozgom ezeket a helyzeteket, de ezen azért sokat segített az ott eltöltött 10 perc, ami alatt figyeltem a többieket és figyeltem a gyerekeket. Nagyon izgultunk már ilyenkor. Kora délután volt azt hiszem a mérkőzésünk, és 4:30-kor, köszönöm, igen. Hát az még kora délután, ha úgy vesszük. És hát ott mindannyian az első olimpiai döntőnkre készültünk, úgyhogy el lehet képzelni a feszültséget. Volt egy nagyon jó módszerünk arra, hogy hogyan lehet ezt oldani. Minden meccsünk előtt bementünk az öltözőbe, ott már nem voltak velünk edzők, csak mi 13-an a játékosok, és akkor elkezdtünk énekelni. És ezt javaslom nektek módszerként is, mert a közös éneklés főleg az nagyon jól tudja oldani a feszültséget, nagyon jól össze tudja rakni az energiákat, úgyhogy javaslom nektek is. Persze volt egy csapattársunk, aki és itt most a táncosokra gondolok elsősorban, illetve rátok, akik táncolnak, aki meghallott az első taktusokat, és az óra alatt már azt mormogta, hogy inkább táncolj a port, jobban bírom. Ez volt Piros Peti, ő egy kicsit kritikusabb volt ez ügyben, de persze aztán ő is beállt az éneklésbe.
0: Igen, a gyerekek nyílt tekintete és lelkesedése azt hiszem, hogy mindenképpen magával ragadott, de neked egyébként fontos az, hogy a gyerekeknek fontos legyen a sport, akár a vízilabda, akár bármi más?
1: Egyre fontosabb. Nekem van egy vízilabda egyesületem, egy nagyon jó régi barátommal, Petővári Zsoltal, és mi napi szinten próbáljuk elültetni ezt a fajta életmódot bennük, hol könnyebb dolgunk van, hol nehezebb. Küzdünk mindennel, minden, ami elvonó dolog, ami legalábbis ettől a sporttól elvonó, de éppen 20 éves születésnapunkat ünnepeltük, az egyesületét, nem a miénket, és jöttek a legelső tanítványaink közül is, és azt láttuk, hogy valami értékeset csináltunk, azt a fajta örömöt és átszellemültséget, azt szeretnénk még többet látni, mint amit akkor láttunk az ő arcukon.
0: Kok Máté olimpiai bajnok, vívó, párbajtőröző, aki, nem is tudom, hogy mondom, virgonckodik itt a nagy sporták választón, és oda vannak érted a gyerekek. Ez a tavaly nyári olimpiai aranyérem, ez mennyiben változtatta meg az életed, akár abból a szempontból, hogy többen felismernek, hogy a gyerekek is felismernek, de sokkal népszerűbb lettél, nem azt mondom, hogy előtte nem voltál, de azért egy olimpiai aranyérem ilyen szempontból mindenképpen átírja ezt a történetet.
2: Hát igen, azért egy olimpiai arany az meg tudja változtatni egy embernek az életét, ahogy mondtad. Valóban sokkal több a felkeresés, azért tök nagy megtiszteltetés, hogy a nagy sportág választom már tavaly is, meg idén is itt tudok állni a színpadon, és akkor látom a csillogó szemeket, és tényleg egy-két biztató szót tudok nekik mondani, akkor már sokat tettem szerintem az ügy érdekében, hogy ezeknek a leendő sportolóknak valami kis útravalót adjak, ami hát emlékeznek erre a pillanatra. Azért tényleg itt most a 20 perce osztogatjuk az autogramokat sportársaimmal, és azt veszem észre, hogy nagyon lelkesek, és tényleg így fotózkodnak meg minden. Azért az olimpia az tényleg az egy más kategória. Tényleg azért, amikor megnyertem a világbajnokságot, akkor is azért volt azért hype, de az olimpia, az tényleg ez már most már több mint egy éve történt, és mindig azért van felhajtás. Meg kell tudni ezzel birkózni, mert ez már ott lesz úgymond életed végéig ez a cím, és ezzel meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy jól tudom ezt kezelni, és nem viszi el a flót, és tudok a feladatra koncentrálni. Most a világbajnokságon ez meg is látszik az ezüstéremmel, csapattal, hogy fel tudunk pörögni egy-egy más versenyre is.
0: De azért érdekes, hogy úgy fogalmaztál, hogy ezzel meg kell birkózni.
2: Hát igen, mert azért főleg a vívás az azért nincs annyira reflektorfényben, tehát nem ezt szoktuk meg, és igazából Magyarországon azért tényleg az olimpiai aranyérem az nagyon nyom alatba, és ezt érzékelem is, hogy azért szinte nagyon sok eseményre hívnak, és olyan helyekre, ami korábban nem volt például a tervben, és ez azért egy nagy élmény is, de azért megterhelő is azért, hogy a koncentrációban azért mégsem szabad letérni az útról. Most már csak 3 év van az olimpiáig Los Angelesben, ott azért szeretnék egyéniben, csapatban is ugyanígy helytállni, mint Párizsba, és ehhez az kell, hogy ezt az olimpiát ezt tényleg el kell raktározni valahova, és utána pedig tényleg csak fókuszálva legyünk arra, hogy kijussunk az olimpiára, mert az olimpia aranyém ez nem garancia, hogy ott leszünk a Los Angeles olimpián.
0: Azt mondod, hogy van még 3 év, de azért már úgy hallom, hogy eléggé fókuszálsz, és eléggé ezek a célok vannak a szemed előtt. Addig minden egyes szezonnak úgy vágsz neki, hogy ez az olimpiai jegyében zajlik ez a szezon, vagy azért ahhoz még messze van ez a 3 év?
2: Én örülök is amúgy, hogy így már fókuszálok egy távoli célra, és ezt kell a gyereknek is megérteni, hogy tűzzenek ki egy célt, egy sportbán, ahol éppen el akarják kezdeni, és ha esetleg lesz egy sikertelen széria, mert nekem is volt az olimpia után most egy úgymond csöndesebb év, amikor egyéniben nem úgy jöttek ki, de nem adom fel, és úgymond megyek és harcolok arra, hogy visszatérjek a győztes útjára, és az olimpiára kiussak, és ezt gondolom, hogy nekik is ezt kell megérteni, hogy küzdjenek, mert lehet, hogy nekik fog egyszer kijönni a lépés, és nem szabad sose feladni, ez a legfontosabb. Én ebben hiszek.
0: És az, hogy csapatban megvan az olimpiai aranyérem, az nyilván akkor nem vett el a motivációból, hogy egy picit megnyugodtál, hanem még nagyobb azért, hogy akkor egyéniben is legyen egy olimpiai aranyérmed?
2: Igen, most az olimpia után azért egy kisebb fajta úgymond kiégés lehetett így ebbe a szezonban, mert nem pihentem az olimpia után, azért mégis egy 4 éves ciklus kellett lezárni, és ez azért megterhelő, nem vagyunk robotok, tehát nekem is a pihenés, és igazából egyből visszaálltam a versenyszezonban, mert jött 2 fiatal versenyző, mert a Siklósikerek és a Nagy Dávid még nem tudott visszatérni. Az év első felében úgy próbálgattunk új csapatokat, nyertünk is 2 világkupát, és egy év végére úgy kipukkadt a lufi. Most már tapasztaltabb lettem, hogy azért egy olimpia után azért pihenni kell, meg egy világverseny után pihenni kell. Például még nem is kezdtem el a vívást most már szeptember közepén fele. Az amúgy ez egy tudatosan nem azért, mert valamiféle sérülés vagy valami, hanem most okosabban szeretnének neki állni, hogy az év végére a fontosabb versenyekre ne legyen az, hogy már nincs kedved vívni, hanem legyen az egész évben egy ilyen tűz, ami kitart a végéig. Úgyhogy még kicsit az elején pihenünk, és aztán végénre meg jön. Gergőnek ez bevált, az első fél évben kihagyott, ő már utánosabb volt, mint mi, nézd, az EB-n ezüstérem, VB ezüstérem, csapatban ezüstérem, tehát egy nagyon jó szezon zárt, és ezt a fajta rutinját, amiben elkezik, ezt kell most egy kicsit átvennünk, hogy nekünk se kell rész nélkül menni mindenhova.
0: Nagy Péter a súlyemelő szövetség elnöke olimpikon, és akinek nagyon fontos az, hogy a gyerekek szeressék a sportot, és nem feltétlenül a súlyemelést, hanem bármit.
3: Így van, ez nekem nagyon fontos, mindig is szeretem az ilyen rendezvényekre járni, akár iskolai tömegsportokhoz, akár az ilyen rendezvényekre, úgyhogy én is minden gyereket arra biztatok, hogy sportoljon. Bármit, csak csinálja valami mozgást.
0: Neked mit adott a sport?
3: Hát én nekem gyakorlatilag mindent. Tehát az életemet köszönhetem úgymond neki, az életem legnagyobb részét a sportba töltöttem el, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, és az, hogy élsportoló lehettem, én azt gondolom, hogy egy elég nagy kiváltság, és én örülök, hogy ennek részese lehettem, és hogy ezt meg tudtam élni, és meg tudtam valósítani az álmaimat és a céljaimat is.
0: És ezt mennyire lehet és kell átadni a gyerekeknek, hogy nem csak maga a sport, hanem minden, ami körülveszi, a közösségépítés, akár az életszemléletváltás, vagy egy felfogás is lehet a sport. Ezt át lehet adni, vagy ezt át kell élni majd nekik?
3: Én úgy gondolom, hogy át kell adni. Nekik is ezt meg kell tapasztalni, mert senkire nem úgy jön, hogy otthon nézi a tévét, és majd rájön erre. Tehát biztatni kell őket, hogy menjenek le és sportoljanak, mert tényleg az a közösség, ami a sportolóknál kialakul, bármilyen sportágról tényleg egy ilyen sportközösség kialakul, az a hosszú távon, az nagyon-nagyon kifizetődő, nagyon-nagyon-nagyon sok téren, akár kapcsolatépítésben, akár a fegyelemben, hogyha nézzük. A sportolók azért sokkal, úgy gondolom, hogy jobban megállják a helyüket a civil életben is, a sport után és a sport mellett, mert ugye munka mellett is bármikor lehet sportolni, ahogy tanulás mellett is kötelező a sportolás.
0: Egy ilyen nagy sportágválasztón ugye én már 105 sportágban érnek meglepetések, vagy találkozol olyan sportágakkal, amire még te is felkapod a fejed, hogy erről még életemben nem hallottam.
3: Hát ugye manapság az elég sok új sportágat kitalálnak, ugye eddig a súlyemelés sajnos kiesett, nem volt itt a rendezvényeken, most vagyunk itt újra, nem is tudom hány év után, úgyhogy még nem volt időm körbenézni, de azért én is tájékozódom a sportok iránt, ugye néha én is felkapom a fejemet, szerintem, hogy itt körbe mennék kisebb a 105 sportágban, biztos, hogy találnék olyat, amire azt mondanám, na ez biztos nem az én sportágam.
0: A súlyemelésre egyébként hogy lehet, vagy lehetne rávenni a gyerekeket?
3: Súlyemelésre, hát hogyha megvan bennük az elhatározás, de nem csak akkor. A súlyemelésre azt is tudni, hogy egy nagyon jó kiegészítő sportág. Szerintem nincs olyan sportág, aminek nem lehetne az alapja a súlyemelés és a súlyemelő gyakorlatok. Úgyhogy én azt gondolom, ezt próbáljuk is most bele, hogy tudatukba helyezni az embereknek, az edzőknek, testnevelés tanárnak, hogy nem kell félni a súlyemeléstől. Ez egy nagyon jó és hasznos sportág, és nagyon sok mindenre ez is meg tud tanítani. Akár a fegyelemre, a technikára, helyes testtartásra. Úgyhogy nagyon sok pozitív tulajdonsága van a súlyemelésnek, amit ki szeretnénk hangsúlyozni a jövőben.
4: A Sporthely mai házigazdája a nagy sportág és hangszerválasztó volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Pero Emesét hallották.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Állj vigyázz,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És csodálatos jó reggelt kívánok mindenkinek. 6 óra 4 perc van, pontosan szeptember 23-a, és egy szerdai napot kezdünk meg, miközben nagy erőkkel vállaljuk azt, hogy igen, bekopogott az ősz, bárha lehetne csavarni azon a bizonyos hőmérséklet állítón, termosztáton, ugye külföldül, akkor én most azért feltenném ezt a 23 fokot, hogy annyi van, de nem annyi van, ilyen 11-2 fok, de hűvös érzetünk, hideg érzetünk nem annyira erős, éppen ezért nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek, ma reggel is itt van velünk Csonka Zsófi. Szia Zsófi, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Itt van Szalai Kristóf, jó reggelt!
3: és itt van Harsányi Levi,
2: jó reggelt!
1: De nem mondjatok többet csak ennyit, de amikor a szavak birtokosa vagy, akkor használd ki, hogy nálad van az erő. 0-30-55-55-6-05 és az elérésünk, így lesz ez egészen 10-ig, de persze nyilván utána is, szóval kellemes jó reggelt mindenkinek. Ez a Sport reggel itt a Sportrádióban, remélem sportosan vagytok, jól vagytok, kipihenve, úgyhogy tegnap például volt egy Real Madrid Paris Saint-Germain mérkőzés, csak hogy sport kezdjük, ahol eldöntetlenül egy-egyre végződött. Ráadásul BL meccs.
3: Igen.
2: Hát a gyerekek, ezt ajándék, ajándék.
3: A legjobb játékosok elmentek válogatott szünetre, és akik ott maradtak, rendeztek nekik egy BL-t.
2: Ajándék, ugye? Tessék.
1: Mondjuk női, de ettől függetlenül akkor én azt hiszem, hogy 94 nap van karácsonyig.
3: Így.
1: Senki nem riogatva, de hogy ez itt van.
3: Így van.
1: És én nem tudom, ki miben méri az idő múlását.
3: Karácsonyokban, vagy nyarakban?
1: Segítek, hogy tudjatok.
2: Ráncol.
1: Nagyon jó, amit elindít a Zsófi. Ezért is vettem fel a szakkörbe. Mert egy barátom azt mondja, hogy már csak 20-30 nyarunk van. Tehát ő nyarakban.
3: Nyarban.
1: Te azt mondja, nyarban. Nyár, és akkor...
3: Gyerekben?
1: Pipa. Én karácsonyokban.
3: Karácsonyokban.
2: Uh-huh. Gyerekben.
1: Gyerekben is nagyon jó. Ugye? Gyerekben is nagyon jó.
2: Hát mondjuk ez most érzékeny, valóban. Hétvégén volt egy nagyon nagy szabású családi buli, és... van néhány rokon gyermek, akik amúgy hatalmas sportrajongók, és mindent tudnak, akiket egy 2-3 éve pont így elkerültük egymást mindig, és most találkoztunk újra. És tényleg én lettem az a néni, aki mindig nem csak azt, hogy mekkorát nőttél a nyáron, hanem teljesen fel voltam háborodva.
1: Hanem mi van a súlyban? Legidegesítőbb kérdések 0-30-55-55-605.
2: Teljesen fel voltam háborodva, hogy ezt úgy képzelted, hogy 3 fejjel vagy magasabb nálam. Most te már egyetemre jársz. Most ez, és egyszerűen nem
1: Izettek
2: tudtam...
1: mozogtak, nem?
2: És nem tudtam túlélni ezen. A kislány kisminkelve, gyönyörű, megnőjesedve. Nagyon jó volt.
1: Igen, rajtuk lehet látni az idő múlását.
2: És ilyenkor, ez ilyen szempontból Kristóf feljön találtad a szöget, ugye? Hogy ha bár nem a sajátjaim, de azért érzékenyen megpengetek
1: ott. Én a sajátjaimon is látom, szóval tegnap képzeltek el a kislányom Harsányi Lilla, Boglárka teljes nevén, ugye...
2: Hívjátok valaha Bobina?
1: 12-t, nem. Már teljesen más nem, nem mondhatom, nem a családi belső.
2: Helyes.
1: Kérlek szépen, és 12 éves lesz. Tehát
2: legjobb kor.
1: 2-t fordulunk az ágyban, tehát október 2-án, és kellett venni neki tegnap. Nyilván ilyen kamu, ilyen aranynyakláncot, nem tudom melyik. Valahol, persze, tudod, de valamilyen kis nyakláncocskát, mert most az, hogy mindenki ilyen, persze, Bizsú, ilyeneket tol, és láttam, hogy ő és a barátnői egy picit, nem erősen, félrejtes nelség, a szemhéját kicsit kihúzva mindenki.
2: Ajjajjajj, azok a szép
1: és idő. elindult a nagyjából.
2: Na legyik én, most közben a gagyát.
1: Hát gyerekek, nagyon. Na például itt látom nagyon. Hát meg az, hogy a fiam az folyamatosan bármilyen digitális kérdésben fordulok hozzá. Mutka fejét. Az most kapta egy kódot, akkor azonnal nézd meg, mert ugye van ilyen kártyája, amit használ, társkártya, és mert új telefonja van, és abban még nem aktiválta. Uh-huh. Milyen kódot? Meg riasztott nagy munkám. Hát a banktól? Kód? Hol? SMS? Ez a legszerencsésebb. Azt meg tudom nyitni, SMS, nincs kód. Lépjek be, nem tudom, az e-bankba, ahol a PIN kód és a nem tudom, token azonosító.
2: Mondom,
1: kisjam, szia! És akkor letettem. Ilyeneket én már, ő viszont mindent azonos. Jó, adjuk apa, ezt.
2: Igazából egy szerencse van mindezzel, hogy lehet, hogy ők nőnek, de mi nem öregszünk.
3: Igen. Én a sajátjaimban nem tudom mérni, de igazából egyelőre nem tudom mérni.
2: Van egy tippem.
3: Na.
2: Szerintem te hány napot tudsz lehúzni a héten úgy, hogy
1: nem
2: kettő vagy három órát alszol.
3: Én abban mérem az időmúlását, és minél rosszabbul megy, annál inkább telik az
2: és
3: idő.
2: És minél többet kell aludnod, annál
1: már is egy üzenet. Sziasztok, Cupi vagyok, én abban mérem az időmúlását, az öregedést, hogy például nem tudok lehajolni, bekötni a cipőm.
2: Ez egy nagyon jó példa, amúgy gondoltam én is, hogy felkelés után hány másodperc, amit ki tudok egyenesedni.
1: Nálunk a teniszben van egy srác, aki nem éri el a labdát, de fejben igen, és akkor mindig nyög egyet, mikor nem ér.
2: Igen,
1: és akkor kap egy rövidítést, és akkor mindig ezt halljuk, hogy másik pár néznek. Tudom, történt valami? Nem. Régen még elértem, de most már nem. És akkor ennyi. Fogadsz el, tehát ezt az ajándékot, Kristóf.
3: Nagyon drága vagy. Viszke, Varszal, Vikán.
2: Én még ráadásul közelebb is ülök hozzá.
1: Igen, tehát ez nem baj. Nem lesz csak borszás. Hát még van benne egy kis csokoládé, cukor, ajándék, és utána beletetsz fülbevalót. Van fülbevalót?
3: Nincs.
1: Milyen férfi vagy te?
2: Ha nekem adtad volna, én beleraktam volna. De mindegy.
1: Ez hogy vagytok a férfiaknak a fülbevalójával?
2: Húha.
1: Tom, erős
2: hát,
1: kérdés.
2: Hát ha nekem is vesz egy gyémántot, akkor rendben.
1: Jó, most nem, komolyan.
3: Nem tudom.
1: Simán elfogadás voltok, tehát simán mehet?
3: Én soha nem gondolok.
1: Nem zavar azon,
3: hogy kellene. Nem. Zavar, nem zavar, de soha nem volt az. Most
1: nem is. Neked, hanem hogy mi a véleményed?
3: Hogy összességi váltalanságban? Hát figyelj, szerintem ne. Szerintem nem. Nem tudom, nőként, hogy
1: ez... Be.
3: Nem. Nőként nem tudom, hogy az milyen szemmel nézed akkor a férfiakat.
2: Vagy nem volt kiválasztási szempontom, hogy van-e fülbevalója. Elrémítő az abszolút, tehát főleg, hogyha egy kis zizegős, kis mini zizegős fülbevaló, nem, azt szeretném én viselni.
1: Az, hogy pedig ugye... most ilyenek vannak, az a morgának is ilyen keresztek.
2: Viszont nyilván ennyi olimpián megfordulva, egyrészt keveset láttam, inkább általában ugye a labdajátékosoknál, ott viszont valahogy így beleillik a képbe, ott nem zavaró, ezek a kis beszúrt kis csillogos gyémántkák. A
1: Ronaldónak van még? Krisztián Ronaldónak volt
3: neki van,
1: kettő.
3: Neki volt is van, szerintem és szerintem lesz
1: most
3: is.
1: Most már megkomolyodott, így van, helyesen, jó van, Ronika.
2: Most már az Julián hordja az értékeit.
3: Azt hittem a...
1: Gyerekek, és ha már fülbe való, akkor közleményt adott ki a Real Madrid, hogy új hát vezetőt követel a La Liga élére. Ugye Javier Tebas szavaira reagált a királyi gárda, mely elfogadhatatlannak tartja az elnök folyamatos támadását a Real Madrid irányába. Tehát most már az van, hogy a La Liga elnökét is el akarják mozdítani.
3: Állandóan.
1: Most minden nap az valaki elmozdítanak valahonnan.
2: Vagy követelnek valamit.
1: Igen.
3: És mindig egy vereség után. Tehát amíg győzelemnél, akkor mindenki jó.
1: Igen, tehát a Marosán Gyűrű, tehát van ott nyomtató az öltözőben, ugye már Mourinho már a végén jött el a sajtótájékoztatóra, egy kinyomtató, hogy

0: sokára ráléptek.
1: Az, az piros
0: hogy
1: volt.
0: Kiállítás, nem kellett, tök mindegy, de azt hiszem sárgát kaptak. Igen, ez jogos, oké. De hát ott a VAR, könyörgöm. Hát szóljon a VAR, hogy ott nem egysek span, ott a boka, tessék, lap, kiáll.
2: Ráadásul, ugye, kedves Tebasz úr, gyerekkora óta nyíltan Real Madrid szurkoló.
1: Igen.
0: Ezt nem tudjuk, de...
2: Tehát még azt sem lehet mondani, hogy ellenérzéseket
0: tudjátok, hogy igen, bocsánat, hogy mit nem szeretek, amikor azt mondják, hogy nem mondhatja el, hogy milyen érzetű egy bíró, egy asszisztens, egy va... Miért nem... Hát ők is voltak gyerekeket, én eszpányolos vagyok, és akkor mi van? Tehát, hogy én szerintem, én itt a nagyon nagy elfogadás híve vagyok, mindenki olyan, amilyen. Oké, okay, és menjünk tovább.
1: Visszavonulásnál viszont ezt szokták mondani, és pont egy nemrég visszavonult spanyol játékvezető
0: nyilatkozta. Legölnél egy kicsit? Elámosodtál?
1: Ja, nem, nem, nem azért.
0: Kifele egy így hang.
1: Hogy minden spanyol játékvezető nagyjából 85% az Real Madrid szurkoló, és a maradék
0: de az miért?
1: A barcelonás.
0: Magyar miért?
1: Hát miért? Azt nem tudom, mert
0: arra ti emlékeztek, hogy ha valakinek drukkoltok, akkor mi volt az a pont, amikor elkezdtetek, és miért? Közben hallgatok fel, és kilövöm, hogy miért. Én Kispest Honvéd vagyok például Magyarországon, és édesapám is nagy ilyen puskás, meg aranycsapat volt, csak puskás on keresztül, ugye, aki honvédos volt, azon keresztül indult ez el, és rengeteg kettős rangadó volt a stadionban, és mindig az ő szurkolási szintjén ugye a Honvéd volt az első, és akkor ugye apám az volt, akkor nagyon sok gyerek egyébként szerintem így
2: abszolút,
0: választ.
2: Persze,
0: és akkor én is kispesti lettem.
1: Persze. Nekem innen jött a Fradi, hogy első meccs, amire kimentünk apával, az Fradi meccs volt.
0: És ennyi.
1: És akkor így, nekem az ott onnantól eldőlt. Barca pedig hát olyan 2006 környéken, amikor lehettem egy 8 esztendős, és akkor
0: egy könnyert is egy BL-t.
1: Egy BL. 2006-ban így az Arzenál ellen egy
0: nagyszerű BL-siker. Nekem 87-ben volt a Pókutcai lakótelepen Winkler Gábor barátomhoz és osztálytársamhoz, most figyeljetek, Isten nyugosztalja. Csak hogy mennyire rövid az élet. Voltam náluk, és ott a nagymamájával ott sertepertélt, szeretem a régi szavakat, és ott ültem a 80 olasz kötés mintából az egyike, volt még ilyen, fiatalabbak nem tudják, volt egy ilyen könyv, és a Trucka és Sanyi bácsi felesége, Teri néni, Csine kötött nekem egyet. Igen, nagyon, nagyon menő volt, de tényleg. És abban a szürke kardigánban, kötött kardigánban ültem, hogy honnan volt nekik előfizetésük 1987-ben arra, benne hogy egy Real Madrid Barcelona meccs menjen a Gabi, a Gábor szobájába, amíg ők ott rohangáltak föl és alá. Nem tudom, de bele, egy ilyenbe...
2: Ennyire szeretett kötni, kellett a nyugalom.
0: Az a Teri néni, az teljesen más.
2: Okay.
0: Mindegy, ez pedig a Winkler Gábor osztálytársam, ahol vagyunk most, Pók utca. És nézem, és egy Real Barca.
1: Évente
0: Real
1: 5 meccset mutatott a tévé, abból egyben
0: nem
1: esett.
0: Tudom, a végeredmény 8-3 és 2. Okay. 3 nekünk, a Barcának. Mind a 3-at Gary Lineker lőtte.
1: Így.
0: És így néztem, egész jó csapat.
1: És,
0: így indult el. Így indult el.
1: Igen.
0: Kötődésem egy csapathoz. 0-30-55-55-65, írjátok le, kíváncsiak vagyunk, hogy akinek szurkoltok, honnan ered az egész rajongás és kötődés. De szerintetek egyébként visszatérve a Real felvetésére, valakit érdekel, hogy most hogy nem tűnt el, hogy mondjam, tehát Mourinho Sámson haja nem tűnt el, tehát az ereje elveszett már rég, nem? És most olyat is nyilatkozott, szerintem nem feltétlenül helyes, hogy most visszajöttem, de úgy látszik, semmi nem változott azóta. Tehát megint beleállt a bírókba mindenki, vagy mindenki a Real ellen. Tehát nem jó ómen ez, nem vezető.
2: Szerintem a Real már nem tud máshogy, és tényleg a fejétől bűzlik a hal, elnézést, de muszáj ezt a példát hoznom ide. Sokkal többet foglalkozunk a Reállal az elmúlt években, és egyre szaporodó azoknak a száma, hogy nem a teljesítmény alapján, hanem a nekem mi jár, adja, több pénzt kérek, kinek van igaza, milyen rendelkezést vittem át, hogy nekem kedvezőbb legyen.
0: És valahogy úgy érzem, hogy ha elkezdesz egy ilyen negatív, nem tudom, spirált, tehát önmagad dobott bele ebbe a centrifugális erőbe, akkor a többiek is ellened, pedig nem Reál ellenesek, mondjuk hát Simeone azért talán, de hogy ő is azt mondja, igen, de nem azt mondja, hogy a Reál nem jó, mint amikor egyszer Fenyő Miki, Isten nyugosztalja, hívott egy koncertjére, és egy vagy két ilyen szövegtévesztésem volt, de hát én szerintem hungerre számokat szinte mindenki kívül, de egy-egy szót lehet, hogy másképp értelmeztél, vagy mondtál, és ez nálam is előfordult a próbán, majd odajött a próba után, átölelt a vállam, magához húzott, és azt mondta, Levi, igen, azért tanult meg a szöveget,

0: Mert ha én nem tudom, nekem elhiszik. Tehát nem azt mondta, hogy tanul meg, mert béna vagy, nem, hanem nagyon finoman rávezetett arra, hogy...
1: És privátban, ezt nagyon tisztelem.
0: Így van. Ja, ráadásul bejött, és ment a próba, és így véghallgatta, és az egyik szám közepén a közepét és sokkal erősebbnek érezném, és hogy a zongora ereje meg hangja, az legyen, engedj egy picit ide, zongorás hölgy volt. Leült az egész zenekar előtt, és beült, és olyan szólót nyomott zongorán, hogy te behalsz. És akkor itt legyen az, hogy felállt, így...
2: Ez így
0: és
2: menni.
0: Utána néma csendben mindenki, meg hogy azonnal sporttal kösek Varga Zoli, ugye a Fradi edzője volt ilyen, hogy kért bizonyos dolgokat a játékosok, és mondták, de hát ezt onnan nem lehet odalőni. Nem. Picit kérem, letette a labdát, és odalőtte 4-ből 3-szor. És néma csendben folytatott az edzés. Itt a tekintély miatt mondom.
2: Ez olyan nehéz, látod? Ez volt olyan nehéz, amit nem tudtad.
1: Ebben az a kiváló, hogy én is, amikor a gyerekeknek, ha mutatok bármit, akkor nyilván az első lövés mindig 10-es. De nem kell többet lőnöm, ja, innentől kezdve,
2: és ebben vagyunk.
0: Hogy, na, tessék el, így kell.
1: Nyilván 60-szor nem tudnám megismételni, de nem főleg kell, edzés nélkül, de nem ez kell. A lényeg, hanem az, hogy akkor ott megmutatom, hogy
0: én most teniszbe vettem azt, tehát most nagyon jó voltam hétfőn, és nagyon jól mentek a keresztrövidítések. Felütöttem a heresre, Géza barátomnak, és onnan vissza jobbra, oda a fonák oldalra beejtettem, és figyelj, és rohant először, vagy elérte, vagy a hálóba, vagy visszaadta minden, de a negyedik után már nem fog elindulni, mert kilóholta a lelkét. És mikor utána elindult utána az ötödikre, mert tudta oda megy, akkor visszatettem a tenyeresre, ahonnan elindult. Mert ez a lényeg. Tehát egyszer már lőttem egy 10-es, tudja, hogy oda tudom lőni.
2: Na, te ez vagy egyébként, ez a rövidítés vagy teniszbe? Te ez a rövidítés.
0: Azon gondolkodtam, hogy a halálom hol legyen, és szerintem vagy egy pipsó közepén, vagy valami, vagy egy elklasszikum, egy gólya közben. Tehát, nagyon impozáns, nagyon szép.
2: De mindig úgy zárja le, tehát már nem egyszer játszottuk, de padelben ugyanezt, van 3 ütés már egy labdán, és megkapja, bemutatja a nagy ütő, én hopp, oda, a hálom mögé, oda. Egyen. És egyébként 10-ből 8-szor ül. Mármint nem a Levi, ő a labda.
0: A pingpong miatt egyébként az a csukló sztori, és ott is az a lényeg, hogy valahogy vagy a hálónak essen neki, vagy a rácsnak. Igen. Ilyen borzasztó gondolataim vannak. De mindig elmondom, orvosilag én daganat vagyok, de jó indulatú, ez nagyon fontos, hogy nem akarok senkinek hozzá. Na, Mbappé is megszólalt, azt mondja, az előző idényben nyújtott. Gyerekek, bocsánat, nem tudom, belefutottatok már el azokba a videókban, ahol Mbappé valami ezredes, vagy nem tudom.
2: Diktátor.
0: Igen. Láttam?
2: Zseni. Mindenkit pofon vált. Bám! Mourinho, I'm the coach. No, bám!
0: Most mindenkit adjon, majd mennek ki, és részre nyitva van az egyik ajtó, és Simone épp az Heisennek adja a pénzt, amiért a 11-es létrehoznak. Őket is adjon meg. Én csak annyit mondom, Simone a Heisennek, hogy run. Rán fut, és hogy fut, a zacskóból hullanak ki a dollár, meg azért 100 000 euró. Nagyon szeretem. Na, szóval akkor Mbappéről van szó, ugye a diktátorról, aki szerint az előző idényben nyújtott egyéni teljesítményén feljogosítja őt az aranylabdára.
1: Hát,
0: világos. De gumicsirke. Hát miért a pénz pont aranylabda?
2: Igen, tehát ha már aranylabdát adunk arra, hogy senki, hogy egy játékos nem nyer semmit egy idényben, akkor annak lehetne az aranylabdás.
0: Azt mondja, hogy hogy a La Ligában és a Bajnokok Ligában is gólkirály lett.
2: Ja, igen.
0: Azért ez már valami. Míg a világbajnokságon a góllövők örök ranglistájának az élére állt, megelőző Messit. Azért a számok, na.
1: Tudjátok, mi a legnagyobb baj ezzel a hírrel?
0: Mondjad.
1: Hogy úgy kezdődik, hogy Mbappé szerint. Így. Ehhez bárki más mondaná.
2: Róla?
1: Róla. Igen. Neki. Toltőről hoz. Akkor azt mondanám, hogy hallgassuk meg, nézzük meg. Rajta van azon a 30-as listán.
2: Saját maga szerint.
0: De most olyan már is elkezdte magáról mondani.
1: Szörnyű. Szerintem ez... nem mondasz.
2: Egy játékosról nem mondja senki. Nem mondja magáról, csak mások. Ez Messi. Tehát Simeone. Onnantól kezdve Kuti Romero.
0: Nem Messi, senki nem mondja magáról.
2: Így.
0: Hogy
2: nem Messi, ő nem mondja magáról, róla mondja.
0: De a Jamal is most valahogy ez elindult. Igen. Szerintem, itt összebeszéltek a kommunikációs szakemberek, akik épp hogy átmentek a vizsgákon, ott is kettese, hogy most akkor legyen az, mi legyen, valami újdonság.
1: Mindenki jön magát kezdje.
0: Kezdjétek el magatokat magasztalni.
1: Hiányozni, igen.
0: Én vagyok a legjobb.
2: És közben azok mondják, akik valószínűleg a háromba sem lesznek, tehát nincsenek ott.
0: Tudja, már Bappé azért szerintem a háromba lesz.
2: Hát, meg lennék lepődve, hogyha ők ott lennének.
0: De hogy Rafinha gyerekek milyen csúcsokat döntöget, és milyen szépen, elegánsan.
2: Azt olvastad, hogy a Messi legjobb szezon kezdetét döntötte meg, nagyon most meg Rafinha, és nincs
0: neki
2: ott a 30-as listán sem.
0: De nyilván az előző évi, de az előző évi teljesítménye is jó volt.
2: Szóval és ott is csak ötödik lett, vagy negyedik, vagy
0: az év, mikor már nincs itt. Nem ugye, szóval, hogy ennek ellenére, mert most én nagyon szurulok neki, meg mindenkinek, jó meccseket szeretnék látni, gyerekek, igen, tényleg. Tegnap ugye volt egy internacionálé, és azt hiszem Häcken, ha jól
2: így, vagy. Egy svéd.
0: Ha jól emlékszem, igen. És az első percben az Inter női BL labdarúgás.
1: Mennyire volt szálkás?
0: Első percben nyert eléggé, első percben lőtt egy gólt az Inter, és semmit soha többet.
2: Olaszosan.
0: Nem kivédekeztek. Ki is állítottak egy játékost az ellenfél csapatából, és így sem. Na, akkor ma reggeli fejtörőnk, ilyen korán reggel, ha már ennyire rákészültetek, mindig van. Jó, akkor figyeljetek, mert hogy a kérdés az, mondjatok egy országot, ami A-val kezdődik, és nem A-val végződik. 06-30-55-55-605, gondolkodjatok.
2: Igen, kedvenc országom ugye kilőve.
0: Igen, de Argentinára gondoltál.
2: Argentinára gondoltál.
0: De te Albániára gondoltál?
2: Mert Angola is lehetett volna, de az sem.
0: Angola sem. Gondolkodjatok egy picit, addig elmondom, mi lesz ma. A hallgatók is beszólhatnak a játékba. Nem kell megnézni. Megnéztek, akkor onnan már rossz.
1: Így van.
0: Csak így, egyébként csak így. Na, szóval, hogy mi lesz ma, a 13 évesen már hosszú Katinkához hasonlít egy úszó tehetséget. Szerintem van benne valami, ha tényleg van benne valami. Kérdés, hogy lesz ebből baj, vagy sem, mennyire sérül a gyermeki elmes gondolkodás. Pólus Enikővel fogunk majd beszélni, imádjuk Enikőt, hogy elmondja nekünk ennek a hatását. Aztán 8 és 9 óra között Marco Rossi nehezen viseli a nem építő kritikát. Egyen szoktunk pizzázni, majd rákérdezek, hogy mégis hogy van ez. És aztán 9 óra után pedig hívjuk a mi mindenesünket, az edzői fenomént, magát, László Csabát, aki csak azért nem lett, képzeljétek el, gitáros, és ezt majd elmondja ő, de csak 9 óra után. Hozzánk tudtok szólni, várjuk is, 0630 55 55 605. A kis kora reggel kérdésünk, vigyatok egy ország nevet, ami A-val kezdődik, de nem A-val végződik. Egyszerű ez, 0630 55 55 605. Aki megnézi valahol, segítséget kér, annak egy foga legyen, az is fájjon. Jó? Igen. Hát azért ezt gondoljátok át. Mindjárt folytatjuk, 5 perc múlva lesz, fél száz.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt. Az Árréstop kivezetését kéri az Élelmiszeripari és Agrárszakmai Szervezet. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte az esetet. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A NAV feladata lesz megvizsgálni, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Az eljárás vagyonátruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Az Árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti. Így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. Dolgoznak azon is, hogy a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézések során az adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek. Ekkora összeget kellene félretenniük ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra. Derül ki a KNTH kutatásából. 5 év alatt 9 millió forinttal emelkedett a nyugodt öregkorhoz szükséges pénz. A 35 milliós célösszeghez 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni.
0: Közlekedés.
2: Felújítják az útburkolatot az M3-ason, a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55-55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
3: A hétvégi Eurókupa 4-es döntőjére készül női kézilabda válogatottunk. Hámori Luca már biztosan érmes az ökölvívó Európa-bajnokságon. Jövőre nem lesz gyorsasági motoros magyar nagydíj. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK labdarúgó csapata Marin Jurinával. A 32 éves bosnyák támadó, aki korábban a Mezőkövesben és a Diósgyőrben is futballozott, 2,5 idényt töltött a kékfehéreknél, és 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett. A vártnál súlyosabb Federico Valverde sérülése. A Real Madrid labdarúgó csapata uruguayi válogatott középpályásának bokáját a dél-koreai Kang In találta el nyújtott lábbal az Atletico Madrid elleni derbin. Valverde ezzel együtt végigjátszotta a találkozót, de a vizsgálatok súlyos bokaszalag sérülést állapítottak meg, ami miatt a játékosnak 2-3 hónapos rehabilitációval kell számolnia. Alexander Blessin lett a német Bundesligában 4 forduló után az utolsó helyen álló Borussia Mönchengladbach labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az 53 éves szakember 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a jelenleg nehéz helyzetben lévő komoly hagyományokkal rendelkező klubbal. Blessint korábban Belgiumban 2-szer is megválasztották az idény legjobb trénerének. A legutóbbi 2 szezonban a Saint Paulit irányította, 2025 tavaszán még bent tartotta az első osztályban a hamburgi csapatot, az idén ez már nem sikerült neki.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: A 65 kg-os Hámori Luca meggyőző különbséggel 5-0-ás pontozással legyőzte a lett Beatrice Rosenthalét, és bejutott a 4 közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és a mai elődöntőben a lengyel Kinga Kruvka ellen lép szorítóba. Az 51 kg-os horvát Laura ugyanakkor 5-0-ás pontozással alul maradt a negyeddöntőben a német Maxi Klötzerrel szemben, és ugyanilyen arányban kapott ki Szelecki Lilla az ukránok VB ezüstérmesétől, Hanna Ohotától 48 kg-ban, szintén a negyeddöntőben. Rendkívül szoros meccsen veszített az 50 kg-osok között Szaka István, a tavalyi világbajnok azari Szübhan Mamedov ellen, és így ő sem jutott be a 4 közé. A hétvégi Eurókupa bukaresti 4-es döntőjére készül a magyar női kézilabda válogatott, amely a szombati elődöntőben Norvégiával játszik. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap össze majd. A helyosztókat vasárnap rendezik. Sérülés miatt a Moson-Magyaróvár irányítója Kukely Anna helyett Kajdon Blanka került be a miaink keretébe. A Vác játékosa eddig egyszer szerepelt a felnőtt nemzeti csapatban, de Albek Annára sem számíthat a szövetségi kapitány Golovin Vladimir. A francia Metz jobbátlövője a Hillesin műtétje után nem csak a 2 bukaresti meccset, hanem vélhetően az évvégi Európa-bajnokságot is kihagyja. Golovin Vladimirral Bera Emese beszélgetett a tegnapi sajtónyilvános edzés után.
4: Mennyire nehéz az, hogy jelen pillanatban nem tudjuk, hogy majd a második meccset ki ellen játsszuk. Akkor ilyenkor készülünk a norvégokra, és aztán utána majd magunkra koncentrálunk, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
5: Az első, amit kell, az saját magukkal kell foglalkozni. A finom páros kapcsolatok, az biztos, hogy be kell gyakorolni, sok időnk nincs. Edzésen és videózással elemeztünk, hát beszéltünk meg mindig a védekezési elveket, támadásokat, mi miért csinálunk. Válogatottnál sok idő nincsen, hogy folyamatosan gyakoroljunk, hanem próbálunk szisztematikusan felépíteni egy olyan rendszer, ami majdnem minden ellenféllel szembe jó lehet. A norvégokra persze, hogy levideózunk, de erre Geirincre rakunk meg lábakat, meg a kezeket. Nagyon olyan apró dolgokat, hogy a mi rendszerünk működjön adott ellenféllel szembe, és utána majd jön a következő, vagy a román, vagy dán, akkor ott ugyanolyan oszlop, ami gerincnek mondjuk nevezem, az megmarad, és akkor lehet, hogy ott hosszabb lábai, vagy hosszabb kezei kellenek a következő ellenfélre, ezért a válogatottban nincsen egy hét, hogy itt lejátszottam egy meccset, és akkor egy hetet gyakorlom egy adott ellenfélre. Itt meg még pluszba az jön, hogy nincs egy nap pihenő se, ha nem játszol szombat, vasárnap, ezért nem csak mi így csinálunk, hanem az egész világ, még pláne a norvégok azt már 20-valahány évet csinálnak, hogy megcsináltak egy oszlopot, és az működik, és utána biztos, hogy ők finom dolgai javítják adott ellenféllel szembe.
3: A magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vlagyimir után az Esztergom jobb szélsőjét, Kovács Anettet is interjúra kérte Bera Emese.
4: Nagyon sok szempontból fontos lesz ez a két mérkőzés, ami előttetek áll. Az is fontos lehet, hogy Romániában a románok ellen játszani, ez még nem biztos, mert játszhattak a dánokkal vagy a románokkal, de ebből a szempontból is lehet ez egy jó felkészülés az Európa-bajnokságra, hiszen azt is Romániában rendezik majd.
6: Mindenféleképpen azért egy komoly csapattal fogunk találkozni, és ez megalapozza ezt az EB-t. A Norvég azért az egy nagyon komoly csapat. Mi arra törekszünk, hogy amit megbeszéltünk az edzéseken vagy a videókon, azt meg tudjuk valósítani.
4: A norvégok nagyon erős ellenfél, ez mindenképpen elmondható róluk. Az, hogy ez mennyiben segíti a felkészüléseteket, az kérdés. Szerinted miért jó egy felkészülési mérkőzésre? Az Eurókupa elődöntőt nem nevezném annak, de azért mégiscsak az Európa-bajnokságra való felkészülés a lényeg. Tehát a norvégokkal miért jó játszani ebből a szempontból?
6: Nagyon gyorsak, ők arra törekednek, milyen gyorsabban tudjanak támadásban könnyű helyzeteket lőni, és nekünk fel kell vennünk ezt a tempót, és azért is jó velük játszani, meg például a védekezésben sokkal robosztusabbak, és nekünk meg kell törnünk ezt a falat, és gyakorlásként ez egy nagyon jó mérkőzés lehet.
4: Egy gyors csapattal játszani azt jelenti, hogy akkor ti is felgyorsultok? Ez egyértelmű?
6: Ez mindenféleképpen így van is, hogyha mi is a legjobbat tudjuk nyújtani, és fel tudjuk venni a tempójukat, akkor egy nagyon jó mérkőzést tudunk velük játszani.
4: Mindettől függetlenül azért az elsődleges szempont, hogy a saját játékotokat gyakoroljátok és megmutassátok?
6: Ez így van. Csak magunkra kell fókuszálni. Tudjuk nagyon jól, hogy a norvég nagyon nehéz mérkőzés lesz, de csak magunkra kell fókuszálni, és a legjobbat kell nyújtanunk.
3: A kézilabdázó Kovács Anettet hallották. Amint arról beszámoltunk, az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka, az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, és ma az Euroliga selejtezőjében is játszani fog. Lelik Rékát erről a meccsről is kérdezte Tóth Béla, de szó esett a beilleszkedésről és a csapatról is.
7: Egy hete érkeztem nagyjából, múlt hét hétfőn, már viszonylag hosszabb ideje kint vagyok velük. Nem nagyon volt idő, semmire elöktöm, bele csaptunk a közepébe a dolgoknak. Már túl vagyunk egy felkészülési tornán, nagyon kevés időm volt otthon, 2 napom jöttem is ki. Nem nagyon volt idő arra, hogy most itt a körülményes dolgokon átmenjünk, hiszen Euroliga selejtezőt játszunk, bele kellett tényleg csapnunk a közepébe a dolgoknak.
8: Beszéljünk akkor erről az Euroliga selejtezőről. Ugye a Panathinaikosszal találkoztok idegenben, ráadásul ez egy olyan Euroliga selejtező, ami egy mérkőzéses, és a találkozónak a továbbjutója az majd a Gironával találkozik szintén idegenben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alapján nem tűnik könnyűnek a sorsolás, de te hogy érzed a csapatot, mennyire célkitűzés egyáltalán az Euróliga főtábla, így ahogyan említetted, hogy alig több mint egy hete vagy a csapattal, mennyire lehetett erre a párharcra felkészülni?
7: Ez az új rendszer nem éppen kedves az újdonsült csapatoknak, akik kopogtatnak az Euróliga ajtaján, nem egy oda-vissza mérkőzést kell játszani egy adott ellenféllel, hanem tulajdonképpen egy 2 lépcsős kvalifikáció van, és akik a legutolsó kalapban vannak, azoknak 2 mérkőzést kell idegenben nyerniük, ami korán sem egyszerű dolog. Utána egy Girona jön szembe, eléggé brutális játékerőt képviselnek. Nem mondanám, hogy egyszerű dolgunk lesz. Szerintem alakul a csapat egyébként. Napról napra érzem, hogy azért úgy kezdünk összeszokni. Török szinten egyébként szerintem nekünk van a legfiatalabb csapatunk. Tele vagyunk fiatal, újult erővel, ami egy kicsit hátránya, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. Főként tőlünk légiósoktól fogják várni az igazi nagy teljesítményt. Nincsen ránk téve ez a presszió, hogy nekünk mindenképpen Euroligát kell játszanunk. Ez egy nagyon jó lehetőség ennek a csapatnak, és próbálunk vele élni. Hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, akkor Európa kupában ugyanúgy tudjuk folytatni.
8: Említetted már, hogy a csapattal felkészülési tornán is részt vettél. Mennyire sikerült már beilleszkedned ebbe az együttesbe?
7: Egy edzésen tudtam részt venni a torna előtt, ami nem éppen sok, de cserében nagyon kevés. Viszont nagyon jól és gyorsan alkalmazkodtam a szituációhoz. Rám zúdították az összes létező figurát, egészen hamar sikerült megegyeznem őket, hogy ez volt az első mérkőzésünk így együtt teljes csapattal. Ahhoz képest szerintem jó mérkőzéseket játszottunk. Egyébként a Besiktas meg a Mersin ellen játszottunk egy-egy mérkőzést, és bár helyén kell kezelni, mert egyik csapat sem volt teljes kerettel, de mindkét mérkőzést megnyertük, ami szerintem egy előremutató dolog tud lenni. Próbáljuk minél gyorsabban kialakítani a kapcsolatokat a játékosok között.
3: A kosárlabdázó Lelik Rékát hallották. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balaton főkajáron versenyeztek. A sorozat hazai fordulója már idén veszélyben volt. Végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sport reggel, itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia. A Van Veszprém 6 góllal legyőzte a német Füchse Berlint, a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének második fordulójában. Barta Csaba, a Veszprém Holding ZRT vezérigazgatója, Bera Emese kolléganőnkkel beszélgetett.
2: Meglepetés vagy nem meglepetés, mert azért a Füchse Berlinnel kapcsolatban nem azt mondom, hogy revansot kellett venni a Veszprémnek, mert nagy csapatok, hogyha találkoznak, akkor nyilván ez is, az is győz az évek folyamán, de mindenképpen volt ledolgozni való, de ne is ebből induljunk ki. A Füchse Berlin egy nagyon jó csapat. A Veszprém idegenben, nem mondom, hogy régen nyert, mert ez sem igaz. Milyenek voltak az előjelek? Benne volt egy ennyire tükörsima mérkőzés és egy tükörsima Veszprém győzelem? Mert lehet azt mondani, hogy ez az volt.
3: Tükörsimának talán azért nem mondanám, de minden esetre tényleg egy meggyőző játékot tudtunk nyújtani, főleg az első fél időben. Szerettünk volna visszavágni nekik a tavalyi negyed döntő miatt, mindenképpen ezt kár tagadni, illetve kiemelném, hogy az elmúlt két évben azért 6-szor játszottunk egymással, és csupán 2-szer tudtunk nyerni, és 4-szer ők. Most egy picit közelebb kerültünk ezzel a tegnapi győzelemhez, a kiegyenlített, tehát az X-hez. Egy fantasztikus csapat, fantasztikus atmoszférával ez a berlini csarnok, úgyhogy hát ezt már többször megtapasztaltuk. Nagyon-nagyon nehéz itt játszani. Tényleg egy nagyon lelkes és nagyon jó közönség van, és hát mellette egy fantasztikus csapat a világ legjobb játékosával, úgyhogy nehéz mérkőzés. Szerintem ez mindenkinek. Mi abban gondolkodtunk, hogy ez a mérkőzés azért volt rendkívül fontos, mert hát bízunk benne, hogy tovább jutunk a csoportból, és ezt a két pontot már biztosan visszük a középdöntőbe. Nagyon oda kell figyelni, mert egy-egy ilyen bravúr az nagyon sokat érhet majd a végelszámolásnál. Ugye egy teljesen más lebonyolítási rendszer van, minden ilyen idegenben nagy kapnak, azt gondolom, hogy nagyon fontos jelentősége van a végelszámolás tekintve.
2: Idéntől már más a lebonyolítási forma, van 7-4 csoport, az első kettő jut majd tovább. Az, hogy itt most már a csoportban is olyan éles meccsek vannak, hogy nem fér bele egy-egy gyengébb teljesítmény, ez mondjuk a felkészülés is egy picit megváltoztatta, és úgy mentetek erre az első idegenbeli mérkőzésre, hiszen az első fordulóban a Portót hazai pályán simán verte a Veszprém, tehát egy picit változott akár a felkészülés, akár a motiváció, bár nyilván az nem nagyon, de ezzel, hogy más a lebonyolítási forma?
3: Hát inkább azt mondom, hogy elég baljós előjelekkel készültünk egész héten, hiszen a Porto elleni mérkőzésen a kezdő irányítónk, a Luka Cindrics megsérült, és nem tudott rendelkezésre állni, és sajnos a hétvégén egy izomhúzódást szenvedett a Nedim Remili is, úgyhogy ő is kitölt a sorból, illetve hát Lukasz Jörgensen pedig ugye tavaly sérülését áthozta hozzánk, még a Flensburgból, úgyhogy gyakorlatilag három olyan alapemberünk hiányzott a Berlin ellen, ami azt gondolom, hogy a jövő szempontjából főleg így, hogy nyertünk, azért bizakodásra adok ott. Visszatérve arra, hát mindenki tudta, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és fontos mérkőzés, és itt a fontoson van a hangsúly. Nem szeretnénk nagyon sok, vagy messze menő következtetést levonni ebből. Jó játszottunk, tényleg azt kell mondani, meg kell dicsérni a fiúkat, illetve kiemelném a szakmai stábnak a felkészültségét, mert nagyon-nagyon föl voltak készítve a játékosok, főleg védekezésben nyújtottunk szerintem kimagaslót. Reméljük, hogy jól fogunk kijönni ebből a nagyon nagy menetelésből, ami előttünk vár a következő pár hónapon.
2: Akkor egy záró kérdés csak, hogyan sérültek Remili, Cindrics, illetve Jörgensen, mikor állhatnak majd a csapat rendelkezésére, erről tudhatunk-e valamit?
3: Azt gondolom, hogy a Jörgensennek még azért kell egy pici idő, tehát azért januárban sérült meg, általában ezt a keresztszalag sérülést, ezt 10-12 hónapos visszatérésben gondolkodik ma már az orvostudomány, illetve a rehabilitációs szakemberek, tehát én azt hiszem, hogy ő nagyjából itt a november-december időszak előtt nem tud rendelkezésre állni. Hát nagyon bízom benne a Remili, illetve a Cindrics kapcsán, hogy a klubvilágbajnokságon, ha nem is rögtön az elején, de ott a Berlin ellen például majd rendelkezésre tudnak állni. Meglátjuk. Hát most azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a csapat tényleg három hiányzóval le tudta győzni a Berlint. Nyilván zárójelbe teszem, hogy náluk is volt kettő hiányzó. Ugye ráadásul a Liklein, aki ugyanolyan fontos láncszeme az ő csapatoknak, mint nekünk a Cindrics, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz majd Kairóban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bera Emese, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójával, Barta Csabával beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4 perce 7 óra után szeptember 23-án Csonka Zsófival, Szalai Kristóffal ma reggel és a Sportrádió Sportreggel adásában
2: és
1: találtuk magunkat, úgyhogy Vain Combe et Home, ahogy mondják ezt Mexikóban. Mexikóban, azaz bárki, aki a házadba belép, fogad szeretettel, ezt a nyitottságot adjuk át mindenkinek. 0630 55 55 605-ös a számunk, egy kósza gondolat vezérelt engemet, ugye, az, hogy kérdések közt a Sportrádióban halni meg, folytatván tovább ezt a híres, csodás verset, de azt a kérdést lögtük ide a mi hallgatóinknak, hogy írjanak nekünk egy olyan országot, ami A-val kezdődik, de nem A-val végződik. Ugye rengetegen írtatok, meg is kérem Szalai Kristóf tanult kollégámat, pontosabban kollégámat, hogy olvasson be egy párat ezek közül. Megvan-e a megfejtés?
3: Van rengeteg megfejtésünk, 2-3 is, ahogy nézem. Sziasztok, Afganisztán, ez az egyik. Krisi, mikor megyünk padelezni, üdv, Krisztián, hajrá, Fradi. Így van egy ilyenünk, köszönjük szépen, mikor mondjuk padelezni, gyakorlatilag 10 óra után rájön.
1: Magánéleti dolgokat létszi majd.
3: Amerikai Egyesült Államok, üdv.
1: Na itt
3: Zoli.
1: Kicsit megálltunk, hogy azt elfogadjuk?
2: Nézd, hivatalosan ez a neve. Én elfogadom. Okay. Zoli, elfogadjuk.
1: Jó, akkor jó. Ez is jó, és van még egy.
3: Igen, a megfejtés megvan, hogy Afganisztánon küldi Otto Mura keresztúról, és akkor mi találtunk
2: és
3: még
2: Marci
3: egyet.
2: Marci is,
3: szép jó reggelt, Afganisztán, üdv Marci, és a másik megfejtés pedig ugye az a Azerbajdzsán.
1: Így van, így, így van.
3: Úgyhogy ezek
1: kettő. Ez a három, és még Amerikai Egyesült Államok, Afganisztán és Azerbajdzsán.
3: Hát, igen, hogyha azt
1: igen, ha USA-t elfogadjuk úgy, és hát fogadjuk el, akkor ez kis reggeli fejtörő volt. Nagyon jók voltatok, köszönjük szépen mindenkinek. Most összeset nem tudtuk beolvasni, de nagyon rajta voltatok. A Szeren, ugye? Ahogy egykoron tette ezt Magyar Zoltán. Így van.
3: Magyar Vándor.
1: Miért voltunk lólegésben ilyen erősek tornában, azt tudjuk?
3: Miért vagyunk ilyen erős?
1: Hát voltunk.
3: Hát nem tudom, sajnos. Magyar Zoltán meg Berki Krisztián erős volt, mi nem vagyunk benne erősek.
1: Hát Borka Zsolt is olimpiában, igen, tehát
3: igen,
1: az ők
3: tehát
1: is.
3: Ő, ők így hárman, de így ez mindig szeretem, amikor rám mondják, hogy a magyarok jó lólengésben. Tehát nem tudom, hogy te vagy én.
1: Jók, nem? Tehát, igen, de értem.
3: Hogy magyarok jók el lólengésben.
1: Azért, mert hogyha használom, hogy talajon vagy, nyújton vagy, gyűrűn.
2: Hát gyűrűn a gyűrűk ura is.
1: Mondom, igen, ott még igen.
3: De hogy mi nem vagyunk jók lólengésben, meg úgy most általában most a magyarok, tehát ez az e-mailt említett három ember egyébként, ők jók.
1: Na, gyűrűben ki volt a két olimpiai bajnokunk?
3: Csolány Szilveszter.
1: És?
3: Igen, Csolány Szilveszter.
2: Én nem tudom másikat, szégyen szemre. De
1: 0-30-55, nem tudok minden, azért nem tudok minden. Gondolkodjunk ezen, szerintem menni fog, gondolkodjatok. Na, nézzük a mostani témánkat, ugye erről beszéltünk, hogy fiatalon elért sikerrel, mit lehet kezdeni, érdemes, hát sőt, persze, hogy érdemes, de mennyire kell ezt babusgatni. Egy mindössze 13 esztendős kínai kislány döntötte meg hosszú Katinka a korábbi 10 éven át tartott világcsúcsát, 200 méteres vegy úszásban. Yuce Ti a tókiai ázsiai játékokon 2:06-10-es időt ért el a távon, ami a második leggyorsabb a versenyszám történetében. Yuce Ti 13 évesen gyorsabb, mint Hosszú Katinka. Hosszú Katinka 2015-ös kazányi világbajnokságon 2:06-12-es idővel szerzett aranyérmet 200 méter vegyesen, ami 10 éven keresztül világcsúcsnak számított ezen a hosszon. Ezt adtát a múltnak egy 2025-ös kanadai versenyen Summer McIntosh 2:05-70-nel a háromszoros magyar olimpiai bajnokot, viszont most Yuce Ti is megelőzte. A 13 éves kínai lány Tokióban zajló ázsiai játékokon úszott ideje, ahogy mondtam, 2:06-10 minden idők második legjobbja, egyben junior világcsúcs-e. Ez az egész, úgyhogy mindamellett, hogy nagyon-nagyon gratulálunk, hogy amikor ilyen fiatal titánokról, tehetségekről beszélgetünk, akkor nagy kérdés, és ez nem csak a sportra, az életre is igaz, hogy mi lesz véled, drága Violám, azaz híres gyereksztárok, híres, hirtelen sztárrá, olyan mondjam, avanzsált sportolók, egyébként Jamát is idevetjük a maga zsenialitásával, de szerintem Pelé, aki 17 évesen lett válogatott, Lionel Messi szintén, Phelps, akit utána Nadal. Magyarországon. Ők is a nagyon korán. Most éppen...
2: Hát Phelps 15 évesen már olimpikon volt.
1: Egerszegi Krisztináról is azért hát beszéljünk, említsük nagyon-nagyon. Hát már... Abszolút, ne csak Jücetit, de...
2: Nadal ilyen... 18 évesen nyerte az első Davis kupáját.
1: Hát azért igen. Boris Becker 17 évesen Wimbledon, tehát az még nagyobb tett, de hogy igen, szóval ezek nagyon korai eredmények, és az a kérdés, igen, hogy az magának az embernek a fejlődésében, a sportoló fejlődésében mi mindent jelent az ilyen korán elért siker. De vehetünk alapul egyébként azért hoztam a film, vagy más kategóriát is, mert azért ott is, ha megnézzük, a nagyon, nagyon sikeresnek vélt gyereksztárokból, nem is tudom, hogy...
3: Kevin, ha már karácsonyra beszéltünk?
1: Hát karácsonyra beszéltünk, egy órával ezelőtt, ha erre akarsz visszautalni, igen, csak hogy most itt levő hallgatók is tudják, igen, mondtuk, hogy 100 nap sincs karácsonyig. Lehet, igen, megül egy Kálkin is esetleg, amit mondasz, de érdemes.
2: Hát jó páran, akkor, hogy az énekesnőkre, vegyesen, ugye énekes színésznőkre gondolunk.
1: Hát Szandi egyedül, aki 14 évesen befutott, és még mindig.
2: Igen, de hála Istennek neki nem tragikusan ért véget adott esetben a...
3: Hát most nem mondjuk a mechanikalkinak, sőt, ők most visszatérnek elvileg, tehát ő
1: most
3: szeretne.
1: Vagy a tragi, az, hogy most...
2: Most csak az jutott eszembe, hogy azért sokkal inkább több, vagy jellemzően több olyan példa jut nekem most eszembe, akik nagyon akik korán eltűntek? Befutottak, és nagyon korán a reflektor rájuk szegeződött, és aztán később pedig, hát most ugye közelmúltban talán egy hónapja hunyt el Hayden Panettiere, vagy Hayden, nem tudom.
1: Ki lehet ő?
2: Énekes színésznő, szintén USA, és...
1: Most a halált nem is hoznám be, igazából.
2: A 30-as éveiben, de hát nagyon terhelt gyermekkorral, és hát nagyon sok esetben ugye a szakma által kizsigerelve nőnek föl ezek a fiatalok.
1: Na erről majd beszélünk Pólus Enikővel, milyen beszélt rejtez magában. Én azt hiszem, hogy a nem nagyon pontos és konkrét számításaim meg utána járásom kapcsán nagyon sokan eltűnnek a bizonyos hülyeztőben. Uh-huh. Most nem is a halált, azt nem is gondoltam most erre, bocsánat, tehát nem ilyen olvasatban, hanem nem érik el azt, vagy nem tudják úgy folytatni azt a sikert, ahogy berobbantak. Ezért nagyon veszélyes, de ez például a zenére épp a múltkor Karamell példát hoztam, aki egyébként azóta akinek azóta írtak jó számokat, és nagyon szeretem, de azt a sikert, hogy beugrott a Szállok a dallal című csodás zenéjével, vajkből szintén nem nagyon tudta hozni, mert annyira magasra tette a lécet, és itt a sportolók esetében és más emberek esetében is az a kérdés, ha egyből ennyire erőn felül és ennyire csúcs teljesítménybe esel bele, akkor az mennyire lehet káros, mert az én meglátásom szerint nehezen tartható az a szint. Tehát sokkal inkább barátkoznék én meg azzal, hogy szépen fokozatosan lépegetve haladunk előre, és megéljük azt a bizonyos csúcsot. Meg egyébként talán az a fokozatosság elve Kokónál is megjelent, hogy először lett úttörő olimpiai bajnok, aztán nem tudom, megyei, aztán ilyen Budapest, majd országos magyar bajnok, meg ifjúsági, nem tudom, aztán Európa bajnok, világbajnok, és olimpiai bajnok. Ez egy olyan szép karrier ív, ami látjátok, mai napig is ott hagyta a sportban, ugye, mint a Magyar Ökölvölt Szövetség elnöke, és csodálatosan intézze a dolgait, mert nem volt benne olyan kilengés, ami szerintem nagyon

0: tehetség, aki sokkal ügyesebb, mint Lamine Yamal és Messi együttvéve.
1: Megnyújtották, de lehet fociban, vagy teniszben is ilyen 16 évesek már ott lehetnek, vagy 17, nem tudom, mi az alap.
2: De még mindig nem a 13. Az egyéni sportokban ez egy picit különbözik.
0: De még mindig nem a 13, tehát a 13 éves lány az általános iskola.
2: Én nem tudom például az ázsia bajnokságnak a nevezési kereteit, de feltételezem, hogy ha már indulhat junior.
1: És akkor nincs egy alsó korhatár?
0: Igen, tehát azért mondom, a fociban van úszásban, akkor mit? 10?
1: Nem is azért úszásban, hogy ott szerintem ott indokot lenne, bocsánat, tehát hosszabb végtagok, nagyobb tenyérkész, tehát hogy ugye, magát a vízellenállást jobban tudja húzni, vagy gyorsabban, de emlékeztek Eggersei Krisztának, hogy milyen nagy darab társakat, ellenfeleket győzött le, mert a technika olyan volt. Tehát lehet úszásban, a technika is nyilván nagyon sokat besegít, de 13 éves az nekem is talán egy kicsit korai, de hogy minden más részt is megnézünk ebben. Szóval nem is nagyon tudja felfogni. Tehát például a Yamal esetében is nagyon kevés olyan ember tudok, aki 19 évesen Európa-bajnok, világbajnok, éppen az aktuális
0: bajnok, tehát
1: aktuális országban, igen, bajnok, és most ugye idén még ráadásul bajnokok ligája győztes is lesz. Hogy azt azért összetenni, és azt felfogni, szerintem a Forma 1-es versenyzőknél is valami hasonló sztori van, és azért Szoboszlai Dominikot is emeljük ide, ha már ilyenről beszélünk, magyar sztárok esetében, hogy azt feldolgozni, hogy siker most bocsánat, a külső megjelenés is lenyűgöző. Az, hogy érkezik egy gyermeked, közben szerelmes vagy boldog párkapcsolatban néz, heti több 100 millió forintot keresel, és a világ egyik legismertebb klubjában focizol. Ez egy olyan ilyen váról indítható, nem tudom, plusz életbomba, vagy nem tudom, hogy ebből ha egy meg adatik valakinek, szerintem már azt mondja, hogy úristen, de jó, köszönöm. És amikor itt van például 8 ilyen, például Dominik esetében is, na ezt kell tudni kezelni, de erről nyilván beszélünk Pólus Enikővel, hogy ez hogy lehet, vagy mi ajánlott, hogy milyenkor a jó. Ott van például a kislány szülei, a 13 esztendős kislány, ha mondjuk ott idekorán szült anyuka, vagy apuka, fiatalon lettek szülők, akkor lehet, hogy itt most egy 30 éves, vagy 31-2 éves még mindig nagyon fiatal embernek kell valamit kezdeni ezzel a sikeres, leülni a 13 éves kislányával, hogy gondolom, hogy ez lesz a keresztnév, hogy beszéljük meg ezt, hogy ezt kezeld. Van például a kislányom egyik osztálytársa, nem tudom hányszoros magyar RG, ugye már nem RSG van, csak simán RG. RG bajnok, meg szerintem Európa bajnok is, vagy lehet világbajnok is, mert rákérdezek. Egyrészt alig van a suliban. Tehát az ezeket is, ez meg kell.
2: Ez nagyon.
1: Nagyon-nagyon meg kell rágjuk, mert nagyon fontos, és szerintem sok esetben így van. Ha van valakinek valamilyen tapasztalata ez ügyben, akkor küldje már el nekünk, hogy lehet. Vagy valaki nagyon fiatalon futott be, és lett sztár, és elismert, és sportoló, vagy művész, vagy bármi, akkor az nyugodtan vagy hozzátartozója, hogy ezt hogy kezelték jól. 06-30-55-55-605. Mert itt szerintem ez nekem sokkal veszélyesebb, mint nem.
2: Közben megnéztem, bocsánat, nincsen korhatár az Ázsia bajnokságon ebben az esetben. Bárhány, igen, akárhány éves indulat, és pont meg is említik.
1: Tehát a tornászoknál is itt van ugye ez a veszély.
2: Igen.
1: Akár még jó,
2: habár a World Aquatics, ugye a Nemzetközi Szövetség, ott megköveteli a betöltött 14 évet a nyílt felnőtt versenyeken, de a medencés úszásban ott egyáltalán semmi. És ha már az egyéni élményeknél tartunk, akár ha a saját karrieremre gondolok, én is gyakorlatilag tapogatóztam a sötétben, mert nem 20 éves hiátus után jutottam ki Magyarországról a saját versenyszámomba.
1: De te hány éves voltál?
2: Olimpiára. Én 19 éves voltam.
1: Hát, az se idős.
2: És igen, és ráadásul én ugye pécsiként, a Pécsi klubban, habár volt egy majdnem olimpikonunk, Herné Kiséva személyében, de mégsem volt szintén egy olyan vezető előttem, aki mondjuk ismerte volna ennek az útnak kikövezett menetét, igen, és tudott volna engem nagyon tudatosan segíteni, de közben nyilvánvalóan láttam a kortársaimat, és közülük is kiemelkedik egy ukrán versenyző, Olena Kostevics, akinek viszont az edzője zseniális érzékkel döntötte el azt, hogy ő 14 évesen már a felnőtt világbajnokságon

0: indult. Egész egyszerűen ő annyival 2-3 évvel bőven meghaladta a akkori korosztályunk tudását, hogy neki már az volt a mezőny. De visszatérve a saját példámra, nekem a szövetség egy nagyon egyértelmű célkitűzés elé állított, kvótát kell szereznem Magyarországnak, ami megint mondom, egy ilyen megfoghatatlan, nem tudom, déli báb volt kicsit, viszont hát nyilvánvalóan mindent elkövettem annak érdekében, ez megtörténjen, mert hogy ez volt a feltétele annak, hogy az utolsó junior évenben, tehát én még junior versenyző voltam, a saját korosztályos EB-ben indulhassak, mert mindenképpen szerettem volna Európa bajnok lenni. Úgyhogy én ugyanabban az évben szereztem olimpiai kvótát Magyarországnak, amelyik évben végül Európa bajnok voltam, és az volt az egyetlen verseny.
1: De tudtad kezelni? Itt ez a
0: lényeg. Akarom mondani, hogy az volt az egyetlen verseny, az EB, ami előtt kimondtam azt, hogy én most ide nyerni jöttem. És nagyon nehéz volt, főleg ezzel a kvázi magamra tett nyomással volt nehéz, de közben annyira vágytam erre, és ugye az igazán nagy feladatot már teljesítettem, ami nyilván erősített is valahol, de közben meg hát persze egy nagy elvárás, és szerintem ez a nagyon izgalmas, hogy ki az, aki ebben a helyzetben körülötted van. Nekem a családom nyilván egy megkerülhetetlen része annak, hogy én meg tudtam maradni ebben a sportban is, és helyén tudtam kezelni ezeket a dolgokat, hiszen bármikor, amikor hazajöttem, akkor ugyanazok a hétköznapok vártak, nem volt kivételezés. Itt az iskolai dolog, ahogy említetted is az előbb, az nagyon nehéz volt. Főleg az én időmben, hogy úgy mondjam, 20 évvel ezelőtt, ez nem volt gyakori, hogy valaki magántanuló, meg egyéni tanrenden van, és hát ez piszok nehéz volt pótolni, mert nem volt erre kiépült rendszer.
1: Igen, meg kivesznek egy általános olyan környezetből, ahol szinte mindenki van. Tehát, már bocsánat, hogy mindenki játszótérre jár, mindenki haverozgat, beszélget, ilyen órán jár, családdal van.
0: Hát úgy tűnt,
1: van.
0: Mintha lógtam volna a többieknek. Tehát emlékszem, hogy volt egy olyan osztályfőnöki óra, ami ennek szentelt a tanárnő, hogy mindenki elmondta, hogy mi a feszültsége azzal kapcsolatban, hogy én nem járok iskolába, mert ők azt gondolták, hogy én nyaralgatok a világ különböző pontjain. Igen. Erről beszéltünk osztályfőnöki órán, úgyhogy ezek nem egyszerű dolgok, és 13 évesen bele sem merek gondolni, hogy
1: szerintem
0: ez milyen
1: nagyon lehet. Egyedül van ilyenkor egy gyermek, vagy egy olyan fiatal sportoló, vagy zenész, vagy színész, teljesen mindegy, aki ebben a sikerben, ez Mekulé Kákiról is elmondták, ugye van egy testvére, akit szintén elindítottak, igen, erős B vagy C kategória lett, de nyilván nagyon sok pénzt keresett, de amikor kivesznek az élet mondhatni normális menetéből, és belkerülsz egy olyan környezetbe, ahol mindenki felnőtt, mindenki más, persze aranyosak, kedvesek hozzá, sportok esetében is így van ez persze, hát ott vannak az edzők, ott vannak a többi felnőtt sportok, és ott van 13...
0: Azért ezt így nevegyük szerintem készpénznek, hogy kedvesek mit? Hozzád, meg aranyosak.
1: Ja, azt a részt nem tudom, mert nyilván nem mindenhol. Én azt feltételezem, hogy az emberek jók. Nyilván van, akik nem azok, de hogy én meg így...
0: Most én csak arra próbáltam utalni, hogy az élsport világa nagyon kegyetlen. Hát... És ezt kívülről nagyon könnyen elfelejtjük szerintem, mert tényleg olyan kis csodásnak tűnik, meg olyan fú, mindenki szeret mindenki, nem. Tehát itt főleg úszók között, és ráadásul Kínában, ez szerintem nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a kisföld sorsa.
2: Nekem volt egy kellemesebb sztori, hogy ugyanúgy téma volt, ugyanúgy iskola, ugyanúgy osztályfőnöki óra, de egy picit mérsékeltebb a témának a kifutása, hogy egy válogatott női, ráadásul ugyanúgy női válogatott sportoló volt az osztályunkban, és rengeteget, tényleg utazott, távol maradt, kívül volt, összetartások, meccsek, stb. És nagyon ritkán járt be ő is, viszont volt egy olyan hétfői nap, amikor egy ilyen szombat-vasárnap egy ilyen 27 órás repülőútból megérkezve hétfőn az első óra, ugye reggel 8 órakor befutott a hölgy, és akkor elkezdi mondani az első órán a tanárnő, hogy na és akkor most történelem óra, és ugye ahogy a legutóbbi órán is vettük, akkor stb. Elkezdték darálni, és azt lehetett észrevenni, hogy ott a bal első pozícióban, padsorban a hölgy még a válogatott szerelésben úgy bepópiskolt. És jó, akkor, de már a tanárnő elkezdte volna mondani, hogy egyébként ott Mussolini délen hogy maszatolt, stb. És akkor ezt észrevette a tanárnő, és nagyon kellene, nagyon korrekt volt. Azt mondta, hogy de mivel most... Bogi elaludt, ezért maradjunk csöndbe, és akkor mindenki csináljon azt, amit szeretne. És elmaradt történelmóra. Ugye ez milyen aranyos?
1: De ez nagyon. Ugyanakkor pedig tegyük hozzá azt, hogy és ilyenkor, amikor egy ilyen fiatal siker megérkezik egy fiatal sportolóhoz, vagy bármilyen más típusú ember, kéhez, még csak így hívom őket, akkor az egyébként a barátokat, az osztályt, a szűk közösségét is annyira fel tudja spanolni, igen, és annyira jól esik, és ott szurkolnak, és szerintem az is nagyon jó érzés, élmény, biztos ilyen is volt, vagy van, hogy amikor utána megérkez egy ilyen sikerből a suliba, ahol addig, amíg nem vált el, hogy te ezen a szinten sportolsz, uh-huh, még te is a közösség az osztálytagja, igen, voltál hétfőtől, igen, péntekig, igen, de most már csak két hetente egyszer jársz, vagy nem tudom, és megérkezett, ezt nem is tudom, ki mondta nekem, majd gondolkodom, de megérkezett egy ilyen ifjúsági, nem tudom, világbajnokságról, vagy valami hasonló, és belépett az osztályba, és mindenki gyerekpesgő,
0: irigylem őt.
1: Tehát, hogy örültek neki a többiek. Ez is ad egy, szerintem egy olyan erőt a versenyzőknek, vagy a sportolóknak, vagy bárki másnak, ha elérsz egy sikert, ilyen sikert fiatalon, hogy a többiekre milyen hatással van. Na, majd megnézzük ezt, meg beszélünk majd erről is. Pólus Anikővel közben jött egy üzenet, hogy hány éves korig lehet jelentkezni.
2: Sziasztok! A nemzetközi szertornában az adott évben, amikor indul a versenyző, a férfiaknak be kell tölteni a 18, igen, a nőknél a 16 az alsó korhatár, az esztendő, az adott esztendő naptár év
1: köszönjük
2: végéig.
1: Köszönjük szépen, bárkit is kaptuk, a Csisztó Zsuzsitól akkor külön, köszönjük Zsuzsit. Most így nincs meg a szám, csak a szám, ha nem, akkor bárki másnak köszönjük. Igen, mert ez még lehet szerintem egy olyan pont, amikor nem engedik nagyon közel, majd ezt is megkérdezzük majd Enikőtől, el ne felejtsük, hogy hol van az a lélektani határ egy gyermek életében, amikor már, még gyerek, de nyilván még nem felnőtt, de hogy meg is éli, és tudja is, hogy mi történik vele.
2: Nálam személy szerint ez a 13 fölött, is még biztos, tehát az
1: de ez a 14 is olyan, esélytelen. Hogy
2: 14, de 15, 6 is talán.
1: Hát bocs, hát mikor ugye pályaválasztásra került sor, ugye 14 évesen, hát ki a fene tudja azt, hogy buszvezető akar lenni, orvos vagy fodrász? Tudtátok?
2: De.
1: Ti mire adtátok be a jelentkezést?
2: Amikor elkezdtük, 14, ez egy gimnáziumról beszélünk, akkor gimnáziumi tehát jelentkezés,
1: akkor
2: teljesen
1: a gimnázium az, aki nem tudja, te?
2: Nem, Gimi? Egy ilyen nyelves.
1: Gimi.
2: Nyelves. Mármint a tanulás.
0: Nyelvtagozatos gimnáziumban. Igen.
1: Én szakközépiskolában tudtam, mi akarok lenni. És látjátok, végül... milyen nagy különbség?
2: Az is lehet.
1: Vendéglátóipari
2: szakközépiskola. Volt is.
1: És ugye étteremben
2: lett
1: dolgozom. Lett is. Hogy ez egy 14 évesen szerintem senki nem tudja.
2: Ahogy sodor után.
1: Gyerekek, egy kérdés, aztán mindjárt jövök Pólus Enikőt, hallgatok 06 30 55 55 605, légy, írjátok már le, nagyon érdekel minket, hogy ki minek tanult, 14 évesen hova indult, milyen iskolába, és hogy az lett-e belőle. Tehát most itt az én példám, én vendéglátóipari szakközépiskolát kezdtem, és hát egy picit távol vagyok tőle.
2: De dolgoztál benne, tehát annyira...
1: Jó,
2: tehát
1: dolgoztam benne,
2: csak azóta távolodtál.
1: Igen, tehát dolgoztam benne, az tény, utána 9 évig.
0: Ugyanúgy kiszolgálod az embereket, csak a szavak száll.
1: Nagyon szépen köszönöm. A lelkem a tálca, a szavak pedig az étel. És a fűszer pedig ugye minden ékezet. Szóval 06 30 55 55 605, írjátok le, Ici, hogy minek indultatok volna az életben 14 évesen, mi volt a pályaválasztási irány, és aztán, hogy mivé váltatok. Egyébként szerintem nagyon érdekes üzeneteket fogunk kapni. Uh-huh. Tehát ilyen, hogy például egy pincérből műsorvezető. Nem tudom még, mi lesz, majd írjátok meg, kíváncsian várjuk. Jó? Aztán pedig hívjuk Pólus Enikőt, akivel mindig nagyon öröm beszélgetni, meg nagy öröm beszélgetni, és megvizsgáljuk ezt a korán jött sikerkezelési rendszerét és módját, módszertanát. Úgyhogy írjátok nekünk, hamarosan folytatjuk, 3 perc múlva lesz, 7:30.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ámori Luca már biztosan érmes az ökölvívó Európa-bajnokságon. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A 65 kg-os Hámori Luca meggyőző különbséggel, 5-0-ás pontozással legyőzte lett ellenfelét, és bejutott a négy közé a szofiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és a mai elődöntőben a lengyel Kinga Krupka ellen lép szorítóba. Az 51 kg-os Horváth Laura ugyanakkor alulmaradt a negyeddöntőben a német Maxi Klötszárrel szemben, és kikapott Szelecki Lilla is az ukránok VB ezüstérmesétől, Hanna Ohotától 48 kg-ban, szintén a negyeddöntőben. Rendkívül szoros meccsen veszített az 50 kg-osok között Szaka István, a tavalyi világbajnok Azeri Szübán Mamedov ellen, és így ő sem jutott be a négy közé. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A sorozat hazai fordulója már idén veszélyben volt. Végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK labdarúgó csapata Marin Jurinával. A 32 éves bosnyák támadó, aki korábban a Mezőkövestben és a Diósgyőrben is futballozott, 2,5 idényt töltött a kékfehéreknél, és 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A NAV feladata lesz megvizsgálni, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Az eljárás vagyonátruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Matolcsi György korábban hamis mesének nevezte az esetet. Az árréstopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstopp torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart, a kereslet egyre erősebb. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. Több helyen is leesett az első hó, Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A Magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett egy hideg front miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főútvonalakon. Sokan haladnak az M2-esen, a 2-es főúton Dunakeszi térségében, az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, az M4-esen Üllőnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre felül, a 31-es főúton Maglód környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na kérem, hát jó reggelt, mindjárt 3.48, szeptember 23-a, hello szerda, hello jó reggelt, mindenkinek a kedvünk jó, mondhatni határtalan lelkesedéssel érkezünk, és beszélünk, igen, és beszélünk arról, hogy ideje korán jött sikerrel, mit is lehet kezdeni, mit ajánlott kezdeni, ugye a 13 éves kínai úszólány esetét próbáltuk egy picit most részletesen kibeszélni, de itt van velünk egy szakember, Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, mindjárt jöttek, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Örülünk neked, szeretünk tégedet, és egy kicsit ezt beszéljük át, mert nyilván ennek van szakmai háttere, mi itt azért, ha hallottál minket, akkor próbáltunk egy-két vetületét ennek kibogózni, vagy megfejteni, vagy elmondani inkább a véleményünket, de hogy mit mond erről a szakma az ilyen korán jött sikerrel, hogy kell viselkednünk nekünk felnőtteknek, magának, aki ilyen korán elér egy ilyen sikert.
2: Hát igen, nagyon óvatosan és bölcsen kell kezelni, úgymond nem azt mondom, hogy az idő előtt érkezett sikert, mert mit jelent az, hogy idő előtt, hát, ugye? Igen. Én inkább ahhoz mérten gondolom ezt az idő előtti dolgot, hogy a személyiség fejlődése éppen hol tart, mert van annak egy ilyen normatív menete, tudjátok, hogy 7 éves korig mi alakul ki bennünk, akkor 12 éves korig mit tesz az idegrendszer, utána 16 éves korig éppen az agyban mi történik, és ezen belül hogyha jönnek az átlagos napoknál izgalmasabb, feszültebb, vagy éppen pozitív vagy negatív dolgokkal teljes élmények, akkor ugye nem csak a lélektant, hanem az idegrendszert azért elég rendesen meg tudják dolgoztatni. És a pozitív siker, a pozitív stressz is stressz. Tehát ez egy nagyon fontos tudományág ma már, hogy minden pozitív dolognak, ha örülünk, attól még tekinthetjük annak, hogy el tudunk tőle fáradni, ki tudunk merülni, le tudunk merülni tőle. És éppen ezért egy 13 éves kislánynál, aki már azért alapvetően nagyban, vagy nagynak is érzi magát a mai 13 éves kislányok, hát, ugye főleg, ha a sportolóról beszélünk, azért azt kell mondjuk, hogy ott nem annyira úgy serdülnek, mint azok a lányok, akik nem sportolnak, mert ugye annyira komolyan veszik az edzést, meg azt az életmódot, ami azzal jár együtt, hogy sikereket éljenek el, hogy bizonyos periódusok ki is maradhatnak. Szóval maga a siker nagyon megnyomhatja a személyiség fejlődését, akár jó, vagy akár negatív irányba.
3: A sportolói, tényleg koncentrálunk arra, hogy most, ahogy mondtad is, 13 éveseknek más lesz a személyiségfejlődése, ha sportoló, és egy picit más lesz akkor, hogyha ugye nem foglalkozik ezzel. Hogyan lehet megóvni, ha most tényleg a sportolói létre koncentrálunk, attól valakit, attól a tehertől, hogy, mert ugye most is mi is hasonlítjuk, mi most ugye a hosszú Katinkánkhoz, hála Istennek van saját, akihez tudjuk hasonlítani. Nyilván minden ország megteszi ezt a sajátjaival, de hogy attól a tehertől, hogy ne csak valaki utódja lehess, akihez hasonlítanak, hanem valaminek az úttörője.
2: Hát nagyon jó és pozitív hírrel fogadtam ezt a kérdést, mert a helyzet az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az újságírók, a médiában dolgozók, a szerkesztők, a műsorvezetők nagyon-nagyon érzelmileg intelligensen szükséges fogalmazni ahhoz, hogy amikor mondjuk hasonlítgatunk, azt milyen szövegkörnyezetbe tesszük. Mert óhatatlan, hogy a régieket, ugye meg aki a miénk, ugye magyar képviselő igen. volt, ugye mindig felemlegetjük, mert mindig 10 év múlva, 20 év múlva is büszkék vagyunk rá, hiszen egy kollektív büszkeséget hoztak nekünk. De ugye az, hogy hogyan hasonlítjuk az újakat, ugye akár a magyar újakat a régiekhez, az nagyon nem mindegy, hogy milyen szövegkörnyezetbe tesszük. És nagyon fontos dolog jön ki ebben, amikor mondjuk akár újságírói szinten beszélgetünk erről, mert tulajdonképpen a fiatal résztvevők, legyen bárhon, bárkinek a képviselője a világból, minden nemzetben ott van az, hogy hasonlítják különben a régiekhez, de maga a sportolóval is megtörténik, hogy ahogy a személyiség bennük fejlődik. És ugye kell nekik a minta, kell nekik valaki síma, akihez ők hasonlíthatják magukat, hiszen ha otthon nincs úszó, akkor a nemzetbe kell keresni azt a sikeres úszót, ugye, akkor ahhoz a sémához ők maguk hasonlítják magukat, és próbálják őket lekövetni, és ezért is van az, hogy sokszor a médiában ez megjelenik, ez a fajta hasonlítgatás. Ugye egy ilyen médiában megjelent hasonlítgatás bizony egy személyiségnek a fejlődése, ahol még a neurológiai dolgok is átalakulnak, bizony nagyon sokszor elbújhat mögé, és akkor nem tudja jól megélni a sikereit. Éppen ezért, amikor a sikerbe következik, általában azt szoktam mondani, hogy jó, ha az ő nevét emlegetjük, mert neki fontos megérkezni oda, hogy ebbe a történetbe, amikor leúszta a sikerült, elérte azt az eredményt, hogy ő megélje főszereplőként a sikert, és ne csak valami elődnek az árnyékája. Árnyékába élje meg azt, hogy hát én is lehetek esetleg olyan sikeres, mint ő, akit emlegetnek.
4: Előtt árnyéka eszembe jutott, amikor Neymar bevillant a futballvilágába, mondta, hogy ő lesz a következő Ronaldinho, és mondták, hogy igen. Nem. Ő az első Neymar lesz. Hát ő nem akinek valaki.
1: Teljesen jó, igen.
4: Na, szóval visszatérve egyébként, ez a 13 éves kislányra, tehát ezt nem értem, fociban van ez a 15 éves korhatár, hogy ezt nem kéne egy picit fölemelni az úszóknál, mert előbb-utóbb fognak találni egy 10 vagy egy 8 éves indiait, aki még gyorsabban fogja úszni, és hát akkor gyakorlatilag felborulna ez az egész, amiről most beszélünk. Szóval nem kellene egy ilyen korhatár szigorúbb?
2: Hát az az igazság, hogy az elmúlt évtizedben így azt tapasztaljuk, hogy míg régen beszéltünk olyanról, hogy életkori sajátosságok, ma ezek nagyon-nagyon széles spektrumban mozognak. Tehát teljesen máshogy működik, ha mondjuk 10-13 éves lányt most egymás mellé helyeznénk, és megvizsgálnánk őket, hogy ki hol tart, teljesen más spektrumon tartanak, és éppen ezért ma már nagyon nehéz belőni azt, hogy korosztálynál hol kellene meglőni a határt. Én azt gondolom, hogy aki arra szánja az életét, idejét családi szinten, mert ugye az, hogy egy gyerek sportol, az egy családi összefogásból születik, mert kell, hogy legyen ott szülőtámogat, aki hozzá viszi, biztosítja abszolút, számára igen. Mindazt, amit. És ilyenkor a szülőnek kell egy egyedi forgatókönyvet szoktam ilyenkor javasolni nekik, hogy nézzük meg, hogy egy sportoló gyermek, élsportoló gyermek szüleinek mi az, amit személyiség szinten biztosítani kell, és érzelmi érettségben a gyermekének, hogy mikor eléri ezeket a sikereket, és ha idő előtt eléri, akkor hogyan lehet ezekkel együtt élni, feldolgozni, hiszen ez nyilvánossággal jár, utcán felismeréssel jár, egy csomó sajtó megjelenéssel jár, ugye, és azért ezek nem kis terhek egy éppen alakuló személyiségnek. A szülőt is, meg a maga a menedzsmentet is ilyenkor arra szoktuk rábírni, hogy érzelmileg máshogy készítsék fel ezeket a dolgokra, és azért azt kell mondjam, hogy a mai fiatalok, akik előtt egy kicsit nyitottabb a világ a social miatt, nagyon könnyen és jól fel lehet készíteni. Az egy másik tézis, hogy maga a sikert, amit elért, azt fel tudja elfogni, vagy már a következő állomásnál tart, mert ha nem tudja megélni egy személyiség a sikert, akkor bizony a siker lehet teher is.
3: Pont a siker kapcsán jutott eszembe, hogy hogyan tudunk jól egészséges önbizalomépítésbe kezdeni ezek ennél a nagyon fiatal korosztálynál, aki hát láthatóan joggal követel helyet magának a legjobbak között az eredményei kapcsán, hogy ezek ne irreális elvárások legyenek, és egy kicsit meghagyja neki a saját ritmusában a fejlődés, de közben nyilván hozzásegítse ahhoz a karrierhez, amire ő elrendeltetett.
2: Hát ugye a sok sport, edzés, rehabilitáció, meg pihenés, meg mindenféle, amit be kell építeni az élsportba, ugye nagyon fontos, hogy elmaradnak azok a szociális légkörök, amit egy osztályjal lehet megélni, osztálykirándulások, baráti nyiladozások, kifele mennek bulizni, csinálni dolgokat, tehát az ő életükben nagyon sok minden elmarad. Ráadásul az a szintű elvárás, amit egy sportolói fegyelmezettségben el kell tőlük várni, ugye az ki is hagyja egy picit azt a kiskamaszkort, egy 13 éves kor körül, ahogy egy standard kiskamasznak viselkednie kell. Tehát egy mikro parentifikáció történik, kimarad egy olyan időszak, és hamarabb lesz felnőttesebb. és éppen ezért náluk teljesen egyedi forgatókönyvvel, hát ez ne is legyen ma már kérdés, hogy támogatni kell mentálisan őket, tehát kell legyen egy szakember, aki időnként, tehát nem minden héten, de időnként kíséri őt mentálisan, mert a későbbiek folyamán nem feltétlenül a kiskamaszkorban jöhetnek ki ezeknek a lelki vetületei, vagy idegrendszeri személyiségbeli hátrányai, hanem ahogy elhagyja a nagy kamaszkort, na utána lehetnek ennek következményei. Tehát ezt mentálisan is komolyan kell venni, annak érdekében, hogy ő azt a pályát szépen be tudja futni, és a későbbi sikereket is el tudja érni. Tehát itt mindenképp a szülőknek, az edzőknek óriási felelőssége van, hogy ugye egymást támogatva, de hogy jól tudják így segíteni a gyermeket, mert ugye nagyon sok minden kimarad a gyermek életéből egy ilyen sportvonalban.
1: Hát bocsánat, igen, és erre a nyeregre ugranék fel, hogy nem csak a gyerek, hanem ahogy mondott, tehát a szűk környezete, vagy a nagyon szoros környezete is meg kell, hogy változtassa az életét, ha szeretnék ezt a pályafutást, legyen ez itt, vagy legyen ez színész, beszéltünk itt színész párhuzamokról is, aki nagyon korán, idejekorán lesz gyerekszínész, nagyon híres. A vele járó pénz, a siker, annak kezelése, a megváltozott mikro- és makro környezet, és az önmaga élete, a szülők élete is. Tehát örül, hogy a kislánya mondjuk ilyen sikert elért, de közben, amikor hazamennek, el kell dönteni, hogy ki viszi majd azt a gyereket a következő versenyre, miből finanszírozzák, kiszán erre időt, tudunk-e olyan edzőt választani, vagy olyan szakembert, aki felkészíti a várt sikerre, és akkor tovább megyek, és mondjuk egy 13-14-15 éves gyermek esetében mi a garancia arra, hogy ő meg is tartja ezt a státuszt? Tehát, hogy ő 25 év múlva, 20 évesen marad ilyen szinten, világszinten.
2: Hát igen, ezek nagyon fontos kérdések, ugye például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok sportoló ugye nagyon korán betesz az egész munkájába apait, anyait, tényleg, aki ilyen szinte szorgalommal rendelkezik, de hogy van, akinél nem feltétlen cél az, és van, akinél meg kell állítani azt, hogy idő előtt kimerítse a szervezetét, mert le lehet meríteni a szervezetet nagyon egy olyan állapotban, amikor kiskamasz és nagykamaszkori átalakulások zajlanak a testben, lélekben, idegrendszerben, és van, akinél szólni kell, hogy nem baj, ha nem éred ezt el 14 éves korra, jobb lesz az 16 éves kor körül megcélozni. Szóval, hogy nem mindig könnyű azért a serdülőkben ezt elérni, főleg, ha késleltetni kell azt, amit ő idő előtt esetleg kiadnak, és ezért is kell a személyiség jegyekkel, személyiség részletekkel foglalkozni ilyenkor egy ilyen sportvonalban, mert ha például túl szorgalmas az a diák, és tényleg fantasztikus eredményeket ér el, azért kell arra is figyelni, hogy a túl korán érkező túl nagy siker nagyon korai kiégésekhez vezethet. És éppen ezért, hogyha nincs jó környezetben, tehát például mondjuk rábízzák a fiatalra a pénznek, a részének a kezelését, ami ezzel együtt járt neki. Óriási veszélyt jelent, mert a személyisége még nem áll készen arra, hogy gyakorlatilag megtanulja azokat a pénzügyi dolgokat, amikre még nem jött el az ideje, mondjuk 13 éves nő. Éppen ezért a szülőnek nagyon bölcsnek kell lenni, vagy ha nincs jó szülői háttér, akkor az edzőnek, vagy a menedzsmentnek, hogy mit, hogyan titulál, mert az első és legfontosabb 1-2 év és mondjuk 17 év közötti sportolóknál, a sikeres sportolóknál, hogy hozzuk vissza minél hamarabb a gyermekkorba őket, minél több mindent próbáljanak meg megélni, küldjük, amikor lehet a pihenő időkbe, hogy barátokkal találkozzanak, menjenek el moziba, éljék meg a diákkorukat, mert valójában véve azt teszi még sikeresebbé azt a diákot, hogy lesz egy kis magánélete, és nem az, hogy mennyi pénz van a számlán. Azokat mindig ebbe az életkorba azt szoktuk javasolni, hogy be kell inkább fektetni, le kell kötni, félre kell tenni, és majd, ha felnő, és megtanulja a pénznek, a hatalmának valamilyen szintű kezelését, akkor engedni csak bizonyos szinten, hogy ő abba döntéseket hozzon. Tehát kell egyfajta védelem.
4: Pénzügy gyerekkorban, 13 évesen milyen számlajeletek is, hogy nekem eszembe jutott, hogy Zlatan, amikor nyilatkozta 17 esztendősen a Malmö csapatában játszott, ugye még nem kaphatott saját számlára fizetést, és mondta, hogy a szülei kapták meg a bankszámlájára a fizetést, ment a menedzserhez, hogy nem kapok fizetést egy éve. Hát azért, mert a szülőkhez utaljuk. Ja, hogy ti a szülőkhez utaljátok azt a pénzt, amit én keresek, akkor innentől kezdve szépen levonjátok azokat a pénzeket, amiket én gólommal nyert a csapat, és akkor onnantól kezdve pedig már nem úgy néz ki a bajnokságban a Malmö. Ja, igen? Jó. Jövő héttől már Zlatan a saját számlájára kapta a fizetést. Onnantól kezdve.
3: Jó, hát igen, ő az üdítő ritka kivétel, valószínűleg öntudatosság tekintetében. Az jutott eszem, eszembe, hogy hallgattad a Kenikő, hogy hogy állunk tapasztalatod szerint ezekben a megfelelően időnek megfelelő támogatást nyújtó szakemberekben Magyarországon?
2: Hát ez az igazság, hogy én azt gondolom, hogy szakmailag persze minden szakember tud segítséget nyújtani alapvetően a sportolóknak alapvető dolgokban. De ha mondjuk a saját életében nem volt egy sport, vagy akár élvonalbeli sport, bizonyos dolgokban nem biztos, hogy jól tud segítséget nyújtani. És itt nem feltétlenül csak a sportpszichológiát emelném ki, akik esetleg arra képződtek, hogy kifejezetten ezen a területen jól tudjanak segíteni, mert az élvonalbeli sportnál, meg ennek az életmódja az nagyon kell, hogy az a szakember legalább valamennyi tapasztalat legyen abban életmód szintjén, hogy átélte azt, hogy mivel jár együtt, hogy jól tudjon hitelesen segíteni. És ezt főleg azért mondom, amit lehet, hogy pár embert kiakasztok most ezzel, de azt is mondom, mert a mostani fiatalok, ők nagyon-nagyon arra figyelnek, hogy a másikban mi van, hogy neki van-e abban tapasztalata. Tehát számukra borzasztó fontos a gyakorlatiasság és a hitelesség. És az fog tudni jól segíteni, akinek ott van a saját élménye. Sőt, nem beszélve arról, hogy nekem még az is tapasztalatom, hogy még arra is rákérdeznek, hogy és most sportolsz, most mit csinálsz? Tudhatod te azt, amit én? Szóval, hogy ők ugye bátran, vakmerően belemennek a dolgokba, és nekem ezt tetszik, én ezt imádom ebben a korosztályban, szóval, hogy erre figyelni kell. Van elég szakember, azt gondolom, de nem vagyok abban biztos, hogy mindenki jártas esetleg olyan szinten a sportban, mint ahogy az kellene az élvonalbeli sportban.
1: Igen, még egy rövid kérdés is válasz így a végére, Enikő, hogy azért, amikor az ilyen korán érkezett sikert, hogy az ember megéli, azért van annak egy ilyen kirekesztő hatása is, vagy lehet egy kirekesztő hatása, hogy rá nem feltétlenül a legnagyobb, hogy mondjam, szeretettel néznek, mert ő azt elérte, ő odautazott, ő nyakába akasztották az aranyérmet, biztos ezért pénzt is kapott, és az emberek többsége viszont ezt nem. Ez egy valós veszély?
2: Hát nagyon valós veszély, mert nagyon sok múlik a pedagóguson, hogy hogyan integrálja az élvonalbeli sportolót az osztályba. És ugye maga az, hogy magántanulónak kell lenni, a magántanulóságra nagyon irigyek a többiek, mert ők arra gondolnak, hogy de jó, hogy neki nem kell bejárni, de hát ő nem oda jár be, hanem máshova jár be, és még azon felül tanulja, és éri utol magát a tanulmányba, és még külön vizsgázik. Tehát, hogy nagyon sok múlik a magántanulóságnak a bevezetés, hogy ne azt érezze a többi diák, hogy bezzeg neki milyen könnyű, meg ő megteheti. Tehát ez az egyik, ez egy pedagógiai kompetencia, amit mindig meg kell tenni, ha van élvonalbeli sportoló az osztályban vagy iskolában. Másrészt ugye az irigységet kezelni kell. Nincs olyan, hogy nincs, de mindenkinek van ilyenkor az osztályban, és ezt úgy kell kezelni, hogy meg kell tanulni a pedagógusnak is azt, hogy hogyan lehet a sportolót integrálni egy osztály közösségi kohéziójába úgy, hogy nincs ott az évfordulókon, nincs ott a bulikon, nincs ott az osztálykirándulásokon, ugye? Tehát amikor a csoport kohéziója, hogy körbeveszi egymást, és mi egyek vagyunk, egy osztályhoz tartozunk. No, ez egy pedagógiai munka tulajdonképpen, de azt tudom mondani, hogy szakemberként nagyon kiválóan tudunk együtt dolgozni a pedagógusokkal, amennyiben kérnek ilyenben segítséget, mert amikor elmondjuk, hogy mit, hogyan érdemes lenne csinálni, hogy minden szempontból jó legyen, hiszen az osztálynak is egy személyiségfejlődése, ha megtanul más sikerének örülni, megtanul elismerni, megtanulja nem irigykedni a másikat, hanem mindenki megdolgozzon a saját sikereért.
1: De meg tudjuk ezt mi oldani? Bocsánat, tehát mi magyarok, most ugye mi eléggé szkeptikus, és én nagyon remélem, hogy elindul egy ilyen
2: itt
1: folyamat.
2: Az akarással és van tudunk gond, örülni. Hogy legyünk hajlandóak nem irigykedni egymás, hanem örülni egymásnak és a saját sikereinkért. Nagyon kemény
1: lenne. De jó lenne, egy idilli világ lenne. Enikő, nagyon szépen köszönjük az itt léted, mindig feltölt és üdítő volt. Köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk.
2: Hálásan köszönöm, legyen
1: oda
2: szépen.
1: Szia! Púlus Enikővel értékeltük ezt a helyzetet. Két gondolat még a végére, Kristóf légy kedves.
4: Így, hiszen jönnek az üzenetek a 06-30-55-55-605-ösre. Így szól az egyik üzenet. Az egyik kedvenc mondatom erre a témára, amit most érintettünk. I'm not the next Michael Phelps, tehát én nem a következő Michael Phelps vagy Usain Bolt vagyok. I'm the first Simon Biles, hanem az első Simon Biles. Ugye pont volt egy ilyen hasonló gondolat, menetem még korábban, amikor
1: igen,
4: beszélgetünk. És van egy olyanunk, hogy a közösségi média térnyerésével a világ a legrosszabb irány felé halad a közösségi mérés a világ kapcsolatáról, mondta ezt Gordon. Gordon, de nem a Tomaszok gőzmozdony morcos mozdonya, hanem Anthony Gordon, a Barcelona játékos. De ez is milyen ritka a mai világban, hogy ezt nyilatkozza valaki, nem?
1: Egyetértünk ezzel? Ezzel a mondattal, hallgatóink, kíváncsi vagyok, aztán majd mindjárt beszélünk erről, mert hogy alapvetően ugye már Marco Rossiról beszélünk, ott is a közösségi média, meg egyébként a közösségi média nagyon jelen van mostani életünkben. Kérdés, hogy szerintetek nem nagyon veszélyes-e, hogy nem lesz-e ennek egyszer csak úgy vége, hogy már olyan szinten vagyunk, hogy mondjam, kizsigerelve információk, meg impulzusok, és élmények, és vizuális, és más tartalmak területén, hogy ez egyszerűen beteríti az életünket. A mesterséges intelligenciáról nem is beszélek, mert tulajdonképpen az, hogy most itt emberek beszélünk egy mikrofonba, egy rádióban, már olyan szinten unikális, hogy ezt elmondani nem tudom, hogy félünk ettől, illetve szerintetek milyen hatása van ennek, amit mondott Gordon, azzal egyet értetek-e, avagy sem, hogy a legrosszabb, ugye, ami felé haladhat a világ most a közösségi média térnyerésével. Ha igen, akkor írjátok meg szerintetek így, ha nem, akkor azt is bátran nyugodtan várjuk, örömmel olvassuk a véleményeteket. 0630 55 55 605, és mindjárt foglalkozunk Marco Rossival és a magyar labdarúgó válogatottal.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt, egy picit lehet, 8 órán vagyunk, úgyhogy mindenkinek csodálatos reggelt kívánok, és nagyon szép napot. 8 óra, 10 perc van, ma ugye már szeptember 23-át üljük, és szerdán Csonka Zsófival a Sportreggelben. Szia Zsófi!
2: Hello, hello, jó reggelt!
1: Itt van Szalai Kristóf, hello Krisi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, drága hallgatók!
2: És Harsányi Levi a volánnál.
1: Na, köszönjük szépen, mindig várjuk tőletek az életetek alakulását, ki minek tanult, és aztán mi lét belőle. Nagyon érdekel bennünket, hogy maradt-e az, amit 14 évesen gondolt. Ugye előbb beszéltünk az előző órában erről a fiatal kínai lányról, aki idejekorán ért el sikereket, és azért felvetődött bennünk az a gondolat, hogy tudjuk-e azt 13-14 évesen, hogy mivé akarunk válni. Nem, szerintem nem igazán, ezt én mondom, de ezt lehet, hogy valakinek más a véleménye, örömmel fogadjuk azt is, és itt van a párválasztás, meg a pályaválasztás ideje is, maradjunk az utóbbinál, amikor ugye már próbáljuk 14 évesen eldönteni, hogy mik szeretnénk lenni. Nekem édesapám segített ebben, ugye én pingpong világbajnokként jelöltem meg magam, mi lennék is, nagy leszel, mert pingpong világbajnok, de ha mégsem, na de hát apa, de hogy, de értem, nagyon tehetséges vagy, nem mondta, hogy nem, de tegyük fel, hogy akkor azért induljunk már egy másik irányba. És akkor alapvetően ugye ő mérnök volt, és kérte, rajzoljak valamit egy rajzlapra, ezt megtettem, és akkor azt mondta azonnal, hogy akkor a mérnöki szakmát elfelejthetjük. Mi van még, és sose felejtem el, ott ültünk a Semsen Andor utca 14 első emelet egyes ajtajában, pontosabban mögötte a lakásban, és akkor azt mondta, hogy kisfiam, hát enni, inni, és öltözködni mindig fognak az emberek. És akkor az öltözködésnél megálltam egy pillanatra, a divatvilága érdekelt, de már akkor is a lányok, úgyhogy a kettőt együtt nem tudtam összehozni, és így maradt a gasztronómia, képzeljétek el, és így adtam be a jelentkezésem a Gundel Károly szakközépiskolába.
3: Igen. Ahol ott a gyakorlatilag, ha lenne hírességek csarnoka, akkor Levi arca biztosan ott lenne, mind befutott gasztroszakember.
1: Így van, nos, de szóval azért mondtam el ilyen hosszan, hogy feltünk készülni a következő témánkra, de alapvetően az, hogy nem biztos, hogy aztán mindenki azt a szakmát űzi, amit 14 évesen kitűzött maga elé, vagy azt éli meg most az életében, mert nem biztos, hogy akkor azt tudjuk. De hogy nátok, hogy alakult, írjátok meg, hogy minek tanultatok, és aztán mi lett belőletek 06-30-55-55-605. Na és akkor itt van Marco Rossi esete a magyar válogatottal. Ugye Marco Rossi 2017-ben jött Magyarországra, amikor is szinte, vagy kicsit előbb még, igen, és azonnal ugye szinte megnyerte a magyar bajnokságot, az NB1-et a Kispest Honvéd csapatával. Hát azóta sem volt a Honvédnak ilyen sikere, úgyhogy én nagyon örültem neki, nagyon kedvelem, egyébként tényleg egy pizzériába járunk, néha találkozunk is egy-két hetente, akkor így találkozunk, beszélgetünk, és angolul beszélgetünk, és erről szól egyébként.

0: Nem beszél magyarul, ugye?
1: Igen.
0: Ugyan, sem a játékosokat, amikor behívja, sem a mérkőzések elején, sem a mérkőzések végén, sem olaszul, sem magyarul nem szólal meg.
1: Ráadásul már magyar állampolgár.
0: Is.
1: Nem tudom, mennyire nehéz a magyar nyelv, szerintem baromira.
0: Igen.
1: De hogy vannak segítői, meg hogyha... Igen?
2: Ne haragudj, itt megszakítanálok. A pizzás barátodra visszatérve.
1: Igen.
2: Tehát, hogy...
1: Hívjuk Pippónak.
2: Hívjuk Pippónak. Pippó, jól értettem, beszél magyarul.
1: Beszél magyarul, mert van magyar barátnő.
2: Pedig nem Magyarországon született. Tehát annyira azért talán nem nehéz, ha tartósan Magyarországon élsz.
1: De hogyha valahol vagy 10 éve, és most megint a hallgatókhoz fordulunk már részben, és persze beszélünk mi, és hogyha más nyelvterületre, más országba tévedtetek, akkor mennyire és hogy sikerült elsajátítani valamilyen szinten? Az itt van sok jó példa, van például a labdarúgás, és azért is hoztuk most ezt a témát. Ott azért például, azt hiszem, te mondtad, Lukaku 4-5 nyelven tolja.
0: Igen.
1: Lewandowski igen, úgy szólt meg a múltkor egy spanyol bajnoki után spanyolul, igen, hogy tulajdonképpen elolvadt a mikrofon, és csúroszként élte tovább az életét. Szóval, hogy valami döbb. Tehát meg lehet ez. Dárdai ott van. Pagyár, most
2: És bocsánat, nem azt várjuk, hogy a műveltségi versenyen ő magyarul szavaljon valahol.
1: Megfigyeltem, amikor németet tanultam, akkor Dárdai Pali volt az egyik példa. És mondta a német tanár, nő csodás, lenyűgöző, azt mondja, hallgattunk például Dárdai interjúkat is, uh-huh, és ő szinte minden nőn ebben mondott, de ahogy mondott, senki nem érdekel, mert mindenki megérti. Uh-huh. Tehát most nem arról van szó, hogy uh-huh, el kell menni, és nem tudom milyen fokon letenni uh-huh a nyelvvizsgát, hanem hogy azt valahol megértse.
2: Tőle, hogy meg ítél, meg nemzeti válogatott vezére. Nemzeti válogatott vezéreként gyakorlatilag az ország a munkáltatód, mert hát a TAO-ból kapja az MLS.
1: Na, nem menjünk bele, mert messze megyünk.
2: Jó, de szóval azért mondom, hogy itt a kritikák és egyéb meghallása mögött azért ezt is meg kell hallanunk, hogy amikor tényleg iszonyú neves edzők jönnek különböző sportágakba és hazai klubok élén, igenis időt, energiát szánnak arra, hogy nagyon intenzíven, nagyon gyorsan megtanulják azt a konyha nyelvet, amivel el tudnak.
0: Jó, hát
2: ő mondjuk, de most mondjuk a kézire gondoltam, hogy azt az öt mondatot, jó mondjuk, igen.
1: Igen. De azért jó példa.
2: De most a gyűriekre gondoltam, ugye, hogy ott viszont ugye játékosok is megtanultak magyarul.
1: A játékosok könnyebben, mert szerintem...
2: Eduard Ámorim, aki szintén beszél 4-5 nyelven, wow, és megtanult magyarul, wow, és szépen itt adott életében először magyar interjút, igen, ebben a stúdióban, tehát hogy...
1: Szerintem a közeg tehet arról, meg nyilván te önmagad, ha érdekel,
2: ez még nem is ez a kérdés. A nemzeti válogatott vezéreként szerintem nem teheted meg, hogyha itt igen vagy 10 éve, hogy nem beszélsz
1: alapszinten
2: magyarul. Nem
0: jogos,
2: tudod elmondani.
0: Abszolút jogos.
2: Ez szerintem elfogadhatatlan.
0: Nem tudom, láttátok-e, mostanában van egy reklám, amiben szerepel Marco Rossi, nagyon kellemetlen az ő része, magyarul beszél, de amikor a kamera őt veszi, próbálhatták volna úgy is leadni azt a reklámot már készként, hogy ne lehessen azt látni, hogy amikor beszél szemtől szembe rossz egy ember, egy picit mindig, nem picit, tehát kinéz balra, és olvassa aztán, de az nem lenne baj, ha csak balra kinéz, néha visszanéz az emberre, ja, és kinéz hiszem balra vissza a szemre. Annyira amatőr a gyerekeket, borzasztó.
1: Azt mondja, hogy azért kritizálnak, mert nem beszélek magyarul, ami egyébként igaz. De az is igaz, hogy meg tudom értetni magam három nyelven, és ezzel a három nyelvvel beutazhatom a világot. Nem tudnak eladni, meg aki csak magyarul beszél, ezt nem mondhatja el magáról.
2: Rossi úr, hogy ez szuper, hogy nagyon sok nyelven tetszik beszélni. Egy apró hírem van, Magyarországon él. Tehát ez esetben az a magyar
0: dolgozik,
2: szakember.
0: És itt dolgozik,
2: és a magyar válogatottal dolgozik, tehát nem egy klubcsapattal, ahol a nagy része adott esetben, nem tudom, külföldi játékos, igen, és ezért angolul kell beszélni, hanem magyar.
1: Tudjátok, szóval, hogy amikor angolul tanultam, akkor nekem a keresztanyám még Kanadában éltek, sajnos keresztanyukám már nincs, de keresztapám még mindenkit van Riverside-ban, és úgy küldtek ki, angol tagozatos suliba jártam, hogy minden nyáron egy hónapot kint voltam. És ez ugye 3 nyarat jelentett, és volt kint, képzeljétek, persze magyar ismerős, és egy étteremben dolgoztam, pizzériás étterem, és volt úgy az elején, bár azért akkor tanultam a suliba, és többé-kevésbé gondoltam, hogy kellene mondani, vagy hogy nem, és figyelj, az, amikor tudod, szembe köszön a valóság, mert a könyvekben

0: hogy how many time buy your watch, itt senki nem kérdezi meg, mert még így tanultam. És hát ugye mindent rövítenek.
1: Picit más a tempó, picit más így, a hanglejtés.
0: És néztem, tényleg de hogy tényleg, mint Ádám, igen, az anyák napi ünnepsége, hogy mi van? És akkor szóltam oda a magyar ismerősnek, aki ott volt mellettem, mit mondott? És angolul válaszolt ő is. Mond, anyád, hát nem, és nyilván az első nagyon nehéz, a második nap megint, a következő hét
2: és
0: is, és aztán egy hónap eltelt, és már oké.
2: Azt hittem, hogy Levit kiment nyelvet tanulni Kanadába, hogy az angol nyelv rejtelmeit elsajátítsa, de abban az iskolában, a pizzériában a kanadaiak csak franciául beszéltek.
0: Bárig lenne. Na, szóval tényleg kíváncsi vagyok, hogy most ez mennyire, igen, hogy mondjam.
1: És fú, bocsánat.
0: Mondd.
1: Ha hadd vágjak közben még egyet. Amikor az a kritika ér, hogy nem beszéled az ország nyelvét, akinek a válogatottjával dolgozol, és erre az a visszavágásod,
2: igen,
1: hogy
2: az kellemes.
1: Én beszélek három nyelven.
2: És akkor, aki csak magyarul beszél, az meg nem mondhatja el magáról, az kellemetlen.
1: Akkor azt szeretném mondani, hogyha valaki beszél három nyelven, akkor úgy tűnik, hogy ő könnyen sajátítja el az idegen nyelveket. Hát. Lesz, hogy szíves, akkor egy negyediket is elsajátítani alapfokon. Tényleg? Tehát, hogy ez
2: igen, be lehet ez a három, ugye
1: ez az érvelés.
2: Lehet az olasz, spanyol, portugálra gondol, ott meg nincs nagy eltérés a három között.
1: Hát nyilvánvalóan az olaszra, az angolra, hiszen azt igen. Tudjuk, hogy angolul beszél,
2: és biztosan nem a magyar,
1: a német
2: a
1: lesz valószínűleg a harmadik, mint oly sok olasz igen. Edző esetében.
2: De nincs az már, hogy
1: na most, aki megtanul németül, az biztos, hogy meg tud tanulni magyarul.
0: Igen. Nem olyan könnyű azért Bence Imre édesékes apanyelvünk gondolatát tenni, de annak is csak egy részletét, mert nagyon hosszú, mindenkinek nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, tehát Bence Imre édesékes apanyelvünk, nem tudom, ismeritek-e vagy sem. Egy-kettőt, mennyire könnyű megtanulni magyarul. Kezdjük tán a jó szóval, tárgy esetben jót, ám de tóból tavat lesz, nem pedig lent tót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek, nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többesben a tő nem tök, szabatosan tövek, amint hogy a cső nem csők, magyar földön csövek. Anyós kérdé, van két vőm, ezek talán vövek? Azt se tudom, mi a bő, egyes számban cövek. Csók, ha adják százával, jó, az benne a jó. Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó. Bableveset lehet sós, némely vinkó savas, nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon ám Debrecenben, Győröt, Pécset, Szegeden, amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen. Adj sebész ki agyat műt, otthon ír egy művet, tűt használ a műtéthez, nem pedig len tűvet. Munka után füvet nyír, véletlen se füvet, vágy fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő, nyáron nyír a tüzelő, télen nyárral fűt ő. Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek, kik a népet felültették, mindnyájukat leültették. Foglár fogán fogjuk van, nosza tömni fogjuk, eközben a fogházból megszökhet a fogjuk. És aztán sorolnám, vagy folytathatnám
1: na,
0: tovább.
1: Ez egy kiváló példa volt arra, csodás. Hogy ezt nem várjuk el Márko Rosszitól.
0: Azért mondtam, hogy nem így.
1: Ezt nem várjuk el, de na. Biztos, hogy ennek lehetne egy nagyon aranyos gyermekvers verzióját megírni, azt nagy szeretettel várni.
2: És még azt se.
0: Egyébként, igen, ha már itt tartunk, nem tudom, hogy ki, hogy és miként tanult nyelvet, de hogy a hatásos, a hatékony nyelvtanulás talán kezdődhetne a gyermekmondókák és a gyermekrajzfilmek és csatornák tömkelege van.
1: Magyar zenéket.
0: Magyar hallgassa zene is jó.
1: Megtanul.
0: Magyar zene is jó szerintem, magyar mondóka
1: tessék,
0: is jó.
1: Mit ajánlanátok Márko Rosszinak,
2: hát
1: hogy hatékonyan elsajátítja?
2: Hát egy ilyen gesztirepet, hogyha meghallgat, akkor az pikpak el tudná sajátítani.
0: Egy azariát gondoljátok.
2: Hát
0: fél, nincsenek könnyű, nincs könnyű helyzetben.
1: Tessék, 06 30 55 55 605.
0: Hogy lehet
1: mivel tanuljon meg Márko Rosszi magyarul? Mit ajánlanátok neki?
0: Meg a ti mivel tanultatok meg adott nyelvet? Kíváncsiak, hogy milyen hatása van. Van, aki ugye azt is nagyon javallott, hogy néz filmeket először, ugyebár úgyhogy felirattal, aztán előbb-utóbb már általában nem nézed a feliratot. Az én drága barátom Gangsta Zoli és Pierro társaságában töltöttem sok-sok estét, ők képzeljétek el, stratégiai játékot játszottak PC-n, aminek ugye az a lényeg, hogy elindul egyfajta nyomozás, alapvetően ez, vagy valamint megfejtés. A lényeg, hogy egymásra épülő, tehát nem tudod kihagyni a különböző részeket, mert nem tudsz a következő szintre, grade-re jutni, és ez általában angolul volt. És nagyon érdekes, bűnügyi játékok tömkelege, iszonyat stratégiai játék, és nagyon jó, és elindul. Például bele csöppentem velük, elindult egy nyomozás egy vonaton, eltűnt valaki, aztán eltűnt valami, elkezdték keresni, és ott ülmentem a Zoli, a Gangsta, és kérdezte a kalauz, az egyik vonaton utazó embert, kicsit Agatha Christie is, Orient Express-szerű, hogy hol volt a, figyeljetek, a hegedű vonó, vagy vannak tisztítója. Hát én azt gondoltam, hogy valamilyen szinten beszélek angolul, ők ezt azonnal vágták, és mondom, ez honnan tudta te, Gangsta Zoltán, mi a hegedű vonó angolul, vagy nem tudom. Azt hát, 3-4 éve ezt játszunk. Az elején úgy indult, hogy ecsnit megállít, szó megkeresése. Aha. Még egy snit, és 4 év után már folyamatosan tudta. Tehát ez is egy, gondolom, egy adalék, egy lehetőség, hogy ki hogy tanult nyelvet. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogy tanultatok nyelvet. Úgy esetleg hajdúszti barátom, hogy egy hangos szava nem volt a feleségével, mert ő se tudott angolul, meg a felesége sem magyarul. De hát az sem biztos, hogy egy jó alternatíva. Szóval kíváncsiak vagyunk. Egyrészt mit ajánlunk? Milyen közeget? Ahogy kérdezte Jófi, milyen magyar, hogy mondjam, segítség Márko Rosszinak, hogy megtanuljon, jobban megtanuljon magyarul, vagy egyébként elinduljon ezen az úton, illetve kérdés, hogy nátok milyen nyelvtanulási módszer volt, ami hatékony lett, illetve ennek segítségével meg tudtatok tanulni egy nyelvet. SMS számunk 0630 55 55 6 05, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hámori Luca már biztosan érmes az ökölvívó Európa-bajnokságon. 12 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A 65 kg-os Hámori Luca meggyőző különbséggel, 5-0-ás pontozással legyőzte lett ellenfelét, és bejutott a négy közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és a mai elődöntőben a lengyel Kinga Krufka ellen lép a szorítóba. Az 51 kg-os Horváth Laura ugyanakkor alulmaradt a negyeddöntőben, a német Maxi Klötszárrel szemben, és kikapott Szelecki Lilla is az ukránok VB ezüstérmesétől, Hanna Ohotától 48 kg-ban, szintén a negyeddöntőben. Rendkívül szoros meccsen veszített az 50 kg-osok között Szaka István, a tavalyi világbajnok azeri Szübán Mamedov ellen, és így ő sem jutott be a négy közé. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A sorozat hazai fordulója már idén is veszélyben volt. Végül a Hungaroring Sport Zrt. Március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK labdarúgó csapata Marin Jurinával. A 32 éves bosnyák támadó, aki korábban a Mezőkövestben és a Diósgyőrben is futballozott, 2,5 idényt töltött a két fehéreknél, és 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Társadalmi egyeztetésre bocsátották a vagyonosodási vizsgálatról szóló törvény módosítását. A tervezet biztosítja, hogy az országgyűlési képviselők, politikai vezetők, közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása összhangban legyen az adózott jövedelemmel. A javaslat alapján a NAV feladata lesz, hogy vizsgálja az érintettek és hozzátartozóik adóbevallása megfelele a valóságnak. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Egy angol céggel kötött, mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízási szerződés ügyében tesz feljelentést a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, a tárca előző vezetése a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy olyan egyenruhára költötte, amely végül nem is lett rendszeresítve. A miniszter hozzátette, az előző időszak beszerzései között emellett luxusautó, több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák és vadászatbiztosítások is szerepelnek. A média arról szóljon, hogy milyen témáknak kell megjelenniük a tájékoztatásban. Az újságírók szakmai munkát végezzenek, a közmédia szolgálja a közegészét. A kiegyensúlyozottság alapvető kötelezettség. Egyebek mellett erről beszélt a Média Tanács frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Paják Gábor a Felkelőben első feladatként említette a szervezeten belüli átvilágítást. A magyar középkorúak átlagosan 35 millió forintos megtakarítással lennének elégedettek nyugdíjas korukra. Ekkora összeget kellene félretenni ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak 65 éves korukra. Derül ki egy felmérésből. Ehhez már 30 éves kortól havonta 83 ezer forintot kellene félretenni.
0: Közlekedés.
2: A fővárosban baleset történt Újpesten a Nádor utcában, a Hárfa utca közelében. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Néhol eshet is. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Reggel 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így van, az átalakulásról beszéltünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindjárt 3:49-re Márko Rosszi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Kiválóan beszél három nyelvet, hogy mondta, és ezen nagyon szépen boldogul a világban, be is utazhatja. Nem tudnak eladni, még aki csak magyarul beszél, az ezt nem mondhatja magáról. Kiváltott egyfajta vitát, ellenérzést a szurkolókban és a magyar emberekben, hogy alapvetően Márko Rosszi valamilyen szinten megtanulhatna magyarul. Egyébként, tehát neki is jobb lenne, szerintem jobb egy közérzet valakinek, ha egy adott országban él, itt van ugye 10 nem tudom hány éve, talán 10.
2: 10x éve, igen.
1: És hogy alapszinten nem tudta. Van, aki azt ajánlott, hogy menjen be az öltözőbe, tehát ne csak úr, hogy legyen bent, dumágason, menjen el a játékosokkal sörözni, italozni, nagyon jó. Vagy ajánlanak neki magyar hölgyeket is, akikkel kapcsolatba lépett, de hát ő boldog ház. Házasságban értem, most nem fog, de találkozni hölgyekkel, mert ezt ne is akarjuk neki.
2: Meg azt hiszem, hogy azt ajánlod neki, hogy most egy magyar hölgyel is kerüljön házasságba, és hagyja ott az olasz feleségét.
1: Nem is gondoltam erre, de örülök, hogy elmondtad, mire nem gondoltam. Nem, hanem az, hogy egyébként az tanulási módszer gyanán dobtuk ide a hallgatóknak, hogy kinek mi a vélemény ötlete, hogy lehet jól megtanulni magyarul, vagy ti hogy tanultatok meg más nyelven, minek volt értelme, mi volt hatékony. Kérlek szépen, azt mondja, hogy van egy olyan, én most olaszul szeretnék megtanulni, és el is indulok ezen az úton. Pont fordított lesz, tehát én olaszul kezdek.
3: Hát akkor megvan. Hát tanuló tényleg? Partnerek lehettek már.
1: Jó, hogy nem mondtam, hogy mondjátok, de hát erről van szó, hát persze. Hiszen egy pizzériába is jársz, hiszen mondtad, Levi, ugye? Igen.
3: Igen.
1: Hát miért nem ülünk le? És én elmondom neki magyarul.
3: Pizza feltétek mentén elindultok.
1: Én azért sokat többet tok olaszul, mint ő magyarul. De amúgy leülünk, igen. És azt a beszélgetést
3: azt
1: látjátok?
3: Azt mondja, sajt.
1: Ciao. Ciao. Como está? És válaszol. Mire én? Jó. Szia. Hogy vagy, Levi? Szia. Hogy vagy?
3: Sajt?
1: Én vállalnám, hogy karácsonyig megtanítom.
2: Magyarul,
3: alapszinten.
1: Egyébként a Pippóval beszélni fogok. A pizzéria tulajdonosával járunk.
3: Aki tud magyarul.
1: Igen, lehet tudni, nem jelent problémán, uh-huh. Hogy beszél.
3: Ismeri az összes Liszt fajtát magyarul.
1: Beszél magyar, azt nem tudom, tud-e Liszttől bármit. Na,
2: legutóbb a Sárkány Centerben hallottam így a kínai úr embert így beszélni magyarul, mint ahogy ti próbáljátok előadni az olaszt.
1: Képzeljétek el?
3: Nem, a kínaiak nem így beszélnek.
1: Képzeljétek el, hogy amikor ezt a szakmát kezdtem,
3: és tessék, nagyon beszélnek magyarul.
1: Nagyon régen, akkor egy vietnámi srác engem hallgatott, és pár évre rá találkoztam vele. A vietnámi család jött Magyarországra, és a srác kezdett el tanulni magyarul. Vagy elkezdett el tanulni, már én is úgy beszélek. Ő kezdett
3: el. Magyarul tanulni.
1: Igen, magyarul egyetemen, nyilván nehezen. És képzeltek, akkor a rádióban ment a kő vagy nem kő, meg a telefonbetyár átverős műsorom, uh-huh. És azt mondták neki, ezt figyeljetek, hogy hallgasd a Harsányi Levit, ha meg akarsz tanulni jól, gyorsan, megfelelő slang mennyiséggel. Ezt a nyelvet, és engem tanult, és nyilván nem miattam meg rajtam, meg így tanultam meg a nyelvet, de hogy valamit hozzá segítettem, az biztos, uh-huh. És valahol volt egy egyetemi nap, nem tudom, hogy hol, ahol én meghívott vendég jelen voltam, és odajött ez a srác, és úgy beszélt, ahogy mi. Uh-huh. És azt, hogy nagyon
3: ahogy te, ezek szerint.
1: Hát meg ahogy ti is, hát ugyanúgy. És mondta, hogy nagyon köszöni a család is, és képzeljétek el, hogy akkor úgy értek, hogy a családtagjai, apa, anyuka, ugye csak vietnámiul, vagy, uh-huh. És ő pedig magyarul, és ő fordított nekik, uh-huh. És tanította meg őket rajtam, és más lehetőségeken keresztül meg segítségével.
3: Tessék, Rosszi gyerekei nem beszélnek magyarul?
1: Én nem tudom.
2: Szerintem nem.
3: Még az is lehetne, hogy akkor ők tanítják apát. A kedvenc magyar előadóik zenén
1: keresztül.
3: Szerintem
1: nem beszélek. Jöttek-e, üzenet nézzünk ezek közül.
2: Így van, Márko Rosszi, hiszen a válogatott edzője, sok ideje van lenne két válogatott összetartás között tanulni. Tanuljon már meg valamennyire magyarul mondjuk az spanyol. Üdvhegesztős Roli írta ezt nekünk, köszönjük szépen.
3: Szerintem. Roli, szívemből szóltál.
1: Szerintem... Nem tudom, mennyi tartózkodik Magyarországon, de szerintem életvitelszerűen igen.
2: Persze.
1: De hát akkor pláne. Szóval persze. Szerintem simán.
2: Így van.
1: Simán mehetne.
2: Igen. Igen? Jó reggelt, szégyen és szánalmos az, hogy Marco Rossi nem tud megtanulni önmagába való igénytelenség.
1: Elviccelitek, az kimaradt. Az
2: elviccelitek el. Hát,
1: mit lehet ezzel másra szerinted?
3: Csak a humorral tudjuk körülbelül ezt, az amúgy nagyon szomorú történet.
1: Az is lehet, hogy éppen nem tud megtanulni, vagy lehet, hogy ez neki nehéz, vagy lehet, hogy pont nincs ideje.
3: Tehát,
2: de hogy nincs ideje?
1: Nem. Miért lenne diszlexia? Nem.
2: Nem tud hármat, tehát azt eldobhatjuk, de hát ideje, ha valami, akkor az lenne egyébként, tehát egy válogatott edzőnk gyakorlatilag a legkönnyebb.
1: Akkor viszont nem annyira érthető a sztori.
2: Igen.
1: Tehát, hogy én azt gondolom most...
2: Nem, ez akarás, nem akarás kérdése.
1: Nézzünk külföldi edzőket, akik nem abban az országban ugye edzősködnek, amilyen nyelvet beszélnek. Tehát, mondjuk,
2: Carlo Ancelotti.
1: De alapvetően az angol, nem a bevett nyelv.
3: Mondjuk,
1: az öltözőkben.
3: Az öltözőkben biztos.
2: A kluboknál biztos. Na, a kluboknál. Hát az öltözőben, hogyha külföldi szövetség, ő portugálul tartotta már a VB előtt is a sajtótájékoztatóját.
1: A braziloknál, egy olasz emberedző Spanyolországban igen? Milyen nyelven beszél?
2: Spanyolul.
1: Spanyolul? Akkor megtanul spanyolul.
2: Egészen
1: Hansi biztos. Flick hogy beszél?
2: Nagyon jó, mert Flick nem tud spanyolul. Egyébként ő angolul beszél.
1: Tehát a német edző Spanyolországban angolul?
2: Angolul. A spanyol játékosoknak. Ahol alig van angol, most éppen.
1: Ha nem, ott van például egy Koundé is.
2: Igen.
1: Van egy Baldé is, tehát ezért vannak itt, mondjuk, hát ő tud. Igen.
2: Igen, tehát a Koundé is már játszott korábban Sevillában, de az egy érdekes volt, tehát most már valószínűleg valahogy megértett, de a legelején én is arra gondoltam, hogy ez hogy adja át a gondolatait, a specifikus taktikai kis nüanszait a játékosoknak, hogy kell az ilyen fordítója.
1: Olyan programok vannak, nem Zsófi? Olyan programok vannak, amivel így ide tart a telefonod, beszélsz, és ő azonnal fordít. Igen. De azt nem gondolom, hogy annyira hatékony.
2: A másiknak.
1: Vagy annyira jó lehet? Ezt én nem tudom. Szóval azért...
3: Lehet, hogy erre vár Rossi.
2: Hogy valaki kezébe nyomjon egy telefont?
3: Hát biztos,
1: a Szabó Gergő nincs ott mellette, mint kommunikációs segítő de. A magyar vágatlannál. Ugye ő beszél angolul, igen, gondolom, igen. Hogy akkor ő ford. Be kéne vinni egyébként a kicsit a magyar belvárosba, kicsit bulizgatni.
2: Igen. Na, ugyanilyen üzenetünk érkezett. Na, hello, elvisszük kocsma túrákra körben, mert után garantált javulás egy óra után. Ennyi. Köszönjük nagyon szépen. Kosárlabdában a magyar NB1-es délszláv edzők nagy többsége egy év után jól beszél magyarul. Igen.
3: Most épp azt pislantottam meg, miközben ti itt ezt átbeszéltétek, hogy hát ez egy csak van
2: olyan... vagy mit?
3: Hát az köszönjük.
1: Az a leghatékonyabb.
3: Ez, ez biztos, hogy nagyon gyorsan megtanulna. Hát ott pizza feltét, az italoknak a neve, gyakorlatilag fél siker. De itt van Pep Guardiola a legjobb példának, mit aki mondod? New Yorki pihenője alatt heti több alkalommal vett intenzív német órákat, miután távozott 2012-ben Barcelonától, úgyhogy már úgy tudott 2013-ban sajtótájékoztatót kezdeni, hogy folyékonyan tudott németül válaszolni.
2: Egy katalán, németül.
1: Hát az, ugye, az nagyon ritka. Igen,
3: vagy ott van Mourinho, aki meg ugye olaszul tanult meg.
1: Hát igen, mondjuk a portugál, spanyol, olasz.
2: Az nagyon rokon.
1: Román,
3: francia. De már mondtátok ugye Ancelottit, aki ugye angol, francia, német. Tehát hogy...
2: Ez is volt.
1: Elengedhetetlen. De Szoboszlai Dominikat is említsük meg már sok esetben, ugye az előző témánál is, hogy ő is elmondta, hogy nézzétek meg a vele készült filmet, Csistus Zsuzsi podcastjében ott van, de egyébként bárhol máshol is lehet, de szerintem de inkább Zsuzsit ajánljuk, de hogy ott elmondja, hogy az milyen baromi nehéz volt neki magyarként, nagyon fiatalan kivitte apukája Ausztriába, hogy ott bekerülsz egy teljesen vad, egy teljesen új közegbe, senkit nem ismersz, és nem tudod, miről beszélnek. Az én előző nagy szerelmem ugye német volt. Én akkor tanultam németül, mert lett volna egy ilyen bécsi kiruccanás, mint munka. Elkezdtem németül is, és gyerekek, az élmény és érzés, amikor érted, amit mondanak veled, egyébként az egy fantasztikus megérkezés.
3: Amikor megérkezik a Daddy Das.
1: Hát az soha nem tud, mert ugye hát a német nyelv, és pont azt mondtam, pont németül kell tanulnom, az egy év vagy másfél év intenzív nyelvtanulás mellett kétszer kellett begipszelni a nyelvem. Tehát azok a szavak, azt nem tudod kiejteni, de egy nagyon nagy élmény, hogy egy vidéki fellépésen, egy szállodában valamilyen konferencia volt, és én voltam a műsorvezető, meg kijövök, és lejött egy német nyugdíjas házaspár a wellness részlegre. És csak én voltam ott. És figyeljetek, és megkérdezték, hogy hol van. És elkezdtünk beszélgetni, majd leültünk, és egy 5 perces beszélgetés után megtudtam, hogy honnan jöttek, a gyerekünk miért nem jött velük.
3: Majd kértél olyan élmény. Kis pohár bambit.
1: Eleve mi a bambi, ugye a hallgatóinknak ezt el kellene mondani, tehát nem ittam meg egy őzikét. Na minden esetre, hogy nem csak beszélgettünk, és tovább mentek, és álltam, most én tegnap németül beszéltem 5 percig.
3: Ennyi.
1: És nagyon jó élmény, ezt azért ajánljuk csak már, hogy meg fog változni Marco Rossi élete.
3: Szinyor, ennyi lenne, megváltozna, és azért...
1: És látjátok, hogy azért lehet, hozzáteszem, hogy tényleg nehéz a magyar nyelv, de én akkor is úgy gondolom, hogy meg lehet maga miatt, meg szerintem az kifelé nagyon, szerintem Dunai Antő, nem tudom kinél volt az a sztori, hogy kiment Spanyolországba edzőnek, szerintem a Dunai Anti bácsi mondta is nekem, egyem azt, hogy innen is csókoltatom, hogy kiment, megtanult 4 olyan mondatot, hogy 5 spanyolul, hogy behaz. És tök minden jó volt a kérdés, és mondta, hogy pillanat. Az 5-öt, és van takart a kérdés, és mondta, hogy mennem kell, mert ezt is megtanulta. És kimentek, nem érdekelt, és mindenki elmondta, tehát hogy ezt talán meg lehet oldani. De hát...
3: És közben pedig ugye itt szintén látunk egy olyan SMS-t, ami az válogatott jövőjével foglalkozik.
1: Mit mond?
3: Már is, megyek, keresem.
1: Marco Rossi válogatott edző, sok ideje van 2 válogatott összetettes között. Arra gondolunk?
3: Nem, bocsi üzenetére. Sziasztok, ez a legégető probléma válogatottal. Szerintem inkább az, hogy a következő meccseket a hiányzók nélkül hogyan fogja megnyerni. Na most... És ugye hát
1: ez jó, ezt a kérdést mi is feltettük. Főleg Varga Barni nélkül.
3: Így van. És közben pedig azért ne felejtsük el, hogy itt az elmúlt időszakban is többször megkérdőjeleződött az ő, hogy is mondjam, szerepe a válogatott élén. Aztán ugye történt egy szerződés hosszabbítás. Ha valamikor, azt gondolom, most lenne igazán időszerű, hogy ő ne így vágjon vissza a magyar nyelvét hiányolókra, ilyen kritikákkal válaszoljon a kritikára, hanem azt mondja, hogy oké, megerősítem azzal a csapatomat, és a csapaton belül a saját szerepemet, hogy meglepem azzal a játékosaimat, pontosan itt az elhangzott rengeteg idő között, ami eltedik ugye a válogatott meccsek meg összetartások között, hogy magyarul szólítom meg a fiúkat. Mekkora nem tudok beszélni ma reggel. Erő lenne abban.
2: De nem idegesíti egyébként?
3: Csak kijött az elmetű,
2: nem idegesíti az, hogy nem érti, hogy ott Szoboszlaik mit beszélnek az öltözőben, amikor ő bemegy egyébként? Vagy
3: hát, ez önvédelem?
2: És ez
3: homogod ugye a fejét?
2: Valami hülyeséget próbált nekünk átadni megint, és ő ezt nem érti, de nem zavarja? Hogy meg lehet, hogy valaki épp fúr engem, azért itt magyarul zavarja, meg kéne tanulnom.
1: Engem is egy kicsit zavar, de aztán mintha rájöttem, hogy ezt meg lehet értetni magad a másikkal, meg érted
3: olyan
1: is,
3: olyan hálásak vagyunk mi magyarok, világ. Hogyha valaki megpróbál magyarul beszélni.
1: De mindenki.
3: Mindenkit megértünk.
1: Tudod, ki ilyenek? Az olaszok ilyenek. Ha elkezdesz beszélni, azért maga tehát egy balga belga módján, tehát mint egy tényleg egy 4 éves szarvasmarha, és ugye örülnek, és látom a szemükön, hogy ők már mondanak a következő szót, amit én nem tudok, néznek, tágra nyílt szemekkel néznek, igen, mond, és nem jut eszembe, és mondja,
3: értékeli,
1: hogy sziámori mászti, azt akartam mondani, és megyünk tovább, és megmarad benned. Tehát megmarad, segítenek, és ezt az erőfeszítést nagyon hálásak szoktak lenni, ez én erőfeszítéseknek.
3: És mi is azok vagyunk, végtelenül.
1: Sokkal édesebb lenne. Egyébként mehetne gangsta számokra is. Még megkaphatod mindent, amit tudni. Nincs erőszak, amit hallasz, az a gangster hip-hop. Egyébként...
3: Pippóval beszéltnek, hogy a pizzák fölött gangsta menjen a háttérben. Kész.
1: Nem kell, akkor ha én ott vagyok, akkor nem kell. Csak hogy mi
3: amikor
1: lehet,
3: nem vagy ott úgy.
1: Mi lehet, ami oda segíteni, ahová. Tehát, hogy ez annyira kedves, szerintem imádják a szurkolók.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy tök szimpatikus.
3: És igen, főleg ilyenkor, mert hogyha nem szeretnek, és akkor kezdesz el magyarul tanulni, és ilyen kis esetlenül próbálod kifejezni magadat, az meg ugye visszaüthet, hogy hát úristen, ez így beszél, vagy szóval, hogy valahol lehet, hogy az imázsát félti, Rossi. Nem tanul meg magyarul.
1: Szerintem ne vigy tovább a gondolatot, amit nem tudunk, ne vagyunk még 17 alternatívát. Egyszer nem tud, majd meg fog tanulni szerintem. Biztos van valamit egy nyomás. Valaki azt
2: de azért, ha csak 2 naponta tanul meg egy új szót magyarul, amióta itt van, már felsőfokúja lehetne.
3: Ez így van. Szönyet írhatna magyarul.
1: Ugye itt van 10 éve, 365 nap, abból vegyünk el. Minden második nap egy szó. Az ugye, ez körülbelül egy mennyi 365-nek a fele? Na, tehát 162 azonnal meg lenne per év.
2: Igen.
1: Az 10-szer, az 16 ez.
3: Igen. Az középfokú. Igen,
2: abszolút meg lenne neki.
1: Mindegy is, én imádom, szeretem, én kiváló embernek tartom, tök jó lenne. Ha tudunk bármiben segíteni, legyen az, ajánljuk fel a lehetőséget, ha tudunk bármiben segíteni, akkor az jó lehet, valaki közben azt jelentünk, sziasztok, ha már a nyelvtanulási technikákról beszélünk, akkor a mesék nagyon jó. Ajánlom mindenkinek.
2: Szintén zenész.
1: TV-ben. Figyelj, az annyira bugyuta, és olyan hamar megtanulod.
3: Amúgy abszolút, nálunk is a családban volt olyan, aki Tom és Jerryt nézett meg, ilyen nagyon egyszerű, néhány szót használó.
1: És az milyen kemény, hogy ugye abban egy szó sincs.
2: Igen. Vagy Mr. Bean, rajszín, szintén nincs.
1: Egy szó
3: egy. De nem, egy-egy szó van benne, tehát egy kisgyereknek.
1: Ugye Tom és Jerryben?
3: Meg ilyen egyszerű rajzfilmekben, igen, hogy tényleg néhány szó.
1: Ah, szuper jó. Azt tudjátok, hogy még mi jellemző a Tom és Jerryben? Nézzétek meg, az ember nem jön rá, míg én se olvastam.
2: Nincs az embereknek, nincs benne a feje, csak nyaki.
1: Csak láb, igen. Vagy ilyen alsó tegyen.
3: Vagy csak hátulról.
1: Ez aki kitalálta. Hát nem menjünk bele ilyen gondolatokba, Zsófi, ez a te véleményed, és hagyjuk ezeket a piszkos fantáziát.
3: Amikor behajol a mama, hogy
1: illetve ajánlom mindenkinek, hogy nézzétek meg, például a Jó barátokból, amikor Joey bemegy az angol órára, ahol ugye már a Mexikóból érkezett, hirtelen nem oda tartozó emberek próbálnak megtanulni, tehát senki is egy szót se tud, és nyilván nagyon tetszik neki az angol tanárnő, beül a többi, a sok Rodriguez meg Emilio igen. közé, leül, és így kezdik. Van, mindenki, van. Aztán mondja a tanárnő, a diákok, two, okay, three, four, elmenek tízig, ten, majd azt mondja, Joey, 11, Gondolom mindenki látta, hogy nem akarom ezt elmondani. Na, szóval ilyen dolgok vannak. Meg hát ajánljuk egyébként, ha már itt adunk, akkor film, akkor például a Rózsaszín Párdűsz bármelyik részét, a régit is, én nagyon kifejezetten a Peter Sellers-féle alap filmsorozatot.
3: Kihagytunk egy fantasztikus lehetőséget.
1: Parancsolj!
2: Na!
3: Régi magyar futballmeccsek, amik tényleg akár a Real Madrid és ugye egyebek ellen zajlottak, vagy a 6-3-nak a közvetítését magyarul hallgatni.
2: 6-3 közvetítése.
3: Nem, most csak mondtam valamit, hogy az ilyen igazán nagy meccseknek a közvetítését. Hogy a magyar kommentárral hallgassa.
1: Na, nagyon sok alternatívát is ötletet adtunk, mi itt vagyunk, én önmagam abszolút, úgyhogy majd ezt egyébként felvetem majd Pippónak, hogy egy helyszíni tanulást adott esetben. De kérdezzük meg László Csabát hamarosan, aki nagyon ugye több országban, ráadásul Skóciában is él, kicsit itthon is él, beszél németül, volt edző.
2: Ugandában.
1: Arról beszélek, hát ugandaiul.
2: Ugandaiul, mit?
1: Te tudsz ugandaiul bármit?
3: Ungabunga.
1: Kérdező, viccelődtök ezzel, pedig ez sokkal komolyabb téma. Úgyhogy ezzel jövünk hamarosan, ő is ad alternatívát és lehetőséget. Milyen az, amikor egyszer csak ráébredsz, hogy mit beszélnek
2: az afrikaiak. Az öltözőben.
1: És bocsánat, még egy apró gondot, aztán már rohanunk tovább. Hát nekem felnőtt fejek kellett rájönnöm egy Bud Spencer filmből, hogy Hamon Serrano az nem a játékos neve.
2: Hanem egy sonka. Igen. Hamon Serrano, hármasra Hamon Serrano, mellette nyolcassal Mendez, Ece nevén Gyilkos Mendez.
1: Erről beszélek. Na, hogyha mindjárt jövünk, hívjuk László Csabát.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsoranyállót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulzus

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek! Persze, hogy folytatjuk a ma reggelt itt a Sportreggel adásában a Nemzeti Sportrádióban. Csonka Zsófival, Szalai Kristóffal megerősödve.
2: És Hasanyi Leventével.
3: Jó reggelt!
1: Vártatunk, vagy baktatunk előre. Kérdeztem az előbb a Zsófit, hogy felocsúttam, hogy le is lehet ocsúdni?
3: Ezek a szavak.
2: Nem lehet leocsúdni.
1: Felkapcsolni lehet. Csak fel?
3: Felkapcsolni lehet, vagy csak lekapcsolni.
1: Itt inkább az ocsúdáson van a lényeg, nem a kapcsoláson. De értem.
2: De szerintem a mai szlengben már lehet, hogy van megocsúdni. Majd utána nézzük.
1: Oké, itt van viszont László Csaba, aki több nyelven tartott már edzést, erről is faggatjuk meg, persze nyilván Nemzetek Ligáról, és akár az Atletico és a Real Madrid derbije utáni hangulatról. Hello Csaba, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Szia Csaba!
1: Nagyon köszöntünk téged. Na képzeld, arról beszéltünk itt az...
4: Ó, csuda.
2: Nem lehet ugye leócsúdni, mert az ócsúdás az az ébredés, a magához térés, a valamilyen ilyen ráeszmélés, tehát hogy leeszmélni nem eszmélünk.
1: De én ócsúdok?
2: Leébredni nem te ébredünk, ócsúd. Csak felócsúdni
3: hogy szoktunk. Ragozod?
1: Na mindegy is.
2: Ócsúdásokban vagyunk.
1: Oké, mindent érjünk vissza az alaptémákhoz. Ugye, igen, ugye, hogy arra beszélni, hogy Marco Rossi nem nagyon kedveli azt a bizonyos kritikát, amit azért kap, hogy ő nem beszél magyarul.
2: Tegyél igazságot, Csaba.
1: És hát igazságot nem tudunk tenni, max a véleményet tud elmondani, mert nem tudom, hogy ez mennyire valós, nem valós, meg fontos kérdés, hogy valaki beszél azt a nyelvet éppen, ahol dolgozik, mert hát látod, megértheti magát angolul is.
2: Ugye azzal védekezett, hogy 3 nyelven beszél, úgyhogy nem elvárható tőle, hogy ő még plusz magyarul is megtanuljon, hiszen el tudja adni magát a világon bárhol. Míg az, aki csak magyarul beszél, ezt nem mondhatja el magáról.
3: Így.
4: Igen, ezek nagyon, nagyon fontos és érdekes dolgok, mert hogyha mondjuk azt, hogy egy ember mondjuk egy fél évet, egy évet, vagy lehet tőlem még 2 évet is valahol tartózkodik és dolgozik, akkor lényegében megpróbál, vagy próbálkozik azzal, hogy megértesse magát. Ez szerintem ez tisztelet is egy bizonyos szempontból, de így a Rossi szempontját nézzük, akkor azt hiszem, hogy most nem tudom, hogy 10 akárhány éve van Magyarországon, és én azt hiszem azért, hát nem is társadalási szinten, de azért törve a magyart.
1: Azt lehetne. Azt mi az öltözői nyelv? Van ilyen, Csabi, öltözői nyelv?
4: Általában az öltözői nyelv az attól függ, melyik országban vagy, de angol. Mondjuk, hogy...
2: De válogatottak én is.
4: Hát válogatottaknál kevésbé attól függ, hogy milyen nemzetűségű vagy, mert hogyha tényleg nem beszéled jól, és nincsen jó tolmácsod, mert ez nagyon fontos, nem gondolkoztam sokat, csak most így beugrott nekem Otto Rehhagel, és nem tudom, lehet, hogy sokan nem ismerik már Otto Rehhagelt, a görög válogatottnak volt szövetségkapitánya, és egész véletlenül megnyerte az Európa-bajnokságot. És ő azt mondta, hogy azért nyerte meg az Európa-bajnokságot, mert volt egy olyan tolmácsa, aki ugyanúgy gesztikulálva mindent úgy adott vissza, és azzal a nyelvezettel, amit annyira perfekt volt, amit ő elmondott németül, és így neki könnyű volt megnyerni az Európa-bajnokságot. Ez nagyon fontos. Én dolgoztam a Lothar mellett, amikor ugye Magyarországra jött a Lothar, és ő volt a szövetségi kapitány. Nekem azért volt ugye megint csak könnyű, és a Lothárnak könnyű dolga, mert igen, perfekt vagyok német. Néha azon gondolkozom, hogy melyikben vagyok jobb, magyar, német, angol. Sőt, bármennyire furcsa, én Székelyudvarhelyen születtem, és megtanultam perfekt románul írni, olvasni, úgyhogy én románul is beszélek, írok, olvasok, sőt, próbálom. És mivel beszélek románul, így a francia, olasz, spanyol nem annyira áll távol tőlem. Most nem azt mondanám, hogy így most leülök egy spanyollal vagy olaszsal. Az olaszokkal inkább le tudok ülni.
2: Az olaszokat megérted őket.
1: Bárkivel le tudok ülni.
4: Igen, na most én ugye ilyenkor könnyen beszélek, mert akkor igen, könnyebben tudok kommunikálni emberekkel, de így éreztem, amikor a Lotára dolgoztam, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy ne az én gondolataimat próbáljam továbbadni, hanem ezek legyenek az ő gondolatai. Még akkor is, hogyha most senki ne értsen félre, én úgy gondoltam, mert ugye minden ember más, az ember magából indul ki, és én úgy gondoltam, hogy ezt nem érdemes így elmondani. De én ugyanúgy elmondtam, mert igen, autentikus akartam lenni, és ez ő, nem én vagyok a szövetségkapitány, és az ő meglátásait kell továbbítsam, még akkor is, hogyha én rossznak tartom, de utána elmondhatom, hogy én ezt másképp gondolom, de ezt őt kell visszaadjam, mert ő vállalta a felelősséget, ő látta ezeket a dolgokat, és ez nagyon-nagyon nehéz egy embernek. Gondoljatok bele, hogy amikor valakiről azt mondod, basszus, ez hülyeséget mondott, de mondjam
2: pont ezt kérdeztem a fiúktól az előzőben, bocsánat, hogy szerinted lehet abban valami, hogy azért kvázi ilyen imásféltés okok miatt nem tanult meg magyarul?
4: Nem tudom,
2: hogy
4: nem
2: nehogy
4: tudom,
2: hibázzon, de olyat mondjon, amiben utána meg abba köt bele a sajtó.
4: Hát nem így van. Én például voltam Litvániában szövetségkapitány, és nekem az volt az előnyöm, hogy mivel orosz tulajdonosa volt a háznak, én megpróbáltam, hát nem is társalgási szinten, de ami nekem fontos volt, azt megtanultam oroszul.
1: Igen, komolyan. De én szerintem ezt önmaga magával szemben.
2: Igen,
4: hát nagyon tisztelte, nagyon élvezte, mert ugye akkor a Vladimir Romanov, és bementem, köszöntem, hogy a Harasó, meg gyévocská, meg mindent összehordtam, és igen, és tudod?
2: Kimerítetted az orosz tudásomat.
1: Micsoda szép.
4: És így Litvániában is ugye azért tudjuk, hogy orosszal meg lehet élni, úgyhogy nagyon sokan élvezték, hogyha valamit mondtak. Aztán litvánul is megtanultam persze köszönni, hogy vagy, mit csinálsz, ez hasonló, de a futball nyelv az érdekes, amikor elkezdesz angolul és beleteszed azt, hogy fuss, vagy gyere vissza, vagy bármi ilyenek, úgyse tudsz többet meccs közben, azt ugye a játékosok akkor úgy értékelik, majd közelebb áll hozzájuk, vagy tudja fenne. Nekem ez a tapasztalatom, hogy én mindenkit csak arra tudok ösztönözni, hogyha bárhol dolgozik, és tényleg nem ismeri azt a kultúrát, azt a nyelvet, és megismertés benne van, akkor az egy tisztelet, hogyha megpróbálsz, mert sehol nem nevetnek ki, az egy buta dolog, hogyha azt mondod, hogy kinevetnek, nem nevetnek ki senki.
1: De és milyen ajánlatod van, hogy te hogy tanultál könnyen nyelvet?
4: Hát tévé. Én például nekem van egy olyan technikám, amikor elmegyek mondjuk Afrikába is, ahol voltam, ott találtam
1: volt-e
4: ki,
1: ott
4: hogy,
1: is?
4: Hogy igen, akkor nem a tévét és a rádiót azon a nyelven hallgatom, vagyis az ország nyelvén.
1: Uh-huh.
4: Hát, de kezdesz gondolkozni, asszociálsz, képeket látsz, ez nagyon fontos, hogy látsz képeket, látod a mozgásformát, és biztos, amikor

0: Franciaországban. A franciák annyira, annyira, hogy mondjam, hát a jó értelemben az ő nacionális érzelmük, nem mondanám, hogy nacionalisták, hanem nacionális érzelmük, hogy igen, a francia, itt
1: saját
0: vagy, akkor
1: zene, saját
0: franciák.
1: Filmek.
0: Én Sárellában voltam, ugye dolgoztam egy évet francia nyelvterület.
1: Ez jó hely.
0: Igen, nagyon jó.
1: Nekünk is volt a edzőtáborunk.
0: És bármelyik üzletbe bementél, megszólaltál angolul, fiatal, idős, öreg, nem, franciául válaszolt, még akkor is, hogyha értette, úgyhogy rá voltál kényszerítve arra, hogy legalább azt megköszönt, hogy megköszönjed, vagy valamit.
2: Még mindig várnak a számla kiegyenlítésével, egyébként szólok, mert ők mondták francia, hogy fizetni, és te mondtad, ciao, ciao. És Ugandában mi angol volt, vagy szuahéli, vagy lugandai, vagy mi?
0: Igen, a szuahéli az egy nagyon szép nyelv, szerintem egyik legszebb nyelv a világon. De komolyan, nagyon-nagyon-nagyon szép nyelv, és lényegében nem kellett szuahélit, mert igazából ugye Afrikát ismerjük, hogy milyen országok hagytak nyomokat, de nem csak kulturálisan, hanem a nyelvezetben is, és hát ugye ahol angol gyarmatok voltak, francia gyarmat volt, vagy épp portugál, ott azt a nyelvet beszélik az emberek, és hivatalos nyelvnek tekintik, de a legérdekesebb, ha hiszitek, hanem Namíbia.
2: Ami?
1: Namíbia.
2: Hát ezt én nem hiszem.
0: Mert ugye én németül perfekt vagyok, és Namibiában ugye német gyarmat volt, és jó, beszélnek németül, és németül, és ez nagyon érdekes, amikor jön ugye az afrikai Müller, Schubert és Böhme, és nagyon németül nyomja nekem.
2: Na, ez tényleg az.
0: Ez nagyon vicces volt, de és lehet látni azt is, hogy ugye, hogy ki mennyire szervezett, a namibiaiak nagyon szervezettek, most azt mondanám, hogy a francia gyarmatok azok nem volt gyarmatok, azok nem annyira, és érdekes módon ugye hát Uganda angol gyarmat, Kenya, ott megmaradtak ezek a nem csak a nyelvi és a kulturális dolgok, hogy angol nélkül tényleg nem tudsz tovább lépni ezekbe az országból, Kelet-Afrika. Én nagyon szerettem.
1: Ha már kulturális dolgok, az jutott eszembe, Csaba, ugye itt Marco Rossi többször kiemeli, hogy a kritikák közül csak a számára érdeminek minősítettet veszi figyelembe, a többit nehezen fogadja. Mennyiben tér el szerinted, tapasztalatod szerint a magyar futball közeg kritika kultúrája, mondjuk akár a brit vagy a kelet-európai közegben? Nálunk talán egy kicsit úgy tűnik, hogy hamarabb válik személyeskedővé a vita, vagy te hogy tapasztaltad
0: nem,
1: ezt?
0: Ez mindig embertől függ. Például hát a kultúrák mindenhol, tényleg mindenhol, pláne a futballkultúráról beszélünk, mert most nem akarok, ha már tudnék arról is beszélni, a mindennapi életünk kultúrájáról, de csak mondok nektek egy példát, az angol és lehet ez a skót, vagy éppen az ír futball kultúrája. Láttátok a mérkőzést Celtic-Ferencváros, ott, ahol a Celtic tényleg gödörbe van, nem veszel semmit a Ferencváros érdeméből, nagyszerű győzelem. Én arra akartam kitérni, hogy ugye az emberek elkezdtek kimenni a stadionból, nem hallottál, hogy fütyülnek, nem láttad azt, hogy ordítanak a csapatnak, most nem mondom, hogy milyen gyenge, amikor itt 10 perc után nem úgy megy a játék, vagy kifütyülnek, stb., hanem megadták a tiszteletet az edzőnek, akit nagyra tartanak, O'Neillnek, aki nagyon sok jót tett a klubért. Szeretik a játékosaikat, tudják, hogy ez a klub több, mint klub, és azzal, hogy fölálltam és elmentem, már kinyilvánították azt, hogy hú, ez nagyon rossz. Ez igazából ez hozzátartozik az ő kultúrájukhoz. Én ismerek például az az edző, most nem azt mondom, a Hartnál, a Dandinál velem nem fordult elő, sőt, pont fordítva, most is igen, szeretnek, de hogyha például Angliában, hogyha de Liverpool mérkőzés, vagy lehet bármilyen, a Kloppnak

0: is, amikor a Kloppot az elején nem szerették, megpróbáltak nem személyeskedve, tudomásodra hozni, hogy ez így nem jó. Hogyha jössz egy picit egy más európai kultúrába, azt mondom a spanyol, ismerjétek a fehér zászlók, vagy zsebkendők lengetés, stb. Vagyis ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Mi lehet, hogy azt mondanám, hogy egy picit agresszívebben próbáljuk ezt kifejezni, és akkor ez átmegy személy, vagyis úgy érzed, hogy személyes, ha bár ugye ezt finomabban is meg lehet mondani, mert mindenkit el lehet finomabban, vagy keményen küldeni bárhová.
1: Az a legszebb egyébként, azt tudjátok, hogy régen azért magázódtak az emberek, mert magázódva nem tudod úgy elküldni, nem tudsz már, bocsánat, anyázni sem, meg semmi ilyesmi, mint van egy rangja, egy nívója.
0: Igen, na most én azt figyeltem meg, hogy pláne a magyar nyelv, ugye a magyar nyelvből adódóan nagyon gazdag, a magyar nagyon sok viccjátékot, az előbb mondtam, hogy ó, csuda, hogyha a H betűt tesszük, akkor azt mondom, ó, ez egy csuda, vagy azt tesszük hozzá, akkor nem ó, csuda. Na mindegy, nagyon sok ilyen szójáték van, és ez a magyar nyelvnek a gazdagsága, a színessége is, és mi szeretjük kifejezni az érzelmeinket, vagy épp bánatunkat, vagy hogyha mérgesek vagyunk, vagy ha örömünk van, akkor szavakba. Most, de a legjobban én senkit nem hallottam, egy nemzetet sem, sok nyelvet beszélek, úgy káromkodni, mint a magyar.
1: Gyönyörű, persze.
2: Mindig büszkék is vagyunk.
1: Nagyon szép, okos, tartalmas, felépített. Tehát... semmi.
0: Ez senki nem tudja azt úgy színesíteni. A német, az angol, vagy spanyol, vagy senki. Ebbe világbajnokok vagyunk. És akkor ugye ezt lehet személyesen is megélni, vagy van, aki elengedi a füle mellett. Én általában azt mondom mindenkinek, engedj el a füle mellett azt, ami nem úgy rátartozik, de mindenki azt mondja, hogy hát ebbe a szakmában. Nem, ez is emberek vagyunk, de hogyha még egyszer visszatérek arra, hogyha én például nagyon sokat olvasok, abba az országból élek, előveszek internetet, és próbálok még egyszer mondom belolvasni.
2: Mert bölcs vagy, elmondani. Ennyi Csaba, bölcs vagy.
1: És bagyom.
0: De szerintem ez normális, és én úgy érzem, hogyha szövetségi kapitány vagy, azzal megtiszteled azt az országot, hogy lényegében megpróbálod a nyelvét hosszú-hosszú idő. Már hogyha csak egy fél évig vagy ott, akkor azt nem tudom. De most például, hogyha most azt mondom, kitérek erre a következő magyar válogatott mérkőzésére.
1: Na,
0: ugye
1: azt is kérdeztük volna.
0: Maldera, ez is egy olasz edző, nagyon érdekes pályafutása van. Az ukrán válogatottnál két meccset játszott. Nem tudom, hogy mennyire tud ukránul, mert nem rég, hogy az ukrán válogatottnál dolgozik, ha bár előtte is dolgozott, sőt, utána néztem, hogy Shevchenkónál technikai edző volt, és most két mérkőzésen, ugye a dánok ellen, meg a lengyelek ellen mérkőzött, vagyis vezette az ukrán válogatottnál. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő meddig marad és mennyire fog ukránul. De nekem például vannak nyelvek, amik nagyon, nagyon ráállok. Például az orosz nagyon könnyen lehet tanulni. Nekem nagyon, nagyon gyorsan ment. Vagyis tényleg most így rossz példa vagyok, mert valahogy mondják azt, hogy rááll a nyelvem arra az idegen nyelvekre. És én nem szégyellek beszélni, meg akkor is, hogyha rosszul ejtek ki dolgokat, azt mondják szép angolul, hogy ez a sármot.
2: De hát ezt pont erről beszélgettünk mi is, hogy olyan hálásak vagyunk mi magyarok, hogyha tényleg még valaki nehezen is, rosszul ragozva, nem tudom, ékezetek nélkül, de hogy megpróbálja kimondani a szavainkat.
0: Persze, hát, és a magyar nyelv nagyon nehéz nyelv, tényleg nagyon-nagyon nehéz. Nem, a nyelvtanról nem is beszélve, meg úgy egyáltalán. Hát, van, akik itt tényleg erre mondják, hogy kitöri a nyelvét. Mondok egy példát, egyszer valahol egy
2: kitörte a nyelvét, várjál.
0: Mond. Beszélgettem a feleségemmel is, és ha hiszitek, hanem egy színes bőrű fiatal nő, csak nézett. Mi magyarul beszélgettünk. Néz. És azt mondja nekem, hogy vagyis hát nekünk, hogy bocsánat, nagyon-nagyon-nagyon szép angol, ilyen amerikai angol, hogy finnül beszéltek?
1: Ne! Bodor beszélünk, hogy kibek, milyen nyelvvel keverhetik a magyar?
0: Nagyon, egy, igen, és akkor mondom, hogy mondom, nem, magyarul. Jaj, tényleg, magyarul? És nem hisz, ne, ne. Hát hogy újságíró, amerikai újságíró, és él 2 évet Finországban. És a hanghordozás, nem a szavakat próbált összemet, hanem igen, a hanghordozás, a gesztikuláció, ahogy egymáshoz szóltunk, ő úgy érezte, hogy mi finek vagyunk, és azt mondja, valamilyen, ő úgy gondolta, hogy valamilyen laptáj, szín tájszólásra beszéljük a finn, mert ő Helsinkiben élt, és egy kicsit szebb.
1: Lehet, hogy így gondolja. Mondjad, Kristóf, mit szeretnél?
3: Hát ezt a, nem tudom, hogy Csaba láttad ezt a Mourinho egy kinyomtatott lappal, igen, ment a sajtótájékoztatóra, és erre a válasza az Atletico Madridnak, hogy hát gondoltuk, ezután mi is kinyomtatjuk az összes eddigi Real Madridnak kedvező bírói tévedést, de hát akkor kipusztulnának az erdők, így a fenntarthatóság miatt ezt nem tehetjük meg.
0: Igen, de most ugrálunk a Mourinho megint, meg a Real Madrid megint elkezdve a cirkus, tényleg most
1: Igen.
2: Most már Mbappé is magának követeli az aranylabdát, Mourinho papírozik.
0: Igen. És remélem, hogy azért a magyar válogatott attól függetlenül, hogy a Rossi nem beszél jól magyarul, vagy egyáltalán
1: mit
0: magyarul.
1: Mit vársz téged a Nemzetek Ligájától?
0: Nagyon nehéz. Higgyétek el nekem, hogy tudjátok miért nehéz? Azért, mert 4 meccset kell játszani nagyon rövid idő alatt. Most úgy érezhetjük magunkat, hogy kim vagyunk a világbajnokságon.
1: Ha megnézzük az ellenfeleinket, ugye, eleve pénteken kezdünk Ukrajnával.
0: Hát igen, mondjuk észak. Nagyon egyforma csoport tényleg, vagyis a játékerő az most mindenki azt mondja, hogy az ukránok, de az ukránok nem hiszem, hogy mentálisan olyan nagyon-nagyon formában vannak, hogy most nekik a futball a legfontosabb dolog. Ők nagyon bánták, hogy nem tudtak kijutni a világbajnokságra most. Nem tudom lényegében, hogy milyen formában vannak. Tudom, hogy a játékosaik azok tényleg azért sokan otthon játszanak. Én nekem van kapcsolatom az ukrán futballhoz, mert nekem nagyon jó barátom a Rácz László, hogyha még emlékeztek rá, és pont a tegnap előtt beszélgettem vele, fölhívott, és így beszélgettünk nagyon sok mindenről, és ő is azt mondja, kérdeztem, hogy mi a helyzet Kijevben, mit gondolsz, de ő úgy érzi, hogy nem játéktudásba, de most így mentálisan nálunk van az előny, vagyis a magyar válogatottnál. De ezt ő jobban tudja, mint én. A bajnokság az otthon, vagyis Ukrajnában folyik, majd nagyon sokszor mondja, hogy nagyon sok mérkőzés lepújnak, bombariadó, aztán visszamennek a pályára, vagy másnap folytatják, úgyhogy ott vannak nehézségek. Az északírek Championship, League One, skót bajnokság, Premier League vegyülete, az írekkel azért, ha nem is az északi, de az írekkel van nagyon rossz tapasztalatunk, ugye nem kell elmondani senkinek, minden hallgató tudja, de a futball ugyanaz, nem játszanak más futballt az északírek sem, mint az írek, úgyhogy arra föl lehet készülni, ne engedjük őket az utolsó pillanatokba hívelgetni, mert akkor problémánk lesz.
1: Ennyi, majd elküldjük nekik SMS-ben, de szerintem akár tudják.
0: A grúzok a legérdekesebbek, ők tényleg mondhatnám azt, hogy egy technikás csapat, egy
1: ott bajba leszünk.
0: Egy-egy elleni játékban erősek. Hát most elmondtad, hogy nem kell bemutatni. Most hogyha én a grúzoktól félek, abszolút nem félek tőlük, de Grúziáról is van történetem, én voltam
1: jelölt
0: a Dinamo Tbilisinél, és na, mindegy, elmentem Grúziába, és egy olyan Mercedesbe ültettek be a repülőtére, hogy nem az, hogy nem láttak be, az első ablak, hátsó ablak, minden le volt sötétítve. Nem láttunk ki.
1: És így egy más csapatnál kezdtem
2: el. De furán csillogott, olyan aranyszíne volt, Csaba?
0: Hát belül voltak ilyen alany, de mindegy, de nagyon vicces volt, nagyon érdekes volt, de én ott voltam 3 napot, és nagyon kedves emberek, és szerettem a konyhájukat, nagyon jól főztek, de úgy összességében tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó fotisták, így egy-egy ellen szeretik a labdát. Én mindig azt mondom, hogyha a grúzoknak van egy jó edzőjük, és össze tudod őket rakni csapatként, akkor ha jó napjuk van, akkor bármelyik válogatottra veszélyesek, és tényleg nem véletlen, most azt mondom, hogy itt vannak, ahol vannak, mert ők nekik a szervezettség a legnagyobb problémájuk. Ez minden olyan csapatra, aki szereti a labdát, a játékosai, azok úgy megfeledkeznek a csapattól, és maguknak játszanak.
3: Nekik meg van egy Kvaráceliájuk, nekünk pedig egy Szoboszlaink, úgyhogy majd meglátjuk, de most először legyünk majd túl Ukrajnán pénteken, úgyhogy az első, leges és legfontosabb mérkőzés.
1: 3 gólos meccs. Csabi, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, imádunk, szeretünk, jó edzést és okítást. Köszönjük! Mindjárt egy-két üzenetem, jött egy-két gondolat az a hallgatóktól is, hogy lehetne segíteni. Márkor Rosszinak egyáltalán akarja, de ez nem baj, ez egy állapot, így kell elfogadni, amíg jönnek a jó eredmények, meg azután is, azelőtt is, imád, legalábbis én nagyon kedvem. Úgyhogy mindjárt jövünk ezzel, pontosan 9:30.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hámori Luca már biztosan érmes az ökölvívó Európa-bajnokságon. Nem zárta ki az amerikai elnök egy újabb találkozó lehetőségét az orosz elnökkel. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A 65 kg-os Hámori Luca meggyőző különbséggel, 5-0-ás pontozással legyőzte lett ellenfelét, és bejutott a négy közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és a mai elődöntőben a lengyel Kinga Krufka ellen lép szorítóba. Az 51 kg-os horvát Laura ugyanakkor alulmaradt a negyeddöntőben, a német Maxi Klötszárral szemben, és kikapott Szelecki Lilla is az ukránok VB ezüstérmesétől, Hanna Ohotától 48 kg-ban, szintén a negyeddöntőben. Rendkívül szoros meccsen veszített az 50 kg-osok között Szaka István, a tavalyi világbajnok azeri Szübhán Mamedov ellen, és így ő sem jutott be a négy közé. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A sorozat hazai fordulója már idén veszélyben volt. Végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK labdarúgó csapata Marin Jurinával. A 32 éves bosnyák támadó, aki korábban a Mezőkövesdben és a Diósgyőrben is futballozott, 2,5 idényt töltött a kékfehéreknél, és 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Kijevben legalább ketten megsebesültek a hajnalban végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Közben a moszkvai hadi jelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Arra kevés esélyt lát, hogy ez decemberben Floridában a G20 csúcs találkozón megtörténhet. Trump erről New Yorkban beszélt, miután Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett négy szem közt. Az ukrán elnök elmondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának esélyeit. Inkább társadalmi, politikai üzenete van a tervezett vagyonadónak, melyről idehaza hamarosan társadalmi egyeztetés is kezdődik. Erről beszélt Bot Péter Ákos közgazdász a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke hozzátette, ebből az adóból nem származna akkora bevétel, mely érdemben befolyásolná az államháztartás helyzetét. Az egyetemi tanár szerint az eurozónához való közeledést szolgálja az, hogy a jegybank 2,5%-ra csökkentette a középtávú inflációs célt. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki számlát.
0: Közlekedés.
1: Baleset történt az M0-es déli szektorán Dunaharaszti közelében, az M1-es felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a torlódás jelentős és hatással van az M51-es felől érkezőkre is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55-55-605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a gomoly felhős idő sok napsütéssel. Csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, mindjárt 3:40 van ma reggel, és ugye Sportrádió, Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában voltunk, vagyunk, és persze leszünk, holnap is folytatjuk majd reggel 6-tól, nem fenyegetésképpen, csak hogy az mégis. Megjegyzem, nagyon érdekes témákról beszéltünk, itt volt például a 13 éves, nagyon tehetséges kínai úszólány esete, hogy mennyire fontos és kell kezelni azt, hogyha valakit ilyen idejekorán ér egy nagy siker, mennyire legyenek ott mellette, ugye szülők, vagy esetleg edzők, vagy szakemberek, Pólus Enikővel is beszéltünk, mentálhigiénés szakemberrel, aki segített nekünk ebben egy kicsit eligazodni, kigazodni, köszönjük szépen neki is. Aztán itt volt a nagy téma, mondhatni, hogy Marco Rossi...
2: Nyelvleckéket vettünk.
1: Igen, hogy nem beszél úgy magyarul konkrétan igazából sehogy, De hogy ezt ő nem is nagyon tervezte, vagy akarja, több mint 10 éve Magyarországon, ugye magyar állampolgár, hogy alapvetően valakit kérdezte, hogy tette le az állampolgársági vizsgát. Ezt nem tudom, hogy nem voltam ott, én szerintem azért ahhoz csak kellene. Vagy nem? Az állampolgársági vizsgához?
3: Abszolút.
4: Hát nem? Tudom, hogy szöveg,
3: hogyha amit... a közvetlen felmenőd egyértelműen.
1: Akkor nem kell?
3: Magyar állampolgár, akkor a nyelvi rész átugorható.
1: Hát, na mindegy, szóval erről is beszéltünk, adtunk tanácsokat, és talán akár lehet, hogy önmagam elkezdem majd vele.
4: Az olasz, illetve magyar.
3: Megteszed ezt a magyar futballért, és végre ott lehetünk a VB-n.
1: Gyerekek, de közben én is megtanulok olaszul, mert nekem ez egy feltett szándék.
4: Így.
3: Ez így,
4: hát
3: így
4: ez
3: marad,
4: egy win-win.
3: Így marad egyensúlyban az élet kereke.
4: Nem win-win, hát ez a legnagyobb volt. Szombaton felhívtuk Levit a reggelibe, és pont Vinicius Juniorról beszéltünk, és akkor valahogy szóba jött az, hogy hát ez egy nagyon jó meccs lesz, az Atleti Realról beszéltünk akkor, és hogyha nyer a Real, akkor az nem, hogy, és Vinicius gólt rúg, az nem, hogy egy win-win szituáció lenne, hanem egy vini-vini szituáció.
1: Okay. Na, hogyha nem sok üzenetet kaptunk, köszönjük szépen nektek, sok-sok ötletet adtatok, szerintem Marco Rossi, ha lenne rá ideje, vagy szeretne, vagy lenne benne ilyen késztetés, akkor nyilván megtanulna magyarul. Azért jelezte, hogy azért ő 3 nyelven beszél, és a világban tök jól el van, köszönjük szépen. A magyart egyre nem tette be ezekben a nyelvekben. Szerintem azért, mert nagyon nehéz. Ezt is ismerjük.
4: Bár,
1: már,
4: mondom,
1: nem könnyű.
4: Utolsó kínai árus is tud beszélni Budapesten, legalább valahogy magyarul.
1: Egyébként az a megalázó, amikor kimész egy ilyen ugye kínai piacra, vagy vietnámi piacra, és mindenki.
4: És mindenki tudja a számokat, de olyan magabiztosan, tök jól, teljesen értető.
1: Tehát meg lehet.
3: Egy SMS írónk írta szerintem pont a lényeget. Sziasztok, szerintem Marco Rossi az életben nem számított arra, hogy ilyen hosszúra nyúlik a magyar kaland. Szerintem úgy volt vele, hogy erre a néhány évre nem érdemes megtanulni egy ilyen nehéz nyelv.
1: És máshol
3: nem használható nyelvet. Sajnálom, sőt, nem tudom, hogy lett állampolgár, egy német barátomnak folyékonyan kellett magyarul beszélgetni az állampolgársági vizsgáján. Hát igen, pont erről beszélgettünk.
1: Köszönjük szépen az üzenetet. Hát igen, mondjuk az is érdekes persze, hogy amikor a nyelvtanulásra ad a fejed, szinte minden az angolról szól. Minden nyelv, vagy minden kommunikáció, nemzetközi kommunikáció alapja az angol. Aztán nagyon-nagyon nagyot megy a spanyol, az most ilyen fancy, ugye azt beszéljük a legtöbb országban a világon. Nem a legtöbben, de a legtöbb országban. Igen.
3: Ezekkel földrészeket azért lefedhetünk most már ezzel a két nyelvvel, nem is országokat.
1: Igen, abszolút. És szerintem szerethetőség szempontjából az olaszt kedvelik nagyon. Mert az egy olyan, mint ők. Ilyen
4: semmilyen,
1: de mégis életvidám, van
3: és
1: benne.
3: És az életérzést hordozza a nyelv is, úgyhogy igen, ez abszolút.
4: Nektek, ha már annyira nyelvészkedtünk itt most, nem volt soha olyan érzésetek, amikor egy vezetőedző beszélt egy olyan nyelven, amit nem értettetek a tévé előtt, de mellette volt egy nagyon csinos kis fordító kisasszony, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, igen, hogy ki volt mellette, és elkezdte fordítani, mondjuk nem tudom, magyarra, hogy már értsd ott a tévé előtt ülve, és soha nem volt olyan érzésetek, hogy szerintem ez a lány, ez a saját véleményét mondja. Nem is érti, miről szól, és azt mondja, amire ő, amit ő gondol.
1: Hogy erre rácsatlakozzak, aztán menjünk pihenni mindenkinek.
3: Igen.
1: Hát pihenni, hát nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Szóval volt egyszer egy fodrász konferencia, ahol nem érkezett meg a tolmács, és egy velci, vagy délvelci, nem tudom, akcentussal rendelkező úriember, fent a színpadon látványvágásokat végzett, és hogy valaki fordítaná el, és nem jött a tolmács, mondom, hát nézzük meg, hát hogyha és nem is volt baj mindaddig, amíg nem kezdett el egyrészt szakmázni, meg tudod, amikor egy-két szó kimarad, és jön egy újabb mondat, akkor nem tudsz azon gondolkodni, hogy mit mondott az előző. Az előző, igen. Hanem fordítasz tovább, és akkor utána, mikor már volt egy kis időm, és nem is értettem, hogy mit mondott, nem akartam, hogy megakadjon az egész, és akkor fordítottam tovább, hogy mennyire szereti a magyar embereket, a magyar paradicsom például az egyik kedvenc zöldséges, blablabla, és a végén meg volt a fodrászat, vagy a vége volt a vágásnak, és azt mondja, hogy ennyire nem szoktak úgy nevetni, együtt élni a vágásokat, csak megnézik, aztán van egy taps. Hát mondom, milyen vidám nép vagyunk, örülünk egy frufrunak, egy nem tudom, egy pajesz vágásnak, szerintem ilyen szavak nincsenek is a fodrász világban. Szóval, hogy lehet így, igen, beteszel valamit, ha nem tudsz fordítani úgy, akkor vagy ki kell egészíteni, akkor valamit mondani kell, szerintem.
3: A legjobb igen. Példa Catherine Tate, a Fordító című kis vicces, komikus, két és fél perces jelenet, ahogy gyakorlatilag beugrik kb. 6 ország tolmácsának.
1: Ja, nagyon jó! És csak nem tudom, ki a szereplő.
3: Minden országnak igen a jellegzetességét próbálja
1: előadni. Nagyon ajánljuk.
3: Nem tudom,
1: ki a hölgy, de szenzációs, 6-7 nyelven.
4: Szintén hasonló sztori, mint a te fodrászosod. Egy cimborám mesélt, hogy fellépett valahol, ahol nagyon vicceseket mondott, és mindenki fetrengett a röhögéstől, de ott volt a helynek a tulaja is, és a tulaj valahogy nem nevetett. De olyan jókat mondott, vicceseket mondott, mint ahogy te is mondtad az előbb. Mindenki nagyon jól érezte magát, kivéve a tulaj, és észrevette a cimborám egy 5-10 perc után, hogy nem nevet a tulaj, és csak azért is oda a szemébe bele elkezdte neki mondani, hogy csak azért is, amíg nem nevet, addig nyomja, és nem nevetett az egész produkció végéig. Siket majd volt. A legvégén megkérdezte a barátom azt a kis közvetítő hölgyet, hogy az úriember ott, a tulajdonos úr, ő miért nem nevetett szándékosan? Azt mondja, mindenki fetrengett, csak ő nem. De és mondja a hölgy, hogy ja, az nem baj, hogy a tulajdonos úr nem nevetett, ugyanis ő holland. Semmit nem értem.
1: Ne hülyeskedjetek. Hát ilyen van. Valaki azt mondja, a futball nyelve közös, miért is kellene megtanulni a magyarul? Ez csak az újságírók helye. De ez egy vélemény, köszönjük szépen. Én. Simán, talán könnyebben menne egyébként.
3: Rámutat a labdára, és végül is megvagyunk.
1: Hát nincs ez a baj. Na mindegy, örülünk mindennek, hogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet.
4: Rengeteg üzenetet kaptunk, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Yes, a türelmet, a kitartás, az ittlétet, a hozzászólást holnap reggel folytatjuk. És egyébként is, ha tehetitek, hallgassátok a Sportrádiót egész nap. A mai ajánlatunk van valami sport?
4: Hát igen, nagyon sok ajánlatunk van, most mondom.
1: Hát van egy...
4: Ezek voltak az ajánlataink, köszönjük szépen.
1: Irakomán, nem?
4: Irakomán, igen, körülbelül. Na. Igen, nagyjából. Meg az argentin tartalékbajnokság.
1: Igen, azt írja, amíg valaki, bocsánat, a játékosokat tud kommunikálni, akkor mi a gond? Szerintem nincs gond. Maga a helyzetet elemeztük. Szerintem gond akkor, ha túl sokat képzelünk. Ha ez így jó,
4: meg nekik... Olasz létére meg... elmutogatja.
1: Ahogy nem, kösz. Persze, abszolút.
4: Nincs gond.
1: Na, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő, Big Falvi Tamás, a társműsorvezető, Csonka Zsófia és Szalai Kristóf, valamint az ő nevükben is jó magam a műsorvezető, Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek.
4: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Férfi jégkorong.
2: Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Ladies up in here tonight, no fighting.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Hetet hét országra szóló hét diadal. A győri női kézilabda csapat 12 év alatt 7-szer nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Igazán nem tucat teljesítmény, hiszen a világ összes csapata ezen idő alatt együtt számolva is csak 5-ször. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 1999 és 2012 között a Győr női kézlabda csapata 2 bajnokok ligája döntőt, 4 EHF kupa döntőt és 1 kupa győztesek Európa kupája döntőjét vívott. Mind a hetet elveszítette. 14 év alatt játszotta ezt a 7 finálét, vagyis átlagban 2 évente ott volt. És 2013-ig úgy tűnt, hogy megvan átkozva, és soha, de soha nem ünnepelhet a nemzetközi trófeával. Aztán eljött a 2012-2013-as kiírás. A Bajnokok Ligája csoportkört hibátlanul abszolválta a Győr, majd csúcsot döntve a középdöntőt is pontveszteség nélkül zárta. A Völcsia az elődöntő mérkőzést Bukarestben rendezte ellene, de ez nem zavarta meg a győrieket, 2 gólos előnyt gyűjtött össze a visszavágóra. Veszprémben sokáig aztán elúszni látszott a döntő, a Völcsia magabiztos játékkal vezetett, de az utolsó felejthetetlen 10 percben minden győri játékosnak helyén volt a szíve, és bár 1 góllal kikapott a csapat, ismét döntő következhetett. Az első mérkőzésen Larvikban a szurkolók támogatásával 3 góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél az Eto, majd 2013. május 11-én a veszprémi visszavágón beérett a több évtizedes munka gyümölcse.
2: A Bajnokok Ligája döntő odavágóját Larvikban tudta 24-21-re megnyerni az Eto, és most pedig, akkor amikor a 17. percben járunk a második félidőben, 3 góllal vezet a magyar bajnok, amely tavaly csak azért veszítette el a BL döntőt, mert idegenben kevesebb gólt lőtt, mint a Podgorica, 2 évvel előtte pedig a dán Viborggal szemben egyetlen egy találat hiányzott ahhoz, hogy egára hozza a magyar bajnok. Most pedig egy jó passz hiányzik ahhoz, hogy helyzetbe kerüljünk, na meg egy törlés ahhoz, hogy folytatódhasson a játék, hiszen az időkérés után elkezdte a támadást a magyar bajnok győri együttes, azonban egy belépő után törölni kell, és az azt jelenti, hogy egy kicsit még várni kell arra, hogy jöjjön a 20. magyar gól, mert hogy ezután a támadás után nagyon kellene egy magyar gól. Görvic most indítja útjára a labdát, Lekics indul a figura, Amorim elvállalja, és óriási gól! De mekkora gól volt, Legenger beleért, és nem volt bent végül, nem volt bent, itt már én is örültem, mindenki örült, és ezek szerint nem szédült be a labda.
3: Ez a labda nem olyan szédülős labda sajnos. 19-16, nagyon-nagyon följönnek a norvégok, és ugye azzal, hogy Tonya Larsen is elkezdett lőni, nem csak védekezik, megváltozott a ritmus, és megváltozott megint az eredmény sajnos, mert ezúttal is Rigelőt, aki már a negyedik gólját lövi, betalál a magyar együttes kapujába. 17 perccel telt, 19-17-re jönnek föl a norvégok, a Larvik együttese nagyszerűen kínai figurából lövi Rigelőt, a saját maga negyedik, a norvégok 17. gólját. 19-14-ről 19-17 veszélyes közelségben a norvégok, bár összesítésre még mindig plusz 5 a győrieknek. Kovacsics közben a labdával, Kovacsics, Lekics, gyenge lövés, és most Legenger újabb védése után rohannak, indulnak a norvégok. Ez pedig a mi szerencsénk most, hogy egy kapufa után jöhetünk majd mi is előre, benne van a játékban. Az imént Nora Mörk volt az, nem, bocsánat, Breivang volt az, aki rálőtte a labdát, és a magyar csapat kapufájáról kifelé pattant a győri játékoshoz. 18. perc, 19-17-nél Lekics most a labdával. Radicevichhez teszi. A második félidőre a norvégok védekezésben alaposan följavultak. Görbic Anita nem tud tovább menni, Amarim a labdával. Az átlövőinket teljesen kizárják, Lekics. Görbic elindul befelé, és ráül Legenger a labdára, és 19-17-nél roboghatnak a norvégok. És nagyon nagy szerencsénk van, pontosabban Amarim remekül helyezkedik, és közben a horvát játékvezetők mutatják, hogy szabálytalanság volt az előtt, és ezért tudta csak megfogni a magyar együttesből Amarima labdát. Marad a 19-17 a 19. percben, és jön be Edin, aki a második félidőben még nem nagyon játszott, viszont az elsőben lőtt két gólt, és fazont adott a norvég együttesnek. Közben kiegészül a norvég csapat, és bizony ezt az emberenőt nem nagyon tudtuk, mi az, hogy nem nagyon, egyáltalán nem tudtuk kihasználni. 19. perc, 19-17-nél Edin most a labdával Hammerzengtől kérte, Tonya Larsen most nincs benne a pályán, helyette inkább Hammerzeng lesz az, aki elvállalja a lövést, nem Edin a labdával középen, teszik tovább Breivang, egy csere és egy láb, és ebből nem. Hát a horvát játékvezetőket ezúttal nem zárom a szívembe.
2: Igen, mert az első félidőben is voltak vitatható jelenetek, illetve amikor nem kaptunk hetest, vagy adott esetben nem adtak kiállítást a norvégoknak, bár tegyük hozzá, hogy norvég volt csak kiállítva, 3-2 percet kaptak, még mi egyet sem. Ennél az esetnél pedig teljesen nyilvánvaló volt, hogy elügyetlenkedte Régelőt, aki befele futott a labdával és a lábára pattant. A játékvezetők viszont azt látták, vagy azt vélték felfedezni, hogy mi meglöktük az egyik norvégot, és talán ezért veszítette el az egyensúlyát és a labdát. Minden esetre most védekezni kell, mert csak kettő van közte, és kisegít minket a norvég játékos Hammerzeng, aki továbbra sem tud a kapuba találni, most is eltévesztette a célt, és jövünk előre, Görvis pedig kis hián eladja a labdát, illetve úgy is fogalmazhatunk, hogy Régelhut közben nyúlt, és belepiszkált a paszba, kiment az oldalvonalon kívülre, az azt jelenti, hogy a bedobás után marad a Győrnél a labda. 19-17 a győri csapat javára, akkor, amikor a 19. perc is lepereg a második fél órából, és jövünk előre, Amorimot alaposan meggyötörte ott középen Hammerzeng, mert azért ne felejtjük, hogy támadásban teljesen hatástalan, de védekezésben ott van a falban. Megint Amorim az, aki a szaggatottnál megpróbál közelebb menni, aztán Lökét megjátsza, Löke pedig egy védővel Mörkel a nyakán megpróbált befordulni, de aztán csak egy óriási esés lett a vége, és egy újabb törlés, hiszen forró a hangulat, nagy a páratartalom itt a csarnokban, és most már ketten is jönnek törölni, eddig általában egy ember érkezett. 19-17, ez most valóban holtpontnak is nevezhető a győri csapat játékában, és a mérkőzés azon időszakát éljük továbbra is, amikor nem sikerül leszakítani a norvégokat. Többször úgy tűnt, hogy sikerül meglépni, tetemes előnye is volt a magyar bajnoknak, ehhez képest most küzdeni kell, de hát várható volt, hogy a norvég csapat, amely két éve megnyerte a Bajnokok Ligáját, nem adja olcsón a bőrét. Elindul a magyar figura, Amorim, Görvic egy az egyben megveri az emberét, és a rövid saroknál kap egy medbefúszit, aztán pedig Leganger véri a lövését, és a játékvezetők most már nem tehetnek más, mint a magyar csapat javára megadják a büntetőt, és addig-addig reklamált a norvég játékos, aki ráadásul szabálytalan is volt, Thea Mørk, hogy még egy 2 perces kiállítást is összehozott magának. Ezek kulcsfontosságú pillanatok, miközben azért kicsit aggódva is tekintek a pályára, hiszen Görbic Anita nemcsak, hogy megkapta azt a combost, azt a térdest oda az oldalára, hanem lenni is marad, és bizony komoly fájdalmai vannak. Voltak már egyébként komoly fájdalmai Görbic Anitának, például akkor, amikor a Győr első Bajnokok Ligája döntőjén nem játszhatott, a térdét kellett műteni, hát tavaly pedig nem is tudom, hogyan lehetne megfogalmazni azt a lelki állapotot, amit átélt. Úgy érezte, meg lesz a Bajnokok Ligája, hazai pályán itt Veszprémben 2 góllal győzött a csapat, aztán idegenben kiénekelték a sajtot a szájukból. Görbic viszont jelzem, hogy nincsen jó állapotban, mert nem tudja a saját lábán elhagyni a játékteret, bizony ketten is kell, hogy segítsék. Nyilván majd a gyúró és az orvos segít, és akkor ki lehet lazítani azt az izmot. És lehet most növelni az előnyt, hiszen Kovacsics Anikó kezében a labda, a 7 métereshez készülődik a magyar csapat irányító szélsője, és Kovacsics a korábbi fontos mérkőzéseken sorsdöntő heteseket tudott értékesíteni. Most akkor, amikor 10,5 perc van hátra a BL döntőből, Farkas szemet néz Legangerrel, és nem tudja megverni Legangert, mert Leganger belenyúl a labdába, de aztán most az egyszer a horvátokkal úgy tűnik, hogy szerencsénk van, mert a befele csorgó labdát, úgy látták, hogy végül átment a gólvonalon. Gulyás László is így látta?
3: Szó szerint így láttam, tényleg átment a gólvonalon, úgyhogy ez most, amikor az előbb ugye nem ment át a gólvonalon, akkor is objektív voltam, legalábbis remélem, most is. 20-17 és ez a 21. perc a második félidőben. Egyre közelebb ahhoz a nagy álomhoz, annak az álomnak a megvalósulásához, amelyre olyan régóta várnak a győriek, meg a magyar kézilabda is természetesen. Ott egy lövés, ott egy védés, és ott van megint Katrin Lunde, a norvég kapusa, Győr norvég kapusa. Marad a 20-17, de magyar támadás következik. Riegerüt volt az, aki rálőtte a labdát, és nagyszerű érzékkel balra tornászott Lunde, aztán egy kicsit még ünnepelte magát a háló sarkában, megérdemli. Ez a 21. perc, 3 gólos győri vezetés, plusz 3 gól ott, ez összesen 6. Kovacsics a labdával, Kovacsics menne befelé. Közben megállítja őt Breivang, belekapaszkodott Kovacsics Anikóba. Breivang, magyar szabaddobással folytatódik majd a játék. Akkor, amikor Kovacsics tette tovább Amorimhoz, Kovacsics középen Lekics, aztán le Radičević a szélre, Radičević meg egészen bele a belső sarokba, 21-17, ismét nyugodhatunk egy kicsit, ami ezt a mérkőzést illeti. Kevesebb, mint 8 perc a hátralévő idő a találkozóból, és Radičević egészen szenzációsan játszik, 5 gólt szerez, úgy, mint Heidi Lőke beállóból. Lőke egyébként az első 8 perc során 3 gólt szerzett, és közben Hammerzeng újabb gólt szerez, ez úgy meglepetésként, csak hogy talpról közbelőtt egyet, és ezzel 21-18-ra módosul az állás.
2: Megtört a jég több szempontból is, hiszen Hammerzeng megszerezte az első találatát, de abból a szempontból sokkal fontosabb nekünk, hogy a magyar csapat azt a nehéz időszakot átvészelte, és Kovacsics szerencsésnek, erősen szerencsésnek titulálható hetese végül is átcsorgott valamelyest a gólvonalon, és az egy lendületet ad a magyar csapatnak, amely érzi, hogy Radičevićre kell játszani, de most az átemelés után a kapufáról, a jobb oldali kapufáról kijön a labda, és jöhetnek előre a norvégok. Edin Breivangon játszik össze, Riegerhout pedig elindul befelé, megtalálja a beállót, aki annyira meglepődik, Blanco, hogy teljesen tisztán nem tudja megfogni a labdát. Ez egy óriási lehetőség volt. Ott pedig a pálya mellett Görbic Anitát próbálják helyrehozni, azok után egy nagyon nagyot kapott, de úgy tűnik, hogy ezen a mérkőzésen talán már nem is kell kockáztatni az ő szereplését, hiszen van még hátra 7,5 perc és 3 góllal, összesítésben pedig 6 góllal vezet a Győr a Lárvik ellen a Bajnokok Ligája döntőjében. Ez már nem 6, hanem 7, mert annyira nagy gólt lő Andrea Lekics, a szerb játékos, be a léc alá, hogy Leganger is elismerően, úgy is mondhatnám, hogy megadóan biccent egyet, hogy ez bizony, barátom, szép volt. 22-18-ra vezet a Győr, és még csak annyit, hogy Lekics és a Radičević úgy játszik a Győrben BL döntőt, hogy ők már tudják, hogy távoznak. Mégis igazi profik módjára 3, illetve 5 gólt szereztek. Most pedig a labda a miénk.
3: A labda miénk, mert bent középen volt egy szabálytalanság, mégpedig Blanco, aki két kézzel legyint rá az előző ítéletre. 22-18, 24. perc a találkozó visszavágóján a második félidőben. Közben Lekics idejön pacsizni, megtör még egy kicsit az arcát, Blanco meg jót mosolyog azon, hogy mit is csináltak az imént vele. Nem, nehezen törődnek bele egyéb iránt a norvégok ebbe a minden bizonnyal vereségbe. 22-18, 24. perc, Lekics a labdával, Kovacsics tovább, Amorim, Lekics indulna befelé, a labda kipattan, viszont a nagyszerűen védő Legangen lábáról. Ebből jöhetnek előre megint a norvégok, Tanja Larsen elé állni, Hammerzeng, egy csell, és aztán belövi a 19-et. 22-19, azzal, hogy Hammerzeng és Tonya Larsen, a két, hát nem akarom a hölgyekre ezt a szót használni, de muszáj, két régi harcot.

0: Aki három gólos már, 5 és 6 és fél perc a találkozó végéig, egy pillanatra sem megadni, egy pillanatra sem feladni. Gyerünk tovább,
1: és bizony úgy tűnik, hogy ehhez Görbic Anitára is szükség lesz, mert hogy ott készülődik, és Kovacsics Anikó most megböki, hogy bármennyire is fáj, bizony be kell állnod, és hihetetlen ováció fogadja a magyar csapat kapitányát, irányítóját, hiszen Görbic egyből elindítja a figurát, 2-vel vezetünk, de kellene egy újabb találat. Radicevic bemegy középre, Lekics pedig Amorimmal játszik össze, miközben Görbic kijön ide a jobb átlövő pozícióba, és hihetetlenül nagy labdát adott keresztbe a bemozgó Szepesinek, aki gyakorlatilag meglepődött ezen. Görbic zseniális volt, Szepesi pedig nem tudta megfogni a labdát. A norvégok viszont bejátszák a beállóba Blankónak, aki ott van a hatosunk vonalán, és szerette volna beborítani legalább Lökét magával, hogy egy belülvédekezést összehozzon nekünk, de nem tudott összehozni, csak egy törlést és egy szabad dobást a norvégok javára. 4,5 perc a hátralévő játékidő, 22-20-ra vezet a Győr, összesítésben pedig 5 gól a magyar csapat előnye. Hát itt már totális összeomlás kellene, főleg a látottak alapján ahhoz, amit még nem merek kimondani, hogy ne teljesüljön. De a magyar bajnok gyakorlatilag szenzációs védekezéssel, főleg az első félidőben, és néha látványos támadójátékkal egy percig sem hagy kétséget afelől, hogy melyik a jobb csapat. De most a norvégok támadnak, Riegelut jön befelé, és eladja a labdát Larsen, a játékvezetők pedig megint nem velünk vannak. Én nem mondom, hogy legyenek velünk, de tisztán eladta a labdát Larsen, ehhez képest úgy látták, hogy a falban Amorim szabálytalan volt. Teszem hozzá, hogy Amorim húzta a rövidebbet, nem csak azért, mert ellenünk fújtak, hanem mert ő került a padlóra. A Győr viszont nem kerül padlóra, bár még az utolsó lehelletéig küzd a Larvik, most például időkérésnél beszélhetik meg a tennivalót a norvégok.
0: 26. perc, tehát 22-20-as magyar vezetés, összesítésed 5 gól. 29. perc a találkozón.
1: És jöhetnek előre a norvégok. Pillanatok alatt egyébként elvették tőlünk. Mi pedig váltunk, Görbic kijön Larsenre, hogy ne tudja irányítani a norvégok támadását, illetve ne tudjon esetleg gyorsan átlövésre vállalkozni. Hammerzeng most 1-1-ben megoldja, kiegyenlítenek a norvégok, akkor amikor 2,5 perc van hátra a mérkőzésből, 22-22. Most nagyon-nagyon vigyázni kell, és nagyon-nagyon játszani kell az idővel a magyar bajnoknak, mert hogy a Győr támad, és azért ne feledjük, hogy most döntetlen az állás, de 3-mal idegenben győzött a Győr, ezzel kell jól sáfárkodni. Szepesi kapja a szélen a labdát Amorimtól, Görbic pedig a kezébe veszi az irányítást. Szepesi megzavarodik, majd rávetődik a labdára. Hát most nagyon-nagyon kellett ez az időkérés Ambros Martintól, mert bizony arról, amiről Gulyás László is beszélt, már kevés idő van, nem szeretnénk beszélni többet. Nevezetesen, hogy összeomlik egy magyar csapat a nagy siker kapujában.
0: Hát csak nem omlik össze, 28 perc, 54,4 másodperc telt el a második fél időből. 22-22 az állás, idegenben 24-21-re győzött a győri Eto, az Audi Eto együttese, és ezzel jelen állás szerint megnyeri a Bajnokok Ligáját. Hát valamivel több mint egy percecske, ami még előttünk áll azért, hogy beteljesüljön a nagy álom. Hányadszor mondom, és a norvégok egyetlen egy pillanatig nem adják föl. Ugye a győriek 24-et lőttek idegenben, az biztos, hogy hosszabbítás már nem lehet, vagy illetve 7 méteresek nem lehetnek a találkozón, és közben majd folytatódik a döntő visszavágója. Az utolsó perc előtt állunk, Görbic Anita mutatja Lekicsnek, hogy valami más kellene majd csinálni, Lekics kapja most a labdát, Görbic, biztos nem hagyják a horvát játékvezetők, hogy mi támadjunk végig, és közben itt a hetes, amelyet Lekics harcol ki a magyar együttesnek. Igen, ám csak ezekkel a hetesekkel egy baj van, ezeket a heteseket be kellene lőni. 29 perc, 15 másodperc, Görbic Anita megint. Leganger továbbra is marad a vonalon, hiába marad a vonalon. Görbic Anita negyedik góljával, 23-22, 30 másodperc a végéig. Nagyszerűen lőtte Görbic a magyar együttes 23. gólját. Most már lőhetnek gólt a norvégok, fene, bánja a fene. figyeljük azt, hogy lőnek-e, nem lőnek gólt, a kapufa segít, és a horvát játékvezetők is segítenek, mert Amorim belökte egy pillanatra Blankót a hatosunkon belőle. 10 másodperc a BL győzelem.

0: Összesen 10 másodperc, Tonya Lászen a labdával fölé lövi, 23-22, egy csupa ölelés a magyar együttes. Összesítésben 4 góllal nyer, és a női kézilabdázás történetében először a győri női együttes Bajnokok Ligáját nyer. Győzelem itt, győzelem ott, győzelem mindenütt. Bajnokok Ligája győztes, a győri Audi Eto női kézilabda együttese. Nagyszerű teljesítmény, csodálatos hangulat, remek játék, ölelkező magyar játékosok, ölelkező norvégok, őt inkább igasztalóan ölelik egymást. Nem csalódtunk, sikerült, teljesült a nagy álom. Olyan hosszú, de hosszú idő után a győriek 2 elveszített BL döntőt követően a harmadikat megnyerik, és ezzel Bajnokok Ligája győztesek lesznek. Közben megérkezett Hornyák Ágnes, a győr egykori játék, illetve a győr játékosa. Szeretettel gratulálok neked is. Tudom, kisgyermek, és a többi, rövidesen visszaszélsz. Majdnem sírsz.
1: Igen, most nehéz megszólalni, hiszen együtt örülök a lányokkal. Lehet, hogy ez az anyaság ezt hozza ki belőlem, hogy extra érzékeny vagyok.
0: Azt meg kell kérdeznem, hogy hogy tetszett ez a mérkőzés? Egy kicsit szoros volt a vége.
1: Igen, de amennyi idő volt hátra, nem volt kérdés, hogy ezt megnyerjük. Nagyon szépen hozták még a lányok egy gyönyörű kezdéssel, és szerintem megnyugodtak, így a közönség is, hiszen még a kezünkben volt a mérkőzés, nem volt kérdés.
0: Hogy van a gyermek?
1: Remélem nagyon jól, otthon van édesanyámmal, és remélem ő is annyira örül, mint mi.
0: Azért egy lelátóról nézni egy ilyen mérkőzést, van az emberben némi irítség, azt hiszem ezt objektíve megállapíthatjuk, ugye?
1: Irítkedjenek ők rám, hogy édesanyja vagyok. Nem hiszem, hogy irítkednem kellene, hiszem, hogy a csapathoz tartozom, és velük együtt élem meg ezt a sikert és a győzelmet, és nagyon büszke vagyok rájuk, még innenkintről is.
0: Mikor térsz vissza?
1: Az alapozást már szeretném kezdeni a lányokkal, hiszen már visszaálltam, mert elkezdtem a mozgást, de az igazi kézilabdát azt majd júliusban a csapattal együtt kezdem.
0: Ugye több játékos távozik a győri Etótól, ha jól tudom, Leki és Radicevic. Megvan a helyed?
1: Itt nincsenek ilyen, hogy most kibérelt helyek, mindenkinek helye van, ugyanúgy az új játékosoknak is. És nagyon, innen is mondanám azt, hogy nagyon köszönöm azoknak a játékosoknak ezt az hatalmas élményt, akik elmennek tőlünk.
0: Nagyon-nagyon sportszerű vagy, még nem menj el kérlek, csak közben közvetítem, hogy mi történik. A győri játékosok hasonlóan csúsztak oda a B közép elé, és együtt ünnepel szurkoló sereg és játékos. Hát van mit ünnepelni. Egy nagyszerű sorozat végén a győriek ott, ugye 8 elveszített finálét követően a 9. megvan, hiszen ahogy mondani szokás, 3x3 a magyar igazság. Szerinted hol volt egy pici szerencséje a győrnek? A Vilcse ellen szerencse volt ez a visszavágó, vagy pedig csak így alakult?
1: Én azt mondom, a Vilcse a meccset is így most már ilyen távlatból, hogy azt sajnos nem mi nyertük meg, hanem a Vilcse vesztette el, úgyhogy erre azt mondanám, hogy hatalmas szerencsék volt, de ehhez a döntőhez már nem kellett szerencse, itt a tudás teljesen kijött a két csapat közti különbségbe.
0: És ugye amit mondtak játékosok, vezetők, hozzáértők, szakemberek, hogy a Larvik biztos, hogy nem adja fel az utolsó pillanatig a meccset, és az utolsó 10 percben a lehet elkezdték szorongatni a győrt.
1: Igen, még a végén is, mikor egy perc volt hátra, ugyanúgy tudta körülni egy gólnak, mint hogyha nyertek volna. Ez a tipikus skandináv mentalitás, hogy a végsőkig küzdenek, nem adják fel, és ahogy elnézed, nem is egy olyan társaság, aki most ül és magába roskat sír, hanem ugyanúgy tudna körülni egy második helynek is.
0: Rövidesen következik majd a díjátadás. Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk,
1: és
0: hogy ide jöttél, és remélem ősszel majd, már a következő BL sorozatban úgy készítünk interjút, hogy a csapat legjobbja voltál, védekezésben és támadásban egyaránt.
1: Köszönöm, úgy legyen.
0: És a kisgyereknek sok-sok boldogságot, meg neked is. Még egyszer köszönöm. Kedves hallgatóink, tehát itt rövidesen következik majd a díjátadás. Meglehetősen nehéz egyébként a díjátadást valami úton módon megejteni, mert fotósok hada kéri oda a győri együttest, hogy megörökítsék ezeket a pillanatokat, miközben a norvég együttes edzője megy oda Kelecsényi Ernőhöz, a győri Audi Eto klub elnökéhez, és gratulál. Ez is nagyon sportszerű. Egyébként hozzáteszem azt, hogy sportszerű volt ám a mérkőzés. Azt is vegyük figyelembe, hogy a győri csapatból egyetlen egy kiállítás nem volt, ami mindenféleképpen óriási teljesítmény, és azt is vegyük figyelembe, hogy a norvégoktól 4 alkalommal volt kiállított játékos a padon, és a norvégok nagyon sportszerűen viselték el ezt a vereséget. Közben elsötétül az aréna, csak a fényjáték az, ami pásztázza a hatalmas pályát, a 20x40-es kézilabda pályát, amelynek a szélén ott állnak a kapuk üresen, de hát azért 23-mal megtömte a magyar együttes a Larvik kapuját itt is. Összesen 47 gól dobott az Audi Eto együttese a Larvik csapatának a két évvel ezelőtti BL győztesnek két mérkőzésen, és most már szólítják rövidesen a dobogóra a döntő két együttesét, a norvég Larvikot, a második helyezettet, és a győztest a 2012-2013-as esztendő BL kiírásának női győztesét, a győri Audi Eto együttesét, ami mindenféleképpen óriási teljesítmény. Most nem engedték ki a kezükből a győriek, mint az elmúlt két alkalommal is, amikor idegenben lőtt gól, és egyetlen egy gólocska döntött csak azon, döntötte el, hogy melyik együttes legyen a Bajnokok Ligája kiírásának győztese. Közben a legjobb győztes, legjobb góllövőnek, a gólkirálynőnek járó díjat átveszi Tomori Zsuzsanna. Hát ezért nem találtam én Tomori Zsuzsannát ott a helyén, amit megbeszéltem vele, mert ott van lenne a pályán, és az Európai Szövetség elnökétől veszi át a gólkirálynőnek járó díjat. Úgyhogy Tomori Zsuzsának gratulálunk ezúttal is, és hát semmiféle szemrehányást nem teszek neki, hogy a megbeszélés ellenére nem érkezett ide. Ugye tudjuk, hogy könyökén sérült, felkötött karral, begipszelt karral állott az idei Bajnokok Ligája legeredményesebb játékosa, és ezt a címet is magyar játékos szerezte meg. Magyar csapatban, a Ferencvárosban játszó Tomori Zsuzsa, akinek sok-sok szeretettel gratulálunk, és mi hamarabbi gyógyulást kívánunk természetesen ahhoz. Közben P. Fülöp Gábor kollégám visszaérkezett.
2: Hát egy erődítmény ez a veszprémi csarnok, úgyhogy játékosokhoz egyelőre nem sikerült közel férkőzni, bár ott van lent Cseszregi Balázs kollega, nyilván majd a 17 óra 50 perckor kezdődő Sportvilágban hallhatják a győzteseket. Tomoriról annyit, hogy 95 góllal a gólkirály. Tavaly is magyar volt a gólkirály a női kézilabda Bajnokok Ligájában, Görbic Anita, de milyen szomorú gólkirály volt, amikor Podgoricában, Montenegróban beszélgettünk, és akkor azt fejtegette, hogy bizony a döntőre, a legfontosabb mérkőzésre sokan betlisztek a csapatból, nem szégyelte kimondani. Akkor például ezúttal szenzációs Katrine Lünde Haraldsen gyakorlatilag nem fogott labdát. Pálinger Katalin beállt, aki azóta visszavonult, és ugye várandós, neki is jó egészséget kívánunk, és nyilván van egy kis szelet ebből a BL győzelemből, ami neki is jár. Szóval akkor még tartotta a lelket a csapatban. Lekics gyakorlatilag értékelhetetlen volt, de beszéljünk a jelenről, ne a múltról, mert bár a norvégok vannak ott a pódium közelében, ez csak azt jelenti, hogy ezüstérmeket fognak átvenni. Azért tegyük hozzá, hogy a norvégok ellen nem kevés kudarc érte már a magyar női kézilabdát. Emlékezzünk csak a mostani Európa-bajnokságra decemberben, amikor az elődöntőben gyakorlatilag ezen játékosok közül is sokan ott voltak, átgázoltak rajtunk. Persze a bronzérem azért meglett a magyar csapatnak. Most azonban egy olyan magyar csapat, ez a győri csapat, amelyben bár sok a külföldi, sok az idegen légiós, de elmondta az edző is, hogy gyakorlatilag mindenki egyenlő és egy csapatként küzd, játszik. Hát ez ezúttal is bebizonyosodott.
0: Egyébként, hogy az Európai Kézilabda Szövetség mennyire sportszerű vetés, Iván, a magyar szövetség elnöke adja át a norvég együttesnek az ezüstérmeket, természetesen az EHF elnökével együtt, ami mindenféleképpen érdekes. És hát ugye adásidőnkben sajnos nem biztos, hogy belefér az a pillanat, amikor a győri Audi Eto játékosai fölállnak a pódiumra, de azt szinte megígérhetem, hogy felvesszük, és ezeket a pillanatokat majd a későbbiek során lejátszok önöknek, nem minthogyha én szerkeszteném a következő adásokat. De azt hiszem, hogy a magyar női kézilabdázás történetének egyik feledhetetlen pillanata lesz az, amikor majd a győri játékosok fölállhatnak itt Veszprémben, a Veszprém arénában, a dobogó tetejére, és átvehetik az érmeket, átveheti a kupát Görbic Anita, aki 29 esztendős, hosszú-hosszú esztendők után jutott el klubszinten ide, erre, ehhez a sikerhez, és mindenféleképpen megérdemli a győri együttes. Igazán kijárt már a győri csapatnak, meg egyáltalán a magyar női kézilabdázás. Ez a siker. Kedves hallgatóink, mi rövidesen búcsúzunk innen, Veszprémből, de természetesen a történésekről a későbbiek során is még beszámolunk, hiszen interjú csokorral készülünk majd legalábbis terveink szerint, hogy megörökítsük még jobban, még szebben
3: és ha lehet még emlékezetesebben ezt a magyar sikert. Tehát még egyszer az eredmény, Győr Larvik a döntő visszavágóján a női kézilabda VL-ben 23-22, és ezzel a magyar együttes kettős győzelemmel a döntőben legyőzi a Larvikot, és bajnokok ligája győztes lett. A bajnokok ligája győztese tehát a 2012-2013-as kiírásban a győri Audi Eto. Kedves hallgatóink, Péfülöp Gábor és Komkötő János nevében is köszönöm figyelmüket.
4: Ez volt tehát a Győr első bajnokok ligája győzelme. Hamarosan jön a többi is.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Nem lesz gyorsasági motoros magyar nagydíj jövőre. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
9: A 65 kg-os Hámori Luca meggyőző különbséggel 5-0-ás pontozással legyőzte lett ellenfelét, és bejutott a négy közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és a mai elődöntőben a lengyel Kinga Krufka ellen lép szorítóba. Az 51 kg-os Horváth Laura ugyanakkor alul maradt a negyeddöntőben a német Maxi Klötszárrel szemben, és kikapott Szelecki Lilla is az ukránok VB ezüstérmesétől, Hanna Ohotától 48 kg-ban, szintén a negyeddöntőben. Rendkívül szoros meccsen veszített az 50 kg-osok között Szaka István, a tavalyi világbajnok Azeri Szübhán Mamedov ellen, és így ő sem jutott be a négy közé. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A sorozat hazai fordulója már idén veszélyben volt. Végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK labdarúgó csapata Marin Jurinával. A 32 éves bosnyák támadó, aki korábban a Mezőkövestben és a Diósgyőrben is futballozott, 2,5 idényt töltött a kékfehéreknél, és 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a Polt-féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. A Tiszapárt a teljes népességben 54%-on, a biztos szavazók körében 64%-on áll. Ez derül ki a HVG által publikált legfrissebb közvéleménykutatásból. A Median mérése szerint a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 22, a biztos szavazóknál 27%. A Mi Hazánkra 7, illetve 8% voksolna. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke úgy reagált, pártja pozíciója még mindig erősebb, mint a tavaszi választás napján. Áprilisban 141 képviselőjük került be a parlamentbe, ha ma lennének a választások, mintegy 160 képviselőjük lenne. Már lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Ezek feladata lesz a térség fejlesztési stratégiájának kidolgozása, a projektjavaslatok összegyűjtése és azok kialakítása. A Szent István program célja egy olyan hosszú távú modell kialakítása, amelyben a helyi közösségek aktív alkotói is a fejlesztéseknek. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy.
5: Közlekedés.
9: Két személyautó koccant az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál. A 18-as kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta a 2 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
5: Időjárás.
9: Folytatódik a gomoly felhős idő sok napsütéssel. Csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Bombaerős csapattal indult neki az első BL-jét megnyerő Győri Eto KC a 2013-2014-es szezonnak. Bár a játékosok és a szurkolók nagy bánatára Andrea Lekic és Jovanka Radičević távoztak a csapatból, érkezett a szélre Bódi Bernadett és a balkezes átlövőként a montenegrói Katarina Bulatović. A Bajnokok Ligáját össze hatalmas lendülettel kezdték a győri lányok, aztán némileg csökkentek a gólkülönbségek, de a győzelmeket semmi nem veszélyeztette. A tavaszi középdöntők során a legnagyobb falatnak az örök rivális Podgorica bizonyult, a csapatok egyik meccsen sem bírtak egymással, mindkettő döntetlennel végződött. A Bajnokok Ligája sorozat ebben a szezonban új végjátékkal zárult, első alkalommal került sor a négyes döntőre, erre a bizonyos Final Four-ra, méghozzá már akkor is Budapesten. A Várdász Skopje a Buducnost Podgoricával, az Eto pedig a dán Midtjyllanddal mérkőzött meg az elődöntőben, és végül Eto Podgorica döntőre került sor 2014. május 4-én.
11: Melegítő le, messz föl, kezdődik a második félidő, pontosan egy perc múlva a győriek érkeztek ki előbb, de a pályára tovább melegíteni a Podgorica játékosai futottak ki. Szóval egy nagyszerű hangulatú finálé, 30 perc múlva eldől, hogy megvédi-e BL elsőségét a győri Audi Eto együttese, vagy esetleg egyéb kihagyással a Podgorica kerül fel a trónra, hát ezt nagyon nem szeretném. Már csak azért sem, ugye, mert bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy 2 évvel ezelőtt idegenben lőtt góllal, akkor még más volt a lebonyolítás, nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Buducnost Podgorica. Egy pillanatig nem fogják feladni, egy remek együttes egyébként, csak hogy én is egy kicsit a számokkal tudjak játszani, 8 ország képviselői vannak a Podgorica együttesében, ugyanez nálunk csak 5 ország csak. Szóval nézzük, mire leszünk képesek. Mit tud a Győr hozzátenni ahhoz a remek első félidőhöz, amit láttunk, mert ugye, hogyha 30 perc alatt 10 gólt kap egy együttes, az mindenféleképpen a védekezés példázana, és a kapus teljesítmény, ahogy Cseszereki Balázs is említette, 40%-kal védett Katarina Lunde. Clara Voltering áll majd vissza a Podgorica kapujával, 7 percet engedélyezett csak Adzic edző másnak, mert azért Volteringben jobban bízik. Egyébként Volteringnek nagyon sokat köszönhettek a tegnapi elődöntő során a podgoricaiak. Nézzük az első támadást, a Budusnosz hozza föl a labdát, Nemedovic a bal szélen, aztán teszik be továbbra, ott van Knezevic középen, ő az irányító értelemszerűen. Knezevic egy kicsit lassabban támadnak most a podgoricaiak. Neago, aki 4 gólt szerzett az első félidő során, tette tovább, aztán ott van túloldal Dalvi, kapja is a labdát a dán légiós. Középen Knezevic, Neago, egy kicsi tánc, egy kis lépés, aztán megint benn középen, ott próbálkoznak, majd megint csak Knezevic volt az, aztán leteszik a jobb oldalra, a jobb szélre, remek lábmunkával védekeznek a győriek, és megvan a labda! Nagyszerű! Sikerül megszerezni, és terve volt az, aki átvette a labdát, hogy aztán az első győri támadás következzen.
12: És ezt most már hozzák fel a győriek, terve helyett pedig már a pályán is van Katarina Bulatovics, aki szintén remekelt az első félidőben, 2 gólt lőtt és remek passzokat adott. Nem kapkodnak természetesen a győriek sem, nincs rá okuk. Görbic Anita teszi le a labdát Amorimnak, Kovacsics Anikó elindul a bal szélről, keresztbe már középen van, megpróbál zárni, méghozzá Neagóval birkozik Görbic Anita, Bulatovics pedig, hát ha jól láttam, talán fejbe lőtte Cvicset, sőt nem is Cvicset, hanem talán Kovacsics Anikót, a saját játékosát, így aztán most mind a ketten a földön vannak. Kovacsics Anikónak rendkívül fáj ez a lövés. A labda közben visszapattant egyébként az Etóhoz, nem ment ki az oldalvonalon túlra. Amorim tartja a labdát, míg Kovacsics Anikót ápolják. Egyébként, ha már Ana Djokicról szó esett, ugye a Várdár szerezte meg a 3. helyet, és Ana Djokicnak ez volt az utolsó nemzetközi mérkőzése. A Győr egykori beállósa, aki ugye 6 évet játszott a Rábaparti városban, befejezi a kézilabdát, és a civil életben próbál szerencsét, és ő mutatta a tegnapi csata, hát mondhatja, hogy sebeit, illetve hát, hogy milyen nyomai vannak rajta. Hát nem szívesen játszanék ezek ellen a csapatok ellen, különösen a Budućnost ellen. Egészen elképesztő véraláfutások és karmolások voltak Ana Djokic bőrén.
11: Közben azért szerencséd van, hogy férfi vagy.
12: Igen. Kovacsics Anikó pedig még mindig a földön van, és most kell feltámogatni Balogh Péter orvosnak, illetve Cseh Zsolt gyúrónak, Jegelik Kovacsics Anikónak, aki egyébként remekül játszik, és már gólt is lőtt a szélről. Jegelik egy kicsit megszédült, és jön is helyette majd Korsós Dorina. Tegnap is remekelt, a csapat egyik legjobb volt, és láthatóan szédeleg Kovacsics Anikó, úgyhogy már jön is helyette Kovacsics Anikó, Korsós Dorina a pályára.
11: Tehát Korsós Dorina benne a pályán, fut a bal szélre, miközben Kovacsics Anikót letámogatják, és szegénykémnek bizony eltörött a mécses. Mondjuk meg tudom érteni, hogy 2 méterre eltalálják egy labdával. Balogh doktori kipültetik le a földre, aztán nézzük most már a győriek támadását. Bulatovics a labdával 9 méterre, lő megvan! A 16. ez igen. Bulatovics, aki egyébként visszatér majd Podgoricával, ugye a következő szezonra Győrből, abszolút módon nem látszik, tökéletes profi, hidegvérrel remekül lő, ez volt a 3. gólja Bulatovicsnak, és ezzel 16-10 a Győr javára a második félidő második percében, és hát szép támadás volt ez is, maradjunk annyiban. Egyénileg vitte Bulatovics a labdát, most Neago lő, és sajnos Neago lő, akkor általában gól születik. Ez az 5. gólja a Podgorica román légiósának. Most rohannak a győriek, megyünk előre, lehet-e tovább fokozni ezt a tempót, ez a kérdés. Bulatovics középen, megállítják a francia játékvezető hölgyek a játékot, és mutatják ott bent középen Cvicsnek, hogy méltóztasson kevesebbet lögdösődni. Persze azzal a termettel, ha csak megmozdul, már a húzat megkeletkezik abban a pillanatban a teremben. Időközben Kovacsicsot még továbbra is ápolják, Jegelik, és már megérkezett a mentős is hozzá, a mentő ápoló Balogh doktorhoz. Bulatovics közben ismét a labdával teszi többé Görbichez, Görbic Amorim. Görbic egy pillanatra kiejti a kezéből a labdát középen, aztán teszi tovább is, hogy Bulatovicshoz keresztbe játszanak, és amikor keresztbe játszanának, a 3. átadás már nincs meg, mert Görbic Anita ellövi a labdát, 16-11-nél jöhet előre a Budućnost Podgorica.
12: Nezevic hozza fel a labdát, kicsit dadog a kezével a labda, de aztán megszerzi, azt leteszi Neagunak, Neagu cselez, és Neagu megjátsza Cvicset, és Cvics befordul, és megszerzi a Podgorica 12. gólját. Egyébként az Eto eddigi sikerének, vagy eddigi jó játékának az egyik kulcsa, hogy Dragana Cvicset sikerült semlegesíteni. Ez volt a második találata, és összességében másodszor is sikerült megjátszani ezen a mérkőzésen. Miközben Heidi Löke egyébként már ott van bent a montenegrói falban, és verekedik, illetve megpróbál helyet csinálni magának, illetve a többieknek. Bulatovicsával a labda. Amorim egy cselle megpróbál belemenni, és szabad dobást erőszakol ki a francia játékvezetők, a 9-ese vízadik ki a labdát, Görbica Litánál a labda, egy lőke feladás után Görbic előkészít Bulatovicsnak. Amorim futtából lő Voltering ezt a lövést. Kirúgja és rohan felfelé, jön a Podgorica, Neagunál labda, Neagu labdavezetésre megpróbálja rávenni Görbicnek, Nezsevicsnek teszi egy csel, aztán eladja Nezsevic Korsos Dunéra megszerzés, most már nem rohan az Eto, nyugodtan hozzák fel Görbicék a labdát.
11: Közben azt figyeltem, hogy Kovacsics ott itt azért mindenféle apró, gyors vizsgálatnak alávetették. Most már mosolyog, Balogh doktor mutatta az ujját, ugye neki, hogy tudja követni szemmel, agyrázkodás, gyanú természetesen fönt van, de nincs semmi gond. Homlokon talált, ezt mutatja, de azért nézzük a mérkőzést. Nézzük a mérkőzést, mert Görbic az, aki tovább teszi Bulatovicsnak, Bulatovics vissza Görbichez, Görbic a bejátszás, és ott a bejátszás után némi szerencsével oda-oda pattan lőkéhez, Heidi lőkéhez a labda, és ezzel 17-12, ismét 5 gólos differencia. Görbic lövését kivédi Voltering, a kipattanó labdára ott van Heidi Löke, és egyik kézből a másikba, egy lépés balra, egy lépés jobbra, egy a bal kézre, egy a jobb kézre, a labda meg természetesen benn van a kapu jobb oldalában. 5-tel vezet az 5. percben, milyen szépek ezek a számok, az Eto.
12: A podgoricaiak most egyelőre úgy vannak a pályán, hogy Knezsevic helyett a lengyel Vizra irányít, Neagu a balát lövőben, jobbát lövőben pedig Camille Dalby. Rájuk kell oda nagyon odafigyelni. Most is Neagu készít elő Dalbynak, aztán egy keresztmozgás után Vizrához kerül a labda. Neagu most már ők sem nagyon tudják, hogy kinek mi a posztja. Neagu csinál Görbiccel szemben, és a lövését nagyszerűen, a lefelé tartó lövését spárgába lemenve védi Katrine Lunde, aki nagy ragyogóan védi. Szerencsére most már a második fél időben is elkapta a falonat. De nézzük a Győrt. Amorim egy csel után, aztán Bulatovicsnak passzol. Bulatovics felmegy a középre lő, és nagyon könnyedén hárít. Voltering 19-14-re vezet a Győr a 14. percben.
11: Jelesül Dalby is azért kezd elfáradni, mint ahogy Neagu is. Szépen megtámasztott, kitámasztott a dán játékos, ballal ellőtte a magyar balkapufa mellé, vagy 30-40 cm-rel. 17. perc, 20-16-os magyar vezetés, 8 másodperc, szóval kiegészül a győri gárda. Közben már támadhatunk. Időközben azért Katrina Lunde még itt joggingol, vagy joggol egy kicsit a saját hatos előtt. Görbic egy passzal, nadrág háta mögött, Kovacsics nagy ezzel összeszedi. Akkor, amikor időt kér, nem. Csak mutatja Ambros Martin Görbic Anitának, hogy mit is csináljanak, milyen figura következik. Olyan figura következik, hogy most Amorim a labdával, Amorim tovább, hiszen kiegészült már a győri csapat, Orbán bemegy, és a labda is bemegy. Ez utóbbi is azért egy elég lényeges szempont. Ez a 21. gól, ugye a 21 azt mondják nyerőszám, szerintem, hogyha 26, az még nagyobb nyerőszám.
12: 21-16-ra vezet a Győr, és ha már Orbán Adrián ilyen negyedik gólját látjuk, el kell mondani, a győriek szélről remekül lőnek. Oda pattintgatják Voltering lábai közé, füle mellé a labdákat. Bognár Bódi is 2 gólt szerzett, Orbán is 4-et szerzett, tehát a jobb szélről összesen 6-ot szereztek a győriek. De a másik oldalról Korsós Dorina is eredményes volt, illetve eredményes volt Kovacsics Anikolt is egyszer-egyszer, tehát összesen 8 szélsőgólt szereztek a győriek, és az egyik sem indulás volt. Most Mehmedovic megy végig, bemegy a falba, úgy vette észre, hogy Görbic, illetve Amorim között lyukos a terület, és igaza volt, kilőtte a hosszú felső sarkot. 21-17-re vezet a Győr, és még 12,5 perc van hátra a találkozóból.
11: Lehet tovább menni, de gyerünk tovább. Sós Viktória volt, aki az imént rálőtte a labdát. Podgoricai támadás, 30 másodperc a találkozóból. Bajnokok ligáját nyer a győri Eto együttese. Közben Görbic Anita ismét a labdával az Itzerben, és kirúgja a kapus. A beálló Vukcevic, a cserekapus kirúgja, kimarad az Itzer, 20 másodperc van hátra a találkozóból. Ismét Bajnokok ligáját nyer a győri Audi Eto együttese. Támadgat a Podgorica meglehetősen kevés meggyőződéssel. A győriek már fölállnak a padról, az ékekről. Az utolsó volt azonban ők lövik, Nezevic lövi, a közönség visszaszámol. Tessék csak hallgatni, már csak egy, és nincs tovább. 27-21, ez a vége. Bajnokok ligája győztes, a győri Audi Eto női kézilabda együttese úgy, hogy 27-21-re veri a Podgoricát, a Budusnosz Podgorica együttesét. Körtánc itt a Papp László sportarénában, a másik oldalon szomorú montenegrói játékosok.
10: Két egymást követő BL győzelem után a 2014-2015-ös szezonban az átalakított BL lebonyolítás miatt a középdöntő és második helyezés nem jelentett automatikusan Final Four-ba jutást. A győrieknek a Várdász Skopjét kellett volna legyűrniük a legjobb négy közé kerülésért. sikerült. Sajnos ezt az akadályt a fizikailag és lelkileg megfogyatkozott csapatnak nem sikerült átugrania, így 8 év után először nem jutott be Európa 4 legjobb csapata közé. A 2015-2016-os évadban selejtező tornán volt kénytelen biztosítani a helyét a bajnokok ligájában, de ez nem jelenthetett gondot, és végül egészen a fináléig menetelt. Ott a román Cseszeme bukuresti ellen a végletekig kiélezett meccsen kétszeri hosszabbítást követően végül 7 méteresek döntöttek, a büntető párbajt a románok bírták jobban idegekkel, így az ezüstérem került a győri lányok nyakába. A 2016-17-es szezonban új érkezőként debütált a norvég jobbátlövő Nora Mörk, valamint a fiatal magyar tehetség Puhalák Szidónia. Szezon közben Heidi Löke anyai örömök miatt kivált, a posztján megüresedett űrt próbálta betölteni a Siófok csapatából érkező Asma El Gaoui. Amros Martin lányai aztán felültek Európa trónjára, és megszerezték a klub történetének 3. bajnokok ligája elsőségét a macedón Vardar Skopje elleni kiélezett izgalmas döntőben. Aztán a 2017-2018-as évadban a BL-ben újra döntőbe jutott a Győr, ahol ismét a macedón Vardar Skopje volt az ellenfél. Itt, ha lehet, még nagyobb izgalmak voltak, mint egy éve korábban, ezt elevenítjük fel a következő bő negyed órában.
13: Felrobban az aréna, másfél perc után vezet a Győr 1-0 Amorim bombagóljával, de most támad a Vardar Skopje. A tavalyi döntő párosítása ismét nődik meg ezúttal is a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében, vagy ha úgy tetszik a Final Four-ban. Benedicsnek készítik le a labdát, tavaly gólkirály volt, mégpedig 98 góllal. Most ő kezében a labda, le a sarokba, ott a lövőhelyzet, és kapufa! Nem tudta a rövid saroknál Kuznyecova behúzni, azt nem mondom, hogy nem csapta meg Grimsbőt, de már támad az Eto közben, és labdát vezet, veszít a magyar csapat. 9-8-ra vezet a Vardar Skopje, 20 másodperc az ember előnyből, Oftedán ráviszi a falra, Amorim eltalálja a kapust.
14: És hetes.
13: Hát az lesz, mert most már mindenki elindult visszafelé, kivéve azt az egy játékost, aki majd lőni fogja. Tegnap Görvic az első hetet mellé lőtte, utána Grót az összeset bevágta, de most Görvic Anita érkezik. Na gyerünk. Egy kicsit pocog is, ugye az utóbbi időben. Nem is figyeltem, hogy szélem ugye Puhalák a túloldalon volt, akkor Görvic mikor kapott pihenőt, de ezek szerint ő is kapott. Most azonban jön, és újra egyenlítenie kell, kellene a győri csapatnak. Görvic egyszer. Gól! Remek volt, a kapus nagyon táncolt és nagyon figyelt, de Görvic elpattintja mellette, öldöklő csata az első félidő hajlájában, 9-9.
14: És még 20 másodperc egészen pontosan, ami hátra van az első félidőből, a két gigász csatájából, óriási a verekedés, a harc egyébként mindig védekezésben. Benezicset nem szabad hagyni onnan lőni olyan közelről, Lazovicsot sem, Lazovicsot Görvic letarolja és kap érte 2 percet. Igen. Anita ugyan reklamál, de az az igazság, hogy a levegőben lévő játékos Lazovicsot 2 kézzel meglökte, így aztán a 2-es lökésért 2 perc jár, és most ezt meg is kapta.
13: Hiába van 6 másodperc, erre nagyon figyeljünk legalább most.
14: Kicsi mutatja lekicsinek, hogy hogyan, hová helyezkedjen, és majd neki fogja odaadni a labdát.
13: Ezt már lőniük kell azonnal a passz után, hiszen szünet lesz.
14: Benezicsnek, ne engedjük le, ezt
13: másodszor is, az már talán időn túl volt a célről, minden esetre az első óriási bomba volt Penezicstől, hát Grinsbő szenzációsan teljesít, a győri csapatnak akadtak nehéz percei pillanatai, de hát erre lehetett számítani a Vardar ellen, azért kár, hogy bár 2-0-ra 4-1-re 7-4-re is vezetett a címvédő Győri Audi Eto KC, de a Vardar Skopje tudott ritmust váltani, és a védekezését is szigorította, és felzárkózott 7-7-nél, utolérte a magyar csapatot a 26. percben, sőt, a vezetést is kétszer átvette. 9-9 a félidőben az állás, azt gondolom, hogy azért bánkódnivalók nincsen. És jön a második félidő, ember előnyben kezdi a Vardar Skopje, a mérkőzés állása azonban 9-9. Lekic irányít, Lakraver, illetve Penezic a két átlövő, Svíjic a beálló, és majd a szélsőkről is mindjárt. De nézzük Penezic, ahogy elindul, ott vagy a Lakravernek, és belement. Penezic úgy indult el, hogy neki ment az élő falnak, nevezetesen, ha jól láttam, Broknak, és nagyon jól vezetik szerintem a játékvezetők, nagyon határozottan, mint ahogy tegnap is a Győr elődöntőjét a horvát játékvezetői páros. Na, megyünk azért, hogy átvegyük a vezetést. Görvic azonban továbbra is pihenőt kap, és Puhalák most eredeti pozíciójába bal szélsőnek, Jönbódi pedig visszajött a jobb szélre. Oftedál, Grót és Amorim középen, a falban pedig Brock. Amorim most nem emelkedik, megpróbálja bejátszani, de hát nem megy át Penezics hasán a labda. Megpróbálkozik újra Amorim, ez jó Brocknak! Nem sikerül megszerezni, de azért nem, mert jókorát taszajtottak rajta, és közben már rohantak volna előre a szkopjeiek. A gyors lerohanásra vállalkoztak volna. Marad a 9-9 és marad nálunk a labda, lehoztuk a kapust. Ember hátrányban még 40 másodpercig a győri csapat. Amorim, nem kell sietni, Oftedál, nincs is még passzív játék, mire kimondom, egyből van, persze, nem mondom ki legközelebb. Amorim ott hagyja Grótnak, egy az egyben nem tudja megverni Cvicset, főleg úgy, hogy Lakraber is csatlakozik hozzá. 28 másodperc még az ember hátrányunkból. Rokka szagatottnál elvégzi a szabaddobás, Grót, ott hagyja Amorimnak egy lövés, kapufa, ráütötte Léno. De legalább sokáig támadtunk. 21 másodperc, 20-19-re vezet a Várdár. A második félidőben kis túlzással végig ők vezettek, talán 17-16-nál volt csak nálunk az előny. Hú, most mindenki feláll, de mi más tehetne? Görvic és Bódi a két szélen, Rokk a falban, Amorim, Oftedál és Grót. Ja, és mivel gól volt és időkérés, középkezdés, hogy ezzel is teljen az idő. Lekic, Penezics, Lazovic a középső védőhármas. Menni kell a falra, mielőbb. Oftedál, testsel, Amorim, gól! Gól!
15: De még van 10 másodperc, figyeljünk meg! Visszaért a kapuba, 9 másodperc García Parrondo időt kért.
13: Mi van itt? Amorim kiegyenlítés marad, 9 másodperc. Hát ha van igazság, akkor ezt a 9 másodpercet, amíg mindig emberhátrányban lévő Győr, valahogy kivédekezik.
15: Sőt, ha hosszabbítás, még akkor is úgy kezdünk, de kijövünk ember fogásra, vagy legalábbis 12-13 méterre.
13: Gyorsan kell taktikai szabálytalanság.
15: Oda, Radicevicre,
13: pedig ugye az utolsó percben viszont szigorúbbak a szabályok, bizony. Lekic, Lazovic elindul, 5 másodperc,
15: feledik. Lépés volt!
13: Elvették! Lazovic hiába lő kapufát, már elvették! 20-20 után tehát hosszabbítással folytatódik a női kézilabda bajnokok ligája 2018-as döntője, támad a Skopje. És egyből labdaszerzés, Bódi rávetődik! Na, még mindig vetődik ott az ellenfél, Kuznyecova. De nem fújtak hamarabb a játékvezetők?
15: De fújtak.
13: Azért most mondom, lehet, hogy Kuznyecova nem vette észre. Minden esetre jön a Győr, és nem jutott el lövési kísérletig sem a Várdár Skopje. Amorim, Grót, Oftedál, most nagyon megfontoltak kell lenni a két szélen, Görvit és Bódi Brokk a falban.
15: És csak annyit, hogy kiegészültünk.
13: Így van, letelt az ember hátrány. Grót, Oftedál, be tud emelni, nem tud, megfogja Lekic, megrángatja a mezét, Amorim, emelkedik, gól! Gyönyörűen a bal felsőbe, ami a jobb felső, a kapus a balra számított, hú, Amorim mekkora gólt lőtt.
15: Tényleg a fontos pillanatok, percek embere lehet, ha ez így marad. Egy perc telt el, 21-20 a Győrnek, de jön a Várdár.
13: És megfogja Brock, azt is mondhatnám, hogy játszik könnyedséggel.
15: És Grót is odaért, talán ezért is nem lett belőle nagyobb baj. De most Lekic az, akit meg kéne... Lekic futtából teljesen ütemtelenül Grimsbő lábai között egyenlít. 22-22. Megint Amorim hozza a falra. Megint gól! Percet is kapott, így van, akkorát kapott Amorimtól, hogy Amorimnak akkorát adott Twitch, és reklamál, és színészkedik, és azt mondja, hogy nem, hát kérem, hát majdnem leütötte Amorim fejét, vezet a Győr 23-22-re, 2 perces kiállítás.
13: És jókor kell 2 percet szerezni, mármint emberelőny. Hát a rendes játékidő végén megszenvedett, megküzdött a Győr, ahogy Ambrosz Mártin mondta, a túlélők túlélték. És most vezetünk, Penezics bejátszaná centerbe, és ajj, de szép gólt szereztek, átejtette.
15: De még 5 másodperc, és még támadunk, rohanunk.
13: Gyors támadás, Bódi!
15: Gól!
13: Mondta Duda
2: utolsó pillanatában.
16: Megadták, meg
2: kellett adni. 24-23. Na az a helyzet, hogy jön a hosszabbítás második félideje, második 5 perce. 24-23-ra vezet a címvédő Győr a Várdás Szopje ellen. És másfél percig emberelőnyben vagyunk, és mi kezdjük ezt a félidőt.
16: És 5 kiséve a kapunkba, talán egy meglepőt húz Ambrosz Mártin.
2: Nem tudom, de mi támadunk. Ezt gólra kell váltani, két gólra kell növelni a különbséget. Oktedál elindult, ott hagyja a grót!
16: Hetes,
2: nem látok semmit.
16: Hetest fújt, én fölálltam.
2: Hetes, jó, de gyönyörűen ment be.
16: Szerintem és nyugodtan álljál fel, megbocsátják a mögöttünk ülő nézők is, talán, hogy nem látják. A győri kispad viszont áll, úgyhogy mi tőlük nem látjuk a hatost, az elkövet másik hatost. És Grót megy oda, és jön Szuszlina. Jaj, de fontos lenne, hogy elmenjünk két góllal. Ember előnyből is 1-15, Grót Ecsel. Oda lőtte a fejéhez, 25-23. Mike Grót.
2: 8. gólja Grótnak.
16: MVP lesz.
2: Hát, engem tényleg nem érdekel. Most szerintem őt se, hogy ki az MVP. Két gól az előny.
16: Megvan a labda!
2: Megvan! És majdnem egy percig ember előnyben. Grót, most kell rámenni a nyakukra. Gyerünk, megáll Grót. Tudom persze, hogy ilyenkor hideg fejre is szükség van, de tényleg. Ambrós Mártin pedig, hát nem azt mondom most, hogy bocsánat, röhög. Tényleg röhög, de majd a végén kell.
16: És
2: egy perc eltelik a második 5 percből a hosszabbításból. Oftedál.
16: Jaj, láb!
2: Majdnem labdát szerzett. Ott bizony a 8-as számú játékos Kuznyecova. Támadhatunk. 25 másodperc ember előnyben. Gyerünk, Oftedál. 3 még nem volt a különbség. Mostanában Bódi!
16: Most van 3!
2: A 26.
16: És most védekezünk.
2: 3,5 perc.
16: Felezik. Végig megy, de lefújják. Jó van, csak szabad dobás. Azt mondta Ambrosz Mártin, neki nem játékosai vannak, hanem harcosai vannak. És most harcolni kell. És ebben jó. Jaj, Perezic blokkal szemben majdnem labdát. Gól, de nagy gól volt. 26-24. Az ember előnyünk lejárt, 2 gól az előnyünk, és 3 percnél is több van még hátra. Ez a 3 perc olyan kevés, de most olyan soknak tűnik.
2: Hát neked, én élvezem ezt a 3 percet, mindjárt csinálok egy selfit is, de Grót pattogtatja a labdát, ez a legfontosabb. Amorim, illetve Oftedál bent. Hol van a beállom? Na, azt nem látom, Brock jött ki most a falból. Egy keresztmozgás, Oftedálnak helyet csinál. Hogy eladjuk a labdát, és Csomics rovog, Csomics gól!
16: Ne! Nehogy 2 percet adjon!
2: Nem, Grót vigyázott. Pillanatok alatt 3 gólos előnyünk, 2 gólra elolvad, illetve 1-re, mert 2-t kapunk. 26-25.
16: És jövünk.
2: Nem szabad még, nemhogy mosolyogni, vagy röhögni. Még csak számolgatni se, gondolkodni se. 2,5 perc.
16: Oftedál. Grót keresztmozgással. Mit kap? Úristen, mit kapott bent Brock a falban? Csak nem szabad eladni a labdát. Becsüljük meg. Hosszú lejáratú támadás. Gól! Inkább lőjünk gól! És ki más, mint Amorim! Első fél időben 1 gól, most meg azóta már 4 vagy 5. Már én nem is írom
2: a
16: meg.
2: A hosszabbításban Amorim 4 gólt lőtt. A hosszabbításban.
16: Ez hihetetlen. Penezic lő. Kiséva és a miénk a labda! 2 percnél is kevesebb, 2 góllal vezet a Győr, és támad az Eto'o. Oftedál hozza a labdát, és mondanám, hogy le kéne ülni győri játékosok, de most már inkább akkor mi állunk fel Péfülöp Gábor kollégámmal. És jöjjön az utolsó másfél perc.
2: Jön az utolsó másfél perc, 2 gólos győri előny, és nálunk a labda. Passzívig kell játszani, most már nem mondom azt, hogy menni kell. Volt egy időszak, amikor rájuk mehettünk volna, de nem kell. Amorim viszi azért a falra, és nem is akarja ellőni. Elegendő nekünk az, hogy megfogják a kezét. 15-ösen Lazovic volt az.
16: Passzív meg is van.
2: Már alig több mint egy perc. Amorim, és kezd Szuszlina kiszedi. Ügyel bajjal óriási védés. Bő 1 perc, 2 gólos győri előny a hosszabbítás második fél idejében. Lazovic, blok, 2 perc lesz, bizony.
17: arcon vágta, amikor a levegőben volt a jobb átlövő.
18: Ez az volt, de talán még azt is mondhatom, hogy megérte.
17: Hát nem tudom, attól függ, minden attól függ, hogy gyorsan lőve gólt a Várdár, mert akkor bizony támadásban, védekezésben, előnyben van, olyan értelemben, hogy a Győr ugye lehozhatja a kapucsát támadásban, de mégis óriási kockázati tényező, rizikófaktor lenne. Az utolsó perc kezdődik a hosszabbítás második fél idejében. Lekic belövi, pillanatok alatt gólt szereznek. 27-26, most játszani kell az idővel.
18: Nincsere, nincsere.
17: Ember hátrány. Nincsere,
18: maradjon kiséva, azt mondja Ambrose Martin. Úgyhogy 5-6
17: egyet támad. Már elkapott kiséva, és most ugye ez azt jelenti, hogy nem akarunk mindenáron gólt lőni. Tudja Martin, hiszen kockázatos lenne felkínálni akár az egyenlítési lehetőséget. Félperc, Groth felborítja
18: majd,
17: őket.
18: Okos, oda kell menni a pofonért, oda kell menni a faltért. Egész egyszerűen.
17: 26 másodperc.
18: És 26 lőtt Várdár góllal szemben, 27 lőtt Győri gól.
17: Görvic kezében a labda, bejön a célről.
18: És nincs passzív, tegyük hozzá.
17: Nincs, akár végig támadhatjuk. Kíváncsi vagyok, hogy hagyják a játékvezetők.
18: Most nem, passzív. Egy passz. Groth oda megy a pofonért, ellökik, szabad dobás.
17: Nagyon okos,
18: óra.
17: Nagyon
18: most
17: okos, te, nagyon okos. 15 másodperc.
18: Te még van legalább 4 passzunk. Bocsánat, hogy itt közben beszéltem.
17: Ne, hát egymásnak beszélünk keresztben, mert nagyon-nagyon izgulunk. Hoftedál, eladja.
18: Ja Istenem!
17: Lekic robog, Lekic robog, Csovi Zitter!
18: Kicsi a legnagyobb lájkod, ez a kicsi! Bajnokok ligája, hihetetlen! Hihetetlen!
17: Kicsi Uliéto! De a legvégén véd egy Zittert, és akkor, amikor az utolsó pillanatokban eladja a labdát a Győr, robognak Lekicsék, leadja a labdát Csovicsnak, aki úgy fog visszavonulni 24 évesen, hogy minden reggel, minden este azt fog bevillanni neki, hogy a Bajnokok Ligája döntő hosszabbításának utolsó másodpercében Zittert lőhetett, de nem lőtte be, mert a mezőny legmagasabb embere és egyben
18: a
17: legnagyobb embere átvittés konkrét értelemben kiséva megfogja ezt a lövést, és így ugyanúgy, mint tavaly, hosszabbítás után a Győr legyőzi a Várdár Szkopje együttesét, ezúttal 27-26-ra. Tomori Zsuzsanna is benne a pályán ölelkezik, egészen elképesztő. Negyedszer Bajnokok Ligája győztes a győri női kézilabda
18: csapat,
17: és az első, amely megvédi a címét, amióta úgynevezett négyes döntőt, Final Four-t rendeznek. Hát ennél ugye már csak egy 7 méteres párbaj lehetett volna izgalmasabb, de azt gondolom, attól szívesen eltekintünk, és hát összefoglalni is nehéz lenne, hogy mi minden történt itt a hosszabbításban, meg a rendes játékidő végén, mert a rendes játékidő második félidejében gyakorlatilag végig vezetett a Várdár Szkopje, és az utolsó két percben emberelőnyben volt, de a hihetetlen Győr Lekic tundere után az utolsó 21 másodpercben Amorim góljával tudott egyenlíteni. A hosszabbításban pedig a brazil világbajnok játékos, aki Görvic Anitához hasonlóan mind a négy győri Bajnokok Ligája győzelemből kivette a pályán a részét. 4 gólt szerzett.
18: Emlékszem, mit mondtam, amikor becserélte a hosszabbítás második félidőjének elején kisévát Ambrose Martin, hogy váratlant húz?
17: Váratlan, bizony. Hát bár nekünk nem annyira váratlan, a szkopjaieknek igen. Amorim, kiséva, és mindenki nyerő embernek tekintető.
10: Ez volt a negyedik diadal 2018. május 13-án, és nem volt megállás. A Győr száguldott tovább, ahogy a névadó szponzor autó szokott. Mi is csak egy picit fékezünk, aztán folytatjuk a szép emlékek felidézését.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A kézilabda bajnokok ligája történetében a Final Four lebonyolítási rendszer bevezetése óta először sikerült egy csapatnak megvédeni a címét 2018-ban, és ez a Győr volt. Ez volt a csapat negyedik sikere, és hamarosan jött az ötödik is. 2019. május 12-én az orosz Rosztov-na-Donu volt az ellenfél a fináléban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Rosztov-Don Győri Audi Eto KC. Tényleg most már csak pillanatokon belül a csapatok dobálják ki a labdákat a 12 ezer főnyi szurkolónak, amelyből mintegy itt mögöttem lévő orosz szurkoló lehetnek, vagy 500-an, tehát Rosztovból is nagyon sokan érkeztek ide Budapest Papp László sportarénába, de hát természetesen a többség a 12 ezerből mondjuk 11.500 a győrieknek szurkol. Annak a győri csapatnak, amelyből ezúttal Janek Nedlikova maradt ki, és nem azért, mert elégedetlen volt Danyi Gábor a tegnapi teljesítmény, a cseh jobbszélsőnek, egész egyszerűen azért, mert húzódás szenvedett és nem tudta vállalni a játékot, így aztán a tegnapi kimaradó Puhalák Szidónia az, aki bekerült most az Eto csapatába. A Rosztov-Donban tegnap bokasérülés szenvedett Anav Jahírjeva, aki ugye korábban könyöksérüléssel küzdött, de azért itt van a csapatban, és valószínűleg pályára is fog lépni, bár egyelőre még a melegítő felsőjét nem vette le a 2016-os olimpiai és a 2018-as Európa bajnokság legjobb játékosának választott jobb átlövő, aki ezen a mérkőzésen is, illetve a tegnapi mérkőzésen is remek formát mutatott, mint ahogy remek formát mutatott a két együttes kapusa, vagy kapusai, mondhatjuk így, hiszen a Győrben első félidőben 58%-kal védett tegnap Amandil Leno, Szedojkina pedig 53%-kal ugyancsak az első félidőben, de hogy ezt a teljesítményt egyébként nem lehet tartani, azt mind a két kapus bemutatta, hiszen a második félidőben le kellett őket cserélni, és a Rosztovban Pessoa érkezett a helyére, a Győrben pedig Kari Grimsbø, és mindenki megoldotta a rábízott feladatát. Az biztos, hogy az oroszoknál ezúttal is Szedojkina kezd a kapuban, és az oroszoknál egyébként, amíg a Ferencváros ellen megsérülő Petrova mellett Szudakova is hiányzik, azaz hiába van 7 olimpiai bajnok, a Rosztov keretében mindössze 5-en, illetve hát idézőjelben mindössze 5-en lépnek majd pályára, és bizony-bizony, ahogy arra számítani lehetett, Vjahirjeva a pályán, Manaharova, Vjahirjeva, Anna Szeny, Szenyia Makajeva, Polina Kuznyecova, aki egyébként nem más, minden a Vjahirjeva testvére, illetve a holland balátlövő Lois Abbing alkotja a kezdőcsapatát az a rosztoviaknak, ők kezdik majd a védekezést. Győr kapujában, ha jól látom, akkor ezúttal is Amandil Leno, természetesen a jobb szélen Bódi Bernadett mellette Nike Grolt, az irányítóban Stine Oftedal, a balátlövőben Eduarda Amorin, a bal szélen Görbic Anita, és a beállóban Kari Bratze. Nézzük a győriek támadását, első támadását, Oftedal passzolja oda a labdát Nike Grótnak, Oftedal egy keresztmozgás után előkészítenek Amorinnak, Amorinmal szemben Szeny szabálytalankodik, kicsit a nyakát is elérte a két játékvezető, szól Amorin, felmető gól! 1-0 brazil balátövő góljával fantasztikusan játszott tegnap, és nem csak védekezésben, támadásban is, és nem csak a gólok miatt, hanem egész egyszerűen zseniális passzokkal szolgáltak ki a beállóst, norvég beállóst, Kari Bratsetet, különösen az első fél időben. Nézzük az oroszok támadását, Anya Szent most pihenőt kap, és helyette jött az ukrán irányító, Borschenko, közben Amorimot figyelmeztetik, hogy ne látványosan, vagy ne ennyire látványosan húzza Makajeva mezét. Ugye Petrova sérülése miatt Makajeva az egyedüli beállós, klasszikus beállós ebben az orosz csapatban, de hát Anna Szent már Győrben is, illetve az orosz válogatottban is többször játszott ebben a pozícióban, és Ambrosz Márton ott is számít rá majd, hiszen ugye az Ambrosz Márton a Rosztov-Don vezetőedzője, akivel az Eto 4 bajnokok ligáját nyert, és közben pedig Anna Jahírjeva egyel itt átlőtte, kérem szépen, a győri falat, nagyon mellettről a rossz rosszul mozdult, közben Gót hozza rá, beteszi Bratsetnek, és Bratset lójával pedig közben már 2-1 a Győrnek. Amorim után tehát Bratset is beköszön ezúttal Nike Gót passzából. Gót tegnap egy gólt lőtt, ha ma 18-at lőne, akkor ő lenne a Bajnokok Ligája gólkirálya, de hát Gót láthatóan nem erre készül, hogy gólkirály legyen, hanem arra, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját. Anna Szeny, Lois Abbing és Vyahirjeva beállóban, már ott van Szénia Makejeva. Szeny megpróbálják előkészíteni, betörése a labdát, és gyönyörűen halásszák el, és most ezúttal üres kapura, Amorim lő, és gól! Gól! 14-11, egyik csapat először vezet 3 góllal ezen a találkozón. Hát ezt most jól kihasználta az Eto'o ezt az emberelőnyt, Amorimnak ez volt a harmadik találata. Egészen biztosan nem azt kérte Ambrose Martin, hogy adják el a labdát, és próbálják meg begyömöszölni Amorim, Pinta és Tomori közé a beállósnak a labdát, ugyanis ez történt. Pinta elütötte, Amorim összeszedte és belőtte az üres kapuba, közben pedig lejárt az orosz kiállítás, Szedojkina újra az orosz kapuban.

Oftedál. Tomori Bódihoz teszi a labdát, ugye Bódinak most nincsen cseréje, ha csak nem Puhalák jön majd a helyére. Oftedál megpróbálja bejátszani a labdát Pinteának, Pinteával szemben Banárova, és hát persze természetesen Makajev, aki hasonló nagyságú játékos, mint Pintea, szabálytalankodik, és most mi lassan-lassan már passzív is lesz valószínűleg azért az Eto'o játéka. Egy perc van még hátra a mérkőzésből. Oftedál, és most passzív, Tomori futtából lő, lepattan a sáncra a labdája, Szedojgén összeszedi, de nem tud indítani az orosz együttes. Tomori is lassan-lassan visszaér, Abing azért Oftedára ráviszi, és belement én szerintem, de és igen, bizony azt mutatják, hogy belement, hiába pattintott el Grimsbő lábai alatt a labdát. Jöhet a győr, és fél perc van még hátra. 14-11-re vezet az Audi Eto'o. Hallják, ugye? 12 ezer ember. Tomori, Amorim, vagy megint Tomori. 12 ezeren állnak már. Megint Oftedálnál középen, Szennyel szemben Cselesz. Tomori leteszi egészen Bódig. Bódi megint a hosszú belsőbe. És egy-két perc az oroszoknak, méghozzá Abbingnak, tehát az oroszok hollandjának, Louis Abbingnak. 4-gyel vezet a győri Audi Eto'o. Volt egy olyan bajnokok ligája, a 4-es döntő, rögtön az első a 2014-ben, amikor a Buducsnos Podgoricát verte meg a Győr. Amikor mindenkit meglepve szélről, egészen pontosan a jobb szélről, Bódi Bernadett és Orbán Adrián egészen klasszis módon kézilabdázott. Közben hiába lő Anna Szenny, mellé megy a labda, Grimsbő összeszedi, és ez a vége, bár még Grimsbő azért ellövi, ez a vége az első félidőnek. Sokáig vezettek az oroszok, bár a Győr kezdett jobban, de aztán Vyahirjeva és Manaharova góljaival sokáig az oroszok vezettek. Érkezett Louis Abbing is, hozzátette a magáét, aztán Görbicanita belőtte a heteseket, fordított az Eto'o kihasználva az oroszok kiállításait, és a szünetben 15-11-re vezet a győri Audi Eto'o a Rostov-Don ellen. Ebben a pillanatban az oroszok elkezdhetik a játékot, és a Győr a védekezéssel kezd a kapuban, Karjalovi, Grimsbő, Görbicanita, Christiansen, Duda Amorim, Kari Bratzep, Nike Groth és Bódi Bernadett. Az oroszoknál természetesen szintén Manaharova, Vyahirjeva, Boschenko, Abbing, a bal szélen Polina Kuznicova, beállóva pedig Makajeve, tehát a kezdőcsapat. A kapujukban pedig egyelőre senki, hiszen még van egy másfél perc a kiállításból, és el is adják a labdát. Újra üres kapu, ezúttal Pessoa, aki egyébként tegnap jött Szedojkina helyett a második félidőben, és ő is remekül védett, jött be, tehát most ő az, aki szintén megpróbál valamit javítani az oroszok kapus teljesítményén. Hát Pessoáról nincsenek jó emlékeink, pontosan a 2016-os Bajnokok Ligája döntő miatt, amikor ott remekül védve végül is aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját, és most is véd méghozzá Amorimnál egy zicsert, de ha jól látom, akkor 7 méteres, és ezúttal nem az oroszokat kell úgymond bántanom emiatt, hanem a győri kispad, és most nem egyedül Pessoa átcsorok, hanem a teljes győri kispad itt áll előttem, úgyhogy majd néha én is felállok, de akkor pedig néhány néző nem fog ennek örülni. Eltalálta, ha jól látom, akkor Eduarda Amorim Pessoa, de Amorim viszont úgy esett, szerencsétlenül esett a hátsó felére, már elnézést, hogy na nézzük a hetes, Görbic hetesét, hogy neki fájt, és Görbic ajta ugyanazt megcsinálja, mint Szedojkinával. Te jó ég, öttel vezet a Győr. Ugyanazt megcsinálta, bemutatta a lövőcsek, majd elpörgette a feje fölött, és most itt erre fordult Amandé Lenó, és mondta Devecseri Ádámnak, a győriek gyúrójának, hát ezt nem hiszem el, és jó, hogy nem velem csinálta Görbic. Szóval 16-11 az Audi Eto'o javára, és még mindig van egyébként fél perc az oroszok kiállításából. Abbing, aztán Boschenko, Vyahirjeva, megint Boschenko, most ő van középen, Vyahirjeva, Vyahirjevával, azért a második fél időben, illetve az első fél időben, a második fél időben már bírt az Eto'o. Kuznecova megy benne, na most ez viszont szép gól volt, ez most azért szép gól volt, bepattintotta a bal szélről Kuznecova, Grimsbő lábai alatt a labdát, de hát Kuznecovának is olimpiai bajnoki címe ellenére ez az első gólja, Bódi összeszedi Amorim egészen rossz labdáját, jön a Győr, Amorim törve, és most belövi Pessoa mellett, 12-17, hát egyelőre önkívületi állapotban az Eto'o. Aztán Brácet, most kicsit Amorimra kijjebb helyezkednek, de futtából Oftedál! Ott futtából Oftedál, ismét 4 az Eto'o előnye, Grimsbő pedig visszaért a győri kapuba, 20 másodperc a kiállításból. 19-15 az Audi Eto'nak, 8. perc legvégén járunk, második félidőben. Vyahirjeva, Boschenko, majd Abbing. Megint Vyahirjeva, megint Boschenko, egyelőre középen passzolgatnak ők.

0: hárman. Abbingnak próbálnak megint előkészíteni, leteszi a labdát Kuznecovának, de ők kénytelen visszahozni, nem tudott bemenni a bal szélről. Juivia Hírjeva most azonban Görbic kirongyol. Óriási Vincből védés Manaharovával szemben. Görbic kirongyolt, nem is szeret, nem tudta megszerezni a labdát, viszont egy hatalmas védést mutatott be Kari Alvi Grimsbø, aki az első fél időben is 35%-kal védett. Lejárt közben a kiállítás, nem is kell Grimsbőnek menni. Hansel helyett pedig jöhet ezúttal is a pályára Nora Mör, tehát kis emberekkel plusz Amorimmal támad középen a letón, na meg természetesen Brácettel. Megint talpon 12 ezer ember itt a Papp László sportarénában. Amorim, Osterál, majd Nora Mörk előkészítenek Amorimnak. Amorim fölmegy, lőbeszól, viszont lefigyeli, lefüleli a lövést. Manaharova rohan. Hát ez közel lépés hiba volt. A lengyel játékvezetők vagy számolni nem tudnak, vagy egész egyszerűen éppen nem figyeltek oda arra, hogy Manaharova mit csinál. Manaharovával most Görbic, amit egy kicsit kapaskodik. Szabad dobás az oroszoknak. 10. perc legereje. Boschenko, Abing, Vyahirjeva. Vyahirjeva nagyon-nagyon jól kezdett, de egyelőre szerencsére megmaradt 3 gólnál a 2016-os olimpiai bajnok, orosz válogatott legjobbja, a 2016-os olimpiai és a 2018-as Európa bajnokság legjobbja. Folytatódik szerencsére a játék, 25-23 az Audi Etónak, és támad a Győr. Másfél perc a hátra, 9 másodpercig még kettős ember előnyben az Etó, de nem siet. Oftedal, Amorim most jár le egyébként az első kiállítás. Amorim, Trina Pintea jön is be, Anna Szeny, Christiansen, és most van passzív, most passzív az Etó játéka. Oftedal le a szélre Görbicnek, és Görbic lövését fogja Mehgyieva sajnos, és még több mint egy perc, Anna Szeny elő van, oda kell rá figyelni, nehogy be tudják neki játszani. Egy ütközés jól jönne, de Manaharova megkapja a labdát. Egy perc egészen pontosan, 25-23 az Etónak, és ember hátrányban támad egészen eddig a pillanatig. A Rostov, hiszen most lehozták Mehgyievát, jön be Abbing 6-6 ellen. Mindenki nagyon izgul, már mindenki áll. 50 másodperc, de még kettővel vezet az Etó, tehát nincsen egyelőre baj. Vyahirjeva bemegy, ütközik vele, Amorim 7 méteres. Zsvirányi Zsolt kollégám is itt mellettem már reklamál az oroszok színházáért, illetve meg itt 2 percet reklamálnak az oroszok, megállítják az időt. 37 másodperc. Minden egyes bajnokok ligája döntő végjátéka. Úgy látszik, hogy óriási izgalmakat hal az utóbbi időben. Ambrose Martin, de természetesen megint reklamál. És megint videóznak, döbbenetes. Egyébként óriási. Eduard Amorim beállt és belül védekezett. Ez tény és való. Vyahirjeva belement. Ez is igaz. 7 méterest ítéltek, teljesen jogosan. De az, hogy itt most megint 2 percet, meg kiállítást, meg piros lapot reklamálnak, 37 másodperc a hátra, teljesen elvesztette a fonalat mindenki. Az EHF két delegátusa, a bosnyák Arjena Vojčić, illetve a szlovák Janka Stankova. De nézzük Abbingot Grimsbővel szemben. De a játékvezetők mindig videóznak, tehát hogy hiába is áll oda Lois Abbing 2 méteres lőni. Hát majd én akkor fütyülök egyet a sípba, jó? És a videózás után nézzük Görbicon, de hogy rámutatnak Amorimnak, akinek ez a 3. 2 perces kiállítása. Nem tudom, hogy mosolyogjak vagy dühögjek, de tényleg többen mellettem bizony-bizony a dühöngést választották a hivatalos személyek közül is, a győriek hivatalos személyei közül is. Janka Stankova megint odahív valakit, megint odahívja a játékvezetőket. Rég vége lehetne ennek a mérkőzésnek, rég vége lehetne a balhénak. Piros lap természetesen Eduard Amorimnak, hiszen ez volt a 3. 2 perces kiállítása. De ezért is szólni kellett a lengyel játékvezetőknek, hogy ugyan már ne felejtsék el, hogy ez volt a 3. 2 perces kiállítás. 2 piros lap az Etóban, Grótnak és Amorimnak. Tényleg, hát hogy ha ez nem a bajnokok ligája döntője lenne, akkor azt mondanám, hogy vicces. Abbing Gróttal szemben, Grimsbővel szemben bepattintja. 25-24, fél perc van hátra. Elviszi az Etó a labdát, Trina Pinta természetesen kijön a Rostov ember fogásra. Christiansen és Rostov lesz végig fogja remélem passzolgatni. 18 másodperc, Christiansen végig viszi a labdát. Lois Abbing pedig hát elesett tényleg, és most Danyi Gábor időt kér 17 másodperccel a vége előtt, és azt mutatja, hogy nyugalom, nyugalom, nyugalom. Az biztos, hogy nem ember hátrányban támadhat majd az Etó, hiszen mind a két kiállításból még több van hátra, mint amennyi a mért. mérkőzésből, hiszen a Pessoa kiállításából 33 másodperc, Eduard Amorim kiállításából pedig 1 perc 41 másodperc van hátra, a mérkőzésből pedig 17 másodperc. A találkozón végig 4-5 góllal vezető Győri Audi Eto 17 másodperccel a vége előtt 1 góllal vezet, 25-24-re. Dani Gábor, én szerintem azért kért időt, hogy megnyugtassa a csapatát, és bejön Hansen a pályára, ott van a pályán Bódi, ott van a pályán Oftedal, ott van a pályán Görbic, és ott van a pályán Christiansen, és természetesen Kari Alvik Grimsbø. Emberfogás Oftedalon, ott van Manaharova, Christiansenen Abbing, Hansenen Makajeva. Oftedal megpróbálja megkerülni Abbingot, sikerül is neki megkerülni. Lövés, elpattintja keresztbe a kapu előtt, úristen, 10 másodperc, Makajeva hozza a labdát, 5 másodperc, 4, Abbingnál a labda, szabálytalankodik ellene vele, 3 másodperc, Manaharova, Makajeva, Abbing, Griezmann, megint egy kapus bravúr, megint egy kapus bravúr kellett a Győri Audi Eto Bajnokok Ligája győzelméhez, de megvan a Bajnokok Ligája győzelem. Rossz ponton Győri Audi Eto 24-25, jobban kezdtek az oroszok, 1-0-ra ők vezettek, aztán a Győr fordított, de 9-7-nél a 17. percben, 9-7-es orosz vezetésnél a 17. percben kénytelen volt időt kérni Dani Gábor, ugyanis ekkor már az oroszok nem csak vezettek, jobban is játszottak. 8-2-es sorozat érkezett az Etótól, és a szünetben 4 gól volt már a különbség, 15-11. A második félidő pedig heroikus küzdelmet hozott a két együttes között. Mindenki lehetőséget kapott a Győrben, jött a kapuban, már ugye az első félidő első felében Kari Alvik Grimsbø. Óriási balhék voltak, folyamatos reklamálások mindkét oldalon. A lengyel játékvezető és a két zsűritag teljesen elvesztette a fonalat. Felzárkózott az orosz együttes először 3-ra, majd 2-re, a végén 1-re, és a végén meg Abbingnak, aki egyébként a mérkőzés főse volt az oroszok részéről, volt egy lövése, és volt egy bravúr megint. Ezúttal nem Kisévától, hanem ezúttal a norvég olimpiai bajnok kapustól, Kari Alvik Grimsbøtől, és ez meghozta a Győrnek a győzelmet. Rostov-Don, Győri Audi Eto 24-25.
1: Az 5. Bajnokok Ligája győzelem után 5 évet kellett várni az újabbra, de ez nem csak a Győrön múlt. Ugyanis a 2019-2020-as szezon sajnos nem a sport teljesítményekről marad emlékezetes, hanem a koronavírus járvány kitörése miatt, ami azt eredményezte, hogy 2020 márciusában szinte teljesen megállt az élet világszerte, és ezzel párhuzamosan megállt az élsport is. 2020 szeptemberének az elejére tűzte ki végül az EHF a Bajnokok Ligája sorozat 4-es döntőjének időpontját, később azonban eltörölte a folytatást, és eredmény nélkül zárult a 19-20-as szezon. A 2020-2021-es évad szintén a pandémia árnyékában indult. Többnyire üres vagy erősen foghíjas lelátók előtt játszottak a csapatok világszerte, így aztán Győrben is. A szezon végén ott volt a 4-es döntőben a győri csapat, a fináléba azonban nem sikerült bejutni a Brest ellen, így a CSKA Moszkvát legázolva bronzérmet szerzett. A 2021-22-es évadnak ismét Ambros Martin irányításával vágott neki a csapat, de nem nyert BL-t, pedig 2018 januárja és 2022 februárja között 70 Bajnokok Ligája meccsen maradt veretlen, ami egészen fantasztikus rekord. A széria végét a BL címvédő Vipers elleni idegenbeli vereség jelentette. A 2022-2023-as évad volt az utolsó, amelyben Ambros Martin irányította a Győrt. A Bajnokok Ligája elődöntőjében a kétszeres címvédő későbbi győztes Vipers állította meg, így be kellett érnie a bronzéremmel. Aztán a 2023-2024-es idény ugyan nehezen indult, viszont a vége nagyszerű lett. Ekkor a Bittingheim ellen döntőt játszott a Győr, egészen pontosan 2024. június 2-án. A következő bő negyed órában ezt a döntőt idézzük.
2: Másodperceken belül kezdődik az idei női kézilabda Bajnokok Ligája idény legutolsó mérkőzése. És a tét az, hogy visszaül-e a Győr arra a trónra, amelyet 2019-ben hagyott magára, hiszen azóta próbálkozások voltak, döntők, sőt bronzmérkőzés győzelem volt, de Győr végső sikerre nem. 5-szörös bajnoka a legrangosabb európai kupának, a Győri Audietto KC, a Bietigheim viszont a Bajnokok Ligája idényben óriási meglepetést szerezve a csoportbani 6. helyről a rájátszásban fantasztikusan játszva, és az elődöntőben a fantasztikusabbnál is fantasztikusabb teljesítmény nyújtva az esélyesebb Metz legyőzésével bejutott a döntőbe, és első német csapatként nyerné meg a Bajnokok Ligáját. Zárójel, korábban a Beck történetében azért voltak német győztesek, gondoljunk a Lipcse, vagy a Berlin, vagy a Lützelinden sikereire még a 70-es, 80-as, 90-es években. Az első támadás során Aftedal szaggatottnál a bejátszással, és ami nem sikerült az elődöntőben oly sokszor a mérkőzés elején, most összejön Aftedal labdáját, a beálló Rácet lövi be, és ezzel a góllal szerzi meg a vezetést a győri csapat.
3: Hozza föl Dülfer a labdát, aki a jövő évben már a győri játékosa lesz. Ugye Győrből 7-en is távoznak, és 6-an érkeznek majd a következő szezonban. Gassama a beállós végezte el a bedobást, akivel egyébként a Győrnek, vagy a szabaddobást, akinek a Győrnek hát voltak komoly problémái a két csoportmérkőzés során. Mindkét meccsen 4-4 gólt lőtt, mint hogy a társa, beállós társa, váltótársa, Kvénfert is 4-4 volt eredményes. De most nem sikerül a beállós felé a bejátszás. Hauks tehát halásza el, jön fel a Győr, de nem kapkodják el, bár Hauszad azért ráviszi a falra, és lehúzzák Győri Lukácsik, és Győri Lukács most áll meg, és most állhat fel majd a Győr, jön a csere, jön a pályára Fodor Csenge a balszélre.
2: Egyértelműen a Győr a mérkőzés esélyese, hiszen a csoportküzdelmek során oda-vissza megverte a Bietigheim csapatát, méghozzá nem is a hajrában tette biztossá ezt a sikert, és őszintén szóval kevesen gondolták volna, hogy itt az utolsó meccs ennek a szezonnak egy Bietigheim Győr meccs lesz. Grósz teszi oda Oftedálnak a labdát, Oftedál egy átemelő sellel indít, és aztán bepattintja a labdát a tegnap az elődöntőben szenzációsan védő brazil kapus Moreski lábai között, ezzel 2-0, a gólszerző pedig Christiansen, aki egy nagyon szép sellel verte meg az ellenfél játékosát, Gassamát, aki támadásban tarthatatlan, védekezésben azért nem a legfürgébb lábú, és ezzel már 2-0 a 3. perc kezdetén a Győr javára.
3: Hát pontosan valószínűleg ez az oka annak, hogy Christiansennel és Oftedállal a kezdőben lépett pályára a Győr, de most aztán megkapta a labdát. Gassama valahogy oda keveredett Dülfer bejátszása hozzá, és betalált Solbert kapujába. 2-1-re vezet a Győr, és már felállt a középkezdéshez az Eto. Christiansen gyorsaságára lehet majd számítani, illetve az is kérdés, hogy a nagyjából egy sorral, illetve 2-3 játékossal végigjátszott mérkőzés után a németek mennyire bírják majd ezt a mérkőzést, ennek az iremát. Várható az, hogy az Eto megpróbál majd azért gyorsítani, mint most is. Stine Oftedal berobban a 2-3-as védő Dülfer és Gassama között, és már csak lerántani tudják. 7 métereshez jut az Eto. Ott van az a Moreski, ami Hajdú B. István is mondta, nem csak tegnap védett jól, hanem az egész szezonban a legtöbb labdát fogta a Bajnokok Ligájában. Vele szemben pedig Anna Gross lövi majd a 7 méteres. Nézzük, egy lövőcsel után bepattintja, hát belövi inkább az alsó sarokba. Moreski a kipattanó labdával is bajlódik, 3-1-re vezet a Győr.
2: 17-12, 70 másodperc van hátra az első fél időből. A Bietigheim támadásánál azt figyelhetjük, hogy megint sikerül megfogni, méghozzá nagyon jól ott Dülfert. Nem jutott el a labda most a beállóz, és maga az átlövő sem tudott lőni. Megint egy passz, megint ugyanaz a szituáció, most már meg rossz volt az, aki útját állta. Nem túl fantáziadús, és nem túl gyors a németek játéka. Ne felejtsük el, hogy ők elvileg kevesebb minőségi játékossal rendelkeznek, és ők játszották tegnap a második elődöntőt, tehát azért később kerültek ágyba, kevesebbet tudtak pihenni, mint a győriek. Még mindig van hátra több mint fél perc ebből a fél időből, újabb szabálytalanság, ezúttal Xenia Schmitzel szemben. Fönn van a játékvezető keze, passzívok. Xenia Schmitz megkapja a labdát, leüti, befordulna, ellövi, újabb szabaddobás. 20 másodperc van hátra.
3: És ezt a szabaddobás után vagy kiderül, hogy mennyi passz van, mert nagyon kérdezgetik a játékosok, és ha jól látom, azt mutatta Kvénfert, hogy egész egyszerűen fel kell adnom és lőni kell. Tehát egy passza van gyakorlatilag a németeknek. Persze ilyenkor aztán akár jól is kijöhetnek, mert a jövőre Győrben játszó Dülfer az, aki majd megkapja a labdát, ha csak nem valami cseles megoldást variálnak. De hát gyakorlatilag elrontották ezt a feladott labdát, és jön a Győr 12 másodperc a hátra, és még fel lehet érni a kapuhoz. Zeminko, jön Oftedal, 5 másodperc. Zeminko, lőni kell, nem lövés, nincs lövés, egy lövés van, és Lönnborg lefelé ülve a kényszerlövés, Grossz kényszerlövését megfogta, így aztán a szünetben Győri Audieto, Bietigheimi 17-12.
2: 17-12, tehát a félidőben a Győri javára, és amellett, hogy a Győr jól játszik, ugye mindössze két technikai hiba, a felesleges kiállítás nincs, jó a védekezés, és a 17 lőtt gól is azért önmagáért beszél, tehát a támadójátékos is akkor a probléma. Valahogy az az ember érzése, hogy mintha a Bietigheimben nem lenne több. Egy picit a Bietigheim hasonlít talán a tavalyi Ferencvárosra, amely az elődöntőben, ugye Bölk utolsó másodperces góljával beküzdötte magát a fináléba, de aztán egy kicsit lemerült a tank. A második félidő elkezdődött, méghozzá a Bietigheim támad.
4: Egy szabad dobást azért még kapnak a németek, de már alig több mint 3 perc a hátra a találkozóból, és 6 gól a különbség. 6 góllal vezet az Eto a Bajnokok Ligája döntőjében a német Bietigheimmel szemben. Ingersmith, Senior Smith, Kudlács. Kicsúszik Senior Smith kezéből, de Ingersmith összeszedi. Senior Smith, majdnem labdát szerez. Zeminko, de így helyzetbe kerül, Kvenfeld összeszedi a bejátszást és belövi, megint csak 5 a különbség, de már 3 percnél is kevesebb a hátra, sőt nagyjából 2,5 perc. Most nincs a pályán Haugsted, vagy pontosabban Haugsted van a pályán, Oftedal nincs a pályán, így aztán Christiansen próbálja követni, dől Zeminko, Haugsted. Zeminko, most egy kicsi zavar van a győri játékban én szerintem, de Zeminko megkapja, Haugsted is megpróbálja, lehozza a szélre Győri Lukácsnak, szinte már engedik a németek, hogy lőjenek a győriek, ezúttal sajnos keresztbe ment el Győri Lukács lövése, de 2 perc, 10 másodperc van már csak hátra, 5 gól a különbség, 5 góllal vezet az Eto. Senior Smith, Faluvégi, megkapja a labdát, Kudlács, Faluvégi, megint Kudlács, Senior Smith, Kvenfert kérni a labdát, nem kapja a beállóban. Megint Senior Smith, le a szélre, Mala. Mala lövését, ami most nem a rövidre, hanem a hosszúra, mert kitérdeli Szélje Szolberg. És gyakorlatilag el lehet kezdeni ünnepelni, hiszen másfél percnél valamivel több van hátra. 5 góllal 28-23-ra vezet a Győr, és Per Johansson időt kér. 28-23, 1 perc, 36 másodperc, és a helyzet az, hogy Oftedal inkább lekéreckedik a pályáról. Szinte sír, hiszen Toni Kroosshoz hasonlóan elmondhatja magáról, hogy a visszavonulása előtt, az utolsó nagy világversenye előtt, ami az olimpia lesz, Bajnokok Ligája győzelemmel búcsúzik. Hát talán mondhatjuk nyugodtan, hogy élete klubjától. Másfél perc a hátra, Haugsted beviszi, és belövi! Haugsted egyébként az SBR-ben folytatja, tehát ő is búcsúzik Győrtől, de 6 gól a különbség. 29-23, nem csak a teljes győri kispad, de most már lassan a teljes MVM dom. Kvenfeld szinterét pedig hát ki más, mint Szélje Szolberg fogja. Hát én nem tudom, hogy lehet-e más ennek az 4-es döntőnek az MVP-je, mint Szélje Szolberg. Egészen elképesztő, amit a második fél időben csinál. Andje Döll becsúszva állítja meg végül Veronika Christiansent. Zeminko végigviszi, de leteszi inkább Győri Lukácsnak. Győri Lukács megpróbálna bevarázsolni, Brátszettnek nem sikerült, de senkit nem érdekel. 40 másodperc a hátra, 6 góllal vezet a Győr, amely simán behúzza a Bajnokok Ligája 4-es döntőjét, és megint kivédi ki, hát ki más, mint Szélje Szolberg ezúttal a Faluvégi lövését. Zeminko pattogtat. Az előttünk lévő sorban már visszajött az áram. Na de mindegy. Itt a vége, mert még egy gól. Haugstedtől 15 másodperc, 30-23. Lassan-lassan 10 másodperc, 9. A németek már nem próbálkoznak. 7, 5, 4, 3, 2, 1. És 6. Bajnokok Ligája győzelmét szerzi a Győr. 30-23. 23-ra legyőzve a Bitit Heimgárdáját. Egy egészen elképesztően nehéz év után, amikor a győri csapat az otthoni összes címet elvesztette, hiszen a Ferencváros nyerte a Magyar Kupát, a Ferencváros nyerte a Magyar Bajnokságot, és edzőt váltottak, hiszen egész egyszerűen nem teljesültek a kiszabott célok, és a Bajnokok Ligáját úgy nyerik meg, hogy a háromszoros címvédő Vipers Kristiansandot kiverik a negyeddöntőben, majd egy elképesztő mérkőzésen az elődöntőben az Esbjerget, és tulajdonképpen most egy könnyebb mérkőzésen a meglepetés csapat Vidikheim ellen 30-24-re nyer a Győr, és hatodik Bajnokok Ligája győzelmét szerzi.
1: Ez volt 2024. június 2-án, aztán amikor 2025. május 31-én visszatért a Győr a négyes döntőbe, akkor már visszahódította a magyar bajnoki címet, viszont a Magyar Kupát nem tudta. Azt a Ferencváros nyerte, és a 2024-25-ös BL sorozatban útközben titokban abban reménykedett minden magyar kéziszurkoló, hogy a pesti zöldfehér csapat is ott lesz a végjátékban, sőt a legoptimistábbak Győr-Ferencváros döntőben reménykedtek itt is, vagyis a Bajnokok Ligájában is. Ám az MK győztes a negyeddöntőben elvérzett a dán Odense ellen, míg a magyar bajnok előbb a csoportját nyerte meg, majd az előbb hallott Bittingheimből Ludwigsburgá váló német gárdát búcsúztatta a negyeddöntőben. Az elődöntőben végig vezetve verte az Esbjerget, és úgy masírozott a 2025. június 1-jei döntőbe, hogy a BL szezonban megnyert 15 meccset, és csak egyetlen egyet veszített el. Azt az egyet viszont Magyarországon és 7 góllal 35-28-ra. Emlékeznek rá, kitől kapott ki? Bizony, a döntőbeli ellenféltől, az Odenzétől. A budapesti MVM domban lehetett visszavágni a dán gárdának a győri fiaskóért.
4: Elkezdődött viszont a mérkőzés, a rádióban nagy jelentősége nincs, de azért jegyezzük meg, szokásos narancssárga szerelésében jobbról, balról jobbra támadva az Odense indítja majd az első támadás, Hojlund bent középen irányít, és akkor megvan, hogy Thaler Usfeldeila, hát lehet, hogy rápihent a döntőre, és akkor ugye most már ott van a kezdőcsapatban, illetve a belső hármas Hágeszővel egészül ki, és akkor az első jó védekezés győri részről bent középen. Dülfert figyelmezteti a játékvezető valamiért, hogy miért, azt meg nem mondom. Mindenesetre marad a labda a dán csapatnál, és akkor indulhat újra a figura. Zeminko az, aki kiront a győri falból. Jó a védekezés győri részről. Lassan passzívra fel kell, hogy kerüljön a kézben. Egy percet támad már a dán csapat. Nem beszéltünk róla, hiába védett Szakó jobban, mégis toftal kezd a Győr.
2: Hát, dán kapus, dán csapat ellen gondolta Per Johansson, akkor próbáljuk meg, és valóban Toft egyébként a dán csapatok ellen rendszerint jól játszik, jól véd. Tegnap azért annyira nem védett jól, de nem is védett rosszul, 6 védett labdája volt az első félidőben, Szakónak pedig ugyan talán kevesebb védett labdája volt, de mégis nagyon fontos pillanatokban védett.
4: Sokat beszéltünk erről, hogy optikailag igen, Szakó jobban nézett.
2: Hauser, ugye ő pont Odenzéből érkezett Győrbe, és megszerzi az első találatát a BL döntőn. 1-0-ra vezet az Eto a holland átlövő góljával, és van ugye még egy játékosa az Etónak, aki holland, és aki az Odenzéből érkezett, Bofán Wettering, és ő is ott a kezdő csapatban. Közben pedig az Eto labdát szerez, Dülfer indítja Zeminkót, de nagyon jól értek vissza, egészen pontosan nagyon jól ért vissza Hojlund, úgyhogy 2 perc elteltével 1-0-ra vezet az Eto, és most először felállt fal ellen támadunk.
4: Helena Elvert cserélik egyébként támadás védekezésben, és Csapcset érkezik be középre, át ott azért ott nem lesz egyszerű dolga Kari Bratzettnek, mert Jordán is ott van már egyébként, a sűrűsödik bent közép ez a mezőny. Hauser leteszi Befaulának, jön a befejezés, majdnem hogy a szélről. Róla Befaula tökéletes befejezése azt jelenti, 2 perc 22 másodperc után 2-0-ra vezet az Eto.
2: És kaptak egy 7 méterest, mert hogy Ordán fölszette a lecsorgó labdát, be tudott fordulni, és jön a 7 méteres, amihez most Ogot Hansen áll oda. Tegnap nagyon jól lőtte a 7 métereseket, voltak egészen furcsa megoldása is, de egész szezonban egyébként ő az első számú 7-es lövője az Odenzének, egy lövőcsel, még egy, és ezt nagyon szépen áttejtette Tofton. Azért ez egyfajta párhas,
4: azt is nem, Gyuri a játékosok között Kéndál játékos odaáll. Toft tudja, hogy hova lövi, Ogot is tudja, hogy hova akarja lőni, meg hova mozdul Toft.
5: Igen, ez egy óriási harc mindig, és ez lélektan, az agynak a harca. És megint oda tudok visszakanyarodni, hogy ezekre a szituációkra leszek kíváncsi a 45. perctől, hogy mennyire tudja még kontrollálni majd ezeket a dolgait az Odense.
4: De Paula kapja közben már a labdát, Hausértől, De Paula középen megcsinálja a cselt, és a Balansóba lövi. A döntő első duplázója Brüller Paula, 3,5 perc után 3-1-re vezet a Győr az Odense ellen.
2: És egy újabb labdaszerzés, Bratzett indulna, tegnap is volt ilyen szituáció, amikor nem tudta megoldani, most is jól visszaérnek. Megszervezték azért ezt a visszazárást a dánok elég alaposan, ettől függetlenül az Eto'o védekezése egyelőre jól működik. Gyurival arról beszélgettünk korábban, hogy talán az Odensének van a legjobb támadójátéka a statisztikai adatok alapján, de az a Győrnek meg a legjobb védekezése.
4: És hát lesz ebben még tartalék, mert nézzétek meg Enzeminkót cseréljük támadás védekezésben, tehát bármikor, amikor még ha esetleg a támadás megakad, lehet vele frissíteni, úgyhogy egyébként a tegnapi elődöntőben azért sokat játszott támadásban is. Jörgensen bejátszása, Bratzett gól! A jobban sóba Kari Bratzett! Álomszerűen kezdi a finálét, az Audi Eto'o 4-1-re vezet, akkor amikor 4 perc, 20 másodperc telik el. Tálerus Feldejl a középen, megint csak egy győri labdaszerzés, Bratzett indul, a Bayern Zeminko a jobbján, Győri Lukács gól! Ez is gól! Győri Lukács Viktória, jön is az időkérés, nem nagyon tudja ezt már mire várni, nincs mire várni. 4:37 után álomszerű a kezdés. Nem zúgva, hajrá Győr itt az MVM Domban. 9 perc játék után 7-3-as magyar vezetés, és a 7-3-ból lehet 8-3. De Paula, Bratzett jön ki a falból, átrendeződés a belső hármasoknál. De Paula most középen, Bratzettet találja meg, gól! Dani Bratzett a második gólját szerzi.
5: Elképesztő Bruno De Paula, ahogyan kézilabdázik. Hát most is olyan labdával találta meg Bratzettet, közben sajnos gólt kapunk. 8-5-re módosul az eredmény.
2: 8-4-re.
5: 8-4, bocsánat.
2: Így van, Rusfelder egyből oda ment, hiszen Bratzett fejezte be, és ott még nem volt teljesen elkészülve. Hú, de szép szó volt ez, szóval nem állt fel teljesen azon a ponton a győri védelem. Így aztán meglátták, és valóban ott fejezték be, de tényleg De Paula játéka, ráadásul ez az 1-1 most nem öncélú 1-1, hanem abból a térnyerésből, amit ő csinál, abból próbálnak befejezni szélen, vagy egy átlövéssel, mint most Hauser. Tegnap kevésbé ment az átlövés, belőtte a heteseket, már a második átlövésénél tart a dán 9-4.
4: Sikerül leblokkolni Tálerus Feldejlát, és jönnek a győriek, és azt mutatja Per Johansz, hogy álljunk meg Jörgensen, nem áll meg, lehúzza a szélre, Győri Lukács gól! Győri Lukács Viktória! Hát ebből lassan jön a második Odense időkérés, ha ez így megy tovább. Győri Lukács második góljával közte 7, 12-5-re vezetünk.
2: Az az egészen elképesztő, hogy azért Csapcset is jön be második beállóba, és jön Lunde, ezt mutatja Kornél. Köszönöm szépen, valóban Reinhardt úgy látszik megunta a helyzetet. Hát nem csodálom egyébként, tényleg minden posztról betaláltak neki, a Győrnő pedig Rű kezdett el melegíteni. Nézzük Tálerus Fert. Elver, Tyler, ez viszont szép volt, és ezt gyönyörűen belőtte. Zeminko megette most ezt a testcselt, így aztán 12-6-ra zárkózik fel. Hát mondhatjuk így, hogy vendég együttes, bár ugye nem mi vagyunk úgymond a szervezők, hanem az Európai Kézilabda Szövetség.
4: De mondjuk úgy, hogy vendég végig, csak Magyarországon vagyunk, úgyhogy igen, vendég. Na és akkor most jön el az a pillanat, amitől azt mondta Csesszegi Balázs, hogy ő kevésbé tart vagy fél. Jörgensen, Zitzere, nagyon jó, nagyon jó.
2: De Paula, Zeminko, Zitzere, belövi. Újra 4-14-10, ez egy jó válasz volt.
4: Pontosan kellett is, nagyon kellett már, hogy jöjjön egy győri gól, még úgy is, hogy Burgor egyébként most lendületből, kitámasztásból a jobb alsóba zúdít, gyors középkezdés után, de ugye a 13-6-ról nagyon sokáig nem tudott gólt szerezni a Győr, most viszont ezt ellenzem, amikor kétszer is betalál egymás után, 15-11. Fél perc még az első játék részből.
6: Bukor kezében a labda, és kilövi a jobb alsó sarkot. Ez azt jelenti, hogy ez már neki a negyedik találata van. 20 másodpercünk arra, hogy végigjátsszuk az első pirilőt. Az bónusz lenne, hogyha ez sikerülne góllal, de hogyha nem, akkor sincs tragédia, hiszen 4 az előny jelen pillanatban. Jürgensen, Hauser, De Paula, ez a belső hármas, amelynek van még 5 másodperc, hogy valamit kitaláljon. De Paula, gól! Gól! Gól! Tartról, a barátnövő helyéről, a semmiből! A kapu jobb oldalában, Lunde mellett, Bruno De Paula! Robert Hansen az elnézésnek érkezik. Szakold ígyes vonalra jön előre, aztán meggondolja magát és visszamegy a gólvonalra. Lövőcsel, a bal alsóban a labda. Robert Hansen a harmadik találatát szerzi, és ezzel lesz 21-17, akkor, amikor 2 perc 20 másodperc telik el a második félidőből.
3: Lehet, hogy nagyon gyorsan végigvitte az Odense a támadását, és ezért, de lehet, én úgy látom, hogy most a 7 a 6-ról egy darabig lemondott Gekstad, mert hogy Lunde akkor a kapu van maradt, ekkora gól, Hauser, amíg én beszélek, eldurrant egy óriási lövést megint, 5 a Győrnek, de már itt van az Eto kapuja előtt, és egy 2 perces kiállítás Dülfernek, mert hogy megpróbált Höjlund bebújni, Dülfer pedig elkapta a nyakánál fogva, ezt mutatják a spanyol játékvezetők, Dülfer nem ér vele egyet, nem véletlenül, mert nem ő csinálta, hanem a másik holland, Dion Hauser, aki egyébként milyen érdekes, az Eto-tól a legtöbbet kiállított játékos az egész bajnokok ligájában, a másik egyébként természetesen Dülfer, azt viszont annyira nem csodáljuk, de nézzük a vendégek támadását, Höjlund elver. Hoppá, ezt most nagyon szépen megcsinálták. Megvolt a rés, és Elver, aki jövőre már az Etót erősíti, megszerezte a 18. Odense gólt, 22-18. Egyébként az is milyen érdekes, hogy Kis Éva, aki tényleg hihetetlen kapus volt, 2 ilyen világklasszis kapussal dolgozik együtt, kapusedzőként, mint Toft és Szakó, az is, ez is egy nagyon érdekes hármas.
6: És úgy, hogy Kis Évára a mai napig azt mondják, hogy Évi kell. Tehát Pálinger Katalin, amikor tegnap beszéltem, mondja az egyébként, igen, csak magas szentetünk Kis Évára, hogy Évi kell, hátadú Szakó, ezt is megfogja!
7: Pont mondani akartam, hogy még hetest nem fogott ma, hát Edu Szakó. Itt van, fantasztikus a személyisége, magával ragadja az egész csapatot, olyan energiákat ad, mind a mellett, hogy ne felejtsük, hogy rengeteg labdát is fogott már, amióta pályára került, de ebben a hangulatban most, amit adott Szakó az egész csarnoknak, csapatnak, mérkőzésnek, nem lesz, bízok benne, hogy nem lesz nehéz az utolsó 10 perc.
3: Bruno De Paula oppot kapott egyet az arcra, nem semmi, mehet tovább, De Paula passzív a Győr játék, a Zeminko Zicserben be kell lőni, be is pattintotta Lunde lábai közé, újra 4, 26-22.
6: 5 perc kereken a hátralévő idő, Jürgensen kezében a labda, még legalább egy, de inkább 2 győri gól kell biztosan ahhoz, hogy biztos legyen ez a 7. De egyelőre többet nem beszélünk erről, nehogy az ördögöt a falra fessük. Jürgensen, Hauser, Jürgensen középen, jól védekezik most az Odense, Zeminko passzívnál a győri támadás. Hauser most egyébként tényleg megakadt a győr támadásba, teljes a tanástalanság. Jürgensen fölmegy a jobb alsóba! Krisztina Jürgensen második gólja, és 29-25 tud egy gyorsan válaszolni 7 a 6 elleni játékból az Odense. Egyelőre nem tud gyorsan válaszolni Höjlund. Lefordul Brácetről, mellé durra, hogy a szabad dobást kap az Odense. Kereken 4 perc van hátra, pont 4 gól a győri előny.
3: Höjlund ordán lép ki a falból, nagyon jó volt a védekezés. Ettől függetlenül marad náluk a labda, Ordán megkapta, és ezt most be tudta lőni, 29-26. Szép hosszú támadások végén egy gól, nagyjából ez a kívánságunk, én szerintem itt fönt a kommentátor állásban, és akkor talán nyugodtan lehet játszani. Nem kellett volna ejtegetni, ezt a 7 méterest meg kellett volna lőni, úgy, ahogy egyébként az Krisztina Jürgensen tudja. Mindegy, nagy baj talán nincsen, és nézzük az Eto egyik utolsó támadását, hiszen 2 perc van hátra.
6: A második meccs labda, Hauser. tovább teszi, majdnem eladja, Zeminko viszont megmenti. Jörgensen lefordul a védőjéről, nagyon jól öli az időt az Eto'o, most viszont már fenn van a játékvezető keze passzívon. Jörgensen, Hauser leüti, nem lövi el, ott az Itzer, Lunde! Csak hogy maradjanak még izgalmak a végére, nehogy nyugodtan üldögéljünk! Méghozzá Höjlund az, aki most elindul. Höjlund leteszi a szélre, Halicevic nem mer bemenni, de már másfél perc sincs hátra. Jól védekezik Zeminko középen. Höjlund tovább teszi, majdnem labdát tudunk szerezni, viszont Zitzen a túloldalról, és lesz belőle egy gól. Mali Naune az első találatát szerzi. 29-27, 1 perc és 5 másodperc vissza, de hát 2 jelenleg az előny. Föláll mindenki, talpon itt az MVM Domban mindenki. Zeng zúg a hajrá, Győr! Kell egy gól! Gyerünk! Jörgensen! Most mutatja, hogy akkor indulhat a figura, illetve mehetnek tovább a passzok. Jörgensen, Hauser megcsinálja! De szerettem volna egy 7 méteres. Marosány György azt mutatja mellettem, hogy nem is alaptalanul szerettem volna ezt a hetest. Teljesen mindegy, mert hogy van hátra 40 másodperc. Hogy az idő, de az idő most nekünk dolgozik. Hauser elindul, akkor az se hetes. Kár, hogy nem hetes, mert egyébként szerintem ebben benne lehetett volna, vagy ebben is. 29 perc, 26-nál az idő. Jörgensen le a szélre. Lunde véd egyet. Lunde véd egyet egy Zitzer Győri Lukácsnak.
8: És egy jó sánc, és ezzel azt gondolom 20 másodperccel a vége előtt eldőlt. 29-27, a sarokból még elvégzi, Aune visszateszi Rusfeld Ejlának, az szerintem egy lépéshiba volt, a játékvezetők még visszahozzák egy szabad dobásra, így van, mutatják, de hát csak 6 másodperc, 2 gól a különbség. A 7. BL győzelmét is behúzza, és megvédi a címét a győri Audi Eto'o úgy, hogy egész hétvégén egyik csapat sem vezetett az Eto'o ellen, és döntetlenre is csak az Esberg hozta vissza többször a mérkőzést, és mind a kétszer a jó kezdés volt az alapja a játékának. Rusfeld még lőni fog, még azért lő, nem lő, passzol, rossz a passz, vége! Vége! A hetedik! Bajnokok ligája győztes a győri Audi Eto'o KC egészen elképesztő mérkőzésen, 29-27.
1: 7 mérföldes léptekkel masírozva ért el a 7-7 országra szóló 7. sikert is a győri kézilabda csapat. 1999 és 2012 között elveszített 2 BL döntőt, 4 EHF kupa döntőt és 1 kupa győztesek Európa kupája döntőt. Aztán 2013 és 2025 között megnyert 7 bajnokok ligája döntőt. Utóbbi a kézilabda történelem egyik legnagyobb diadalmenete, és a történelem könyvben van még hely. Bármeddig folytatódhat ez a tündérmese. Csak a mai visszajátszás ér véget most. A társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
9: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai műsorunk vendége Hajszán Gyula, 37-szeres válogatott labdarúgó, aki 2-szer volt bajnok az Eto'o csapatával, de úgy érzi azért, maradt még benne, bár hosszú volt a pályafutása, hallgassák meg a vele készült beszélgetésünket. Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk, gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
12: Hát persze, nyilvánvaló, mert minden két csapat zöld-fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenünk mindig teltházas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
11: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött a zöld-fehérek ellen?
12: Hú, hát az valami utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki ott félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk a meccsnek a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkoriak, azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
11: Na, valamit mondj erről.
12: Ja, hát igen. Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitotta, ugye a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy tehát hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 ezer birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva, én most libabőrös vagyok, tehát ott vagyok. És hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, ugye a Burcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, akkor nem volt meccsterv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és sikerült egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
11: Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
12: Igen, nagyon jó generációk voltak, pedig előttünk is nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye a Keglovicsékig nem megyek vissza, a Palotai Karcsivácsékig, akkor mondhatom a Somogyi Józsit, mondhatom a Horváth Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye, akit eltítottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből. Hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, a Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a verép. Teljesen más légkört csinálta az öltözőbe, teljesen megújított mindent. Komolyan mondom neked, hogy öröm volt edzésre járni. Minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek megvolt hozzá a kvalitása.
11: Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Vereves Józsefben. Ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
12: Törzsgyökeres újkéri parasztgyerek vagyok. Tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jófról, mert kisebb tettem valahol, mert édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém ivódott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatalkorában, Nos, kimaradtam Mátis iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képes sport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képes sport tehetségkutató akció, és akkor ott ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az országos serdülő válogatott. Dunaújvárosban játszottunk, a Dunaújváros Kaposvár NB1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Feriékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éves soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, be biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a éveknek. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték is, azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupa döntőt, de nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom, lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem. Hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
11: Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
12: Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították ki, adták el jó pénzért Olaszország és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, a mögé be kellett feküdni, mögötted a háló, és amikor a nyúl elment mellette, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
11: Honnan jött?
12: Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én. És nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk a focipályán, meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
11: Persze, hát a háló meg volt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgópályán. Gólerősnek érezted magad, vagy maradt benned gól?
12: Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsa hangzik, de szerintem nem. Belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcselen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a verémnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodta, hogy verémnél, megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, ha leérsz az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ez bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen 1-2, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova vagy mit akar csinálni. Nem azt, hogy hova rúgott, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-est, ő úgy lett az első évben gólkirály, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbörtük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett és passzolgatta be jobbra-balra a labdát. És ebben volt egy óriási látvány. Amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem. Egyébként meg óriási. Tehát az alapon erről visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát. Hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt 3-4 egy ilyen szitu, hogy hát az égben ment az ötösről.
13: De te szerettél cselezni.
12: Hát én imádtam meg, én nekem nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos utót rögtönözi. Tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tudsz szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van, ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit. És én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni most. Nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
13: De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
12: Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen volt olyan egyébként pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, hogy 11-es egy ordinári sáros rossz időben játszottunk egy X-et ott Siófokon, és 11-esekkel jutottunk tovább. Akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
13: És a szabadrugást?
12: Az meg volt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jöttem Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá, mert a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsivá, most már jövök, és akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-est, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rendbe. Nem.
13: Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
12: Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és a hosszú ötösre átjön a labda, van időd fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem a nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vette, azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
13: Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
12: Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a erebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolta a 16-ra. és 18-ról talán eltaláltam ugye a felső, rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment a... Tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
13: Ugye akkor nagyon sok néző követelte a győri játékosokat a válogatottba. Te is említetted, hogy 37-szer játszottál, de hogy maradt ebben még például a 86-os világbajnokságon?
12: Hát igen, igen, az egy ilyen... Eleinte úgy gondoltam, hogy jó, oké, rendben van, lett az a hatos, meg mit tudom én, ott az a társaság valami miatt szétesett. És nem játszottam, pedig aztán később, ahogy telt az idő, gondoltam, hogy jó lett volna játszani, de ennek meg volt az oka egyébként. Ugye mi úgy mentünk ki a világbajnokságra legalábbis Hanik Petivel, hogy Gyuri a mezei azt mondta, hogy olyan játékos nem akar kivinni, akinek nincs szerződése. Aztán végig azért kiderült, hogy soknak nem volt. Nyilván az a szándék volt, hogy ha bejön egy játék, akkor külföldre el tudja jól adni magát, de nem ez volt a lényeg, hanem hát

0: vinni, hogy kiderüljön. Lejöttek az Imre bácsék, hoztak egy táska pénzt, már bocsánat, abban az időben egy táska pénzt, és mi mondtuk, hogy mi csak akkor megyünk, ha de nincs lakás, meg a, jó, oké, rendben van, és ők elmentek. De ők úgy jöttek ide, hogy a Hajszán azt tudja, hogy megy a Honvédba. Na most a Hajszán nem ment, és ugye akkor volt a Buda István vezette államtitkárság, tehát az Országos Testvény Sporthivatalnak ő volt az első embere, vagy magyar sportnak, és ugye a Komora meg ő nagy cimborák voltak, és én akkor, amikor mi az Erzsébet szállóba elbúcsúztunk, tehát elbúcsúztattak bennünk, és kimentünk Mexikóba, akkor tudtam, hogy nem fogok játszani. Aztán az utolsó meccsen, ugye volt ott egy olyan érdekes szituáció, hogyha mi ott egy gólt rugunk, tehát kikaphatunk 6-1-re is, de rúgjunk egy gólt, mert akkor legjobb harmadikként tovább tudtunk volna menni, és akkor van, mit tudom én, 4-5 napunk, amikor még ott össze tudjuk magunkat szedni, és a Gyuri el is küldött melegíteni, elment a melegíteni, és közben becserélte a Bognár Gyurit. És ugye akkor nem volt ilyen 5-6 meg 7 csere, és hát több csere nem volt, azt tudtam, hogy nem fogok játszani, és be is akartam menni az öltözőbe, és a tatabányai masszőr, a édes Tubikám, Isten nyugosztalja, szaladt utánom, gyere kicsi, nem kell a valhén, gyere, és akkor visszaültem, aztán hazafelé a 8-órás repülőúton a Gyuri azért elbeszélgetett sok játékosra, köztük velem is, és elmondta, hogy ennek az becserélésnek az volt a lényege, hogy leszóltak, hogy nem megy, ő nem játszhat. És ennek az volt az oka, hogy nem mentem a Honvédba. Tehát innentől fogva tudtuk, hogy kiszólt le a VIP-ból. Hogy...
1: És legalább a lakás meglett?
0: Győrben meglett, persze, már másnap már fél Győr azt harsogta, hogy a, most már megmondom, a Turbék Pistával együtt voltunk így a jelöltek, és akkor behívtak bennünk a városházára, és nem az, hogy meglett, még választhattunk is, hogy hol.
1: Akkor megértem.
0: Igen, de négy évet aláírtunk, és gyakorlatilag így tehát nem kifizették, hanem ugye az OTP kölcsön, 25 évre azt hiszem, vállalati visszanemtérítendő kölcsönként kaptuk meg azt a 2000-es évek elején, 2005-6 körül járhatott le valahogy így ez a 25 év, úgy emlékszem rá.
1: Ez a győri csoda, ez tarthatott volna tovább is?
0: Igen, de tehát mi azért beleszaladtunk egy nagyon nagy ellenszélbe, ugye akkor is megvolt azért ez, nagyon megvolt ez a főváros centrikusság, minden Budapest, és hát azért azt nem vették jó néve, hogy meg is védtük a bajnoki címünket. Aztán a harmadikat itt a Honvéd ellen azt úgy csalták el, nyugodtan el lehet mondani, én szerintem, mert nyugodtan, tehát nincs vaker a játékvezető, úgy jött ki a játékos kiáróba, hogy ment a Magyar Lajoshoz, és mondta neki, Lajos, remélem azt tudja, hogy ma itt nem nyernek. Tehát most az egy kicsit bohótság volt, hogy a Szabó Ortó, a 160 centis Szabó Ortó ellökte a nagyon tartó, és úgy lett a 11-es, hát vicc volt az egész. De mindegy, tehát az elment, nem engedték idehozni, a Józsi bár meg akarta, semmi más nem kell csinálni. Kardos Józsi Rótlanta, a két ország legjobb belső védője, vagongyár előteremtette azt, amit kellett, a Kardos már 3 hónapja felünk edzett, miután aztán visszahívták, és muszáj volt visszamenni, mert megzsarolták, és a Rótlantit ide se engedték. Ha az a két belső védő megvan, akkor szerintem nálunk itt Győrben még egy 3 évig az aranyérmet így alá lehetett volna írni. Aztán ott mivel ilyen ellenszél volt, ugye jött a 86-os VB, amit a Veréb mondta, hogy volt egy bronzérem, és akkor a Veréb Józsvá mondta, hogy akkor ő most elmegy. És csinált nekünk egy csodálatos 5 évet, és gyakorlatilag mindannyian, akik ott játszottunk, azokból ő csinált legendát. Úgyhogy hálás, óriási köszönet neki.
1: De te voltál nála is válogatott Verebes Józsefnél.
0: Igen, nála voltam utoljára, igen, a Szombathelyen, a horvátok ellen talán, igen.
1: Szlovénok
0: ellen, bocsánat, igen. Sőt, hát beálltam, aztán ott rúgtam szabadrugást, és a főső létszert találtam el a fene egyemek. Ha egy 2 centivel lejjebb megy, akkor lehet, hogy nem kapunk ilyen, hanem egy meccs. De azt hiszem, kikaptunk 1-0.
1: És te azért elég sokáig tudtál játszani, meg azért kijutottál külföldre is, pedig abban az időben még nem volt.

0: könnyű?
1: Hát az egy kicsit már ilyen, ilyen kényszer volt, hogy egy, remélem a Gergely Peti nem haragszik meg, hát egy szálloda menedzser volt, de imádta a focit, és ő általa valahogy kikerültem Duisburgba, másodosztályba, első osztályba, nem játszhattam. Akkor még úgy működött, hogy két külföldi volt a csapatnál, és nem, három lehetett és kettő játszott, bocsánat, rosszul mondtam. Hát volt előttem egy hústorony orosz, meg egy ugyanolyan egy center, meg volt egy belső védő, ez a Nijhuis, egy holland srác, aki aztán válogatottba is játszott, nem keveset. Tehát ki lehettem, láthattam azt a profi világot, ott voltam. Aztán két évért még, ami a csoda volt, az a Berlin, az a tenisz Borussia Berlin, az szerintem, tehát a másodosztály volt, és nekem az egy óriási élmény volt, mert egy hatalmas, csodaszép város, ugye Duisburghoz nem is lehet hasonlítani, hát az egy kikötő és iparváros, ott az acéllal, meg a nem tudom mivel, de Berlinben minden nap óriási jó programok, jó társaság, kellemes csapat, és ott szenzációs jól éreztem magam. Két évet töltöttünk ott is, aztán hazajöttünk. Nem tudom, miért jöttem haza egyébként a mai napig, mert maradhattam volna, de valahogy kaptam egy hívást egyébként. Havasi Misi, ő megkeresett, hogy ugye ő ott volt a vállalatlan technikai vezető, és onnan ismertem őt, Páncsics Mikivel úgy karöltve, és ő engem megkeresett, hogy nem lenne-e kedvem. És én úgy indultam el Berlin.
0: Ez a Fradi volt.
1: Így van. Úgy indultam el, hogy a Fradiba jövök vissza, és nem Győrbe. És végül is nem tudom, hogy miért, egyszer csak úgy vége szakadt, és meghiúsult, és akkor a Bolla Péter keresett meg. Szerintem a Bolla Péter, ugye itt volt sokáig technikai vezető, és ő talán még elnök is volt itt egy bizonyos időben. És akkor ő megkeresett, hogy nyilván hallotta a pesti dolgot, és megkeresett, hogy Gyutyi, gyere akkor vissza. És akkor visszajöttem. Csak ugye lett a Verebesnek a második korszaka, hát Győrbe. Mert akkor jött vissza a Józsi Bá is.
0: De akkor már nem jöttek ezek a nagy sikerek?
1: Nem jöttek nagy sikerek, nem volt rossz társaság, különben Csertőit, most a Kuttort, a Végzolit, hát mindegyik sokszoros válogatott lett. Klaus Laci, ugye a feltörekvő fiatalok, a ifja Somogyi Józsi, Fehér Mikiről nem beszélve. Tehát ők fiatalok voltak, de az a generáció még annyira nem ért össze, meg azért voltak ott olyan játékosok mondjuk, akik hát nem akarok senkit megbántani, nem ütötték meg azt az etó színvonalat, amit meg kellett volna akkor ütni.
0: Ha már említetted a nemzetközi kupát, hát ott is alkothattatok volna maradandót, alkottatok olyat, amire emlékszünk, de nem biztos, hogy maradandót.
1: A legnagyobb, ugye én a Manchestert nem éltem át sajnos, mert Mexikóba kaptam egy mágyulladást, és én akkor pont kórházban voltam, onnan néztem a meccset, de a Standard Liège az az 5-0. Hát ott az megint egy olyan meccs volt, hogy azzal a játék, azokkal a játék elemekkel, azokkal a taktikai elemekkel játszottunk ott úgy tartalékosan, hogy az első 3-4 helyzet a miénk volt. Aztán ott a második fél elején elkezdte volt egy kiállítás, és akkor a második fél elején elkezdte a partjelző azt a játékát, hogy lekötötték a kezét, tehát hatalmas leseket elengedett. Tehát ugye videóztunk, visszajátszották, látszott.
0: Mindegy. Akkor még nem volt VAR.
1: Persze, így van, jaj, hál' Istennek nem volt. Mi voltunk a VAR meccs után. Hazajöttünk egy ötössel, és a Józsi mondta, hogy gyerekek, hát most mit? A szokásos önbizalom, mit tudom én, tehát óriási volt. És 30 ezer ember kijött a meccsre. Azon múlott a mi továbbjutásunk, ott nyertünk 3-0-ra, azon múlott a továbbjutásunk. Szepesi Laci, hogyha az első 15 percben azt a két ötösről a fejesét, ha csak az egyiket befejeli, és előbb esik az első gól, aláírtam volna, hogy tovább megyünk. Túl késő rúgtuk az elsőt sajnos, bedaráltuk őket, meg voltak a helyzeteink, nem sikerült. Óriási meccs volt, én nekem az egyik legnagyobb élmény az. A válogatottnál meg az angol meccs a Wembleybe. Kikaptunk 2-0-ra, az még a Mésző Kálmánnál volt EB meccs, ott már nem osztott, nem szorzott. Az volt talán, azt hiszem, az ötödik meccsem, de hát az húha, az valami csoda volt ott játszani.
0: De neked a görögökkel ment jól, ott rúgtál EB-s elejtezőn is gólt, meg az olimpiai válogatottban is.
1: Igen, igen, azok nekem mindig feküdtek aztán. Mindig azt vártam, hogy hát oda mehetek, de nem mehettem sajnos.
0: Nem hívtak.
1: Nem, az volt a baj. Hát én utólag 15-20 év után megtudtam, hogy én például mehetem volna a Portóba. Nem, engedtek. Szánia János úr úgy gondolta, hogy nem.
0: Ami így hiányzik belőled, mert a testalkatod az olyan, mint korábban, tehát filigrán ember vagy, nem is látszik rajtad a korod, pedig elárulhatom, mert férfiaknál lehet, hogy most már egy hónap múlva, hogy beszélgetünk, 65 éves leszel, csak a bajuszod nincs meg.
1: Ennek története van, fajjaj, ezt most jól előhoztad. Mi jártunk 16 évig Spanyolországban nyaralni, mindig megvolt a kis helyünk ott Alicante alatt, és egy nyáron történt egy olyan dolog, hogy én rosszul mértem föl a dolgokat. Úszni azért annyira nem tudok, azt hozzáteszem, és úgy jöttem ki, hogy a gyerekem, tehát totál véletlen, elmondom az elejét is, reggel az ottani kínai boltba vettük ezt a hosszú ilyen nem tudom, hogy fönnmarad a víztetején, tudod, ilyen lehet belőle kört is csinálni, nem tudom, hogy hívják. És a gyerek, ma vagy? Jó, oké. És a gyerekem látta, hogy bajban vagyunk, mert tehát azt csináltuk, hogy bementünk nyakig érő vízbe, néztük a hullámokat, és mindig a 7.-8. a nagy, és az így felugrott, és kivitt a partra. Ilyen 15-20 métereket, és én rosszul számoltam ki, és nem kifelé, hanem befelé vitt. Na most a gyerekem kiszúrta, és oda jött, és oda nyújtotta ezt a valamit, és én ebbe belekapaszkodtam, és tőlem 3-4 méterre volt kihúzva a bólyasor, aminek a madzagjába bele tudtam kapaszkodni, és most itt így beszélgetünk egyébként, ha ez nincs, akkor most nem beszélgetnénk. És akkor ott volt a lányomnak egy olyan ígéretem, vagyis pontosabban a lányom mondta, hogy apa, azért, ja, mondom, tudom, sokkal tartozom neked, igen, annyi van, hogy vágd le a bajszomat, és levágtam a bajszomat. Ez volt a története.
0: És azután nem neveztetted vissza?
1: Nem, mert én utána meg a feleségemnek hittem, mert az meg mindig mondta, hogy látod, de legalább egy 10 évet le tudsz tagadni. Én meg olyan hülye vagyok, hiú vagyok, hogy el is hittem.
0: És amikor befejezted a pályafutást, akkor hány éves voltál?
1: Levezettem Sopronba, aztán levezettem a Győri Dózsából, ugye visszamentünk MB2-be, aztán játszottam Ausztriába is 2 évet, és még a Győri Dózsába, tehát ilyen edzőjátékos, meg Nagy Szent János. Hát olyan 50 éves koromig biztos. Nem tudom pontosan, nem figyeltem.
0: De még itt játszottál, úgy tudom, Győrben a kispályán is a bajnokságban.
1: Hogyne, persze, most is megvan a kis társaságunk minden szerdán. Mindig kérdezik, hogy miért kispályán? Hát szoktam mondani vízből, hogy azért, mert középpálya, de beállok a nagypályán a kezdőkörbe, akkor már nem látom a nagykaput úgy, hogy marad a kicsi. Aztán többet nem kell magyarázkodni, de egyébként meg egy nagyon jó kis társaságunk van, és jó, és odafigyelünk egymásra, és nem szakadunk el a sporttól, meg hát kell a mozgás.
0: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hajszán Gyula volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Több mint 4 milliárd eurót szabadítana fel hazánk számára az EU. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatóak a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, mivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizon programokhoz. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat, illetve a Fürdpált is képviselő ügyvédi iroda. A központi nyomozó főügyészség volt vezetője, Fürdpál az ATV-ben beszélt arról, hogy a legfőbb ügyészségben közölték vele, melyik ügyben ki ellen nyomozhatnak, kiket hallgathatnak ki. Az ügyészség szerint Fürdpál valótlanságokat állít. Az ukrán pénzszállítók védőjeként ismerté vált ügyvédi iroda ugyanakkor indítványozta a központi nyomozó főügyészség volt vezetőjének tanúkénti meghallgatását az aranykonvoj ügyben. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, azt azonban csak alapos előkészítés és tesztelés után élesítenék majd. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Újra nyitották a szegedi koraszülött intenzív osztályt, amit korábban fertőzés veszély miatt zártak be. A fertőtlenítés után levett levegő és felületi minták eredményei valamennyi esetben negatívak lettek, így újra fogadják a betegeket. Az intézmény közölte, a kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek.
2: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, sokan haladnak Tata és az M0-ás között. Aki teheti, Tatától térjen le az 1-es főútra. A 38-as kilométernél Óbarok térségében a belső sávon is közel 1 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a gomoly felhős idő sok napsütéssel. Csak észak-keleten-keleten lehet kisebb zápor. Napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A hétvégi Eurokupa 4-es döntőjére készül a női kézilabda válogatottunk. Jövőre nem lesz gyorsasági motoros magyar nagydíj. Ámori Lica már biztosan érmes az ökölvívó Európa-bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott pénteken az ukránok ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Pályafutása második válogatott találkozójára készül a 23 éves középhátvéd Csinger Márk. Az augusztustól a holland Groningent erősítő játékos jó formában és határozott célokkal várja a Nemzetek Ligája sorozatot. Csík Dániel összeállítása következik.
2: Miután az előző idényben bajnok lett a Győrrel, a nyár végén a holland első osztályú Groningenhez igazolt Csinger Márk. A 23 éves hátvéd azóta új csapatában is alapembernek számít, hiszen első mérkőzését leszámítva végig kezdőként számoltak vele idáig, a teljesítménye pedig ezúttal is válogatott meghívót eredményezett számára.
3: Igaz, sérülésből jöttem vissza, nehéz volt az eleje, szerintem meg is látszódott ez kicsit, de most már szerencsére teljesen visszatértem, teljesen 100%-os vagyok. Kimenetel amúgy egyszerű volt szerencsére, mert nem egyedül mentem ki. Az idő az más, az biztos. Hűvösebb van valamivel, de futball az alkalmas, tökéletes idő, szeretek kint lenni.
2: Bár Csingert baloldali védőként is bevetették már a Groningennél, eredeti posztja a középhátvéd pozíció. Nagy valószínűséggel Marco Rossi is itt számít majd rá a soron következő Nemzetek Ligája mérkőzéseken, ahogy tette ezt nyáron a finnek elleni barátságos meccsen is. Így Csinger párja középen Vili Ormán lehet majd a védelem tengelyében.
3: Ellette egyszerű érvényesülni, egyszerű jó teljesítmény nyújtani. Lehet mondani, hogy egy mérkőzés játszottunk együtt, az nem mérvadó. Remélem, hogy a Mr. engem fog megszavazni. Ha én fogok játék lehetőséget kapni, akkor mindenképp oda fogom tenni magam. Reméljük, hogy minden négy mérkőzésen tudunk győzelmet aratni.
2: Marco Rossi keretében kényszerű okokból is ezúttal hat újonc is ott van. Bár a maga egy lejátszott meccsével Csinger sem a rutinos válogatottak sorát erősíti, ennek ellenére konkrét céljai vannak.
3: Nem vagyok az a régi fajtai, de szerencsére megint kaptam meghívót. Igen, sok újonc van, de mindenki segíteni fogja őket, mert nagyon jó a légkör. Mi úgy fogunk kimenni a négy mérkőzésre, meg szeretnénk nyerni, tudjuk, hogy nehéz ellenfelek, de mindenképp annak kell a célnak lenni, hogy meg szeretnénk nyerni a csoportunkat.
2: Ehhez az első lépést pénteken 20 óra 45 perctől hazai pályán Ukrajna ellen tehetik meg Csinger Márkék. A találkozót élőben láthatják az M4 Sporton.
1: Nem csak az ukránok elleni, hanem a magyar labdarúgó válogatott további három Nemzetek Ligája meccsét a Nemzeti Sportrádió mellett 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Közös megegyezéssel szerződést bontott az MTK labdarúgó csapata Marin Jurinával. A 32 éves bosnyák támadó, aki korábban a Mezőkövesdben és a Diósgyőrben is futballozott, két és fél idényt töltött a kékfehéreknél, és 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A 65 kg-os Hámori Luca meggyőző különbséggel 5-0-ás pontozással legyőzte lett Beatrice Rosenthalét, és bejutott a négy közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Hámori a plusz 80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és a mai elődöntőben a lengyel Kinga Krufka ellen lép szorítóba. Az 51 kg-os Horváth Laura ugyanakkor 5-0-ás pontozással alulmaradt a negyed döntőben a német Maxi Klötzerrel szemben, és ugyanilyen arányban kapott ki Szelecki Lilla az ukránok VB ezüstérmesétől, Hanna Ohotától a 48 kg-ban, szintén a negyed döntőben. Rendkívül szoros meccsen veszített az 50 kg-osok között Szaka István a tavalyi világbajnok azeri Szübhán Mamedov ellen, és így ő sem jutott be a négy közé. A hétvégi Eurokupa bukaresti 4-es döntőjére készül a magyar női kézilabda válogatott, amely a szombati elődöntőben Norvégiával játszik. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A helyosztókat vasárnap rendezik. Sérülés miatt a Moson-Magyaróvár irányítója Kukely Anna helyett Kajdon Blanka került be a miaink keretébe, de Albek Annára sem számíthat a szövetségi kapitány Golovin Vladimir. A francia Metz jobb átlövője a Hillesin műtétje után nem csak a két bukaresti meccset, hanem nagy valószínűséggel az évvégi Európa-bajnokságot is kihagyja. A Debrecen beállójával, Tóvízi Petrával Bera Emese beszélgetett a tegnapi sajtónyilvános edzés után.
4: Kell ilyenkor bármi átkapcsolás, amikor klubból jössz a válogatottba?
5: Persze, szerintem ez mindenkire vonatkozik, hogy nagyon más ritmusból jövünk. Valaki vasárnap játszott, valaki szombaton, valaki csütörtökön utoljára. Ez is ilyenkor egy más szint, hogy kit hogyan kell terhelni, kit hogyan lehet bevetni. Meg természetesen más emberek vesznek körül, újra össze kell szoknunk. Rég találkoztunk, egy olyan 5 hónapja talán, amikor utoljára összetartás volt és együtt edzettünk. Ilyenkor mindig egy kicsit speciális ez az első hét, meg az első pár nap, de hamar felszoktuk venni a ritmust, és át tudunk állni így egyről a kettőre.
4: Ilyenkor egyébként befolyásolja az a játékosokat, hogy a válogatott beérkezés előtt milyen eredményt értek el?
5: Szoktuk is egymást heccelni, hogyha mondjuk olyan eredmények születtek, akkor ezzel szoktunk viccelődni, de nem hiszem. Itt most már ez olyan, mint egy új csapat lenne, hogy mi úgy jövünk ide egymáshoz, mint hogyha hazajönnénk, és ilyenkor jó egymást látni, jó együtt beszélgetni, és ilyenkor kicsit szerintem mindenki úgy megújul, meg úgy felfrissül így a monoton hétköznapok mellett.
4: Bármilyen mérkőzésre készültek, nyilván mindig a saját játékotok a legfontosabb. Ilyenkor mennyi idő kell az átismétlésekre? Mikor lehet valami újat belevinni? Egy hét az nálatok ilyenkor hogy néz ki?
5: Nem sok újat lehet ilyenkor behozni, hiszen már rég találkoztunk. Át kell állni. Van, aki például teljesen más pozíciójába védekezik itt, mint a klubjában, vagy másra szeretnék használni itt, mint mondjuk otthon. Ez azért nagy átállásokat jelent ilyenkor, de szoktunk próbálni behozni új elemeket is, így az első héten szerintem majd, hogyha októberben találkozunk, akkor már több új elemet lehet mondjuk beépíteni, és Boba mindig mondja nekünk, hogy nagyon kevés az idő, hogy ezt is szeretné gyakorolni, azt is, de hogy nincs rá ideje egyszerűen, és ilyenkor főleg nekünk kell összeszedetteknek meg fókuszáltaknak lennünk, hogy tényleg tudjuk gördülékenyen végezni a munkát, és ne hátráltassuk még ezzel is a szövetségi kapitányunkat, hogy esetleg amit már tudunk, meg tudnunk kéne, azt még ezerszer átismételjük. Ilyenkor ez rajtunk is múlik, hogy mennyire felkészültenek közünk mondjuk a válogatottba.
4: Felkészülni jelen pillanatban csak a norvégokra lehet, hiszen nem tudjuk, hogy utána a dánokkal vagy a románokkal játszotok. A szövetségi kapitány Golovin Vladimir azt nyilatkozta, hogy minél többet kell játszani a norvégokkal ahhoz, hogy egyre jobban megközelíthessük őket. Ezzel egyetértesz?
5: Természetesen minél több jó meccsünk van, minél többet szokjuk ezt a ritmust, amit ők képviselnek, meg ezt az erőt, mi is annál többek leszünk ezáltal. Elég sokat játszottunk velük az utóbbi időben, és bízom benne, hogy ez tényleg a javunkat szolgálja és ragad ránk az erősségeikből.
4: Jó játszani a norvégokkal?
5: Kelemetlen ellenfél, a világ legjobbjairól beszélünk, a legnehezebb, akik ellen úgy pályára lehet lépni, de ennek megvan a szép oldala is, hiszen rengeteg mindent lehet leszűrni, meg tanulni belőle, meg látjuk, hogy azokat a hibákat, amiket ellenük elkövettünk, mondjuk az utóbbi pár mérkőzésen, abból egyre kevesebbet kövessünk el most, és ezekben lehet fejlődni.
4: És ez nem kétélű fegyver egy picit egy ilyen jó csapattal játszani, hiszen azért benne van a vereség is, az sosem jó. Ilyen szempontból akkor nem biztos, hogy olyan jó, hogy sokat játszotok a norvégokkal.
5: Persze, a sportolóként megtanultuk már, hogy vannak kudarcok és sikerek egyaránt a sportunkban, és ezt tudni kell kezelni. Nem mindegy, hogy mi hogy kelünk fel, ők hogy kelnek fel, de meg fogjuk tenni a tőlünk telhetőt, és akkor felemelt fejjel jöhetünk le a pályáról.
1: Tóvízi Petra után a győri Eto kapusát, Szemerei Zsófit is interjúra kérte Bera Emese, a hétvégi Eurokupa bukaresti 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott tegnapi edzése után.
4: Mennyire befolyásolja a játékosokat, amikor a válogatottba sikerrel vagy kudarccal érkeznek? Tehát, hogy az előző mérkőzés az, hogy végződött téged, ez befolyásol bármiben is?
6: Természetesen azért ilyenkor, amikor egybe jövünk egy bajnoki vagy BL mérkőzés után, akaratlanul befolyásolja azért a hangulatunkat, viszont szerintem amint ide érkezünk és elkezdünk tényleg a csajokkal csacsogni és újra találkozunk, főleg ennyi idő után, akkor szerintem így mindent így elfelejtünk és tényleg élvezzük az egész együttlét.
4: Ilyenkor próbáltok azért, amikor első nap találkoztok, nem a kézilabdáról beszélni, vagy főleg a kézilabdáról beszéltek?
6: Azért egy idő után feljönnek a mérkőzések és a kézilabda is, de ilyenkor főleg arról van téma, hogy most éppen, hogy kivel mi történt a nyáron, illetve hogy érzi magát az új csapatában, azért többen is változtatta a klubot, illetve sok az új külföldi csapattárs, úgyhogy ilyenkor átbeszélünk minden, hogy kivel mi történt az elmúlt hónapokban, azért 5 hónap szünet volt így egymás nélkül.
4: És az 5 hónap hónap szünet után indokolt mondjuk egy pici csapatépítés?
6: Természetesen szerintem egy csapatépítésnek mindig helye van az ilyen edzőtáborokban, főleg azért is, mert mi is azért alakulunk folyamatosan, mindig vannak új játékosok, vannak olyan játékosok, akik már nem először vannak itt velünk, de még mindig azért nekik a beépítésük, illetve az, hogy a kapcsolatok minél jobban meglegyenek, hogy a pályán is már kívülről tudjuk, hogy a másik mit szeretne. Szerintem ezek mindig kellenek.
1: Szemerei Zsófit hallották. Amint arról beszámoltunk, az isztambuli Emlak Konut csapatához szerződött Lelik Réka, az idei világbajnokságon a 8 közé jutó magyar női kosárlabda válogatott játékosa, aki már májusban jelentette be, hogy távozik a Diósgyőrtől és külföldön folytatja pályafutását. A 2017-ben alapított együttes 2022 óta szerepel a török élvonalban, és ma az Euróliga selejtezőjében is játszani fog. Lelik Rékát erről a meccsről is kérdezte Tóth Béla, de szó esett a beilleszkedésről és a csapatról is.
7: Egy hete érkeztem nagyjából, múlt hét hétfőn, már viszonylag hosszabb ideje kint vagyok velük. Nem nagyon volt idő, semmire elöktöm, belecsaptunk a közepébe a dolgoknak. Már túl vagyunk egy felkészülési tornán, nagyon kevés időm volt otthon, 2 napom jöttem is ki. Nem nagyon volt idő arra, hogy most itt a körülményes dolgokon átmenjünk, hiszen Euroliga selejtezőt játszunk, bele kellett tényleg csapnunk a közepébe a dolgoknak.
8: Beszéljünk akkor erről az Euroliga selejtezőről. Ugye a Panathinaikosszal találkoztok idegenben, ráadásul ez egy olyan Euroliga selejtező, ami egy mérkőzéses, és a találkozónak a továbbjutója az majd a Gironával találkozik szintén idegenben, úgyhogy azt hiszem, hogy ez alapján nem tűnik könnyűnek a sorsolás, de te hogy érzed a csapatot, mennyire célkitűzés egyáltalán az Euroliga főtábla, így ahogyan említetted, hogy alig több mint egy hete vagy a csapattal, mennyire lehetett erre a párharcra felkészülni?
7: Ez az új rendszer nem éppen kedves az újdonsült csapatoknak, akik kopogtatnak az Euroliga ajtaján, nem egy oda-vissza mérkőzést kell játszani egy adott ellenféllel, hanem tulajdonképpen egy 2 lépcsős kvalifikáció van, és akik a legutolsó kalapban vannak, azoknak 2 mérkőzést kell idegenben nyerniük, ami korán sem egyszerű dolog. Utána egy Girona jön szembe, eléggé brutális játékerőt képviselnek. Nem mondanám, hogy egyszerű dolgunk lesz. Szerintem alakul a csapat egyébként. Napról napra érzem, hogy azért úgy kezdünk összeszokni. Török szinten egyébként szerintem nekünk van a legfiatalabb csapatunk. Tele vagyunk fiatal, újult erővel, ami egy kicsit hátránya, hogy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkeznek. Főként tőlünk légiósoktól fogják várni az igazi nagy teljesítményt. Nincsen ránk téve ez a presszió, hogy nekünk mindenképpen Euroligát kell játszanunk. Ez egy nagyon jó lehetőség ennek a csapatnak, és próbálunk vele élni. Hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, akkor Európa kupában ugyanúgy tudjuk folytatni.
8: Említetted már, hogy a csapattal felkészülési tornán is részt vettél. Mennyire sikerült már beilleszkedned ebbe az együttesbe?
7: Egy edzésen tudtam részt venni a torna előtt, ami nem éppen sok, de cserében nagyon kevés. Viszont nagyon jól és gyorsan alkalmazkodtam a szituációhoz. Rám zúdították az összes létező figurát, egészen hamar sikerült megegyeznem őket, hogy ez volt az első mérkőzésünk így együtt teljes csapattal. Ahhoz képest szerintem jó mérkőzéseket játszottunk. Egyébként a Besiktás meg a Mersin ellen játszottunk egy-egy mérkőzést, és bár helyén kell kezelni, mert egyik csapat sem volt teljes kerettel, de mindkét mérkőzést megnyertük, ami szerintem egy előremutató dolog tud lenni. Próbáljuk minél gyorsabban kialakítani a kapcsolatokat a játékosok között.
1: A kosárlabdázó Lelik Rékát hallották. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 96-77-re kikapott az Indiana Fever vendégeként az észak-amerikai női kosárlabda ligában, de egy fordulóval a befejezés előtt így is megnyerte az alapszakaszt, és első kiemeltként kezdheti a vasárnap rajtoló rájátszást. A magyar válogatott játékos 32 percet töltött a pályán, ez alatt 5 pontot dobott, szerzett 12 lepattanót, és kiosztott 6 gólpaszt. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők ugyanakkor jelezték, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmeinek 33 év után 2025-ben adott otthont újra a sportág legjobb tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A sorozat hazai fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring sport Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

Istenem, a borsodi fiatalság, de a legszörnyűbb az volt az egészben, az az.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Magyar női kézilabda válogatott a hétvégén Bukarestben játszik majd Európa Kupa finálét az EHF rendezésében, amely első alkalommal kerül kiírásra. Tehát egy történelmi esemény lesz ez, és a magyar válogatott majd az elődöntőben Norvégiával mérkőzik meg, míg Dánia Romániával csap össze, aztán a harmadik helyért játszanak majd 27-én vasárnap, 14:40-kor, akik nem nyertek ezen az elődöntő mérkőzésen, és a finálét majd 16 órakor rendezik. Hát ha jól belegondolunk, azért nagy esély van arra, hogy itt a bronzéremért összejön egy Magyarország-Románia mérkőzés, ami ugye tudjuk, hogy mindig nagyon pikáns minden sportágban, így van ez kézilabdában is. Ebből az apropóból hívtuk mi most föl Farkas Ágnest, akit köszöntök a vonalban, szia Ági, mert hogy volt egy Európa-bajnokság, amely a magyar csapat első Európa-bajnoki aranyérmét eredményezte éppen Romániában, és hát ezen az Európa-bajnokságon volt egy nagyon komoly mérkőzés a román csapattal. Ez már azért nem most volt, 2000-ben volt, Ági. Megvan ez még az emlékeidben, ez az Európa-bajnokság teljes egészében?
3: Én is köszöntök mindenkit, kedves hallgatókat. Meg, persze, megvan. Hát az embernek a jó élmény az mindig megmarad szerintem, úgyhogy mindig hasonlítgatom magamat és a csapatot a mostaniakhoz, úgyhogy remélem, hogy nekik nem teljesen ugyanolyan élményben lesz részük, mint nekünk, de ők is győzelemmel tudnak majd hazajönni.
2: Na hát akkor kezdjük azzal ugye, hogy egy olimpia után rendezték ezt az Európa-bajnokságot, mert hogy azért azt elmondtam rólad, hogy Európa-bajnok vagy, meg olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, ezt tegyük gyorsan hozzá, és a magyar csapat ekkor szerezte meg ezt az első magyar aranyérmet, ez idáig az egyetlent, és ugye még akkor Jugoszláviával kezdtétek ezt a csoportkört, ami egy nagyon-nagyon nehéz meccs volt, és ott nem is sikerült egyik csapatnak sem nyernie, 33-33 lett. Te is úgy láttad, hogy ez egy nagyon nehéz kezdet volt?
3: Hát általában úgy szokott lenni. A világversenyeken mindig a legnehezebb a kezdő mérkőzés, rá kell hangolódni. Annak ellenére, hogy egy olimpia után kezdtük el az Európa-bajnokságot, azért minden világverseny teljesen más. És Európában van a legerősebb kézilabda és a legjobb csapatok, és tényleg olyan emberekkel játszhattunk annak idején, hogy soha nem tudhattad, hogy mi lesz a végkifejlet, mert nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny.
2: Igen, és ugye itt 33-33 az azért az jó kezdet, hogyha az ember nem kap ki az első mérkőzésen, de hát azért akkor a jugoszláv kézilabda még magasan jegyzett volt.
3: Lépjél tovább erről Jugoszláviáról. Igazából ez a csoportmérkőzések soha nem arról szólnak, hogy kiki meccs. Ezok nem kiki meccsek. Persze. Most, amit a lányok játszanak, ez kiki meccs lesz, mert ugye, ha döntőbe akarnak jutni, akkor oda kell állni teljes mellszélességgel a norvégok elé, akik most a legjobbak, és a legjobb emberanyaggal rendelkeznek, és több mint 20 olyan játékosa van, aki bármelyik világ csapatába beférne, tehát nagyon, nagyon jó anyaggal rendelkeznek, és nagyon könnyű keverni így a lapokat. És hát azért mi magyarok azért kisebb a merítés, kevésbé vagyunk annyira felkészültek, bár Voga nagyon mondja, hogy most egész más arculatát fogja mutatni a csapat, és remélem is, hogy egy küzdős és jó mérkőzés lesz, hiszen ezeknek a mérkőzéseknek az a lényege, hogy felkészüljünk a következő világversenyre.
2: Ezzel egyetértek, így van. A te idődben, tehát így 2000-ben, akkor milyenek voltak a norvégok?
3: A norvégok jók voltak akkor is az első háromban mindig ott voltak, az olimpián is a döntőbe jutásért játszottunk velük, tehát meghatározóak voltak akkor is a kézilabda palettáján. Úgyhogy ők szépen tudják ezt az eredményességet folytatni, ami nálunk most egy kicsit azt mondhatom, hogy hullámvölgyben van, és azóta nem sikerült ilyen nagy eseményen dobogon végeznünk, de hát én bizakodó vagyok, mindig úgy nézem a sportot, én optimista vagyok, és folyamatosan drukkolok a lányoknak, hogy minél nagyobb eredményt éljenek el.
2: Én maradok itt, mint az EB-nél, ugye nyertetek németek ellen, aztán megvertétek Ausztriát, aztán Franciaországot, megvertétek Oroszországot, voltak ebben magabiztos győzelmek, és akkor amiért az a beszélgetés is zajlik, ugye egy Magyarország-Románia elődöntő mérkőzés volt, hát nem egyszerű körülmények között kellett játszanatok.
3: Nem, ez egy bukaresti mérkőzés volt, és igen perzselő hangulat volt. Hát mit mondjak, 20 évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt ez még politikai kérdés is volt. Én kívánom, hogy most a lányok ebben ne szembesüljenek, és legyen tényleg sportszerű az egész, de olyan sztorik voltak, hogy ránkoltották a lámpát, meg mindent próbáltak, hogy kizökkentsenek minket abból, hogy megverjük őket. De hát nem sikerült, úgyhogy a Románia ellen az elődöntőbe kardoskodtunk, és utána döntőt játszhattunk.
2: Most, amit említettél, felidéznénk akkor ezt a lámpakikapcsolást is Gulyás László segítségével. Most bejátszunk egy kis anyagot, kérlek, hallgass meg velünk.
4: Kicsi Bea, Farkas Ági, Kisner tovább, Farkas, és elaludt a teremben valamennyi lámpa. Gondolom, odahaza is azt mondják a kedves kollégáim, hogy rádiósan közvetítek itt, az a baj, hogy a teremben nincs világítás, még hogyha a legjobb szemű rádióriporter lennék, sem lennék képes akármit is közvetíteni lében, hogy csak annyi lámpát látok, amit önök, vagy annyi fényt látok, amit önök odahaza, de azért most már csak rendbe jön minden. Picivel gyengébb világítással valószínűleg, de előbb-utóbb folytatni fogják a találkozót. Szóval mindez történt az első félidő 20. percében, a fények kezdenek egyre jobban égni, Farkas Ági megtapsolja a villanyszerelőket, meg a villanyoltogató ember, és ide hívja a csapatot Mocsai Lajos. Most, hogy is mondjam, milyen műhelyvilágítás van, ezt azt hiszem így szokták ugye odahaza mondani, kedves világosító kollégák, mint ilyen kis bensőséges fény. A játékvezetők pedig mutatják, hogy addig ők bizony el nem indítják ezt a meccset, vagy nem folytatják a mérkőzést, amíg méltóztatnak a lámpák rendesen újra bemelegedni. Persze, hogyha amennyit én ehhez a dologhoz értek, akkor ezek a lámpák bizony egy kicsit még váratnak magukra, még újra élednek. Lehet, hogy ez a román válogatottnak 6-9-es állásnál kifejezetten jól jött ez a világítási hiány, ez a teljes sötétség, abszolút lendülettelen román csapat, teljes lendületű magyar válogatott, egy nagyon fölpapigázott magyar csapat, egy olyan csapat, amilyet hát az olimpián láttunk, meg hát egyáltalán láttunk itt az Európa-bajnokságon is, végig a csoportmérkőzések során. Siti be a szól oda az ülnöknek, hogy hát azért itt lehet, hogy valami mégiscsak történt. A hölgyeket itthonról hozták a románok az egyik mulatóból, ők pedig itt teljes népviseletben óriási nagy dobbal, hát nem tudom, hogy van-e síp, igen, pánsíp szokott erre felé lenni. Na mindegy, a lényeg az, hogy vezetünk 9-6-ra, a népünnepély egyelőre, azt hiszem, hogy csak inkább önmaguk szórakoztatására ez a román közönségre vonatkozik. Eltelt 19 perc, 13,5 másodperc, vezetünk 9-6-ra, és lehet, hogy most a játékvezetők engedik, hogy folytassák tovább a játékot, már csak azért is, mert azért 34 ország televízió állomása itt van, a kialudt reflektor közvetíti ezt a találkozót valamilyen úton, módon. Még az Egyesült Arab Emirátusokból is érdeklődést mutattak a találkozók után, legalábbis az utolsó két nap küzdelme iránt, az elődöntők és a döntő iránt, meg a kisdöntő iránt. Remélem, hogy mi játszunk majd az előzőt.
2: Ági, mit szóltál most ezt, hogy visszaidéztük?
3: Hát jót mosolyogtam rajta, megmondom őszintén, mert azóta én ezt nem hallottam, ezt a mérkőzést, úgyhogy ezt a bejátszást, amit most leadtatok, aranyos volt, aranyos. Hát így távlatból az ember tényleg mosolyog rajta és nevet rajta, de azért ennek ott véresen komolyan kellett venni, hiszen ahogy hallottad, pont nálam volt a labda, és az az igazság, hogy én ott egy nagyon jó Pádár Ildikó zárásba lőttem is, és azt hiszem gól is volt, amit ugye nem kaptunk meg, mert ugye lekapcsolták a lámpát, úgyhogy ez egy érdekes jelenet volt. Az az igazság, hogy szerintem máshol még ilyesmi nem fordult elő, egy más klubjátéknál sem, szóval nem az, hogy válogatott mérkőzésen egy világversenyen így, hogy lekapcsolják a villanyt. Tehát, mint mondta, Gulyó mondta, hogy próbáltak minket kizökkenteni, de nem sikerült, úgyhogy végig mi vezettünk, és a kezünkbe volt a mérkőzés, és már csak azért is dacból, mert hát azért rengeteg szurkoló volt. Magyar szurkoló egy maroknyi volt kint, és nem engedték be a magyar szurkolókat, úgyhogy azt a maroknyi szurkolót is úgy kellett a végén kimenteni, amikor nyertük a meccset.
2: Persze azért az az érdekes benne, hogy nem a hajrában mondjuk a vége előtt, hanem már az első fél időben meglépték ezt.
3: Hát kénytelenek voltak, mert ugye annak idején nem volt ez a nagy időkérés, mint most, hogy lehet időt kérni, és akkor majd elmondjuk, hogy mit kéne másképp csinálni, hanem csak azt tudta alkalmazni, hogy lecserélt a játékost, visszacserélt a játékost, megbeszélte, hogy mi legyen. Tehát valamivel próbáltak a rendezők is hozzájárulni ahhoz, hogy egy kicsit magukhoz térjenek, mert nem azt az arcát mutatta akkor a román válogatott, ami az elvárás volt a nézők és a rendezők részéről. Úgyhogy, de én nem éreztem azt a csapatot olyan erősnek, és nem éreztem azt a csapatot annyira előnyerőnek, hogy úgy mondjam, sokkal jobb szériát mutattunk mi az előző időszakban, már csak az olimpiát vettem, tehát azért egy ezüstéremmel jöttünk a nyakunkba, és nagyon-nagyon akartuk a győzelmet, nagyon-nagyon akartunk egy Európa-bajnoki döntőt játszani.
2: Nekem is van egy emlékem, amikor a Dunafer játszott még a BL-ben mérkőzést, uh-huh. akkor közvetítettem azt a találkozót, és beült mellém ott egy román szurkoló, és minden egyes Dunafer gólnál olyat vágott a közvetítő asztalra, hogy kis ilyen elrepültek a berendezések. Hát nem mondom, hogy nem volt félelmetes, féltem, hogy egyszer az én hátamat is eltalálja. Aztán, amikor nyert a Dunafer idegenben, akkor a végén megszólalt magyarul, és mondta, hogy hát jobbak voltatok. De hát ezt azért úgy 60 percig nem érzi az ember magát biztonságban, ez nem
3: hát
2: olyan
3: igen,
2: jó.
3: Igen, igen. Hát más habitusúak, az ugye szurkolók más habitusúak, azért kézilabdában ugye a szláv nép eleve olyan habitusú, hogy teljesen más közegben megy az ember játszani egy Skopjébe, egy román válogatotthoz, vagy egy román csapathoz, tehát azért vannak olyan helyek, ahol lehúzzák az emberről még a bőrt is, hogy úgy mondjam.
2: Mit mondott ott nektek Mocsai Lajos, arra emlékszel esetleg? Mert hát erre nem tudott fölkészíteni benneteket.
3: Hú, figyelj, ilyen apróságokra ne kérdezz rá, mert az embernek lila köd. Tehát ilyenkor én is nagyon mérges voltam, tehát tényleg nagyon jó ment a labda, jó mentek a zsugák, tényleg kicsi is nagyon jól mozgott középen, tényleg nagyon jól megjátszható volt. Szétszedtük őket, és szétfutottuk őket, hogy úgy mondjam. Tehát most már annyira lendületes a kézilabda gyors középkezdéssel, és mennek a labdák, és rengeteg gól van. Ez jellemző volt már a mi csapatunkra is. Volt lerohanási szisztémánk, voltak lerohanás utáni rendezetlen védelem ellen szisztémánk, úgyhogy tényleg mentünk, és daráltuk őket. Úgyhogy ez a villanyleoltás sem segített, és vissza tudtunk zökkenni. Szerintem akkor ő azt mondta, hogy mozogjunk, ne adjuk abba, próbáljunk meg együtt élni ezzel a lendülettel, mert hát és szerintem mindenki ezt is akarta. Tehát én is amikor tapsoltam, meg próbáltam ott együtt élni ezzel a hangulattal, ezt nagyon meg kellett őrizni, mert hát az ember ugye azért kizökkenhet, hogyha úgy hozza a sors, de nekünk ez akkor nagyon kellett, hogy győzzünk.
2: Ugye említetted, hogy kicsi is jól mozgott középen, ő Siti Bea, ő is, és te is 9-9 gólt lőttetek ezen a mérkőzésen. Hát, ha megadják ott, amikor lekapcsolták a villanyt, akkor 10-ig jutottál volna, de nem ez a lényeg, hanem hogy sikerült egyel nyerni. A játékvezetők egyébként hogy kezelték ezt a mérkőzést?
3: Én szerintem korrekt volt. Nem hiszem, hogy szükség volt. Ha próbálkoztak is, nem volt a csapatban az, hogy kiengedj ezt a 3-4 góllal mentünk végig, tehát az, hogy egyre lefogyott a végére, annyi volt a maximum, de nem engedtük közelebb őket, tehát akkor az a román csapat nem volt olyan, a hazai közönség is lehet, hogy blokkolta őket. Minket meg legalábbis én személy szerint én tudom, hogy ha ellenem drukkolnak, az ugyanolyan, mintha mellettem drukkolnának, és hallom az üvöltést, és hallom azt, hogy gyerünk, ha másnak kiabálják, nekünk akkor is az volt, nekem akkor is az volt, hogy mintha nekem drukkolnának, és egy plusz adrenalin volt, és gyerünk, és csináljuk. Úgyhogy remélem, hogy a lányok is így állnak majd hozzá, és tényleg olyan lesz ez a világkupa, ez a kupa, hogy érdemes lesz leülni a nézőknek a tévé elé.
2: Ugye említetted, hogy a magyar szurkolókat úgy kellett kikísérni, de titeket nem ért a meccs után atrocitás az nézők részéről?
3: Hát figyelj, mi nem azt mondom, hogy menekültünk, de De nem tartózkodtunk sokat utána a pályán. Megünnepeltük gyorsan, és mentünk az öltözőbe. Tényleg na, a következő lépés volt a legfontosabb. Nyertünk, örültünk. Szerintem akkor még levezető futás se, meg egy kis lazítás se volt, úgyhogy mindenki ment az öltözőbe is, és amilyen gyorsan lehetett a szállodába vissza akartunk menni, mert az volt akkor ott a biztonság. Tehát azért ott mire kijutottunk a busszal, és tényleg az, hogy ott még egy-két interjút adtunk, emlékszem, én is a Román TV-nek adtam interjút utána, tehát átbeszéltük, hogy mi van, meg hogy mi történt, mindenki örült annak, hogy ilyen jó volt az eredmény, és loholtunk a következő lépcsőfokig.
2: Persze sok idő nem maradt a pihenésre, mert másnap volt a döntő az ukránok ellen, ami még ugye hosszabbításba is torkollott.
3: Így van, de miénk lett, és ez a lényeg.
2: Azon a meccsen már egyébként a szurkolók nem voltak ellenetek, vagy nem mentek?

0: hogy szerintem azért változott egy kicsit ez a kultúrája a szurkolásnak, és egy kicsit azért várhatóan kultúráltabban fognak, mint annak idején. Mert akkor annak idején sippal, dobbal, nádi hegedűvel, meg ahogy említette is a speaker, hogy talán még pánsíp is volt, úgyhogy elképzelhető, hogy trombitáltak, meg volt minden.
1: De ez a döntő, ez neked aztán talán az egyik legjobb meccsed volt a pályafutásod alatt?
0: Hát a 2000-es években, hogy mondjam, nagyon fontos volt az a 2000-es év az én életemben, mert én előtte Atlantában nem tudtam kijutni az olimpiára és a Sydney olimpiára, mindenképpen ott akartam lenni, és az, hogy ott döntőt játszhattunk, az borzasztó nagy lelki erőt adott ahhoz, hogy igen, érdemes csinálni, még akkor is, ha egy komoly sérülés után van az ember. És hát ez az Európa-bajnokság, meg már dacból szerintem, hogyha bármelyikünket, akik ott voltunk, megkérdezel, mindenki úgy volt vele, hogy nem lehet úgy az évet lezárni, hogy nincsen egy aranyérem a zsebünkben. És akkor egy olyan társaság állt össze, annyira jól ment a játék, jól ment a zsuga, tényleg nagyon jók voltak az összetett figuráink, úgyhogy tényleg a nagybetűs csapat volt, akik így visszaemlékeznek rá, szeretik azt a csapatot még a mai napig is az emberek, a szurkolók, akik látták ezeket a meccseket, élvezettel beszélnek róla, és hát úgymond sajnálkozzák, hogy a 2000-es évben csak egy aranyérmünk volt, ez az Európa bajnoki, de az olimpiára is mindenki úgy emlékszik vissza, mintha mi nyertük volna meg.
1: Azért az beszédes dolog, nem tudom, hogy válogatott meccsen lőttél ennyi gólt, 14-et szereztél a döntőben.
0: Hát ezt most így nem tudom neked visszamondani, statisztikákban nem vagyok otthon, de voltak olyan mérkőzéseim, amikor 10 fölött bőven lőttem, és hát akkor a csapat számíthatott rám, és tényleg úgy mentünk oda, hogyha a Fari belövi, akkor nyerni fogunk, és akkor a Fari oda ment, és akkor magamra vállaltam nagyon sok mindent, és ha jól jött ki a lépés, és nem csak úgymond irányítottam a játékot, meg gólpasszt tudtam adni, hanem befejező emberként is sikeres voltam, akkor bizony elsült a kezem, és akkor 10 fölött rendesen lőttem.
1: És ugye 5-7 méterest belőttél ezen a mérkőzésen, mind az ötöt, de összességében az Európa-bajnokságon is 30-ból 28-at értékesítettél, azért ez nagyon nagy dolog.
0: Hát én most minden szerénytelenség nélkül, de biztos kezű hetes lövő voltam. Sokszor van az, hogy a csapatban nem vállalják a 7 méteres, sokszor van olyan átlövők, most is van egy-két olyan ember, aki olcsúdik attól, hogy hetest kell lőni, mert hogy az olyan pedig egy az egybe ott vagy, te vagy fölényben, nálad van az irányítás, úgymond a kapus egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen te tudod, hogy mit akarsz, és tényleg én szerettem 7 méteres lőni, és jól is ment, hál' Istennek, úgyhogy később az Aalborgnál voltam Dániában, és ott már fogadtak is rám, hogy mikor fogom kihagyni a mérkőzésen a 7 méterest, és hát volt olyan szezonom, hogy 100-ból 100, tehát hogy tényleg 100%-os voltam, és nem sikerült nyelni azoknak, akik ellenem fogadtak, úgyhogy ne, én egy biztos kezű 7 méteres lövő voltam.
1: Ugye megnyertéktek az Európa-bajnokságot, a góllövő listán a második helyre szorultál ennek ellenére, mert volt egy román, Simona Gogirla, aki megelőzött. Uh-huh. Ő nehéz uh-huh. ellenfél volt?
0: Igen, ő is egy dinamikus és irányító típusú játékos volt, befejező játékos a román csapatban, főleg ráépült a végrehajtás, tehát azért is ő volt az egyetlen, aki akkor. De én nekem sosem az volt a célom, hogy gólkirály legyek egy világversenyen, hanem az volt a cél, hogy minél jobban tudjak játszani. Akkor még nem volt ilyen kanadai táblázat, amivel azt nézték, hogy ki hány gólpasszt adott. Nekem az is célom volt, hogy minél jobban helyzetbe tudjam hozni a társaimat. Tehát ez az Európa-bajnokság is arról szólt, hogy ha kellett, akkor a vállamra vettem a csapatot, hogyha kellett, akkor irányíthattam a csapatot, és csinálhattuk a játékot. Nekem a játék volt a lételemem, és azt imádtam játszani. És nagyon szerettem a beállóst is helyzetbe hozni, a szélsőnek feladni egy kínaira, ez külön számunk volt a Kirchner Erikával, hogy na, összenéztünk, tudtuk, na,

0: most megcsináljuk csak azért is, és megcsináltuk a kínait. Tehát akkor ez még annyira nem is volt divat, most már többen játsszák, de akkor még ez kuriózum számba ment. Úgyhogy voltak olyan dolgok, hosszú passzal indítani a BB-t, vagy a jobb szélsőnket. Tehát tényleg jó volt játszani. Jó volt játszani. És én azt szerettem elsősorban, hogy minél több és látványos dolgot tudjunk megcsinálni a csapattal.
1: Ha már a románok elleni meccsről idéztünk fel valamit, akkor most egy picit hallgass meg, Radnóti László közvetítette a finálét.
2: És jöhetnek megint az ukránok, 29-29-nél. Elemi izgalmak, egyszerűen az ember levegőt alig kap, és ők is el tudják lépni. Kökény, Kirchner indíthatja. Kirchner elviharzik ott a szélen, aztán megy, gól! Gól! Jól van Kirchnerke! Kirchner Erika a Ferencváros szélsője. Ott villant egyet, elsöpört, és megverte, a 30 méter alatt megverte a ukrán játékot. Előny itt. Kántor megindul keresztbe, mint a szélvész. Zemegy második beállóba. Egy barzasztó nagy gólt lő Farkas Ági. Gyönyörű volt Ági. Tanítani való volt, ahogy fölkapaszkodott, lisztezett. Még mindig fölfelé ment, amikor az ukrán fal már jött visszafelé. Szinte kihúzták alóluk a hokedlit, amikor Farkas Ági elengedte a labdát, és nem tudott belekaparni az ukrán kapus. Most viszont egy ellentámadás végén. Gól 31-30 a mérkőzés állása. 4 perc van még hátra, és nekünk gólig kell játszani. Farkas Ági nehogy ellőtt, tovább teszi Pádárnak. Pádár belelövi a kapusba, és 7 méteres, és megvan a mérkőzés. Megvan a mérkőzés. Kérem szépen ezt a 7 méteres, ha nem lőjük be. Jó, nem kiabálom, csak akkor, amikor megígértem önöknek is, magamnak is megígérem. Megvan a gól, és most már megvan a meccs. Örüljetek, magyarok! 32-30 arányban vezetünk, 10 másodperc van hátra, és ezt már nem lehet behozni. Európa bajnok a magyar válogatott. Aranyos búcsú ez a 20. századtól, mert az utolsó magyar érdekeltségű világesemény. A 21. században, sőt a következő évezredben majd lesz folytatás, mert ebben az évezredben az utolsó magyar siker, egy aranyérem az Európa-bajnokságon, Bukarestben 32-30-as győzelemmel a magyar női kézilabda válogatott. Megszerezte a legnagyobb serleget, a legdíszesebb serleget, a nyakába az arany flecsmit, Európa bajnok a magyar csapat, hosszabbítás után megszerzett győztes góljaival.
1: Ági, az a közvetítésből nem derült ki, te lőtted az utolsó büntetőt?
0: Én, igen.
1: Hova lőtted, emlékszel?
0: És örülök neki, hogy hozzájárultam ehhez a hatalmas magyar sikerhez, komolyan.
1: Ezek ilyenkor megvannak az isöpja, de ezt az utolsó büntetőt hova lőtted?
0: Nincs meg, ezt meg kéne néznem. Aha, nincs meg. Az igazság, hogy maga a mérkőzésnek a dinamikája az, ami megmarad az emberbe, tehát amivel még esetleg álmodik. Az, hogy alakult az eredmény, az még megvan, de az, hogy egy-egy ilyen jó indítása, hogy az era megugrott, vagy ahogy az, most a párduc tényleg befordult a végén, és az hetes lett. Tehát vannak, vagy egy különleges hetes lövés, ha mondjuk a fejhez lősz, és akkor tényleg leül a kapus, és sakmat, és vagy egy ficakba lövés, az úgy megmarad, de így ez az utolsó már nincs meg. De megvan még, hogy hova lőttem, majd megnézem, megígérem.
1: Jó, rendben. Térjünk vissza egy kicsit a hétvégére, mint említettem, ugye Európa Eurocup fináléjét fognak rendezni Romániában, és Norvégiával játszik a magyar csapat, Dánia, Románia a másik elődöntő párosítása, és itt mi azért beszélgettünk most erről nagyon sokat, mert hogy egy kicsit felidéztük, milyen volt a hangulat 2000-ben, de hát ez könnyen elképzelhető, hogy ez a magyar-román mérkőzés lesz majd az elődöntőben, bár te nagyon bizakodó voltál, és azt mondtad, hogy azért mentek a lányok, hogy jussanak be a fináléba.
0: Hát ez így van, ez így van. Nem azt mondom, hogy a legkönnyebb ez, hogy pont a norvégokkal játszunk, talán a dánokkal, vagy talán a románokkal is könnyebb lett volna, de azért én azt mondom, hogy nem biztos, hogy az román-magyar lesz az a harmadik helyér játék, lehet, hogy a románok meglepetéssel a dánokat el tudják kapni, úgyhogy lehet, hogy dán-magyar lesz az a harmadik helyér. Úgyhogy én azt szeretném látni tőlük, hogy mindenki a maximumot hozza, megpróbálják összerakni azt a játékot, amit tényleg tudnak, és lendületesen és jól kijön az a lépés, aminek ki kell jönni, mert én azt látom, hogy azért lövőerőben ott vagyunk, a beállósok is jók, szélsőink is kis, azt mondom, Európa színvonalúak, tehát lehet jót alkotni, de ahhoz mindenkinek ott akkor éppen 100%-ot kell mutatni. A norvégok ellen mindenképp.
1: Farkas Ágnesnek köszönöm, én itt a végén azért még elmondom a keretet, amelyik a 2000-ben ott volt az Európa-bajnokságon, mert hát az én emlékeim is nagyon szépek erről a csapatról, erről a korosztályról, ezekről az eredményekről. Hát lehet, hogy valóban egy jóval erősebb gárda volt, mint amelyik most utazik, de ezt majd az idő eldönti. Brigovácz Nikolett, Farkas Ágnes, Kántor Anikó, Kindl Gabriella, Kirchner Erika, Kulcsár Anita, Kökény Beatrix, Nagy Krisztina, Pádár Ildikó, Pálfi Zsuzsa, Pálinger Katalin, Pignicki Krisztina, Simics Judit, Siti Beáta, Siti Eszter, Sugár Tímea és a szövetségi kapitány Mocsai Lajos. Hát az ember hátra beleborzunk, hogy ez tényleg egy nagyon jó csapat volt.
0: Ez így van. És hát sajnos azóta se tudták megismételni ezt a teljesítményt. De mondom, nagyon kívánom, hogy a mostani korosztály is megérje azt, hogy egy gyönyörű, szép csillogó érem egyszer anyakába legyen. Úgyhogy ezt kívánom nekik.
1: Reméljük, így lesz. Még annyit mondjál nekünk, hogy most milyen közöd van a kézilabdához?
0: Milyen közön van a kézilabdához, Vas megyében vagyok, Vas megyei kézilabda szövetségnek vagyok a munkatársa, foglalkozunk a gyerekekkel, csináljuk a bajnokságot, a gyerekbajnokságokat, van szerencsém, hál' Istennek NB1-es csapata is van Vas megyének, úgyhogy tudok kijárni mérkőzésekre is, látom a magyar mezőnyt NB1-be, úgyhogy nem azt mondom, hogy túl sok közöm, de van közöm a kézilabdához. Annyi mindent kaptam a kézilabdától, hogy mindig szeretnék valamennyit visszaadni a kézilabdának, hogyha valaki akarja és szeretné, hogy segítsük a munkáját, akkor a Vas megyei kézilabda szövetségbe megtalál.
1: Farkas Áginek nagyon szépen köszönjük.
3: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztáznunk kell, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
2: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ezek a kérdésre én nem nagyon szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nem veszít egyből.
1: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
2: Igen. Tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt a körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, hogy három számú gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint amatőr szinten csináltam.
1: Éve, ugye?
2: Igen.
1: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
2: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt lett volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportáként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
1: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
2: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt emberek meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk a játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
1: Igen,
2: mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy így megmondott, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
1: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is népszerű vagy híres lettél?
2: Hát igen, tehát hogy ez az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a Geogesszer ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg már azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyel, meg az európai első helyel tavaly, azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt mondja, hogy döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, az nem akkor nagy különbség, de akkor ugye az a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön, és tetszik. Hát igen, ez most...
1: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom, egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
2: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én geogeszerre foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a geogeszert, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy na akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez érzés még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó. Hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
1: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
2: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
1: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
2: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet, tehát ugye otthon az ember az görnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne, és ebben nagyon nagy különbségek vannak, tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, én magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő így online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így az egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jól, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni. És ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
1: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
2: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoksi idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval Igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor mondjuk az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
1: Földrajzból gondolom ötös volt általános középiskolában.
2: Ha jól emlékszem, igen.
1: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni, tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézel egy képre is, és hogy akkor erről mit mondasz?
2: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni, én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve lelkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én, tehát én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a GeoGuessr figura lenni, abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
1: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsedbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Hogy ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
2: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye öt körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember három kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az öt körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfele megnyerte az első két kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatod a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van, szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, de látom, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt két ember, aki pecázott, meg rakás, fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, ahol egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, egy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam lenni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tip volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
1: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
2: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk így mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthonjam a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam
1: tehát
2: egy
1: ilyen... Tehát akkor mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
2: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még úgy utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom, így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokokon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt itt sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, csak hiszem, hogy nem kellett ugye másodjára is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
1: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
2: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És így kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
1: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
2: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
1: nettó... Gondolom növekszik.
2: Igen, hát ő most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy, és emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából ahhoz ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval így most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszonylag nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon mind beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván mind beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
2: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, hogyha nem lett volna Geogesszer. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok vele, ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abba, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
1: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk, neked gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
2: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen, hát olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez egy kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
1: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
2: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént tűzöm.
1: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
2: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra, ugye
1: így van.
2: S alakú kanyar.
1: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
2: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
1: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
2: Igen.
1: Ez ugye Belgiumban van.
2: Igen, és ezt így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon sznobosok lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, és most már nem foglalkozom.
1: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
2: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
1: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenyem. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
2: Igen.
1: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
2: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza. Versenypálya Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros
1: szegély. Olaszországra jellemző színek.
2: Igen, és ilyen sok
1: zöld. A környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
2: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák ugye Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk Észak-Olaszország így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen, nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
1: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
2: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és ezzel útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, hogy mondjuk így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit itt tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogy az ember csak ismeri a sportot.
1: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
2: Óriáskerék.
1: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobbkanyarunk, majd egy befele vezető balkanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobbkanyar van, és a cél egyenes.
2: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
1: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
2: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk így a tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
1: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
2: Igen. Valami nagyon okult. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval
1: lehet, hogy pont... Lehet, hogy nem.
2: Lehet, hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
1: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
2: Köszönöm, itt lettem.
0: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Szívemben bomba van, és hogyha meg

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fejben dől el ez a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsora. Beszélgető társam ezúttal is dr. Lénárt Ágot, a habilitált egyetemi docens, akivel az elmúlt 6 adásban az alapoktól kezdtük felépíteni mindazt, amit a sportpszichológiáról legalábbis hallgatóként tudni érdemes. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek most is.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mielőtt a mai témánkat kibontanánk, szerintem érdemes így fél évvel a kezdésünket követően felidézni, hogy melyek voltak az alapfogalmakat, azok az alapfogalmak, amelyeket itt együtt igyekeztünk egy picit tisztázni. Ugye beszéltünk már hosszasan és mélységében a relaxációról, aztán az autogén tréningről, sőt, te magad tartottál is egy kis autogén tréninget itt a hallgatóknak. Szóba került a légzés szabályozás, a mentális tréning, a figyelem koncentráció, a fókuszáltság, aztán egy kicsit mélyebbre mentünk a segítségeddel a kognitív módszerekben. A célállítás az egyik fontos témája volt valamelyik beszélgetésünknek. És aztán legutóbb ne felejtkezzünk arról el, hogy a csapatsportok különleges világáról beszélgettünk, a csapatfejlesztésről, a csapatkohézióról. Úgyhogy most folytatjuk tulajdonképpen általad javasolt tematikának megfelelően egy olyan témával, ami szerintem közelmúlt, az elmúlt évek talán egyik legfontosabb témaköre. A mai adás középpontjában az edzői kommunikáció és a bánásmód áll majd. És ez talán az egyik olyan kérdéskör szerintem, ami az utóbbi esztendőben nagyon sok minden változás nyomán azért eléggé a középpontba került. Ugye az edzői kommunikáció és a bánásmód tulajdonképpen valahol, én azt gondolom, amatőrként, hogy a sportpszichológia alapköve, hiszen ez közvetlenül befolyásolhatja a motivációt, a versenyző önbizalmát, akár a stressztűrő képességét, és még oly sok mindent. De vajon minden edző egyformán jól kommunikál, vagy pedig tehát olyan szakembereket kellene a gyerekekhez közelengedni, akár fiatalok, akár idősebbek, akik mindenképpen kapnak erre vonatkozóan valamilyen képzést?
2: Nagyon bonyolult és összetett ez a kérdéskör, mert hiszen onnan kell elindulni, hogy milyen az edzőnek a személyisége. És amikor azt mondják, hogy ki a jó edző, akkor természetesen egy tökéletes ideált állít föl a szakma. Aki türelmes, megértő, szakmailag kompetens, tud törődni egyénileg is a játékosaival, a kritikus helyzeteket jól kezeli, nem részrehajló, nem választ ki senkit, nem kivételez, és még hosszasan sorolhatnánk. De ha az elejéről kezdjük a dolgot, akkor nem véletlen, hogy például a civil életben is azt mondják, hogy elsősöknek tanítónénit kell választani. Hiszen ő vezeti be a gyerekeket a tanulás világába, ha ő benne megbíznak, akkor a kedvéért nagyon sok mindent megcsinálnak, és ugyanez igaz a sportban is.
1: Tehát nem iskolát, meg nem sportegyesületet,
2: hanem embert, személyt. És nagyon érdekes, hogy jó néhány országban az utánpótlást felkészítő vezető edzőknek és kollégáknak sokkal több a fizetése, mint az olimpiai edzőknek. Mert hiszen, hogyha fölkerül valaki, most tegyük föl a legmagasabb a válogatott szintre, akkor nagyon sokszor örjöngenek az edzők, és sajnos igazuk van, hogy vannak bizonyos technikai elemek, amiket már rég meg kellett volna tanulni. Miért nem tanulta meg? Hiszen, hogyha az élsportnak az a feladata, hogy jó eredményeket szállítson, akkor nagyon jó alapokra kell építeni. De azért a magyar rendszer ugye úgy van fölépítve, hogy eredményfinanszírozással is, tehát már a kicsiknél is a meghatározott eredmények elérése után kap a sportszervezet pénzt. Ez önmagában nem lenne baj, hogyha lenne idő arra, hogy megtanulják az ezzel kapcsolatos alapokat, és hogyha nagy neves külföldi akadémiák különböző sportágakban, de most éppen ugye nemrégiben zajlott a foci VB, és ezzel kapcsolatosan ugye kiderült, hogyha nagy neves akadémiák is megmerik engedni maguknak azt, hogy játszanak a gyerekek, tanulják meg az alapokat, élvezzék a játékot, utána nevelik őket sportolóvá, majd élsportolóvá, és lemegy egy meccs, és valamelyik csapat ugye vesztett, akkor nem, semmi más nem kapnak, csak azt, hogy nem baj, majd kijavítjuk, menjünk tovább.
1: Igen,
2: és a győzelemnek nincs akkora súlya,
1: de
2: mint amennyi
1: a kudarcnak sem, ugye? Ez majd
2: így
1: egy
2: van.
1: Következő témánk lesz, de pont éppen azt hiszem a norvég példa volt az egyik, amelyet olyan sokan megcsodáltak, ugye, hogy vajon mi történik abban az 5,5 milliós országban, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle sportágban kiemelkedőt alkotnak. Ugye hát a kézilabdáról tudtuk, a téli sportokról tudtuk, atlétikában is vannak kiválóságaik, most azonban ugye az, hogy a labdarúgásban eljutottak idáig, az nem csak egy aranygenerációnak, ugye Erling Haalandnak köszönhetően természetes, hanem én azt gondolom, hogy ott van valami más, és valószínűleg ez a nevelési módszer.
2: Természetesen mindaz, amit a sportpszichológiai szakirodalom évek óta, sőt mondhatnám évtizedek óta súlykol, hogy melyek azok az alapelvek, amiket hogyha betartanak, akkor nagyon sikeres sportolót lehet nevelni. Tehát ugye az alap az, hogy 12 éves koráig bármit kipróbál a sportoló, az meg fogja alapozni azokat a képességeket, tudásszintet, amire neki szüksége van a jó teljesítmény eléréséhez. És bármit csinálhat, válthat, tehát ez a nagyon komoly mozgáskultúrával kapcsolatos megalapozottság, ez kifizetődik. És nagyon sok sportolóról is elmondták, hogy előtte ezt csinálta, azt csinálta, amaz csinálta, aminek végül is semmi közel nem volt a most választott sportágához, de kiderült, hogy az az alap, az nagyon sokat jelent. És ugye a bánásmódot, ahogyan említettük, arról szól a történet, hogy támogató légkör van. Tehát arról szól, hogy te ügyesebb vagy napról napra. És ha ma nem vagy az, akkor kijavítjuk, és holnap után az leszel. Tehát ez a fajta szemlélet, ez nálunk még mindig finomításra vagy csiszolásra szorul. Én azt gondolom, hogy az állami koncepción is érdemes lenne ezzel kapcsolatosan változtatni. Tehát nem biztos, hogy az a jó, hogyha egy 5 éves gyereket az óvodába leigazolnak, és onnantól kezdve csak azt az egy sportágat csinálja. Tehát nagyon sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan hozzátenni. De ami a legfontosabb, az tényleg a kommunikáció és a bánásmód. A bánásmód az azt jelenti a sportban különösen, hogy nekem, mint edzőnek az a dolgom, hogy támogassam a sportolót, hogy előbb-utóbb majd megfejlődi, amit neki kell. De ehhez idő kell, türelem kell. Ha nekem nincsenek módszereim, mint edzőnek, hogy hogyan tudom ezt a fejlődést elérni, akkor frusztrált leszek. Ha frusztrált leszek, nem leszek türelmes a sportolóval. Akkor neki nem lesz kedve edzésre járni, és beindul az a bizonyos ördögi kör, aminek a mentén egyre romlik a helyzet. Ilyenkor a szülő is egyre idegesebb lesz, hogy nem azért fizetem be a gyereket, nem azért hoztam a legjobb egyesületbe, hogy így bánjanak vele. És akkor az edző, szülő, sportoló háromszög is elkezd sérülni. Tehát amikor azt mondja az edző, hogy én tartom az edzést, és senkinek nincs ebbe beleszólása, és meg se hallgatja, hogy a szülőnek milyen kérése, vagy véleménye, vagy a gyerekével kapcsolatosan olyan tapasztalata van, ami az edzőnek is nagyon fontos lenne, hogy ezt tekintetbe vegye, akkor valaki kirekesztődik, és ez megint csak baj.
1: Egy nagyon fontos témát érintettél, szerintem ez egy örök vita kérdés, és igazából hát lehet, hogy pont te vagy az, aki meg tudod legalábbis az irányát ennek a válasznak adni. Van-e helye az edzőnek, az edző mellett a szülőnek az edzésen? Tehát ugye itt ez egy olyan nagyon-nagyon fontos kérdés, pláne ma, amikor azért a világunk egy olyan irányba halad, ugye, hogy sokszor azt mondják, hogy túlféltjük a gyerekeinket. Mindent is meg akarunk körülöttük oldani. Ugye van ez a helikopter szülő jelenség. Ami adott esetben a sporttal is igaz lehet. Ott akarok lenni, látni akarom, megkapja a megfelelő figyelmet, annyit szól hozzá az edző az én gyerekemhez is, mint a másikhoz, és még sorolhatnám azt, hogy aztán hogy szól hozzá, az megint egy másik kérdés. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor én voltam sportoló, ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, hogy nincs helye a szülőnek az edzésen. Be se tehették a lábukat, de még csak látogatóba se. A verseny volt az egyetlen terep, ahol tulajdonképpen természetesen ki lehetett jönni szurkolni, és aztán az ember otthon hát ugye rágta a körmét, hogy vajon mi történik a gyerekkel. Annyi tudtak a szülők, amennyit mi otthon elmondtunk ebből a történésből, a kommunikációból. Nyilván nyílt a világ, a kommunikációnk is nyílt, nagyon sok mindenhez hozzá lehet férni, nagyon sok információ eljut el. De vajon segíti, vagy adott esetben nehezíti az edző-tanítvány munkát az, hogyha a szülő belelát ebbe a munkakapcsolatba?
2: Én egy közbülső megoldást javasolnék, pontosan azzal kapcsolatosan, hogy fejlődik és változik a világ, de abból indulok ki, és ezzel kapcsolatosan elég sarkos a nézetem, hogy ha ez egy pedagógiai műhely, most teljesen mindegy, hogy mit tanítunk, most éppen mozgás, sportot, akkor ugyanúgy, mint az iskolába se ül be a matek órára, meg az irodalom órára a tanár mellé a szülő. De Az is korlátozó tényező lehet, hogyha én csak a versenyen látom a csemetét, ahol ő éppen izgul, vagy elrontott valamit, akkor lehet, hogy az edző is egy kicsit másképp viselkedik, mert valljuk be, ilyenről is van számtalan példa. Viszont a közbülső megoldás az lehetne, hogy az edzésekre ne üljön be a szülő, viszont legyen havonta, negyed évente meghatározott időben, ahogy ezt a sportág jellege meg az edző gondolja, akár a szülőkkel egyeztetve, hogy milyen sűrűn szeretnék látni a gyereket. Tehát lenne egy bemutató edzés,
1: egy nyílt edzés,
2: így van, ahol a gyerek is összekapja magát, mert ő is csak produkálni akar, az edző is, nincs ezzel semmi baj, és akkor természetesen marad a versenyzés is. De az, hogy időnként ráláthasson a szülő, annak van jelentősége, de nagyon sok helyen ezt már úgy oldják meg, hogy üvegfal, tehát nem szólhat bele.
1: Igen, ez egy másik dolog, mert az előzőhöz visszatérve pedig az lett volna a kérdésem, hogyha időről időre van ilyen lehetőség, vagy mindenki az igazi arcát mutatja. Tehát akkor úgy viselkedik az edző, meg adott esetben a gyerek is, ahogy egyébként minden hétköznap viselkedik, vagy ilyenkor akár visszautalva te példádra ugye a nyílt iskolai órára, amikor egyszer-egyszer lehetnek a szülők, akkor mindenki hirtelen a legjobb arcát veszi elő.
2: Ez nem baj. Ha ez rögzül, akkor egyáltalán nem baj.
1: Csak rögzüljön.
2: Igen, tehát ilyen értelemben beülhetnének akár minden nap, mert akkor igen, a folyamat igen, tudna működni. Volt olyan csapatom, ahol azt mondták, hogy Ágota, semmi mást ne csinálj, csak ülj le a kispadra. És működött a dolog. A jelenlét, maga a jelenlét is egy viselkedés változást, egy módosulást.
1: Igen, de hát ezt ugye abban maradtunk, hogy ez minden nap nem működhet, sőt, ez nem is egészséges,
2: van,
1: ahogy te fogalmazod.
2: Így van. De az, hogy mikor, miből, mennyit és hogyan, ez ügyben biztos, hogy érdemes konzultálni a szülőkkel, megkérdezni, hogy ők hogy gondolják, aztán a döntés úgyis az edzői. De ez függ attól is, hogy melyik szakaszban vannak a sportolók, mire készülnek, milyen versenyre. Értelemszerűen egy világverseny előtt a nyitottság viszonylag hátrébb kell szorítani. Tehát sok mindentől függ, és ezügyben a kommunikációnak van értelme, helye, sőt, szerepe a szülőkkel kapcsolatosan. A másik fontos dolog, amit meg kell említeni, mert az edzőknek ez szokott még egy nagyon nagy problémát jelenteni, hogy jön a szülő, és azt kéri, hogy az ő gyerekével ezt meg ezt tessék csinálni, jobban odafigyelni rá, többet beszélgetni vele, és így tovább. Na most ez kétségtelen, hogy amikor többfős csapat felkészítés van, ezt nem lehet megcsinálni. De áthidaló megoldást kell ezzel kapcsolatosan biztosítani, és ide jöhetnek be azok a szakemberek, akik ehhez értenek. Tehát a sportmentál tréner, a sportpszichológus. Lehet, hogy csak 4-5-ször egy rövid dinamikus felkészítés kell a gyerkőcnek elmennie, hogy megtanulja azokat a helyzeteket, hogy akkor most az edző azért nem szólt hozzád, mert, és nem azért, mert te olyan voltál. Tehát, hogy nagyon sok...
1: Esetleg a félreértéseknek a kibeszélése is már önmagában.
2: Igen, és a szakemberek tudnak módszert mondani arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjon a gyerek segítséget kérni. De pontosan nemrégiben volt egy ilyen tapasztalat, amikor azt kérdezte a sportoló, amúgy különben egy eszes értelmes 12 évesről van szó, hogy hát hogy tudnék én beszélni az edzővel, hogy figyeljen rám jobban. És akkor mondtam, hogy egyszerűen odamész hozzá, és azt mondod, kedves edző, szeretnék segítséget kérni, én ezt a sportágat szeretném jobban űzni, látom, hogy nem vagyok fönt annyit a pályán, mint amennyit én szeretnék, mit kell tennem azért, hogy ez a helyzet javuljon? Hát minden normálisan gondolkozó edző először is hanyatt esik, mert ugye a mai kommunikáció a gyerekek kommunikációjára nem ez a jellemző.
1: Egyáltalán, sőt.
2: De ezt a kérést nem lehet visszautasítani.
1: Tehát... Akkor itt, amikor arról beszélgetünk, hogy kommunikáció, stratégia, kommunikációs technikák és bánásmód, akkor azért ez egy kétirányú utca, ha jól értem. Tehát itt nem

0: Ez
1: így van. Ilyenkor azért egy kicsit mélyebbre kell lásni, hogy mi ennek az oka, és mi az, ami korlátozó tényező, és itt jön a jó értelembe vett mézes madzag. Hogyha ezt meg tudod beszélni az edzővel, akkor biztos, hogy ez a probléma is megoldódik, sikeresebb leszel, hiszen azért csinálod, mert te is ebben a sportágban jeleskedni szeretnél.
0: Igen, de azt az alapvető tételt azért elfogadhatjuk, amikor az ember elviszi a gyerekét egy sportra, amelyben esetleg tehetséges, amit szeret csinálni, és hogy te is mondtad, mestert választunk, tehát embert választunk, és nyilván nem a klubot, hogy az edző tudja a szakmát, de a gyerekemet én ismerem addig legalábbis a legjobban. Tehát, hogy abban kell, hogy legyen valami fajta fogadókészség az edző oldaláról is, hogy hadd mondjam el, hogy én mit tapasztaltam, hogy mire reagál jól, mire nem reagál jól, mik azok az eszközök, amivel adott esetben én tudtam eddig motiválni, hogy nyilvánvalóan ez egy más közeg. Szóval, hogy kell-e ebben a tekintetben a mai kultúrában az edzőknek nyitnia a szülői észrevételekre?
1: Mindenképp, és ez nem kevés munkát, feladatot jelent. Itt megint két szintre lehetne helyezni a történetet, legyen szülői értekezlet, ahol az általános dolgokat, hogy ne kelljen százszor elmondani, azt megkapják a szülők, de utána legyen lehetőség az egyéni konzultációra. És ez nem úgy, hogy amikor kijön az edző, akkor gyorsan elkapom a kapuba, hogy csak azt szeretném kérdezni, hogy, mert az frusztráló mindenkinek, az nem működik. Tehát legyen fogadóra az egyéni kérdések megbeszélésére is. Ez igaz ugyan, hogy több munkát jelent, de nagyon-nagyon megtérül. A legkorszerűbb felfogások szerint is a csapatsportágakban is például egyénre szabott edzéstervel és bánásmóddal és foglalkozással kell segíteni a fejlődést. De ettől függetlenül én nagyon jó kezdeményezésnek tartom azt, amikor a szülői értekezlet zajlik, de nem csak az edző által vezetve, hanem a szakember által is, és például pont a kommunikációba elmondják azokat az alapelveket, amiket a szülők is tudnak hasznosítani, ugyanúgy, mint a gyerekek is. Sőt, volt már olyan szülői értekezlet, ahol bent voltak a gyerekek is, és utána egy jó indulatú versengés indult meg, hogy ki az, aki jobban tudja érvényesíteni magát, akinek lesz jobb ilyen szempontból az én közlése. Mik ezek a helyzetek? Csak egy néhány példa ezzel kapcsolatosan. Az én közlés, hogy én azt gondolom, úgy éreztem, hogy, tehát nem megbántva senkit, csak jelezni azt az érzést, mert hogyha erről nem tud az edző, akkor azt gondolja, ez úgy hívjuk, hogy hamis feedback, hogy hát minden rendben van, a gyerek nem szólt.
0: Aha.
1: De közben meg kellett volna, hogy szóljon. Vagy mit jelent a kidolgozott kód és a korlátozott kód? Korlátozott kód, most akkor fussatok 10 kört, megkérdezi a sportoló, hogy miért csak. Hát ez nem lesz motiváló tényező, de van ilyen, hogy mert ez az én elképzelésem, oké. De ha csak hozzátesz, ugye az edzők ilyenkor azt mondják, hogy nekem nincs időm meséket regélni, hanem azt mondja, hogy most azért futjuk le a 10 kört, mert hétvégén szeretnétek megverni az Y csapatot, ahhoz meg az kell, hogy gyorsabban tudjál futni. Vagy vetít nekik külföldi felkészülésből mintákat, vagy összehasonlít például olyan adatokat, ami mostanában ugye az adatelemzés nagyon felfelé törekszik, ez egyik oldalról helyes is, bár ott is az egyéni különbségeket figyelembe kell venni, hogy hát nézd meg, a te sportágadban az egyik legjobb, ennyit fut, ennyit ugrik, ennyit dob, ekkor ér oda, és így tovább. Ez nem azt jelenti, hogy a sportolónak ugyanazt kell elérnie, hiszen nem ugyanaz a biológiájuk, a felkészültségük, stb. De hogy valahol azért a célállításba legyen előtte az a kép, hogy az, ami most van, abból neki fejlődnie kell ide. És hogyha ehhez kér például segítséget, akkor ez tud működni. Vagy ugyanez, ami szinte lehetetlen ugye a serdülőknél, hogy a szülő megkérdezi, hogy mi volt az edzésen, semmi. És bővebben semmi. Na most ilyenkor ugye nagy ügyességre van szükség ezzel kapcsolatosan, hogy mi van mögötte, valaki megbántott, vagy sikerült, de éppen ezért mégis a többiek lenéznek téged, vagy szóval még egy jó sikerült eredmény is mehet negatív kontextusba, hogyha annak olyan lesz a körítése, vagy a sportolók, vagy az edző általi megítélése. És hát ugye ezek a fiatalok általában nagyon érzékenyebb. A felnőtteknél már más a helyzet, mert ugye egyrészt van megélhetési sportolás, az egy egészen másik téma, és annak a motivációs háttere is egészen más, de hogy ott már azért meghatározott céljaik vannak, és pontosan tudják, hogy mi fér bele a papírformába, milyen eredményt lehet elérni, melyik az a verseny, amit csak felkészülésnek tartunk, és melyik az, amire ténylegesen csúcsformát kell időzíteni, de a bánásmód ott is előbb előtérbe kerül. Tehát azért tudunk arról, nem is egy olyan csapatról, aki két hét alatt megbuktat

0: az edzőt, amiatt, mert nem bántak velük jól. És ez érthető, ha szóltak egyszer, kétszer, háromszor, és nem. Tehát a megalázás, megtiprás, a másokkal való hasonlítgatás, az ezzel kapcsolatos érzelmi bántalmazás nem megengedett. Nagyon fontos, hogy a nemrégiben zajlott FEPSZAK Európai Sportpszichológiai Kongresszus anyagában is az edzői kommunikáció és a bánásmód előtérbe kerül a safeguardinggal együtt. A safeguarding azt jelenti, hogy biztonságos legyen a sportolás, se fizikai, se lelki, se mentális, semmiféle abúzus, bántás ne érje a sportolót.
1: Ez egy kritikus témakör, ezt látjuk az utóbbi években tulajdonképpen. Ez az, ami talán a legnagyobb konfliktust okozza a felszíre, törő és nagyon sokáig elhallgatott ilyen jellegű abúzáló légkör, ugye?
0: Na most itt egy nehéz helyzetben van az edző, mert ugye azt tudjuk, hogy bizonyos munkát csak-csak ki kell taposni a sportolóból.
1: Szóval jó értelmében.
0: A jó értelmében, igen, de ez nem mindegy, hogy milyen eszközökkel teszi. Tehát ugye ott volt az a világhírű vízilabdás példa, amikor az edző lányán, kislányának a rongybabájáért kellett küzdeni, jó hangulatba, majd belepusztultak, de megcsinálták. Tehát azért mondom, hogy rengeteg módszer és lehetőség van ezzel kapcsolatosan, tehát az edzőknek sem ártana a régi mintáikat felülvizsgálni, levetni és kidobni belőle azt, amire nincs szükség, és utána pótolni olyan dolgokkal, amik ilyen szempontból tudnak működni.
1: Ha most már ezt említed, akkor már egy kicsit bele is megyünk ebbe a dologba, hiszen azért a minták azok sok esetben hozottak. Tehát, hogyha valaki mondjuk a saját fiatal korából, a saját sportolói pályafutásából hoz, adott esetben ebből a korszakból, amikor még valljuk meg akár a szóbeli abúzus, vagy az a fajta bántó légkör, hát kicsit természetesebb volt, vagy elfogadottabb volt, vagy része volt az életünknek. Én abban a korszakból jövök, amikor azt gondoltuk, és ha ezt úgy hívjuk például, hogy testszégyenítés, ez mindennapos volt, ugye a testsúly problémák, hány kiló vagy kislányom, hogy nézel ki, miért nem fogytál le, stb. Tehát ha valaki mondjuk rossz mintát hoz, és úgy kezd el edzőként dolgozni, előfordulhat, hogy visszanyúl ezekhez a rossz megoldásokhoz, és erre mondhat azt, hogy ezeket ki kell dobni, és adott esetben szakember segítségével kell új megoldásokhoz nyúlnia?
0: Nem csak visszanyúl, hanem egész egyszerűen abban a rendszerben építi föl az edzéseit, és nem is hajlandó a továbbképzésével foglalkozni, miért engem is vertek, engem is megaláztak, és mégis milyen jó sportoló lettem.
1: Húha, bizony. Tehát, most nem is akarunk se sportákba, se személyekbe, meg mintázatokba belemenni. Nagyon sok ilyet hallottunk az elmúlt években, azt gondolom, hogy tele volt akár a magyar, akár a nemzetközi sportsajtó ezekkel a szörnyű esetekkel. Szóval, hogy akkor ez egy létező jelenség, és ezek szerint foglalkozik vele a szakma, hogy hogyan lehet ezt új platformokra, új megoldásokra
0: helyezni. Nem kicsit, sőt nagyon. Az említett kongresszuson óriási szerepet kapott ez a terület, pontosan azért, mert az eredményt, főleg az élsportban, ha valahogyan el kell érni, ahhoz azért bizonyos nyomást kell gyakorolni, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez az sem mindegy, hogy ez egy aznapra szóló sértődést jelent, esetleg csak a sportolónak, vagy évekre szóló olyan fájdalmat, amivel a későbbiekben esetleg elő is jön. Ez a MeToo mozgalom is azért volt nagyon izgalmas, hogy én is, mert hogy ha valaki kinyitotta a szelepet, akkor a többiek is megmertek szólalni. Ez egy normális szociálpszichológiai jelenség, mert sokan mondták, hogy miért nem szólt akkor. Azért egy mondattal hadd térhessek ki arra is, hogy Magyarországon is, de sok más országban is, tehát a nemzetközi tapasztalat is ezt mutatta, azt alázzák meg, aki az áldozat. Hogy miért ment oda, miért csinálta, biztos úgy csinálta, hogy kilógjon a valamelyik alkatrésze a tornaruhából, és így tovább. Tehát, hogy valami egészen elképesztő magyarázatokat kapunk ezzel kapcsolatosan, hogy mindezt el lehessen valamilyen módon fedni. De a legnagyobb baj az, hogy az áldozattá válás útja és az abból való kitörésnek a lehetősége még mindig nagyon-nagyon-nagyon korlátozott, és ezzel kapcsolatosan azt tanulják meg a sportolók, hogyha kinyitod a szádat, akkor vagy kirúgnak, vagy még nagyobb büntetést fogsz kapni, hogy megtanult, hogy még egyszer sose.
1: És ugye hát mégiscsak a kommunikációtól indultunk el, ugye? Tehát tulajdonképpen ez is végülis annak a nagy csomagnak a része, hogy a kommunikációs stratégiákban mi mindennel kell, lehet az edzői oldalt felvértezni, és szükségszerű, és adott esetben milyen olyan eszközöket kaphat a sportoló a saját igényei, illetve igaza érvényesítésére, amely a közös cél.
0: Így van. Azért valamelyest javult a helyzet, és nem kicsit. Most zárult le egy 4 éves gyermekifjúsági és szakember védelem óriási projektünk, amiben most már el lehetett érni azt, hogy a 18 év alatt dolgozó, 18 éves életkorú sportolókkal dolgozó edző szakanyagot kap, vizsgáznia kell belőle, ennek mondjuk annyira nem örültek, de azért ez hozzátartozik a dolghoz, tehát most már nem mondhatja, hogy hát én nem tudtam, hogy ezt nem szabad.
1: Értem, tehát tulajdonképpen Magyarországon mondhatni, hogy a működésnek az egyik feltétele az olyan szakemberek számára, akik 18 év alatti, tehát fiatalkorú vagy kiskorú versenyzők és sportolókkal foglalkoznak, hogy ezt a vizsgát letegyék, és ennek a feltételeit megismerjék.
0: És emellett természetesen a sportpszichológusoknak is feladatuk és kötelességük, ha ilyen problémával jelentkezik a sportoló, akkor nézzék meg, vizsgálják meg, ha kell, akkor küldjék tovább, és ugyanez a lehetőség az edzőknek is rendelkezésre áll. Tehát lehet, hogy jön egy edző, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy én akkor ezt nem jól csináltam, szeretném elkerülni a jövőbeli hibákat, mit javasoltok ezzel kapcsolatosan. Tehát a lehetőség
1: tehát a segítség
0: megvan.
1: Elérhető.
0: Abszolút.
1: Mindenkinek elérhető, igen. És szakemberek.
0: És nem szégyenletes. Tehát nem szégyelni való az, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan azt mondja, hogy ebben még kevés a tapasztalatom, kérem a segítséget.
1: Hát azt hiszem, egy nagyon fontos témát érintettünk most a sportvilágon belüli kommunikáció és bánásmód kérdéskörével, sportpszichológiai szempontból. Rengeteget tudnánk még erről beszélni, és szerintem fogunk is, mert ezek a területek tulajdonképpen mindennel valamilyen formában kapcsolatban állnak, úgyhogy a következő epizódban egészen biztos vagyok benne, hogy erre is kitérünk majd újra. Vendégem volt dr. Lénát Ágota, egyetemi docens, sportpszichológus, és hát nagyon örülök, hogy ennek a sorozatnak most egy olyan részét tudtuk érinteni, ami szerintem a mai korunk egyik legeslegfontosabb kérdése, vagyis az edzői kommunikáció és bánásmód. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Profil, legközelebb újra várjuk Önöket. Viszonthallásra!
2: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Juhász Dorka csapata első kiemeltként kezdheti a rájátszást. A mentelmi jog eltörlését javasolja Magyar Péter közvádas bűncselekményeknél. Tovább tart a kellemes őszi idő. A mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
3: Juhász Dorka csapata, Minnesota Lynx 96-77-re kikapott az Indiana Fever vendégeként az észak-amerikai női kosárlabda ligában, de egy fordulóval a befejezés előtt így is megnyerte az alapszakaszt, és első kiemeltként kezdheti a vasárnap rajtoló rájátszást. A magyar válogatott játékos 32 percet töltött a pályán, ez alatt 5 pontot dobott, szerzett 12 lepattanót és kiosztott 6 gólpasszt. Ifjabb Növényi Norbert megnyerte a Las Vegas-i mérkőzését, ám teljesítménye nem volt elég meggyőző, így nem kapott szerződést a Kevert Harcművészetek az MMA első számú szervezeténél, a UFC-nél. Az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbert fia profi pályafutása 12. találkozóját vívta, és az amerikai Tio Haig elleni sikerével megszerezte karrierje 11. győzelmét. A UFC-ben Velis Krisztián volt az első magyar harcos 2006 és 2009 között, később pedig Fábián Melinda mérkőzhetett a világ legnagyobb MMA szervezeténél. A Forma 1-es Red Bull csapata egy évvel meghosszabbította Isaac Hadjar szerződését, így a következő világbajnoki sorozatban is a francia versenyző ül majd az osztrák istálló egyik autójában, és továbbra is Max Verstappen csapattársaként folytatja pályafutását. A 21 éves pilóta a legutóbbi 3 futamot csuklósérülése miatt kihagyta, és a hétvégi azeri nagy díjon tér vissza a mezőnybe.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Magyar Péter a videóban úgy fogalmazott, ez a Polt-féle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete, hogy megpróbálja összemosni a több 10 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellene indított, többször befutcsolt karaktergyilkossági kísérletet. Botrányos és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök ügyészekkel vitatkozik, burkoltan fenyegeti őket és nyomást gyakorol rájuk, jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Torockai László úgy fogalmazott, az ügyészségnek az ellen is vádat kell emelnie, aki milliárdokat lop, és az ellen is, aki egy telefont rabol el mástól. A Fidesz azt írta, végre valóban lefolyhat a büntető eljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok. Vladimir Putyin kész egyeztetni személyesen Donald Trump-al, de konkrétumok még nincsenek a találkozóról, jelentette ki az orosz elnök. Dmitrij Peszkov hozzátette azt is, hogy a szakértői szintű előkészületek nélkül egy orosz-ukrán csúcs találkozónak nincs semmi értelme. Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök többször is felajánlotta Volodymyr Zelenszkijnek, hogyha akar, elmehet Moszkvába.
2: Közlekedés.
3: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, Tatabányánál a terelés előtt már 4-5 kilométer hosszan araszolnak, sőt megállnak a járművek. A 81-es főútra Sörét közelében rakomány szóródott. A takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe.
2: Időjárás.
3: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek, arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután aztán újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső vagy zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Fonák és Tenyeres. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
5: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, tenisz fél óra következik itt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor. A mikrofonnál Farkas Márton. A múlt hét végén a magyar Davis Kupa csapat játszma veszteség nélkül 4-0-ra győzte le Luxemburgot az egyes világcsoport küzdelmeiben. Ezzel a sikerrel a válogatott bebiztosította helyét a jövő évi Davis Kupa nagydöntő selejtezőiben. Luxemburgban a helyszínen követte végig a párharcot szerkesztő kollégám Kreisz Bálint, aki most már itt a stúdióban tudja megosztani velünk gondolatait. Szervusz Bálint!
6: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
5: Bálint, mondhatjuk, hogy ez egy sima párharc lett, egy-két nehezebb pillanattal közbeékelve, de végül is érvényesült a papírforma, szerencsére, tegyük hozzá. Az elmúlt években te Egyiptomtól kezdve egészen Kanadáig kísérted a csapatot, ez a mostani luxemburgi állomás, ez milyen volt?
6: Igen, pont ezt számoltuk valamikor, hogy sorozatban ez volt a 8. párharc, amin volt szerencsém ott lenni, ebben 3 idegenbeli és 5 hazai találkozó van, és mindegyik közül ez volt a legsimább magyar részről. És nagyon jó érzés volt végre egy olyan párharcon ülni, ahol ugye az ember nagyjából tudta, hogy mi történik, látta a csapatot, hogy az esélyesség terhét elbírja, és abszolút hozza a papírformát. Izgalmas volt az eleje, amikor még Marozsán Fábián úgy belejött a játékba, és az első pont, ameddig meglett addig, mint a párharc első pontja, addig azért nyilván volt egy drukk az emberben, és azt gondolom, hogy a csapatban is, de ezt követően látszott, hogy melyik a jobb csapat. Nyilván ehhez hozzátett az is, hogy a luxemburgiak első számú embere, Chris Rodes nem tudott pályára lépni, de a magyar csapat nagyon stabilan játszott, még játszmát sem vesztett, ez szerintem mindent elmond. Egyébként meg Luxemburg gyönyörű hely, szóval ilyen szempontból is nagyon érdekes volt ez a néhány nap.
5: Ugye például Marozsán Fábián ellenfele az 1705. helyen foglalt helyet a világranglistán a párharcot megelőzően, akivel Piros Zsombor játszott, ugye 700-on kívüli játékos, tehát itt azért szakadéknyi különbségek vannak, mégis a pályán azért ez nem feltétlen érződött. Ez picit betudható a Davis kupa sajátjának is?
6: Igen, és azt is hozzá kell tenni, hogy Van Hack egyébként sokkal jobban játszott, mint amit a ranglista helyezése mutat. Azt kell tudni, hogy az ATP világranglistáján minden olyan sportoló fönt van, aki legalább egy pontot szerzett az elmúlt 52 hétben, akár egy M15-ös Challenger versenyen is, és az 1700. hely az nagyjából ilyen 1-2 pontot jelent, mert összesen hozzávetőleg 1900-an kapnak helyet ezen a rangsorban. Szóval nagyon meglepő volt az, amilyen ütései voltak. Az első három játék után simának tűnt a mérkőzés, mert azt Marozsán nagyon-nagyon simán nyerte, és összesen 3 pontot veszített, mind a 3-at a saját hibájából, de utána elengedte a kezét Van Hack, és ez segített neki. Látszott rajta, hogy nyomás nélkül játszik, és egyébként a luxemburgi sajtónak utána nyilatkozott is, hogy ő még soha nem játszott ilyen közönség előtt. A Kok Arénában nagyjából 1000 ember lehetett, és a luxemburgiak egyébként nagyon fanatikusan szurkoltak, és amikor megnyerte az első játékát, akkor kis túlzással azért volt egy ilyen kisebb hangrobbanás a csarnokban, és Van Hack elmondta, hogy neki idő kellett ezt megszokni, és talán ritkább az, ami az esetében történt, hogy a hazai pálya egy kicsit őt nyomta meg, és ő rá volt olyan hatással, hogy ehhez hozzá kellett szoknia, mert annyira hátul van a ranglistán, hogy ilyen közönség előtt még sosem kapott lehetőséget.
5: Hát kicsit képzeljük bele magunkat a helyébe egy 1700. helyen álló játékos, aki egy top 60-as játékossal játszott, egy olyan teniszezővel, aki például legyőzte Carlos Alcarazt már korábban, tehát azért ez egészen elképesztő lehet, meg egy, tényleg egy abszolút felfokozott izgatottság lehet. Nekem veled ellentétben egyébként csak egy Davis kupa párharchoz volt eddig szerencsém, még 2019-ben Frankfurtban, és emlékszem akkor ugye legjobbjaink, aktuális legjobbjaink nem tudták vállalni a játékot, és hát Nagy Péternek jutott az a nem túl hálás feladat, hogy Alexander Zverev ellen kellett ott pályára lépni egy kemény pályás mérkőzésen, és akkor előtte az akkori kapitány Köves Gábort kérdeztem, hogy hát ezt hogyan tudná szemléltetni valahogy, hogy milyen lehetetlen vállalkozásra készül most Nagy Péter ugye egy mérkőzés előtt, és azt mondta nagyjából, ha jól emlékszem, hogy hát ez most körülbelül olyan, mintha így mindenféle aklimatizáció meg oxigénpalac nélkül most föl kéne sétálni a Monteverestre. És egyébként egy nagyon korrekt és tisztességes mérkőzést játszott aztán a magyar játékos, de hát nyilván Sasha Zverev érvényesítette a papírformát, így tett Marozsán Fábián is, aki tehát legyőzte Luxemburg ellenfelét az első mérkőzésen 6-4-6-4 arányban. Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés után miként értékelt a legmagasabban jegyzett magyar teniszezőnk.
7: A legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot, nem volt egy könnyű mérkőzés, szerintem az ellenfelem a ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott, ugye ezt szerintem el lehet mondani, hogy a Davis kupa valamilyen szinten erről is szól, hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat, és értelemszerűen azért megjött az önbizalma, egy nagyon erős, magas játékosról van szó, és szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle igazából a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem a mai napon teniszezni, voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat, de szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést igazából a kétszoros játszmában.
8: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzett, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
7: Szerintem az elején meg a végén nagyon-nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem a kettő között, azért szerintem ez egy picit hullámzóbb volt, megfigyelhetőek voltak a hibák értelemszerűen, de én sem tudok mindig hiba nélkül teniszezni értelemszerűen. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, ugye második szedbe is break-hatányba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy például jól szerváltam, a második szetre ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont, és nem is biztos, hogy kell erről sokkal többet beszélni.
5: Ha már szerva, egyébként a luxemburgi srácnak volt egy 213 km/órás szervája, hát nem az, hogy az ezren kívül, a top 100-on kívül nem tudom, hogy hány teniszező tud 200 fölötti szervát ütni. Ez is jelzi azért az ő erényei, de beszéljünk Marozsán Fábián erényeiről. Például arról, amiről ő is beszélt, hogy az elején meg a végén igazán agresszív tudott lenni. Ugye a második játszmában 3-3-nál elveszítette az adogatását, viszont nagyon jól kezelte utána azt a helyzetet, és sikerült egyből visszavennie az ellenfél szerváját, majd aztán meg is nyerte a mérkőzést.
6: Egyetlen dolog a szervával kapcsolatban és fánhekkel kapcsolatban, mert ezt elfelejtettem mondani, amikor a találkozóról beszéltünk, hogy az első három játékban, ott amikor ő adogatott, akkor volt, hogy az első szerváját alig ütötte meg 150 km/órával. Ehhez képest volt látni azt a fejlődést, hogy néhány perccel később már 200 fölötti adogatásokat ütött. Ez volt az egyik olyan mutató, amiben a mérkőzés elejéhez képest ég és föld volt a teljesítménye pozitív értelemben a folytatásra nézve, és ezzel okozott kellemetlen pillanatokat Marozsán Fábiánnak, hiszen 500-t is ütött, míg a magyar játékos csak egyet. Tehát azért ez is mutatja, hogy amikor meghúzta a luxemburgi, akkor azért tényleg megmutatta, hogy a ranglistájánál jóval jobban tud játszani. Fábi viszont elbírta ezt a terhet, amiről az esetében azért szoktunk beszélgetni, hogy a Davis kupában hazai közönség előtt azért már láttunk az elmúlt években olyan mérkőzéseket, amikor talán ő volt az esélyesebb, akár a ranglistát nézve, akár pedig az aktuális formát, hiszen azért Ausztráliából mindig pozitív élményekkel és jó eredményekkel szokott hazajönni, de hogy ugye a Davis kupában, Tatabányán, vagy akár Debrecenben nem nagyon jött ki az a játéktudás, amire ő képes, és ez sem lehetett egy könnyű helyzet, mert hogyha valaki 1650 helyen mögötted van a világranglistán, azon a találkozón igazából te csak veszíteni tudsz, mert hogyha győzöl 6-1-6-0-ra is akár, akkor azt mondják, hogy oké, hoztad a kötelezőt. Ha pedig elvesztesz egy játszmát, vagy akár az egész mérkőzést, akkor rengeteg kritikát fogsz kapni, hogy na, még őt sem tudtad legyőzni. Tehát azért ez lélektanilag nagyon nehéz lehetett, és akár ugye az első játszmában is fókuszáltnak maradni, mikor az első három játék 11-12 perc alatt megvan, meg a második játszmában is reagálni arra, amikor elveszted az adogatásodat, és jön egy mélypont, az nagyon pozitív volt, hogy egyből vissza tudta venni, úgy is, hogy az ellenfele két bréklabdát hárított, és visszajött egyelőre abban a játékban, de utána hozott még egy lehetőséget, és azzal élt is, és ez ott a második játszmában sorsdöntő volt, hiszen utána a luxemburgi az utolsó adogató játékát sem tudta hozni.
5: Ha már lélektan meg korábbi Davis kupa élmények, akkor folytassuk Piro Zsomborral, aki Alex Knaffal találkozott a második mérkőzésen, és győzött végül is 6-4-6-0 arányban. Piro Zsombornak ez volt összességében a 20. mérkőzése a Davis kupa történetében, közte a 17. egyéni, egyébként 12 egyéni győzelemnél tart ezen a 17 mérkőzésen, de hát saját elmondása szerint azért az elején az picit izgult, és talán ez is szerepet játszott abban, hogy azért küzdelmes volt az első játszma, és volt, hogy nagyot kellett fordítania ott az első játszma végén, de végül is megoldotta a feladatát, és rá aztán tényleg igaz, hogy ha nehezen is indult, hát annál maga biztosabban ért véget.
6: Igen, Alex Knaff utolsó Davis kupa párharcát játszotta egyébként, a páros után elbúcsúztatták, az egészen meghatóra sikerült, hát ő is szorosan kezdett Zsombi ellen, a második játszma viszont magáért beszélt, az a 6-0 alig fél óra alatt. Ott egyáltalán nem volt kérdés, hogy ki a jobb teniszező. Itt is azért több mint 600 hely volt a két játékos között. Ezt se felejtsük el, hogy a luxemburgiak első számú játékosa Rodes hiányában a világranglista 764. pozíciójában van. Tehát ugyanazok az állítások, amiket Marozsán kapcsán alig fél perccel ezelőtt elmondtunk, ugyanúgy igazak Piro Zsombira is. Oké, itt nem 1600 hely különbség volt a két teniszező között, hanem 600, de ugyanúgy csak az veszíthet egy ilyen mérkőzésen, aki a top 100-hoz közel jár.
5: Hallgassuk meg, hogy Piro Zsombor a megnyert mérkőzés után miként értékelt Bálintnak.
9: Sajnos az első szedbe szokásosnál jobban izgultam, valószínű azért, mert papíron nagy különbség van én és az első számú luxemburgi között. minden kis hibámat, vagy rosszul sikerült ütésemet egy tragédiának éltem meg. Fonákom nagyon sokszor beragadt, nem tudtam elengedni. Mi azért teniszezők tudjuk, hogy mi a jó hiba, meg rossz hiba, amikor mondjuk aki agresszívan akar betámadni fonákkal, és akkor kicsúszik egy 5 centivel, az a jó hiba. Itt olyan fonákokat ütöttem, akik nagyon elszálltak, még ha be is megy, akkor se lett volna semmi nyomása. Ott nagyon-nagyon mérges voltam magamra, hogy ilyen hibákat ütök. Tenyeresbe is rengeteg tenyeresem elszállt, nem voltam lent lábbal. Frusztrált lettem emiatt, de szerencsére azért egy olyan szintet tudtam azért hozni, amivel tudtam azért brékelni kétszer is. Az első szettben még annak ellenére, hogy elvesztettem egyszer a szervámat, és le tudtam zárni az első szettet, utána sokkal jobban elkezdtem szerválni, kicsit lekerült rólam a nyomás, és egy olyan teniszt tudtam végre felra tenni, ami agresszivitásban és színességben is megállta a helyét, és arra már azért büszke voltam, hogy ilyen simán le tudtam zárni a második játszmában a mérkőzést.
8: Mentálisan mit ad neked ez a 6-0, mert azért idén számodra ez nem teljesen ismeretlen eredmény?
9: Egy nagyon nagy magabiztosságot, önbizalmat, akár az év utolsó pár hetére, hónapjára. Még talán egy kicsit úgy érzem, hogy még mindig nem megyek annyit a hálóra, mint amennyit lehetne egy nagy tenyeres után, de most azért bennem volt az első szedben rengeteg tenyeres elszállt, tehát örültem, hogy azok pályára mentek.
5: Piros Zsombor tehát magabiztosan érvényesítette a papírformát, miután túltette magát a izguláson. Mennyire érezted frissnek Zsombort? Azért egy nagyon hosszú szezonja van. Jó pár Challenger tornát megnyert, US Open-en is főtáblára jutott, felküzdette magát a selejtezőből, és hát azért most már közeledünk a szezon utolsó szakaszához.
6: Annak éreztem már csak azért is, mert ott van a szem előtt egy cél, amire azért próbál úgy minél kevesebbet gondolni, de érezhetően motiválja őt, amit a legjobb százból kerülés jelent, amit ugye évek óta üldöz, mérkőzés labdája is volt hozzá, és most ugye a Davis Kupa párharc második napján is azért felszabadult volt, mikor mondjuk a páros találkozónál az oldalvonal mellett szurkolt Füle Mátyásnak és Mag Péternek, úgy egy-egy pont után mosolygott rájuk, bíztatta őket, és aztán, mikor vége lett a párharcnak is, beszélgettünk, és akkor is mondta így a következő hetek terveit, hogy hamarosan egy bragai Challenger tornára megy majd, utána is a tervek szerint marad Portugáliában, és küzd azért salakon, ameddig tud, hogy minél több pontot szerezzen, és aztán meg, amikor jön a keménypályás átállás, akkor ott folytatja, és bízik abban, hogy valamikor eljut oda, hogy két számjegyű legyen a helyezése, és valóra váltsa azt az álmot, amit tényleg évek óta üldöz. Úgyhogy lehet, hogy fizikailag fáradt, de azért ez kevésbé látszik rajta, mert az a cél, amit szeret elérni, egyre közelebb van.
5: Mi látszódott Füle Mátyáson és Mag Péteren, akik megkapták a harmadik mérkőzést, ugye a párost, annak tudatában, hogyha megvan az a találkozó, akkor megvan a párharc is a magyar csapat számára, a Kázi Knaf luxemburgi duó győzték le egy nagyon érdekes mérkőzésen, egy nagyon gyors első játszma után egy nagyon hosszú második játszmát is meg tudtak nyerni, így lett 6-1-7-6 ez a mérkőzés, és ugye Mag Péter személyében újoncot avatott a Davis Kupa válogatott, a 22 éves játékos először szerepelhetett ebben a formátumban.
6: Mind a kettejük számára különleges volt ez a mérkőzés. Mag Péternek ugye minden értelemben ez volt az első Davis Kupa találkozója, de Füle Mátyásnak hiába van már két mérkőzéses rutinja ebben a sorozatban. Ez volt az első olyan összecsapás, amikor úgy léphetett pályára, hogy ennek még tétje van, mert annak idején kezd helyen a törökök ellen is úgy debütált, hogy az már a párharc negyedik mérkőzése volt 3-0-ás állásnál, és most, amikor pedig Nava ellen küldte föl Bardoszky Kornél szövetségkapitány februárban, akkor is 3-0 volt, csak ebben az esetben nem a magyaroknak, hanem az Egyesült Államoknak. Most viszont úgy állhatott oda a párosra, hogy ha nyernek, akkor megvan az egész párharc és a továbbjutás, ha viszont esetleg kikapnak, akkor igenis még nyitva maradnak a lehetőségek. Szóval ez az ő esetében is egyfajta mérföldkő volt. Nagyon jól megugrották ezt a feladatot. Hihetetlen volt ez az első játszma, tényleg minden ütésük bejött. Ez tipikusan az a néhány perc volt, amikor semmi kérdés nem volt.
5: Mag Péternek olyan jól sikerült a debütálás, hogy aztán megkapta még a negyedik mérkőzést is, amit Mathieu Reiter ellen játszott, és 6-1-6-2-re győzte le a Luxemburg ellenfelét. Hallgassuk meg, hogy ezután a két mérkőzés után, a nagy debütálás után miként értékelte teljesítményét.
10: Elég nagy drukkal mentem fel a pályára, azért nem mondom, hogy nem izgultam, mert csupán ma reggel tudtuk meg, hogy együtt kell a pályára lépnünk a párosban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük mindketten. Ami fontos a párosban, hogy az első szerákat behoztuk nagy százalékban, és így a fogadó gémekbe agresszívabbak tudtunk lenni. A második szedből elmentünk tiebreakig, és ott is a kulcsfontosságú pontokat tudtuk hozni. Egy ilyen páros után visszamenni az egyénire, teljesen önbizalommal teli játékkal tudtam előrukkolni szerintem, és az egész meccs folyamán jól játszottam, hoztam a szerváimat, ahogy beszéltük a kapitánnyal is, hogy tartsam ezt a magas százalékot, és a return game-eket viszont emiatt még agresszívabban tudtam játszani. Szóval összességében én nagyon jól élem meg ezt a mai napot, csak olyan meccset játszottam, ami önbizalmat ad és tud előre vinni a következő versenyekben.
8: Hogy néznek ki ezek a következő versenyek, és mit viszel magaddal így életed első luxemburgi Davis Kupa párharcába?
10: Én egyből innen tovább megyek egy 15 ezres Futures versenyre Tunéziába. Ugyanígy, ahogy ezen a héten edzettem, a következő két nap ezt fogom csinálni, és önbizalommal neki megyek ennek a versenynek, és remélem, hogy ahogy most ezen a pároson és egyénén tudtam játszani, így fog a következő meccseken is.
5: Bízunk benne, hogy Mag Péternek már ez a torna is jól fog sikerülni, és aztán akár a jövő év elején ott lehet majd a következő fordulóban ismét a Davis Kupa válogatottban. Ezzel a mostani 4-0-ás sikerrel a magyar csapat egyébként a nemzetek rangsorában a 17. helyről feljött a 15. helyre, ami azt jelenti, hogy a novemberi sorsoláson majd garantáltan kiemelt lesz a magyar csapat, és az alábbi ellenfelek közül kap ellenfelet majd a februári selejtezőre, ami ugye már az első selejtező a 8 csapatos szuperdöntő felé. Chile, Horvátország, Brazília, Japán, Dánia, India, Szerbia, Szlovákia, Ecuador, Norvégia, Peru, Monaco vagy Taiwan lehet majd a jeink ellenfele. Ugye a Davis kupában megszokhattuk, hogy itt a múlt igenis számít, tehát hogyha játszottunk már ezek közül a csapatok közül valakivel, akkor meg kell nézni azt, hogy az a párharc legutóbb az hazai pályán vagy idegenben történt, és minden esetben fordított pályaválasztással történik majd a mostani párharc, de hát ezek közül a csapatok közül nagyon sok olyan van, amelyikkel még egyáltalán nem játszott korábban a magyar válogatott, ez esetben majd sorsolás fog dönteni. Érdekes és vegyes az étlap, talán mondhatjuk ezt Bálint. Szerintem van egy-két olyan csapat ebben, mint például Szerbia vagy Szlovákia, amely ellen egy nagyon pikáns párharc lenne, talán még a horvátokat is ide lehet venni, illetve hát vannak talán olyan együttesek, mint Peru, India vagy Tajvan, ahol meg azért magyar válogatott mindenképpen esélyesként lépne pályára, független attól, hogy milyen összeállításban vagyunk, milyen sorsolásban bizakod, szerinted mi lenne jó a folytatásra nézve?
8: Igen, kezdjük azzal, hogy a sorsolás az majd csak november végén, a 8-as döntő után lesz, de nagyon fontos lépcső az, hogy eljutottunk ahhoz, a mérföldkőhöz, hogy kiemelt legyen a magyar válogatott. Tavaly pont egy helyen csúsztunk le, és így kaptuk az Amerikai Egyesült Államokat. Azért nem mindegy, hogy azok az országok, amiket te felsoroltál, vagy Spanyolország, Németország, Ausztria, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Franciaország érkezhet, és ez nem az összes lehetőség volt, csak a legerősebb válogatottak közül néhányat megemlítettem. Tehát azért ebben a listában bőven vannak olyanok, amely ellen a magyar csapat igenis esélyesnek számíthatna, és az nyilván azt jelenteni, hogy akkor közelebb kerülhetünk a világdöntő selejtező második köréhez, ami ugye a tavalyi osztrákok elleni forduló volt, a 8-as döntő kapujába juthatna a magyar válogatott, ne szaladjunk ennyire előre. A vegyes az étlap az nagyon jó meghatározás erre, már csak azért is, mert elég sok olyan ország lesz, amivel vagy olyan régen találkoztunk, hogy az már az idegenbeli hazai felosztásban nem számít bele, vagy pedig még sosem játszottunk. Itt a szlovákok és a szerbek, amiket te is kiemeltél, az magyar vonatkozások miatt is különleges lenne. A szerbeknél nyilván ott van Novák Djokovic személye, aki azért vélhetően nem fog játszani.
5: Mint ahogy most sem játszott egyébként.
8: De adjuk meg az esélyt, mert azért mégiscsak az olimpia kapcsán láttuk, hogy mennyit jelent neki a hazája képviselete. De Györe Laci, akinek azért vannak magyar felmenői, a szlovákoknál ott van Gombos Norbert, aki
6: már az idősebb korosztály tagja, de azért nyilván számára is különleges lenne ez a találkozó. Norvégiával hazai pályán játszanánk, itt is nyilván kérdés, hogy a legjobb játékosuk pályára lép-e. Monaco az most nyilván egy kis ország, de Vásáró vagy a párosban Nice, azért az egy kifejezetten nehéz ellenfél lenne, és a monacói tenisz nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. De itt vannak olyan párharcok, amik elsőre jól hangzanak, de nagyon nem mindegy, hogy hazai pályán vagy idegenben. India az egyik ilyen, ahol azért erősen vakarnia kell az embernek a fejét, amíg eszébe jut egy indiai teniszező, de hogyha idegenbe kell menni, mert hogy ellenük még sosem játszottunk, és az egy sorsolásos eset lenne, hogyha őket kapnánk, azért Indiába utazni, úgyhogy ők választanak pályát, és nyilván ott azért sok egészségügyi tényezőre is figyelni kell, hogy nehogy ételmérgezést kapjon valaki, az nem biztos, hogy a legjobb forgatókönyv lenne, hogy ezzel a hollandok is megküzdöttek idén, akik 3-2-re kikaptak Indiában. Ausztráliából átmenni Brazíliába, úgyhogy azért tartsuk fenn annak a lehetőségét, hogy a dél-amerikai ország salakot szívesen választana. Az sem lenne a legjobb dolog a kemény pályás időszak közepén, de mondjuk egy India hazai pályán, vagy egy Taiwan hazai pályán, az olyan lehetőség, ami nagyon-nagyon biztató lenne.
5: És hát könnyen lehet, hogy egy nagy világsztárral is találkozunk majd, mert például a mostani selejtezőkben a braziloknál játszott João Fonseca, a dánoknál ott volt Holger Rune, akik egyébként a bolgárokat verték meg, ahol Dimitrov is pályára lépett, a szerbeket egyébként Kecsmanovics és Medvegyovics képviselte most, Kasper Rüd a norvégoknál lépett pályára, említetted Valentin Vasárót, ugye ő Montenegro, a monakóiaknál játszott, és az ő vezetésével győzték le a finneket, hát meglátjuk majd november végén a sorsolás, illetve hát ugye lejátszották itt a világdöntő előtti második selejtezőt is, a címvédő olaszok mellé a spanyolok, az osztrákok, a kanadaiak, a németek, a koreaiak, a brittek és a csehek jutottak be, talán két párharcot lenne érdemes nagyon röviden megemlítenünk, Kanada-Franciaország 3-1, a világranglistán 205. helyen álló Draxl megverte a 32. Rinderknecht, és Félix Auger-Aliassime hozta a két egyéni mérkőzését, úgyhogy a kanadaiak talán némiképp meglepetésre legyőzték a franciákat, illetve a csehek is megverték 3-2-re azt az Egyesült Államokat, amelyben Leonard Tien és Ben Shelton játszották az egyéniket, és Shelton mind a két egyéni összecsapását elveszítette egy a US Open döntő után.
6: Igen, a Shelton féle kétvereség szerintem a legnagyobb meglepetés erről az elmúlt hétvégéről, és a cseh teniszről nagyon sokat beszéltünk pozitív példaként az elmúlt, most már közel 2,5 évben, ezt a sort lehetne folytatni, mert gyönyörű az, amit a cseh teniszezők nyújtanak, és az, hogy az Egyesült Államokat le tudták győzni, nekünk elég frissek az emlékeink arról, hogy milyen egy jó Egyesült Államok ellen játszani, ami még nem is az ákeret volt ráadásul, hiszen Shelton Tatabányára például nem jött el, Prágát meglátogatta, és hát szomorúan távozhatott onnan. A cseh tenisz nagyon szép pályán van, és az osztrákokat is említsük meg egy mondatban, akik a tavalyi után az idei évben is eljutottak a 8-as döntőig.
5: Davis kupa után pedig nagyon röviden búcsúzóul az aktualitások. Bondár Anna Szöúban játszik ezen a héten egy 250-es keménypályás tornán, és az első mérkőzésen a 32 között a mexikói Zarazu ellen 2-6-6-3-6-1 arányban győzött. A következő fordulóban az örmény Kárnájeva lesz az ellenfele. Marozsán Fábián pedig a kínai Chengduban hatodik kiemelt a 250-es tornán, ő pedig selejtezős ellenfelet kap majd. Ezen a viadalon többek között Rubiov, Medvegyev, Halis és Faria a legnagyobb nevek. Bízunk benne, hogy a Davis kupa után Marozsán Fábián Chengduban is sikeres lesz. Ez volt már a Fonák és Tenyeres magazin műsor. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
11: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Hazafutás, a pontos idő 15 óra. Az adás szerkesztője Szűcs Miklós, a műsorvezető Somogyi Zsófia. Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban. Ennek apropóján itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető, itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
12: Mi köszönjük. Köszönjük.
11: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért ez egy nagyon különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
12: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet-ligeti színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
11: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
13: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Ikarus pályán, az atléta pályafutásom, mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
11: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista, Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év az azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy egy, amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
14: Valóban. Engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszólította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a résztvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
11: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre akkor, egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusnál, ott a klubnál, akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy a kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21, ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy... Ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
14: én már nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konokember, amit kitalál, azt így tűzön-vizen meg kell csinálni, és amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínű, hogy azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
11: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
14: Hát nagyon szelíd nagyon szolíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes, tehát hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
11: saját,
14: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
11: Saját ruhákban.
14: Egy Tisza cipőt, vagy egy, igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában olyan annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre, és hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. De a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre a dolgokat.
11: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukád mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok meghagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
14: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként meg volt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
12: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat idézőjelben, és mentek az IKAROS sportolók Budapest válogatottan, ugye, ami tovább erősítette a IKAROS-t.
11: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
15: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
11: A csatlakozásod, vagy amikor oda, mint a klubhoz?
15: Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a IKAROS-nak a gyerekkor csoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz. És akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán. Tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre. És nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyar rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
11: Sikerízen.
15: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
11: Gátfutás akkor az oda?
15: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életébe, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, vagy sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
14: Az első érmed, igen.
15: Így van. Szóval mindenféle, több próbában versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprintermezénybe. Döntőket futottam, úgy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy, és egyébként utána nem is, 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
11: És te mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé?
14: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz, amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra a szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
11: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen
15: ez
11: volt
15: egy, ott lenni? Ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, ez egy, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, akit én tényleg ez
11: nem
15: volt.
11: Nem volt rekordtán?
15: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, ugye itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, ugye különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Ezeket a gátoknak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag valami vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok között tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küszködik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtámborítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny. És akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és amikor megtudtam, hogy ugye lesz ez a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán hát szépen közösen elvickéltünk.
11: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zoli, az még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. Ugye te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
12: Én már a csoda jóba csöppentem, igen.
11: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is és a mai napig is abszolút az égkövei ennek alapillérei ennek a szakosztálynak.
12: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én

0: két-három órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistővel, ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebe segítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es, akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikációs szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha, és azóta.
1: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
0: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyházi részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Hogy így összesen vagyunk, vagy 420.
1: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
0: Nem bullshit.
1: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénkvetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
0: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak akármit, egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is egymást, természetesen hiszen csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni, ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki, segítsetek Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok így jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
2: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól. És nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, a belülül lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünket, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó, kiskortól kezdő közös munka, valószínű ennek a kifutása ez.
0: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keressük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik itt sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
1: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne. Ha minden igaz, az van összesen. Lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor egy igazi közösség teremtődik.
0: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
1: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
3: Hát erre rendtelben is válaszom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött a toborzás, ez a része. De mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy

0: Ez akkor hogy nézett ki?
1: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, amikor Dani sportolt, egy salakos pályánk volt, abban az időszakban már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
2: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
1: Nekem ugye ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy egy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
3: Egyértelmű.
0: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát talán ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
2: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
1: Hát ez élteti.
2: Igen.
3: Van középtáfutó csoportja, persze.
2: Vendégünk ifjabb Tomhauser István, Kis Dániel és Amler Zoltán, és annak apropóján beszélgetünk, hogy az 50. évfordulóját ünnepli az Icarus BSE atlétikai szakosztálya, és hamarosan folytatni fogjuk. Elmegyünk egy rövid szünetre, és meghallgatjuk a híreket, és utána majd picit belemegyünk az eredményekbe, és a mostani, illetve majd a jövőbeli lehetőségekről is.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Döntőbe jutott Hámori Luca az ökölvívó Európa-bajnokságon. A mentelmi jog eltörlését javasolja Magyar Péter közvádas bűncselekményeknél. Tovább tart a kellemes őszi idő. A mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: Hámori Luca pontozással megnyerte az elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyelvával mérkőzik péntek este. Hétlégiós szerepel a magyar női jégkorong válogatott keretében a jövő heti Mátyásföldi négy nemzet tornán. A Delaney Collins szövetségi kapitány irányított a magyar csapat, csütörtökön Szlovákiával, pénteken az elit világbajnokságra készülő Japánnal, szombaton pedig Franciaországgal találkozik. A keretben 3 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár kapott meghívót, a válogatott hétfőtől készül közösen. Hosszantartó súlyos betegség után életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, az győri Eto korábbi kézilabdázója, a győri Audi Eto utánpótlás edzője, sportmunkatársa, közölte a Magyar Kézilabda Szövetség. Konkoly Tamás számos NB1-es találkozón szerepelt a győri Eto csapatában, majd 2012-től a győri Audi Eto utánpótlás edzőjeként, sportszervezőjeként dolgozott 15 esztendőn keresztül. Keze alatt rengeteg tehetséges játékos pallérozódott, akik közül sokan később az élvonalig jutottak.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, és továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág- és édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Továbbra is kap ösztöndíjat az a 100 mély szegénységben élő jó tanuló gyerek, akiknek a támogatását augusztusban mondta fel az MBH Bank, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A bank helyett több vállalat és magánember vállalta a program finanszírozását. A felajánlásokból újabb diákok támogatására is jut, így ebben a tanévben összesen 229 gyermek részesülhet ösztöndíjban.
0: Közlekedés.
3: Torlódik a forgalom az M1-es autópályá Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalom közelében. A 25-ös kilométernél egy korábbi sávzárás miatt lassult le a kocsisor, de a torlódás feloszlóban van. A 81-es főútra Sörét közelében rakomány szóródott. A takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Két személyautó ütközött össze a 26-os főúton Szirma-Besenyő közelében. Az 5-ös kilométernél Miskolc felé a belső sávot lezárták.
0: Időjárás.
3: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradhatnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Somogyi Zsófia. A pontos idő 15 óra 34 perc, és folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Amler Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
5: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekéreckedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el. A Bécsi Fedezpályás Európa-bajnokságon 2002-ben ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kinn is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, hogy bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányok vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
4: Tani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
6: Hát csak ez volt a fókuszban. nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mozgás, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
4: Például egy dolgot?
6: Hát talán a leginkább, volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor, sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar, itt, amikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, ami tök feletlenül jött az életembe, hogy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átütés, hogy az a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most. És akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
4: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni? Hogy más munkát kellett végezni, akár Danival? Mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal, más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában az általánosabb?
5: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanán a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban. Danu azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is. Ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ezt bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb. Úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő az eredményesebb volt, mint igen, az, mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy vége legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán 3 napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
4: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint ott a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek. Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
5: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
6: Valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintve, tehát bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem mennie messzebbre is, bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
4: Így van? Igen?
5: Szerénykedik azért, nem teljesen szerénykedik. Kell hozzá az adottság is.
4: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőd is. Igen. 2009-ben Igen. és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
6: Így van.
4: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
6: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy tizedbe javítottam meg Csillag Levinnek.
4: 34-13-30.
6: Így van. Levinnek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programozza az ember az agya. De nem, egy teljes korrektséggel meg egyébként, egy szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, ezt azon egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként, abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána, nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezon, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni, csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picit, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
4: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem futószámban, ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után EB, ugye akkor Kovács József Európa bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
5: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, azért igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki fedett pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki Hajdanán az Ikaros Atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy tehát nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan és tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült, mi a kívánsággal, mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
4: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott a Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dániel lehet a
6: divás. Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose. De azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, szerintem épp eszemben nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntés hozta, és jól döntött, azt gondolom.
4: Az eredmények is azt mutatják.
7: Tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
4: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire, potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt, ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett, milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
5: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki húsvér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középtávfutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal, hogy milyen aranyosak és naívak a gyerekek, mert Dona idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
6: Ezt a középtávról lévén szó szerintem sose futottunk 800 méter
5: nem futott kétszer többet a pályán, szerintem van, csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jól szaladgál.
4: Ugye Bai Balázs EB ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk. Ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely, hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van.
7: Csapatbajnokság előtt a szakosztály vezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nemelősi atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Ha mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy ott lennénk elől.
5: Nem túlzás.
7: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként, és ment végig az úton. Csabi ugye a felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
4: Igen.
7: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada, közösség ereje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, mert egy névadó szponzorunk, a Plusz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb dobogós. Ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren. Van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
4: Ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz Atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan. Mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekreben nézve?
7: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban, sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
4: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Ikarus BSE atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján. A hazafutás pedig majd egy rövid szünetet követően a Nemzeti Sportkörrel folytatódik.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszönjük a hallgatókat, ez itt a Hazafutás, benne pedig a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Somogyi Zsófia. A pontos idő 16 óra. A mai vendégeink pedig Göbölyös Gábor, az MT sportszerkesztője, Spiller István, szintén az MT sportszerkesztője, és Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szerbusztok, sziasztok, köszönjük, sziasztok, hogy jöttetek. Ezen napokban már megszokhattuk, és ezzel nincs is semmi probléma, hiszen a labdarúgás mindig fő téma, de talán most különösen is, hiszen ugye péntek este majd megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Az első mérkőzés pedig majd Ukrajna ellen játsza a csapat, de ugye Észak-Írország, illetve Georgia is szerepel a csoportban. A pénteki mérkőzés kapcsán egy picit beszélgessünk elsősorban, hiszen mégiscsak ezzel kezdi a magyar válogatott a szereplését. Ugye Marco Rossi az eredeti keretén kellett, hogy változtasson, sérülések miatt többször is, hogy ez is nyilván azért igen számottevő azzal kapcsolatban, hogy hát hogyan és milyen eredményekre, vagy akár milyen teljesítményre lehet képes a csapat. Kezdjük akkor ezzel a mérkőzéssel, elsősorban, hogy az ukránok ellenti. Mit vártok? Mennyire lehet egyébként ez az első mérkőzés majd pénteken akár kulcsfontosságú, a többire nézve?
3: Nagyon. Szervusztok. Ez most egy új ciklus minden labdarúgó válogatott életében, a világbajnokság lezárása következő, az európai csapatok következő két évre, de nagy globálisan nézzük, akkor 4 évre készülnek. Szóba osztott, vannak kényszerű cserék, de nem csak kényszerű cserék vannak, hanem egyszerűen ilyenkor sokan le is mondják a válogatottat, vannak sérültek, de ki kell próbálni új arcokat is. Nyilván nem lehet elmenni amellett, hogy Ukrajnában már nagyon régóta egy háború zajlik, tehát ez is egy nemzetközi sportvilágot jelentősen befolyásolja, de most leszűkítenénk tényleg erre a labdarúgó sorozatra. Én úgy gondolom, hogy ebben a négyesben nekünk az lett a célunk, hogy harcolunk az elsőért, aztán majd lehet tovább menni, esetleg visszakerülni, hiszen voltunk ennek a kiírásnak a legmagasabb osztályában, és nem is olyan régen. De a papírformák alapján az ukránokkal lehet egy nagyon jó oda-visszánk, hiszen ez egy oda-visszák mennek, 6 forduló, aztán meglátjuk. Nyilván nem jönnek jól a sérültek, például Varga, kapitány kitalál valamit, már mindenki várja, hogy újra játszasson a válogatott, erre az egyik leggólerősebb játékosod meg egy héttel a rajt előtt megsérül. Tehát bánt mindenkit ez a szituáció, de igazából az építkezésé lesz a következő. És ráadásul most 4 meccset kell letudni egybe. Az első meccs szerintem nagyon jó fogalmaztál, vagy vetetted föl azt, hogy ez egy sorsdon lehet. Ha én úgy gondolkodom, hogy ha az első helyért megyünk ebbe a négyesbe, akkor igenis az ukránok elleni 2 meccs lesz, és abból mindjárt az első. Úgyhogy oda kell figyelni már a rajtgépbe beülésnél.
4: Nyerni kell, nekem is az a véleményem, de először beszélnék egy kicsit az ukránokról, tehát stílusában miért lesz nehéz a magyar válogatottnak ez a mérkőzés leszámítva azt, ugye, hogy Marco Rossinak néhány új játékost kellett a sérültek miatt behívni a keretbe. Ugye egy volt szovjet tagállamról beszélünk, és ott a stílus egy volt a Szovjetunióban, fizikailag, tehát kemény, tehát fizikailag erős játékosok darálnak, és ez sosem feküdt a magyar csapatoknak, se a klubcsapatoknak. Most ez egyébként nem feltétlenül sportág történeti elemzés, de ugye a Fradi játszott a Kijevi Dinamóval, ugye 75-ben kegdöntőt kikapott, tehát ez egy nagyon, tehát arra a Dinamóra épülő szovjet válogatott is tulajdonképpen régen volt, de 88-ban ugye EBS-ös térmeset, de csak azt akarom mondani, hogy nem leszünk könnyű helyzetben, a stílus megmaradt. Ez olyan, mint régen volt a jugoszláv iskola, ugye az fölbomlott, de hogy milyen erősek a szlovénok, horvátok, illetve a szerbek a különböző labdasportokban, ezt tudjuk. Én nekem ugyanez a véleményem a szovjet utód államokról is. És ha megnézzük ezt a mostani keretet, ugye a Vitali Mikolenko és a Georgi Sudakov, illetve a kapus Anatoli Trubin, ez 25-25 millió eurót ér ez a három ját, tehát külön-külön. Tehát ha megnézzük, ez egy roppant, tehát ha most Euróba összeadnánk, akkor is egy értékes ukrán csapat. Nyilván ezek a játékosok főleg nem otthon játszanak, az ismert körülmények között, hogy mik az ismert körülmények, azt a Pista az előmondta, nyilván a 22 óta tartó háború. Én ezt nem részletezném, azt azért hozzátenném, ugye nem tegnap kezdődött a háború, de azért ezekben a játékosokban azért a nemzeti érzés motoszkál. Ebben én biztos vagyok. Én kimondottan örülök is a közelmúltban nem igazán szerencsésen alakuló, hogy finoman fejezzem ki magam, magyar-ukrán viszony kapcsán, hogy nem Ukrajnába van a visszavágó. Hát ez az ukránoknak persze nem jó, mert semleges helyszín van, ami ugye Nagyszombat, tehát Szlovákiától magyar rész volt, Felvidék. Na, de a lényeg az, hogy nehéz lesz, pedig meg kell nyerni ezt a meccset.
5: Én a sorsolás pillanatában, vagy mondjuk inkább úgy mondom, hogy két héttel ezelőtt is azt gondoltam, hogy mi vagyunk a favoritok ebbe a csoportba, de azért ezek a sérülések finoman szólva is most beleszóltak ebbe. Én most azt látom, hogy gyakorlatilag négy ugyanolyan képességű csapat van, és ott mondjuk a sztárjátékosokra is lebontom a dolgot, akkor is nagyjából így gondolom. Azért Rosszinak a szerencsétlensége kicsit az, hogy most már nincsenek ezek a régi barátságos meccsek, mert most pont lehetne kicsit építgetni új embereket, és pont ezekre a problémákra fel lehetett volna készülni, de hát most gyakorlatilag élesbe kell tesztelni azt, hogy milyen az, amikor nincsenek kulcsjátékosok.
2: Ugye Varga Barnabással, Leir Oland és Callum Stiles.
5: Igen.
3: Meg akik kiszálltak.
5: Ráadásul ugye azért a múltban is, amikor a nagy nemzetek ligája menetelésénk voltak, jellemző volt, hogy azokon a meccseken szenvedünk igazán, ahol mondjuk nekünk kellene hozni a papírformát, és támadólag fellépni, dominálni a játékot, és ebből a csapatból most kiesik két játszani tudó ember, az így nagyon nehéz lesz, és szerintem egy Rosszinak ez most egy ilyen gyorsan jövő mestervizsga lesz szerintem ez a négy mérkőzést, és én azt várom igazából, hogy az lenne az alap, hogy ne szálljunk ki a versenyfutásból, mert szerintem ez is benne van a pakliban, benne lehet, hogyha ebből mondjuk lehozunk akár, nem tudom, 9 pontot ebből a 3-4 mérkőzésből, az meg szerintem a csúcs lehet. De nyilván lehet ebből több is, azt gondolom.
3: Én otthon számoltam 7-et például legalább.
5: Hát három az akkor idegenbe 2, tehát hogy szerintem ez így bőven kijön.
3: De egyébként szerintem ezek sokkal jobb meccsek, mint a barátságos meccsek.
5: Persze jobbak, csak most pont olyan helyzetben van a kapitány, hogy
3: de nézd,
5: nagyon jól jön.
3: Te is pontosan
5: egy barátságos meccs.
3: Bármilyen sportágban mutass bármilyen csapatot, klub vagy válogatott, ahol sosincs vagy sérült, vagy beteg, vagy eltiltott. Ilyen soha büdös életben. Nem lesz. Egy évig nem lennének sporteseményeket, akkor mindenkit meg lehetne operálni, rendbehozni.
5: De az, hogy tedd, két kulcsjátékos esett ki, ezért az nagyon nehéz.
4: Én most konkrétizálnám, tehát, hogyha csak egy kulcs, ugye, mert az elején csak a szegény
2: csak a Marni esett ki.
4: Ha egy kulcsjáték, akkor se lett volna könnyű helyzetbe a Maestro, mert...
3: De mi állandóan Varga Barnabást várjuk.
4: Hát van egy ilyen csatárod, akkor várod. Tehát, és nem úgy várod, hogy soha nem jön, hanem általában mindig jön. Tehát ez egy jó csatár. Akkor azt mondtam volna, ha csak egy sérültem van, hogy jó, de bontsuk meg a szerkezetet, az élet megbontott ott elől, berakok helyette egy kvázi klasszikus centert, aki játékügyes, mert ugye a Varga amellett, hogy jól feje játékügyes is, tehát stílusban egy hasonlót. Egyébként én erre konkrétan mondanám az újonc Szalait a Paksból, mert nagyon jó fejel, és meglepően labdaügyes.
3: Lehet, hogy pont ki az ajtót.
4: Akár. Csak ugye ő újonc lenne. Tehát ez azért, tehát ismerve a Márkot olyan szempontból, hát ez nagyon meggondol, hogy bedobjon egy újoncot egy tétmeccsen. Ugyanakkor kiesett a Sallai is, akkor már ugye nem csak azon a fejemben, hogy két palit kell nekem pótolnom, két kulcsemberemet, hanem akkor lehet, hogy a szerkezetben is valamit változtatni kell. Innentől kezdve pedig most pozitív értelemben mondom a dominót, mert tehát nem az van, hogy dől az egész, hanem innentől kezdve az egészet át kell strukturálni, mert akkor lehet, hogy olyan embert, akit eddig oda tettem volna, azt most át kell vinnem a másik oldalra, csak azért, hogy éppen, tehát gondolom érthető, tehát nem egyszerűen, tehát nem embereket kell okvetlenül most már csak cserélgetni, hanem lehet, hogy koncepciót. Játékkapcsolatot, de... pontosan. Tehát két ember, két játék. Tehát amit például csak mondom, ami ugye kitűnik már azért, mert gyerekkorukban együtt voltok, hogy a Bolla és a Szoboszlai között játékkapcsolat, hogy most ezen az alapon most mondok egy példát. Lehet egy Nagy Zsolt Lukács játékkapcsolat, ha a Maestro úgy dönt, hogy őket kezdeti. Vagy lesz a mérkőzésnek olyan szakasza.
2: Ha már itt említetted ezeket, akár a rendszerbeli változtatásokat, ezek a változtatások, itt ugye elmítettétek azért két kulcs figuráról is szó van, kulcsjátékosról, és ha már Varga Barnabás, nem tudom, nyilván arról is van azért szó, hogy nincsen, aki Varga Barnabás helyén nincsen egy olyan pótlás, vagy nincs még egy olyan második számú ember, aki úgy tudná őt pótolni, talán ezért is nagy érvágás, mint azon a szinten, mint amilyen Varga Barnabás ereje. Szóval mennyiben változhat meg akár ennek, most már ugye négy mérkőzésről beszélünk így egymás után. Egyrészt nem feltétlenül elvárásokról beszélek, de mondjuk hozzáállásbeli dolgok, hogy mit szeretnénk ezekből a mérkőzésekből kihozni, az, hogy tényleg...
5: Mármint szurkolóként?
2: Nem, akár szakmailag is. Mennyiben kell máshogy tekintenünk erre így ennek fényében, hogy azért megváltozott némileg a keret.
5: Hát én ezt az előbb már elmondtam, tehát én azt gondolom, hogy kicsit lejjebb kell adni az elvárásokból, legalábbis én így gondolom, ettől függetlenül Marco Rossi ezért nem egyszer bizonyított.
2: Ez mit jelent amúgy, hogy hát lejjebb kell adni?
5: Tessék?
2: Ez mit jelent, hogy lejjebb kell adni a te
5: szemedben?
2: Hát,
5: hogy nem feltétlenül úgy megyünk a neki ennek a... Igen, tehát hogy nem biztos, hogy az a csoport elsőség az annyira egyértelmű. Mondom, ettől függetlenül a Rossi nem egyszer bizonyította azt, hogy amikről mondjuk hetekig itt beszélünk, valami homlok egyenes, valami más dolgot talál ki, és akkor az működni fog. Szerintem ez is elképzelhető, mint ahogy az is, hogy egyszerűen mondjuk berakja Szalait oda előre, Szalai helyére mondjuk Nagy Zsoltot, és akkor nem változik semmi, és működni fog a dolog. Tehát, de ettől függetlenül, ha mondjuk én szurkolóként kimennék a stadionba, akkor lehet, hogy egy picit így visszafogottabban várom az egészet. Nyilván ugyanúgy kell hajtani a fiúkat, meg pozitívnak lenni, csak az előzetes várakozásokon azért ez szerintem, tehát tudom, Messit is, ha kiveszünk az argentin válogatottból, akkor valószínűleg az argentin szurkolók se egyből világbajnok így
4: most azért a Rossi védelmében mondom a merítési lehetőséget, ez nem az, mint Jürgen Klopp német válogatott, hogy összeállítok egy 44-es keretet, 22 ide megy, 22 oda megy az első két játéknapon, ebből a 22-ből válogatok a másik nap, meg abból, aztán mire összeáll a dolog, akkor lesz egy nagyon jó csapat a németeknek, de most ne róluk beszéljünk, ugye, mert ez az ő bajuk vagy szerencséjük, hát egyelőre ők sincsenek úgy a toppon, de a Klopp össze fogja őket szedni, de ne erről beszélünk, hanem azért vannak itt ebben, én szerintem, tehát én azért mondtam, hogy nagyon veszélyes az ukrán ellenfél, mert vannak, ez testi felépítés, nem is mindenki technikai, egy bivaj erős brigád, tehát ugye ott van például a Zubkov, aki játszott régen a Ferencvárosban. Most nem tudom, hogyha ott variál a szövetségkapitány, akkor nem biztos, hogy a Jeremcsukot vagy a Zubkovot együtt pályára küldi, de ott fizikailag nagyon erős emberek vannak. Na most fizikailag például a Vili Orbánt én kiválónak tartom, de azért legyünk őszinték, a Vili már nem olyan gyors, mint régen volt, tehát nem mindegy, hogy kit állítasz be mellé középső védőnek, aki esetleg egy pár harc után elmegy a csatár, és akkor utol kell valakinek érni. Na most ebben nyilván egy olyan ember kell, és én ezért gondolok például a Csingerre, aki ezt akár a lepattanó csatárt, úgy értve lepattanó tovább megy, utol tudja érni. Mert ez egy fantasztikusan fontos dolog, mert akkor, hogyha két kvázi nehézkesebb védő van közben, akkor nagyon statikus a védelem, tehát akkor le lehet őket játszani. Tehát például a Rosszinak ilyeneket biztos nem kell, hát biztos, hogy tudja ezt, és én azt gondolom, hogy nyilván neki a fejében több megoldás van a középső védőposztra, mert a Várkonyi is egy, annak ellenére, hogy egy nagy termetű játékos, meglepően gyors. Tehát mondom, tehát nem csak az nekünk a, nem, tehát az mondjuk kimondottan probléma, hogy nincs Varga, meg Sallai, de nem csak az egy csapat szerkezetben szerintem az elgondolkodtató, hogy velük az ő hiányuk hogyan oldja meg, hanem szerintem a Rossznak ilyenekkel is kell gondolkodni. Még mi van akkor, hogyha egy brusztos játékba mondjuk az eddig, remélem, hogy még egy-két évig azért, a Vili Orbán nélkülözhetetlen. Mi van, sárga lapot kap? Akkor már ugye gondolkodnék, hogy mi lesz a következő meccseken. Tehát ez kapitányi dolog.
3: Én mindig szeretem azokat a dolgokat, amikor vagy rossz, vagy jó, és nem a bizonytalan faktor. Mit értek ez alatt? Tehát a Vargáról pontosan tudod, hogy mit tud játszani. Most nem tudsz hozzányúlni, még ez is, hogy 45 perc esetleg nem. Elő kell venni valamit, egy B-tervet, hogy ki kell. És ha most már nincsenek felkészülési vagy barátságos meccsek, akkor itt az idő, hogy valakit kipróbálja az ő helyén. A Vargát tudod, hogy mit tud, a Szoboszlait tudod, mit tud. Ki kell próbálni ezeket az új arcokat, válogatott mezben, mert most nagyjából elhiszed, hogy mit tud a klub szinten, de hogy a válogatott közegben, amikor együtt készülnek közösen, telkiben mondjuk, hogy hat rá az új közeg, itt az idő, és ez szerintem sokkal tisztább képet fog adni, mint ha csak sejtünk valakiről, hogy talán tudja majd a Vargát pótolni, sokkal rosszabb lenne, hogyha egy olyan igazi tétmeccs, hogy mondjuk EB vagy VB selejtező. Ezek a nemzetek kupája, vagy ligá, minden.
6: Hát azért ez elviselhetező is.
4: Én is ellent mondok ennek, mert ez nekünk egy nagyon jó, hogy mondjak, mászóka volt a...
3: De nem tudsz mit csinálni. Be kell valakit tenned, a kapitánynak nem is kell, ez felesleges agysejtjei, nem kell, hogy arra, hogy mi van a Vargával. Nem, nincs Varga, szevasz, old meg. Ez a feladat.
2: Göbi, akartál hozzáfűzni valamit, vagy csak?
5: Jó. Ne, old meg.
4: Én fűzök. Egy dolgot, hogy, hogyha, mert én ugye...
3: Nem csak akit betesznek a helyükre.
4: Híve vagyok annak, hogy fölvállaljunk neveket meg, nem az, hogy tippeket, mert a múltkor ugye tippeltem, de szerencsére alul tippeltem egy döntetlenre tippeltem, ami végül egy órási azt hiszem Fradi siker lett, ha jól emlékszem.
5: Igen.
4: Na, nem ez a lényeg, hogy én nagyon sokat várok a Regics-től, Regics Damirtól, tehát nálam egy titkos, hogy mondjam, aki befuthat ezen a tornám, ugye, mert ez torna végül is a Nemzetek Ligája. Most, ha a Rossi ad neki bizalmat, tehát én egy játékügyesnek tartom, gyorsnak is tartom. Nagy kérdés, hogy a Rossi mennyire látja úgy, hogy most ebben a megváltozott körülmények között most neki ad egy, hogy mondjam, akár kulcsszerepet is adhat. De a Rossi ebben mindig jó volt, tehát ezt legyünk őszintén, mert az, hogy a Vili Orbánt valaki fölfedezi, hát az olyan őszintén szóval nagy szakmai, ezt most nem a Rossi hátányára mondom, csak honosítani kellett, de például fölfedezte a Schäfert. És mi lett a... Mert a Szobót se kellett fölfedezni, mert azt is ott állsz a korláton, látod, na ez nagyon jó játszik ez a srác, de ez nem kell szakembernek lenni. De meglátta például a Schäferbe, és a Schäfer egy egészen komplet, komplex játékos lett. Tehát nagyon sok, én a Rossi ilyen szempontból bízom, hogy nagyon jó szeme van, nagyon jól tudja, hogy kiket hova kell tenni.
3: Egyébként a Gábor Szobózta már a szovjet múltat, egy másik csoport ellen velünk is a szovjet emlőkön nevelkedett, hogy mindenban fogalmazzak, és akkor tehát itt a hazaszeretet, meg az otthoni dolgok, azok extra erőt tudnak kiváltani, és akkor még az északírekről nem beszéljünk, mert az, ott is mik mentek az elmúlt történelemórákon. Tehát ebből a szempontból nagyon kellemetlen mind a

0: nehéz volt,
1: iszen, és borzaszt, nem is jött össze. Erről van szó. Tehát ez most tényleg, mint több példa az Albán, nagyon jól mondod, mind a két meccs. Tehát ez, igen, nem szabad egy olyan szituba belekerülni.
2: Az egy új arc, akkor legyen még extra motiváció nekik, akik most újoncok a keretbe például. Ez most tudja megmutatni országvilágnak, nem csak a bajnokságban.
3: Ennek a témának akkor legyen ez a végszó. Nyilván még a következő napokban még rengeteg ideig nagyon sokat fogunk a magyar válogatott szereplésével kapcsolatban beszélni, és meglátjuk majd, hogy hogyan oldják meg ezeket a kihívásokat. Haladjunk tovább egy másik témával, továbbra is labdarúgás, de újabb fontos állomáshoz érkezett Pintér Dániel, ugye labdarúgóról van szó, hogy az Inter Miami 19 éves magyar-amerikai támadója meghívót kapott az Egyesült Államok U20-as válogatottjába, amely majd Spanyolországban Brazília és Dánia ellen játszik felkészülési mérkőzést. A 19 esztendős támadónak ez a meghívó egy újabb előrelépés, hiszen ugye korábban az U16-os, az U18-as és az U19-es korosztályban is számítottak rá, miközben magyar utánpótlás válogatottban is szerepelt. Hát mennyire követtétek Pintér Dánielnek a pályafutását? Mit szóltok ahhoz, hogy azért úgy néz ki, hogy ott az amerikai utánpótlás válogatottban igencsak számítanak rá? Nyilván ő amúgy úgy fogalmazott, hogy különleges helyzetben vagyok, mert magyar gyökereim vannak, de Amerikában születtem, itt nőttem fel, mindkét ország fontos nekem, jelenleg viszont most ott az amerikai válogatottban készül az újabb kihívások arra.
1: Ha kezdhetem, ezt is messziről kezdeném, amikor a 1994-ben, amikor az Amerikában, Egyesült Államokban rendezték a világbajnokságot, előtte, tehát játszottak nálunk is korábban a felkészülési mérkőzést, és ez még lehet, hogy a 90-es évek legelején volt, mindegy, itt volt az Egyesült Államok válogatott, és Bob Gensler volt a szövetségkapitány, egyébként Gensler Robertnek hívták, egy szenzációs, ott mondta angolul, hogy nyugodtan beszéljek magyarul, mert mindent ért, magyar gyökerei voltak, vannak, és gyakorlatilag válaszolgatott, és azt mondja, hogy az amerikai futballnak a legnagyobb erőssége nem feltétlenül az, hogy ki milyen jó futballista egyénileg, hanem az, hogy bekerülnek a rendszerbe, és ott gyakorlatilag, tehát végigkísérjük az egész korosztályt. Csak azt akarom mondani, hogy tehát most akkor itt ugrom egy nagyot. Ugye a Pintér most azt hiszem játszott egyébként magyar utánpótlás válogatottban, és azt is tudom, hogy van a Magyar Szövetségnek, persze, hogy van egy monitoring rendszer, ahol figyeli a kint külföldön élő magyarokat. De ez azért egy roppant veszélyes dolog annál az embernél, aki ugye látja, hogy ugye beszippantja ez az amerikai szisztéma, és ott is bevják az U16-ba, U18-ba, stb. És a gyerek be is vallja, hogy vannak amerikai magyar gyökerei, tehát ez egy eléggé semleges válasz arra, ha én most fölteszem neki a kérdést, hogy öreg, akkor itt vagyunk a Magyar Szövetségtől, akkor tessék most igent vagy nemet mondani, hogyha esetleg Marco Rossi úgy gondolja mondjuk fél év múlva, hogy behívnánk a válogatottba, hogy akkor hogy döntene. Tehát, mert ugye ott még, az, ugye még úgy van a szabály, most ezt nem tudom pontosan, hogy itt még nincs gond, ha utánpótlás.
2: Húsznál már.
0: Sőt, 21-be is játszhat, csak egy bizonyos ideig.
1: Igen.
2: Most volt, hogy vesztettünk el így most játékos.
0: Igen, Urblikot vesztettük el így. De egyébként az amerikai rendszer, nagyon érdekes szerintem abból a szempontból, hogy válogatott szinten nagyon jól működik ez, hogy a fiatalokat beteszik, akár felnőtt válogatott is elmennek, és láthatjuk, hogy mondjuk egy világbajnokságon tudnak 8-at döntőt játszani. Olyan játékosokkal, akik abban az MLS-ben játszanak, ami, hát elnézést kérek, de kis túlzással nézhetetlen. Tehát, hogy Pintér Dániel ott Messivel, Suárezzel, meg a többiekkel edz, szerintem az egy sokkal jobb fejlődés neki, mint hogy az MLS-ben meccsek vannak, mert ez egy nagyon lassú, kis körülményes bajnokság. Szerintem veszélyes is lenne akár mondjuk Rossinak bármikor is meghívni onnan egy játékost, tehát mondjuk gazdag Dániel, láthattuk. Voltak, igen, de az is mondjuk gazdag például, szerintem a honvédos múltja miatt került be annó, hiába az MLS-ben mondjuk rugdosta a gólokat, azt láthattuk, amikor hazajött egy válogatott mérkőzésre, az egy teljesen más szint, az sokkal gyorsabb, sokkal erősebb. MLS-ből szerintem magyar válogatottnak építeni nem lehet, de
2: az amerikai lehet,
0: mert ott valamiért egyébként működik ez az utánpótlás rendszer.
2: Ugye ebben az MLS-ben játszanak kanadai csapatok is, és például a legjobb kanadai mondjuk a Bayernbe játszik. Tud nyerni.
0: Hát, jó, tehát de nem is az MLS-be játszik.
2: Nem. Nem, de az alapot meg ott kapta meg.
0: Hát nem tehát annyira.

0: De az a lényeg, hogy tehát most ez a nyári VB is egy hatalmas hype-ot adott, plusz oda viszik Messit. Tehát próbálnak beletenni mindent, hogy a fiatalokat megnyerjék, és egy működő rendszert hoznak, arról nem beszélve, hogy a válogatottjuk stabilan VB résztvevő.
1: Hát
0: a magyar válogatott meg nem nevezhető.
2: De mi hol játszunk selejtezőket, ők meg hol?
0: Ausztrália is kérte magát át az ázsiai zónába, mi nyilván nem fogjuk tudni átkérni magunkat, de onnan ne, és de ha már kijut a VB-re, ott se játszik alá.
1: Nem játszik rosszul, persze.
0: Tehát mi már bele habarodnánk, ha USA-szerű VB eredményeink lennének az elmúlt pár évtizedben.
3: Ugye említette Göbi, hogy ugye az U21-ben is még játszhat, ott az amerikai utánpótlás válogatottban is, akár egy bizonyos ideig. Ugye ott van az olimpia, amivel kapcsolatban ugye azért nyilván felmerül, hogy ugye Egyesült Államok ott lesz, nyilván Los Angeles-i olimpián ott lesz, és hogy akár ott is szerepelhetne majd Pintér Dániel. Ilyen szempontból már ugye az ugye plusz két évről beszélünk, hogy látjátok, hogy olimpia szemben az egy olimpiai szereplés az amerikai válogatottal, magyar szempontból nézve egyébként, hát milyen fényben vetülne ki? Ha mondjuk Dániel úgy döntene, hogy ő azért szeretne ott lenni, ezért beépül ilyen szinten is a válogatottba ott Amerikában.
0: Hogyha ilyen hátteret kap az USA-ban, akkor szerintem ő nem fog a magyar válogatott felé kacsingatni. Hát nekünk itt egy nagyon jó EB szereplés, kijutás szereplés az, ami nyilván beszélni kéne vele, mert most csak így bele képzelem magam az ő helyébe, de ott kint van egy élete, attól még ő tud úgy magyar lelkű lenni, hogy az Egyesült Államok válogatottját erősíti, nem kell ahhoz ide jönnie szerintem, de ha teljesen úgy érzi, szerintem tárt karokkal várjuk. Nyilván akkor egy olyan csapat is kell mögé, egy olyan klub, ahol úgy tud játszani, hogy a magyar válogatottban legyen. Rossz egyébként az MLS-ből hoz ide játékosokat a válogatottban, csak ott jól kell szerepelni. Egy-kettőt azért. Nem is vagyunk sokan kint a tengeren túli bajnokságban, de nem feledkezik meg azokról a játékosokról.
1: Én emlékszem még arra például, ugye, hát most mondom a dárdai testvéreket, mert ugye igen. Nagyon egyszerű a történet, csak röviden, hát az idősebb Pali volt a szövetségkapitány Herta utánpótlás, akkor ugye a Marci játszott ugye a Hertába, akkor a Pali is, de ugye az időt Magyarország, akkor a Bence, ugye ő most meg is zavarodtam, Wolfsburg játékos, de ő itt volt egyébként pont a magyarországi U17-es tornán,
4: igen,
1: kiválóan játszott.
4: Arra és akkor
1: így van. Tehát magyarul felvetődött a kérdés, hogy a dárdai gyerekek melyik állampolgárságot választják. Mert az ugye nyilvánvaló volt, hogy a német válogatott jobb, mint a magyar, azért mondom ezt nevetve, mert persze, hogy nyilvánvaló volt.
0: Csak nagyon lehet, hogy nehezebb bekerülni,
1: igen, de azért a gyerekek játszogattak az utánpót, hát a Bence, hát az gyakorlatilag alapember. Alapembere volt az U17-nek, és a többi gyereknek se volt esélytelen, hogy bekerüljön a valamelyik utánpótlásához. És akkor ez a kérdés
0: és így erről. Az a pont, hogy...
1: Erről van szó. Én, és azt kell mondjam, tehát ugye itt a szülői ház is, azt is gondolom, tehát ugye az idősebb Pali ugye a Herta mellett elvállalta ugye a szövetségkapitányságot, nyilván ugye azért ment vissza Hertába, mert ott már szóltak a klubnál, hogy nem lehet itt párhuzamosan két dolgot, tehát egy magyarul egy fenékkel, hogy igen, két lovat nem lehet megülni. És ezért ment tulajdonképpen vissza, de ettől függetlenül a magyarságában senki nem kételkedik. Ezért csak azt akarom mondani, én nem tudom a Pintér családban milyen a szülői háttér, hogy ott mennyi, mert abszolút megértem azokat a gyerekeket, akik kinőnek fel, akár Németországba, akár az Egyesült Államokba, hogy mert őket már az egész, tényleg ez a nem nagyzolósz, ez a szocializáció, hogy kikkel barátkozol, kikkel tanul, szovjász iskába, ez őket már odaköti. Tehát itt már nincs az, hogy együtt fociztam a grundon az XY-nal, a magyar gyerekkel. Tehát ott egy teljesen más, ami egyébként abszolút érthető, mikor ezt akarom mondani.
0: Mikor állandóan jöttek haza. Tehát a nyarukat itt töltötték, és akkor
1: vagy a, nagy, vagy a nagypapa állandóan ment ki játszani hozzájuk, aki, most ezt félig mondom komolyan, ő volt a legjobb, a Dárdaiak közül a legjobb futballista, mert még láttam. Na minden, nem ez a lényeg, hogy nem tudjuk, hogy milyen a szülői háttér, hogy mennyire akarják ezt, kvázi ezt a magyar válogatottat. Tehát gyakorolnak-e nyomást, vagy azt mondják a gyereknek, döntsd el.
0: Az lesz. Ott kint ez van. Tengeren túli kultúra. A német kultúra azért, én 6 évet voltam Münchenben, bajor rész, és azt, ők hangsúlyozzák, hogy nem is németek, ők bajorok. Tehát ott azért az egy közelebb van a magyar kultúrkörhöz, mint a tengeren túli. Nagy, azért, hogy ott sokkal mobilisabb, tehát kap egy munkát valaki Los Angelesbe, akkor ott simán elköltözik Miami-ba vagy valamit, csak szerintem a mérleg leteszi a pályafutásánál az is, hogy a két válogatottnak mi a lehetőségei. És akkor majd egy 2 éven belül kell dönteni? 2 éven belül?
2: Hát nagyjából 2 év.
0: Igen.
2: De egyébként az tök jó, mert mondjuk a Los Angeles-i olimpia, és mondjuk egy...
0: Oda ki kell centizni, ne lelógjon bele. Ne egy napok múljonnak. Ezt egyébként le lehet vele ülni. Szerintem mi újságírók is tudnánk vele ezzel kapcsolatban beszélni. Nem csak az MLS-nek a megfigyelői, vagy az Egyesült Államok Labdarúgó Szövetségének képviselői. Meg kell nézni, hogy...
2: Először összetem mondjuk rúgjon 10 gólt egy szezonban, és akkor utána felhívjuk, hogy
0: egyébként...
2: elbeszélgetnénk vele. Itt a sportkörbe is akár.
3: Az első gólját már megszerezte egyébként.
2: Igen, egy.
3: Igen.
0: Na, már csak 9.
3: Na jó, van, meglátjuk majd, hogy Pintér Dániel hogyan írja tovább a pályafutását. Hamarosan folytatjuk a Nemzeti Sportkör, de most jöjjenek a hírek.
4: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Döntőbe jutott Hámori Luca az ökölvívó Európa-bajnokságon. Házkutatást tartottak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. Velünk marad a kellemes őszi idő. A mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
6: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azaria Aminyevával mérkőzik péntek este. 7 légiós szerepel a magyar női jégkorong válogatott keretében a jövő heti Mátyásföldi 4 nemzet tornán. A Dylanny Collins szövetségi kapitány irányított a magyar csapat, csütörtökön Szlovákiával, pénteken az elit világbajnokságra készülő Japánnal, szombaton pedig Franciaországgal találkozik. A keretbe 3 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár kapott meghívót, a válogatott hétfőtől készül közösen. Hosszantartó súlyos betegség után életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, a Győri Eto korábbi kézilabdázója, a Győri Audi Eto utánpótlás edzője, sportmunkatársa, közölte a Magyar Kézilabda Szövetség. Konkoly Tamás számos NB1-es találkozón szerepelt a Győri Eto csapatában, majd 2012-től a Győri Audi Eto utánpótlás edzőjeként, sportszervezőjeként dolgozott 15 esztendőn keresztül. Keze alatt rengeteg tehetséges játékos pallérozódott, akik közül sokan később az élvonalig jutottak.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A kormányfő tegnap videó üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél, a rendőrség házkutatást tartott a társaságnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a cég havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Az akciót a Fidesz politikai indítatásúnak nevezte. A párt közleményében úgy fogalmaz, a rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg bűncselekményt. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. Alkalmi bélyegblokkot bocsájt ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teáskészletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni.
4: Közlekedés.
6: Az M0-as autóút déli részén gyál közelében két személy autó karambolozott. A műszaki mentés a belső sávon zajlik, a kialakult torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és az M0-as autóút közti szakaszon torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz Tatabányánál van. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük kerülni jelentős késést okozhat. Aki teheti, Tatáról térjen le az egyes főútra.
4: Időjárás.
6: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor fordulhat elő. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szél élénk, olykor erős lökések. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5 és 12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, a mikrofonnál Somogyi Zsófi, a vendégeink pedig továbbra is Göbölyös Gábor, Spiller István és Turi Gábor. És még egy labdarúgáshoz kapcsolódó témát felhoznék, illetve Szűcs Miklós szerkesztőnk is ezt a témát ajánlotta megvitatásra, ugyanis a La Liga elnöke Javier Tebas alaposan beleszállt a Real Madridba, annak Atlético Madrid elleni 2-1-es vereséggel végződött mérkőzése után. A Liga vezetője arról írt, hogy a királyi gárda szerint mindig más a hibás, most éppen a játékvezetők, s hogy a klub az állandó panaszkodással és az összeesküvés elméletekkel csak a csapat gyenge teljesítményéről akarja elterelni a figyelmet. A Real Madrid reagált Javier Tebas szavaira, klub közleményt adott ki, melyben többek között kifejtette, szerinte milyen vezetőre van szüksége a szervezetnek. olyan emberre van szükség, aki megérti a tisztségének lényegét, hiszen a La Liga elnöke nem a bajnokság tulajdonosa, hanem egy olyan vezető, aki a részvevő klubokat szolgálja, melyek felhatalmazzák a sorozat irányításával. A kluboknak olyan emberre van szükségük, aki ezt a küldetést tisztességgel teljesíti. Mennyire tudjátok, az, gondolom tudjátok az előzményeit, nyilván ennek, a, ennek az afférnak, ahogyan gondolom, akkor azt is tudjátok, hogy azért a, az a spanyol játékvezető Miguel Ángel Ortiz Arias, aki vezette ezt a mérkőzést, azért véletlenül majd kap eltiltást, vagy legalábbis majd a hibái miatt, amiket végül is ugye, vagyis mondjam, rossz döntéseket, vagy nem hozott meg olyan döntéseket, amiket meg kellett volna hozni, végül is majd lesz következménye, de nyilván ez most egy másik féle vetülete ennek a témának. Hogy látjátok, hogy a, nyilván a Real Madrid és a La Liga közötti ellentét azért ez nem ma kezdődött. Szóval ez miről szól? Ez arról szól, hogy csak nyilván beleállunk a másikba, mert már ez az, ami ugye a hatalmi harcok között azért elő szokott fordulni, vagy szerintetek ez, ez most éppen miről szól egészen pontosan ez a vita?
2: Hát ilyen erőfitoktatásról szerintem, és nekem az a furcsa az egész történet, nem furcsa, hanem hogy tehát mondjuk ugyanez Angliába fordult volna elő, akkor szerintem a mérkőzés másnapján az FA hivatalosan kiad egy közleményt, hogy elnézést kérünk, elmaradt két piros lap, itt vannak a felvételek.
0: Most volt egy az
2: bocsánat, a bírót eltétjük így meg úgy. Tehát itt ugye már Mourinho elkezdte azzal, hogy két képet kimutatott a sajtóra.
0: De úgy ment el.
2: Ami elkészített, én nem vagyok Real Madrid drukker, és nem vagyok Mourinho fan, de szerintem zseniális volt. Tehát én ezt teljes mértékben adom, mert két olyan belépőről volt szó, ami hát ráadásul lehet látni a fényképeken, hogy a játékvezető egy méterre van az esettől, a lehető legjobb szögben van, a játékosnak kis ilyen eltörik a lába, és ezt, hogy varvizsgálat után sem sikerül piros lapra váltani, az számomra megdöbbentő. Mourinho hozta a formáját, és az, hogy a liga elnöke egy ilyen nyilatkozatba válaszol, ez szerintem elképesztő, tehát nem tudom elképzelni itthon Magyarországon, mondjuk nem tudom, Csányi Sándor felszólal, hogy a melyik klubnak hogyan néha kell viselkedni. De nem ilyen stílusban. Ez annyira spanyolos, hogy az elképesztő. Nekem nagyon furcsa, és ráadásul tényleg a
3: kicsit rosszkor is,
2: világ futball egyik ékkövéről beszélünk, a Real Madrid. Nem azt mondom, hogy a spanyol ligának a tenyerén kéne hordozni a Realt, mert nem. De nekem nagyon furcsa, hogy így bánnak egy ilyen klubba.
0: Nekem olyan a mentalitásom, hogy azért egy vesztes meccs után nem kezdem el a bírót, vagy a külső körülményeket.
2: De azért, mert hokis vagy.
0: Tehát ez egy nemesebb sport.
8: Ez egy csúnya belépő volt.
0: Csúnya belépő volt.
2: Nagyon.
0: De ugyanakkor, ha nem ez a végeredmény, mint ami lett, tehát először azért az első gondolatom mindig az, hogy hol rontottam el azt a meccset, és ha megkeresem azt, hogy lehet, hogy ezt ilyen bírói tévedések, rossz ítéletek, elmaradt ítéletek miatt is lett volna esélyem győzni, akkor még lehet, hogy csöndben maradok egy picit, de már úgy valószínűleg az volt, hogy ez már nem az első zakója volt a Reálnak, új edzővel, egy neves, világ egyik legismertebb trénerével, aki valószínűleg olyan ingerülten jön le, hogy egyik munkatársának, vagy beosztottjának szólt, te most 5 perc múlva sajtó, nyomtasd már ki ezt a két belépőt. Szóval ez az első gondolata, akkor nem biztos, hogy jó helyen jár, szerintem, mert valószínűleg ő is megpróbálja magát védeni, hogy én idejövök, ígérek nektek fűt, fát, beérjük a Barszát, és akkor közben itt meg jönnek a zakók, tehát előbb-utóbb őt is számon fogják majd kérni, hogy miért. Igaza van, hogy ezek elmaradt ítéletek, de egyébként egy-egy meccsen és az élet nagy számok alapján majd hosszú távon döntetlenre játszik. Tehát valaki majd elő fog venni, és elő is vett olyan dolgot, amikor meg a Reálnak volt baromi a kedves az ítélet. És egy-egy meccsen így van ezernyi meccs. És a másik mindenkit saras, mert a
3: de liga akkor szerinted megint nem lehet felszólalni, ha...
0: Nem egyből ez az első. Uh-huh. Tehát, hogy csak erre kisarkítsam, hogy azért kaptam ki, mert a bíró hülye volt, béna volt, néma maradt a síp, azért nem, mert 5 méterről fölé rúgom, azért nem vagyok hibás. Meg a játékosom sem. Én jövök új edzőként, én vagyok a világ legkevesebb edzőjés, közben már nem tudom, már lemaradok már a Barszától, már most, szeptember végén, jelentős ponton. Jó, de
2: bocsánat, közben szólok, tehát a Betis volt ugye az első veresége, ahol a Real nem tudom ki, hogy ott 25 zicsert, de ott el is mondta a Mourinho, hogy hát ez most egy ajándék volt az ellenfélnek, meg kihagytuk mindent rendben, több... de ez egy madridi derbi volt, amit tényleg döntően befolyásolt egy ilyen ítélet, kis ilyen
0: de lesz olyan meccs, amikor majd nekik lesz kedvező. De a liga elnök se válaszol így vissza.
2: Hát az nem.
0: Ilyen provokatív felvetésekre a legjobb esetben a csönd.
3: De egy olyan hevületben, egy ilyen rangos derbin, ami azért nyilván nem tudod azt mondani,
0: az érzelmeket. A Göbi jó mondta, hogy a Mourinho se sikerült.
1: Tehát, bocsánatot kérek, tehát a Mourinho csendben maradni, tehát olyat nem hallottunk. Tehát gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy tetszett volna megnyerni a mérkőzést.
0: Igen. És igen, akkor veszed
1: nagyon jó, hogy felvetődött, hogy ugye az Atlético volt az ellenfél, tehát az volt a városi derbi, mindenféle Barcelonával való, hogy mondjam, konfliktus mellett fogalmazzunk így, de hát azért persze, akkor lehetett volna reagálni, csak akkor nem lehet volna írték a 2-1-re a Real Madrid gyere, és akkor kirakja a Mourinho ezt, de hát ugye az ő szempontjukból sajnos nem nyertek 2-1-re, tehát tetszettek volna nyerni, az a véleményem. És lehet, nem akarok itt előre, én nagyon tisztelem őt, és én még mindig azt mondom, hogy lehet, hogy régi lesz a Real Madrid, de egyelőre nem úgy látom. Tehát én kicsit csalódtam, notabene nagyon kevés idő telt el.
0: Egyik része, én mondom, ez tényleg abszolút az én megérzésem, hogy a Göbi mondja, a hokis mentalitás. Csönd, számolok.
2: Nem számolsz. Fradi Újpesten se állsz neki számolgatni, akármelyik
0: oldalon. De akkor úgy kezdem a sajtót, elcsesztünk 82 zicsert, de közben volt olyan, amit szerintünk a játékvezető, erre meg a liga úgy válaszol, hogy csöndbe marad, és jelzi, hogy valóban a játékvezetőnek volt két súlyos, vagy x darab súlyos, ezért őt most egy pár hétre jegeljük.
3: Ugye a Real Madrid meg kapott egy piros lapot, ott ugye megnézték, és végül piros lapot adtak.
2: De egyik, tehát hogy az sem volt vitás helyzet. Egyébként az egy teljesen jogos dolog volt, csak a másik is.
3: Igen, tehát hogy itt szerintem ilyenkor azért volt. Nagyon nehéz, ráadásul két ilyen eléggé súlyos esetet is benézni, tehát hogy ilyen szempontból talán érthető az indulat.
0: Ilyenkor, hogyha majd lesz olyan, amikor a Reálnak vagy a Mourinho-nak kedves döntés születik, akkor is ki fogja nyomtatni azt, hogy most jó tanul nyertünk. És akkor itt az ellenfélnek kellett volna, és így megmutatja. Nem. Lesz a szezonban olyan, amikor most vannak ilyen periódusok, hogy pár hétig most tolod a rollert. De legközelebb meg majd te fogsz rajta
1: szárnyalni. Aztán volt a Zanettinek volt egy olyan nyilatkozata ennek kapcsán, hogy be kéne tiltani, hogy még az olyan híres edzők, mint a Mourinho is bírálják a játékvezetőket. Ez se rossz egyébként.
0: Azt tényleg nem szeretem, hogy nem lehet bírálni. Azt nem szeretem, hogy bevakkantasz valamit, és már a magyar NB1-ben is így röpködnek a forintok, meg az esetleges eltiltások, fegyelmik. Tehát a játék nem lehet elküldeni az anyjába. Ez nyilvánvaló. De az, hogy rossz ítéletet hozott, ezt miért nem mondhatná? És nem vitatom, hogy a Mourinho-nak joga volt ezt bemutatni akár a sajtótájékoztatón. Csak én az, hogy ha az érettségire készülök, nem azzal foglalkozom, hogy jaj,
3: akkor
0: bárcsak
3: akkor te egyetértesz Javier Tebas, a La Liga elnöke mondandójával.
0: Nem, azzal se értek egyet, nagyon érdekes. Tehát neki meg az lett volna, hogy csöndben marad, provokatíve lépett fel a
2: de nem a
0: Mourinho
2: tartalmával, azzal viszont nagyjából
0: a tartalmat vissza kéne gondolnom.
3: Mindig más a hibás.
0: De azt sem most mondom el. Nekem esik otthon a lányom, ő sem mondom el, hogy csöndbe elmegyek, és akkor elintéződik ez magától, és akkor megmondom neki, hogy ez a saját feladatodat, neked az a feladat, hogy készíts fel a csapatodat, de nem, a másik nem biztos, hogy nyilvános csörtéket csinálok, és a ligának se az a feladata, hogy vissza. Hogy mondtad, Göbi, hogy erőfitoktatás, ha most férfi műsor lenne, és nem nagy nyilvánosság előtt, mást mondanánk, hogy ez milyen méregetés, de itt jelen pillanatban az történik, hogy a liga is megpróbált egy valami látványosan visszaszólni egy olyan edzőnek, akinek most csöndbe kéne maradni, meg kikapott, nem először.
3: Jó, hát meglátjuk akkor, hogy hogyan megy tovább ez a kapcsolat. Váltsunk egy, van még egy kis időnk, váltsunk témát, beszélünk kézilabdáról, hiszen a női kézilabda válogatottunk a hétvégén Bukarestben, az Eurókupa 4-es döntőjében szerepel, az elődöntőben majd hát Norvégia lesz az ellenfél, a másik ágon pedig Dánia-Románia meccset rendeznek. Ti hogy látjátok ennek a tornának a rangját, és hát mondjuk Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szempontjából mi mindenről szólhat, vagy egyáltalán ugye a válogatott szempontjából miről szólhat ez a torna, ez a 4-es döntő?
0: Nem kell sakkoznod, hogy kivel játszom, hogy ebben az Eurókupában csak azok játszanak, akik már biztos résztvevői voltak, vagy lesznek a következő nagy tornának. Így aztán elég komoly riválisaink is vannak. Ez a Norvégia, ez most jelenleg a jéghegy csúcsa lehet. Közeleg az évvégi nagy torna. Ebből a szempontból tök jó, hogy ilyen. Tétje úgy klasszikusan nincs, de legalább ad neki valami rangot az Európai Szövetség, hogy nem azt mondja, hogy Mikulás kupa, vagy valami szponzort, hanem ráhúz egy ilyen euró, kupa, és akkor jó hangzik. És ez négy jó csapat. Meg vagy alanyi jogon van ott, vagy rendezőként, ebből a szempontból tök jó, de igazából tehát sehova nem lehet kijutni, nem esel ki, és tök jó azért, hogy nem kell gondolkodnod, hogy kikkel szervez meg mondjuk egy felkészülési meccset, ráadásul a magyar válogatott szempontjából meg tök jó, hogy föl tudja mérni magát Norvégia ellen biztos, és akkor vagy dán, vagy román, és mind a bárki jön majd velünk szembe, az ellen is egy nagyon jó fokmérő, és hogy állsz, így mondjuk két hónappal az év legfontosabb esemény előtt. Ebből a szempontból tök jó.
1: Szerintem is, mondjuk egy norvég elleni meccsnek mindig van kockázata, uh-huh. még barátságos, vagy ez most úgymond barátságos, tehát tét nélküli felállásban is. Amelyen a másik ágon a befutó, tehát a végén ugye szerintem magyar-román lesz, tehát iszaki döntő lesz, és magyar-románt fogunk játszani, ugye? Körülbelül.
2: Azért.
1: Nem?
2: Hát ez a papírforma, igen.
1: Nem akarom én ezt persze egyből, de ez a papírforma, és egyébként nekünk az igazi fokmérő, hogy esetleg ott, hát nem tudom, jó lenne a románokat ki megverni saját otthonunkban, az mindig. Az én emlékszem még a 2000-es vagy 2002-es
0: a 2000-es év az baromi jó volt, mert a norvégokat a Sydney olimpián vertük úgy, hogy az előtte levő 98-as EB-n Hollandiában, Hertogenbosch-ban, 99-ben Trondheimben olyan VB-nk volt 99-ben, hogy egy vereségünk volt a norvégok elleni negyed döntő, föl kellett vonatoznunk Trondheimbe, Lillehammeri bázissal, és utána ez a norvég válogatott, néztem, az még a mocsai korszak eleje volt, ez verhetetlen. Erre jött a Sydney olimpia, és elvertük őket. Majd aztán jött a dánok elleni döntő, és utána ez volt szeptember vége, és utána decemberben
1: így
0: pedig
1: van,
0: a romániai
1: elvén, van.
0: A románokat az elődöntőben, bizony. Bukarestben, villanykapcsolós farkaság is góllal.
1: Világos.
0: Evertük nagyon, és utána még az ukránokat is a döntőbe, de az az igazság, ez a norvég válogatott a Sydney olimpia óta, meg előtte is ez a pár év, a Sydney minusz csak ver mindenkit, tehát minket nagyon. És voltak ebben nagyon fájó vereségek is, de most a lányoknak lesz egy ilyen időközi bizonyítványa ez a jó helyen lesz, tehát nem itthon kell játszanunk idegenbe, jó ellenfelek kell, mindenki most már az év végére készül, tehát nem egy ilyen alkalmi liga válogatottal, hanem a Golovin mesternek is számíthat újra szülésből visszatérő, sérültből visszatérő, tehát egy jó, egy nagyon jó kis torna lesz, jó bizonyítványa.
1: Ha már farkaságit említetted, azon a 2000-es EB-n ugye rengeteg székely szurkoló volt a Bukarestben, tehát nem az volt, hogy egy este a székely, hanem egy este a románoknál.
0: Ott volt,
1: egy este a románoknál. És amikor föl akartak, gratulálni akartak a székely szurkolók, és ugye ott a rendezők nem engedték volna felszállni őket, a Magyar Bursza, az AG elintézte, hogy ott lehet, tehát ott a busz körül lehetett, hogy mondjam, ünnepelni a magyarokat. Tehát ezt csak azért mondom, ugye, mert egy magyar románnak, tehát akarva, akaratlan, és van egy más töltése is, mint az, hogy két csapat kézilabda mérkőzést játszik, vagy bármilyen sportágban. Tehát ezt ne tagadjuk.
2: Szóval milyen szenzáció lenne, hogy magyar dán lenne.
3: Így.
2: A döntőben egy magyar dán.
0: Ez jó.
2: A szövetségkapitány azt mondta tegnap, hogy annak örülne, az 59. percig nem dőlne el ez a mérkőzés. Szerintem az már önmagában egyébként egy óriási eredmény lenne a norvégok ellen, hogyha jól olvastam, gyakorlatilag ilyen teljes tűzerővel érkeznek ők erre a tornára, tehát mindenki ott lesz, aki számít a norvég csapatba.
0: Ebből a szempontból
2: vannak sérültek is, tehát Albe Kanna például nincsen.
0: Ez egy remek ötlet volt még, nem tudom mióta, néhány éve van ez az Eurókupa, de nagyon jónak látom, hogy...
2: Nem furcsa ez az időpont egyébként? Ez a szeptember vége? Tehát, hogy éppen csak elkezdődtek a bajnokságok.
0: Ne közvetlenül a torna előtt legyen, hanem azért most még egy kicsit megszakítja mind a BL-t, tehát a nemzetközi kupákat is, mint a fociban egyébként most a Nemzetek Ligája, hogy elkezdődik a bajnokság mindenhol, aztán most leállnak két hétre, itt most a nőknél mondjuk nagyjából egy hétre, de ez így nagyon egy ütemet ad a szezonnak, és a játékosok is így azért láthatják most, hogy ne közvetlen a vizsga előtt derüljön ki egy-két nappal, hogy nagyon gyökkettő vagy, hanem
3: csak a norvégok ellen milyen vizsga az, ami...
0: Na, egy szoros meccs. Szoros meccs. Eredménnyel is lehet mondani, tehát 10 fölött az már fájó, de hogy megráncigáljuk a bajszukat, és nem ezzel, mert a csajok elkapják a fonalat, ebből lehet egy baromi szoros meccs is. De benne van az is, mint ahogy sajnos már láttam én 97-98 óta, hogy ez a norvégok azért nem csak a tudásban, hanem van a meccseink javarészének, egy norvég-magyarnak egy olyan mentális deficitünk van néha, hogy...
2: De
0: hogy,
2: szépen hogy, mint mocsait.
0: Hogy belefutunk fájó dolgokba is, amikor kétszer annyi gólt kapunk, mint amennyit lövünk. Láttam ilyet is sajnos. De láttam a Sydney elődöntőt is, tehát abból én tudok erőt meríteni. A mai gyerekek közül, akik játszanak, még néhányan meg se születtek akkor. De ez egy nagyon várom ezt a tornát.
3: Hát alig van pár percünk, de akkor még egy gyors véleményre kíváncsi vagyok tőletek, hiszen az MMA, azaz a kevert harcművészet szeretne bekerülni a 2032-es Brisbane-i nyári olimpia programjába, a sportág egy finomított vér- és ketrecmentes változatával. Az MMA egyelőre nagyon messze van az olimpiai szerepléstől, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOBA sok közül egyik nemzetközi szövetségét sem ismerte még el. Tényleg 3 percünk van, de azért ez a hír, ez titeket mennyire ellepett meg, mennyire tudjátok elképzelni, hogy 2032-ben ez a kevert harcművészet valamilyen változata majd ott legyen a programban.
2: Nekem még azt is nehezebb volt elképzelni, hogy MMA vér és ketrec nélkül, tehát hogy ez hogy olyan tervezik.
0: De a flag football, tudod.
2: Tehát nem tudom, kosárlabda, labda meg kosár nélkül, tehát szerintem ez nem valósulhat meg.
0: 5 karikás idegennek érzem, ráadásul össze kéne fogni, mert rengeteg szervezet van, és akkor a NOB kivel egyeztessen, és akkor ezek egymásra ott lövöldöznek. A legnagyobb esélyük akkor ennek bekerülne, bejönnének egy NOB kongresszus, és mindenkiből kivernék a szavazatot. De...
3: Ezt bocsánat. Nem fogják megcsinálni. Érveik szerint egyébként az MMA világszerte nagyon népszerű, és ráadásul rengeteg fiatal szereti. Ezzel próbálnak egyébként érvelni, és nem igényel speciális útcsarnokot sem a megrendezése.
1: Bocsánat, bármelyik sportágról el lehet mondani.
3: Ez így van. Ők ezzel
0: de ott vannak próbálnak bemutatóként. Élen. Az amerikai futball is bemutatóként ez, hogy ki kell kapni egy zászlót ott, és olyan csonttörő ütközéseket sikerült kivenni olimpia szintjén.
2: Jó, de
0: az,
2: lesz
0: az MMA-ban nem, ennyi, tehát hogy... hoki ütközés nélkül, tehát az ilyen all-star, uh-huh. Vér és ketrec nélkül.
2: De most megkarcolod a másikat, akkor leléptetnek.
0: Vannak ezek a, tudod, más sport, egy full kontakt, meg szemikontakt, meg csak formagyakorlat. Ez túl művészi lenne. Ezt így nem érzem, hogy ennek a sportágnak...
2: Művészi MMA?
0: Igen, nem tudom.
3: A mindenik ez egyébként akkor Kirsty Coventry, tehát a NOB elnökét is már megkereste a Nemzetközi Szövetségnek az elnöke. Meglátjuk majd, hogy mire fognak jutni. Valóban egyelőre most még úgy néz ki, hogy azért
0: nem akar menni olimpiai sportra?
3: bármi meg lehet. Arra már nem maradt időnk, hogy arról beszéljünk, hogy jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját, még ez az, amiről beszélhetünk volna, de majd akkor ezt egy másik adásban megteszik ti, vagy majd megteszik a kollégák. A Nemzeti Sportkör ezzel véget, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok Göbölyös Gábornak, Turi Gábornak és Piller Istvánnak. Köszönöm a részvételt, Hazafutás pedig hamarosan folytatjuk.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Adásunkat pedig utánpótlás neveléssel folytatjuk. A Sportol a gyerek sorozatunk második része következik, a műsorvezető Cseszregi Balázs.
4: Szeretettel köszöntöm a műsorunk második adásának vendégeit, Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus, illetve sportkonzultáns, illetve Havas Máté, az Eto FC akadémiai igazgatója. A mai műsorunk tulajdonképpen folytatása is, meg nem is az első résznek, hiszen a kiválasztással, a sportág választással foglalkozunk. Bocsánat, de Mátéhoz fordulok először, mint szülő. Te mit mondtál a fiadnak, hogy hogyan válaszol sportágat, ha egyáltalán befolyásoltad-e?
5: Próbáltam nem befolyásolni, úgyhogy a sportba dolgozom, én próbáltam nem befolyásolni. Mindig a közegben talált magának olyan elfoglaltságot, mivel alapból egy ilyen társasági emberként éli életét. Az óvodába találkozott először a judóval, az hamar kiderült, hogy nem az ő sportága, mert fegyelem, odafigyelés és koncentráció, tehát abban a korban volt, hogy egy éve fiatalabbként ez nagyon nem feküdt neki, viszont mozgás mint a tanulás szempontjában nagyon jó volt. És akkor nyilván én szülőként egy kikötésem volt, hogy tanuljon meg úszni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy nekem ez kimarad gyerekkoromban, és én úgymond idősen tanultam meg, az annyira nem volt kellemes, viszont szerettem volna, hogy minél előbb, mivel szerette a vizet, meg szereti a mai napig a vizet, megtanult úszni. Kicsit ott is ragadt, ha bár ott aztán jöttek volna már ezek a reggeli edzések, akkor ő mondta, hogy annyira ezt nem igazán szeretné. És én nem erőltettem, majd jött ez a 11-12 év, amikor azt mondta, hogy hát lát engem a labdarúgásba dolgozni, akkor kipróbálna ezt a sportágat. Nyilván már hátrányban volt ekkor, de kitartással, szorgalommal, akarattal belállt ebbe a dologba. Én mindig két dolgot kérdeztem edzés után tőle, hogy jól érezted-e magad, és hogy jöjjünk el legközelebb. Amíg erre a két dologra igen a válasz, akkor azt mondtam, hogy nekem szülőként az a kötelességem, hogy akkor hozzam, és én személy szerint semmi elvárás, sokkal nagyobb elvárásokat támaszt maga elé, mint mondjuk én szülőként. Én mindig ez a két dolog van neki. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy fontos a sport, nagyon fontos, hogy mozogjon, és ez egy alapszabályunk. Két alapszabály van, hogy amit kipróbálunk, az fél évig minimum csináljuk, tehát nem hagyjuk abba, illetve hogyha valamit abba is hagyunk, akkor várom az alternatívát, hogy mi a következő mozgás, mert ez nagyon fontos.
4: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, tökéletesen rímel arra, amit az első adásunkban Tibenszki Móni Liza mondott a fiáról, a kisebbikről, aki azt mondta, hogy ő gyakorlatilag nekivágott valaminek, aztán újra nekivágott, és akkor azt mondta, hogy jól van, fiam, akkor innentől kezdve fél évig csinálod ezt a sportágat, és utána majd, ha akarsz, akkor váltatsz, ha nem, akkor megragadsz, és végül csak megragadt egy sportágnál, és láttam, Viki, hogy bologattál mindenre, amit Máté mondott.
6: Én ugyanezt szoktam mondani a gyerekeknek, köszöntöm a hallgatókat. Nincs olyan, hogy nem sportolunk, és ez különben több szempontból is, nem csak a testi, meg a testtudat fejlődés, hanem hát a kognitív és a pszichés fejlődés egyik alapja.
4: De viszont nagyon sok úszóval is dolgozol együtt, ha szabad ennyi titkot elárulni. Igen. És az egyik ilyen probléma egyébként, vagy nem tudom probléma-e, de hogy egyik ilyen nehézség lehet az valóban, amit a Máté mondott, hogy az iszonyatos fegyelmet, kitartást kíván, nem csak a korai kelés, hanem a faltól falig. Tehát olyan monotónia tűrés kell egy akár 6-7 éves gyereknek, az enyém körülbelül mind a kettő így tanult meg úszni 6-7 évesen, hogy én csodáltam egyébként, hogy egyáltalán hajlandóak voltak beleugrani a medencébe.
6: És hát kezdetben a szülőktől is egy hatalmas kitartást kíván, hát hiszen mi visszük edzésre, és mi is hozzuk, szóval, hogy az egy nagy-nagy, szerintem az egyik legnehezebb teljesítménysport, nyilván nagyon sok nehéz van, de pont emiatt, hogy reggel 5-kor kell kelni, és hogy az egész család e köré szerveződik, azért az egy nagyon bonyolult.
4: Mondott Máté még egy dolgot, hogy nem támaszt a fia felé követelményeket, sokkal nagyobbakat támaszt a fia saját maga felé, holott néha a szülő akarja megélni a saját álmait a fiában, legalábbis, vagy a gyermekeiben, én ezt látom.
6: Hát ez alapvetően azért természetes, hogy egy kicsit terelgetjük a gyerekeket, de az biztos, hogy a motiváció kezdeti csírája az élmény szintű. Egy gyerek nem azt fogja akarni, hogy ő híres úszó akar lenni, nyilván ez csak egy címke lehet, de hogy maga a motiváció, hogy újra és újra akarja csinálni, az a jó érzés, amit biztosít neki az edzés, biztosít a mozgás, tehát hogy innentől kezdődik az, hogy aztán persze később jön a megfelelés, később jön a teljesítménykényszer, de ez már mind a gyereké lesz, tehát hogy az, hogy a szülői minták adottak, és hogy akarja utánozni, meg megfelelni a szülőnek, az egy alapelvárás, és ezt nem is tudjuk kiírtani egy gyerekből, és nem is akarjuk, mert hogy később aztán ez alakul át a saját megfelelési kényszerévé, meg a saját teljesítménykényszerévé.
4: Akadémiai igazgatóként azt hogy látod, hogy mi tartja ott a gyereket a labdarúgásban?
5: Én hiszem, hogy a sportág iránti szenvedélye, szeretete kell, hogy ott tartson mindenkit. Nyilván van benne egy motiváció, mi megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni, hogy inspiráljuk őket ebben az egész történetben, de nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy játékos érkezik hozzánk, mi akkor tudunk vele igazán jó eredményt elérni a sporton belül, ha jól érzi magát ebben a környezetben. Ha állandóan feszítve van, állandóan magas stresszbe van, idézőjelben mondjuk rossz irányban, akkor szerintem a teljesítményét, vagy a fejlődését is ez befolyásolja. Tehát ez nagyon fontos, egy olyan környezet. Természetesen akadémiaként egy versenyben vannak napi szinten, de nagyon fontos, hogy emellett azért ők gyerekek, tehát muszáj azt is megtartani nekik, akár az iskolával karöltve, akár más területtel karöltve, de nagyon fontos, akiből ez a szenvedély, én azt gondolom, hogy ez a sportág iránti szeretett szenvedély hiányzik abból, utána nagyon nehéz azzal fejlődést elérni, meg szerintem annak limitált dolgai lesznek. Arra próbálunk nagyon odafigyelni, hogyha bármilyen törés van, akkor elsődlegesen szakemberrel, közösen a szülőkkel leülünk, illetve a játékos, és megpróbáljuk feltárni ezeket az okokat, és megpróbálunk segíteni. Tehát nem az első, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, hanem inkább abba próbálunk megnézni, hogy mi az oka ennek, hogyha esetleg valami ilyen oknál fogva ez a fejlődés megtörik, vagy visszaesik. Mellette, ha ilyen történik, én azt gondolom, hogy nem feltétlen tragédia, hanem meg kell próbálni a lehető legjobbat kihozni, és azért nálunk jellemző, hogy több mint 15 olyan munkavállalónk van, aki korábban akadémista volt, és nyilván a labdarúgó pályán nem tudta elérni azt a legmagasabb szintet, most viszont napi szinten abba dolgozhat, ami beélt eddig is, csak átkerült, én mindig úgy szoktam fogalmazni, a sötét oldalra, és akkor sokkal hitelesebbek ők, amikor elmondják a játékosoknak. Egy az generációból is közelebb állnak hozzá, mint mondjuk én sajnos, habár próbálom ezt is tanulni, de nyilván minél fiatalabb kollégák annál inkább értik a mostani újabb generációt, és ezáltal az üzenetek is jobban és hitelesebben át tudnak menni.
4: Érdekes ez, amit mondtál, hogy minél fiatalabb kollégák, de én meg azt láttam, és akkor ez megint egy kicsi visszacsatolás az előző műsorra, hogy néha az, hogy egy fiatal az edző, és fiatalabb akár a szülőnél, az okozhat gondot, hogy hogyan mondja el a szülőnek, hogy bocs, de nem fejlődik úgy a gyerek, vagy már nem ide való, vagy hogyan szólítsa meg egyáltalán a szülőt, és néha azt veszem észre, hogy ebből lesz egy ilyen, bocsánat, nem tudom máshogy mondani, kummogás, inkább lehajtom a fejemet, jó, van, akkor nem mondok semmit, és mind a kettőtök véleményére kíváncsi vagyok, és akkor legyen ez.
6: Hát igazán én azt gondolom, hogy ez nem igazán életkor kérdése, hanem az a értékrend, vagy az a kommunikációs stílus, tehát hogy ezt meg kell tanulni szülőkkel beszélni, nekem is néha nehézség, ennyi idősen, nyilván aki még fiatalabb, még nehezebb, de hogy ez egy tanulható képesség, tehát hogy ott az tény, hogy egy gyerek sportnál nagyon együtt kell mozognunk, meg együtt kell működnünk a szülőkkel, az edzőkkel, nekem is, az összes felkészítő szakemberrel. Nyilván ez felnőtt korban is aztán hasonlóan történik, de hogy gyerekkorban nyilván érzékenyebb, hiszen egy kiskorúról beszélünk, sokkal védettebb közeget kell nekik biztosítani, de hogy meg kell tanulni beszélni a szülőkkel.
4: Mert én biztos,
6: nem könnyű.
5: Röviden válaszolnék, akkor általában az én feladatom szokott lenni. Nyilván én magamon akkor tapasztaltam nagy változást, amikor én szülő lettem. Én elhatároztam, hogy egyszer szülő leszek, én nem leszek elfogult szülő, szerintem az egyik világ legelfogultabb szülő vagyok ilyen szempontból, tehát nem tudok kilépni ebből. Akkor, amikor beszélgetünk a szülővel, egy dolgot meg kell érteni, hogy minden kérdésük arra irányul, hogy az ő gyerekével, az álmukra a legfontosabb lényel úgymond az életükben mi történik. És ezért kell ilyen kommunikációt folytatni, és nem feltétlenül először megsértődni, amikor szakmai kérdéseket tesznek föl. Azt is lehet, én úgy gondolom, kezelni, és nem az az első válasz, hogy ehhez nem értesz, úgyhogy ez ne szóljál bele. Ebből a tekintetben nem rá kell világítani bizonyos dolgokra. És a másik nagyon fontos, amit én a fiatal kollégáknak el szoktam mondani, és tényleg ebben én szoktam segíteni, tehát nem a rossz hírhozója, vagy minden ilyen kommunikációban, mindig kérem, hogy többen legyünk ott, és próbálok meg segíteni mindenféleképpen, hogy őszintén. Tehát az nagyon fontos, hogy ha úgymond rossz hírt is kell mondani, azt el kell mondani időben, nem körülírni, mert akkor azzal csak magam előtt görgetünk problémákat, és én mindig azt szoktam mondani, egy problémát meg lehet oldani, 15-ből lehet 14-et meg fog tudni oldani, egyet nem, de az egy fog bennragadni örök életre, és akár komolyabb úgymond károkat is tud okozni ebbe a történetben. Én azt mondom, hogy őszintén kell kommunikálni, lehet, hogy 10 percig, egy napig, másfél napig ez nagyon rossz lesz a túloldalon, de a nap végén szerintem mind a két fél érdeke, és természetesen fontos, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, tehát az egy nagyon fontos tényező az egészben, de szerintem ezt őszinte kommunikációval, úgyhogy megbeszélve, tehát nem csak egy oldalú, hanem egy oda-vissza kommunikációt folytva, tehát szerintem ezt meg lehet oldani, és igen, ezt a szakembereknek tanulni kell, és a fiatal szakembereknek ezt szerintem egyre nehezebb. Azt látom, igen, hogyha szülők lesznek, akkor az ők is változnak, mert egy kicsit akkor más, hogy értékelik ezt a helyzetet.
4: A sportág választásnál mennyire fontos a mentális szempont? Nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek hogy áll neki ennek a dolognak, hogy ő most akar sportolni, nem akar sportolni, ezt a sportot akarja, nem akarja. Ő szereti ezt a sportot, de tehetséges benne, de nem tehetséges benne. Szóval ez borzalmasan nehéz lesz átgondolni szülőként, gyerekként, meg aztán különösen.
6: Alapvetően, amikor egy gyerek elkezd sportolni, nem az számít, hogy miben jó, vagy miben nem jó, hanem hogy valamilyen mozgásformát válaszol. Onnantól kezdve, hogyha, amit az előbb is mondtam, hogy élményszintű lesz a motiváció, akkor már ugye jön a következő szakasz, tehát tulajdonképpen ilyen 8-9 éves korig az együtt játszás, vagy a sportöröme, a mozgás öröme, ami nagyon fontos. Nyilván a versenysportoknál már azért erősen a 3 éves kortól elkezdődik ez a nagyon egysíkra szocializált pedagógiai módszer, de hogy alapvetően tényleg az kéne, hogy nagyon sok sportot megismerjen, kiválasszon egyet, és ugye attól lesz motivált egy gyerek, hogyha ez az élményszintű élmény, vagy érzelem, ez többször ismétlődik, tehát hogy neki tényleg jó, már másodszor nagyon jó az edzésen, már harmadszor már van sikerélménye, és hogy a kudarc élmény mellett nagyobb a sikerélmény, meg a fejlődés élménye, és onnantól kezdve tényleg mindegy, hogy milyen sportot választ. Az más kérdés, ugye ez egy másik vonal, a karrierút, amikor valaki és sportoló akar lenni. Nehéz Magyarországon is igazán a nagyon pejoratív szót fogok használni, amit a sportolók mindig ilyen lenézően mondanak, hobbi sportolónak lenni. Tehát, hogy ha valaki bekerül egy egyesületbe, hát onnan azért már az út az mégiscsak a versenysport felé terelődik. Nagyon sok jó példát különben tudok, ahol jellemző az, hogy van hobbi sport rész is.
4: Most azért nézek Mátéra, mert ugye te mondtad, hogy ráadásul nem is mindegy, hogy az Eto Akadémia, tehát a csúcsszintű a labdarúgásban, de már foglalkoztok 5-6 éves gyerekekkel. Tehát, hogy a kiválasztás, az tulajdonképpen már itt megkezdődik, vagy itt még csak az, hogy jó, ügyes a labdával, akkor nézzük meg, hozzuk ide, és közben, ahogy telnek az évek, választódik ki csúnya szóval a gyerek.
5: Azzal én is maximális egyet értek, hogy óriási konkurencia van a sportágak között, és ugye az óvodákban most már minél több sportág bemegy azért, hogy meggyőzze, kiválasztja azokat a tehetségesnek vélt gyerekeket, akik az ő sportágukban jó tud lenni. Na azért, aki egy 5 éves meg fogja mondani, hogy melyik sportágban lesz jó, én azt azonnal leigazolom, és odahozom hozzám, és akkor a kiválasztásnál egyszerűbbek leszünk. Minél több mozgásmintát kéne megismerni, de ez nagy konkurencia harc odáig jut el, hogy ugye bemegy a sportág úgymond az óvodába, és megpróbálja magához csábítani. Most ha a labdasportágról beszélünk, akinek van gömbérzéke és ügyes labdával, kapásba egy 5-6 sportágat föl tudnék sorolni, hogy abba 5-6 évesen biztos mindegyikbe ügyes lesz. És mi fogja meghatározni az ő sportág választását? Egy, azt szerintem az, hogy az óvodában mely sportágban jelen, 2, ott ki a foglalkozásvezető, melyik foglalkozáshoz vezetőhöz kezd el kötődni a gyerkőc, 3, hogy a szülőnek melyik a legkönnyebb megoldani ebbe az egész helyzetbe, és akkor itt kialakul az, és lehet, hogy amúgy 14-15 évesen még továbbra is ügyes lesz, de mondjuk, hogyha van olyan sportág, kosárlabda, röplabda, ahol mondjuk kell a magasság, de nem lesz olyan magas, akkor eltöltött abba a sportágba x évet, és lehet, hogy csúnyát mondok, lehet labdarúgásban meg szintén ügyes lehetett volna, és benne lett volna, csak nyilván eltolódott abban. Tehát én azt gondolom, a sportág választás esetében az lenne az ideális, szerintem 11 éves, hogy minél több sportágot, minél több mozgásmintával találkoznak.
4: 11-et mondtál, vagy 14?
5: Én 11-et mondanék. Még ott is én azt gondolom, hogy azért benne van a hiba határ bőven, de visszatérve igen, mi is elkezdjük, tehát nálunk is U6-U7 van, de nagyon kis létszámmal. Az ETO-ban 1000 éve vannak kis korosztályok, és nagyon kis létszámmal dolgozunk.
4: Ez mit jelent a kis létszám?
5: Hát U6-U7-ben 6-7 játékossal, tehát nem többel. Egy az, hogy Győrben nagyon sok egyesület van, labdarúgó egyesület, élni és élni hagyni alapelvet követünk, jó a kapcsolat, tehát hogyha évközben akarok, úgymond, mert látok, hogy valaki úgy fejlődik máshol, akkor nyilván be tudom, illetve eljön az a 11, illetve másik az a 14 éves iskolaválasztás előtti kor, amikor nyilván ki kell mondani, vagy hát meg kell próbálni azt, hogy aki mondjuk középiskola előtt áll, ott van egy óriási felelősség, én azt gondolom az egyesület oldaláról, amikor én kimondom azt, hogy igen, a következő 4 évét meghatározom iskola szempontból, sport szempontból. Egy év után azt mondom, bocs, tévedtem, másik középiskolát választom, ez egy nagyon szenzitív kor a gyerekeknél, igen. Tehát ott egy nagyon fontos, de előtte is úgy gondolkodunk ebben, hogy nyilván van fluktuáció. Csak ha belegondolunk, ha valaki 6 évesen bejön az ETO-ba, és 11 évesen azt mondjuk, hogy nem, akkor ő azt fogja mondani, de hát én 5 éve, 6 éve ETO-s játékos vagyok. Holott igen, ETO-s játékos, csak hát még bízunk benne, hogy sokkal több van a sportágban neki előtte, és ezért fontos az, hogyha kis létszámból akarok nagy létszám felé menni, akkor kevesebb a fluktuáció, és kevesebb az úgymond eltanácsolt vagy elküldött gyerkőc, akik annyira megtörhetnek, ha bár nagyon próbálunk odafigyelni a partner egyesületekkel közösen, hogy véletlenül se hagyja abba a sportágat vagy a sportot, hanem megtaláljuk neki azt a következő lépcsőfokot, ahol tud menni. De a sportágválasztás, ezért mondom, hogy itt van egy ilyen ellentmondás, tehát nagyon korán kell ott lenni, nagyon nagy a konkurencia, és ebből kéne valami közös egy megegyezés talán a többi sportággal. Persze könnyen mondom ebből a székből labdarúgás oldaláról, én is azért vagyok, hogy minél több gyerkőcöt meg tudjak nézni, meg tudjak győzni a sportágnak, de nyilván én azt gondolom, 11 éves korig minél több mozgásmintával találkozzon, mert skandináv országokban vagy Amerikában is olyan kultúra van, hogy teljesen más mozgásmintákkal jutnak el a gyerekek odáig, amikor úgymond kiválasztják azt a sportágat, amiben úgy gondolják, vagy kiválasztódnak, hogy van bennük potenciál.
4: Már tehát sok évszámot hallottunk. 11 év, neked is ez a határ?
6: 12.
4: 12?
5: Jó, megegyeztem.
6: Vihetem.
5: Igen.
6: Hát miért? Igen, szóval, hogy a sporttudomány ugye nagyon-nagyon sokat vizsgálódik ebben a kérdésben, és nagyjából ez a határ, ez a 11-12 év, amikor már lelkileg, mentálisan is kész arra, hogy mondjuk egy élsportot, vagy egy sokkal nagyobb terhelésű sportot tudjon valahogy rendesen az életébe is iktatni, és hogy abban tudjon fejlődni. Nyilván nagyon nehéz kor ez, amit Máté is mondott, hogy amikor az iskolaváltások történnek, akkor van a legnagyobb kihullás, ugyanez van, amikor gimnáziumba megy, és aztán beszélhetünk arról, hogy az utánpótlás sportból, a junior korosztályból miért lesz annyira kevés felnőtt sportoló, az a következő határ, és a legtöbb kihulló ott van.
4: Lehet-e a kiválasztás folyamán erre figyelni, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan?
5: Próbálunk, ugye a labdarúgás abban szubjektív, tehát leülünk, és akkor mindenki más lát benne. Azért próbáljuk az adat oldalról megközelíteni, ezért jó a kapcsolat akár a Széchenyi Egyetemmel. A kiválasztásnál mindenkinél csinálunk antropometriai vizsgálatot, fontos a biológia és a naptár életkor, amikor meghatározunk bárkinél. Megnézzük, ugye ezeket a növekedési csúcsok előtt után van-e a játékos adott helyzetben, csinálunk nyilván sportás specifikus teszteket, és most már büszkén mondom, hogy kognitív teszteket is végzünk, és ez köszönet a Széchenyi Egyetemnek, hogy az egyik professzor segít ebben, hogy különböző teszteket töltetünk, és onnan is kapunk egy információt ezzel kapcsolatban, mert a kognitív fejlesztés, mi hiszünk benne, hogy azt is lehet, tehát azzal is kell foglalkozni, és nyilván ezeket a dolgokat próbáljuk figyelembe venni, és mivel már vannak olyan adataink, mondjuk, akik már eljutottak, úgymond a mi első csapatunkig, akkor össze tudjuk hasonlítani. Legalább van egy ilyen összehasonlítási lehetőség, még akkor is azért van benne hiba százalék, de én kicsit úgy vagyok vele, hogy én persze a szememnek hiszek, de nem baj, hogyha adatokat is alá tudjuk támasztani. Amúgy én azt veszem észre, hogy középiskola második év után, amikor értékeljük a gyerekeket, és vannak adatok, akkor a szülők is jobban átlátják ezt az egész helyzetet. Ott lehet egy döntést hozni, nem kerül ki a rendszerünkből, csak akinél billeg ez a élsport vagy nem élsport, akkor van 2 éve az iskolában arra, hogy akkor igen, most egy kicsit erre rá kéne állni, mert a kettős életpályamodell is működik, tehát mi akár a női férfi felnőtt csapatunkban egyetemisták is vannak, hál' Istennek, akik egyéni tanrend alapján tudnak edzésekre járni és tanulni,

0: Van, amikor billegünk, akkor azt meg őszintén el kell mondani, hogy milyen veszélyeket látunk ebbe a történetbe, amire mondjuk fél évente vissza kell térni az értékelésnél, hogy az nőtt az a veszély, vagy pedig csökkent.
1: Miki, te ezt hogy látod? 14, 16, 18 évesen sokan fordulnak hozzád, vagy a szülők vagy azt mondják, hogy most ebbe már segíts egy picit.
2: Igen, ott kezdődik igazán, amikor felkeresnek engem, és aztán a következő szakasz ez a kettős életút, vagy a tanulás, nem tanulás kérdése, hogy élsport vagy egyetem. Az meg a másik ilyen nagy fordulópont, amikor elég sokan jönnek hozzám. De igen, valóban így van, és csak annyit még Mátéhoz, hogy nagyon jók, hogy vannak adatok. Én azért abban mindig hiszek, hogy az adatok leginkább azért jók, mert hogy a fejlesztés alapját kínálják. Tehát, hogy én azért hiszek abban, hogy van egy jó pár olyan versenyzőm, aki se alkatilag, se nem tudom, kevésbé tehetséges a mérések alapján, és a szubjektív élmény, meg az eredmény teljesen mást mutat. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy nyilván nem mindent lehet korrigálni, de bizonyos pedagógiai módszerekkel, akár a mozgásban, az én területem meg pláne, tehát nincs olyan, hogy valaki versenyző alkat, nyilván van olyan, aki egy kicsit olyan jobb attitűddel bír, de én nagyon sok olyat látok, hogy tudunk ezen változtatni.
1: Érdekes, amit mondtál, hogy billegnek, hogy élsport vagy tanulás, de pont az Etóban ott van Bánáti Kevin, aki mondhatjuk, hogy a bajnoki címet jelentő gólt rúgta a Ferencváros ellen, és egyetemen tanul, a Széchenyi István
2: nagyon
1: egyetemen,
2: helyes.
1: Tehát hogy és hát azért nagyon sok élsportoló van nálad is, Viki, akinél megfér ezt, tehát nem kell választani.
2: Igen,
1: nem?
2: Én igazán egy kicsit, bár amennyire lehet ezt nyomni az én szakmámban, mindig keresünk valami alternatív, tehát hogy nem is az, hogy válasszon, hanem legyen több lehetősége, amikor esetleg megsérül, abba hagyja, hát ez mégiscsak egy véges karrier bizonyos sportoknál, meg már 20 évesen nem is lehet űzni, tehát hogy alapvetően nekem ez mindig egy nagy kitétel, hogy nyomást tanulni, mindegy, hogy mit. Ugyanezt gondolom, hogy legyen egy kicsit kiegészítő sport is, nyilván ezt a sporttudományokból is tudjuk, hogy azért egy sportnak mindig van kiegészítő sportja, és hogy ne legyen felemás, fejlődjön az összes izom, megtanulja, hogy tud ő rekreálódni, tehát hogy ez egy nagyon fontos része egy kicsit az én munkámnak, és bár határozottan nem ez a terület, amivel foglalkozom.
1: Hát én? És sportkontra?
0: Nálunk azért van egy alapszabály, tehát van egy iskolánk, ami gimnázium, és a minimum az érettségi. Tehát ezt kimondjuk azt, hogy nekünk az a feladatunk, meg az iskolánk az a feladat, hogy érettségig el kell juttatni minden játékost, független a pályán nyújtott teljesítményétől. Aki nem tud olyat, akkor tudjon tovább tanulni.
1: Van összefüggés egyébként a jó tanuló és a jó sportoló között?
0: Abszolút van összefüggés, én azt gondolom, illetve most lehet, hogy ez furán hangzik, de azért most már olyan éveink vannak most már jó pár év óta, hogy minden diákunk eljutott az érettség, és abszolválni tudta, azért sportiskolák esetében nem, azért mi a gimnáziumot választottuk működési formának, és nem ilyen speciálisabb dolgot, hanem azt mondtuk, hogy egy érettségig utassuk a gyerekeket, tehát az az alapelv. Tehát amíg nem jutnak el érettségig, én nem is használom ezt, hogy mert sokszor használják, hogy a B-terv miatt kell a tanulás. Nem, én azt mondtam, hogy megteremtjük azt a környezetet, ahol élsportot próbálunk biztosítani, és egy olyan napi rendet, amellett lehet tanulni is. Tehát ebből indulunk ki. És utána nyilván jön az egyetem. Én azt gondolom, hogy az egyéni sportágaknál lehet, hogy rosszul gondolom, de lehet, hogy könnyebb összeegyeztetni az edzéseket, illetve az egyéni tanrendet. Ugye a csapatsportágak esetében, a sportban legalábbis nálunk, én most ezt tapasztalom, meg nyilván korábban is, hogy a felnőtt csapat edzései azok mindig változnak. Tehát akár egyik napra a másikra meg tud változni, és ugye nyilván egy egyéni tanrend, az tud ő alkalmazkodni, és ezért jó, hogy az egyetemekkel is szoros a kapcsolatunk, és itt próbálunk ebben az egész történetben segíteni. De az alapelvünk az, hogy érettségig jusson el mindenki, csinálja meg a felvételt az egyetemre, vegyék fel lehetőség szerint, és akkor majd eljön az a döntés, hogy milyen szinten tudok sportolni, hogy akkor halasztok, vagy akkor megpróbálok egy fél évet. Ha nem megy, akkor megint ott van még a halasztás lehetősége, de mindenképpen ne az legyen, hogy ott hozok egy stoppot, meghozok egy vonalat, és akkor utána majd egyszer, majd valamikor újra kezdem, hanem lehetőleg akkor még ezt próbálják, mert szerintem összeegyeztethető azért a mai világban.
2: Abszolút összeegyeztethető. Annyi lehetőség van, már éppen most hallottam,

0: hogy online gimnázium is van már, sőt Amerikába is el lehet végezni akár innen az online gimnáziumot, és akkor lesz egy nemzetközi érettségije. Szerintem nincs olyan, amit ne lehetne megoldani ebben, akár a csapatsportolóknál is, akár a futballjátékosaimnál is látom, hogy igen, megy ez együtt is, ez az egyetem.
1: Viszont rápillantottam az órára, és most itt a vége, és köszönöm szépen Falódi Viktóriának és Havas Máténak, hogy itt volt velünk, és hát természetesen egy hét múlva is jelentkezik az utánpótlás nevelés Sportol a Gyerek adásunk.
2: A Sportol a Gyerek című sorozatunkat hallhatták Cseszregi Balázs műsorvezetésével.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
6: Megvan! 15-13!
5: Radulovics! Gól! Megvan!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Döntőbe jutott Hámori Luca az ökölvívó Európa-bajnokságon. Novemberig választják meg az Alkotmánybíróság új elnökét. Továbbra is kellemes őszi időre számíthatunk. A mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
9: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság mai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik péntek este. 7 légiós szerepel a magyar női jégkorong válogatott keretében a jövő heti Mátyásföldi nemzeti 4 nemzet tornáján. A Dylanny Collins szövetségi kapitány irányította a magyar csapat csütörtökön Szlovákiával, pénteken az elit világbajnokságra készülő Japánnal, szombaton pedig Franciaországgal találkozik. A keretbe 3 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár kapott meghívót, a válogatott hétfőtől készül közösen. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdu Botont para kajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő tegnapi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak. Emellett elindítanak egy átfogó szövegértés fejlesztési programot, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Újabb 2 vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A Nébik szerint az új esetek azt mutatják, hogy növekszik a vírus terjedésének a kockázata a Duna mentén északra, valamint a Duna-Tisza köze felé. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
4: Közlekedés.
9: Telítettek a sávok az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába. A csepeli szakaszon helyenként áll a kocsisor, majd Gyál térségében a korábbi baleset miatt a 34-es kilométernél is lassulásra kell számítani. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és az M0-ás autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz Tatabányánál van. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el.
4: Időjárás.
9: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradhatnak felhősebb körzetek. Arra felé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5 és 12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Vívással folytatjuk, az Asszó című magazin műsorunk következik.
4: Asszó a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazásban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinja. A mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Elkezdődött a 2026-2027-es vívó szezon, amelynek végén már elindul az olimpiai kvalifikációs időszak. Habár válogató versenyek egyelőre csak az utánpótlás korúaknak voltak, a felnőttek is elkezdték a munkát. Kardozóink és párbajtőrözőink szeptember közepén részt vehettek egy egyhetes mátraházi edzőtáborban, ezt követően pedig Budapesten folytatódik a munka. A héten a férfi kard válogatott edzésén jártam. Elsőként következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt, akivel pár mondat erejéig még visszatértünk a hongkongi világbajnokságra, de természetesen beszélgettünk a jövőbeli tervekről is.
11: Szoktam kérdezni a srácoktól is, hogy mennyit tudtak pihenni így a augusztus folyamán. Egy edző mennyit tud pihenni, mert nektek azért világbajnokság után meg jelentéseket kell írni. Amikor megvan az új versenynaptár, akkor ahhoz mértem nyilván az új szezon programját meg kell tervezni. Szóval te mennyit tudtál pihenni így augusztus folyamán?
12: Hát ilyen ez a pop szakma, igen, nekünk a tervezés az annak a pihenőnek is, abban is kell ugye, előre gondolkodva próbálni megszervezni a következő szezon edzőtáborait, versenyét, felkészülési tervét, versenynaptárt, megbeszéléseket bonyolítani, akár az olasz tengerpartról is, tehát hogy ez ugye a munka része.
11: A névén Szatmári Andris nem vállalta ezt a világbajnokságot, azért kaptak fiatalok lehetőséget, hogy bekerüljenek a válogatottba. Hogy látod ezt a VB-t? Nagyon csak kevésen volt az éremszerzés. Hogy láttam?
12: Igen, Andrisnak a bejelentése után azt gondoltuk, nem csak én gondoltam, hogyha a négy közébe tudunk jutni a csapattal, az onnantól kezdve minden ajándék, és ez egy bravúr ebben az összeállításban. Hát ajándékot nem kaptunk senkitől, így hát negyedik lett a csapat. Nem is vártuk, hogy ajándékot kaptunk az ellenfelektől, de negyedik lett a csapat, és ez egy szép eredmény, az amerikaiakat talán nem sokan várták, hogy meg tudjuk szorítani akár ilyen összeállításban, de is tudtuk őket győzni. De aztán részt vállaltak a fiatalok is, és hát nagyon jó formában vívottak a két nagy ágyunk, Áron és Kiki.
11: És hát, az európai régiót nézzük, mert ugye nekünk mindig őket kell nézni kvalifikáció szempontjából. Ugye most negyedik helyen áll a csapat, előttünk románok és a franciák. Szóval mit vetítesz ki mondjuk akár Los Angeles felé vezető úton? Olaszok nincsenek előttünk, reméljük nem is lesznek.
12: Nyilván innentől kezdve minden pontnak különös jelentősége van, tehát nem érünk már rá lacafocázni. Négybe kell lenni mindig minden orosikon, nagy gond nem lesz. Ezt a jelszót tudom talán előrevetíteni. nem lenne, hogy mindenki egészségben, teljes legjobb összeállításban tudjuk ezeket a versenyeket megvívni, és akkor nem lesz semmi gond.
11: Elindult már a szezon, túl vagytok már egy edzőtáborozáson is, hamarosan majd jön egy világkupa, majd arról is beszélgetünk. Szóval eddig milyen munkát tudtok végezni, most is azért itt mennek az iskolázások, mennek az ötösasszok fiúk között.
12: Annyi van, hogy ugye elkezdődik a versenyszezon is, majd a jövő héten már válogató verseny, az a verseny van. El kellett kezdeni valamilyen módon, nagyon jónak tartom ezeket az összetartásokat, egy kicsit vegyesebb felkészülést csináltunk. Tehát felében erőnléti edzések voltak, a felében jó szakmai munka, de ez még nem tiszta szabadvívás volt, hanem inkább technikai edzések. És próbáljuk felépíteni az évet. A mai edzésen rekordlétszámban jelentünk meg, úgyhogy a szilágyáron még nincs is itt, hiszen még igen. Illetve hát edzéseket elkezdte, de vívás még nincs a létlapon. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a fiatalok ilyen szorgalmasan dolgoznak, és hát itt vannak ezeken a keretedzéseken, ez a jó felé vezető útnak az egyik záloga.
11: Valamit változtat el a felkészülésen, az pont Rapp Krisztián és beszélők tényleg egyre fizikálisabb, pláne a férfi kardívás is, szóval kell lehet bármilyen szakadban változtatni a felkészülésen?
12: Én azt gondolom, az én szeretem ebben az, hogy egyrészt mindenkinek meglegyen a megfelelő szakember, aki irányítja az erőléti felkészülését, ez azt gondolom, hogy megoldott. Nem egy embernél készülnek, hanem neki egy kicsit máshogy, máshol, egyesületnél, vagy egy privát módon. De ezek ilyen személyedzési jellegűek, tehát igazából a lehető leghatékonyabb módon dolgoznak erőleti edzővel. Én nem azt mondom, hogy ezt nem tudnám prezentálni, de sokkal jobb, hogyha specialisták foglalkoznak velük, akiknek ez a szakmájuk, és ezt csinálják nap, mint nap. Így a leghatékonyabb. Én azt gondolom, hogy fizikailag igen, ahogy mondtad, nagyon nagy szükség van az jó erőben lévő vívóinkra, hogy minél később fáradjanak el, minél gyorsabbak legyenek, minél állóképesebbek legyenek. Az én részem ebben a szakmai munka az, hogy a vívásban a speciális állóképesség, minél többet kell ugye vívniuk, abban rendelkezésre állunk, amit ugye a keretedzések jelentenek, illetve az edzőtáborozások. Én azt hiszem, hogy ebben jó úton vagyunk, mondom még egyszer, tehát a világbajnokságot nézzük, hogy jó formában voltak a versenyzőink, azt gondolom, tehát a felkészülés maga jól sikerült. Voltak, akiknél benn maradt például az egyéni, egy pár találat, és akkor lehetett volna jobb is. De a csapattól én azt gondolom, hogy mindenki jó formába került, és meg is tudtam mutatni, hogy minden alkalmas lehetőség.
11: Ebben a szezonban terveztek akár nemzetközi edzőtáborozást, vagy hány edzőtábort terveztek így a versenyek között, mert elég sűrű lesz a program?
12: Igen, nehéz betenni olyan edzőtábort, ami nem akadályoz versenyeket, de próbálunk, természetesen be van tervezve megint nemzetközi edzőtáborozás is, nyilván próbálunk partner kapcsolatokat is kialakítani különböző nemzetekkel, oda-vissza alapon lehetnek esetleg meghívásos edzőtáboraink, ahogy tavaly is voltak. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és bízunk benne, hogy az olimpiai kvalifikáció mondjuk ez nem fogja veszélyeztetni, hogy esetleg nem tudunk elutazni egy edzőtáborban valami, mondjuk anyagi okoknál fogva, ezt eddig biztosította a szövetség, és reméljük, hogy tovább is így marad.
11: Első nemzetközi verseny órán, október közepén néztem a nevezési listát, ugye Áron nincsen, Szatmári Andris még azt mondta, hogy ezt a legelső világkupa versenyt nem szeretné bevállalni. Nyilván ez egy világkupa, itt azért csapat küzdelem is lesz. Szállt már a fejedben, hogy milyen összeállításban lépnek pásztra a csapat?
12: Nyilván ilyen módon az említett két versenyző irányában a fiatalokra fog támaszkodni. Pontosan még nem tudom, az egyéni napján fogom eldönteni, hogy a Rapp Krisztián mellett ki fog majd szerepelni a csapatban. Az is lehet, hogy van egy kis védettsége annak a két srácnak, aki a VB-n járt, meg az EB-n, tehát Dallos, és Rottnak, úgyhogy ezt meglátjuk. Én azt gondolom, hogy nem fognak betlizni az egyéniben, akkor őt is valószínűleg benne, most is majd egy negyedik ember, tehát a pillanati forma alapján fogok én majd kijelölni.
11: Rád picit visszatérve, voltak mozgások a többi fegyvernemben is, és azt tudom, amikor elvállaltad ezt a pozíciót, mondtad, hogy nem bántad meg, és nem csak 4 éves tervben, hanem már 8 is, szóval nyugtass meg mindenkit, hogy szeretnél maradni a pozíciódban, mert a férfi kard az szakág az nagyon stabilnak tűnik, és nagyon egy tag volt mindig is a csapat.
12: Én ezt olyan szolgálatként fogom föl, tehát amíg a hasznára vagyok a magyar férfi kardívásnak, addig szeretném csinálni. Ha nem vagyok hasznára, akkor nem szeretném. Nem fogja jól érezni magát rajtam kívül másra. Úgyhogy ez addig tart, ameddig azt gondolom, hogy részt vevője ennek a történetnek, hogy én itt a munkát végzek.
11: mi a titkotok, hogy azért ez a fegyver nem rendkívül erős. Jó, egyébként a női kard is, vagy a férfi kard, és a generációváltástól eltekintve azért tényleg nagyon erősek vagytok.
12: Mi végezzük a munkánkat, és egy szorgalmas társaság, olyan emberek vannak közöttük, akik extra tehetségűek voltak a világéletükben, és ezek a fiataloknak óriási szerencséje az, hogy, hogy ezeket is embereket már körülött láthatják, és azt elleshetik tőlük, hogy ők hogyan készülnek tőle egy versenyre. És remélem is, hogy ezt figyelik, és magukére teszik ezt a szemléletet, mert tényleg olyan csoda nekem számomra is egyébként egy Szilágyi Áront látni, arra, hogyan készül egy versenyen, vagy egy versenyre, akár edzőtábor, akár a beszélünk, akár már kérdések vagy a beszélünk, hogy ebből nagyon sokat tudunk profitálni, és nagyon hálásak vagyunk, amit mindig köztünk van.
10: A következő percekben Szatmári András, olimpiai ezüst és bronzérmes, valamint világ és Európa bajnok vívónkat hallhatják, akinek életében nemrég hatalmas változás állt be.
11: Örömteli, hogy nem látok karikát a szemed alatt, milyen az apaság most, ugye nyáron megszületett a kisfiatok, amihez gratulálok természetesen, szóval milyen az apává válás?
13: Köszönjük szépen, remek érzés, nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és boldog vagyok, hogy mindig hazérek edzésre egy kis porony vár otthon, és lehet vele foglalkozni. Karikák azért nincsenek már a szemeim alatt, mert már éjszaka nem kelek föl. Megbeszéltem a feleségemmel, hogy amint elkezdődnek az edzések, azért az éjszakai felkelést azt nem fogom bírni. Az elején, az első 2-3 hétben azért keltem én is, meg segítettem, amiben tudtam. De amióta elkezdődtek az edzések, azóta az éjszakai kelést, azt megmondom őszintén, azt próbálom kiadni. Nem mondom, hogy nem ébredek föl, de a felkelést azt ráhagyom szegényre.
11: De jó abban a kis fiatok egyébként?
13: Jó, szerintem, vagy legalábbis amit én tudok mondani, azért alszik, eszik, egyszer kell már csak fel éjszaka, tehát hogy már nem is kétszer-háromszor, úgyhogy én azt mondom, hogy jó baba, anyateljes, úgyhogy szerintem minden a legnagyobb rendben van, úgyhogy tényleg boldogok vagyunk, meg igyekszünk jól csinálni a dolgunkat.
11: Hát ilyenkor azért gyökeresen megváltozik az ember élet, amiben változtatott meg téged eddig, mit érzel?
13: Ez jó kérdés, ezen gondolkoztam. Alapvetően nyilván egy ilyen felelősség tudott, talán az így erősebb lett bennem, tehát hogy most már azért nem csak a feleségem és magam iránt kell felelősséget vállalnom, azért van egy kis gyerekem is, és azt érzem, hogy sokkal jobban próbálok odafigyelni rájuk, vagy akár rá is, meg magamra is itt a jövőben. Nyilván az időbeosztásom egy kicsit sűrűbb lett ezzel, hogy azért, hogyha hazamegyek, akkor nem azon, hogy lepihenek, vagy nézek valamit, hanem azért foglalkozom a gyerekemmel, úgyhogy megváltozott mindenképpen. Most egyelőre, amit észreveszek, valóban az, hogy az időbeosztásom az kicsit sűrűbb lett, mint szokott lenni.
11: Igen, és mennyire lehet mondjuk az élsportolói létet a családdal összeegyeztetni? Rengeteget utaztok, tehát minden második héten azért világkupák, Grand Prix, azért EBVB edzőtáborok, hogyha azt nézzük, még hogyha Magyarországon belül is, de azért utazni kell, szóval ezt mennyire lehet majd összeegyeztetni a családdal?
13: Hát én mindig azt mondtam, hogy ha van az embernek egy nagyon jó felesége és egy biztos háttere, akkor bármire képesek lehetünk, és ez hál' Istennek nekem megadatott, úgyhogy ő abszolút támogat ebbe, és bízott, hogy nyugodtan menjek bárhova, edzőtáborra, edzésre, mert hogy ő ott lesz, és ő intézi addig az otthoni dolgokat, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy egy jó háttérország van, és egy jó feleség, akkor bármit meg lehet csinálni mellette.
11: Na de hát azért a nyáron nem tudtunk veled beszélgetni, lévén, hogy a világbajnokságon sem vettél részt, mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, hogy mondjuk ne vegyél részt. Nyilván érthető, hogy ott szerettél volna lenni a gyerek születésénél, mert ez egy egyszeri alkalom, lenne legelső gyereknél, ez teljesen érthető, azt gondolom. Szóval mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést?
13: Nehéz volt, valóban ez bennem komoly stressz volt, hogy akkor igen, most a világbajnokság, ami az év legfontosabb versenye, vagy a gyerekem születése, de a mai napig azt gondolom, hogy jól döntöttem, és jobban bántam volna, ha nem vagyok ott a gyerekem születésénél, mint hogyha kihagyok egy világbajnokságot, ami már részt vettem 15-20 darabon körülbelül. Úgyhogy a mai napig azt mondom, hogy jól döntöttem, és nem bántam meg egy pillanatig se, hogy így döntöttem, úgyhogy nem csinálnám másképp most se. Az egy hihetetlen érzés szerintem, amikor az ember ott van a gyereke születésénél, és látja ott, hogy ez az egész végbe megy, és megszületik az embernek a gyereke, és egyből odaadják neki, megfoghatja. Tehát ez egy nagyon nagy csoda, úgyhogy nekem az egy örökre egy élmény marad, és azt semmiképp se hagytam volna ki.
11: Ezek szerint akkor részt vettél a szülésnél?
13: Abszolút. aktívan, én ott voltam végig, benn is voltam, köldögzsinort is elvágtam, úgyhogy az elejétől a végig részt vettem benne. Ott minden olyan magától értetődően jött, így visszagondolva azért sok minden történt, de ott mindenben segítettek, az orvosok nagyon segítőkészek voltak, a feleségem nagyon ügyes volt, úgyhogy minden rendben ment, én meg csak próbáltam hozzátenni azt, amit tudtam.
11: Olvastam egyébként érdekes kommenteket a neten, és most nem így szemrehányásképpen volt, aki azt mondta, hogy nyilván te húzó embere vagy ennek a válogatottnak, és azért ennél fogva felelősséggel is tartozol, legalábbis így fogalmaztak sokan ezért a válogatottért, szóval sokan azt mondták, hogy ott lett volna a helyed a világbajnokságon, hozzáteszem a csapaton belül ezt senkitől nem érzékeltük, vagy szerintem nem is érzékeltették veled, és a többiek teljesen elfogadták a döntésedet, ez nyilván szurkolóktól jött ez a visszajelzés, nem tudom ezzel kapcsolatban mit érzel, vagy hogy gondolkozol erről.
13: Megmondom, hogy annyira nem olvastam a kommenteket, mert nem nagyon volt időm, hogy az első hétben voltunk körülbelül ott a világbajnokság alatt, és elég aktívan teltek ott a napjaink, éjszakáink, és még a világbajnokságot is így e-mail-ámmal tudtam követni és nézni, bár így, hogy éjszaka volt, így nagyjából az eredményeket legalább tudtam követni valamelyest. Annyira nem foglalkoztatott, de azt gondolom, hogy én tisztában vagyok magammal, a csapattal meg volt ez beszélve, ők támogattak abszolút, megértették a döntésemet, és én azt gondolom, hogy ezt a döntést valaki nem érti meg, az magába keresse a hibát, és magába próbálják tisztába tenni a dolgokat. Akinek valaha volt gyereke, és átélte ezt, az szerintem ennek nem kérdés, hogy ennek így kellett lenni, és ez a döntés volt a helyes.
11: Na de elkezdődött az új szezon, most már belevetettétek magatokat a munkába, azért edzőtáborok is voltak már, és azért nyilván itt a Gerevicsbe is már kisebb csapattal itt edzetek. Milyen most a munka? Hogy érzed magad? Egészséged rendben van?
13: Egészségem rendben van. Jó volt újra elkezdeni ilyen mindennapi mozgást csinálni, és egy mindennapi ritmusra visszaállni. Igazából ugye én a VB edzőtáborban részt vettem még, a többiekkel ott elbúcsúztunk, ugye kiutaztak VB-re, nekem gyakorlatilag megszületett a kisfiam. Tehát olyan sok pihenőm azért nem volt, és akinek volt kisgyerek, az tudja, hogy azért ez nem pihenéssel jár feltétlenül. De jó újra lejönni a srácokhoz, és újra találkozni velük, és edzeni velük. Még az elején vagyunk, szakmailag próbáljuk fölvenni a ritmust, és készülni a szezon. Nagyon hosszú szezonunk lesz, tehát azért az elején vagyunk. Nyilván nem az első időszakban jönnek a legeslegfontosabb versenyek, de miután minden verseny fontos, azért próbáljuk majd oda tenni magunkat.
11: Hát igen, az előző szezon is nagyon hosszú volt, de hát, ahogy te is mondtad, ez talán még hosszabb lesz lévén, ugye áprilistól már kvalifikációs időszak. Ez mennyire motoszkál már a fejetekben, vagy akár a te fejedben, vagy most még azért nagyon a szezon elején vagyunk. Te ugye egyéniben is 17-es vagy ranglistán most, tehát ez azt jelenti, hogy selejtezned kell még ilyen szempontból, hogy vágsz neki tényleg ennek a szezonnak.
13: Igen, selejteznem biztos, hogy kell. Az a baj lassan, hogy megszoktam már az elmúlt időszakban, a Párizs olimpia óta selejteznem kell. Egyéniben szeretném folytatni azt, amit az EB-n sikerült elérnem, és azt a stabil teljesítményt. Kellenek a bravúrok ahhoz, hogy visszakerüljek a 16-ba a világranglistán. Nyilván rajta leszek, és igyekszem majd minél jobb teljesítményt nyújtani. Valóban áprilistól kezdődik igazán a nagy menet, és ott lesznek a fontos versenyek. Nem mondom, hogy addig el lehet felejteni, és teljesen mindegy, hogy mit fogunk csinálni, de tény is való, hogy azok lesznek a legfontosabb versenyek, nyáron EB-VB, az kiemelten fontos, de addig is figyelni kell, és lépkedni előre akár a világmistán, akár egyéniben, akár csapatban.
11: Október közepén legelső világkupa Oránban lesz, ahol te még nem veszel részt, ahogy mondtad is, talán még nem a szezon elején vannak a legfontosabb versenyek, ez miért alakult így? Tartalékos, azért még így a szezon hátra levő részére, vagy miért alakult ez így?
13: Nem is feltétlenül azt mondom, hogy tartalékolok, hanem a felkészülést így beszéltük meg az edzőmmel, meg a szövetségi vezetőedzővel. Azt gondolom, hogy valóban nem ez a legfontosabb verseny. Tényleg lesznek még fontos versenyek az évben, és azt gondolom, hogy egy nagyobb, hosszabb felkészülés nem árt egy ilyen hosszú szezonhoz.
11: Olimpia mennyire motoszkál már a fejetekben? Valahol látom egy interjúban mondtad, hogy remélhet, hogy a kisfiad is akkor már azért látja az apukáját a pástól, reméljük ez így is lesz, és nem is jön semmi közben, semmi sérülés. De mennyire motivál az, hogy mondjuk a kisfiad majd láthat tényleg a páston?
13: Az megmondom őszintén, az talán most már sokkal jobban motivál, mint bármi más, hogy egyébként láthat Tatapáston, tehát most nem is csak az olimpiáról beszélek, remélem, hogy akár hazai világkupákra, válogatókra már ki tudnak jönni minél hamarabb, hogy érezze ezt a közeget, karcsattogás már edzésen volt lent amúgy, amikor iskoláztam, nem zavarták ezek a hangok, úgyhogy ez pozitív volt nekem, de tényleg motivál az, hogy most akkor már 2 éves lesz, és lehet, hogy akkor ő fogja betölteni, amikor már az olimpián leszünk kint. Én azt gondolom, hogy 2 évesen már akár emlékezt arra, hogyha ott valami sikert, vagy nem sikert, teljesen mindegy, neki nyilván siker lesz az is, hogy ott vagyunk és a Páston állok. Hogyha valami sikert érünk el, ettől függetlenül, úgyhogy bízom benne, hogy ott leszünk egyrészt mi is, mert azért hosszú az a kvalifikáció, nehéz lesz a kvalifikáció, ezt mindig elmondom, tehát azért, mert mi vagyunk a magyar férfi karcsapat, az nem egyenesen aláns azzal, hogy a kvalifikáció megvan, úgyhogy nagyon küzdős lesz, nagyon nehéz lesz, de hát ha legjobb tudásunkat nyújtjuk ebben az 1 éven, akkor valószínűleg ott leszünk.
11: A kisfiad valószínűleg ebben ő majd bele szeretnéd, hogy vívó legyen?
13: Nem annyira szeretném, hogy vívó legyen, de ezt majd ő eldönti, hogyha ebben ő bele, és látni fogja azt, amit otthon tévén keresztül edzésen akár művelek, és ő kitalálja azt magának, hogy milyen jó a karddal ütni, verni, cséphadarni, akkor nyilvánvalóan, ha szeretné, akkor meg fog mutatni neki, de alapvetően nem fogom afelé erőltetni és terelni, hogy legyen vívó.
10: És végül, de nem utolsó sorban következzen a csapat befejező embere, Rab Krisztián, aki fiatal kora ellenére oszlopos tagja a férfi karcsapatnak.
11: Kezdjük egy viszonylag friss élménnyel, az atlétikai világdöntő, részt vehettél a csapatban, váltóban, az milyen élmény volt számodra? Mennyit szoktál futni egyáltalán így edzésképpen, vagy így a hétköznapokban?
14: Nagyon nagy élmény volt, örültem, hogy engem is beválogattak erre a viadalra. Hát szoktam futni pláne így az alapozás időszakban, bár inkább hosszabb távokat. Most egy kicsit ráálltam a 100 méterekre is, egyszer-egyszer elmentem gyakorolni, de tényleg nagyon nagy élmény volt, nagyon jó volt ott a sportolói társaság, ami összejött, jó volt kicsit így megismerni a más sportokból jövő sportolókat, jó volt a csapat összhang, ott elpróbáltuk a verseny előtt a váltást, nagyon nagy élmény volt kipróbálni, hogy milyen egy ilyen atlétikai stadionba versenyezni, úgyhogy nagyon pozitív élményekkel zártam.
11: És milyen volt az atmoszféra tényleg, mert azért vívó versenyeken nem vagytok annyira hozzászokva, hogy 16 ezer ember szurkol nektek, bár azért mondjuk az olimpián nagyon sokan voltak, akár a Grand Palais-ban, de azért ilyen tömeghez nem vagytok ti hozzászokva.
14: Igen, ez teljesen más volt egyáltalán a tér, szóval mi általában ugye kisebb helyszíneken, ugye a Pást az csak 14 méter, általában a csarnok, amit bevívunk, az is sokkal kisebb, úgyhogy itt már az, hogy egyáltalán fölmentünk a pályára, és ez a nagy tér, úgyhogy jó volt, ahogy kimentünk a pályára, és tapsoltunk, arra a ritmusra tapsolt a látó, szóval hogy ezeket így nagyon, nagyon jó élmény volt így megélni, meg tényleg így jó volt kipróbálni ezt is.
11: Na, de térjünk vissza egy vívásra, mert elég hosszú szezonotok volt. Mivel telt a pihenés számodra az augusztus, azért ott kaptatok pár hetet?
14: Igen, nagyon hosszú, meg nekem nagyon megterhelő is volt, egy ilyen 2 hónapos elhúzódó betegséggel indult a január-február, aztán jöttek kudarcok, csalódások, és hát úgy összeszedtem magam, úgy gondolom, a világversenyekre. Nagyon nagy élmény volt az Európa-bajnokságon megélni azt, hogy harmadszorra sikerült nyernünk a csapattal. A világbajnokságon is szerintem kihoztuk a maximumot, közel voltunk az éremhez, úgyhogy abszolút a világversenyeket pozitívan zártam le, és utána sikerült szerintem teljes mértékben kikapcsolódnom, egy 3 hét teljes pihenőm volt. Ott minden mozgást elengedtem, és akkor utána fokozatosan kezdtem el először a fizikai edzésekkel, futásokkal, és akkor most már múlt héten Mátraházában voltunk edzőtáborban, ott már elkezdtem a vívó felkészülést, és a héten már a Pástra is fölállok.
11: Ez megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy azért kudarcok, csalódások, ezt az év elejét kudarcnak élted meg, vagy? Mert azért egyéniben is volt, hogy hoztál érmet
14: igen,
11: a Grand Prix-ről.
14: Az évet nagyon jól kezdtem, ott Orleánban sikerült megnyernem a Grand Prix-t, aztán Tunisban második lettem, és utána éreztem egy kis visszaesést, ott a kicsit jobban eredményekre számítottam volna magamtól, de sok 15-14-es vereségem volt, de ebből is tanulni kell, és azt gondolom, hogy ehhez képest az, hogy 9. helyről kezdem ezt a szezont a világranglistán, az elég előkelő, és szeretnék tovább lépegetni.
11: Tudom, hogy korábban nyilatkoztad, akár mondjuk 25 év végén is, hogy féltél attól, hogy nem tudod majd felülmúlni a 24-es évetet, nyilván akkor robbantál bele, az tényleg párizsi olimpia érmeket szereztetek, berobbantál így a felnőtt mezőnybe. Így visszatekintve, hogy látod ezeket az éveket, mondjuk ezt a két év távlatából, hogy látod magadat, mennyit fejlődtél most már, azért jönnek a sikerek, szóval hogy látod ezt az elmúlt két évet?
14: Igen, azért az olimpiai éve az mindig más, pláne hogyha ilyen jól sikerül, azért nehéz ahhoz hasonlítani bármilyen más évet, de teljesítményben, eredményben azt hiszem, hogy lehet. Én úgy érzem, hogy azóta sokat fejlődtem, megéreztem azt is, hogy onnan, hogy följutok a csúcsra, nem lesz könnyebb, sőt nehezebb, mert ott fenn is kell maradni. Úgyhogy azért vannak plusz terhek, a válogatott befejező emberévé is váltam. Azért az is egy kemény pozíció, de azt hiszem, hogy egyre jobban ebbe beleerősödök, és egyre nagyobb rutint szerzek, és hát továbbra is az a célom, hogy fejlődjek. És most már inkább előrefele tekintek, mint vissza, úgyhogy próbálok nem az eredményekre koncentrálni most, hanem a fejlődésre.
11: És hogy látod, mert azért most már mondhatjuk azt, hogy te is húzó embere vagy ennek a csapatnak. Egyéniben viszont azért így EB-ről, VB-ről nem hoztál érmeket, és néha azt láttam rajtad, hogy emiatt csalódott vagy, néha viszont meg azt, hogy felszabadult voltál, mert azért a csapattal hoztátok az érmeket, és hogy inkább háttérbe szorítottad az egyéni felkészülést. Szóval ezzel most hogy állsz? Mennyire szeretnél akár egyéniben is érmeket szerezni, bár az előbb mondtad, hogy azért nem az eredményekre helyezed a hangsúlyt, de hát nyilván ez egy egyéni sportág, és az fokmérője, hogyha mondjuk valahonnan valaki egy érmet hoz, szóval ilyen szempontból ezt hogy látod?
14: Persze, természetesen. Hát talán nem akarok a rossz dolgokról beszélni, de talán a szezon legnagyobb csalódása az az Európa-bajnokság volt, ahol ugye egy tussal maradtam le az egyéni éremről, megkérdőjelezhető körülmények között, úgyhogy hát persze egyénibe is szeretnék. Alapvetően talán a csapatra azért fektetünk nagyobb hangsúlyt, mert ugye az olimpiára csapatkvalifikáció van, és hát mindannyian szeretnénk kijutni. Úgyhogy ezért a csapatversenyek a kvalifikáció szempontjából talán mondhatni fontosabbak lesznek, de természetesen egyenlően kezelem az egyénit, és ott is szeretnék magasra törni, és learatni a babérokat.
11: És ezt megfejtetted már, hogy mi múlnak ezek az egytusok? Mert tényleg nálad sokszor pici múlik akár egy érem, akár mondjuk továbbjutás.
14: Hát nagyon sok mindenen azért, hogyha megnézzük a például egy világbajnokság 32-es tábláját, szerintem olyan 50-50 arányban az asszok 15-14-re dőlnek el, szóval hogy annyira kiegyenlített lett a sport, és annyira hát a középmezőny felerősödött, és most már mondhatjuk, hogy egész sok nemzet tud magas szintet képviselni, plusz hát nagyon felgyorsult atletikus lett a kardívás, úgyhogy ezért gondolom, hogy ilyen kiélezett asszók vannak, és hát ott fejben taktikailag kell tudni erősebbnek, jobbnak lenni az ellenfélnél. Azt gondolom, hogy most egy világkupán kikapok 15-14-re, nem dől össze a világ. Mindig úgy állok hozzá, hogy ez azért történt, hogy a fontos versenyen majd én adjam a 15. tust.
11: És hát azért ennek a szezonnak a vége már kvalifikációs időszak kezdete, ez mennyire motoszkál a fejedben, mert tényleg nagyon hosszú szezonnak nézünk elébe, és te a legelső világkupán is indulsz.
14: Igen, hát abszolút a kvalifikáción jár már szerintem mindenki adja, meg hát az olimpián ugye azt várjuk, és kezd közeledni, mégis meg kell próbálni a rövid távú célokra koncentrálni, és mindig csak a következő lépésre figyelni, mert ha nagyon előre rohanunk fejbe, akkor azt veszük észre, hogy hirtelen eltelik az idő, de nem csináltuk meg azt, amit kellett volna, úgyhogy én is most szépen próbálok a felkészülésre koncentrálni, az első versenyre, ahogy említetted, ami Oránban lesz, ugye ott is lesz csapatverseny, úgyhogy egyelőre még erre koncentrálok, és várom a kvalifikáció kezdetét.
11: Néztem a nevezéseket ugye ezen a bizonyos oráni versenyen Algériában, hát Szilágyi Áron nem lesz még, Szatmári András ugye nem indul, szóval megint nagy szerep hárul rád, ezt hogy tudod kezelni?
14: Igen, most Oránban csapat szinten nem lesz könnyű dolgunk, mondhatni, hogy talán nincs akkor a teher se rajtunk, mivel ezen a versenyen tavaly nem szereztünk pontokat. Úgy gondolom, hogy ez inkább a fiataloknak lesz jó lehetőség és érdekes ahhoz, hogy arra, hogy bebizonyítsák, hogy ott a helyük a válogatottban, és azt az egy kiadó helyet valamelyikük megpályázza, és olyan teljesítményt mutasson, ami azt mutatja, hogy alkalmas rá, úgyhogy én természetesen mindent meg fogok tenni, itt talán nagyobb hangsúlyt tudok majd fektetni az egyéni versenyre, de ugyanúgy a csapatba is küzdünk, és azt tudom mondani, hogy bármilyen eredményt elérünk, az, az plusz. Szóval nem kell, hogy teher legyen a csapattársakon ebből a szempontból, inkább mindenkinek magának kell a teljesítmény.
11: Mint tudsz a fiataloknak tanácsolni, neked anno hogy ment ez a berobbanás? Nyilván rengeteg év munkája volt benne, aztán közbeszólt mondjuk egy koronavírus is, sajnos, de hogy lehet egy fiatalnak mondjuk helyet követelni magának egy ilyen neves csapatban?
14: Hát én azt gondolom, hogy ez hitkérdés, az, hogy tudom, hogy előbb-utóbb odaérek, az, hogy bízok benne, bízok magamba, bízok a abban, amit munkát elvégzek a mesteremmel, a kőkemény akarat, és talán az, hogy egy kicsit megerősödni a téthelyzetbe. Szóval ebbe kell szerintem nekik is fejlődni, hogy egyre nagyobb lesz csak a tét, úgyhogy ezen nem kell izgulni, a tét az ott van, nem azzal kell foglalkozni, hanem inkább azzal, hogy tudja kihozni magából a legtöbbet.
10: Ez volt a Nemzeti Sportrádió Vívó magazinja, az Asszó. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
4: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió Vívás magazinja.
2: A hazafutás ezzel véget ért, a szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a műsorvezető, Somogyi Zsófia. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most pedig következik a körkapcsolás Balogh Balázzsal.
4: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
15: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök pedig Horváth Milán. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Kosárlabda, kézilabda, vízilabda, labdarúgás lesz minden a palettán. Kezdjük a műsort kosárlabdával. Nem úgy sikerült az előszezon, ahogy szerettük volna, hangzott el a Honvéd kosárlabda csapatának idén nyitó sajtótájékoztatóján. A csapat két légiósát is elveszítette, ráadásul a sok fiatal játékos mellett Lakics András is most dolgozik először a legfelsőbb osztályban vezetőedzőként. Tavaly az együttes a bajnokságban az 5. helyen végzett, míg a Magyar Kupában a legjobb 4 közé került. Ezen eredmények megismétlése ebben a szezonban talán nem reális, de a Honvéd idén is szeretné kihozni magából a legjobbat. Berelmese összeállítása következik.
2: Valéria Bodon Vincent, nem tudom, hogy egy idény elejé sajtótájékoztatónak ilyennek kell lenni, amilyen ez volt?
3: Hát a jelenlegi körülményekkel, igen, én úgy érzem, tényleg döcögős volt a felkészülés, volt egy ígéretes centerünk, akit hoztunk légiós, sajnos ő neki távoznia kellett, szóval így időközben újra bele kellett nyúlni a keret szerkesztésébe, ugye lesérült egy nagyon fontos légiósunk, szóval igazából azért ez mindenkire morális hatással van, tehát ez természetes. Ettől függetlenül mindenki mindent megtesz, és próbálunk a képességünk szerint a legjobb tudásunkkal felkészülni a szezonra. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az eleje, de mindenki ugye győzelemért megy, és szerintem teljesen normális, hogy egy ilyen sajtótájékoztatóról volt szó itt a szezon kezdés előtt, mert morálisan mindenkire hatással van, ugye természetesen az, amin keresztül mentünk.
2: Azt mondod, hogy legjobb tudásunkat hozzuk. Ennek ellenére konkrét célkitűzés nincs, mert hogy most nem tudjátok, hogy mi lesz majd a legjobb tudásotok?
3: Hát nehéz így belülni azt ugye jelenleg, mert tényleg nagyon sok mindenki problémával szenved itt a ligában, és nehéz belülni azt, hogy kb. Hova helyezhető így ebből a szempontból a csapatunk. Természetesen ez idővel majd egyre jobban fog látszódni. Cél az mindig van, tehát azért kitűzött cél úgymond van így a játékosok számára is, meg a stáb szempontjából is, hogy megpróbálni elérni ugyanazt, ami tavaly volt. Tehát szerintem ez egy jó mentalitás, hogyha minél magasabbra lő az ember, annál többet tud kihozni magából. Szóval ebből a szempontból szerintem ez így megvan. De útközben ez majd úgy is formálódik, azt szerint, hogy hogyan teljesítünk.
2: Azt mondod, hogy nagyon sok csapat küzd problémákkal, ezek elsősorban anyagi jellegű problémák, arra utaltál?
3: Szerintem az is közrejátszik, igen, meg hasonló problémákkal is szenvedhetnek többen is, mint mi. Most értem ugye a sérülést, nem egy olyan csapat van, ahol többféle sérülés is előjött a előszezonban, és ugye azért ezek kritikus dolgok, mert a felkészülési időszak pont arról szól, hogy összeszoktasd a csapatot, és hogy taktikailag előállj a fontos dolgokkal, amik a szezon előre nézve szükségesek, és ugye, hogyha kiesnek fontos kulcsjátékosok, akkor ez nagyban meg tudja ezt tulajdonképpen tolaszolni.
2: Ugye nagyon sok a fiatal játékos, és ilyenkor nyilván nem tudom, hogy azt megfogalmazzátok-e, hogy egy picit átmeneti év, vagy olyan kísérleti jellegű, de azért egy profi sportoló minden egyes idénynek úgy vág neki, hogy nyerni akar. De hogy lehet így neki vágni egy szezonnak, hogy tudod, hogy nem biztos, hogy mégis ki tudjátok magatokból hozni a maximumot?
3: Szerintem ez így nem helyes megfogalmazás, tehát a fiataloknak én úgy érzem, hogy úgy adtunk lehetőséget, vagyis a klub úgy ad lehetőséget és újabb felelősséget, hogy ők ebben meglátják a potenciált és a bizalmat. Természetesen azért ez javarészt majd a játékosoktól függ, hogy mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, hogy ezt nem egykép szorongásképp fogják fel, hanem inkább motivációként és egy olyan dolognak, vagy olyan dologként, amivel vissza tudnak élni. De én ebben nem látok úgymond kockázatot, tehát a klub, ők alapból egy olyan, tehát a Honvéd egy olyan egyesület, akiknek az identitásuk része az, hogy a fiatalokat építik és beépítik ugye egyre jobban a felnőtt csapatokba, a rendszerekbe, és képzik őket, szóval ez mindenképp az identitásunk része, és ehhez nagyon sok minden adott. Szóval ezek a dolgok, amik adottak ehhez, szerintem ezek a lehető legjobban fogják elősegíteni ezeknek a játékosoknak a beilleszkedését. Itt inkább szerintem abból a szempontból van egy, nem mondanám kockázatnak, de hogy egy olyan dolog, amire időre van szükség, ugye ez a tapasztalat. Tehát fiatal játékosoknál ez egy olyan dolog, ami nagyon sok, vagy nem nagyon sok, hanem időre van szükség, hogy ez minél jobban hozzászokjanak, és sokkal-sokkal több tapasztalatot tudjanak szerezni, így, hogy újabb szerepkörbe, újabb felelősségbe kényszerülnek bele. És ez az, ami itt az elején biztos, hogy meg fog látszódni, és biztos, hogy lesznek ebből hibák, és erre vannak a tapasztaltabb játékosaink, erre van a stáb, hogy ezeket ki tudják segíteni, és ahogy telik majd a szezon, úgy egyre-egyre több tapasztalatot fognak tudni szerezni, ami pedig az előnyükre fog tudni válni.
2: Igen, ez mondjuk a fiatal játékosok szempontjából nyilván nagyon fontos, de mondjuk a csapat rutinosabb játékosai hogy tekintenek erre, tudva azt, hogy tapasztalatlan játékosból is van elég, de azért ti úgy csinálnátok, és tudjátok, hogy ez még nem mehet, mert hogy nincs meg a rutin. Ezt mennyire nehéz elfogadni, vagy feldolgozni?
3: Nem nehéz, mert mindenki igazából ezzel egyetért, és ezzel a mentalitással tényleg teljes mértékben egyetért. Tehát persze oké, és vannak apró nehézségek edzéseknél, ahol ez a tapasztalatlanság meglátszik, de ez nem egy olyan dolog, ami miatt megállnánk, vagy kiakadnánk, hanem egy olyan dolog, ami miatt az ilyen tapasztaltabb játékosok próbálnak minél jobban segíteni, és nyomni hátulról ezeket a játékosokat. És mindenki tudja ezt, ahogy az előbb is mondtam, hogy ez egy olyan dolog, amivel úgymond kicsit meg kell így egyeznünk, mert ez idővel fog kialakulni. A tapasztalatot a játékos nem fogja egyből a kettőre megszerezni, tehát ez egy olyan dolog, amit el kell fogadnunk, és mi, tehát ezek a tapasztalt játékosok is elmondhatják magukra, hogy ők már keresztül mentek ezen a dolgon karrierük során, szóval egyértelmű, hogy nem úgy állunk ehhez hozzá, hogy ez probléma lenne, hanem inkább egy olyan dolog, amiben fontos szerepet játszik az, hogy ezek a játékosok segítsék a fiatalokat, mert annál hamarabb fog sikerülni ezt minél jobban kialakítani.
2: Tehát akkor összességében te jól érzed magad itt, és jól is fogod érezni ebben a szezonban, mert hogy tudod, hogy ez most egy bizonyos szempontból tanulási év, vagy neked lehet, hogy más szereped van, mint mondjuk gondoltad azt egy-két évvel ezelőtt, hogy milyen szereped lesz egy csapatban?
3: Én jól érzem magam, itt tényleg nagyon sok minden adott, a stáb is, a csapattársak is nagyon jó fejek és segítőkészek, egészségügyileg is nagyon sok minden rendben van, ami a regenerálódást és különféle egészségügyi dolgokban tud segíteni a játékosoknak. Szóval összességében én jól érzem magam itt, örülök a szerepemnek is, hogy több szerepet tudok felvállalni, meg pozícióban is, egy olyan pozícióban van lehetőségem játszani, amihez úgy érzem, hogy sokkal komfortosabb tudok lenni, és sokkal többet tudok hozzátenni. Szóval összességében jól érzem, valakinek ez egy tanuló év, ez igazából egyéni kérdés szerintem, valakinek ez egy fontosabb szerep, valakinek ez egy lépcsőfok, ez így eloszlik a csapatban, de mindegyik tulajdonképpen egy kollektív céllé alakul ki, és az pedig az, hogy csapatként tudjunk minél jobban teljesíteni.
2: Nem merült fel neked a külföld ebben a szezonban?
3: Nem, én nem gondolkoztam rajta őszintén, én már a szezon végén nagyon határozott voltam azzal kapcsolatban, hogy szeretnék itt maradni, és pont emiatt, hogy több szerepet és több felelősséget tudjak felvállalni, és egy olyan pozícióba játszassak, ahol úgy érzem, hogy a képességeimet sokkal-sokkal jobban ki tudom hozni magamból. Az elmúlt években nem éreztem úgy, hogy a maximumot ki tudom hozni magamból azzal a szerepkörrel, azzal a pozícióval, amiben eddig kellett játszanom, és úgy érzem, hogy ez most nagyon sok minden adott, szóval én ezzel mindenképp élni szeretnék.
2: Radó Ádám, aki a fiatal vonalat képviseli ebben a szezonban a Honvédban, milyen szezon lesz ez? Most így mennyit lehet tudni róla, és arról, hogy milyen szereped lesz, hiszen fiatal vagy, ugyanakkor nevezhetünk már tapasztaltnak is, hiszen bemutatkoztál a válogatottban, és tehát számodra milyen idény lesz ez szerinted?
4: Hát számomra mindenképpen egy előrelépés lesz, mind a remélem a játszott percekbe, és mind a csapathoz való hozzátételben. És nagyon bízok benne, hogy egy jó szezon tudunk majd futni, és meg tudjuk ismételni a tavalyi évet, bár most nem könnyítik a sérülések a szezon megkezdését.
2: Szeretnél egy jó szezont, hogyha a tavalyi eredményeket hozzátok, az akkor már mindenképpen egy jó szezon lenne, ugye?
4: Igen, azt mondanám, akkor az egy jó szezon lenne.
2: Minden más esetben kevésbé sikeresnek értékelnéd, vagy lehet, hogy nem is csak az eredményeket kell nézni ebben a szezonban elsősorban?
4: Ebben a szezonban lehet, hogy nem az eredményeket kell elsősorban nézni, sok fiatallal játszunk, és próbálunk összeszokni a csapatot összerakni.
2: Ugye azért vannak tapasztalt játékosok is, az is cél, hogy tőlük sokat tanuljatok?
4: Igen, mindenféleképpen jó, hogy vannak rutinos tapasztalt játékosaink, és tudunk tőlük tanulni sokat.
2: Ez mentalitásban is megfogalmazódhat? Mert azért sok gonddal küzdötök, akár sérülés, akár bármi más, azt, hogy ilyenkor hogy kell hozzáállni egy egész szezonhoz, vagy egy-egy mérkőzéshez. Ebben is segíthetnek a tapasztaltak, hogy ezt megtanuljátok?
4: Igen, ebben is a rutinos játékosok nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, mind a hozzáállásukra, mind pedig fel tudunk rájuk nézni, hogy mit hogyan csináljunk.
2: Mennyire számít a kezdés, akár az első mérkőzés, ugye a Kecskemét ellen lesz majd?
4: Hát nyilván számít a kezdés, mivel Kecskemét ellen kezdünk, utána nagyon sok nehéz mérkőzésünk lesz, és nagyon szeretnénk megverni a Kecskemétet.
2: Fodor Márton szakmai vezető, voltak itt nem biztos, hogy érdekes kijelentések, fontos kijelentések ezen a sajtótájékoztatón. Az egyik az volt, hogy a bizalom töretlen. Miért kell ezt hangsúlyozni most?
5: Mert a bizalom töretlen. Azért, mert nyilván van egy új vezetőedzőnk, aki először szerepel az NB1 csoportjába, és én azt gondolom, hogy inkább ez erről szólt, illetve arról, hogy voltunk már hasonló helyzetben, amikor nehezen indult a szezon, nem volt könnyű elkezdeni, vagy az előszezon nem úgy sikerült, ahogy terveztük.
2: Ez mit jelent pontosan?
5: Hogy az előszezon nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Az, hogy a játékos kiválasztásunk az egyébként jól sikerült, viszont volt egy játékosunk, aki mentális problémák miatt hazautazott, őt le kellett cserélni, ami nyilván nem volt benne ebbe a terben, hiszen őket júliusban már kinézzük, ha később tudunk igazolni, az teljesen más a piac, illetve most ugye megsérült elég súlyosan a szintén egy másik légiósunk, aki szintén nagyon fontos lánceme volt a csapatnak, akit pótolnunk kell, és hát ugye szombaton dobják a labdát, az valószínűleg addig nem fogjuk tudni, illetve voltak más sérülések, betegségek, de erre mondtuk azt, hogy mindenkinek vannak problémái, úgyhogy ezzel igazából felesleges foglalkozni, aki szombaton kifut a pályára, annak mindent meg kell tenni, hogy az első fordulóban tudjunk nyerni az hazai pályán.
2: Két játékos kiválása alapvetően határozhatja meg a csapat szereplését?
5: A jelenlegi helyzetben abszolút igen. Nyilván vannak fiatal játékosaink, akik van, aki most kezdi az első A-csoportos szezonját, ahogy mondtam, van egy fiatal edzőnk, aki felé töretlen a bizalom, de türelem kell hozzá. Értelemszerűen itt 3 évig Zlatko Jovanovics volt a vezetőedző, azért ő meghatározott egy karaktert, a csapatban való szerepét ilyen szempontból, viszont az is egy nagyon ambiciózus fiatal vezetőedző, akiben nagyon sokat látunk, és erre is mondtam azt, hogy ki, ha mi nem, mi ne adjuk meg neki ezt a lehetőséget, hogy A-csoportban szerepeljen és egy ilyen csapatot vezessen.
2: Sok a fiatal játékos, fiatal újonc a vezetőedző. Lehet azt mondani, hogy ez egy átmeneti év, kísérleti év, bár azért a szakmai stábok ezt nem nagyon szokták szeretni.
5: Kísérleti nem, átmenetinek akár abból szempontból lehet mondani, igen, hogy több a fiatal a keretben, de alapvetően a magyar magot, amit szeretünk volna, megtartottunk. Ugye van két válogatott játékosunk, amit nagyon büszkék vagyunk. Az, hogy a Vincentet meg tudtuk tartani, szerintem ez egy hatalmas fegyvertény. Radu Ádám közben bekerült a válogatott keretbe, tehát abszolút nem dolgoztunk rosszul a nyáron, inkább a szerencsétlenségeknek mondhatnám azt, hogy jelenleg hogy nézünk ki most így szerdán a szombati mérkőzés előtt, de ezzel nem szabad foglalkozni. Igazából ez nem sprint, hanem maraton, ahogy szokták ezt mondani, tehát a végén kell majd élesnek lenni, viszont egy jó alap az, ahogy tavaly is, például ahogy kezdtük a szezon, egy jó alap az mindig fontos a bajnokság kezdetéhez, illetve az, hogy megszerezzek pont ezek a fiatal játékosok, illetve az edzőnk azt a rutint, ami kell ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el.
2: A célkitűzések változtak, miután kiderültek ezek a problémák?
5: Nem, alapvetően nem, tehát mi a playoffért fogunk küzdeni. Most ugye bejött ez a play-in, ami azt jelenti, hogy a 9.-10. helyezett csapatoknak is van esélye arra, hogy kiharcolják a playoffot egy, illetve két mérkőzésen. Tehát a cél az, hogy a 14-ből mondjuk ebbe a 10-esben mindenképpen legyünk. Tehát ha azt mondanám, hogy mi a célkitűzés, akkor abszolút ez, de mindig szeretünk nagyot álmodni, mert álmok nélkül igazából minek csináljuk ezt az egészet. Úgyhogy alapvetően nehéz most azt látni, hogy vagy ilyenkor célt megfogalmazni, de nekem mindenképp az, hogy az alsó 4-esben ne kerüljünk be, mert ott az egy nagyon, nagyon nehéz történet lesz már. Ha csak arra gondolunk, hogy tavaly egy Zalaegerszeg esett ki, egy ekkora múltú klub, akkor ez mindent elmond a bajnokságnak, aki egyensúlyozott bizottságáról.
2: A tavalyi év sikeresnek nevezhető?
5: Abszolút, abszolút csoda kategória, és erre is mondtam azt, hogy ezt nagyon becsben kell tartani, hiszen ötödikek lettünk, tehát egy ilyen költségvetéssel a lehetőséghez mérten ez egy hatalmas eredmény, az meg, hogy a kupában szerepeltünk a legjobb négy között, az szintén, úgyhogy én nagyon buszke vagyok a tavalyi évünkre.
2: De nem nehezebb így nekivágni egy ilyen szezonnak, ilyen eredmények után?
5: Hát ez mindig nehezebb, de bárcsak így lenne, hogy következő évben is arról beszélnénk, hogy milyen nehéz, mert hogy milyen jó eredményt értünk el.
2: Nem, itt csak arra gondolok, hogy jöttek ezek a problémák, és így valószínűsíthető, hogy nem ismételhető meg, de ez inkább kérdés, hogy valószínűsíthető és elfogadott az, hogyha nem sikerül a tavalyi eredményeket megismételni?
5: Nem, ahogy mondjam, nem ebbe gondolkodunk, inkább abba gondolkodunk, hogy próbáljuk rendezni a sorokat. Ez nyilván az én felelősségem is, tehát meg kell találni a játékosok, azoknak a játékosoknak a pótlását, akik ugye kiestek, és értelemszerűen minden bizalmat meg kell adni a csapat felé, ami részemről abszolút megvan. Az, hogy most ez egy ötödik helybe, egy nyolcadik helybe fog megvalósulni, nem azt mondom, hogy mindegy, de a lényeg az, hogy a nézők egy szerethető csapatot lássanak, és minél többen jöjjenek ki a Ludovik Arénába.
2: Beszéltünk itt igazolásról, hogy lehet, hogy kell, akkor elsősorban az igazolással lehet megoldani ezeket a problémákat, és nem a fiatal játékosok felépítésével?
5: Ez kettős dolog. Tehát a fiatal játékosnak a beépítése az folyamatosan zajlik, most már évek óta, és azt gondolom, hogy ebben nagyon élen is járunk, de nyilván ezek mellé kellenek olyan légiósok, rutinos játékosok, akik ezt elősegítik, úgyhogy az ő

0: De úgy érzem, hogy kész vagyok a következő szintre és a következő kihívásra.
1: Könnyebb így, hogy nagyon sok a fiatal játékos, akik szintén most bontogatják a szárnyaikat?
0: Más. Nehezebb, mert kevesebb a tudás, kevesebb a tapasztalatuk, tényleg mindent meg kell tanítani nekik, viszont látod a napi szintű fejlődésüket, látod azt, hogy ők még tudnak feljebb lépni. Ezáltal meg sokkal motiválok, hogy látod az ő fejlődésüket minden egyes nap, mint mondjuk egy idősebb játékosnál, ugye nyilván ez már kevésbé van jelen, de az ő életükben azért még napi szintű fejlődés van, ami viszont motiváló egy edzőnek, mert látja, ahogy bontogatják a szárnyaikat.
1: És ez mennyire motiváló egy edzőnek, hogy azért itt az előszezonban akadtak problémák, amiket majd meg kell oldani. Uh-huh. Ez is egy olyan dolog, ami úgy feltölti a vezető edzőt?
0: Hát feltölteni biztos nem tölti föl.
1: Akkor plusz motivációt ad.
0: Plusz motivációt adhat. Rengeteg energiát vesz el, az biztos, mert olyan dolgokra kell figyelni, amire azt gondoltuk, hogy ilyenkor már nem kell majd figyelni. Viszont az rengeteg erőt ad, hogy látja az ember azt, hogy a csapat mennyire összezár a nehéz helyzetben, mert nálunk most ez a helyzet, tehát a csapat gyönyörűen összezárt, és próbál a lehetőségekhez képest a legjobban reagálni erre a helyzetre. Ez motivációt ad nekem is, amiből én merítkezem, és aztán próbálom én is őket újra a helyes irányba terelni.
1: Ez lehet a legnagyobb ereje a csapatnak, hogy csapatként fog tudni működni?
0: Hát alapvetően is ez volt a cél, hogy csapatként tudjunk működni, azt gondolom, hogy most még inkább, de az igazán az erő az talán abban rejt, hogy nincs nyomás és nincs félni való senkitől. Mindenki ellen úgy kell kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnénk. Van egy csomó fiatal játékosunk, akik mondhatjuk, hogy szemtelenek, és talán ez is egy plusz erő a csapatban, hogy tele vagyunk ilyen szemtelen fiatalokkal, akik nem félnek a kihívásoktól.
1: Az, hogy nincs nyomás a csapaton, nyilván így gondolja a szakma is, tehát, de azért ezt akár a szurkolókkal is el kell fogadtatni, és meg kell értetni, hogy lehet, hogy nem jönnek a tavalyi eredmények most rögtön.
0: Hát a nyomás az ott van, tehát az nincs, arról nincs szó, hogy ne lenne ott a nyomás, inkább az, hogy a fiataloktól mit várunk el, az arra értem azt, hogy nincs akkora nyomás rajtuk, és lehetnek szemtelenek. A nyomást szeretnénk magunkra is ráhelyezni ebből a szempontból, mert azt az eredményt szeretnénk elérni, amit tavaly, tehát ez a céljaink között szerepel, hogy ugyanoda eljussunk, ahova tavaly. Ezt elvárásként megfogalmazni már nem gondolom, hogy reális a csapattal szemben, de mi szeretnénk mindig nagyot álmodni és elérni azokat, amiket tavaly elértünk.
1: Azt lehet látni most a fiatal játékosokon, hogy a teher alatt nő a pálma kitétel, az segíti őket, vagy nem?
0: Abszolút lehet látni, és nem csak mondjuk az akadémiáról frissen felhozott játékosokon, hanem mondjuk a Radó Ádámon, vagy a Valerio Bodon Vincenten, akiknek azt gondolom, hogy az idei év lehet a szintlépés, már csak azért is, mert nagy a szerep.
1: Bocsánat, itt a szintlépés mit jelent?
0: A szintlépés az én fejemben azt jelenti, hogy a Vincent az egyik legstabilabb magyar lehessen a magyar mezőnyben, tehát a magyar játékosok között, és megmutassa azt, amiben ő igazán jó, és neki az elmúlt pár évben talán nem sikerült annyira, de úgy érzem, hogy ez most neki sikerülni fog, hogy teher alatt igenis vezérszerepé tud előlépni, illetve a Radó Ádámból pedig azt szeretnénk kihozni, hogy a magyar kosárlabdának egy stabil, jó magyar centere legyen, és akár ahogy már most is bekerült a válogatott keretbe, idővel akár már a szűkebb keretekbe is be tudjon kerülni. Őtőlük ezt várjuk, mint szintlépés, hiszen eddig csak mindig azt mondtuk, hogy ott van bennük a lehetőség, de most már nem a lehetőséget szeretnénk tőlük, hanem a teljesítményt.
1: Hogyha ezt a szezont majd értékeljük utólag, akkor elsősorban, vagy kizárólag csak az eredmények alapján lehet sikeresnek, vagy nem sikeresnek nevezni, vagy vannak olyan részcélok, amiket, hogyha elér a csapat, akkor mégis lehet sikeres, annak ellenére, hogy mondjuk a tavalyi eredményeket nem tudta a csapat megismételni?
0: Hát alapvetően nyilván ezt én két részre bontanám, és szerintem 50-50% a fontossága a kettőben, vagy akár mégis az eredmény egy picit kevesebb, de szeretnénk nyilván azt az eredményt elérni, de vannak olyan szakmai céljaink, amik a fiatalok beépítése, vagy az előbb említett két játékosnak a fejlődésének a biztosítása. Talán ez fontosabb, azt gondolom ebben az évben, mert újjáalakítottuk a keretet nagyon sok szempontból, de mégsem. Tehát azért sok ember távozott, de mégsem érkezett a helyükre kívülről senki, tehát ez pont az, hogy átalakult a csapat, de igazából csak a szerepek. Úgyhogy szeretném, hogyha ők ebben előre tudnának lépni, talán ez fontosabb, mint az eredményesség, de az eredményesség mellett nem mehetünk el, mert az a klubnak is, a szurkolóknak is, és a jövőképünknek is nagyon fontos.

0: fontos.
1: Kedves hallgatók, Berelmese összeállítását hallhattuk, most pedig következnek nálunk a legfrissebb hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ebédöntőt ért Hámori Luca remek öklözése. Rendkívüli ülést tart hétfőn az országgyűlés, továbbra is kellemes őszi időre számíthatunk. A mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
3: Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a legjobb négy között a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik péntek este. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajakválogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdú Botond parakajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította. A Szamarkandi sakkolimpia 7. fordulójában a nyílt tornán a magyar válogatott 2,5-másfélre legyőzte Ausztráliát. Bár Raport Richard kikapott, Gledura Benjamin és Dudin Gleb győzött, így a magyar csapat is. A nőknél 2-2 lett a párharc vége a kanadai válogatott ellen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettes tett indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Magyar Péter korábban arról írt, kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén. A Mi Hazánk támogatja a javaslatot. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál, és egy az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. A Fidesz politikai indíttatásúnak nevezte az akciót. Közleményükben megnevezik az intézettel kapcsolatban álló személyt, Marcin Romanovski volt lengyel igazságügyi minisztert, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet.
0: Közlekedés.
3: Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tata és az M0-es autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, a legkritikusabb szakasz Tatánál a terelés előtt van. A külső sávot szinte csak kamionok foglalják el, közéjük kerülni jelentős késést okozhat. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, a 60 nyugat Salgó-Tarján csomópont után a terelésben egy jármű lerobbant. Csak egy sávon lehet haladni, torlódásra kell számítani.
0: Időjárás.
3: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradhatnak felhősebb körzetek. Arrafelé este kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután aztán újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: Holnap kezdődik a labdarúgó Nemzetek Ligája új szezonja. A mieink péntek este 20:45-kor kezdenek Ukrajna ellen, de már csütörtökön is lesznek izgalmasnak tűnő párharcok. Ezekhez készített előzetes összeállítást Kreisz Bálint.
5: 8 mérkőzéssel kezdődik holnap a Nemzetek Ligája aktuális idénye, amely jó néhány párharcot és izgalmas találkozót is hoz. Az A-ligában Hollandia Németországgal, Norvégia Dániával, Portugália Velszel és Szerbia Görögországgal csap össze. Ami a B-divíziót illeti, ott Ausztria Izraelt fogadja, míg Írország Koszovóval látogat. A C-szinten Andorra Málta és Liechtenstein Litvánia párharcokat rendeznek. Mi a következő percekben természetesen a legrangosabb összecsapásokra fókuszálunk, kezdjük is a Hollandia Németország rangadóval, amely két új szövetség kaptány bemutatkozása is lesz. A hazai kispadjára Csávi jött le augusztusban, aki így látja a találkozót.
6: The toughest decision maybe talk to Memphis.
7: A legnehezebb döntés Memphis Depay kihagyása volt. Őszintének kell lennem, mert jól ismerem őt és jó viszonyban is vagyunk. Az, ahogyan reagált a döntésemre, példaértékű volt, és megértette az indokaimat. Az összes játékosnak szeretném nyitva hagyni az ajtót, és ez Memphisre is vonatkozik. Ha a jövőben jól teljesít és jó erőnléti állapotban lesz, akkor rá is számítok. Bízom benne, hogy idővel ő és akár mások is visszatérhetnek. Ami a csapatkapitányi szerepkört illeti, Virgil van Dijk lesz majd a vezér a pályán.
6: Yes, he will be the captain. I met him, yeah.
7: Találkoztunk, jót beszélgettünk, őszinte egyeztetésen vagyunk túl. Szívesen folytatja a nemzeti csapatban, motivált és bizakodó. Elutaztam Liverpoolba, hogy lássam őt a pályán is, és látszik, hogy készen áll arra, hogy vezér legyen. Ami a csapatot illeti, igyekszem mindenkivel korrekt lenni. Amíg én vagyok a szövetségi kapitány, addig mindenkinek szeretnék segíteni. Közösen akarunk felépíteni valamit, egy családot szeretnénk alkotni.
6: We want to create a family, we want to create a big group.
5: A németeknél a világbajnokság után véget ért a nem túl hosszú Nagelsmann éra, az új szövetség kaptány pedig Jürgen Klopp lett. Az ő bemutatkozását nagyon sokan várják. Hallgassák meg, hogy a szakember milyen célokkal tekint a Nemzetek Ligája eseményeire.
8: Az időjárás nagyszerű, a körülmények szintén, és a játékosokról is csak pozitív jelzőkkel tudnék beszélni. A srácok motiváltak, és látszik rajtuk az, hogy optimisták. 3 vagy 4 hónapja nem járt a edzőpályán, de azért ez olyan, mint a kerékpározás, még mindig tudom, hogy kell csinálni. Ami az első mérkőzést illeti, nem tudom megmondani, ki ellen kezdenék szívesen. De a hollandokat kaptuk, egy kiváló csapatot, ahol szintén új szövetségi kapitány debütál. Az tény, hogy nagyjából azonos helyzetben vagyunk. Hétfőn találkozott a keret, csütörtökön lesz a mérkőzés, és mindketten csak a tévén láttuk eddig a válogatottunkat. Talán több holland játékost ismerek személyesen, mint Xavi. A német csapat mindent bele fog adni, látom a csillogást a szemükben, és érzem azt, hogy ebben van fantázia. Ha ők mindent megtesznek és kikapunk, akkor a felelősség az enyém. Nekik csak meg kell mutatniuk, hogy versenyképesek bárki ellen. Most minden jól néz ki, és azon kell dolgozni, hogy ez az állapot minél tovább kitartson.
5: A következő percekben a Nemzeti Sport szakírójával, Gyenge Balázsral vesszük át a holnapi mérkőzéseket. Elsőként itt is a legnagyobb rangadóval foglalkozunk, vagyis a Hollandia-Németország összecsapással.
9: Egyébként a holland-német párharc az rendszeresen pikáns, tehát a két nemzet futball szempontjából nem igazán kedveli egymást, és ott szeret belemarni a másikba, ahol csak tud. Ugyanakkor, hogyha a két szakvezetőt most patika mérlegre teszem, hát akkor azért egyértelműen a németeket érzem favoritnak. Az más kérdés, hogy a játékos állomány minősége között nem érzek akkora különbséget, mint Xavi és Jürgen Klopp tudása, de legfőképpen tapasztalata terén. Azt azért megjegyezném, hogy Klopp egy ilyen nagyobb vagy egy hosszabb szünet után tér vissza a futballhoz, vagy az edző munkához, mert ugye ő egy osztrák cég sport részlegének, vagy sport birodalmának volt egyfajta vezetője, igazgatója. Na, a lényeg, hogy most tér vissza az edzői munkához. Nem gondolom, hogy veszített a tudásából, tapasztalatából, ugyanakkor az mindenképpen érdekes, hogy 44 játékost hívott be, vagy nevezett meg kerethirdetéskor, ami azért egyáltalán nem szokványos az ilyen helyzetekben, de azért ne felejtsük el, hogy most a Nemzetek Ligájában, illetve úgy mondanám, hogy a válogatott szünetben most a szokásosnál több mérkőzést játszanak, tehát alapvetően valahol értelmezhető ez a bővebb keret. Ami meg Xavit illeti, ott szintén talán azt mondanám, hogy kevésbé az ő malmára hagyja a vizet az a tény, hogy még válogatottat nem vezetett. Klubot is csak olyan óvatosan fogalmaznék, hogy milyen klubvezetői vagy csapatvezetői tapasztalata van, mert a Barcelonával ugyan bajnok lett Spanyolországban, viszont azért az fontos tényező, hogy a Barcelonától, tehát a saját nevelőegyesületétől milyen módon távozott. Tehát ott nem azt mondom, hogy békétlen volt a távozás, de azért feszültséggel teli. Az ilyen nagy nyomást jelentő helyzeteket hogyan tudja ő kezelni, az még egyelőre kérdéses. Egyébként ezt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Barcelonánál és a holland válogatottnál is Ronald Koemant váltotta.
10: Xavi esetében mennyire van benne annak az esélye, hogy megégetheti magát, mert azért egy 3-4 gólos vereség a bemutatkozáson nem biztos, hogy jó előjel lenne, és azért szövetségkapitányként bárkiről is beszélünk, kevés nehezebb dolgot tudok elképzelni, mint a német válogatott ellen leülni az első mérkőzésre, ráadásul egy Jürgen Klopp ellen vezette német válogatott ellen.
9: Így van, tehát én is arra hegyezném ki, hogy a legelején, tehát a bemutatkozás pont a nemzeti szinten a legnagyobb rivális ellen az nettó rizikó. Itt azt lehet ebből a párharcból leszűrni, hogy kicsit olyan, mint hogyha 19-re húznánk lapot. Na jó, talán legyünk egy kicsit megengedőbbek 17-18, de akkor is az van, hogy roppant rizikós ez az egész szituáció. Azért a holland sportközvélemény és futballközvélemény mindig is igényes volt. Pláne akkor, hogyha a legfőbb riválissal játszanak. Azt azért érdemes hangsúlyozni, vagy de legalábbis megemlíteni, hogy a válogatott szintű futball, nem azt mondom, hogy elértéktelenődött Hollandiában, de lényegesebben kisebb súllyal nyomalatban, mint akár mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Tehát mondjuk úgy, hogy a 21. században egy picit talán megengedőbbek a holland futballdrukkerek, hogyha a válogatottról van szó, tehát a klubokhoz fűződő viszony sokkal erősebb. Ehhez elég csak annyit hozzátenni, hogy Hollandia volt egyébként a nagy válogatottak közül talán az első, amelyik nagy tornákra nem tudott kijutni a 21. században, most egyébként az olaszok járnak hasonló cipőben, és nincs társadalmi, tehát elégedetlenség van, de berzenkedés vagy lázongás azért nincs. Most a lázongást azt helyén kell kezelni, mert természetesen nem törnek ki forradalmak azért, mert egy válogatott, főleg Európában nem jut ki egy nagyobb tornára, de hogy egyfajta fásultság már van a holland sportközvéleményben, illetve a válogatott körüli közvéleményben, az ebből a helyzetben tompító hatású lehet, de ezzel együtt továbbra is elképesztően nagy rizikót vállal Xavi egy ilyen bemutatkozással.
10: Főleg azért, mert az ő eddig edzői munkája alapján azt láthattuk, hogy a sok passzos, végletekig kijátszós focit kedveli, vagy szereti alkalmazni. A holland válogatott kerete mennyire alkalmas erre?
9: Sokkal kevésbé, mint akár. Megint csak nem azt mondom, hogy 20-30 évvel ezelőtt, de mondjuk úgy azt mondanám, hogy a 10-15 évvel ezelőtti holland válogatott még azért még bőven alkalmas lett volna rá. Most úgy kevésbé látom, és főleg azért, mert egyébként a holland válogatottnak mindig is az volt az egyik legnagyobb fegyvere, hogy ugye a totális futball is az bőven Cruyff-féle éra, illetve a Cruyff edzői érából, nem sokkal korábban, a Michels érából datálódik, de a lényege az volt ugye, hogy mindenki támad, mindenki védekezik, de elől, legelől van egy világklasszis csatár. Gyakorlatilag ez végighúzódott a futballválogatott történetén, és most nem igazán látom azt, hogy ilyen klasszis befejező csatárral rendelkeznének. Onnantól kezdve pedig a sok passzos játék, amiben gyakorlatilag nem azt mondom, hogy senki nem vállal a rizikót, de gyakorlatilag mindenki a másikra vár, hogy befejezze a támadást, nem feltétlen célra vezető.
10: A Norvégia-Dánia mérkőzés is izgalmasnak ígérkezik, hiszen egyrészt egy skandináv rangadó, másrészt a norvégok először játszanak azóta, hogy majdnem bejutottak a világbajnokság elődöntőjébe. Mire kell más szemmel nézni most ezt a norvég csapatot, mint tettük mondjuk azt idén márciusig?
9: Annyiban, hogy megjártak egy VB-t és sikerrel. Tehát azért egyébként ott már voltak előjelek, mert azt azért úgy lehetett látni abból, hogy azok a norvég játékosok, akik Európában már a legmagasabb szinten játszanak, milyen értéket képviselnek, és most nem csak a játékos játékjogának a piaci értékét mondom, de egyébként az is elképesztően beszédes, hogy több mint 500 milliárd euró értékű a norvég keret, és akkor az a gyakorlatilag a majdnem a legmagasabb polcon van a válogatott, hanem inkább az, hogy azok a játékosok, akik a legmagasabb szinten játszanak ebből a válogatottból, ők klubszinten nem csak, hogy a legjobb csapatokban játszanak, hanem a legjobb csapatokban is meghatározó játékosok élen, ugye Erling Haalanddal a Manchester Cityben, és Martin Ødegaarddal, aki meg az Arsenalt viszi a hátán. Na most, hogyha ez az elegy jól van összerakva, már pedig azért ez egy skandináv, vagy mondanám azt, hogy egy ilyen észak-európai szemlélet, ahol egyébként vannak egyéniségek, mert azt szerintem leszögezhetjük, hogy Erling Haaland egy egyéniség, de mégsem azzal tűnik ki feltétlen, főleg, hogyha a pályán játszik, és nem a pályán kívüli egyéniségeit prezentálja a világnak, hogy nincsenek azok a kilengések, fogalmazunk úgy egyszerűen, hogy sztárkodások, amik egyébként elvihetik a csapatmunkát egy rossz irányba. Na most, hogyha ezek az emberek, ezek a klasszisok beállnak a sorba, és a csapatért küzdenek, na akkor van eredmény, és szerintem a norvégoknál leginkább ez jött ki. Tehát az, hogy Haaland, aki érezhetően, bőven több polccal magasabb szinten játszik, mint a norvég válogatottban néhány csapatása, ugyanúgy örül velük együtt, nem játsza az eszét, nem egyénieskedik. Elég csak megnézni, hogyha nem ő szerzi a gólt, akkor hogy örül a csapatása góljainak. Tehát ez a fajta kohézió az, ami szerintem a norvég válogatott igazi erejét adja.
10: És most nyáron végig evezték Amerikát, kis túlzással lehet ezt mondani, tehát ez a kohézió kerülhet egy még magasabb szintre. Azt láttuk, hogy a legnagyobb válogatottak ellen is egy-egy mérkőzésen fel tudják venni a versenyt, de hogy ez lehet-e mondjuk egy folyamat részeként konstanssá tenni, hogy minden egyes mérkőzésen, ha egy nagy válogatott és Norvégia játszik, akkor nem lehet azt kijelenteni, hogy Anglia, Németország vagy Francia ország lesz az esélyes.
9: Igen, ugyanakkor azt is érdemes látni, hogy Norvégiának azért nem ez feltétlen az első komolyabb válogatottja. Tehát már voltak generációk, amikor a norvégok mondjuk úgy ilyen hullámszerűen úgy megcsipkedték a legnagyobbakat. Egyébként ez úgy Skandináviából szerintem többször is tetten érhető, tehát mondjuk pont a mostani ellenfél a dánok, igaz, hogy az egy ilyen teljesen véletlen helyzetből adódott, hogy aztán ők Európa bajnokságot nyertek, de például a svédek is, akik az amerikai VB-n nem most, hanem még 94-ben gyakorlatilag kioktatták a mezőnyt, és így tovább, tehát a norvégoknál sem ez feltétlen az első nagy generáció. És ami viszont érdemes, vagy amit érdemes látni, és szerintem ezt Norvégiában nagyon jól kezelik, mert ott nincs az az elvárás a válogatottal szemben egyébként, ami a legnagyobbaknál megvan, tehát amiket most említettél, Anglia, Franciaország, Németország, ott azért úgy egy ilyen általános, megint csak a futballtársadalomnak van egy elvárása a válogatottal szemben, ami egyébként arra vezethető vissza, hogy a bajnokság nívója milyen. Na most ez a norvégoknál nincs meg, és ezért érdemes látni, hogy a norvég utánpótlás az fejlődhet, jó lehet, de amíg a norvég bajnokság egy bizonyos szint alatt van, már pedig alatta lesz, azon nem lehet változtatni, nem is akarnak egyébként, ezzel sincsen feltétlen probléma. Addig ez a norvég válogatott, mondjuk úgy, hogy ideiglenes vagy átmeneti jelleggel képes az igazán nagyokat elkapni, de most bőven ebbe a periódusban vannak, sőt, ennek a periódusnak az elején vannak, úgy, hogy most léptek be azon a kapun, ahol egyébként most még haladhatnak ebben a csúcsidőszakban, mert most már egyébként van egy echte és kézzelfogható, és ráadásul közeli időben közeli tapasztalatuk a világbajnokságról. Tehát eddig úgy gondolták, remélték magukról, hogy tudják, most már tudják, hogy tudják.
10: A norvégoknál nincsenek nagy elvárások, ellentétben mondjuk Portugáliával, ahol a világbajnokság talán rosszabbul sikerült, mint azt előzetesen remélték. Wales ellen kezdik majd a Nemzetek Ligáját, Cristiano Ronaldóval náluk mi lehet majd a fókusz, mert az argentinoknál Messi búcsúzik, Ronaldo kapcsán viszont egyelőre még nem tudjuk.
9: Igen, nem meglepő, hogy ő ott van, már hogy Ronaldo továbbra is ott van a válogatottban. Ugyanakkor azt pedzegette, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó idénye a futballban. Na most, hogyha klub szinten ő abba hagyja, akkor nem hiszem, hogy válogatott szinten folytatná. Már így is kicsit úgy azt mondanám, hogy kopik az a nimbus, amit ő felépített, mondjuk úgy az elmúlt 2-3-4 évben érezhetően olyan klasszis játékosok maradtak árnyékban ő miatta, akikkel azért a portugál válogatott sokkal jobb eredményeket tudott volna elérni, amennyiben ők teljes vagy szabad kezet ebben a helyzetben szabad lábat kaptak volna. Ezzel együtt azért még bőven az ő megítélése Portugáliában, a többség úgy ítéli meg, hogy minden idők legjobb portugál játékosa volt, és ami itt a korábban említettem, hogy a holland válogatottban deficit nincs, világklasszis befejező csatár Portugáliában jelenleg ez még nagyobb probléma, sőt Portugáliában történelmileg nagyobb probléma, mint a hollandoknál, és ebből a tekintetből Ronaldónak ezt az egy szempontot figyelembe véve valóban legitim helye van a válogatottban. Itt a kérdés az, hogy hogyan alakul át strukturálisan ez a csapat Jorge Jesus vezetésével, mert az egyértelmű, hogy az elődje Martínez, ugye egy spanyol edző, ott eleve nem azt mondom, hogy ez így erős lenne azt mondani, hogy egy portugál-spanyol ellentétből fakadó ellenállás volt a szövetségkapitánnyal szemben, de a hibáit, ha elkövetett hibát, azt sokszorosra nagyították Portugáliában, pusztán azért, mert nem portugál edzőről van szó. Na most ez ugye megint ez a kérdés, ez nem merülhet fel. De ne felejtjük el, hogy Martínez meg Fernando Santos volt, aki szintén egy, ha úgy tetszik, egy ilyen legendásabb státuszú portugál edző. Ami most megint csak kritikaként merül fel Portugáliában, az, hogy Santoshoz hasonlóan Jorge Jesus is már gyakorlatilag nyugdíjaskorú, 72 éves, és azt hiányolják leginkább Portugáliában, hogy egy edzőfejedelem, hogyha úgy tetszik, szakmája csúcsát képviseli, de az a típusú fiatalos lendület, vagy az új taktikákra, eszmékre, gondolatokra való hajlam, az már kevésbé van meg egy ilyen idős emberben, ami érthető, hiszen ő benne már egy bizonyos kiforrott gondolatiság van meg. Azt viszont nem szabad elvitatni Jorge Jesustól, hogy akárhova ment itt az elmúlt 20-30 évben mindenhol sikereket ért el. Ha most csak a legutóbbi állomását nézzük, az Al-Nassert, ahol hosszú idő után, és úgy, hogy Ronaldo is már ott volt, vele sikerült felérni a klubnak a csúcsra, akkor azt mondom, hogy van benne ráció. Ami viszont igazán érthetővé teszi az ő kinevezését, az, hogy én nem ismerek nála nyakasabb portugál edzőt. És ha van valaki, aki helyre tudja tenni, és nem feltétlen a taktikai hibái miatt, hanem úgy egyáltalán Ronaldót, az Jorge Jesus.
10: A portugál közvélemény egyébként mennyire tartja most fontosnak a Nemzetek Ligáját, úgyhogy azért ez a sorozat sok kritikát kapott az elmúlt években, de talán más lehet a szerepe ennek a nemzetnek olyan szempontból, hogy egy átmeneti korszakban vannak.
9: Meg azért is fontos, mert rendre lemaradnak, ha úgy tetszik, a nagyobb tornákon a diadalokról. Jó, van már egy EB serleg a vitrinben, de azért most is a VB-re kimondva, kimondatlan, de inkább kimondva úgy mentek ki, hogy megnyerik a VB-t, és akkor az nem jött össze. És akkor ilyenkor mindig kell egy kapaszkodó bázis, ahonnan újra neki rugaszkodhatnak az ábrándozásnak, ha úgy tetszik, és a Nemzetek Ligája ezt, tehát ne felejtsük el, 4 Nemzetek Ligája sorozatból 2-t Portugália nyert meg. Végtelenül büszkék rá. Ugyanakkor azért úgy belül tudják, hogy maga a sorozat az nincs azon a szinten, mint egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság, de akkor is ez a kapaszkodó, ez a dobbantó. Úgyhogy amit én most látok a Portugál Labdarúgó Szövetségnél, a válogatottnál, de magánál a helyi sportközvéleménynél is, hogy nagyon is komolyan veszik a Nemzetek Ligáját. Tehát egyfajta, ha úgy tetszik, csúnyán fogalmazva, kisajátítanák maguknak ezt a szegletét a nemzetközi válogatott futballnak.
10: Elég színes lesz a nemzetközi felhozatal, hiszen lesz egy balkárangadó is, Szerbia-Görögország ellen játszik majd. Már csak a párosítás és a földrajzi adottságok miatt is különlegesnek tűnik ez a csata.
9: Abszolút, ugyanakkor itt azért elég fluktuáló válogatottakról beszélünk, úgyhogy a szerbek inkább vannak távolabb attól, amit valaha képviseltek, vagy az a potenciál, amit valaha képviselhetnek. A görögök pedig éppen feljövőben vannak. Igaz, egy picit visszacsúsztak ahhoz képest, amikor, hát itt nem azt mondom, hogy legutóbb, de azért egy bőven belátható idővel ezelőtt Angliát megverték idegenben. Ezen kívül még egyelőre nem a legmenőbb vagy a legjobb európai bajnokságokban játszó légiósok is kezdenek feltünedezni. Egyébként épp Portugáliában játszanak most a legkomolyabb görög légiósok, hogyha úgy tetszik, Ioannidis a Sportingban, vagy Pavlidis, aki egyébként az említett angol meccsen 2 gólt is szerzett. Tehát ezek a légiósok úgy most kezdenek el kiáramlani megint a görög futballból. Ezzel együtt még ott van benne növekedési potenciál. A szerbeknél meg pont az a szervezettség hiányzik, illetve az a kohézió, ami megvolt a horvát válogatottban, ugye az ősi rivális horvát válogatottban, amelyik egyébként mostanában éppen egy generációváltáson van túl. Tehát én azt mondanám, hogy itt kétfajta vagy ellentétes mozgásokat láthatunk, bár most nem tudom pontosan megítélni, hogy a görögök még felfelé ívelőben vannak, vagy most már platóztak, és talán elérték azt a maximumot, amit ez a keret ki tud hozni. A szerbek pedig ők meg próbálnak elérni arra a szintre, amit egyébként el tudnának érni, mert hogyha azt azért érdemes látni, ha a szerbek a potenciáljuk maximumát nyújtanák, akkor azért bőven esélyesebbek lennének ebben a párharcban, jelenleg nem feltétlen azok.
4: Kedves hallgatók, csütörtökön kezdődik tehát a Nemzetek Ligája új szezonja. A magyar csapat majd péntek este lép pályára Ukrajna ellen. Krejcz Bálint összeállítását hallgathatták meg. Nem sokára vízilabdával folytatjuk.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 18 óra 59 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egy perc múlva kezdődik élő közvetítésünk a Szolnok Vasas férfi OB1-es vízilabda mérkőzésről. Kapcsolunk a kommentátorhoz, Regős László Pálhoz. Szia, Laci!
3: Szervusz Balázs, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A tavalyi negyedik helyezett játszik a tavalyi ötödik helyezett ellen. A Szolnok maradt le tavaly éppen hogy csak a dobogóról, és ők fogadják a Tiszaligeti úszodában a tavalyi ötödik helyezett Vasast, amelyet a tavalyi szezonban az alapszakaszban oda-vissza legyőzött a szolnoki együttes. Budapesten 14-11-re, tehát 3 góllal győzött a Szolnok, míg Szolnokon 1 góllal, 11-10-es végeredmény mellett sikerült a szolnokiaknak felülmúlni a Vasast. Egy elég gólgazdag utolsó negyedet követően 5-4-re nyert az utolsó negyedet a Szolnok, és akkor tudta megnyerni a meccset, amely ugye elég fontos volt a rájátszásba való jutás szempontjából, és nyilván fontos ez a mai mérkőzés is a rájátszásba jutás szempontjából, mert hogy az OB1 idén már az alapszakasz egykörös, tehát egyszer játszik mindegyik csapat mindenki ellen, és ezt követően alakul ki majd a legjobb 8 között a középszakasz, ott találkozhat újra egymással a Szolnok és a Vasas, azért lehetően mind a két együttes ott lesz a legjobb 8-ban, és akkor majd újra összecsaphatnak, de minden egyes pont számít, főleg az ilyen rangadókon, mert hogy ugyebár a Ferencváros kiemelkedik az OB1-ből, de mögött elég sűrű a mezőny a Vasassal, a Szolnokkal, a BVFC-vel, a Honvéddal, küzdeni a csapatok az élen mérkőzésekért. Kékben a Vasas, kék sapkában, fehérben pedig a Szolnok, és a Vasas kezdheti a mérkőzést, ők érték el a labdát az első ráúszásnál, támad is egyből a fővárosi csapat, jön egy bejátszás középre, el tudják paskolni a szolnoki bekkek, Zeri Mári pedig haza is adhatná akár Krémernek, de végül nem kapja meg a labdát a szolnoki kapu, Zeri Mári fölfelé néz, és indítja a szolnoki akciót. A fővárosi csapat játékosai visszazárnak, nagyon magabiztosan és viszonylag gyorsan, és labdát is szereznek, ráadásul szabályosan, sőt talán Bedő szabálytalankodott a szolnokiak játékosa, aki beúszott centerbe, a labda pedig már ott van Mizseinél, a Vasas kapusánál, aki bravúrozott a Magyar Kupa 4-es döntőjében, főleg a BVSC ellen, közben egy bejátszás és egy gól, megszerzi a vezetést a Vasas, Ragács Benedek centerből volt eredményes, egy villámgyors fővárosi támadást követően, tökéletes volt a bejátszás rossz készéről, a kötéltől, középen pedig Ragács teljesen üresen érkezett, és lőtte, hát a majd, hogy nem üresen maradt kapuba a labdát, mert hogy Krémer picit kinyújt, kiúszott, hogy hát ha elkapja a bejátszást, amelyet egyébként Nagy Márton tett be középre, nem érte el a szolnoki kapus, így Ragács be tudta lőni az első gólt a mérkőzésen. Egy perc telt el a találkozóból, 1-0-ra vezette hát a Vasas, amely, mint említettem, a Magyar Kupa 4-es döntőben remekelt, a BVSC-t legyőzte 19-13-ra az elődöntőben, aztán a döntőben is megszorongatta 3/4-en keresztül a Ferencvárost, végül az FTC nyerte az aranyérmet, a Vasas pedig Magyar Kupa ezüstérmes lett, de büszkék lehetnek a piroskékek arra a teljesítményre. Bátori kezében van a labda, egy gyorsan elhajt kapos szolnoki támadást követően, ismét a Vasas akcióban Nagy kapja meg rossz kéz oldalon, jobb kézzel átteszi keresztbe Ragácsnak, Ragács vissza Bátorinak, jó 7 méterre, 8 méterre, egy távoli lövés, ezt maga biztosan fogja Krémer, Barács próbálkozott, a medence közepéről addig szorult vissza a Vasas támadása, marad az 1-0, és jöhetnek előre a kaposváriak, akkor amikor a második perc végéhez közelítünk az első negyedben. Kovácsnál a labda, Kovács továbbadja Kakstetternek, aztán megint Kovács, szépen megy körbe a labda, és egyenlít is a Szolnok. A második perc legvégén az első kaput eltaláló lövése bemegy a hazaiaknak. Krasznai Bendegúz volt, aki kapás oldalról bebombázta Mizsei jobb kezéhez a rövid oldalra a labdát. Talán Mizsei is benne volt, de még inkább a rövid oldalon a blokk, Nagy Márton, aki lehet, hogy a jobb kezét kellett volna magasba emelnie, és akkor blokkolni tudja Krasznai lövését. Ez viszont nem sikerült, úgyhogy marad, vagy hát nem marad, hanem egyenlít a Szolnok, és jöhet ismét középről. A Vasas Aranyi végzi el a középkezdést, és akkor már úsznak is fölfelé a kék sapkában játszó fővárosiak. Lakatos kezében van a labda, adja ki egészen a szélre Nagynak, nagyja a szemben egy apró szabálytalanság, megkapja a szabaddobást, visszateszi Szalaihoz a labdát, Szalai aztán megint Lakatos, Szalai kapja és újra Lakatosnak adja. Kötten szépen elvannak, most éppen Lakatos az, aki középre tenné a labdát, jó is a centerezés, és ki is harcol egy kiállítást Aranyi, a mérkőzés első emberelőnye a Vasas, és Mölc Normand küldik ki a szolnokiaktól a játékvezetők, Kun György és Petik András vezeti egyébként ezt a mai mérkőzést, a második forduló rangadóját, egy élet szögből adott lövés, ez a kapufáról kijön, és a szolnokiak gyűjtik be a lepattanót, Zerinvári volt szemfüles, és ő tette vissza azonnal Krémer kapusnak a labdát, Krémer pedig már irányítja a többieket, akik úsznak föl a Vasas kapuja felé, végül Kakstetter az, aki megkapja a labdát, a balkezes játékos adja tovább Zerinvárinak, majd megint Kakstetter kapja, visszaadja Szabónak, Szabó messziről, ő Mizsei véd, egy reflex mozdulatta a bal kézzel üti maga elé a labdát, amely ott is marad a közelében, mindjárt kipattanóra is le tud csapni a Vasas kapusa. Nem volt ez rossz lövés Zerinváritól. Szép védést mutatott be Mizsai Márton, világbajnoki ezüstérmes kapus, és támadhat újra a Vasas, Bátori kezében a labda 7 méterre a szolnoki kaputó, most Szalaival játszik össze, Lakatost is beveszik egy pillanatra, aztán megint Lakatos kapja Bátoritól egy-két lóba, és a felső lécet találja el Lakatos 6 méterről, rossz kéz oldalról, balkezesként neki ez ideális szög volt, viszont nem volt elég pontos Lakatos lövése. Jöhet így ismét előre a szolnoki együttes, mégpedig Kastetter az, aki továbbadja a labdát Simonnak, ezúttal egy centerezés Bedő felé, kiküldik a Vasas 4-es sapkaszámú játékosát Lakatost, emberelőnyben először a mérkőzés során a szolnoki csapat. Egy lövés és gól, vezet a szolnok Kakstetter. Villámgyorsan lejátszották az emberelőnyös előnyös helyzetet a hazaiak. Kakstetterre jött ki a figura, aki teljesen üresen volt, nagyjából 4 méterre a Vasas kapujától, és Mizsei feje fölé bombázta be a labdát. Hiába csapta össze a karjait a magasban Mizsei, már nem tudta kitornászni ezt a Kakstetter bombát. Vezet a szolnok, 1-0-ás hátrányból fordítanak a hazaiak. Két csere a szolnokiaknál, a labda pedig már ott van Tóth Martin kezében. Ő fogja útjára indítani a következő Vasas támadást. El is kezdődik ez az akció, megkapja a labdát Nagy, aztán kijebb teszi Lakatosnak, beveszik ott középen ő Baracsot is, a szerb játékossal szemben szabálytalankodik Hidasi, Barács lőni el a szabad dobás, de Hidasi ebben akadályozta volna, mégis a szolnokiaknak adják a labdát a játékvezetők, ezek szerint Barács volt ott szabálytalan, a labda pedig Krémer kezében, aki már ível is előre, és jöhet a szolnokiaknál egy repülőcsere, a labda pedig ott van Kovács Gergő kezében, kiúszik rá Tóth, aztán végül Szabó adja vissza Simonnak, Szabó távolról lő, ez Mizsejé lesz, 3,5 perc van hátra az első negyedből, 2-1-re vezet a szolnok a Vasas ellen, és Mizsei a Vasas kapusa íveli előre a rossz kéz szérre a labdát, de hát még ott a medence közepén helyezkedik Nagy Márton, onnan adja be középre Hesselsznek, aki először van vízben a mai meccs folyamán, Hessels kiadja jobb oldalra, onnan visszajön a labda megint Hesselshez, lesz a lövés éles szögből Lakatostól, egyelőre nem, inkább Nagynak teszi, Nagy lövi el, és egy újabb Krémer védés, ez is egy szép hárítás volt a szolnoki kapustól, kicsit ki kellett hajolnia Nagynak, hogy a blokk mellett el tudja bombázni a labdát, és talán emiatt kevesebb erőt tudott belevinni a kicsavart testhelyzet miatt. Marad a 2-1-es szolnoki vezetés, és jönnek előre a hazaiak. Simon továbbadja Zemannak. Zeman egyelőre nem tud lőni, mert hogy szorosan fogja őt Szalai. A labda kikerül a bal oldalra Hidasihoz, Hidasi visszateszi aztán Zemannak, majd megint Hidasi a labdával. Zeman most kiteszi a rossz kéz oldalra Tigyinek, egy középre játszott labda, és betáncol. Teleki volt eredményes, Mizsei is beleért, talán a blokk is beleért, egy Vasas szempontból balszerencsés találattal növeli 2 gólosra a szolnoki együttes az előnyét. Így volt az, aki középre játszott, és éppen hogy csak beleütött ott középen Teleki, ez épp elég volt arra, hogy Mizsei kezén még tovább táncoljon a labda, és bepattanjon a képzeletbeli gólvonal mögé, a kapufák vonala mögé, Teleki center góljával 3-1-re vezet a szolnok, és hát ebben most benne volt Mizsei, Ezt azért ki kell mondani. 2 perc és 20 másodperc van még hátra. Az első negyedből Bátori kezében van a labda, aki a BVSC elleni kupa bronzmérkőzésen 4 gólt is szerzett, ő volt a legeredményesebb játékos a Vasastól. Már Lakatosnak passzolják Szalai, aztán megint Lakatos a labdával, onnan jön a bejátszás, és jön a kiállítás, majd az iménti gólpassz jegyző Tigyit küldi ki Aranyiról. Emberelőnyben támadhat a Vasas, Szalai visszaadja Bátorinak, Bátori leteszi a szélre, ott nagy kapja, visszaadja Lakatosnak, majd megint Szalai, körbejár a labda, Bátori még egyel ki a szélre, Hessels, egy keresztpassz, éles szögből a lövés, gól! 3-2, azonnal jön a válasz a fővárosiaktól. Nagy Márton volt eredményes, a második lövése már utat talál Krémer kapujába, az addig játszotta a Vasas, amíg... Hát nem mondom, hogy tiszta helyzetbe nem került, mert azért éles szögből volt ez rossz készéről, ráadásul jobb kézzel kellett lőnie Nagynak, de Krémer annyira kiúszott itt a túloldalon Hesselsre, hogy tulajdonképpen üresen maradt a kapu bal oldala, és bár Kovács Gergő, szolnokiak 8-asa még beleért blokkolni szándékozó kezével a labdába, csak befelé tudta segíteni azt a szolnoki kapuba. 3-2, hazai előny, és talán Szalai labdát szerez, szabálytalankodnak vele szemben, úgyhogy igen, Szalai labdát szerez, jöhet a Vasas az egyenlítésért. 1 perc, 40 másodperc van még az első negyedből, Szalai úszik fölfelé a labdával, kicsit kisodródik oda rossz készszélre, és teszi le Lakatoshoz, Lakatossal szemben egy kis szabálytalanság, vele szemben ott van Krasznai, aki oda csapott egyet neki. Lakatos és Szalai passzolgatnak egy picit. Szalai kezében most kicsúszik a labda, Hessels nem tud lecsapni rá. Ezt megszerzik ezt a szolnokiak. Hessels szabálytalankodik visszaúszás közben, és így már jöhetnek a szabaddobással a hazaiak. Krémer végzi el, előreíveli a kapás szélen helyezkedő társának. Pedig Krasznai az, aki közelít a Vasas kapujához. Egy keresztpassza Zerinvárit hozza játékba. Zerinvári visszateszi Simonnak, majd megint Zerinvári a labdával, vele szemben Ragács védekezik, nem is tudnak lőni egyelőre a szolnokiak, 7 másodperc még a támadó időből, most lövi el Zerinvári, fölé pattan, mégpedig a blokkról, úgyhogy Mizseitől jöhet majd a labda, belül vagyunk az első negyed utolsó percén, Hessels volt az, aki blokkolni tudott most itt Zerinvári bombájánál, de még az is lehet, hogy a szekedi, vagy a szolnoki center Teleki fejéről pattant föl. Így is úgyis a Vasas jöhet a kapuból. Most már a labda fent van a szolnoki kapu előterében. Hessels lóbál és lő, kapufa. A blokkról pattant a kapufára, a lepattanó pedig Ragács gyűjti be kapás oldalon. Marad elő a Vasas, és visszaáll az óra 18 másodpercre. Néhány másodperc innen már eltelt, úgyhogy már csak 10 másodperc a fővárosiak támadó idejéből. Hessels kapja a labdát, visszaadja Bátorinak. Bátori 6 méterről lő, ez is a blokkról pattan fölé. Így jöhet majd a szolnok. 16 másodperc még az első negyedből. Felérhettek a szolnokiak a Vasas kapuja elé. Simon blokkjának köszönhetően nem talált utat a labda a szolnoki kapuba. Most pedig éppen Simon az, aki feljebb passzolja a labdát, oda 6 méterre. Ott egy kis szabálytalanság, lesz a távoli lövés. Egyelőre nem, Zerinváritól viszont jön a lövés, ez így Mizseié. Mizsei pedig már nem lövi rá egész pályáról. Itt a vége az első negyednek. 3-2-re vezet a szolnok. 8 perc játék után a vezetést a Vasas szerezte meg, aztán 3-1-es, vagy egy 3 gólos rohammal a szolnokiak fordítottak. Aztán végül szépíteni tudott a Vasas Nagy Márton góljának köszönhetően. 4 mérkőzés zajlik egyébként most ezekben a percekben az OB1-ben. Az UVS-BVSC mérkőzés az már egy jó fél órája elkezdődött. Ott a második negyed végénél járva 9-4-re vezet a BVSC, a Magyar Kupa bronzérmes BVSC az UVS-e otthonában. Chase Dodd és Buncsú Erik is két gólt szerzett a zuglójaktól, valamint Cseh Maxim is, Cseh Sándor női válogatott szövetségi kapitányának fia is kétszer volt eredményes az UVS-e otthonában. Aztán a Ferencváros, a bajnok és kupacímvédő Ferencváros Szentesen játszik. Még az első negyed vége felé jár a mérkőzés, 4-2-re vezet az FTC. Itt meglepetés lenne, óriási meglepetés lenne, hogyha a szentesiek pontot tudnának szerezni. És Szegeden is zajlik egy mérkőzés, ott az OSC, a Semmelweis OSC vendégeskedik, szintén az első negyed végén jár a találkozó, vagy az első negyed második felében, inkább így mondom, 5-2-re vezet a budapesti csapat. Sebastian Hesses lőtt 2 gólt az OSC-től, illetve Gál Dávid is, hát Sebastian Hesses testvére, Benjamin Hesses itt a Vasas csapatában egyelőre még nem volt eredményes a mai mérkőzésen, de egy gólpaszt adott, ugye a második Vasas gól előtt, ő tette keresztbe remekül a labdát Nagy Mártonnak. A túloldalon viszont 3 gól is született, úgyhogy 3-2-re vezet a Szolnok egy negyed után. Ami a védési statisztikákat illeti, 3-3 védése van a Krémernek is, és Mizseinek is, ami a különbség kettejük között, hogy Mizsei egyel több lövéssel nézett Farkas szemet, úgyhogy ő 50%-os hatékonysággal áll az első negyedet követően, míg Krémer 60%-on. Hát Mizseinek könnyen lehetett volna ez jobb is, hogyha azt a bizonyos harmadik Szolnoki gólt, amelyet Teleki jegyzett, azt ki tudja védeni, nem védető már azért ennél nehezebb, vagy komolyabb lövésnél is nagyobbat. Ekkor azonban nem sikerült a hárítás. 3-2-ről folytatódik tehát a mérkőzés, amely előtt Hangai Zoltán, a Szolnokiak vezetőedzője elmondta, hogy nagyon nehéz mérkőzések várnak rájuk. Itt nem csak a mai Vasas elleni találkozóra gondolt, hanem a szombati kaposvári mérkőzésre is. Ugye a Magyar Kupában elődöntős volt a Kaposvár, 4. helyen végzett. De Hangai Zoltán már a fejben valamennyire arra is készül. Persze ezt is kihangsúlyozta, hogy elsőként, vagy előbb persze a jó formában lévő Vasas ellen kell bizonyítaniuk. Ami pedig a Vasast illeti, nyilván a rossz rajt után a Ferencváros ugye 22-11-re kikaptak az első fordulóban, az OB1 első fordulójában. Azután lélektanilag vagy mentálisan is nagyon sokat jelentene, hogyha egy ilyen fontos mérkőzésen, mint ez a Szolnoki, 3 pontot tudnának gyűjteni. Az első támadásuk viszont nem jó a második negyedben a vendégeknek. A bejátszás volt pontatlan, amely kereste volna középen Hesselst, úgyhogy jöhet a Szolnokiak első támadása ebben a játék részben. Szabónál a labda, Szabó a balra passzol, aztán onnan visszakapja, kiúszik rá Tóth Martin, Szabó bejátsza középre, centerbe, ott egy szabálytalanság Bedővel szemben. Ragács volt az elkövető, és azonnal jön a Szolnoki gól. Ragácsnak még kiúszni sem volt ideje a büntetőzónába, amikor Krasznai Bendegúz kapás oldalról megszerzi második gólját, és ezzel 4-2-re módosul az állás. 2 góllal vezet ismét a Szolnoki csapat. 1 passz kellett, vagy hát 2, hogyha azt is veszük, hogy Bedő visszatette Szabónak, már pedig azt is vegyük. 2 passz kellett ahhoz, hogy lövésig jusson a Szolnok, és a rövid fölsőbe bombázott Krasznai Bendegúz. 4-2-re vezet a Szolnok, 1 perc telt el a második negyedből, amikor Bátori kapja a labdát Tóttól. Bátori bal kezére passzolja Barácsnak, aztán Bátori kapja vissza Barácstól, Barács kezéből azonban kicsúszik a labda, hazapaskolják a Szolnokiak Krémernek, Kovács Csé Róbert a Vasas vezetőedzője pedig csalódottan sétál vissza a kispadhoz, hogy onnan irányítsa majd a védekezést. Krémer már teszi is föl a labdát Kovácshoz, aztán rossz kész szélen Krasznai kapja, Krasznai visszaadja Kovácsnak, Kovács tempózik közelebb a Vasas kapujához, 6 méteren Barács megállítja, 3 másodperc még a támadó időből, a lövés lejön a blokkról, és Mizsei kezei közé pattan, ezt most szépen védekezte ki a fővárosi együttes, Mizsei pedig keresi a szabadon úszó, szabadon lévő társakat. Lakatos Soma személyében talál is egyet. Lakatos tovább játsza Gyárfásnak, illetve bocsánat, Nagynak a szélre. Lakatos visszakapja tőle, 6 méterről nem lő Lakatos, inkább bejátszaná Aranyinak. Aranyi azonban nem tudja átvenni a labdát Szabó mellett, és szabálytalanság sem történt. Remekül bekkelt a Szolnokiak tízese Szabó Bence, a labda pedig Krémerhez került. Krémer már dobja is föl Krasznainak, aki a rossz kész szélen, tehát a medence jobb oldalán indul fölfelé, átteszi a túloldalra, történik egy szabálytalanság, Lakatost állítják ki a játékvezetők. Megint csak emberelőnybe kerül a Szolnok, ezúttal nincsen lövés 2 passz után, lekerül a szélre Zemanhoz, aztán Krasznai keresztül Szabó kapja, egy keresztpassz után megint Zemannál a labda, Krasznai helyzetben, egy gyönyörű blokk, mégpedig Barácstól, kipattan a kötélen túlra, jöhet így a Vasas, 4-2-es Szolnoki vezetésnél. 2,5 perc telt el a második negyedből, amikor az 1 gólos hátrányért támad a Vasas. Bátori adja tovább a labdát, aztán visszakapja Barácstól. Bátori Gyárfásnak játsza, balkezes játékos visszaadja Bátorinak, aki 7 méteren a szolnoki kaputól. Bátori elég üresen, de nincsen egy előrelövés. Lakatos, illetve bocsánat, Gyárfás, ő teszi ki a szélre. Nagy kezében azonban kicsúszik a labda, elég sok ilyen technikai hiba jelentkezik a Vasas együttesénél. Többször már Barács kezéből is kicsúszott a labda, most épp nagy kezéből, és így megint csak a szolnokiak támadhatnak. A szolnokiak úszhatnak fölfelé, egyre közelebb Mizsei kapujához. A labda Krasznainál 7 méterre a Vasas kapujától, jobb kezére passzol Kovácsnak, Kovács teszi be centerbe, ott pedig egy újabb szabálytalanság, Teleki harcolja ki a kiállítást, Hesse ezt küldi ki a játékvezetők, megint jön a gyors lövés, ez viszont fölé megy, talán picit elkapkodta a szolnoki együttes ezt a támadást. Kérdés, hogy mi lesz az ítélet, mert hogy a jelek szerint a szolnokiak kapják meg a labdát, lehet, hogy beleért Mizsei, vagy pedig történt egy szabálytalanság közben. A lényeg, hogy a szolnok maradt fent a Vasas kapuja előtt, és emberelőnyben, most már nem emberelőnyben támadhat, mert de mindegy, hogy emberelőny vagy nem emberelőny,

az 5-2-es szolnoki vezetés, ez nem néz ki jól a Vasas részéről. Két és fél, vagy egy és fél negyedet követően mindössze két lőtt gól, az nagyon kevésnek mondható a vízilabdában, főleg amióta ugye rövidebb a támadóidő, és sokkal több akció van egy-egy mérkőzésen. Vasas részéről Ragács is nagy volt, eredményes, de 2-1 óta, 2-1-es Vasas vezetés óta nem találtak be a fővárosiak a szolnoki kapuba. Véget ér az időkérés, jöhet majd a Vasas időkérést követően. Kérdés, hogy mennyire sikerült felráznia Kovács Csi Róbertnek a tanítványait, a játékosait. Ezért ők is érzik, azt hiszem, hogy ez a teljesítmény eddig hát meg sem közelíti egyrészt a Magyar Kupa 4-es döntőben mutatott teljesítményt. Másrészt nem lesz elég Szolnokon, hogyha így játszanak végig. Folytatódhat a mérkőzés, Gyárfás adja tovább a labdát Szalainak. Szalai visszateszi Gyárfásnak, Gyárfás egyelőre nem tud lőni, inkább egy keresztpasszal Bátorit hozza a játékba, Bátori lövését védi azonban Krémer. Nem volt igazán jó ez a Bátori próbálkozás, a vízről pattintotta, de onnan nem pattant elég magasra, így Krémer nyújtott kezeiben, illetve hát jobb kezében, jobb karjában elakadt a labda. Marad az 5-2, marad a 3 gólos Szolnoki előny, és most már a 4 gólos vezetésért támadhatnak a tiszapartiak. A lövés azonban elakad a vendégek blokkjában. Elég rövidre húzódott vagy nyújt ez a támadás. Hidasi próbálkozott, így viszont már Mizsei a labda. Mizsei fel is dobja Ragácsnak. Nyilván a Vasas most próbál minél gyorsabban faragni a hátrányából és szépíteni. Gyárfás ellen egy szabálytalanság, megkapja a szabad dobást. Tovább teszi egy lövés, ez levágódik Barács részéről, de Szalaihoz pattan. Szalai pedig most egy picit próbálja nyugtatni a társakat, hogy nem kell ennyire sietni, mert a támadó időből van még, most még már csak 10 másodperc. Barács kapja a labdát, tovább adja Ragácsnak, Ragács vissza Barácsnak, jön a lövés, ez is fölé megy. Talán ebbe is belenyúlt a szolnoki blokk, Zeman volt ott Barácssal szemben. De az ismétlésből én látom, hogy nem nyúlt bele senki, Barács egyszerűen fölé lőtte 6 méterről. Marad az 5-2, bő 3 perc van még a második negyedből. És a fehér csapkás szolnokiak támadnak. Zerinvári adja tovább, mégpedig Tigyinek. Aztán megint Zerinvári, és ismét Tigyi egy lövés, a kapufáról pattan ki, és Szalai van ott a legközelebb a labdához. Ő tette vissza azonnal Mizseinek, aztán a Vasas válogatott játékosa már úszik is fölfelé. Egy kisebb sérüléssel bajlódott ő is az elmúlt időben. Több sérüléssel kellett megküzdeni a Vasasnak. Daladöme például még mindig nem elérhető Kovács Csi Róbert számára. Azért így is jó erőkből áll ez a fővárosi csapat. Most például Szalai lő messziről, ezúttal a kapufa segíti ki Krémer Balást. Ráadásul pont oda pattan elé a labda Szalai próbálkozása után. Szerencséje sincs a Vasasnak, vagy mondhatjuk ugye a szolnokiaknak, szerencséje is van, amellett, hogy egyébként jól játszik a hazai együttes. Zeman kezében a labda. Zeman megjátsza Zerinvárit, Zerinvári kiíveli a kapás oldalra, és egy nagyszerű gól, milyen éles szögből. A 6. szolnoki gól szerzője nem más, mint Hidasi Zétény, aki kapás oldalról, de majd, hogy nem a kötéltől lőtte be Mizsei kapujába a labdát, ezzel már 4 gól a szolnokiak előnye. Szorosabb mérkőzésre számítottunk, persze lehet ebből még szoros mérkőzés, minden esetre az, hogy bő 2 perccel a második negyed vége előtt 4 góllal vezet a szolnok, és mindössze 2 gólt lőtt a Vasas. Összesen majdnem 14 perc alatt, az nem mondható acélosnak a fővárosiak részéről. Mizsei is bosszankodik, most a védés sem megy neki igazán, mindig csak 3 védése van, azóta viszont jött 3 újabb kapuralövés a szolnokiaktól, úgyhogy a hatékonysága is lecsökkent 33%-ra, és ebben a negyedben még nem talált be egyébként a Vasas együttese, úgyhogy már kevesebb, mint 2 perc van hátra. Szolnoki kiállítás, emberelőnyben támad most a Vasas, Gők teszi át keresztbe a labdát, mégpedig Nagynak, Nagy még egyet tovább, Gyárfás, aztán megint Nagy, egy lövés, kijön a kapufáról, visszapattan Nagyhoz, Nagy aztán arrébb paskolja Barácsnak, de az emberelőnyből nem maradt már több idő, Lakatos vagy Gyárfás ellövi, kijön Krémerről, extázisban a kaposváriak kapusa, és a közönség is üdvrivalgással veszi tudomásul, hogy most egy támadáson belül 2 védést is bemutatott Krémer Balázs, akinek így a védési statisztikája is még jobban feljavul, most már 71%

0: Erikon véd a szolnoki kapus, és támad a Szolnok. Kovács kezében a labda, Tigyinek teszi ki rossz készszélre. Aztán jön a lövés, Krasznai próbálkozott megint, ez fölé pattan. Picit kapkod ott a Szolnok ennél a támadásnál, talán Hangai Zoltán vezetőedző is emiatt dühöng. De így is 4 góllal vezet a Szolnok a Vasas ellen 1 perccel a nagyszünet előtt. Mizsei dobja fel a labdát, jöhet a Vasas. Azért támad a Vasas most, hogy legyen egyáltalán gólja a második negyedben, hiszen eddig ebben a játékrészben még nem találtak be Krémer kapujába. Szalai elveszíti majdnem a labdát, sőt elveszíti, mert aztán ő szabálytalankodik. Megint egy kis technikai hiba a Ővárosi együttestől, és ezzel megint csak elveszítik a labdát. Krémer pedig már éveli föl Tigyinek. Tigyire kiúszik Barács, Tigyi már tovább is teszi Kakstetterhez. Kakstetter bal kezében a labda, egy keresztpasszal játsza tovább, oda Simonnak jön a távoli lövés, a főső kapufáról kipattan, mégpedig a kötélen túrra. Simon Donát próbálkozott másodszor a mérkőzésen, 2 lövésből egyelőre nincsen gólja a Szolnoki a kötösének, a labda pedig Mizsei kezében, kap még egy lehetőséget a Vasas itt a negyed végén, hogy gólt szerezzen a második játék részben a Magyar Kupa ezüstérmese a Szolnoki huszodában. Szalai elveszíti a sapkáját, továbbadja a labdát így is Gyárfásnak, Gyárfás bejátsza Aranyinak, Aranyi kiarcol egy kiállítást, éles szögből a lövés, ez is kijön Krémerről. Megint kapkodott a Vasas, közben letelik a második negyed utolsó másodperce, és amelyben nem sikerült gólt szerezni a Vasasnak, a teljes második negyedben 3-0 hozta ezt a játékrészt a Szolnok. Így a nagy szünetben a Szolnok 6-2-re vezet a Vasas ellen. Hamarosan jövünk a folytatással, most a szó a stúdióé.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 19 óra 30 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Jégkorong. Zajlik az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban a Vienna Capitals Fehérvár AV 19 mérkőzés, az első harmad 9. percében még nem született gól, 0-0 az állás. Ellenben a 10. percben az első harmadban Salzburg Innsbruck 1-1 jelenleg, és már előrébb tartanak a Graz-Bolzano mérkőzésen, ahol a második harmad 5. percében idegenben vezet a Bolzano 1-0-ra, és a többi mérkőzés az most kezdődik majd 19 óra 30 perckor a bajnokságban, a Ferencváros ma nem lép pályára. Időközben a Salzburg megszerezte a vezetést az első harmad végén, tehát 2-1-re vezet az Innsbruck gárdája ellen. Már most felhívom a hallgatók figyelmét, hogy majd műsorunk végén az 50 éves, az Icarus atlétikai szakosztály születésnap apropóján Kis Dániel, EB bronzérmes gátas, ifjabb Tomhauser István, aki Bali Balázs edzője volt, és Amler Zoltán, mint szakosztályvezető, beszél arról, hogy hogyan is élték meg ezt az 50 évet. A hazafutásban voltak Somogyi Zsófia vendégei. Érdemes lesz majd meghallgatni ezt a beszélgetést. Mi pedig megyünk vissza vízilabda mérkőzésre, Szolnokra, Regős László Pálhoz.
3: Köszönöm szépen, véget ér lassan a nagy szünet, 6-2-re vezet a Szolnok. A Vasas ellen két negyedet követően, egy 3-0-as második játékrész után 4 gól a különbség tehát a két csapat között, amely meglepőnek mondható, ennél azért szorosabb meccsre lehetett előzetesen számítani, és lehet ebből még szoros mérkőzés, ha sikerült felrázni a játékosait Kovácsi Róbertnek itt a 5 perc rendelkezésre álló időben. Ami a kapus teljesítményeket illeti, Krémer Balázs, a szolnoki a kapusa 75%-on véd, 8 lövésből 6-ot hárított, kiváló mutató 16 perc játékot követően, míg a túloldalon Mizsainek 4 védése van, de ő 10 lövést kapott a kapujára, tehát 40% az ő teljesítménye, ez sem mondható nagyon rossznak, ez volt egy potyagól, de hát Krémer teljesítménye az egyértelműen kollégája fölénő. A harmadik ráúszást a Vasas nyeri, Gyárfás hozta el a labdát a szolnokiak elől, így a vendég fővárosiak támadhatnak először ebben a játékrészben. Hessels passzolja tovább Bátorinak, aztán Hessels visszakapja, közelebb úszik a szolnoki kapuhoz. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is, elkezdődött a harmadik negyed a Szolnok-Vasas találkozón. 6-2-re vezetnek a hazaiak, most pedig a harmadik negyed első támadása a fővárosiaké. Gyárfás lövését azonban védi Krémer Balázs, akinek ez már a 7. védése 9 lövésből, kiválóan véd a hazaiak kapusa, míg a Vasasnál nem nagyon sikerül eddig túllendülni ezen, hogy Krémer eszén nem tudnak túljárni, mert igaz az első negyedben még vezetett 2-1-re a Vasas, azóta viszont sorozatban 5 gólt lőtt a Szolnok, a második negyedben egyáltalán nem lőtt, vagy nem talált be ellenfele kapujába a vendégcsapat, így állunk most 6-2-re. A szolnoki támadás is kudarcba fullad, mert hogy Kakstette rejtése a felső kapufára pattan, onnan pedig a Vasashoz, Mizsei kezében van már, a Vasas kapusának kezében van már a labda. Most íveli fel Hesselsnek, aki a medence közepén kapja kézbe a labdát. Szalainak passzolja tovább, Hessels aztán úszik fölfelé, Szalai 6 méter, 1-2 lóba, nincs lövés, Gyárfástól van, ezt is védi Krémer, és oda pattan a szolnokiakhoz. Egy újabb védés Krémer neve mellett, 10 lövés, 8 védés, 80%-on véd a szolnoki kapus, ez egészen elképesztő, és másfél perccel a harmadik negyed kezdete után 6-2-re vezet a Szolnok a Vasas ellen. Támadnak most a hazaiak, jön a bejátszás Szabótól, és jön a kiállítás középen, Bedő harcolta ki ezt is, a kiállított játékos pedig Gyárfás, és megint jön a gyors szolnoki gól a kiállítást követően, ezúttal Zeman Márton volt eredményes, megint két passz után jött a lövés, és Mizsai nem tudott védeni. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e kapuscsere a Vasasnál, Sudár Levente a cserekapusa a fővárosiaknak, de Mizsainek egyelőre nem úgy megy a védése, hogy talán megszokhattuk tőle, úgyhogy elképzelhető, hogy Kovácsi Róbert majd ehhez a fegyveréhez is nyúl. Egy újabb emberelőnyös gól a szolnokiak részéről, harmadik ilyen találata a hazaiaknak. A túloldalon eddig egyszer sikerült emberelőnyből gólt tűni a Vasasnak, és a Szolnok labdát szerez megint, mert teljesen meg van zavarodva a Vasas csapata. Krasznai viszi el Hesselstől, és Krasznai már játszaná be középre. jónak tűnik a passz, de kérdés, hogy lesz a lövés, még egy bejátszás, most visszaérted a Tót, és elcsente a labdát a szolnokiaktól. Így már megint Müze indíthatja a következő fővárosi akciót. Lakatos kapja meg Müzeitől, Lakatos továbbadja Nagynak, Nagy rossz kéz oldalról próbál kapura törni, de hatékonyan védekezik rajta Szabó, megkapja a szabaddobás Nagy. Lakatos átteszi a túloldalra, most ne bejátszás, Aranyi, ez sincsen bent. Nem is volt tökéletes a bejátszás, de nagyon jól védekeztek Aranyin ott a hazaiak, úgyhogy nem sikerült a kapuba találnia a Vasas centerének. Az első negyedből, vagy az első negyed 7. percének elején talált be legutóbb a Vasas. 1 perc 52 másodperc volt hátra az első negyedből, amikor a második góljukat szerezték. Azóta már közel 12 perc eltelt, és nincsen fővárosi gól. 7-2-re vezet a Szolnok, emberelőnybe kerül ráadásul a hazai csapat, úgyhogy Hangai Zoltán először a mérkőzés során időt kér. Hát lehet, hogyha most lő egy gólt a Szolnok, akkor ez a 6 gólos különbség ez teljesen összeroppantja a Vasast. Nem mint, hogyha eddig nagyon egybe lenne a fővárosi együttes, de a 6 gól az, hát mindegyiknél azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok egy ilyen rangadón, egy ilyen mérkőzésen, egy szorosnak ígérkező találkozón. Nézem a jelenleg zajló többi mérkőzés eredményét. A BVSC 16-7-re vezet az UVS ellen. A Ferencváros 10-4-re vezet Szentesen. Az OSC 8-6-ra vezet a Szeged otthonában, és 6 perce kezdődött a Kaposvár DVS-e mérkőzés, a debreceniek 2-1-es hátrányban a Kaposvár otthonában, de mire kimondom, egyenlít a Debrecen, úgyhogy 3 perc után 2-2 az a mérkőzés. Szolnokon pedig 7-2-re vezet a hazai csapat a Vasas ellen, és véget ért az időkérés. Kikerül a labda rossz készére, egy keresztpassz, aztán még egy visszatett labda Kovács kezében, még egy lövés, és aztán jön Mizeitől a védés. Kihez kerül a labda? Begyűjtik a szolnokiak, úgy tűnik. Egy szabálytalanság. Hessels és Ragács volt szabálytalan. Együttes erővel gyűrték le Zemant, megkapja a szabaddobást a szolnoki csapat. Az ember előnye a szolnokiaknak közben véget ér, de maradnak ott a Vasas kapuja előtt. Szabó kezében a labda, beljebb tempózik kapás oldalról, jön a bejátszás, és jön a szabálytalanság, meg a kiállítás. A kiküldött labda, vagy a kiküldött játékos nem más, mint Ragács, megint csak ember előnyben a szolnokiak. Szabó lő, Mizei véd, most mintha magára talált volna a Vasas kapusa. Ragácsnak egyébként a második hibája volt, ahogy Lakatosnak is kettő van. Túloldalt a szolnokiak részéről, egyelőre aki figyelmeztetésben részesült, akit kiküldtek 18 másodpercre, mindannyiukat mindössze egyszer, úgyhogy egyelőre ott senki sem veszélyeztetett. 7-2-nél 4 perccel a harmadik negyed vége előtt, tehát a harmadik negyed felénél jön előre a Vasas, és véget ér a Vasas gólcsendje, kellett hozzá majdnem 14 perc. Szalai Péter az, aki 6 méterről bebombázza Krémer kapujába, ezzel 4 gólosra csökkenti a Vasas különbséget, ami még mindig soknak mondható, de talán az is sokat jelenthet most a vendégeknek, hogy egyáltalán sikerült gólt lőniük majdnem 14 perc után, 13 perc és 52 másodpercet követően. Egészen hosszú gólcsend, gólinség ez, főleg egy ilyen csapattól, mint a Vasas, még akkor is, ha persze szolnokiakat sem meg szabad lebecsülni, mégiscsak tavaly ott voltak az elődöntőben, és talán most is pályáznak rá. Az első fordulóban egyébként a Szolnok 12-6-ra győzött, ezzel a tabellán egy mérkőzés után a harmadik helyen állnak Hangai Zoltánék, de hát hosszú még a szezon, hosszú még az alapszakasz, inkább így mondom. És egy-egy ilyen rangadó megnyerése, az nagyon sokat jelenthet majd a végelszámolásnál, hogy melyik helyosztón ugorhat vízbe majd egy-egy csapat. Jön egy bejátszás és egy szabálytalanság, Simon, vagy bocsánat, Nagy Márton volt szabálytalan, ki is állítják a Vasas ötösét a játékvezetők, emberelőnyben jöhet megint a szolnoki csapat. Hidasi kapja, visszateszi Krasznainak, Krasznai még egyen hátrébb Kovácsnak, aztán Kovács most jobbra passzolja, megkapja megint Hidasi, egy szép keresztpassz, tovább kerül Zemanhoz, egy lövés fölé megy, jöhet majd a Vasas. Mizei már néz is ki a medence partjára, hogy kap-e egy újabb labdát. Zeman lövése a blokkról vágódott fölé, Gyárfás kiváló ütemben emelte magasba a bal kezét, és most nála van a labda a túloldalon, és ő is belövi. 7-4, egymás után két vasas gól, és a három gól az már rögtön nem tűnik annyira soknak, mint amennyire soknak tűnt az imént még az öt, vagy a kilátásba helyezett hat, amikor is ugye 7-2-nél Hangai Zoltán időt kért emberelőnyben, amelyet kivérekezett a vasas. Nem mondom, hogy fordulópont lehet ez, de három gólt azt azért le lehet dolgozni a vízilabdában viszonylag rövid idő alatt. Persze ez kell a jó védekezés, meg a hatékony támadás, és az, hogy most két gólt is lőttek Krémer Balázsnak, aztán az ő önbizalmát is visszavetheti. Most viszont labdát szerez a vasas, tehát a jó védekezés megvan a fővárosiaktól. Gyárfás volt szemfüles, és a balkezes játékos már úszik is fölfelé. Rossz kéz oldalon Gyárfás egyre közelít a kapuhoz, középre játsza Bátorinak. Bátori még egyet tovább, egy helyzet és a gól, de már közbe sípoltak a játékvezetők, ezek szerint két méteren belülre úszott a vasas játékosa Andrej Barács. Hiába volt sakmatta, hogy kijátszotta a vasas csapata. Érvénytelen Barács gólja, 7-5 helyett marad a 7-4, és támadhat a szolnoki csapat. Kovács kezében a labda, jönne a bejátszás, Szalai volt most ellentmondást nem tűrő ott középen, remekül bekkelt a válogatott játékos, a vasas azonnal labdát szerez, és most ezt a hullámot próbálja meglovagolni a vendégcsapat, mert most minthogyha jobban menne a játék, és belelendülne a vasas, és jön is az újabb gól a vendégektől, Nagy Márton talált be, rossz kéz oldalról, jobb kézzel a bal alsóba lőtte, ott elsuhant a blokk mellett, és nem ért oda Krémer Balázs. 7-5, 2 gól a hátránya a vasasnak, sorozatban 3 gólt lő a piros-kék együttes, és előbb-utóbb úgy tűnik, hogy szorossá teheti újra a mérkőzést, amely az első perceket követően nagyon magabiztos szolnoki vezetésben telt. Most 3 gólt lő sorozatban tehát a vasas. 2 perc van még a harmadik negyedből, a fehér sapkás Szolnok támadhat most. Keresztpassz Kakstetternek, Kakstetter a kötéltől visszaadja Simonhoz, Simon még egyel tovább, Zerinvári, aztán megint Simon, körbejár a labda a kaposvári kezeken, 7 másodperc még a támadó időből, Simon kapja vissza, ellövi, fölé megy, és ünnepel is a vasas kispad, mert hogy jöhet ismét a vendégcsapat, 7-5-nél egy gólra zárkózna a vasas. A harmadik negyed 7. percében Mizsei dobja föl a labdát Gyárfásnak. Gyárfás egyelőre nem siet sehova. Lesz-e középre játszás, centerezés, aranyit keresték volna a labdával. Nem jut azonban most el a centerig, jól bekkeltek a szolnokiak, és már ott van Krémer kezében, aki nem siet sehova. Talán már az idővel is játszik egy picit a szolnok, persze a saját támadó idejével játszik ilyenkor a hazai csapat. Zerinvári kapja, aztán Krasznai egészen kint a szélen, a medence bal oldalán, onnan teszi egyel vissza Zerinvárinak, 3 másodperc még lőni kell, fölé pattan, jöhet ismét a vasas, 1 perc és 6 másodperc még a harmadik negyedből, 7-5-re vezet a szolnok, és támadhat a fővárosi csapat. Kovácsi Róbert, a vasas vezetőedzője, nagyon együtt ér a játékkal, most is ott sétál fölfelé, kíséri a vasas támadását a medence partján, és azt figyelheti, hogy Bátori passzolja keresztbe Gyárfásnak, Gyárfás pedig visszaadja Szalaihoz, majd újra Bátori a labdával, megint Szalai 6 méterről középről ellövi, bepattant, talán rezdőt a háló, igen, ünnepel a vasas kispad, 7-6 a mérkőzés állása, 7-2-ről percek alatt egy gólosra csökkenti a vasas a szolnoki vezetést, egy gólos a fővárosi hátrány, így is mondhatom, mert hogy egy 4 gólos rohammal 7-6-ra kapaszkodik vissza a vasas. 45 másodperc van hátra még a harmadik negyedből, amikor jöhet majd a szolnok egy gólos vezetésének tudatában. Nagyjából 5 perc kellett ahhoz, hogy a vasas 4 gólos hátrányt ledolgozzon. Teljesen más fokozatra kapcsolt most a magyar kupa ezüstérmes. Jöhetnek a szolnokiak tehát egy-két csere után. A labda Szabó Bence kezében, 7 méterről jön a bejátszás, jónak tűnik elsőre a bekkelés Hesselstől, viszont kiállítják végül a holland válogatott játékost, emberelőnyben támad a szolnok, és Krasznai ezt kihasználja, ismét 2 a különbség. Krasznai is most úgy tűnik, hogy óriási gördült le a szívéről, hogy ezt a Négy gólos vasas rohamot sikerült megtörni egy hazai találattal, és megvan a 8. szolnoki gól, és megvan újra a 2 gólos hazai vezetés. 8-6, tehát a mérkőzés állása, 26 másodperc van még hátra a 3. negyedből. Ebbe azért egy vasas lövés még bele fog férni, mert hogy akár végig is támadhatja ezt a játékrészt a vendég együttes. Lakatosan újra a vízben, hosszú idő után. Bent van mind a két balkezes játékos, most a Vasasnak, Gyárfás és Lakatos is. Lakatos kezében épp a labda, továbbadja Barácsnak. Barács még egyel feljebb játsza, ott Szalai veszíti el a sapkáját. Aztán megint Lakatos, majd megint Barács a labdával, visszakerül Lakatoshoz. Gyárfás teljesen üresen a szélen, éles szögből a lövés és a gól. 8-7, 6 másodperce maradt a szolnoknak ebből a negyedből. Gyárfás góljával megint egy gólra kapaszkodik a Vasas. És azt már kimerem jelenteni, hogy a nem túl szoros első félidőt követően az utolsó negyedre igazán szorossá változik ez a mérkőzés. Gyárfás második gólja, rajta kívül Szalainak és Nagynak van 2 gólja a Vasasból, míg a túloldalon Krasznai Vendegúz volt a legeredményesebb eddig 3 góllal. És az sokat elmond erről a negyedről, hogy Krémer Balázs 80%-os hatékonyságát 53%-os védési hatékonyságra rontotta le most a Vasas egy negyed alatt. 5 gólt is szerzett ebben a játékrészben a Vasas csapata. Egy másodperc van, vagy talán fél másodperc van még a negyedből. A Vasas még megpróbálkozhat egy kapura lövéssel, nem biztos, hogy lesz erre idő, mert gyorsan le fog telni ez a fél másodperc. Azért jön egy bejátszás, Krémernek ki kell azért paskolnia. Itt a vége a 3. negyednek, amely egyértelmű Vasas fölényt hozott. 5-2-re hozta ezt a játékrészt a fővárosi csapat, ezzel egy gólra kapaszkodik vissza. Ráadásul úgy, hogy mínusz 5 volt még itt a negyed elején, mert hogy 7-2-re is vezetett a Szolnok 2 perccel a 3. negyed kezdetét követően, de aztán feltámadta Vasas, és visszakapaszkodott. Így jöhet majd egy szoros utolsó negyed a Szolnok-Vasas mérkőzésen. Nézzünk körbe a többi találkozón. UVSE, BVSC, a negyedik negyedben járunk. 5 perc van még hátra a meccsből, 20-9-re vezet a BVSC. Nagyon magabiztos a zuglójak vezetése. Ekler Zsombor és Szeghalmi Zsombor is 5-ször volt eredményes a BVSC csapatából. A Ferencváros a 3. negyed felénél 12-5-re vezet a Szentes otthonában. Vígvári Vendel 5 góllal vezeti itt az eredményességi listát. A Ferencváros góljainak majdnem felét Vígvári Vendel szerezte, a válogatott klasszisa. Szeged OSC a szintén a 3. negyed felénél járva nagyjából, 11-7-es vendégvezetés a Semmelweis OSC-nél, tehát az előny, 4 gólos vezetés a fővárosiaknál. Gál Dávid 3, Sebastian Hesshez pedig már 4 gólnál jár az OSC csapatából. A Kaposvár-Debrecen mérkőzés az eddigi legszorosabb, itt a 2. negyed kezdődött el, 4-4 a mérkőzés állása, és elkezdődött az Eger-Honvéd találkozó is, nagyjából negyed órája, itt is a 2. negyed elején járunk, 4-3-ra vezet a Honvéd, az Eger kezdte a 2. negyedet góllal, 4-2-es első negyedet követően kapaszkodott, vagy kapaszkodik az Eger. De akkor vissza Szolnokra, ahol egy nagyon izgalmas utolsó negyed következik, és akkor itt a 3., 4. negyedre, vagy inkább ugyanúgy, hogy a 4. negyedre, tényleg méltó a forduló rangadója címre ez a találkozó, és a vízilabda rajongók, a semleges szurkolók ennek örülhetnek, mert egy nagyon parázs és fordulatos utolsó negyedre lehet számítani a szolnoki uszodában. Már ott vannak a csapatok a vízben, és a sípszóra várnak, hogy kezdődjön a 4. ráúszás. György és Petrik András még várnak egy kicsit, még kivárnak egy kicsit, talán nem minden van készen technikai szempontból a 4. negyedre, de most felhangzik a sípszó, és akkor jöhet a mindent eldöntő 4. negyed a Szolnok-Vasas mérkőzésen. Gyárfás pedig elhozza a labdát Hidasi elől, a Vasas támad először a 4. negyedben is, Szalai kezében a labda, továbbadja Lakatosnak, és azonnal belevetik magukat a küzdelembe a kék sapkások, középen óriási a birkózás, ott Aranyit próbálja bedőfogni, labda Szalainál, 10 másodperc még a támadó időből, Lakatos nagyon messze egyelőre a Szolnoki a kapujától, Lakatos Gyárfásnak teszi most a bejátszás, Aranyi oda jut a labdához, és akkor ez így kiállítás lesz, azt hiszem, mert hogy Aranyit visszahúzták. Kovácsi Róbert is ünnepel a medence partján, mert nem csak kiállítás, vagy hát nem személyhiba, hanem 5 méteres az ítélet. Aranyi már kapura lőtt volna, amikor visszarántották a lövésre lendülő karját. Szalai Péter végezi el a mérkőzés első 5 méteresét, vele szemben Krémer Balázs, aki az első 2 negyedben parádézott a szolnoki kapuban. Szalai vár a sípszóra, amelyet most meg is kap, és belövi a bal alsóba, egyenlít a Vasas. 1-1 után először döntetlen a mérkőzés állása. Az még a mérkőzés legelején volt, az első szolnoki gólt követően. Most 8-8 az állás. 7-2-ről, mínusz 5-ről kapaszkodott vissza a Vasas, és a második, illetve bocsánat, a negyedik negyed elején összejön végül az egyenlítés a fővárosiaknak. Szalai 5 méteresét követően a bal alsóba lőtte a labdát. Krémer kiemelkedett a vízből, és arra várt, hogy hátra egy reflex mozdulattal ki tudja ütni, de Szalai remekül helyezte, és ő is jócskán volt benne. 8-8 az állás, fél perc telt el a negyedik negyedből, jöhet előre a kaposvári együttes. Szabó kezében a labda. Szabó Smölchhez passzolja, Smölcz nem sokat volt eddig vízben a mai mérkőzésen, majd újra Szabó Bencénél jön a lövés, ez az első blokkba bele vágódik. Barács volt az, akinek a bal kezén megpattant a labda, vagy lepattant a labda. Jöhet így a Vasas. 8-8-nál a vezetésért támad a Vasas, amit egészen hihetetlen kimondani. A második negyedre visszagondolva, hogy el fog jutni ideáig a fővárosi csapat. De Gyárfás kezében ott van a labda, és Bátorinak passzolja. Bátori pedig megszerzi a vezetést a Vasasnak. 7 méterről a Vasas csapatkapitánya a kapu bal oldalába lövi Hangai Zoltán. Szolnoki vezetőedző hitetlenkedve fogja a fejét, de mínusz 5-ről fordítani tud a Vasas csapata, és 1-0 után újra átveszi a vezetést a Szolnoktól. 9-8-ra vezet a Vasas a forduló rangadójában. Bátori lövése elképesztően pontos volt, a kapu bal felső sarkába vágódott. Krémernek ezúttal esélyesen volt, hogy ezt kipiszkálja onnan a felső sarokból. 9-8, a Szolnoknak újra az egyenlítésért kell támadnia. Egészen elképesztő ezt kimondani, hogyha visszagondolunk a mérkőzés első felére. Szabó passzolja tovább a labdát, Bátori lassítja a szolnoki támadást egy szabálytalansággal, jön egy bejátszott labda, aztán Bátori csípi el a centerből visszajátszott labdát. Mizsainek kell harcosnak lennie, de a visszakapott labdát végül meg tudja tartani, és már fel is játsza a jobb oldalra, ott Tóth Martin úszik fölfelé. Aranyi próbál elválni az emberétől, kiharcol egy kiállítást ott középen a center, Bátori pedig már elvégezheti majd a szabad dobást. Nem is Aranyi volt, bocsánat, hanem Barács, aki kiharcolta a kiállítást. Aranyi most úszott be középre a helyére. Emberelőnyben támad a Vasas 9-8-as vezetésnél. Bátori a kötélhez ért a labda. Pontatlan volt Barács passza. Ezt most elszórakozta a Vasas ezt az emberelőnyt. Megint a technikai hiba, ami elég jellemző volt az első negyedre. Vasas, az első 2 negyedre Vasas részéről. 9-8-nál támad a Vasas. Támadó szabálytalanság, a labdát megkapják mindig a fővárosiak. 6 perc van még a mérkőzésből, amikor Bátori úszik fölfelé kapás oldalon. Bátori egy picit lelassít, bevárja a csapattársakat, aztán átteszi keresztbe Nagynak. Nagy Márton leteszi a szélre Gyárfáshoz, Gyárfás a kötéltől visszaadja Nagynak, Nagytól jön a bejátszás, a víz alá viszik Aranyit, ki is állítják a szolnokiaktól a bekket, úgyhogy emberelőnyben a Vasas. Bátori lő, kijön a kapusról, aki pattanót viszont belövi Szalai. 10-8, 2 góllal vezet a Vasas, először a mérkőzés folyamán Szalai Péter góljával, és akkor nem meglepő módon időkérés szolnoki oldalról. Szalainak ez volt a negyedik gólja már a mérkőzésen, 5 lövésből. Bátori lövése ugyan kijött még Krémerről, de pont Szalai elé pattant, aki ballal felkészítette magának, aztán jobbal nagyjából 2 méterről bevágta a kapu jobb felső sarkába. 10-8-ra vezet a Vasas, 5,5 perc van még hátra a negyedik negyedből, 5,5 perc van hátra a teljes mérkőzésből. Egy gyors körkép a többi találkozóról, másfél perc van hátra az új és a BVSC meccsből. Nagyon magabiztos 23-9-es zuglói vezetés az UVS-e otthonában. És nagyon magabiztosan vezet a Ferencváros is a harmadik negyed végén Szentesen, 16-6 a fővárosiak vezetése. Az OSC 12-9-re veri egyelőre a Szegedet a harmadik negyed legvégén, Kaposvár-Debrecen már 6-4, itt a második negyedben járunk, és a második negyedben jár az Eger-Honvéd találkozó is, a Honvéd 6-3-ra vezet az egriek otthonában. A Szolnok-Vasas mérkőzésből pedig 5,5 perc van hátra, és 2 góllal vezet a Vasas, 10-8-ra vezet a Vasas. Egy szenzációs fordítást követően támadnak is, vagy támadnának most a szolnokiak. Az időkérést követően, Hangai Zoltán időkérését követően jön a bejátszás, egy picit magas, a labda a Vasasé. Nem volt jó, ott Bedő várta volna középen Krasznaitól a labdát, és őt is vette célba Krasznai, de egy picit magas volt, Bedő nem tudott olyan magasra kinyúlni a vízből. Így a túloldalon már begyűjtötte a labdát Barács, és Bátori kezében már ott van a szolnokiak térfelén. Visszaadja Barácsnak, nincsen most center a Vasasnál. Hessez próbál közelebb úszni, 4 másodperc még a támadó időből. Lakatos Gyárfásnak adja, 1 másodperc, Gyárfás nem lő, inkább kidobja a szélre. Letelik a Vasas támadó ideje, de azonnal úszik vissza. Fegyelmezetten zár vissza a Vasas együttese. A szolnokiak pedig már támadásra rendezkednek be. Simon kezében van most már a labda. Simon bejátsz az Erinvárinak, aztán visszakapja Simon, teljesen üresen Bedő középen, és Bedő szépít. Egyedül hagyták a volt válogatott játékost, aki egy villámgyors mozdulattal befordult és belőtte a kapu bal oldalába. Első lövése volt ez Bedő Krisztiánnak a mérkőzésen, de ebből rögtön eredményes volt. Barács méltatlankodik egy picit, mert hogy úgy érezte, hogy szabálytalanul vált le róla Bedő Krisztián. A játékvezetők nem láttak szabálytalanságot, így Bedő szépít, 10-9-re vezet a Szolnok. Ez volt az első gólja a szolnokiaknak a negyedik negyedben. 4 perc és 40 másodperc van még hátra a találkozóból. Vasas támadhat megint a 2 gólos vezetésért. Gyárfás kapja Lakatostól, Gyárfás keresztbe teszi, ott Bátorival szemben szabálytalankodik Kakstetter. Hoppes szabad dobást a Vasas. Bátori azonnal leteszi Lakatosnak, aztán Gyárfás kapja már. Kiállítják középről Szabó Bencét, emberelőnyben a Vasas együttese. Lakatos, Gyárfás, vissza Bátorinak, 6 méteren a labda, újra Lakatos, egy lövés. Kivédte ezt Krémer, azt hiszem, hogy róla ment ki, és nem a blokkról, úgyhogy marad a Vasasnál a labda. Sarokdobással folytatódik a találkozó, mert hogy valóban Krémer a jobb kezének ujjaival piszkálta ki a labdát a kapufa mellől. 10-9, és támadhat a Vasas. 3 másodperc még az emberelőnyből. Bátori, egyelőre nincs lövés, egy keresztpassz, ez egy picikét magas volt. Betelik az emberelőny is, de a labda így is úgy is a szolnokiaké. 4 perccel a mérkőzés vége előtt. 10-9-es Vasas vezetésnél Krémer, a hazai a kapusa, passzolja föl a labdát Simonnak. Simon úszik fölfelé, 7-8 méterre a kaputól, egy oldalra tett labda, a lövés viszont az oldalhálót találja el, a blokkon is lelassult Kovács Gergő próbálkozása, a labdát így megkapja Mizsei, a Vasas kapusa, és jöhetnek ismét a vendégek a támadással. Mizsei feléveli a Lakatosnak, Lakatos most teljesen üresen, de egyelőre nem lő, inkább kijátsza a kötélhez, rossz kéz oldalra, rossz kéz szélre Hesselsznek, egy vendég szabálytalanság, reklamál a Vasas vezetőedzője, az ítélet viszont az, hogy jöhet a Szolnok. 3 perc 38 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Egy gólos hátrányban a szolnokiak, az egyenlítésért támadnak. Mizsei viszont véd egy óriásit, Bedőhöz pattan a labda, Bedővel szemben pedig nem, Bedő szabálytalankodik. Így a Vasasé a labda, Mizsei a lehető legjobb pillanatban védett, vagy hát lehet, hogy ennél lesz még fontosabb pillanat is a mérkőzésen a Vasas számára, de most egy nagy bravúrt mutat be a Vasas kapusa, és ezzel megtartja az egy gólos vendégelőnyt. 3 perc 15 másodperc még a mérkőzésből. Lakatos kezében van a labda, aki Szalainak passzolja, Szalai Bátorihoz adja, a Vasas csapatkapitánya csap össze ott az ellenfelével, reklamál Hangai Zoltán, páros kiállítás lesz az ítélet a salamoni döntés a lelátóról. Kiállítják Bedő Krisztiánt és Aranyi Mátét, ezek szerint nem Bátori volt a szabálytalan, hanem ott a center és a back csapott össze úgy, hogy mind a ketten szabálytalankodtak. 5-5 ellen jöhet most akkor a Vasas támadása, amelyből 6 másodperc van még. Aranyit is meg kell várni, ami kiúszik saját kapuja mellé a büntetőzónába, Bedő ezt már megtette, és akkor lassan visszaadhatja a játékvezető a labdát Bátori Bencének, a Vasas csapatkapitányának. Kérdés, hogy 6 másodperc alatt eljut-e majd lövésig. A Vasas kap egy szabad dobást, Bátori kapja a labdát, Bátori ellövi, a blokkról ez levágódik, középen nincs senki, mert hogy ugye centerét veszítette a Vasas, így Krémer Balázs csapra a labdára, és Krémer már passzolja is föl. most 5-6-ban támad a Szolnok, mert hogy jóval előbb egészült ki a Vasas, ott a Vasas kapu előtt, de lassan felér Bedő is a szolnoki támadással, van még ebből 15 másodperc. A labda Kovács kezében, Kovács továbbadja Kakstetternek, Bedő felé jön a bejátszás, mi az ítélet? A szolnoki, aki a várra ítél, a játékvezető. Bedő elvégzi a szabaddobást, kiállítás azonban nincsen. Most épp Krasznai kapja, Krasznai megint bejátszana Bedőnek, megszerzi a labdát a Vasas, ezúttal viszont már jön a kiállítás, Bátori Bencét küldik ki a játékvezetők, ez az első személyi hibája a Vasas csapatkapitányának. Emberelőnyben támadhat a Szolnok az egyenlítésért, 2,5 perccel a mérkőzés előtt. Krasznai kapja, Krasznai lóbál, és Mizsei véd. Mizsei újra véd, és megint egy nagyon fontos pillanatban emberhátrányban jön a Vasas kapusától a védés, nem volt az olyan nagyon nagy bravúr, mert nem volt igazán jó a lövés Krasznaitól, de védeni kellett így is, és már támad a Vasas, Lakatos kapja rossz kész szélen, Lakatos egy lóba, és egy gól, 11-9, ismét 2 góllal vezet a Vasas, 2 perccel és 11 másodperccel a mérkőzés vége előtt, Lakatos Soma első gólja ezen a mérkőzésen, ez is nagyon jókor jön fővárosi szempontból, és nagyon rosszkor jön szolnoki szempontból. Emberelőnyben támadhatott a Szolnok az egyenlítésért, ez nem sikerült nekik, és az ellentámadásból villám gyorsan megszerzi a 11. gólját a Vasas, és visszaállítja a 2 gólos vezetést. Hangai Zoltán teljesen hitetlenkedve figyeli, követi az eseményeket a medence partjáról. A Szolnok vezetőedzője nem akar hinni a személynek. Elmondta a mérkőzés előtt, hogy tudja, hogy egy nagyon jó szerkezetű és erős állományú együttesen van a Vasasnak. Azt is kiemelt, hogy csak a Ferencváros ellen veszítettek idén tétmérkőzést. Így nehéz mérkőzésre számított, de talán 7-2-es vezetésnél 5 gólos előnyben ő sem gondolta azt, hogy 2 perccel a vége előtt 2 gólos hátrányban lesz a Szolnok. Ráadásul Mizsei remek kiúszását követően labdát szerez a Vasas, és megint támadhat a vendégegyüttes. Lakatos kezében a labda, őt Simon szorongatja. Jó 8 méteren a kaputól Lakatos. Keresztbe játsz a Gőgnek, Gőg ellövi, mellé pattan. Beleért ezek szerint Krémer? A jelek szerint igen, mert hogy a sarokba mutatnak a játékvezetők. Így 1 perccel és 33 másodperccel a meccs vége előtt ismét a Vasas jöhet, ezúttal egy sarokdobással. Krémer neve mellé pedig bekerül egy újabb védés. Azt hiszem ezt most elcserélni legalább egy gólra, de inkább 2-re a szolnoki, aki a vára. Ilyet azonban természetesen nem lehet, úgyhogy folytatódik a mérkőzés. 5 másodperc még a Vasas támadásából, Szalai 8 méterről lő, Krémer ezt is védi, marad a 11-9, de vészesen fogy a szolnokiak ideje. 1 perc, 10 másodperc van már csak hátra, amikor jöhet előre a Szolnok. 56%-on véd egyébként Krémer, 47%-on Mizsei, közelít egymáshoz, tehát a két kapus teljesítménye, de még mindig a szolnokiak kapusa a jobb. Mi az ítélet? Szalait akarják kiállítani. Kovácsi Róbert mutatja a játékvezetőnek, hogy nagyon rossz az ítélet. A játékvezető egy piros lappal jutalmazza Kovácsi Róbertet, vagy lehet, hogy Szalainak mutatta föl? Itt alig, hanem videózás fog következni. Mert hogy középen Teleki, a szolnokiak centere kapta a labdát, de Baracsot állította ki a játékvezető. Nem tudom, hogy miért Szalai mutatta ilyen határozottan, nem történt semmi, ő csak az 5 méterest akarta elkerülni, az 5 méteres viszont megadja, megítéli a bírói páros, szolnoki büntető, bent van a kapuban, 11-10, 1 perc és 3 másodperc a mérkőzésből. A gólszerző Kovács Gergő, akinek ez az első találata a meccsen, az első szolnoki 5 méterest értékesítik a hazaiak, és ezzel ismét egy gólra kapaszkodik a szolnoki csapat. Bő 1 perc van még hátra. 1 perc, 3 másodperc, hogyha a Vasas most nagyon okosan kijátsza a 28 másodperces támadó idejét, esetleg egy kiállítást is kiharcolnak, és aztán góllal fejezik be a támadásukat, akkor megnyeri a mérkőzést a fővárosi csapat. De ezt nagyon okosan kell csinálnia a piros kékeknek. Aranyi próbálkozik kiállítást kiharcolni középen. Kovácsi Róbert viszont időt kér másodszor a mérkőzésen, pont akkor, amikor sikerül a kiállítást, az ember előnyt kiharcolni a Vasasnak. Az utolsó percben, tehát egy gólos Vasas vezetésnél emberelőnyben támadhatnak a fővárosiak. Tulajdonképpen a győzelemért támadhat majd a Vasas 6-5-ben. A BVSC 24-10-re nyert az UVSE otthonában, a Ferencváros 21-7-re vezet Szentesen. Az OSC 14-10-re
4: vezet a Szeged otthonában, a Kaposvár hazai medencében 2 góllal 7-5-re vezet a Debrecen ellen, a Honvéd pedig Egerben 6-5-ös előnyben, és véget ér az időkérés Szolnokon, ahol 51 másodperc van hátra a mérkőzésből, és 11-10-re vezet a Vasas a Szolnok otthonában. A tavalyi 5. helyezett vezet a tavalyi 4. helyezett otthonában, és ne felejtsük el, hogy a végelszámolásnál is nagyon-nagyon sokat érhet az, hogy itt most melyik csapat szerez 3 pontot, vagy melyik csapat szerez több pontot, mint az ellenfele. Emberelőnyben tehát a Vasas, időkérést követően Lakatos kapja, Gyárfás, aztán Lakatos, bent van Barács is, középen Aranyi, a túloldalon pedig Bátori, és Szalai, Barács még egyet tovább Bátorinak, Bátori keresztbe Gyárfásnak, jön a lövés, és betáncol a labda Krémer kezéről, 34 másodperccel a meccs vége előtt, 12-10-re vezet a Vasas, ezzel pedig alig, hanem végleg lezárja a 3 pont kérdését a fővárosi együttes, mert bő fél perc alatt 2 gólt szerezni, azt nem igazán lehet még vízilabdában sem. Krémer Balázs rendkívül jó teljesítmény nyújtott az egész meccsen, de itt az utolsó percben nem ér vissza erre a lövésre, a rövid alsóba, és a bal kezéről bepattog, vagy beúszik, inkább így mondom, saját kapujába a labda. Krémert most le is cseréli Angai Zoltán, és 7 mezőnyjátékossal 7-6 ellen támad a Szolnok. 30 másodperc van hátra, 2 gólos Vasas előny, gyors szolnoki gól kéne a hazaiaknak, hogy legyen még esély az egyenlítésre és az 5 méteres párbajra. A labda Kovácsnál lenne a köténél, egy keresztpassz, még nincsen lövés, Krasznai megkapja, aztán ott a túloldalon Szabó, jön a lövés, és Mizsei véd, marad a labda a Szolnoknál, 17 másodperc még a meccsből, de ebből már nem lesz szolnoki egyenlítés, ezt már rutinból meg fogja csinálni a Vasas, még akkor is, hogyha ezt a támadást esetleg 7-6-ban góllal fejezi be a hazai együttes, már pedig góllal fejezi be egy remek bejátszást követően Zerinvári eredményes, 10 másodperc van hátra, 10 másodpercet kell a labdával kibírni a Vasasnak, és akkor egy elképesztő fordítás után 3 pontot szerezhetnek a fővárosiak. Ez a gól, ez nagyon szép volt, hogy betette Krasznai, és behúzta Zerinvári, de sokra már nem megy vele a Szolnok. Tavaly oda-vissza legyőzte a Szolnok a Vasast, idén ez úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni, mert hogy Szolnokon 8 másodperccel a vége előtt a Vasas járathatja a labdát, saját tér felén van, ott a kék sapkások kezében a labda, kiúszik teljesen a Szolnok, Barács azonban nagyon rutinos, eldugja a labdát Krasznai elől, Krasznai csak szabálytalankodni tud, 1 másodperc hátra, Barács kiemeli a vízből, és itt a vége, itt a dudaszó, 5 gólos hátrányból fordít a Vasas Szolnokon, Szolnoki Dózsa, Vasas plakett 11-12, bár az első gólt a fővárosiak szerezték, a Szolnok utána az első negyedekben magához vette, a saját kezébe vette az irányítást, és a félidőben 6-2-re, majd a harmadik negyed elején 7-2-re és 5 góllal is vezetett Angai Zoltán együttese. A Vasas a harmadik negyedben egy 14 perces, egy közel 14 perces gólcsendet megtörve Szalai góljával szerezte meg a harmadik találatát, és 7-2-ről 7-3-ra zárkózott, majd egy elképesztő menetelésbe kezdett Kovács Csi Róbert legénysége, amely előbb egyenlített, majd az állást is megfordította, és egy óriási fordítást mutatott be a szolnoki uszodában a fővárosi együttes. Elsősorban Szalai Péter vezetésével a válogatott játékos 4 gólt is szerzett a Vasas csapatában, mellette még Gyárfás Tamást érdemes kiemelni, hiszen a balkezes játékos is 3-szor eredményes volt, és remekül játszott végig, és hiába a remek védési statisztika a szolnoki kapustól, Krémer Balástól, aki a félidőben 80%-os hatékonyságon állt, a második félidőben ő sem tudott segíteni, a megtáltosodott Vasas játékosok egy elképesztő fordítás bemutatva -5-ről megfordítják a Szolnok elleni rangadót, és végül megszerzik a 3 pontot, elviszik a 3 pontot a Tisza partjáról. Szolnok Vasas az OB egy második fordulójában 11-12. Köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Kedves hallgatók, ökönvívással folytatjuk a mai körkapcsolást, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Már javában zajlanak a boxolók Európa-bajnoki mérkőzései. Minden fontos magyar vonatkozású történésről Elpap István beszélt Keszi Dórának.
5: Magyar érdekeltségből ma sem volt hiánya a körvívő Európa-bajnokságon. Például Hámori Luca ugye pontosan megnyerte az elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-osok fináléjába. Ő érte majd ugye még pénteken szurkolhatunk, és hát így az esti programba is számos magyar lépett a ringbe, de akkor foglald össze nekünk, kérlek, hogy mi történt a mai napon.
6: Hát akkor kezdjük Hámori Lucával, nem csak azért, mert időben is ő volt az első, hiszen ő még a kora délutáni programban boxolt. Egyre jobb formában van ezen az EB-n, azt nyugodtan rögzíthetjük, ez volt a harmadik győztes meccse, és tulajdonképpen teljesen simán megverte a lengyel Kinga Krovkát, akivel boxolt már korábban is, egy fordított alapállású fiatal bunyosról van szó, de Luca nagyon kemény volt, mint ahogy az eddigi mérkőzésein is, ugye életében először jutott felnőtt világversenyen döntőbe, korábban az U22-eseknél már döntőzött, meg az európai játékokon volt bronzérmes, azzal szerzett kvótát Párizsra, ahol ugye ki ne tudná, éremért kapott ki a biológiai férfi Imane Heliftől. Most viszont ott van a döntőben, orosz ellenfele lesz pénteken, Luca azt mondja, hogy az aranyéremért jött, mérget azért ne vegyünk rá, hogy nyerni tud, de mondjuk nem kell félteni őt, mert semmivel sem rosszabb boxoló, mint az orosz. Aztán az esti programra hárman jutottak, közülük Szila Zsófia is már biztos érmes volt, plusz 80 kg-ban. Ő tavaly megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, azóta majdnem 20 kilót adott le, és még fog is, mert feltett szándéka, hogy 75 kilóban fog majd neki futni a Los Angeles-i kvalifikációnak. Egy igazi őstehetség a kanizsai kislány. Első éves felnőtt, ez az első világversenye. Egy orosszal találkozott, akitől kikapott, de egyébként szépen helytállt, szoros meneteket boxolt ellene. 75 kg-ban igenis lesz keresni valója, mert a box tudása megvan hozzá, dietetikus foglalkozik majd vele az előttünk álló egy évben. Egyébként ebben már benne van az is, hogy az oroszok és a fehér oroszok most értek vissza, miután zöld lámpát kaptak a World Boxingtól. Ezzel ugye nem lett egyszerűbb a dolgunk, hát a fehér oroszokkal még úgy, ahogy megbirkózunk, de az oroszok azért elég rágós falatnak bizonyulnak. Erről egyébként Akilov Pilip is tud beszélni, ugye tavaly világbajnoki bronzérmes volt, 16 év után szerzett férfi boxolóként világbajnoki érmet Magyarországnak, ő meg 80 kilóból igyekszik lefelé.

0: lehetett nyerni, de ez olyan volt, mert akkora volt a mezőny, és most is már 3 győzelemnél jár, és éppen ma ezen a mai mérkőzésen, ahol egy Zidane nevű franciát győzött le, ezzel biztosította be, ő egyelőre a bronzérmét, mert ő még csak ezzel jutott be az elődöntőbe. Tehát ha minden jól megy, akkor ő szerdán, csütörtökön és pénteken is boxolhat, mert egyedüli magyarként ő is holnap fog ringbe lépni, mégpedig egy Michaela Walsh nevű északír lány ellen, de az ökölvívásban közös szövetsége van az ír és az északír ökölvívóknak, és ő ír színekbe boxol, miközben egyébként északír, ami persze azt jelenti, hogy ír, csak állampolgárságára nézve nyilvánvalóan brit, de itt az ír zászló alatt boxol, 33 éves átmárő EB dobogon többször is kukta, szerintem egyértelmű esélyes ellene, persze ezt a boxba azért nem nehéz kijelenteni, de ne lepődjön meg senki, hogyha lesz még egy döntősünk pénteken Hamari Luca mellett.
1: Elég sok mindent érintettél, még így az oroszokra visszatérnék, mert azért tarolják a mezőnyt, és azért nyilván nekiket plusz motivációt ad, hogy saját himnuszt hallgatva most már így saját zászlajuk alatt indulhatnak. Szóval, hogy látod, milyen erőt képviselnek ők tényleg ebben a mezőnyben?
0: Hát nagyon-nagyon nagyot. Ahogy szokták mondani, hogy janicsár iskolákban nevelkednek, tehát van egy rendkívül kristálytiszta, elismerésre méltó orosz box stílus, ami most ismét visszatért egyelőre Európa szorítóiba, de hát majd nyilván, ha úgy alakul, akkor Párizsban is ott lehetnek. Azért az már előjelnek elég figyelmeztető volt, hogy az U19-es EB-n indultak először. Ugye 10 plusz 10 súlycsoport férfi női, és 8 arany és 4 ezüstérmet szereztek. Tehát mondjuk a 20 súlycsoportot elég szépen leuralták. Itt talán ekkora orosz uralom nem lesz, de azért olyan hasonló lesz, tehát a végelszámolásnál, ha az éremtáblára majd ránéz az ember, akkor ott azért bőséggel lát majd oroszokat, és egyébként ennek az Európa-bajnokságnak, ha már oroszok, van még egy viszonylag jelentős tétje is, ugye november 14-én Budapesten rendezik az első papkupát, papkup, ez a World Boxing által elismert két évente megrendezendő csúcsesemény, Európa és Amerika válogatottja boxol egymással, 10 súlycsoportban, 5 férfi és 5 női súlycsoportban, ez az olimpiai, a 7-7 olimpiai súlycsoportból a legalsó meg a legfelső ki van húzva, és a maradék 5 súlycsoportban, 2x5 súlycsoportban, és Európát meghívásos alapon az Európa bajnokok képviselik, azzal a kitétellel, hogy nyilván, ha egy Európa bajnok valami miatt nem tud jönni, akkor az Európa bajnok ezüstérmes, és egyébként magyar boxoló biztos, hogy lesz a papkupán, egy férfi és egy nő, ez benne van az alapkiírásban, a mindenkori rendező rendelkezhet így 1+1 helyel. Hát most, ha kukta bejut a döntőbe, akkor mondjuk mindjárt kellemes gond van, mert és ha valamelyik magyar lány megnyeri, hát akkor meg aztán végképp nyilvánvalóan, mert abban a pillanatban ő alanyi jogon is résztvevője lesz a papkupának, de ha mondjuk mind a kettő megnyeri, akkor, vagy mind a kettő második, akkor már azért nehéz döntés előtt állnak a rendezők, de hát mondjuk ez legyen az ő bajuk. Ez így is nagyon szép, hogy 3 éremmel, 3 a kislány, 3 női éremmel fogjuk zárni ezt az Európa-bajnokságot. Ugye egyelőre egy ezüst és 2 bronza biztos, de legjobb esetben ebből lehet még 2 arany is.
1: Említetted még a súlycsoportváltásokkal, Takilov Pilipről már hallottam, hogy ő majd 70 kg-ba szeretne Los Angelesből indulni, most ugye Szilo Zsófia is jelezte, hogy ő is azért 5 kilóval lejjebb menne. Ez ilyenkor mennyi időt vesz igénybe, amíg mondjuk súlycsoportot váltanak, és abban a mezőnybe azért is felveszik a ritmust, és az ellenfeleket is megtanulják?
0: Igen, ez egy elég fontos szempont, hogy bele kell szokni abba a súlycsoportba. Általában ugye az ökölvívók általában felfelé igyekeznek, tehát a korral általában gyarapodik a testsúly, tehát az egyáltalán nem ritka, hogy valaki elkezdi mondjuk 60 kilósan, és aztán 65, és akkor pár év múlva 70 kiló lesz. Ott nagyon nehezen veszik rá magukat általában a súlycsoportváltásra, mert ugyan a súlyt már nehezen hozzák, de azért egy súlycsoportot váltani, ott sokkal nagyobbakat ütnek, ott azért kicsit fizikálisabb a bunyó, mint ahol addig voltak. Most lefele menni, ez az én praxisomban viszont ritkán fordult elő, nagyon kíváncsi vagyok, mert a kiló egyébként nem üt kicsit, és hosszú karja, azért van igazi klasszikus box alkat, egyébként ezt az orosz iskolát ő például tökéletesen boxolja, úgyhogy ez egy nagy ötlet, hogyha ő tudja hozni a 70-et. Egy biztos, hogy viszont hamar el kell jutni, akár már jövőre a Bocskai emlékversenyen, ami márciusban lesz, ott már jó lenne, hogy 70 kilóba tudna boxolni, azon egyszerű oknál fogva, hogy kiemelés is van a boxba, és például aki lovitt, aztán egyáltalán nem volt most kiemelt, mert 75

0: kilóba boxolt. Ha 80 kilóba boxolt volna, akkor biztos kiemelt lett volna, de nem 80 kilóba boxolt. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos szempont, mert az olimpiai kvalifikációnak mondjuk nem ártana úgy neki futni, hogy van egy jó kiemelése, és akkor mondjuk az a veszély nem fenyeget, hogy a világ egy-két legjobbjával találkozik már az első fordulókban. Nagyon-nagyon sokáig nem volt egyébként a boxba kiemelés, de mondjuk 100 évig, mert az volt a box filozófiája, hogy senkit nem érdekel senki, csak a győztes. Az meg úgyis a legjobb, de aztán rájöttek, hogy ez ennyire azért nem egyszerű a történet, úgyhogy most már jó pár éve legalább 4, de inkább 8 embert kiemelnek a világranglista alapján. Szóval a világranglistán odaéri, ahhoz pedig abban a súlycsoportban kell teljesítened, mert más súlycsoportban elért korábbi eredményeket nyilván nem vesznek ott figyelembe.
1: Ugye most 3 magyar éremnél tartunk, és mi volt a célkitűzés így a szövetség számára? Jónak számít addig ez a 3 érem? Mit gondolsz?
0: Az a kérdés, hogy milyen lesz a színe a 3 éremnek. Az már biztos, hogy 3 érem lesz, csak ugye Kuhta még boxol elődöntőt, jó esetben döntőt, Hámori pedig boxol egy döntőt. Egyedülre Szira Zsófia bronza az egyetlen biztos. Hát a 3 érem az abszolút szuper. Tehát ez legutóbb, 2 évvel ezelőtt Belgrádban volt Európa-bajnokság, de az még nem a European Boxingnak, hanem az oroszok vezette világszövetség európai szekciójának volt az EB-je. Ez Párizs előtt volt, ott nem indultak azok, akik olimpiai kvótát szereztek, tehát az nagyon szűk és gyenge mezőny volt, és sokkal kisebb mezőny is volt, mint a mostani, ott voltak jócskán érmeink, de az nem mérvadó. Ez a 3 érem, ez most szerintem így, hogy az oroszok is visszajöttek, ez egy nagyon, nagyon becsülendő, mondjuk így egy nagyon jó rajtpozíció a Los Angeles felé vezető úton, és azt se felejtsük el, hogy például Szaka István egy őrületes meccsen általános vélemény, hogy elcsalták, én azért azt nem mondanám, de minden esetre inkább azt mondom, hogy nem volt szerencséje, mert hajszállal lehet, hogy jobb volt, de hajszállal egyetlen pontozó, egyetlen menetével ő veszített. És akkor most ő is adott esetben érmes lehetne. Úgyhogy azért van még potenciál ebbe a csapatban, meg a 70 kilós Akilovra is nagyon kíváncsi vagyok, mert nem tudom elképzelni, hogy ott ne tartozzon a közvetlen világelitbe, úgyhogy sok vasat tartunk a tűzben, és egy 4-5 olimpiai kvóta is akár összejöhet. 3-nál több, legutóbb 2008-ban volt.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
2: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Női kézilabda.
2: A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott. Egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben szombaton 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
2: Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Angol bíró vezeti a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést. Holnap délelőtt fogadja 14. Leó pápa Magyar Pétert. Továbbra is kellemes őszi idő lesz. A mikrofonnál Perc Gábor Olivér, jó estét kívánok!
2: Sporthírek.
6: Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését. derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség közléséből. A Nemzetek Ligája B ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás Arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is teljes egészében élőben követhetik. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a legjobb 4 között a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Amenyivával mérkőzik péntek este. Kukta Vladislava is bejutott a legjobb 4 közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, miután 5-0-ás pontozással legyőzte a francia Zidanit a negyed döntőben. A magyar sportoló az elődöntőben a korábbi EB döntős északír Mihaela Vels ellen száll ringbe. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajakválogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdú Botond parakajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Pétert holnap 10 óra 45 perckor 4 szem közti magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára. A brüsszeli testület közleménye szerint feloldhatók a hazánkkal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedések, amivel Magyarország megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit azt írta, külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel.
2: Közlekedés.
6: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 60 nyugat Salgótarján csomópont után a terelésben egy jármű lerobbant. Az 55-ös kilométernél csak egy sávon lehet haladni, torlódásra kell számítani. A fővárosban a 15. kerületben útszűkület nehezíti a közlekedést az Árvavár utcában. Sávlezárás van a Budaörsi úton és a Pográcz úton. Félpályás útlezárásra kell számítani, a többi közt a 22. kerületi Dévény utcában.
2: Időjárás.
6: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Why wait to say, at least I did it my way.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Két hét szünet után a Formula 1 mezőnye holnap már Bakuban versenyez. A szabadedzések előtt a várható esélyekről, valamint az utcai pálya izgalmairól Weber Gábort kérdezte Jó András.
3: Kezdjük Bakuval, ugye száraz hétvége várható, ráadásul rendhagyó módon már csütörtökön kezdődik a program, szombaton pedig már a futamot rendezik. Egy ilyen utcai pályán mennyire változtatja meg a felkészülést az, hogy ennyire sűrű a program?
4: Összességében ugye volt egy hét szünet, úgyhogy alapvetően nem jelent problémát, a gondot az okozná, hogyha az előző hétvégén is lett volna verseny, de miután egy hét kimaradt Madrid óta, ezért ez nem jelent semmiféle problémát, inkább csak könnyebbség abban a szempontból, hogy most három egymás utáni verseny hétvége következik, és az első verseny után egy nappal több idejük van aztán Maláziába átérni.
3: Ugye Bakuban mindig érdekes kérdés a kompromisszum, hogy a hosszú célegyenes miatt fontos a végsebesség. Miközben a kanyargós részen azért kell a leszorító erő és a tapadás. Hol lehet most a legnagyobb különbség az autók között szerinted?
4: Alapvetően ez egy elég kétarcú pálya, ahogy mondtad, tehát itt van egy 2,2 km hosszú egyenes, ami a szezon leghosszabb padlógázas szakasza, miközben a városi részeken az 1-től 16. kanyarig meg tulajdonképpen monakói, szingapúri leszorító erőre lenne szükség. Ezt a kettőt kell valahogy megoldani, így általában azért az alacsonyabb leszorító erőre szavaznak a csapatok, mert annyira hosszú az egyenes, és olyan sok időt lehetne ott vele bukni, emiatt nehezebb a falak között menni, nehezebb a szűk városi részeken menni. Ez általában hibákat is szokott egyébként generálni, vagy többet, vagy kevesebbet, attól függ, hogy éppen milyen futamot látunk, hogy mennyire vannak jó formában a versenyzők, milyenek a körülmények, hűvösebbe például az idő, vagy jobb a tapadás. És még egy különlegesség, hogy annyira a házfalak között mennek Bakuban, hogyha süt is a nap, a pálya 70-75% általában árnyékban van pont a házak miatt, a magas épületek miatt, úgyhogy ezeket mind bele kell kalkulálni, és alapvetően ez azért azoknak a csapatoknak kedvez, ahol van motorerő, és jól viselkedik az autó a lassú kanyarokban, mint például ilyen motorerő szempontjából nyilván a Mercedes motoros csapatok, a lassú kanyarokban viszont a Ferrari kimagaslik ide.
3: Beszéljünk egy picit a McLarenről, ugye a madridi formája után Norris már előzetesen is óvatos volt Bakut illetően, ugye elsősorban azért, mert szerinte nincs igazán olyan gyors kanyargó szakasz, ahol az autójuk egyik főerőssége kijönne. Szerinted mennyire lehet ez meghatározó ezen a hétvégén?
4: A McLaren szempontjából abszolút meghatározó, hiszen ez a pálya pont ezt a két ahíres sarkukat erősíti fel, vagy világítja meg, amivel még ez az autó rendelkezik, a lassú kanyarok és az egyenesbeli végsebesség, és igazából a pályának a két domináns karaktere az erre haja, az is ezt emeli ki. Úgyhogy ha McLaren ezen a hétvégén önerőből is versenyképes, önerőből is harcban lehet mondjuk a pole pozícióért, meg a győzelemért, akkor innentől kezdve elmondhat, hogy a McLarennek most már olyan autója lett az őszi szezonra, minden pályán győzelemért képes harcolni, úgyhogy ez egy nagy vízválasztó lesz az ő szempontjukból, hiszen láttuk, mennyire szenvedtek például a Monakóban, vagy ugyanennyire nem várják mondjuk Szingapúrt. Ha Bakuban ez javult, akkor ez azt jelenti, hogy az elmúlt hettek hónapok fejlesztési csomagja azért ilyen szempontból is hoztak előrelépést.
3: Száraz pályán is számítasz most olyan futamra, ahol a biztonsági autó, a piros zászló, vagy egy váratlan stratégiai húzás döntő lehet?
4: Egy utcai pálya mindig benne van, általában eleve nehéz megtippelni azt, hogy hol, mikor jön egy biztonsági autós fázis, vagy egy piros zászló, de ezen a pályán sok ilyet láttunk már 2016 óta zajló bakui futamok történetében. Aztán volt olyan is, amikor vártuk a piros zászlót, és nem történt semmi, de azért 10-ből 9 biztos, hogy valaki hibázik, és különösen ebben a szabályrendszerben, ebben az idei megváltozott rendszerben, ahol az autók mozgékonyabbak, ugyan keskenyebbek, rövidebbek, de összességében nem annyira sin autók, mint az előző szabályrendszer autó, és sokkal könnyebb apró hibákat vérteni, és amikor egyre közel autózol a falhoz, akkor ez nagyon hamar a veszteret jelentheti. Nagy kérdés az, persze mennyire lesznek kockázatvállalók a versenyzők, és hogy milyenek lesznek az általános tapadási viszonyok a hétvégén.
3: Günther Steiner szerint Verstappen idén már nem fog futamot nyerni, és ha valóban így zárulna az év, 2016 óta először lenne győzelem nélkül Red Bull versenyzőként. Te hogyan látod ezt? Reális, hogy a hátralévő versenyeken egyszer sem lesz olyan helyzet, amikor Verstappenből kihozható egy győzelem? Illetve ez mennyire erős kijelentés mondjuk Verstappennel kapcsolatban?
4: Tehát bárki bármit mondhat, korszakát éljük, Günther Steiner meg hiába volt csapatfőnök, ugyanúgy nem rendelkezik üveggömbbel, mint bármelyikünk, úgyhogy ezt az elég erős kijelentésnek vélem. Ettől még lehet, hogy igaza lesz, én meg pont úgy gondolom, hogy az ilyen típusú pályákon Max Verstappen képes lehet győzelemre, pont azért, mert Monakóban például nagyon közel volt akár a pole pozícióhoz, meg a győzelemhez is. Ez egy hasonló pálya, ha bár sosem volt akkora nagy erőssége, mint például Pereznek, aki csapattársa is volt korábban, és itt mindig bridírozik. Ennek ellenére a Red Bull motor erősségét is ismerjük, azért az egyenesben nem hiszem, hogy nagy lehaladásuk lehet. Ugye a tapadásbeli gondjaik megvannak, az autó egyensúlyával küzdködnek egész évben, de pont abból kiindul, vagy például Monakóban mennyire jók voltak a falak között, itt is adott esetben erős lehet a Red Bull, már pedig akkor Verstappennel biztos számolni kell.
3: Ugye most hivatalosan vált, hogy Isaac Hadjar 2027-ben is a Red Bull versenyzője lesz. Miért bízik ennyire a Red Bull benne?
4: Egyszerűen azért, mert jobban teljesített a nagy átlagot tekintve, mint eddig Verstappen bármelyik csapattársa. Az alaptempója megvan, tehát egyszerűen a vele született adottságai azok nagyon magas tempóra teszik képessé. Az egy másik dolog, hogy ez egy nagyon nehéz autó, megint csak Red Bull még Verstappen szempontjából is egy kifejezetten kismerhetetlen autó, nehezen beállítható és folyamatosan változó autó, amit egyik versenyző sem szeret, és nem is tud igazán vele mit kezdeni. Mindig abban az összevetésben kell nézni Verstappen csapattársak a teljesítményt, hogy többiekhez képest hol szerepel, mert Verstappen szintjére nagyon nehéz felérni, bárki bármit mond, hogy bármennyire rossz formában van idén Red Bull, Verstappen extrém sokat kihoz ebből az autóból. Tehát, hogyha valaki azt várja el, hogy Verstappen csapattársa az közvetlen vele versenyben legyen, az gyakorlatilag még egy olyan hasonló tehetségű versenyzőt gondol Red Bullban Verstappen mellé, akikből nagyon ritkán kerül a Forma 1-be évtizedes múltra visszatekintve is, szóval erre valami kevés az esély, és innen nézve Hadjar átlagos mutatói bőven jobbak annál, mint első évesként ráadásul, mint amit egyébként elvárattunk tőle, vagy ami alapvetően benne lehetne a pakliban. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy Hadjar főleg úgy, hogy kijöjte az elmúlt hétvégeket a csukló sérülése miatt, nem szégyenkezhet, de van és lesz is mire építsen, hiszen ha ugyanezt a kérdést jövőre tennéd fel egy második Verstappen mellett eltöltött év után, akkor ezek a mutatók valószínűleg nem lennének elegek ahhoz, hogy a Red Bull egy harmadik évet is adjon neki, de jelen pillanatban egy csonka vagy kétharmad év után nem hiszem, hogy túl sok szó érhetné a ház elejét.
3: Tekintsük egy picit előre, hiszen elég komoly változás jön 2027-ben, ugye a futamok hivatalos versenytávja 305-ről 290 kilométerre csökken, ami pályától függően nagyjából 2-3 kör mínuszt jelent. Mi volt ennek szerinted a valódi szakmai oka?
4: Ennek egyetlen egy oka volt az, hogy jövőre 5%-kal több üzemanyagot használhatnak a csapatok, 5%-kal nagyobb motorok teljesítménye miatt nagyobb lesz üzemanyag átfolyás, viszont emiatt ugye 5%-kal több üzemanyagra is lenne szükség, de a jövő évi autók már 3-4 hónapja készülnek, és gyakorlatilag az alaptervek már készen vannak, és ehhez készítik az egész teljes jövő évi 2025-es autókat. Rengeteg csapat ráadásul az idei kasznival, az idei ütőszcellával ment volna tovább, amihez az üzemanyag tank, a benzintank mérete az már fixen adott, és ebbe belenyúlni, ezt megnövelni annyival, hogy ezt a megnövegetett belső és a motor teljesítményt kompenzálni tudják üzemanyagból, és ez azt jelentette volna, hogy teljesen át kellett volna tervezni a jövő évi autókat. Egy olyan időszakban, amikor már rég benne voltak az autó elkészítésében és építésében és konkrét tervezésében, ami egy óriási probléma lett volna, arról nem beszélve, hogy költségsapka alatt dolgoznak a csapatok, tehát ez rendkívül nagy plusz befektetést igényelt volna, és ezért döntött úgy az FIA csapatokkal együtt, hogy azért, hogy ne kelljen hozzányúlni az autók már készülő terveihez, ezért inkább a versenytávot csökkentik azzal az 5%-kal, ami az üzemanyag mennyiséggel a mostani benzintankokkal elegendő lesz. Ugye ez egy átmeneti megoldás, ezt az FIA nem így kommunikálta, illetve nem mondta meg a pontos okát, de egyébként ez a mögötte sok, és elméletileg, hogyha 2028-ra még bőven van addig időnk, újabb változtatásra, ugye 13%-kal nő az üzemanyag mennyiség, addigra már ezt a csapatok lerelváltják, és olyan autókat építhetnek, készíthetnek, amelyeknek nagyobb az üzemanyag tankja, úgyhogy én azt gondolom, hogy 2028-ra visszatérünk a normál 305 kilométeres versenytávhoz.
3: Ugye eltörlik a piros zászlóval megszakított futamokra vonatkozó 3 órás limitet is, és helyette fix befejezési időpontokat határoznak meg. Ez elsősorban a nézők szempontjából érdekes változás, vagy szakmailag is lehet jelentősége?
4: Csak még annyi a jelentősége, hogy több idő marad egy futamot befejezni akkor is, hogyha a megszakítás van. Ugye a mostani szabály az, hogy a rajt időpontját, tehát abban a pillanatban, hogy a verseny hivatalosan elrajtól megkapják a rajtjelet, 3 óra áll rendelkezésre, hogy ezt a versenyt lefussák. Ha ez letelt, akkor időlimittel véget ér a verseny, akár hanyadik körben is tartson a mezőny. Most ez nem így történik, most annyit hoztak, és egyébként egy jó szabálynak tartom, és nyilván a nézők, a helyszíni nézők, meg a televízió előtt ülők szempontjából is optimális, hogy tulajdonképpen innentől kezdve mindig újra fogják kalkulálni a verseny befejezésének a maximális időlimitjét, ami az aktuális helyszín naplementéjével van összefüggésben, ezt persze előre tudjuk az adott napon, vagy abban a lokációban mikor megy le a nap, és akkor onnan visszaszámolva adják meg az időpontot, tehát hogyha egy verseny délután 3-kor indul, és az adott helyszínen este 18:35-kor megy le a nap, akkor 18:35-ig fogják megadni az időlimitet, és azon belül bármikor befejeződhet a verseny.
3: Már jó néhány futam eltelt ebből az időszakból. Eddig hogyan foglalnád össze azt, amit láthattunk, és ti közvetítettetek az NN Sporton? Én nagyon-nagyon rég láttam ennyire izgalmas és kiszámíthatatlan idényt, mint a mostani.
4: A kiszámíthatatlansága az egyik jelző, amivel illetném, ugyanakkor nem mindig szakmai szempontból tetsző kiszámíthatatlanságról beszélünk, hanem a versenyzők számára is egyfajta furcsa versenyzési stílust hozott 2026. Ez persze javul versenyről versenyre, és az igazi vadhajtásokat már lecsapták, levágták a csapatok az autók fejlesztésével, meg ennek az energiaviszonyára a rendszernek az optimalizálásával. De egyelőre a jövő évi meg a 2028-as szabályrendszer az, amiben igazán kapaszkodhatunk, hogy visszatérjen a normális versenyzési ritmus. Ezzel együtt még, amit látunk, szerencsére az évelei nagy Mercedes fölény az szinte teljesen eltűnőben van, ettől még a Mercedesnek azért domináns szezonjáról beszélhetünk, hiszen a legtöbb versenyt és időmérőt ők nyerték, de zárul az olló, ez is látszik. Ugyanakkor a Mercedes most jön majd Malajziára egy komolyabb fejlesztési csomaggal, tehát lehet, hogy megint egy picit ellépnek majd a mezőnytől. Ezzel együtt, amilyen egységúnak tűnt az év eleje, ahhoz képest egy kifejezetten izgalmas és sokszínű szezont kaptunk, különösen azzal, hogy a Ferrari életben tudta magát jó ideig tartani, a McLaren pedig azóta egyre inkább előrelép, mint első számú kihívó a Mercedes szempontjából.
3: Hát és végül azért beszéljünk itt az élmezőnyről is, talán el lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de azért mindenképpen érdemes megjelenteni, hogy Kimi Antonelli ugye 8 futam győzelemmel és 85 pontos előnnyel érkezik Bakuba. Hol tart most szerinted a szezonban az ő fejlődése?
4: Nagyon nagyot fejlődött az első évből a másodikra, de nyilván ez a szabályrendszer változás is jól jött neki, hiszen gyakorlatilag üres lappal kezdhetett mindenki, és ez mutatja igazán, hogy Antonelli is mekkora ős tehetség, vagy ahogy egy izommemóriában nem beívódott szabályrendszerben kell beülni az autóba, rögtön a magas szinten, rögtön a csúcson képes teljesíteni, és kimagasló, hogy valaki az élete második szezonjában ennyire erős legyen. Nyilván a mezőny legjobb autójában úgy, hogy összességében az egész évet tekintjük eddig, de azért kifejezetten erős és rutinos csapattársa van George Russell szemében, akit egyelőre kis túlzással úgy ver meg, ahogy akar. Russell nem igazán találja az ellenszert ellene és a megoldást ebben a szabályrendszerben. Antonelli pedig annak ellenére, hogy csak nemrég töltötte be a 20. életévét, úgy versenyez, mint aki legalább 10 éve itt van a Forma 1-ben. Kifejezetten jó látni ezt a fajta magabiztosságot, meg azt a fajta pozitív hozzáállást, amivel természetesen az eredmények miatt az önbizalma is rendkívül módon megnőtt, és ez még inkább 100% közeli teljesítményre sarkalja. Előbb-utóbb minden sorozat megtörik, de jelen pillanatban nem érzem, hogy általánénél ennek meg lenne a veszélye. Innentől kezdve számomra már csak formalitás, hogy átlevő futamokon mikor lesz Kimi Antonelli világbajnok, mert gyakorlati szempontból már senkinek nincs esélye, hogy őt elcsípje idén.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hey, what up, boy?
5: Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
4: I'm gonna be there in like 5 minutes.
5: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
4: All right.
5: For sure.

0: kellősz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ma ünnepli 40. születésnapját a korábbi győri kézilabdázó Eduarda Amorim. A brazil legenda köszöntésére Cserés Bendegúz készített összeállítást.
3: Amorim, gól! Gól! Gól! Amorim, emelkedik, gól! Gyönyörűen a bal felsőbe, ami a jobb felső. A kapusa balra számított. Hú, Amorim mekkora gólt lőtt.
4: Eduarda Amorim, becenevén Dudán, ma ünnepli 40. születésnapját. A győr világklasszis kézilabdázója volt 2009 és 2021 között, ez alatt 10 bajnoki címet és 5 bajnokok ligáját nyert, Brazíliával világbajnok, és megjárta a 2008-as és 2012-es olimpiát, 2014-ben a világ legjobb kézilabdázójának választották. Amorim egy dél-brazíliai városban, Blumenau-ban született. Kézilabda pályafutása 11 évesen kezdődött a nővére hatására, akivel egyébként később csapattársak is voltak Skopjében, és már 16 évesen a brazil első osztályt erősítette. Az európai kaland 2006-ban kezdődött, amikor februárban az észak-macedóniai Kometás Skopje szerződtette 20 évesen. 2008-ban a brazil válogatott tagjaként 9. lett a pekingi olimpián. Klubcsapatával 2006 és 2009 között 4-szer nyert bajnokságot, majd csapata csődbe került, Amorim így Magyarországra a Győrbe igazolt. A csapat akkori elnöke, Vanyus Attila így nyilatkozott Duda érkezéséről Bera Emesének.
5: Természetesen, amikor mi megbízást adunk, hogy például egy olyan balátlövő kéne nekünk, aki erős, ügyes, mondjuk hármas pozícióban is nagyszerűen védekezik, akkor mondták, hogy van itt ez az Amorim nevű kislány, aki még fiatal is ráadásul, és itt játszik Európában egyébként, és el akar jönni, mert hát ott anyagi gondok voltak, és hát fölvettük vele a kapcsolatot, és így. Add mondjam el, hogy Duda, mert ez a beceneve, ő egy olyan kislány, aki tényleg folyamatosan mosolyog, nagyon jobban van mindenkivel, élvezi az edzéseket, öröm vele dolgozni, és hát olyan fizikai adottságai vannak, csak rá kell nézni a vállára, az alkatára, ami hát, hogy mondjam, erre termet.
6: Akkor beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
5: Igen, beváltotta, és szerintem még majd be is fogja váltani egy-két éven belül, mert ő még most fejlődik, hiszen még nagyon fiatal.
4: Most pedig következzen maga Eduarda Amorim, aki itt a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggelben emlékezett vissza az első napjaira.
7: Az első nap volt szerződés, meg ilyen kép, de az első edzés volt magvasi, meg mindig volt a kicsi fájás. Furcsa, nagyon furcsa eredik adaptálni a csapot, és ismeri. Ilyenkor nem volt normális, hogy külföldi van, csak volt kettő roman, másik nem, és akkor nem beszéltek angolul. Nagyon furcsa volt az első hétek.
8: Nehéz volt? Nagyon az eleje?
7: Nehéz, mert ezt mondtam, hogy nem volt sót külföldi, és nem volt nekik normális segíteni. Nem segít, csak nekem a Pallinger volt egy ember, aki igazi segít.
8: Katika.
7: És beszél angolul. És a másik nem, és volt, ki ez a brazil? Ez, érted, mit csinál itt? Ez volt a kezdődik, ez erre egy picit nehéz. Ez 6 hónap, 8 hónap, eddig én kezdtem beszélni magyarul, aha, és akkor... ez az ember tud egy bicik kézilabdát. És akkor így úgy javul.
4: Ha már Eduarda Amorim említette Pallinger Katalint, hallgassuk meg, hogy ő hogyan emlékszik a találkozásra.
9: Azt gondolom, hogy barátnők is lettünk itt a kézilabdának köszönhetően. Amikor megérkezett tulajdonképpen, akkor egy nagyon kedves, mosolygó személyiség volt már akkor is, és talán nem titok, és ezt több helyen megemlítette, hogy én voltam az, aki akkor a csapatban viszonylag jól beszéltem angolul már, és akkor én segítettem neki nagyon sok mindenben, úgyhogy tényleg napi szinten sok mindent megmutattam neki, és hát egy nagyon pozitív személyiség volt, és egy nagyon jó hatással volt a csapatra minden tekintetben, ezen felül pedig nem csak egy remek embert ismertem meg, hanem tényleg egy nagyon-nagyon profi kézilabdászót, akinek azt gondolom, hogy a pályafutás alatt végig kiemelkedő volt a hozzáállása és a profitmusa is, hát ez az eredmény listáját tükrözi is.
4: Mondhatjuk azt, hogy a szárnyai alá vetted, amikor a csapathoz érkezett?
9: Hát lehet ezt így mondani, nem akarom azért ezt túlzásba vinni, de azt gondolom, hogy igen, szerintem ezt ő is több helyen hallottam már, hogy nyilatkozta, hogy igen, sokat segítettem, meg velem járt edzésre, tehát én vittem edzésre, úgyhogy igen, tényleg kialakult közöttünk egy barátság.
4: Ő ugye Brazíliában született, és aztán Macedóniában játszott, amikor a Győrhöz igazolt. Első blikre mit gondoltatok róla, hogy milyen játékos, milyen ember fog érkezni hozzátok?
9: Hát egy kis vicces történetet azért megosztanék, hogy én nem hittem el. Tehát én mondtam neki a második, harmadik edzés után mindig, hogy mutasd meg az útleveledet, mert én nem hiszem el, hogy te brazil vagy, mert az nem lehet, hogy te brazil vagy, és ennyire nem tudsz focizni. Ugye mi kézilabdások mindig is szerettünk, és a mai napig is szeretnek focizni a kézilabdások, és gyakran a bemelegítés részeként, heti egyszer-kétszer azért az edző megengedi, hogy focizzanak a csapatok, és hát ezek komoly véremenő csaták, tehát nagyon komoly harcok szoktak ilyenkor vívódni a pályán, és hát én amikor láttam a Dudát focizni, akkor mondtam, hogy ez nem létezik, hát Brazíliában mindenki tud focizni, ő pedig tulajdonképpen tényleg eljutottunk odáig az első év végén talán, hogy ami labda gurult felé, abba bele tudott rúgni, tehát nagyon-nagyon vicces volt ez, és nagyon sokat nevettünk ezen. Aztán egyébként az évek során ebben is rengeteget fejlődött, és egy nagyon stabil jó védő lett belőle ott is. Úgyhogy ez mindenképp így az elején nagyon, nagyon sokszor szóba került közöttünk. De hát nyilván akkor látszott, hogy nem csak a testi adottságaival, tehát a rendkívüli fizikumával, hanem a játék intelligenciájával is kiemelkedik, és szépen lassan nemzetközi klasszissá ért, úgyhogy mindenképpen egy örömteli dolog volt az ő igazolása, hiszen rendkívül sokat hozzátett a csapat védekezéséhez, és hát azt gondolom, hogy a támadójátéka is nemzetközi klasszissá tette, úgyhogy mindenképp egy komoly erősítés volt.
4: Ahogy azt Vanyus Attila megjósolta, Eduard Amorim folyamatosan fejlődött Magyarországon, ez idő alatt közönség kedvence és klasszissá vált a 18-as messzámmal. 2012-ben az ekkor már négyszeres magyar bajnok Dude a második olimpiáján vett részt Brazíliával, ahol egyébként Németh András volt a szövetségi kapitány, és csapatával egészen a negyeddöntőig menetelt, ahol a később olimpiai bajnok Norvégia ellen estek ki. A következő év rendkívül eredményes volt Eduard Amorim számára. Kezdjük ott, hogy Brazíliával első dél-amerikai csapatként világbajnok lett. Érdekesség, hogy a negyeddöntőben éppen Magyarország ellen jutott tovább, a fináléban pedig Szerbia ellen nyert 22-20-ra. Amorim erről korábban mesélt már a Sportreggelben, és elmondta, milyen volt a VB cím fogadtatása Brazíliában.
7: Sok ember nesztel az a meccset volt. Volt egy új dolog, hogy volt a tévében, mert a kézilabda nem volt soha. És akkor, mikor volt Sporting Interactive, ez a tévénév, kezd másik sport to transmit.
0: Közvetíteni, igen.
7: Sok ember látott. És utána, amikor visszajött, jöttünk a Brazil, akkor voltunk Brazília, néztünk a prezident, meg szponzorok, volt sok buli, meg a népváros is sétáltam in the fireman car. So they make
0: autó.
7: They make autó.
0: Tűzoltó autó.
7: Igen,
0: igen.
7: The city, you know, so it was a very good reception.
8: A 2013-as világbajnokságon, amikor Brazília egyetlen kézilabda világbajnoki címét nyertétek, az egy nagyon nagy bravúr volt. Melyik volt a legnehezebb mérkőzésetek? És erre csak egy válaszolhat.
7: Csak ez a magyarok ellen. Ez volt.
8: A magyarok
7: nem csak,
8: ellen.
7: Nem csak mert Magyarország, de nekünk volt 2011. Kikaptunk a négyes dönt. Utána elmentem London. Kikaptunk a négyes dönt. És összes meccs megnyertünk, de csak ez és már volt egy ilyen...
8: Egy nagy nyomás volt rajta.
7: Igen, nyomás, és már egy picit ghost, mert ez nem tudunk, hogy. És mikor érkezett ez a Magyarország ellen.
8: Az is negyed döntő volt, amit előtte kettőt elvesztettetek, igen.
7: És ez a lépés, ez nagyon nehéz volt nekünk, nagy nyomás, mert már régen, mikor jött az edző Morten válogatott, már akartunk valami komoly csinálni a válogatott, hogy legyen eredmény, mindig nyerünk, de nem nyerünk. És akkor ez a meccs nagyon nehéz volt, mert jó, tudtatok, volt extra
8: hosszabbítás.
7: És gondolom, hogy több fej, mint kézilabda, mert ez csúnya meccs volt, nem volt jó minőség. És akkor jött az eredmény, és nagyon boldog voltunk.
4: A nagy boldogság aztán a klub csapatával is folytatódott Amorimnak, aki a magyar bajnokság és kupa győzelem után szereplője volt az első győri BL győzelemnek. Az akkor még két mérkőzés belálló döntő második mérkőzésén két góllal vette ki a részét a sikerből. Most a hazai visszavágó hajráját hallják.
10: 22-19, ez a 25. perc a második félidőben. Hamerzeng le a szélre, és a labda pedig benn van a Mikakumban. 22-20-ra zárkoznak fel megint, ezúttal is Tea Mörk volt, aki három gólos már.
11: Gyerünk tovább, és bizony úgy tűnik, hogy ehhez Görbi szanitára is szükség lesz, mert hogy ott készülődik, és
0: Kovacsics Anikó most megböki, hogy bármennyire is fáj, bizony be kell állnod, és hihetetlen ováció fogadja a magyar csapat kapitányát, irányítóját.
10: 22-22 az állás, idegenben 24-21-re győzött az Audi Eto együttese, valamivel több mint egy percecske, és közben itt a hetes, amelyet Lekics harcol ki a magyar együttesnek. Ezeket a heteseket be kellene lőni. 29 perc, 15 másodperc. Görbic Anita megint. Legenger továbbra is marad a vonalon. Hiába marad a vonalon. Görbic Anita negyedik góljával. 23-22. Most már lőhetnek gólt a norvégok. Bánja a fene. Figyeljük azt, hogy lőnek-e, nem lőnek gólt. A kapufa segít. 10 másodperc a BL győzelemig. Összesen 10 másodperc. Tonya Larsen a labdával fölé lövi. 23-22. Egy csupa ölelés. A magyar együttes összesítésben 4 góllal nyer, és a női kézilabdázás történetében először a győri női együttes bajnokok ligáját nyer.
4: Szintén 2013-ban volt Amorim esküvője, így ez különösen szépé volt számára. És ettől az esztendőtől nem volt megállás Győrben, hiszen 2014-ben ismét bajnokok ligáját nyert a Buducnost ellen. Rövid válogatás következik Amorim játékáról a fináléból, aki egyébként 6 gólt szerzett ezen a találkozón.
11: Megpróbálják elküldeni a győrieket 3 méterre, ez sikerül is. Most éppen Neágu megpróbál bejátszani, összeszedi a labdát Amorim, és jöhetnek a győriek. Orbán Adrián már el is indult keresztbe, megpróbálott középen zárni Cvicsel és Georgievskával szemben, egy csel, méghozzá Amorim részéről, hát Georgievska megint megpróbálta Amorimnak az arcát, és bizony, hát a francia játékvezetők, ha nem is Georgievskát, de Bizrát vették, őt szúrták ki, valószínűleg ő is volt, nekik van igazuk, hiszen ők voltak közelebb. Tehát egy újabb 2 perces kiállítás a Buducnost Podgoricából. A francia játékvezetőktől mindenki azt várta, hogy majd megfogja a durva, kemény, túl kemény játékot, és ezt bizony meg is tették ezen a találkozón is. Így aztán a podgoriciak egyik nagyon kemény fegyverét, nagyon nagy fegyverét talán egy kicsit sikerült kiiktatni nekik köszönhetően is. Amorim felmegy, Amorim egy óriási kapufás gól, a hosszú felső saroknál találja el a kapufát, ami aztán onnan bepattanva a másik sarokban köt ki. 22-17-re vezet a Győr.
10: Emberelőnyben támad, még 1 perc, 5 másodpercen át az Eto együttese. Amorim teszi le, Kovacsics benn, a labda is. Ez is egy lényeges szempont. A Kovacsics beugrik a hatoson fölülre, ő ott van bent, a labdának meg ott a helye az ellenfél kapujában. Az is benn van, minden stimmel itt, kérem szépen.
11: Most azért Görbic rágyorsít egy nagyszerű bejátás Amorimtól, viszont lökelövését óriásit véd Voltering. Óriásit véd lökelövésénél Voltering, és mindenki ölelkezik már a győri padon, és 10 000 ember áll fel, és most már éltetik a győrieket.
10: A közönség visszaszámol, tessék csak hallgatni, már csak egy, és nincs tovább, 27-21, ez a vége. Bajnokok ligája győztes, a győri Audi Eto női kézilabda együttese úgy, hogy 27-21-re veri a Podgoricát, a Buducnost Podgorica együttesét. Körtánc itt a Papp László Sportarénában.
4: A következő 3 év BL győzelem nélkül telt a Győrnek, így most nem egy döntős közvetítés részlet következik, hanem Pálinger Katalin arról, hogy mi volt a legnagyobb erőssége a ma születésnapos Amorimnak.
9: Mindenképpen a védekezésben kiemelkedő volt, és ahogy az egészet átlátta, azt gondolom az elővételezést, tehát nem csak a fizikumát használta, hogy ugye nagyon-nagyon magas játékosról beszélünk, és nagyon erős emellé, de nagyon jól irányította a védekezést, és nagyon jól kommunikált a csapattársaival, és tulajdonképpen látszott, hogy nem csak az erejét használja a védekezésre, hanem előre gondolkozik, és úgy próbálja megnehezíteni az ellenfél dolgát, a támadó játékosoknak a dolgát, és emellé társult egyébként egy olyan balátlövő teljesítmény, ami nem csak klasszikus értelembe vett balátlövő, hogy kintről rendkívül eredményes volt, hanem nagyon jól cselezett, tehát tulajdonképpen a játék minden elemében kiemelkedő volt, és emellett pedig remek kapcsolata volt mindig a beállókkal, úgyhogy egy nagyon komplex játékos az alkatához képest, hiszen azért gyakran skatuljázzuk be ezeket a magas játékosokat, hogy na ő biztos, hogy abban nagyon jó, hogy kintről lő, de nem tud, de nagyon jól tudott cselezni, és nagyon jól látta a beálló játékost, tehát nagyon jól játszott együtt a csapattal, és nagyon jól alkalmazkodott a szervezett játékokhoz is, és nagyon hasznos tagja volt ebből a szempontból is a csapatnak. Úgyhogy nagyon komplex játékos volt, és mindenben nagyon magas szintet képviselt.
4: 2017-ben a Győr ismét BL döntőbe jutott Amorimmal, amely rettentő izgalmasan alakult. Az előző évben is egymás ellen döntőző csapat, akkor a Skopje nyert, 26-26 után hosszabbításba torkollott, amelyben az Eto 31-30-ra győzött. Ez lett a Győr és Amorim harmadik BL győzelme, aki 3 góllal vette ki a részét. A következő BL döntő pedig ikonikussá vált. 2018-ban az ellenfél ismét a Várdár Szkopje volt. A végig kiegyenlített mérkőzés igazi hősköltemény a Marim számára. A mérkőzés közvetítése jó hírrel indult.
0: Felrobban az aréna, másfél perc után vezet a Győr 1-0 Amorim bombagóljával, de most támad a Várdár Szkopje.
4: A mérkőzés végig kiélezett volt, aztán a második félidő vége felé haladva rémálomba illő jelenet zajlott le. Eduard Amorim ujja egy vetődésnél kiugrott, majd rögtön visszarakta a helyére. Mint utólag kiderült, az ujja eltört, ilyen sérüléssel sokan játszani sem tudnának, Duda esetében viszont még játék megszakítás sem történt. Aztán ő maga lett a mérkőzés hőse 20-19-nél.
0: Hú, most mindenki feláll, de mi más tehetne? Görbit és Bódi a két szélen, Rokk a falban, Amorim, Oftedál és Groth. Ja, és mivel gól volt és időkérés, középkezdés, hogy ezzel is teljen az idő. Lekics, Penezics, Lazovic a középső védőhármas. Menni kell a falra, mielőbb. Oftedál, Testsel, Amorim, gól!
12: Gól! De még van 10 másodperc, figyeljünk meg! Hétből visszaért a kapuba, 9 másodperc García Parrondo időt kér.
0: Mi van itt? 9 másodperc, tehát 11-jel a vége előtt Amorim egyenlített. Oftedál milyen, mondjam azt, önfeláldozó volt. A kisember bement a nagyok közé a pofonokért, és ezzel teremtette meg a helyzetet ott a nagyvédők között belépő Amorimnak, akinek hihetetlen idegrendszer van. Én nem egy olyan magyar bajnoki meccsen emlékszem, a Fradi ellen, amikor az utolsó labda Amorimé volt, ugyanígy hátrányban kiegyenlített, hogy győztes gólt lőtt.
12: Magyar kupa döntő. Igaz, utána aztán a tavalyit a
0: hihetetlen.
12: Magyar kupa döntőt.
0: Ma még csak a második gólja, de higgyék el, ennek semmi jelentősége. Óriási küzd, harcolt. Amorim kiegyenlítés marad, 9 másodperc. Hát ha van igazság, akkor ezt a 9 másodpercet, amíg mindig emberhátrányban lévő Győr, valahogy kivédekezik.
12: Sőt, ha hosszabbítás, még akkor is úgy kezdünk, de kijövünk ember fogásra, vagy legalábbis 12-13 méterre.
0: Gyorsan kell taktikai szabálytalanság. Mert itt ugye az utolsó percben viszont szigorúbbak a szabályok, bizony. Lekics, Lazovic elindul, 5 másodperc,
12: Penezics. Lépés volt!
0: Elvették!
12: Hosszabbítás!
0: Lazovic hiába lő kapufát, már elvették!
4: 21 másodperccel a rendes játékidő vége előtt Amorim törött újjal egyenlített a Bajnokok Ligája döntőjében. Egészen elképesztő. Aztán így folytatta a hosszabbításban.
0: Így van, letelt az ember hátrány. Groth, Oftedál, be tud-e menni, nem tud, megfogja Lekics, megrángatja a mezét, Amorim, emelkedik, gól! Gyönyörűen a bal felsőbe, ami a jobb felső, a kapus a balra számított. Hú, Amorim mekkora gólt lőtt. Amorim megint megy a fal felé, Groth tovább, Oftedának nem tudja leúzni a szélre, Kuznetsova megfogta a kezét. Nincs egyelőre. Amorim kipókálozza, most tényleg a bal felsőt. Hát olyan váratlanul lőtt közbe, átlósan.
12: Lekics futtából teljesen ütemtelenül Grimsbő lábai között egyenlít. 22-22. Megint Amorim hozza a falra. Megint gól! Tweetet, 2 percet is kapott. Így van, akkorát kapott Amorimtól, hogy Amorimnak akkorát adott Twitch. És reklamál és színészkedik, és azt mondja, hogy nem, hát kérem, hát majdnem leütötte Amorim fejét.
4: Amorim hősiességére aztán harmadszor is szükség volt. A hosszabbítás végén csupán egy gól volt a Győr előnye, aztán jött a győriek sztárja.
12: Oftedál! Groth keresztmozgással, mit kap, úristen, mit kapott bent Brock a falban. Csak nem szabad eladni a labdát, becsüljük meg, hosszú lejáratú támadás. Gól! Inkább lőjünk gól! És ki más, mint Amorim!
4: És itt még mindig nem volt vége a döntőnek. 50 másodperccel a mérkőzés vége előtt egy gól volt a győriek előnye. A Várdár Szkopje az egyenlítésért támadt.
0: Oftedál, eladja!
12: Ja Istenem!
0: Lekics robog! Csovi Zitter!
12: Kicsim a legfogta! Kicsim
0: a
12: Bajnokok Ligája!
4: Győr, Várdár Szkopje 27-26, az Eto negyedszer lett Bajnokok Ligája győztes. Azt hiszem nem lehet kifejezni, hogy ebben a győzelemben mekkora szerepe volt Amorimnak, aki egyébként a mérkőzés utáni napon már gipszben jelent meg az ünneplésen. Ugyanebben az évben, 2018-ban magyar állampolgár lett. Az ikonikus döntőt követő évben aztán Amorimmal 5. alkalommal is Európa csúcsára került a Győr, ráadásul itthon a Paplászló sportarénában.

0: Nagyon-nagyon boldog vagyok, főleg azért, mert ez az év nagyon nehéz volt mentálisan. Főleg a sérülésem miatt kerültem sokszor hullámvölgybe, megjártam talán még a poklot is. Felmerült az is, hogy esetleg abba hagyom, de aztán összeszedtem magam, és meggyőztem magam, hogy nem adhatom fel. Harcolnom kell magamért és a csapatért is. A mai aranyérem megmutatta, hogy érdemes volt folytatni.
1: Amorim ezután még 2 évet töltött a Győrmezében. 2021-ben a Győr BL bronzérem szerzését követően Duda az utolsó interjúját adta a magyar csapat játékosaként, amelyet 12 éven keresztül erősített. Cseszregi Balázs beszélgetett vele.
2: It was just a difficult moment. It was
3: nagyon különleges, sőt, inkább mondhatom, hogy nehéz pillanat volt, amikor lefújták a meccset. Persze, annak azért örülök, hogy megcsináltuk, és végül egy győztes mérkőzéssel tudtuk zárni ezt a 4-es döntőt. De azért ez megterhel érzelmileg. Hosszú és sikeres története van az Etónak a Bajnokok Ligájában, de ezt a győzelmet most jobban akartuk, mint eddig bármelyiket, bármikor. Szóval ez most így nagyon nehéz, de persze idővel majd könnyebb lesz.
2: More than anything, so it's just hard, but it will be better, of course.
4: Nehéz búcsúzni a társaktól, nehéz búcsúzni a szurkolóktól.
2: Especially because we don't have the title. It's
3: persze, nagyon. Főleg azért, mert cím nélkül búcsúzunk, nincs meg az újabb Bajnokok Ligája trófea. Nagyon csalódott vagyok, hogy nem úgy hagyom el a Győrt, hogy búcsúzóul szereztünk még egy BL aranyérmet. 12 év nagyon hosszú idő, sok minden történt. Persze, főleg jó dolgok, amiért hálás vagyok. Ezért is olyan nehéz a búcsú.
2: And I'm really grateful for all these years.
1: Eduard Amorim ezután nem vonult még vissza. Előbb a Rostov Dont, majd a Cseszeme Bukarestet erősítette, és 2022-ben vonult vissza a játékos pályafutásától. 2024-ben pedig a Győr egy Bajnokok Ligája negyeddöntős mérkőzés alkalmával visszavonultatta Amorim 18-as messzámát.
5: Nagyon sokáig itt volt Győrben, és szerintem nagyon sokat köszönhető is a Győrnek és a Győr is neki, hiszen itt vált klasszis játékossá, és hát az eredmény listá, és azt mutatja, hogy itt ért el a legnagyobb sikereit.
1: A világklasszis kézilabdázó még játékos pályafutása alatt szerzett diplomát, férjével és lányával Észak-Macedóniában telepedett le, ahol játékos ügynökséget alapított.
5: Az látszott, hogy nagyon jól kommunikál, de nagyon-nagyon jól beszél angolul, és nyitott, és mindenkivel jó kapcsolatot ápol. Tehát szerintem jó irányba indult el a civil életben, mert szerintem nagyon testhez álló neki ez a munka.
1: Eduard Amorim ma ünnepli 40. születésnapját. Összeállításunkat pedig barátjának, Páninger Katalinnak szavaival zárjuk, aki arra a kérdésre válaszolt, hogy miként ünnepelte a nagy sikereket Duda, és miként ünnepelheti ma a születésnapját. Isten éltesse!
5: Abszolút részt vett mindig a jó hangulatú, tehát nagyon társasági ember, tehát biztos, hogy méltó módon ünnepli a 40. szülinapját, és hát ezúton is kívánok neki nagyon boldog születésnapot. Itt is aktív részese volt mindig a jó buliknak, igen.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Angol bíró vezeti a Magyar-Ukrán Nemzetek Ligája mérkőzést. Hétfőn szavazhatnak három képviselő mentelmi jogáról. Továbbra is kellemes őszi időjárás lesz. A mikrofonnál Perc Gábor Olivér. Jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
1: Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését, közölte az Európai Labdarúgó Szövetség. A Nemzetek Ligája B-liga második csoportjának mérkőzését a Puskás Arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is teljes egészében élőben követhetik. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a legjobb négy között a lengyel Kinga Krufkával csapott össze, akit 4-1-es megosztott pontozással múlt felül. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azaria Amenyevával mérkőzik péntek este. Kukta Vladislava is bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, miután 5-0-ás pontozással legyőzte a francia Zidanit a negyed döntőben. Cikra Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság női plusz 80 kg-os súlycsoportjában. A 75 kilós Akilov Pilip szoros mérkőzésen kikapott a negyed döntőben. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor, utánpótlás szövetségi kapitány, és Hajdu Botont para kajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére Lajtár István legfőbb ügyész helyettes tett indítványt lopással kapcsolatos nyomozás miatt. Hankó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Oroszország bevételeinek további szorongatására sürgette a világvezetőit az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a New Yorki közgyűlésen a csúcsszintű vitán felszólalásában úgy fogalmazott: amikor valaki kereskedelem során több pénzt juttat Oroszországnak, azzal elhúzza a háborút. Pontosan ezért kell ragaszkodni az agresszorral való kereskedelem korlátozásához, tette hozzá. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter eközben az ENSZ biztonsági tanácsának ukrajnai helyzettel foglalkozó ülésén hangsúlyozta: Vlagyimir Putyin elnök kész olyan tárgyalásokra, amelyek célja tartós és igazságos béke. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat kutatási intézményei. A csaknem 11 milliárd forintos keretösszeget bérekre és a kutatási infrastruktúra működtetésére fordíthatják. A plusz forrásokat a szervezet kérte a Tudományos és Technológiai Minisztériumtól a dolgozók bérének hosszabb távú biztosítására. A Hunren kiemelte: az elmúlt években megnövekedett állami finanszírozásnak köszönhetően 3000 munkavállalója tavaly évelejéhez képest akár 64%-kal magasabb fizetést vihet haza.
0: Közlekedés.
1: A fővárosban a 15. kerületben útszűkület nehezíti a közlekedést az Árvavár utcában. Sávlezárás van a Budaörsi úton és a Pongrácz úton. Félpályás útlezárásra kell számítani a többi közt a 22. kerületi Dévény utcában.
0: Időjárás.
1: Egyre több felé kiderül az ég, csak keleten maradnak felhősebb körzetek. Arra felé kisebb zápor előfordulhat. Holnap délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 50 éves az Ikarus atlétikai szakosztálya, ennek apropóján Kis Dániel, EB bronzérmes gátas, ifjabb Tom Hauser István, aki Bai Balázs edzője volt, és Amler Zoltán, mint szakosztályvezető voltak a hazafutásban, Somogyi Zsófia vendégei.
4: Hogyan ünnepelt a szakosztály? Milyen nagy mérföldkő? Vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
5: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is. Már azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni. Hogy azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet-ligeti színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
4: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
6: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Ikarus pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
4: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista, Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy egy, amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
7: Valóban, engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszólította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a résztvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
4: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre akkor, egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusnál, ott a klubnál, akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani, szóval, hogy egy kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21, Pontos. Ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy nézett ki az
7: én nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre, de visszatérve az eredeti kérdésre, Hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki Aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konokember, amit kitalál, azt így tüzön-vizen meg kell csinálni, és amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínű, hogy azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akik segítik előre vinni az egész csapatot.
4: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
7: Hát nagyon szelíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
4: saját,
7: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
4: Saját ruhákban.
7: Egy tisza cipőt, vagy egy... Igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre, és hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. Hát, de a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mivel mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre a dolgokat.
4: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
6: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
4: A csatlakozásod, vagy amikor oda megy a klubhoz?
6: De nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkorcsoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolában, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértett édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre, és nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyar rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
4: Sikerízen.
6: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
4: Gátfutás akkor az oda...
6: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életébe, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, sokoldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
7: Az első érmed, igen.
6: Így van. Szóval mindenféle több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, Önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, hogy ott voltam, de úgy nem voltam nem mindig voltam a legelől. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy, és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
4: Isten, mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé?
7: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz. Amit a Dani említett, hogy a síkfutó sebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
4: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt, ott az Ikarusznál milyen hát volt
6: ott lenni? Ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
4: nem volt rekordtán.
6: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, ugye itt a gátaknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, hogy különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Ezeket a gátonnak hiányoztak ezek a pöcké, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtámpája van, és komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtámborítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és amikor megtudtam, hogy ugye lesz ez a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elevickéltünk.
4: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zoli, az még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ban kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
5: Én már a csoda jóba csöppentem, igen.
4: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István, és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek alapillére, ennek a szakosztának.
5: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
4: Igen.
5: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén már valami semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk, azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál-e ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a két-három órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistővel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es, akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikáció szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsiba, hogy mi lenne, ha, és azóta.
4: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
5: És van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Hogy így összesen vagyunk, vagy 420-an.
4: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
5: Nem bullshit.
4: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénkvetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
5: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak, akár egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is, egymást természetesen is csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok így jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
7: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól, és nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülül lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünket, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó, kiskortól kezdve közös munka, valószínű ennek a kifutása ez.
5: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keressük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik itt sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
4: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne, ha minden igaz, van összesen lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor nyitott a létesítmény a minden igaz, így pedig akkor igazi tényleg közösség teremtődik.
5: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
4: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
6: Hát erre rendtelben is választom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött, a toborzás ez a része, de mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt, én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
7: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, a Dani sportolt, egy salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
4: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióban, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
7: Nekem ugye ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy egy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
5: Egyértelmű.
6: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát talán ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
4: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
7: Hát ez élteti.
4: Igen.
5: Van középtávfutó csoportja, persze.
4: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tomhauser Istvánnal, Kis Dánielel és Anler Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Ikarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tomhauser István, aki felkészített erre. Beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye az már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
7: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol a még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekérezkedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el a Bécsi Ferencváros Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, hogy bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőn, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk. Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányok vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
4: Tani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
6: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
4: Például egy dolgot?
6: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetbe. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, és sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar, itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, ami tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Tehát aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átütés, hogy ez a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most. És akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
4: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek? Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
7: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
6: Nem, valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, tehát bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
4: Így van? Igen?
7: Szerénykedik azért, nem teljesen kell hozzá az adottság is.
4: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőd is. Igen. 2009-ben Igen. és 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
6: Így van.
4: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
6: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy 10-et bejavítottam, meg csillag Levinek.
4: 34-13-30.
6: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, egy hat a cél, vagy a, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya, de nem egy teljes korrektséggel meg egyébként, ugye szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult a szezon, egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként hát abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezon, tehát ott elkezdett egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni. Csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
4: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire, potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye, Dani és ugye Balázs ott volt. Ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
7: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki hús-vér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középtávfutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal, hogy milyen aranyosak és naívak a gyerekek, Dona idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
6: Ezt a középtávról lévén szó szerintem sose futottunk 800 méternél
7: többet a pályán, szerintem van, csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jó szaladgál.
4: Ugye Bai Balázs EB ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk. Ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri, vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely. Hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van?
5: Csapatbajnokság előtt a szakosztályvezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzőkkel állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelésű atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy ott lennénk elől.
7: Nem túlzás.
5: tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mina Bella nálunk kezdte is gyermekként, és ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
4: Igen.
5: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink 2/3 közösség ereje. Kijutasztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, mert egy névadó szponzorunk, Aplasz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós. Ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
4: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Icarus BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap műsorvezetője Balogh Balázs volt, a szerkesztő Erdei Márk, a hangmérnök Horváth Milán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a sportvilág.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi jégkorong.
0: Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
4: Hámori Luca döntőbe jutott az ökölvívó Európa-bajnokságon. Los Angelesig Tóth Dávid marad a kajakosok szövetségi kapitánya. Angol bíró vezeti a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzést. Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Olasz Gergő.
0: Sportvilág.
4: Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését, derült ki az Európai Labdarúgó Szövetség közléséből. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is teljes egészében élőben követhetik. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság mai versenynapján. Minden továbbiról beszámol Elpap István, a Magyar Ökölvívó Szövetség sajtófőnöke.
5: Hát akkor kezdjük Hámori Lucával, nem csak azért, mert időben is ő volt az első, hiszen ő még a kora délutáni programban boxolt. Egyre jobb formában van ezen az EB-n, azt nyugodtan rögzíthetjük, ez volt a harmadik győztes meccse, és tulajdonképpen teljesen simán megverte a lengyel Kinga Krovkát, akivel boxolt már korábban is, egy fordított alapállású fiatal bunyosról van szó, de Luca nagyon kemény volt, mint ahogy az eddigi mérkőzésein is, ugye életében először jutott felnőtt világversenyen döntő. Korábban az U22-eseknél már döntőzött, meg az európai játékokon volt bronzérmes, azzal szerzett kvótát Párizsra, ahol ugye ki ne tudná, éremért kapott ki a biológiai férfi Imane Heliftől. Most viszont ott van a döntőben, orosz ellenfele lesz pénteken. Luca azt mondja, hogy az aranyéremért jött, mérget azért ne vegyünk rá, hogy nyerni tud, de mondjuk nem kell félteni őt, mert semmivel sem rosszabb boxoló, mint az orosz. Aztán az esti programra hárman jutottak, közülük Szila Zsófia is már biztos érmes volt, plusz 80 kg-ban. Ő tavaly megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, azóta majdnem 20 kilót adott le, és még fog is, mert feltett szándéka, hogy 75 kilóban fog majd neki futni a Los Angeles-i kvalifikációnak. Egy igazi őstehetség a kanizsai kislány. Első éves felnőtt, ez az első világversenye. Egy orosszal találkozott, akitől kikapott, de egyébként szépen helytált, szoros meneteket boxolt ellene. 75 kg-ban igenis lesz keresni valója, mert a box tudása megvan hozzá, dietetikus foglalkozik majd vele az előttünk álló egy évben. Egyébként ebben már benne van az is, hogy az oroszok és a fehér oroszok most értek vissza, miután zöld lámpát kaptak a World Boxingtól. Ezzel ugye nem lett egyszerűbb a dolgunk, hát a fehér oroszokkal még úgy, ahogy megbirkózunk, de az oroszok azért elég rágós falatnak bizonyulnak. Erről egyébként Akilov Pilip is tud beszélni. Ugye tavaly világbajnoki bronzérmes volt, 16 év után szerzett férfi boxolóként világbajnoki érmet Magyarországnak. Ő meg 80 kilóból igyekszik lefelé. 75 kilóba boxol most, ugye lehet ötödik ezzel most ezen az EB-n, hogy kikapott, Iszmail Mozgovojtól, aki a másik világ, a régi világszervezet világbajnoki címvédője egyébként, egy orosz bunyós, de 70 kilóba szeretne majd boxolni Los Angelesben, 75 kilóba nem is tud, mert az nem olimpiai súlycsoport, 70 kilóba igenis lesz keresni valója, mert ha tudja hozni a súlyt, de ő elég egy ilyen aszketikus típus, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz baj, és akkor a végére hagytam Kukta Vladiszlavát, aki idén a legjobb formában lévő magyar ökölvívó, szerintem áprilisban Brazíliában világkupa döntőt boxolt, ott második lett, úgyhogy 4 győztes meccse volt. Hát én nem tudom, valaha volt-e olyan női boxtorna, hogy 4 győztes meccsel nem lehetett nyerni, de ez olyan volt, mert akkora volt a mezőny, és most is már 3 győzelemnél jár, és éppen ma ezen a mai mérkőzésen, ahol egy Zidane nevű franciát győzött le, ezzel biztosította be, ő egyelőre a bronzérmét, mert ő még csak ezzel jutott be az elődöntőbe, tehát ha minden jó megy, akkor ő szerdán, csütörtökön és pénteken is boxolhat, mert egyedüli magyarként ő is holnap fog ringbe lépni, mégpedig egy Michael a Walsh nevű északír lány ellen, de az ökölvívásban közös szövetsége van az ír és az északír ökölvívóknak, és ő ír színekbe boxol, miközben egyébként északír, ami persze azt jelenti, hogy ír, csak állampolgárságára nézve nyilvánvalóan brit, de itt az ír zászló alatt boxol, 33 éves, átmárő EB dobogon többször is, Kukta szerintem egyértelmű esélyes ellene, persze ezt a boxba azért nem nehéz kijelenteni, de ne lepődjön meg senki, hogyha lesz még egy döntősünk pénteken Hámari Luca mellett.
4: A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdú Botond para kajakkenu szövetségi kapitány kinevezését is további 2 évvel meghosszabbította. Vízilabdával folytatjuk, hiszen 6 mérkőzést is rendeztek ma este a férfi UB1-ben. A Ferencváros a Szentes otthonában nyert 22-8-ra, míg a BVSC az UVS-e vendégeként aratott 24-10-es sikert. Szeged OSC 11-16, Kaposvár Debrecen 13-12. A forduló legizgalmasabb mérkőzésén a Vasas 12-11-re nyert hazai pályán a Szolnok ellen, míg a Honvéd az Eger otthonában győzött 13-8-ra. A DVTK női kosárlabda csapata a szerb Crvena Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki az Euroliga főtábláját. A továbbjutásról egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat hazai pályán játszhat. A Sopron és a DVTK is jövő szerdán 18 órától lép pályára.

0: találkozik. A keretbe 3 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár kapott meghívót. A válogatott hétfőtől készül közösen. A női kézilabda Eurókupa 4-es döntőjére készül a magyar válogatott, amelynek irányítója Vámos Petra pozitívan várja a Norvégia elleni elődöntős összecsapást. A Metz bajnokok ligája győztes irányítója szerint, ha egy szoros összecsapást sikerül játszani a skandinávokkal, már az is bravúros teljesítmény. Vámos Petrát hallják.
1: Hogyan érted meg ezt az elmúlt 5 hónapot? Mennyire volt hosszú a válogatott nélkül?
2: Azt éreztem, hogy elég hosszú volt ez az időszak. Mindig nagyon jó újra látni a lányokat és csatlakozni a válogatotthoz, de nyilvánvalóan, amikor ennyi időt nem vagyunk együtt, akkor azért picit így az alapoktól kell kezdeni. De ez is egy izgalmas fázisa így a felkészülésnek. Nyilván közelednek a fontosabbnál fontosabb versenyek, úgyhogy mindenki izgatott, és várjuk, hogy hogy alakul ez a hét.
1: Amikor az alapoktól kell kezdeni, akkor ilyenkor hogy szoktatok nekilátni ennek az egésznek? Mi az, amit a leginkább át kell ismételni, inkább támadás, inkább védekezés, vagy mindkettő egyszerre?
2: Mindkettő egyszerre. Igazából csak az alapelveinket próbáljuk picit átbeszélni, illetve megbeszélni azt, hogy mi az, amiben szeretnénk előrelépni. Ma is a videón volt támadás és védekezés is, de azt mondanám, hogy főleg a védekezésről beszélgettünk. Szeretnénk agresszívabbak lenni, több csapdát alkalmazni, és közelebb lenni egymáshoz, hogy könnyebben tudjunk segíteni. Úgyhogy egyelőre így tényleg az alapdolgokat beszéltük át, és az első pillanattól kezdve így ma már az edzésen szeretnénk ezeket gyakorolni.
1: Albek Anna sajnos most nem lehet itt a kerettel, meg kellett műteni. Az ő távollétében hogy látod, lehet, hogy ismét többször alkalmazzátok majd a két irányítós játékot, tehát hogy Simon Petrával egyszerre lesztek a pályán?
2: Igen, azt gondolom, hogy fontos lesz, hogy a Ketinek legyen váltótársa, de azt gondolom, hogy nem illetődünk meg, hogyha bármelyikünk esetleg jobb átlövőbe keveredik. Én azt gondolom, hogy tehát amilyen feladat fog elénk tárulni, azt mi igyekszünk a lehető legjobban megoldani.
1: Azt tudom, hogy vannak olyan sportolók, akik, hogyha meg tudják, hogy jön a norvég válogatott, akkor a szívükhöz kapnak, és vannak olyan sportolók, mint mondjuk te, akik azt mondják, hogy na, akkor vegyük fel a kesztyűt, hogy lehet megmutatni nekik?
2: Én azt gondolom, hogy nekik kell menni. Ez egy nagyon komoly erőpróba lesz. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a norvégok tényleg a világ legjobbjai, de azt gondolom, hogy nekünk is az a célunk, hogy közelítsünk feléjük, és ez egy jó teszt lesz megnézni, hogy hol tartunk, tényleg azért hosszú ideje nem találkoztunk, de bízom benne, hogy elegendő lesz ez a pár edzés arra, hogy visszarázódjunk a ritmusba, újra megérezzük egymást, és hogy gördülékeny legyen ez az átmenet, és újbóli összeszokás. Úgyhogy én várom ezt a két mérkőzést, mindig öröm a válogatott címet magunkra ölteni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon motiváltan fog hozzáállni, és a legjobbunkat szeretnénk nyújtani a két meccsen.
1: És az egész hétvégét figyelembe véve játékban és eredményben mi az, amit szerinted sikerként lehetne elkönyvelni?
2: Én nagyon szeretném azt látni magunktól, vagy magunkon, hogy hihetetlenül motiváltan játszunk, bátran játszunk. Nyilván minden évben mondjuk, hogy sok fiatalunk van, stb. Én már várom azt, hogy fiatalok vagyunk, de hogy oda mentünk, és vállaltuk a pofonokat, és tényleg tudunk előrelépni. Én nagyon szeretném azt látni, hogy akár mondjuk tudatosabban építjük a támadásainkat, vagy védekezésben nagyon agresszívak vagyunk, segítünk egymásnak, és azt gondolom, hogy ez a része ugyan meg volt, és szeretném, hogyha ezt folytatnánk, de azt a fajta mentális pluszt és akaratbeli pluszt belerakni ezen a héten meg mindig, hogy küzdünk, hajtunk, vetődünk az utolsó labdáért, nem számít, hogy mi van az eredményezőn, megyünk és csináljuk a dolgunkat. Úgyhogy én ezeket várom magunktól, és tényleg nagyon hiszek a lányokban, és bízom abban, hogy meg tudjuk tenni a következő lépést így a fejlődésünk útján.
0: Idényító sajtótájékoztatót tartott a Honvéd férfi kosárlabda csapata. Az együttes két légiósát is elveszítette, ráadásul a sok fiatal játékos mellett Lakics András is most dolgozik először a legfelsőbb osztályban vezetőedzőként. Tavaly az együttes a bajnokságban az 5. helyen végzett, míg a Magyar Kupában a legjobb 4 közé került. Ezen eredmények megismétlése ebben a szezonban talán nem reális, de a Honvéd idén is szeretné kihozni magából a legjobbat. Vera Emese Valerio Bodon Vincenttel, a Honvéd játékosával beszélgetett.
3: Nem tudom, hogy egy idény elejé sajtótájékoztatónak ilyennek kell lenni, amilyen ez volt? Hát a jelenlegi körülményekkel, igen, én úgy érzem, tényleg döcögős volt a felkészülés, volt egy ígéretes centerünk,

0: Akit hoztunk légiós, sajnos ő neki távoznia kellett, szóval így időközben újra bele kellett nyúlni a keret szerkesztésébe. Ugye lesérült egy nagyon fontos légiósunk, szóval igazából azért ez mindenkire morálisan hatással van, tehát ez természetes. Ettől függetlenül mindenki mindent megtesz, és próbálunk a képességünk szerint a legjobb tudásunkkal felkészülni a szezonra. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az eleje, de mindenki ugye győzelemért megy, és szerintem teljesen normális, hogy egy ilyen sajtótájékoztatóról volt szó itt a szezon kezdés előtt, mert morálisan mindenkire hatással van ugye természetesen az, amin keresztül mentünk.
1: Ugye nagyon sok a fiatal játékos, és ilyenkor nyilván nem tudom, hogy azt megfogalmazzátok-e, hogy egy picit átmeneti év, vagy olyan kísérleti jellegű, de azért egy profi sportoló minden egyes idénynek úgy vág neki, hogy nyerni akar. De hogy lehet így neki vágni egy szezonnak, hogy tudod, hogy nem biztos, hogy mégis ki tudjátok magatokból hozni a maximumot?
0: Szerintem ez így nem helyes megfogalmazás. Tehát a fiataloknak én úgy érzem, hogy úgy adtunk lehetőséget, vagyis a klub úgy ad lehetőséget és újabb felelősséget, hogy ők ebben meglátják a potenciált és a bizalmat. Természetesen azért ez javarészt majd a játékosoktól függ, hogy mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, hogy ezt nem egykép szorongásképp fogják fel, hanem inkább motivációként és egy olyan dolognak, vagy olyan dologként, amivel vissza tudnak élni. De én ebben nem látok úgymond kockázatot. Tehát a klub, ők alapból egy olyan, tehát a Honvéd egy olyan egyesület, akiknek az identitásuk része az, hogy a fiatalokat építik és beépítik ugye egyre jobban a felnőtt csapatokba, a rendszerekbe, és képzik őket. Szóval ez mindenképp az identitásunk része, és ehhez nagyon sok minden adott. Szóval ezek a dolgok, amik adottak ehhez, szerintem ezek a lehető legjobban fogják elősegíteni ezeknek a játékosoknak a beilleszkedését. Itt inkább szerintem abból a szempontból van egy, nem mondanám kockázatnak, de hogy egy olyan dolog, amire időre van szükség, ugye ez a tapasztalat. Tehát fiatal játékosoknál ez egy olyan dolog, ami nagyon sok, vagy nem nagyon sok, hanem időre van szükség, hogy ez minél jobban hozzászokjanak, és sokkal-sokkal több tapasztalatot tudjanak szerezni, így, hogy újabb szerepkörbe, újabb felelősségbe kényszerülnek bele. És ez az, ami itt az elején biztos, hogy meg fog látszódni, és biztos, hogy lesznek ebből hibák, és erre vannak a tapasztaltabb játékosaink, erre van a stáb, hogy ezeket ki tudják segíteni, és ahogy telik majd a szezon, úgy egyre-egyre több tapasztalatot fognak tudni szerezni, ami pedig az előnyükre fog tudni válni.
2: Hosszantartó súlyos betegség után életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, a Győri Eto korábbi kézilabdázója, a győri Audi Eto utánpótlás edzője és sportmunkatársa. Konkoly Tamás számos NB1-es találkozón szerepelt a Győri Eto csapatában, majd 2012-től a győri Audi Eto utánpótlás edzőjeként, sportszervezőjeként dolgozott 15 esztendőn keresztül. Keze alatt rengeteg tehetséges játékos pallérozódott, akik közül sokan később az élvonalig jutottak. A sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További kellemes rádiózást, jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszonthallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Rózsa István, aki 1969 és 75 között minden évben megnyerte a 400 méteres síkfutást, kivéve 1971-ben. Mi történt 71-ben?
6: A legjobb formában akkor voltam, és a legbiztosabb bajnokságom lett volna, de belepofázott az eső, és úgy látszik, attól egy kicsit visszariadtam. És tulajdonképpen azon az egy eseményen túl későn kaptam magamhoz, mert arról voltam híres, hogy az utolsó 100 méter az enyém. Kicsit elaludtam ennek értelmében. Tehát az azt jelenti, hogy túl nagy laufot hagytam a kivezetet.
5: Erről majd beszéljünk, hogy kell beosztani a 400 méteren az energiákat, mert ez szerintem nagyon fontos, de kezdjük inkább ott, hogy Duna melletti gyerek voltál, és ilyenkor az ember ugye azt feltételezi, hogy vagy kajakos lesz az ember, vagy evezős, de hogy mindenképpen jól úszik, de az atlétika az legalább a negyedik, ötödik helyen jutna az eszembe.
6: Hát ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy valóban közvetlen a Duna mellett nőttem föl, És abba az üdülőbe, a Dunaparti üdülőbe, ahol anyám volt a gondnok, oda jártak az MTK sportolók, ott voltak az edzőtáboraik.
5: Tehát, ezt úgy képzeljük el, hogy Lantos Mihály és Hidegkuti Nándor.
6: Hidegkuti Nándor is ugyanúgy, Sándor Csikar, akkor ott voltak, az elején volt még a Csikar annyira régen, mert ez az 52-53-ról beszélek már.
5: Az igaz lehet, amit mondott annak idején, hogy én az MTK-ban tanultam meg késsel villával lenni?
6: Az lehetséges. Jó sztori volt egyébként, nem tudom, a közismert volt az MTK-nak az akkori talán technikai vezetője, a Blumi bácsi, talán mindenki így ismerte, és akkor egyik reggel kérdezte a Csikartól, akkor még új fiú volt a Csikar az MTK-nál, és na Csikar, hogy aludtál? Hát azt mondja, elég kemény volt ez az ágy, és otthon a Pritchen hogy szoktál aludni? Jót röhögtünk rajta. Annak ellenére jobban voltam a Csikarral is, utána is a Nándival, a Hidegkuti Nándival, Lantos Miskat, ezeket...
5: Lehetett mind... velük beszélgetni? Tehát
6: teljesen természetesen, mintha itt akár itt beszélgetnék.
5: Tehát semmi nagyképűség,
6: semmi az égvel. Hát sőt, annyira, hogy római fürdőben, mikor költözött a Hidegkuti Nándi, anyám szerezte neki azt a házat, nem, megvette nyilván, csak ő lett megbízva avval, hogy valahol Hűvösvölgyben lakott, hogy át szeretne jönni Óbudára, vagy Rómaira, hogy egész pontos legyen. És amit ott ki is néztünk neki, vagy hát anyám nézte ki, azt meg is vette.
5: És akkor végül hogy lett mégis atlétika?
6: Végül is úgy volt atlétika, hogy ide jártak az atléták is. Ide jártak a röplabdások, a kézilabdások, a focisták, a mindenféle sportágbeliek, és ezáltal oda jártak az MTK-nak az elnöksége is, akkor még Dénes Pista volt az ügyvezető elnök, és ugyanígy jártak oda az edzők is. És így az az edző, aki először kiszúrt engem, hogy ez egy vékony cinege gyerek, mit keres itt a vízbe, meg a lapátok között, az evezős között, hogy jöjjön el atlétizálni. Úgyhogy ez Kléri volt, úgy hívták, hogy Kovács Kléri, ő volt az első Európa-bajnok Magyarországon, már az atlétikában.
5: Neki volt bogárhátú Volkswagen?
6: Neki volt egy bogárhátú Volkswagen, nagyon érdekes volt az a bogárhátú Volkswagen, úgy hordott engem ő a Volkswagennel edzésre a Hungária útra, hogy fogni kellett belülről az ajtót, hogy nehogy leessen, mert spárgával volt kikötve. Na most ezt a mai értelemben elmondom, akkor mindenki nevet csak rajta.
5: Aztán megkezdődött ugye az edzések sora, és hogy választ ilyenkor az ember távot? Hogy az edző választja ki, hogy ez a sportoló, ez melyik távra lesz jó, melyik szakákban lesz jó?
6: Ez a kezdet-kezdetén erről még szó se volt, mert akkor én voltam 10 éves, 54-be én akkor vitt le először engem a Kovács Kléri, és akkor volt a Dénes Pista volt a ügyvezető elnök, hol ez vitt le, hol az vitt le, felváltva vittek engem edzésre. És akkor én még nem is versenyeztem nyilván, mert hát még egész kicsi voltam, úgyhogy megjött az 56-os balhé is, hogy úgy mondjam, és utána pedig, mikor visszajöttek, mert a Kléri diszidált, és akkor mikor visszajött, akkor újra lejött és újra keresett engem, ez volt 60-ba, tehát akkor kiesett 58 és 60 közötti időszakom. És 60-ba visszajött, és akkor egy Karádi Péter nevű emberkéhez vitt, aki előttem volt válogatott. Azt mondja, ez egy ifjú titán, foglalkozzon velem, ő is 400-as volt, és gyakorlatilag akkor a sprintre álltam rá tulajdonképpen, és nagy lassan tértem rá a 400 méterre.
5: Na, és akkor most foglalkozzunk ezzel egyrésztről, hogy milyen viszonyok fogadtak. Tehát, ha én jól emlékszem, akkor salakos volt a pálya.
6: Természetesen.
5: Milyen cipők voltak akkor?
6: Hát a cipő egész más jelleg volt, mint amit mai értelemben van. Salakon versenyeztünk, salakon edzettünk. Hát a Hungária itt a pályának a salakja nem csillogott a legszebben az országos viszonylatban sem. Mert voltak azért jobb salakos pályák, de edzeni arra teljesen jó volt. És tulajdonképpen a cipőnk az akkor még négy szög volt, de nem volt ilyen, hogy cserélhető szög, meg ilyesmi, hanem egy ilyen fix szög volt benne, és avval versenyeztünk. De ráadásul a cipő olyan volt, hogy egyik a másikunknak kölcsön adtuk, mert hát annyi volt belőle.
5: Nem volt mindenkinek.
6: Nem jutott mindenkinek. Eleinte nekem se.
5: Mostanság, hogyha egy atlétát megkérdezünk, akkor elkezdi sorolni, hogy van edzője, van erőnléti edzője, van dietetikusa, van pszichológusa, van olyan, aki a dietetikus mellett adott esetben elkészíti neki az ételeket. Ehhez képest nektek a 60-as évek elején?
6: Ilyenről szó se volt. Egy edzőnk volt, meg volt a vezetőedző, akkor, hát azt most nem tudom hirtelen akkor melyik volt, melyik, mert több volt menet közben, míg én ott voltam az MTK-ban, nem egy éven keresztül. És tehát a vezetőedzőt ismertük, mondjuk a szakosztályvezetőt, és a saját edzőnket. De ők, azok nem foglalkoztak így közvetlen velünk, hanem csak közvetlen az edző foglalkozott.
5: És felszerelést azt adott a klub, vagy nektek kellett vásárolni?
6: Adott a klub, de úgy volt, hogy volt a régi MTK pályán fönt volt a szertár a plafonon, és ott volt a szertárosunk, és minden alkalommal ilyen fogasrendszer volt, oda kellett menni, és akkor ott kaptuk meg a szerelésünket, az aznapi szerelésünket. Attól függ, hogy milyen idő volt, az is befolyásolta.
5: No, és akkor nézzük a felkészülési időszakot. Ugye a 400-asoknak nagyon sok jó tulajdonságának kell lennie. Tehát kell, hogy jó legyen a rajt, kell, hogy követni tudja a vonalazást, kell, hogy egyrésztről kibírja a 400 métert, másrésztről 300 vagy 320 méter környéken, még kell, hogy energiája legyen az utolsó 80-100 méterre. Ezt hogy építettétek fel ezt a rendszert?
6: Ez nálunk úgy volt, hogy én először százasként próbálkoztam, távolt is ugrottam, több próbáztam is, de százasként próbálkoztam, és a százon se volt salakon, meg kell, ki kell hangsúlyoznom, 10-5-ön volt salakon is, százon is, és abból indultunk ki, hogy mentünk fölfelé a 400 felé, de az már későbbi idő, az már, ahogy említetted, a 60-as évek vége felé, vagy közepétől készültem már a 400-re, egész másképp kellett edzeni, többet kellett edzeni. Na most ez a versenyen, amit említettél, hogy az elején, hát az elejét úgy kellett kezdeni, mintha százat kezdtél volna. Mert gyakorlatilag nekem olyan első 200-am volt verseny közben, ami jobb volt, mint egyébként a 200 méterem, tehát ilyenem is volt. És nekem az volt a szerencsém, hogy bárkinek a ritmusát, idézőjelben mondom azért, mert azért nem mindenkiét, szinte bárkinek a ritmusát én fel tudtam venni. És abból a ritmusból, mikor odaértünk 300 körül, én azt rá tudtam nyújtani erre a ritmusra. Na most a mai fiatalokat igazán nem értem, ha azt szeretik, hogy a külső pályát szeretik, hát vakon fut végig. Én nem tudtam volna.
5: Te melyik pályát szeretted?
6: Tulajdonképpen a 3-as, 4-est.
5: Mert ugye azok nagyon panaszkodnak, akik az 1-es pályát kapják.
6: Azt még megértem.
5: Mert az borzasztó. Aki pedig a legszélső 8-as, vagy adott esetben van, ahol 9-es pálya
6: is van.
5: Igen,
6: már 10-es is van.
5: Már 10-es is van, igen. Őnekik ugye az az előnyük, hogy ők indulnak optikailag legelőről, de onnantól kezdve, ha mondjuk vezetnek, akkor nagyon sokáig nem látják, hogy mögöttük mi történik. Ráadásul futás közben nem nagyon van idő hátra nézegetni.
6: Nem. Na most én speciál sokszor futottam, mert a válogatottban én voltam a jobbik. Én voltam akkor a külső pályás a magyarok részéről, mert hát te úgyis ott vagy, akkor majd megoldod valahogy. És általában gyengébb versenyző volt, aki a belső pályás volt, mert akkor 2-es éve voltak a válogatottak. És ezáltal én sokszor voltam így külső pályás is, és már kezdtem hozzászokni, hogy hát ott most muszáj elindulnom, mert ha nem kezdem el igazából, tehát annak megfelelően, mintha egy százat kezdtem volna, akkor le fogok maradni a végén nyilván. Na most ezáltal, amikor én belső pályás voltam, akkor mint ahogy az előbb említettem, bárkinek a ritmusát föl tudtam venni, és utána az utolsó százon picit rányújtottam. Nem mindig sikerült, mert versenyeztem én angol gyerekkel, aki Európa bajnok volt, meg egy világcsúcstartóval, akit Fiaskonárónak hívtak, az 800-as volt. 300-nál egy vonalba voltunk még Oszlóba, és hát mondom, most jön az én utolsó százam. Hát nem. Na azért mondom, nem mindenkinek, azért ők egy kicsit még jobbak voltak ilyen tekintetben. Mert elfutni valaki elől szerintem nehezebb. Tehát ha a külső pályás.
5: Mint ráfutni.
6: Mint valaki. Ráfutni. Ráfutni, meg szinte bárkire ráfutottam az ő ritmusával, és akkor ott csak el tudtam lépni. Ez volt az én előnyöm.
5: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, aki sokszoros magyar bajnok, 400 méteres síkfutó. Kik voltak abban az időszakban Magyarországon a legnagyobb ellenfeleid?
6: Hát 400-on megemlítek egy Fügedi Jóskát, egy Zsinka Andrást, egy Fekete Sándort, Kövesdi Istvánt, Patti Istvánt, most csak gyorsan...
5: Külföldön kik voltak azok a sztárok, akikre adott esetben felnéztetek, vagy tudtátok az eredményeit?
6: Hát most említettem az előbb két nevet, ő rájuk mindenféleképp. A lengyeleknél volt egy Badenski nevű, aki szintén volt Európa-bajnok is. A belgáknál volt egy fiatalkorú srác, nálam fiatalabb volt legalábbis, mert valami ifjúsági világbajnokságot nyert. Tehát ezek voltak, akik, én úgy éreztem, hogy előttem vannak általában a versenyek. A többeket, tehát most mindegy, hogy oroszokról, csehekről beszéltem, még a németeknél is volt egy, meg a franciáknál is volt, akikkel viszont hol nyertem, hol, oda-oda visszacsapkodtuk egymást.
5: Milyen időt tudtál 400 méteren futni?
6: Nekem a legjobb időm az 46-6 volt.
5: Most, amikor beszélgetünk...
6: Salakon.
5: Amikor beszélgetünk, akkor, ha jól tudom, 43-03 a világrekord, és Wout van Niekerk tartja. És ami meglepő, az, hogy ezt a világrekordot 2016 augusztusában futotta. Mi lehet az oka annak, hogy 10 éven keresztül úgy, hogy a körülmények egyre jobbak és jobbak, évről évre javulnak, a cipők jobbak, a felkészülés lehetőségei, azok az italok, ételek, mindenféle dolgok, amiket megisznak, megesznek, hogy ilyen sokáig fent tud maradni egy világrekord, ráadásul pont egy ilyen számban, mint a 400 sík?
6: Én azt sem, nem tudom, hogy mit esznek, mit isznak. Nem is akarom tudni, mert...
5: Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk.
6: Lehet, hogy jobb is, igen. Az is lehetséges. Nekem csak azt tűnik fel sokszor, most mindegy, hogy milyen versenyzőkről beszélek, világmenőkről beszélek. Lefutja mondjuk a 400-at, vagy mondjuk ne adj Isten a 800-at, mert én ezt a két főszámot tartom annak, ami legnagyobb megterhelés, úgy érzem én. És még le se futotta a számot, a riporter odaszalad az óra alá, odatartja a mikrofont, és simán beszél. Még csak nem is liheg igazából. Én meg úgy el tudtam fáradni egy ilyen 400-tól, hogy még másnap is karikákat láttam. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Valami más trükk van most már a dologban nyilván, más módszerek vannak, más technológia van, meg amit hát csak ilyesmire tudok gondolni. Mert az ember teljesítő képességének gondolom valahol csak lesz határa, vagy van.
5: Tehát nyilván 10 másodperc alatt nem lehet lefutni a 400-at, tehát na, nem lesz sose így. Az a világrekord.
6: Azért mondom, ilyet biztos.
5: Van most is kiváló atlétánk, 400-as futó, Molnár Attilának hívják, már nem Magyarországon készül, őben nem itt látsz. Nem olyan régen döntötte meg, a beszélgetésünkhöz képest nem olyan régen döntötte meg az országos csúcsot. Mit látsz benne?
6: Hát... 43-as időt nem tudok elképzelni. Tehát 43-mal kezdődő időt nem. A 44 elejéig még el tudom képzelni. Egész jól verseny, ez a fiú jól is mozog.
5: Amin feltűnt nekem, hogy nem hitte el magát. Tehát nem lett egy ilyen fellengzős, nagyképű valaki, aki azt hiszi, hogy jövő a világ, hanem mindig az interjú alapján úgy érzékelem, hogy reálisan látja részben a saját képességeit, részben a helyét a világban, a versenysportban.
6: Igen, mert hát nem jellemző azért, hogy Magyarországon olyan emberek, nem jellemző, hogy Magyarországon olyan emberek születnek, akik egyből a világ élvonalához keveredjenek. Azért elég keményen meg kell dolgozni. Na most nem akarom mondani, hogy Kenyába vagy Amerikába, ott azért nekem úgy tűnik, hogy azért azok könnyebben megszerzik, mert hogyha a bokorból, csak most ezt szoktuk mondani, idézőjelben, a bokorból kijön a bozott lakó, az is már tud 46-ot. Vagy 100-on tud már 10 körül. És abból már könnyebb azt a gyémántot csiszolgatni, mint a sima flasztert. És akkor az edzők már ki tudják hozni jobban.
5: Abba hagytad az atlétikát, de én feltételezem, hogy közben is dolgozni kellett valamit, mert nem hinném, hogy olyan nagyon komoly ösztöndíjad vagy fizetésed lett volna atlétaként, hogy abból meg tudtál volna élni. Hogy zajlott ez a folyamat?
6: Nekem semmiféle fizetésem nem volt atlétikámba. Annyi volt a még kalória pénz sem. Annyi volt, hogy heti jegyet kaptam, hogy minden nap el tudjak menni edzésre. Na most annyi kedvezményem volt munkahelyileg, mert én gépész vagyok, és eleinte a textilfestőbe, akkor utána a Goldbergerbe, ott voltam TMK főnök. A TMK, a Goldbergerbe már TMK főnök, a textilbe még nem.
5: Azt mondjuk el, hogy a TMK a tervszerű megelőző karbantartás rövidítése.
6: Pontosan erről van szó. Ott voltam mindig másodhegedűs persze csak, mert hát mikor én edzőtáborban voltam, vagy valami volt, akkor ezt mindezt nem tehettem volna meg. De általában több emberrel dolgoztam, többnyire ilyen százas létszámaim voltak, tehát akiket irányítgatnom kellett valamilyen szinten. A pénzről megmondom, hát arról ne is nagyon beszéljünk, mert a forintot így nem nagyon kaptunk, én legalábbis nem. Voltak egyesületek, ahol lakást adtak már akkor, most nem akarom mondani melyik egyesületben, volt, ahol már pénzt is kaptak, aztán egy idő után elkezdődött az, hogy már csak pénzt kapnak, és azért versenyeznek.
5: Ezt azért kérdeztem ezt a munka melletti dolgot, mert hogy egyszer csak feltűntél a versenybírói tanfolyamon. Mi indított el azon az úton, hogy hát nem is azt mondom, hogy átállsz a másik oldalra, de hogy ugye maradsz az atlétikánál, de egy másik fajta munkát végzel.
6: Hát én 77-ben fejeztem be a versenyzői pályafutásomat, és akkor kaptam az MTK-tól azt az ajánlatot, hogy megüresedett egy létesítményvezetői állás az MTK-nak a akkori Csömöri úti pályáján. És én azt elvállaltam, bevállaltam azt, hogy itt föladom a Goldbergert, átnyergelek arra a részre. Na most, mikor oda átnyergeltem, akkor felvetődött az, hogy hát azok, akik atlétikával foglalkoznak majd minden pályán vagy sporttelepen, azoknak valahol levizsgáznak, és elmennek versenybíráskodni. Na most így aztán teljes hangerővel neki levizsgáztam természetesen, és utána elmentem versenyekre. Eleinte csak szerhitelesítésekkel foglalkoztam, de aztán utána már kezdtem mindennel, azt menet közben rám testálták a szövetség, a technikai vezetőséget is, tehát a technikai elnök helyettesi posztokat, és azokat csináltam aztán a végtelenségig, a mai napig is, mert hát még a mai napig is, mind ahogy látszik is, hogy...
5: Igen, azt mondjuk el, hogy most a hétvégén is bíráskodtál a Honvéd pályán, és több napon keresztül a tűzonapon kellett állni, és egy picit megszédülve elestél, és beütötted az arcodat.
6: Így van, pontosan így van, és itt is, mint technikai vezető voltam, ez is egy világversenynek számító valami esemény volt.
5: Ez a katolikus...
6: Katolikus iskolák világbajnokság. Ez volt a hivatalos titulusa. Mi részünkről, vagy én részemről annyira nem tűnt bonyolultnak, de a meleg az bonyolulttá tette.
5: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, korábbi sokszoros magyar bajnok, síkfutó, versenybíró. Az, hogy te gépészként végeztél, az volt a szakmád, az mekkora segítséget adott a verseny, az atlétikai versenybírói munkádhoz, mert hát ott is vannak dolgok, amiket össze kell dugni, be kell kapcsolni, és ahogy én emlékszem azokra a versenyekre, amin én is ott voltam, és te bíráskodtál, mindig a Rózsa Pistát hívják, hogy szóljam a Pistának, hogy valamit csináljon ezzel, mert nem megy az eredményjelző, vagy nem tudom, valami nem működik.
6: Igen, hát ez tényleg így van, mert én azt mondom, hogy az, aki a technikai vezetője egy akármelyik versenynek, még kis versenyeknek is, nagy versenynek is, mert számtalan világversenyt is szerveztem, most már 28 körül vagyok, vagy lehet, hogy már 30 is, ha összeszámolnám, általában én voltam a technikai vezetője. Na most ez azt jelenti, hogy a technikailag a sportszerekhez kell érteni, tehát ahhoz, hogy a Schublert, nem tudom, tolómérőt, akkor magyarul mondom, is értse valaki, nem a digitálist, mert ma már inkább csak a digitálisokat használják, a normális mechanikai műszert is ugyanúgy tudjam használni, és ehhez kellett nekem a gépészeti tudás is, ehhez most más is tudja nyilván, mert számtalan embert megtanítottam erre, atléta vonalon is, meg más vonalakon is, hogy ezt hogy kell kezelni, meg hol kell nézni egyáltalán, mert nem tudja megnézni, hát körülbelül ennyi, hát persze, körülbelül, és itt amikor én hitelesítettem a pályák, az is volt persze,
5: szereket.
6: A szereket, amikor hitelesítettem a szereket, akkor ott milliméternek kellett stimmelni, és nem lehet az, hogy hát körülbelül ennyi.
5: Azért azt mondjuk el, hogy pontosan mi a hitelesítés, tehát hogy ugye a súlylökésben, a kalapácsvetésben, a gerelyhajításban vannak olyan eszközök, amiket részben a sportolók maguk hozhatnak, magukkal részben pedig a versenyhelyszínen kapják meg, és ezeknek bizonyos szabályoknak meg kell felelni.
6: Így van, megvannak a paraméterei a izéknek, egy súlygolyónak, egy gerejnek, egy kalapácsnak, már idéző, a versenykalapácsról beszélek, vagy akár a diszkosznak, megvannak mindenféle méretei. Na most ezeknek a méreteknek stimmelni kell. És ezeket, arról nem beszél, hogy a súlyának is stimmelni kell. Na most itt van ugyan egy ilyen tolerancia, de méretbeli tolerancia van. Megvan a minimális, meg megvan a maximális.
5: Tehát van egy tűrés határ.
6: Van, mondjuk így, hogy van egy tűrés határ. És ezeknek pontosan stimmelni kell, és hogyha ez nem stimmel, akkor sajnos fogtam és kidobtam, akármilyen nagy versenyző volt.
5: És amikor már nem hitelesítő voltál, hanem versenybíró, akkor hát mivel kezdted?
6: Ez is versenybírói tanf.
5: Értem,
6: is.
5: Csak hogy végig ott ül a verseny előtt egy helyszínen.
6: Az igen.
5: A versenybíró is, csak mondjuk a magasugrás helyszínén, a gerelyhajítás helyszínén.
6: Igen, ezek a helyszínen maradnak.
5: Igen. Akkor mivel kezdted?
6: Ebből a szerhitelesítéssel kezdtem. Ez volt eleinte a foglalkozásom a versenybírói munkakörbe. Ez azt jelenti, hogy tényleg egy helybe kellett lennem, és állandóan ott kellett lenni. Itt nincs mese. De mikor átnyergeltem a technikai vezetőségre, ott mindenhez kellett érteni egy kicsit, a pályától kezdve, tehát a pálya méreteiket is kellett értenem, túl azon, hogy ezeket a szereket, diszkosz, kalapács, stb. Mindeniknek, azoknak is kellett tudnom a méreteit, és a pályán az összes mindenféle, most nem akarom mondani, hogy hány jel van, egy ezer fölötti jel van egy atlétikai pályán, amit mindegyiket tudni kell. A mai napig is számtalanon jönnek hozzám, hogy ez hogy van, ez milyen jel, ez két kanyaros, vagy egy kanyaros, vagy három kanyaros, mai napig is hívnak telefonon, azért is kikapcsoltam most a telefont, nehogy keressenek közbe.
5: Ha már a kalapácsvetés szóba került, régebben, amikor egy versenyen megkezdődött a kalapácsvetés, akkor hát mennyit, egy percet kellett várni körülbelül az eredményre. Most, hogyha mondjuk a Gyula István Memoriált hozom fel példának, nagyjából a kalapács földet érésétől számított 15 másodpercen belül megvan az eredmény. Iszonyat mennyiségű az a fejlődés, amit elkönyvelhetünk ebben is. Ezt hogy lehet követni?
6: Ez úgy jön ki, hogy eleinte, tehát a régebbi időről, akkor mérőszallaggal meg kellett mérni. Na most a mérőszallagot ledobták, a kalapácsot megnézték, hogy szabályos, több szabálya van neki. Most nem csak az, hogy...
5: Szektoron belül például.
6: Igen, ilyenre is gondoltam, meg hogy aki bent van, közvetlen a kör mellett, hogy az látja, hogy szabályosan dobta, nem lépett ki, ráért hoz, ideért, odaért, amodaért. Na most akkor még utána elő kellett venni a mérőszallagot is, és még meg is kellett mérni. Azt még le is olvasták, ez ma már több mint egy perc.
5: Oda kiabálták annak, aki tekerte a táblát, és akkor kiírta, hogy és 74 méter 20 centi.
6: Pontosan így történt. Ma már lerakja a prizmát az emberke, aki kint van, ahova ledobták a kalapácsot, és bentről a műszerrel, kukucskának hívjuk mi, műszerrel egy pillanat alatt megmondja.
5: Volt egy amerikai, hát nem is tudom, hogy hívják ezt a versenyt, talán ilyen kvalifikációs verseny, ahol rögzítették videón, hogy a gerelyhajító eldobta a gerejt, és a bíró, aki ott volt a pályán, és látta, hogy befúródott a földbe, megkérdezte a sportolót, hogy mennyi legyen. Vannak ilyen vicces történeteid?
6: Ilyen viccet én is elsütöttem már nem egyszer, és persze utolsó dobásoknál, amikor már mindent tudok, én már tudom a méretet is itt, mert ha a mérőszallaggal mérek, akkor fogom a szallagot, el nem engedem, amíg nem rögzítik papíron mindenfelé irányba, addig nem engedem el. És ilyenkor megkérdezem, na minek örülnél, mennyi legyen? Ilyen viccek szoktak lenni.
5: Milyen világversenyeken vettél részt, akár itthon, akár külföldön?
6: Hát én tulajdonképpen, most ha jól számolok, akkor 28 világeseménynek voltam a technikai vezetője. Ez nem olimpia nincs benne, de Európa bajnokság sok, és elég sok világbajnokság is. Most annyit tudni kell, hogy én nem csak atlétikába foglalkoztam, hanem a gyors korcsolyába is, ebben van két világbajnokság, ami korcsolyába történt. A többinél mint technikai vezető volt.
5: Milyen a kapcsolatod a sportolókkal? Mert gyakran látom, hogy beszélgetsz akár súlylökőkkel, akár futókkal, akár gerelyhajítókkal.
6: Én úgy érzem, hogy nekem elég tűrhető, vagy inkább úgy mondanám, hogy jó a kapcsolatom a versenyzőkkel, és mindig van mindenkinek valamilyen külön elképzelése, külön hasfájása, most a pálya ilyen legyen. Jobb lenne, hogyha egy kicsit szárazabb lenne az a dobókör, vagy még le kéne söpörni még valamit, mert ez a gramulátum, ami a rekordtánon van, ezt ahogy cipővel beviszik, azért tesszük oda azt a lábtörlőt, vagy egy rongyot, hogy le tudja törölni, ha vizes, akkor meg pláne. És ezeket mind meg kell velük beszélni. Ha futóról beszélek, ott inkább a gátfutásnál szokott lenni, most a Baj Balázsra gondolok elsősorban, mindig jött, hogy hajtsam le neki a más következő gátat, mert a második, harmadik vagy a negyedik gátat leszoktuk hajtani,
5: ez bemelegítéskor,
6: hogy melegítésnél tudja használni. És ezért van az, hogy mikor fölrakjuk a gátsort nekik, akkor az első gátakat kezdjük, és onnan akkor ők már tudnak melegíteni, hogy a tizedik gátsorral mikor kerül arra sor, arra mindig ráérünk általában. És innen van a kapcsolatom általában ezekkel a gyerekekkel, fiatalokkal természetesen.
5: Elmúltál 82, hogyha ezt így ki lehet mondani egy rádió műsorban, és tegnap még bíráskodtál. Mit gondolsz, hogy meddig tudod még ezt csinálni? Mert azt látom, hogy kedved van hozzá.
6: Ezt még nem gondoltam végig, hogy meddig tudom csinálni. Sokszor egyre nehezebbre esik, főleg az ilyen melegbe. Egyre nehezebben esik, de nem szeretnék leülni se. Tehát nem szeretném azt, hogy na most itt befejeztem, mert nem.
5: Az a demencia első jele lenne,
6: nem? Igen, pontosan, mert hogyha én azt mondom, hogy most leültem, akkor nehezebben kelek föl. Biztos vagyok benne, sokkal nehezebben, annak azért is szervezem, a mai napig is szervezek mindenféle atlétikai jellegű versenyt. Most már nem világversenyt nyilván, mert ott is tulajdonképpen azt mondták, tanácsadói posztom legyen, jó legyen, de hát ez csak ilyen kitalált valami, de hogy meddig csinálom, nem tudom.
5: Rózsa István, köszönjük szépen.
6: Én is köszöntem.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és úszással foglalkozunk a következő egy órában, hiszen szeptember 3-a és 6-a között rendezték meg a junior nyílt vízi világbajnokságot Argentínában, Santa Fe-ben, amelyen 39 ország, 273 versenyző indult, szóval nagyszabású versenyről beszélhetünk. 7 magyar érem született, ebből Kárpáti Máté 2 arany és 1 bronzérmet szerzett, amelyhez szívből gratulálunk, nagy szeretettel köszöntjük Mátét a stúdióban, és itt van vele az edzője, Magyarovics Zoltán is. Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
2: Hát átbeszélünk mindent, lesz időnk bőven, de szerintem a világbajnokság előtt vissza kell ugranunk talán a sukorói Európa bajnokságra, hiszen az, talán kimondhatom én, de majd elmondod Máté te is, hogy a vártnál talán rosszabbul sikerült, és biztos, hogy volt bennetek egy bizonyítási vágy és egy extra motiváció erre a világbajnokságra. Szóval kicsit így még a sukorói EB-ről mesélj egy kicsit.
4: Így van, teljes mértékben igen. A vártnál rosszabbul sikerült, negyedik lettem, és épp, hogy lemaradtam a dobogóról, meg az első helyről is.
2: 10 kilométerről beszélünk, ugye?
4: 10 kilométerről, igen. És hát úgymond csalódásként ért, nyilván ez egy nagyon szép eredmény, és már az is szép volt, hogy válogatott tudtam lenni, és kijutottam, de nyilván maximalistaként az első helyre, illetve a dobogóra törekszik az ember ilyenkor, és az volt a cél most is. Ezért kicsit csalódott voltam, de abszolút egy ilyen plusz motivációs csomag volt a VB-re, hogy végre meg tudjam mutatni, hogy igenis ott tudok lenni a legjobbak között.
2: Zoli, neked milyen feladataid voltak ezzel, mint edző, mennyire kellett Mátét felhúznod a földről?
5: Hát nyilván, mint az edzője, azért én is bíztattam, meg vigasztaltam az Európa-bajnokság után, ami valóban, hát érmet szerettünk volna a hazai közönség előtt, nagyon kicsi múlt, mert egy ilyen 4 fős kisboly ment el a mezőnytől, és 1,7 másodperc döntött az Európa-bajnoki cím és a negyedik hely között, tehát ott azért nagyon együtt voltak. De a másik két verseny számában, tehát a knockoutban, ahol bronzéremre jött be, ott is tényleg nagyon pici különbségek döntöttek, tehát talán csak érdekesség, hogy az a versenyző lett a második 700-addal ebben a versenyszámban, aki utána a medencés Európa-bajnokságon világcsúcsot úszott, felnőtt világcsúcsot. Tehát azért ott láttuk, hogy azért nem sikerült rosszul a felkészülés, illetve hát a váltóban is az oroszokat egy ilyen 15-16 másodperces hátrányból fel tudta hozni, és be tudta hozni a magyar csapatot a bronzéremre, tehát ezek azért pozitívumok voltak, és olyan pozitív megerősítéseket adtak, hogy azért jó felkészülést csináltunk. De hát láttam rajta utána, amikor elmentünk a balatoni edzőtáborba, ahogy tényleg nagyon fókuszál erre a következő másfél hónapra, és igazság szerint mind a ketten nagyon motiváltunk voltunk ez ügyben, és nagyon koncentráltak, hogy ez jól sikerüljön, és nagyon örültünk neki, hogy mindenki jött. Tehát taktikailag is, erőnlétben is úgy bírta, hogy azt szerettük volna, és ahogy terveztük.
6: A Magyarovics tanítványok nem arról híresek, hogy csapkodnak, verik magukat a földhöz, kiabálnak. Ha valami nem sikerült, te se arról vagy híres. De én még sukoró kapcsán azért engem érdekelne, hogy amikor ilyen kevésen múlik, akkor azt hogy vezetitek le? Nyilván nem egymásra kiabáltok, de hogy érzelmileg ez hogy jön ki belőlete?
4: Hát én próbálok azért nem sokat agyalni rajta, úgymond nyilván negatív érzések vannak bennem az elején, de utána mindig biztatom magamat is, meg hiszek Zolibában is, hogy az a munka, amit mi megcsinálunk, az annak lesz gyümölcse, és mindig van egyébként, mert tényleg nagyon szép eredményeket érünk el. De ez a sukorói EB tényleg a 10 kilométeren a dobogó meg az első hely lett volna a cél, de mentálisan azért ott szoktunk maradni, és a következő versenyre kell ilyenkor figyelni, és nem azon, hogy a múlt miért volt olyan rossz. Nyilván a taktikai hibákból, meg tehát a verseny hibáiból tanulni kell, de nem azon agyalni, hogy most ez rossz lett, hanem hogy a következő jó lesz.
6: És te?
5: Hát ugyanezt gondolom, tehát...
6: De te sosem akadsz ki, fakadsz ki?
5: Én nem.
6: Igen, de úgyis mondjam, nem?
5: Nem, hát volt olyan tanítványom, aki megkérdezte, hogy Zoli, amikor rosszul úszok, akkor engem nem csesz le, és én mindig elmondom, hogy nem, mert alapvetően az, hogy rosszul sikerült esetleg, vagy nem úgy sikerült, az már eleve egy büntetés annak a sportolónak. Arra még én ráraknék egy lapáttal, akkor az nem biztos, hogy előre vinne minket. Hát itt ebben az esetben is az volt, hogy megnéztük, hogy mi az, amit jól csinált a versenyen Sukoron, és mi az, amit rosszul. Tehát amit jól csinált, hogy taktikailag jól építette fel a versenyét. Tehát korábbi években azért volt olyan, hogy bizonyos részeit a versenynek túltolta, vagy erősebben úszta, és ezért nem maradt erő esetleg a végére. Itt most nagyon jól betartotta a taktikai dolgokat, tehát szépen utazott a vezetőknek a lábán, nagyon jól frissített, tehát ez jó volt. Talán ami egy kicsit hiba volt, meg azt így menet közben is próbáltuk korrigálni, hogy kicsit sokat emelgette a fejét, illetve hogy az egyik oldalra kicsit rövidebbek voltak a tempói, ugye arra az oldalra, amerre nem vesz levegőt, de hát ezeket a következő hetekben kijavítottuk. Tehát a nyíltvízi úszásoknál ő erre különösen figyelt, hogy ne emelgesse annyira a fejét, illetve olyan technikai javító gyakorlatokat végeztünk folyamatosan, amikkel meg tudjuk nyújtani az ő tempóját, és ezáltal gazdaságosabbá tesszük az ő versenyzését, és hogy jobban bírja a hajrát, és ez így is lett.
7: És mi jellemző egyébként, Máté, a stílusodra? Hát, ha most a felnőtteknél nézzük mondjuk Betlehem Dávidot, vagy éppen Rasovszky Kristófot. Rasovszkyról tudjuk talán azt inkább, hogy ő szeret elúszni a mezőny előtt. Most meg Zoli, mintha azt említette volna, hogy inkább a lábvizen szeretsz úszni, akkor inkább itt a mezőnyből szeretsz, aztán majd a végén kirobbanva tényleg robbantani egy nagyot?
4: Hát igen, ugye a Ucsó pár évben ez volt a taktikám, ami... Hogy előre török, és akkor úgy próbálom megnyerni a versenyt, hogy elúszok a többiektől. Hát ez tavaly az EB-n nem vált be. Végig elől mentem viszonylag az utolsó pár száz méterig, és utána meg lehajráztak. Hát most más a taktika, inkább az, hogy energiatakarékosan beállok a első-második mögé például, és akkor próbálok a fordulóknál nagyon jó helyeket elérni, és akkor a végén az utolsó egy-másfél körön így egy hosszabb hajrát indítani, és a végén megnyerni, és most ez nagyon jól bejött.
2: Ugye Gyurta Gegével itt sokszor beszélgetünk a nyílt vízi úszásnak az extremitásáról, tehát hogy minden körülményhez alkalmazkodnotok kell, és akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy amíg Sukoron nyári 30 fokos melegben, meleg vízben, nem tudom hány fokos volt ott a víz, kellett versenyezni, addig Argentínában 16-17 fokos víz várt a versenyzőkre, ugye a neoprén ruhát fel kellett venni, ahogy olvastam, sok embernek ez volt az első ilyen típusú úszása, szóval ez mennyire változtatta meg például a VB-re való felkészülést?
5: Hát annyiban talán korrigálnék, hogy bár a levegő meleg volt Sukoron is, de a víz azért nem volt az, tehát azért ez ilyen 21 fokos víz várt minket, mert éjszakánként azért hűvös volt, meg az pont egy ilyen hűvösebb időszak volt.
7: Bocsát, melyik az, vagy hány fok különbség számít, vagy hol van az, amikor azt mondjátok, hogy ez már meleg víz, és nyilván a 16-17 fokos az, én is vízilabdáztam, tudom, hogy az mennyire hideg, de mondjuk mitől számít, 23-24-től mondjátok, hogy ez már kellemes, ez már meleg?
4: Hát ugye a medence az ilyen 26-27 fokos, igen, és igen. Akkor hát azért a nyílt vízen azért ez a 21 uh-huh. és 3 fok körüli, ez még úgy elmegy, uh-huh. tehát az, de a 20 és az alatt ott már nagyon sokat számítanak még ezek a fél fokok is, mert tényleg érzi az ember, hogy beugrik és ég a bőre például, vagy tehát ott már nagyon sokat számít.
6: Tippeljetek, hogy melyiket szereti jobban a Máté?
7: A hideget.
4: Így van.
6: Igen.
5: Igen, hát tehát a hideget azt jobban szereti, meg jobban is tűri, mert meleg vízben azért nem olyan jó úszni. És hát ugye a kérdés arra irányult, hogy készültünk fel erre. Ugye a szövetség mindenkinek biztosított neoprén ruhákat, és már a balatoni edzőtábornál voltak olyan nyíltvizes úszásaink, mert heti két nyíltvizes edzés volt, amikor felvették ezt a ruhát, és ebbe gyakoroltak, mert ugye ezt meg kell szokni, hogy válba egy kicsit esetleg szűkebb, vagy hogy kell felhúzni, hogy az jól álljon és ne zavarjon edzés meg versenyzés közben. Úgyhogy erre így készültek alapvetően a többi része, hogy hogy hideg a levegő, vagy ezekre a különböző természeti elemekre, ezekre sok-sok versenyzéssel lehet felkészülni. Tehát nem csak a neoprénes, ugye az a neoprénes úszás akkor van, hogyha 18 fok alatt van a hőfok, akkor mindenképpen kell. Hogyha ilyen korosztályos versenyeknél, mint amilyen ez is 18 és 20 fok között engedélyezett. Tehát itt is volt olyan, hogy 18-2 volt, de engedélyezték, hogy mindenki ebben úszton, hogy az egészségüket védjék. Úgyhogy így tudtunk készülni, és én azt gondolom, hogy sokat kell versenyezni, hideg vízbe, langyos vízbe, neoprénbe, nem neoprénbe, és ezzel lehet a legtöbbet fejlődni, és ebben az évben, hál' Istennek ez is jól működött, hogy biztosítottak neki versenyeket ősszel, amik korábban nem voltak. Tehát felnőtt mezőnyökbe versenyzett, először el tudott velük menni 6-7 kilométerig, utána el tudott menni 8-8,5 kilométerig, és hát szépen épülünk fel, reméljük előbb-utóbb a 10 kilométert is végig fogja tudni velük úszni.
2: Máté, és neked ez a neoprén ruha, ez hogy jött be, hogy Zoli említi, ez, hogy az edzéseken tudtál hozzá alkalmazkodni, ez már akkor a versenyen egy ilyen automatizmus volt?
7: Igen, amit Gege is említ, bocsánat, Gege is mindig azt mondja, hogy mennyire rossz és mennyire vág az a bizonyos neoprén ruha.
6: Igen, de azt mondja, hogy imán, bocsánat, mindenki így hívja őt, hogy a maiak már egy picit puhábbak, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó-e. Nem
7: ezen
6: annyira.
7: Ezen a szolidan leöregeztük Gege.
6: Nem, igen. De ugye ő azért egy régebb, azt te is megerősítetted, hogy régen felvenni is nagyon nehéz volt.
5: Hát abszolút megerősítem, de hát ez nem csak a neoprén ruhákra igaz, hanem a sima karbondresszekre is igaz. Tehát,
6: hogy puhultak?
5: Abszolút, hát 2008 vagy 2009-ben, amikor voltak ezek a szinte páncél volt, ilyen cérnakesztyűbe kellett felrángatni egy óra alatt, és végére ilyen mindenki beszakadt véres körömmel állt oda a rajthoz. Ehhez képest a maiakat percek alatt fel lehet venni, és sokkal kényelmesebbek, úgyhogy megtartják a jó tulajdonságokat, tehát összetartja a testet, csúszik, és minden jót.
4: Igen, hát mondhatjuk, hogy automatizmus volt. A szövetségi kapitány Gábor Bá is úgymond megtanította, hogy kell az ilyen ruhákat felvenni, tehát hogy már régebben voltak rajtam neoprén ruhák, és láttam, hogy miért mondja mindenki, hogy mennyire nem szeretik, és most ezek az új taktikák úgymond, hogy például a karon fel kell húzni egy 5-10 centit minimum, hogy a válnál itt legyen elegendő hely, hogy tudjon mozogni a vállúszás közben, ezek nagyon sokat segítettek. Úgyhogy nekem nem volt probléma a neoprénnel, és
6: azt mondtátok, hogy jól sikerült a felkészülés a VB-re, balatoni edzőtábor, hideg víz, neoprén ruha, de most némi picit viccesen, de mégsem viccesen kérdezem, hogy valami küzdősportot is tanulsz? Vagy te milyen típus vagy a vízben, hogy elszaladsz a verekedéstől, vagy ha ütnek, akkor megvéded magad?
4: Hát alapvetően nem szeretek verekedni, az energiát nagyon viszi, illetve szerintem sem értelme, de azért, hogyha elkezdenek engem ütlegelni, vagy hátráltatni, akkor azért nem félek én is odaütni párat.
5: Ja, hát megvannak erre a technikák, hogy kell azt úgy
6: könyökből
5: csinálni.
6: Könyökkel vissza, vagy hogy?
5: Hát így könyökkel egy kicsit úgy a víz alatt oda lehet tartani. Tehát az a lényeg, hogy a víz fölött a bírók ne lássanak olyan dolgokat, ami miatt sárga lap vagy kizárás van.
2: De most laikusként mondom, és ne bántódj meg, Máté, hogy nem vagy olyan nagyon kigyúrt, mint mondjuk, nem tudom, Gegének még mindig akkora bicepszei vannak, hogy elámulunk.
6: Inkább Betlehem Dávid típus.
2: Igen. És azt jól tudom, hogy te 17 éves vagy, és ezen a VB-n 18-19 évesekkel kellett. Hát gyakorlatilag, ahogy Erika mondja, nem csak úsznod, hanem verekedned, és hát ez őrült hátrány, nem? Ennyi idősen.
6: A korban azért ott az egy év is sokat számít.
5: Hát úgy 17,
4: hát
5: hogy...
4: Hát igen, novemberben 18 leszek, tehát jó, a 18. életében, igen. De hát igen, hát nem vagyok a legkigyúrtabb, meg azért magas vagyok, vékony, úgyhogy azért ez a verekedés nem az én világom, úgyhogy most is például, nem tudom, látták-e a videót a váltóról, hogy egymás mellett úsztunk a utolsó egyenesen, azért ott se az volt a fő célom, hogy verekedni leálljak az olaszszal, mert azért tudjuk, ők azért egy elég verekedő ország, meg őket tanítják is erre, hanem próbáltam kicsit távolabb úszni, hogy ne zavarjuk egymást, és tényleg az úszás tudás jöjjön ki. Úgyhogy, de ha tényleg ilyen bolyba vagyunk, és be vagyok zárva, akkor próbálok úgy húzni, hogy például a bordájukat megüssem, hogy ne legyen azért az, hogy csak engem átráltatnak ilyenkor.
2: Igen, ez milyen jól néz ki.
7: Nem maradj adósa senkinek.
6: Mert akkor azt kijelenthetjük megint picit pikérten, hogy úszni jól tud, Máté?
5: Úszni elég jól tud, igen. Hát ugye ő hát nyilván ugyanúgy, ahogy a legtöbb nyílt vízi úszó, azért medencében is jó, illetve hát nem feltétlenül, nyilván a gyors úszás a legnagyobb erőssége, de hát azért ő 400 vegyesen korosztályos
6: bajnok.
5: Nem,
6: meglepő.
5: Igen, meglepő módon, igen, meg a hát felnőtt OB-n is azért ott harcolt az érmekért. Tehát azért amellett, hogy ő neki a hosszú távú gyors a fő profilja, emellett azért sok oldalúan képzett, tehát azért a többi úszás nem be is megállja

0: ez úgy néz ki, hogy bevált, tehát, hogy én azért sokat beszélgettem Szokolai Lacival már korábban is, de idén is ő azt mondta...
1: Tegyük hozzá, ő a Veszprémiek vezetőedzője, aki Betlehem Dávidot is felkészítette.
0: Igen, ő azt mondta nekem, hogy a Kristoffal meg a Betlehem Dáviddal ők heti 4-szer úsznak 10 kilométer fölött, és a többi edzés az pedig ilyen 8-9 ezer körül van, és akkor januárban elkezdtünk egy olyan programot, mert korábban nem úsztunk ilyen kilométereket, hogy először heti 2-szer mentünk fel 10 kilométer fölé, és itt az utolsó 2-3 hónapban pedig minden reggel leúszta a 10 kilométert méterbe, meg itt az utolsó 2-3 hónapban azért sokkal gyorsúszás specifikusabb lett az egész, tehát az év többi részében azért sok vegyes úszás van, ami ugyanúgy segíti a nyíltvízi úszást is, mert attól is fejlődnek. Egyszerűen nem szeretnénk, hogy nagyon egyoldalú legyen. Mert volt olyan időszak, például a felnőtt OB környékén, amikor szintén ráálltunk ezekre a gyorsúszásokra, és egy kicsit már elfáradtak a gyorsúszó izmai, és akkor mondtam a Máténak, hogy jó, most akkor egy picit visszatérünk a régi vegyes úszás központú edzéshez, és akkor utána már jobban várta talán ő is, hogy megint gyorsan úszhassunk, mint amikor belefásul valaki.
2: Megint egy picit a körülményekre kérdeznék rá, hogy hogyan tudtok arra felkészülni, hogy Argentínában, nem tudom itt Santa Fe-ben milyen hullámok voltak, milyen víz körülmény, tehát oké, értem, sukorom volt az EB, Balatonon próbáltatok edzeni, de hogy arra speciális körülményre hogy lehet készülni?
0: Hát abból a szempontból nem volt speciális, hogy édes víz, tehát alapvetően mi édes vízben úszunk. Az pedig, hogy ilyen hideg vízbe kell úszni neoprénba, még ilyen 3-4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor mi jellemzően Hódmezővásárhelyre jártunk edzőtáborozni, és a nyílt vízesekkel minden reggel 6-ra elvittem a Matyérre, és ott neoprénba úsztunk, mert azért május elején azért ott voltak hideg vizek, tehát mondhatom, hogy ő már kiskorában úszott ilyen hideg vizekben. Megkérdeztem annak idén a Gellért Gábortól, hogy mikortól lehet bemenni a nyílt vízbe, azt mondta, hogy májustól neoprénba be lehet, úgyhogy én májusban beültem a kis buszba, elvittem őket Szegedre, a Matyérre, ott leúszottam velük a 2 óra nyílt vizet, utána visszavittem őket, és utána leedzettem a csapat másik részét.
1: Tíztől délig. Ezt így figyeled, Márk?
3: Ezek a szép emlékek között vannak, Máté, az arcodról nem tudom felfedezni.
4: Abszolút szép emlékek.
1: De inkább csak az utazás. Szóval, hogy sosem lázadnak? Mármint, hogy tudom, hogy ez a céljuk, meg közös a cél, meg azért választották, mert van hozzá tehetségük, meg bírják, de hogy így ránézés, ahogy a Szilvi is mondta, nem úgy tűnik, mint aki visszaszólsz az edzőtnek, ugyanakkor meg ember is vagy, sosem elég?
4: Nem, egyáltalán, hát én bízom Zolibában mindig, amit...
1: Azt értem, amit, de néha elfáradsz annyira, hogy nem bírod csinálni, hát nem?
4: Persze, de hát azért nekem is van célom, és tudom, hogy miért dolgozok, de Zolibában is bízom, hogy amit meg kell csinálnunk, meg amit ő úgy gondol, hogy meg kell csinálnunk, az jó, és az egy jó útra vezet.
2: Azt szokták mondani a sportolók, hogy amikor ugye egy döntőbe bejut valaki, általában az már azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit edz, és a pillanatnyi forma, mentális képességek döntenek. Dolgoztál az EB előtt, ott nem sikerült érmet szerezned. Amikor világbajnok leszel a nyitónapon, 10 kilométeren, akkor milyen érzések jönnek elő belőled? Ez, hogy most már akkor megértem, hogy értelme volt annak, hogy ennyit dolgoztam.
4: Hát nagyon boldog voltam. Nyilván ez bennem volt, tehát hogy az utolsó 2 évben volt ez a kis tacogás, hogy az edzés munkám nem feltétlenül jött ki különböző hibák miatt, meg ilyenek miatt. Tehát ott is azért, ott is keményen edzettem, ott inkább ilyen taktikai hibák miatt nem sikerültek. De most a világbajnokságon ez nagyon kijött, minden taktika, minden erőfeszítésem, amiket belerakok naponta, az megmutatkozott, és nagyon boldog voltam.
1: De úgy mondj, te közben olyan természetesen mondod, hogy nyertem.
4: Hát nyilvánvalóan azért én nagyon maximalista vagyok, és a fejemben nekem ezek úgy vannak, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ezt szeretném, hogy ezt akarom, hogy ilyen úszókarrierem legyen, és nyilván nagyon örülök, tehát hogy amiért dolgozok, azt tényleg el tudtam érni, de nekem a fejemben ez úgy van meg, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ilyen szeretnék lenni.
1: Ez csak egy alap, vagy egy felkészülés, vagy egy állomás.
4: Hát mondhatjuk.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk továbbra is az újdonsült világbajnok Kárpáti Máté és edzője Magyarovics Zoltán. És ott tartottunk a hírek előtt, hogy Máté elmondta, hogy ő tudja, hogy ezért ennyit kell dolgozni.

0: ezt kell beletenni, és csinálja. Zoli, szerencsés vagy, hogy ilyen típusú versenyződ van, jó vele dolgozni?
1: Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen tehetséges, ügyes gyerekek kerülnek hozzám, és ilyen jó eredményeket tudunk elérni. Alapvetően ami a kérdés ugye onnan indult, hogy nem lázadnak-e, vagy nem rossz ez, amikor ezeket a feladatokat meg kell csinálni. Alapvetően én ezt mindig el szoktam mondani a csoportomnak, hogy ugye 10-12-en voltunk itt a csoportban, és hát nekem azért nincs olyan szerencsés helyzetem, mint mondjuk egy amerikai edzőnek, hogy van egy sprinter csoport, egy középtávú csoport, meg egy hosszú távú csoport. Az én csoportomban én vagyok, amellett, hogy azért egy edzői tím van mellettem, tehát azért most a Mátéval itt az IFI EB-n meg az IFI VB-n együtt voltunk, de nekem ez volt a debütálásom, mert a korábbi években a Szántó István kollégám, akivel ketten csináljuk az ő felkészítését, a vízi felkészítését, ő volt vele mindig. Tehát alapvetően az én csoportomban, akik vannak, mindig elmondom, hogy a sprinternek sprinteredzést írok, a középtávosnak ilyet, a másiknak olyat, és amikor jön a formába hozás, akkor lehet, hogy az egyik versenyző már egy óra után kimegy, és megy haza, mert neki többet kell pihenni, aki pedig hosszú távos, annak pedig le kell úszni azt a kilométert, amit le kell úszni, de ez nem azért van, mert én nem szeretem őket. Én akkor nem szeretném őket, hogyha kiengedném a többieket is, mert akkor rosszul úsznának a versenyen. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy ami jó a versenyzőnek, az rossz a versenyzőnek, ami rossz, az meg jó. Tehát, hogyha én edzésen könnyű edzéseket tartanék neki, akkor abban a pillanatban jó lenne neki, viszont a versenyen rossz lenne neki. A másik fele pedig, hogyha edzésen ő megszenved, vérrel, verejtékkel, akkor utána a versenyen ő fog mosolyogni.
2: És sosem akarták 200 gyorsat úszni?
3: Hát azért nyilván a nyílt vízi úszás, azért nekem van egy triatlonos múltam, szóval nekem a nyílt vízi úszás nem volt idegen, de azért még kerestem a helyemet így az elején, amikor már átjöttem a Újpestbe ilyen 20-20 környékén, akkor azért már orientálódtunk a hosszú gyors felé.
2: Ott volt a váltás a triatlonról az úszásra?
3: Hát is, már előtte is úszó voltam, de hát igen, azért 2017-ben voltam még országos bajnok triatlonista, utána váltottam úszásra, és 20-20 környékén jöttem át az Újpestbe, és hát ott még azért próbálgattuk, hogy milyen úszó vagyok, azért ott még pillangó úszó is voltam, vegyes úszó, de azért már orientálódtunk a hosszú gyors felé már akkor is.
0: És hát neoprén ruha ide, neoprén oda, azért sikerült egy kis megfázást összeszedned ugye a 10 kilométer alatt, és a 3 kilométerre már betegen álltál oda. Meg sem fordult az a fejetekben, hogy nem hár rajthoz, Máté?
1: Hát ez meg sem fordult. Illetve hát már a 10 kilométernél is fájt a torka, csak ezt nem mondta. Én ezt utána tudtam, amikor mondtam, hogy menjünk levezetni, vagy ebédeljünk előbb, mondta, hogy előbb vezessünk le, mert ilyen torok fertőtlenítőt beszedett, és azzal nem lehet ebédelni. Úgyhogy ő már a 10 kilométert ilyen fájó torokkal végezte. Hát alapvetően, ha láza lett volna, akkor nem indítottuk volna el, mert azért az egészség az első. Tehát az, hogy mi kapni egy szívizomgyulladás vagy valamit, annyit nem ér semmi. De folyamatosan mértük a lázát, a csapatorvos folyamatosan kezelte a torkát, meg a orsprét kapott, tehát azokat, amiket meg tudtunk tenni, azokat megtettük, az fel sem merült, hogy nem úszik.
2: Én Gellért Gábort, a már sokszor emlegette szövetségi kapitányt, kérdezgettem, hogy miért ilyen jók a magyarok nyílt vízen? Mert azért most már évek óta, és oké, hogy mindig általában egy vagy két ember van ott elő, de mindig van egy mag, a juniorok mindig produkálnak, a még kisebbek is, meg az átmenet is, szóval hogy szerinted azért, mert jók az edzőink, gondolom ezt is el fogod mondani, mert bírják a fiatalok az úszást, vagy nem tudom, tehát már mint a méterszámot és a
1: megpróbáltatása. Hát ezeknek az összessége, tehát egyrészt, hogy hát nem csak annyi itt víz, hát én azt gondolom, hogy azért ugye a magyar olimpiai csapat 6 aranyérméből 3-at az úszók szereztek, és a negyedik Gulyás Michel is úszik néha. De ettől függetlenül...
2: A vívók meg azt mondják, hogy vív néha.
1: Igen.
2: Igen.
1: És hát igazság szerint egyrészt azért, mert mi azért, hogyha megnézzük az olimpiai versenyszámokat, a medencést, azért alapvetően a hosszabb számok azok, amik nekünk jobban fekszenek, ugye? Tehát egy 400-200 vegyes, egy 200 hát, egy 200 pillangó, tehát azok a
0: számok. Azért, mert, bocsáss meg, a magyar úszás tudás, a technika ott érvényesül, tehát egy sprint számban nem, ott,
2: igen,
0: nem jön ki ennyire?
2: Igen, most már van átrendeződés egy
1: igen,
2: picit.
1: Tehát minél rövidebb egy versenyszám, én azt gondolom, annál jobban számítanak a testi adottságok, és minél hosszabb egy versenyszám, annál inkább a technika és a belerakott munka és szakértelem dominál, és valahol szerintem a nyílt vízi úszás is egy ilyen, hogy nagyon sok munkát igényel, ebben mi jók vagyunk, illetve nagyon jól vannak menedzselve, tehát azért nagyon sok olyan közös edzőtábor van, ahol a gyerekek együtt tudnak úszni, mert az nagyon lélekölő lenne, hogyha nekünk ott a Duna Arénában egyedül kellene ezeket a 10 kilométeres edzéseket teljesíteni, úgyhogy nekünk már az is nagy segítség volt, hogy tavaly szeptemberben a Kutasi Gergő kollégám, barátom felajánlotta, hogy Rasovszky Kristóf szeretne maga mellé egy edzőpartnert, és a Mátéra gondoltak, úgyhogy ő azért hetente az elején többször, a végén kevesebbszer, de a Rasóval együtt edzett a Tüske úszodába. Utána pedig ezek a válogatott összetartások, ugye Veszprémben, Balatonon, amik voltak, ezek nagyon jól segítik a munkát, illetve a kapitány is nagyon sok jó tanáccsal látja el a gyerekeket, olyan dolgokkal, ilyen videókat mutat nekünk, különböző taktikai elemeket gyakoroltat velünk ezeken az edzőtáborokon, amiket utána a versenyen tudnak kamatoztatni.
4: Hát ha már behoztuk ezt, hogy mennyire is jók a magyarok a nyílt vízen, akkor nem mehetünk el a vegyes váltó mellett sem, mert mióta van vegyes váltó felnőttben, azóta mindig van érvünk,
2: hát
4: ugye minden
2: vagyunk, igen.
4: És most erről a junior világbajnokságról egy aranyéremmel tértetek haza. Milyen a mezőny egyébként? Mert említettétek már ugye az olaszokat, ők nyilván mindig ott vannak, a németeknek a neve még nem került elő, az oroszokat mondtad, hogy talán mint a váltóban őket beértétek volna. Tehát milyen a mezőny junior korosztályban, hasonló, mint felnőttben?
3: Hát úgy gondolom, hogy nagyon erős. Nyilván az oroszok most a világbajnokságon is az oroszokra számítottunk, hogy ők nagyon jók lesznek. Ez egy kellemes meglepetés volt, hogy a mélyeink is nagyon jól úsztak, és ott tudtak maradni velük. És hát világbajnokságon ugye az amerikaiak is nagyon erősek, olaszok, németek, ők mindig is nagyon erősek voltak. Ugye Sukoron, hát most nem voltak a németek a világbajnokságon, szóval ez egy érdekes történet lett volna, hogy mi van, ha ők itt vannak.
5: Miért?
3: Nem tudom, szerintem maga ez a tény, hogy Argentínában volt, ez ilyen messzi, meg a körülmények nem voltak olyanok. Lehet csak azt mondták, hogy ők most ezen nem akarnak részt venni, de ugye Sukoron láttuk, hogy egy nagy előnnyel tudtak nyerni a váltóban. Úgyhogy az még engem érdekelt volna, hogy mi van, ha ők itt vannak.
2: Arról már beszélgettünk, hogy ugye most, hogy mi lesz 32-ben az olimpián, hogy melyik szám marad, meg hogy változik a nyílt víz, ez még a jövő kérdése. Los Angelesben biztos, hogy 10 kilométeren fognak versenyezni. Engem az érdekelne, hogy a 24-es férfi 10 kilométeres versenyre emlékszel-e, hol voltál? És milyen,
3: a Párizs?
2: Igen, és milyen gondolat, hogy a Szilvi kérdését ellopja, milyen gondolatok futottak át rajtad, amikor két magyar ért oda a dobogóra?
3: Hát ez vicces történet, mert pont ifjúbén voltunk Debrecenben és a medencés ifjúbén, és pont ott a kivetítőn, ahol kivetítik a eredményeket, ott néztük mindenki a bemelegítés előtt, hogy a Rasó meg a Dávid bejön dobogóra, illetve a Rasó megnyeri. Hát ő nagyon örült mindenki, és én is így belegondoltam magam, hogy mi van, ha én is el tudok jutni ilyen szintre, és nyilván ez az álmom, úgyhogy izgatottan várom, hogy mit hoz a jövő.
0: És ahogy Zoli említette, voltak olyan edzések, ahol Rasovszky Kristófnak segítettél. Mit jelent az, hogy egy olimpiai bajnok ott úszik melletted, és szoktatok-e beszélgetni? Ad-e neked tanácsot? Van-e olyan dolog, amiben már ráhallgatsz, és esetleg hasznosítod ezt a
2: tudást? És nem a
0: módjira.
3: Hát talán ilyen taktikai beszélgetéseink nincsenek, inkább ilyen barátia beszélgetünk, de én nagyon szerettem vele úszni, most már egy ideje nem úsztam vele, a nyár miatt, ezek miatt az edzőtáborok, versenyek miatt, de én nagyon szerettem vele úszni, nagyon jó motiváció nekem azt látni, hogy egy ilyen jó versenyzővel, meg egy ilyen jó, maga mint ember, ő is ilyen emberrel tudok úszni, és nagyon motivált voltam mindvégig. Tavaly kezdtük ezt el szeptember után, és akkor heti háromszor úsztam vele, és hát utána a rövid pályás felnőtt OB-n nagyon jól kijött, ott második lettem holt versenyben pont a Rasóval, és ott már nagyon jól kijött, hogy engem ez nagyon motivál, hogy vele tudok edzeni, és nagyon jó edzést tudunk mindketten, meg hát ugye a Fradiban akkor már voltak mások is, csak mondjak pár nevet, a Kreisz Bálint, ő is úszott velünk, meg a Grand Pierre Christian, tehát így együtt nagyon jó edzésmunkát tudtunk végezni.
4: De nyugtass meg, hogy Rasoszki Kristófnak nem azért sikerült most kevésbé jól az Európa bajnokság, mert elhetett az önbizalmát.
2: Igen, mert szokott rólad, nekem szokott rólad beszélni, hogy szeret edzeni, hogy nagyon jó kis erős csapat van körülött.
3: Igen, én is hallottam, hogy azért nyilvánvalóan jó értelemben nem szokott tetszeni neki, hogyha hát elúszunk vele. Hát nem tudom, talán Rasónak most ez a magánélete miatt is, tehát hogy persze, gyereke is persze. Lett, neki ez egy nehéz időszak, de úgy gondolom, hogy ő még mindig egy nagyon top versenyző, és akár jövőre is oda tud érni az olimpián egy jó helyezésre.
2: Most, ha befogjuk a Máté fülét, az edző mit mond? Mi a legnagyobb hiányossága? Vagy hol lehet legjobban fejlődnie?
1: Hát a legjobban abban lehet fejlődni, amiről az előbb is beszéltem, hogy nagyon sokat kell versenyezni, ezt a sok szituációt gyakorolni, amikor, mert ugye hát a nyíltvízi úszásban azért van kontakt, nem is kevés, és ezt edzésen nem tudjuk gyakorolni. Tehát edzésen, amit én hozzá tudok rakni, az az, hogy egyre jobb és jobb legyen a kondíciója. Tehát, hogy mondjuk az 1500-as, 800-as rekordjai azok javuljanak, vagy medencébe, amikor elmegyünk mondjuk egy februári medencés OB-ra, ott tudja tartani a lépést, mert idén azért voltak ebből problémáink medencébe azért a 10 kiló, annak ellenére, hogy az őszi szezonban nagyon jó eredményeket produkált, februárban például lekörözték emlékeim szerint többször is 10 kilométeren medencébe, tehát hogy ott is egyre jobban bírja a lépést, és hogyha ez így lesz, akkor utána ez a nyílt vízen is ki fog jönni.
2: Mondjuk én megvédem Mátét, mert 10 kilométert leúszni nyílt vízen sem könnyű, de medencébe, aki azt elkezdi, szerintem az egy jó értelemben vett kattanás, vagy nem tudom, hát borzasztó lehet ott beugrani, és látod a számot, hogy még mennyi, tehát hogy az hát, nem nehéz?
3: Hát nyilvánvalóan nehéz volt, de hát úgymond kötelező is volt leúszni, tehát a különböző kvalifikációk miatt, de hát én úgy vagyok vele, hát jó medencében nyilván ez egy ilyen idegörlő, meg azért mentálisan nagyon megterhelő, De a nyílt vizet én azért szeretem nagyon, mert szerintem nagyon változatos olyan értelemben, hogy a körülmények mindig mások, és mindig alkalmazkodni kell mindenkinek, és szerintem ezért nagyon jó a nyílt víz. Mindenki mondja mindig, hogy hú, hát 10 kilométert leúszni önmagában nagyon megterhelő, meg nagyon unalmas lehet, de hogy szerintem nekem ez az érdekes benne, és ezért szeretem nagyon, mert tényleg egy ilyen különleges sportág szerintem, hogy mindig más a körülmény, és mindig alkalmazkodnia kell mindenkinek.
0: Jó, a versenyszituációt, ezt értem, hogy különböző, de amit Erika kérdez, hogy a monoton edzésmunka faltól falig, és tudom, hogy sablon kérdés, de mindig meg szokták gondolom kérdezni, mit csinálsz közben, énekelsz, verset mondasz, számolsz.
2: Fogadjuk, hogy ezt is fogja mondani, hogy szereti csinálni.
3: Hát most nem fogok hazudni, azért tényleg mentálisan nagyon megterhelő, főleg amikor, hát most volt a balatoni almádi edzőtábor előtt volt egy hét, amikor sajnos egyedül kellett edzenem, Zolibával ketten edzettünk, és...
4: Lehagytad?
1: Én kint voltam.
3: Ott nagyon nehéz volt azt az egy hetet kibírni így egyedül, de utána az edzőtáborban a edzőtársak, tehát az edzőpartnerek nagyon sokat segítenek, hogy hát minél többen vagyunk, annál jobb, mert mindenki másban jó, és akkor így nem unalmas úgy az edzés. Hát nyilván közben, hát sok mindenre gondolok, nyilvánvalóan amennyire tudok, azért a technikára figyelek, de azért van, hogy mondjuk egy zene megy a fejembe, hogy így elüssem az időt, de maga az is, hogy edzésen azért nem az van, hogy egybe 10 kilométert leúszunk, hanem különböző feladatok vannak, különböző technikai feladatok, illetve erős úszásból is különböző feladatok vannak, tehát azért Zoliba is tudja úgy csinálni, hogy ne legyen teljesen unalmas, és legyen benne valami izgalom.
2: És hogy változhat az edzésetek, a felkészülésetek, ha elmegy a nyílt víz a knockout felé? Tehát, hogyha egyszer elmegy a felé, hogy 3 kilométer kieséses, mert az a 10 kilométerhez képest már más sprintszám.
4: Hát már pedig nagyon a felé tartunk.
2: Igen, verekedni azt szerintem ott is kell. Tehát, hogy tudom, hogy ez még a jövő zenéje, meg attól még a VB-ken, EB-ken maradhat a 10 kilométer, de hogy mennyire fog az változtatni?
1: Nyilván ez más felkészülést fog igényelni, némileg.
2: Mert most is készültek valamennyire arra is, nem?
1: Hát nem némileg, hanem maximálisan készülünk. Tehát edzéseken is szokott olyan feladat lenni, amikor leússzuk az 1500-1500 méteres távot, ilyen javuló, egyre nagyobb sebességgel, illetve hát azért ő medencében is azért 353-as, 400-as gyorsúszó, ami ami nem olyan gyenge ifi korban, azt gondolom. Tehát, hogyha máshogy kell készülni, akkor máshogy készülünk. Tehát azt szoktam mondani, hogy ez az, amiről a Máté is mesélt, hogy alkalmazkodni kell. Hát valahol ez emelt ki minket az evolúcióból. Ugye a nagy dinoszauruszok, azok nem bírták ezt a történetet, a kisemlősök, azok megbírják a mínusz 30-at is, meg a plusz 40-et is. Tehát
0: pedig neoprén még nem is volt, akkor látod, aztán kihaltak a jégkorszakban.
2: És muszáj megkérdeznem, nem feltétlen miattad, hanem a tendencia miatt, hogy hol képzeled el a jövődet a következő néhány évben?
3: Hát úszásilag nyilván Zolibá mellett, tehát én nagyon, nagyon szeretem Zolibá munkáját, és úgy érzem, megvan ez a feltétlen bizalom egymás iránt. Tanulmányilag itthon szeretnék tovább tanulni, tehát egyetemre itthon szeretnék járni, és de alapvetően amíg ilyen jól megy az úszás, az lesz a fő szempont nekem, de nyilván a tanulmányok is fontosak. Uh-huh.
0: A beszélgetés végén beszéljünk egy picit így a közeljövőről. Egyrészt mennyi pihenő jut neked most így a világbajnokság után?
6: Elkezdődött az iskola.
2: Igen, csak ezért, mert erre kérdeztem rá a beszélgetést, majd hallgatni fogod a választ.
0: Okay. A másik pedig, hogy mi a következő cél, tehát egy VB cím után mennyire kell még motiválni Mátét, mi a következő cél, ami lebeg a szemetek előtt?
1: Ezen a héten és a jövő héten nem kell edzésre járnia, tehát most van két hét úszásmentes.
2: Úgyhogy a héten jöttetek haza,
1: nem? Kedden este, hétfőn hajnal 4-kor indultunk el.
2: Képzeljétek el, megterhelő volt.
1: Kedden este olyan 5:30-6 felé értünk haza, tehát az egy elég hosszú út volt. Úgyhogy ezen a héten meg a jövő héten nincs neki úszó edzése. Amennyire én tudom, a héten iskolába sem ment, de a jövő héten oda már be fog menni. És utána elkezdjük a felkészülést. Most úgy néz ki, hogy október első hétvégéjére találtunk egy felnőtt Európa kupát, ahová sikerült így utólag benevezni őt, úgyhogy ott folytatjuk tovább a tapasztalatgyűjtést a felnőttek között. Utána jön a rövidpályás felnőtt OB, rövidpályás korosztályos OB, tehát szépen visszaállunk abba a rendbe, amit az évek alatt megszoktunk, és dolgozunk tovább.
2: És akkor a Szilvi kérdését kiegészítve, hol látod a lehetőségét a felnőtt válogatottba való betörésre?
3: Hát, hát azért jövőre még, tehát most még úgy gondolom, hogy egy nagyon erős élvonal van még felnőttben, tehát a Rasó Dávid, még a Hunort is ide szeretném sorolni, nagyon erősek, és így, hogy a EB-re ugye 3 hely, VB-re, olimpiára 2 hely van, így ez nagyon nehéz, de nyilvánvalóan a türelem meg fog maradni nálam, és hát amíg kell, tehát nekem a válogatottság az elsődleges cél, és amint lehet, tehát én dolgozni fogok érte.
0: Hát ehhez kívánunk nagyon sok sikert, kitartást, sérülésmentes időszakot, és hogyha ez a bizonyos türelem megvan, akkor szerintem határa csillagos ég, úgyhogy a jövő embere vagy Máté, drukkolunk neked. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Kárpáti Máté újdonsült világbajnok nyíltvízi úszónknak és Magyarovics Zoltánnak, az edzőjének. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és sok sikert nektek.
1: Köszönjük a meghívást.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Első adásunk vendégeit köszöntöm itt a stúdióban, Tibenszki Móni Lizát, a Felelős Szülők Iskolájának alapítóját, vezető és sportmentál trénert, illetve a Kamaszokkal Suttogó podcastnak a édesanyját, mondhatjuk így.
3: Mindenkinek is az édesanyja leszek. Igen, a Kamaszokkal Suttogó podcastnak vagyok a műsorvezető szerkesztője, meg kitalálója is. Igen, köszönöm.
2: Illetve itt van velünk Rosta István, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának férfi szakágvezetője, aki egyben a Gyöngyös szakmai igazgatója is, úgyhogy jó kezekben lesznek a hallgatóink is, jó kezekben lesznek a gyerekek. Én sportszülőként azt mondom, hogy borzalmasan nehéz kommunikálni edzőként is, szülőként is, illetve akár klubvezetőként is egymással. Kezdjük először Lizával.
3: Hát én azt látom, hogy a sportolókkal dolgozom, sportszülőkkel is, de sportoló kamaszokkal is, meg hát ugye a felelős szülők is kell, nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Én saját magam is rögtön hagyd tegyem le ezt ilyen axiomaként, a sport általi nevelésben hiszek. Leginkább az, hogy ott a valós térben történik minden, ha a gyerek pofára esik, fájni fog és segítséget fog kérni, ha együttműködök, akkor az a csapat sikere lesz, ha egyénizek, akkor az az én stresszem, vagy az én kihívásom. Tehát, hogy itt nincsen filterezés, ami szerintem borzasztó fontos a mai világban, ahol mindenen egy-egy applikációval ott van egy ilyen talmi, álságos, szájbertérbe hozott valami, és nem eldémonizálni szeretném az online teret. Egész egyszerűen nagyon hiszek a közösségek erejében, borzasztóan hiszek abban, hogy a boldogság hormonok nem csak a képernyő előtt termelődnek, hanem egy-egy nagyon jól fölépített, nagyon jól motivált, bedobott gól esetében, vagy leütött labda esetében, és rögtön azt is hadd hozzam be, hogy ott is, amikor kudarc van. Mert hogy a kudarcnál tanulunk talán a legtöbbet magunkról, és nagyon érdekes volt, hogy amikor tartottam egy ilyen kamasztréninget és egy vitafórumot, és behoztam azt a mondatot, a srácoknak is válaszolhattak akár igennel, akár nem, meggyőzködhették engem, hogy igaz-e az, hogy a kudarcból tanulhatunk a legtöbbet. És kezdjétek el, és annyira zene volt a füleimnek is élmény, hogy a 25 fős részvételi csapatból 24-en odaálltak, és azt mondták, hogy igen, amikor nekik volt valami kudarcuk vagy veszteségük, azt ők tökre el tudták keretezni, és ezzel tudtak menni. És nem volt baj azzal se, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, mert nagyon szépen meggyőzték őt egymásról. Az egész társadalmon azt látom, hogy az igény egyre inkább megfogalmazódik arra, hogy kommunikáljunk egymással. A hogyan és a platformok nagyon hiányoznak. És ide muszáj, hogy behozzom a generációkkal kapcsolatos tapasztalásaimat, hiszen én is szülőkkel, idősebb, fiatalabb edzőkkel is dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok. Tehát a tisztelet nekem jár című mondat, az ma már nem állja meg a helyét. A mai alfa és Z generációsok, ugye a mai gyerekek, akik akár az általános iskolába ülnek, akár vár az egyetemet koptatják, ők abszolút partneri behúzolózásban vannak. Ebből kifolyólag viszont nagyon sok konfliktus van. Azért hadd így kerekítsem le, hogy jó irányt látok a klubok részéről is, az edzők részéről is, a szülők részéről is, és a gyerekek részéről is. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy vagy együttműködünk, vagy szétesünk.
2: Akkor Istvánra nézek, és akkor erre kapcsolnék rá, amit Liza mondott, hogy mennyire nehéz ez a kommunikáció. Néhány egyesületnél, amikor sportszülőként beléptem, láttam egyébként kiírva néhány pontot, hogy hogyan kommunikáljon a szülő. Wow. Tehát egy ilyen etikai kódexet adtak a szülőknek. Én is sportszülőként ott állok, és hallom azt, hogy sokszor a gyerek szól ki, hogy apa, ne már, hagyd már abba, és ez borzalmasan kellemetlen. És ráadásul, és ez megint nagyon messze vezet, de ez otthon majd folytatódik a gyerek és a szülő között konfliktusban.
4: Úgy, hát az MKS által készített etikai kódex elvileg minden csarnokba kint van, a csarnokba jártánál. Én azt gondolom, hogy 100 szülőből egy olvas el, mert hogy mennek tovább. És én is azt gondolom egyébként, hogy az a sport, hogy gyereknek nem jó, hogy kinéz a pálya széléről a lelátor, és azt látja, hogy apa meg anya elvörösödött képpel és teljesen eltorzulva éppen kiabál és szid éppen valakit, és egyébként az anya meg még tegnap este nutellás pacsintát sütött, és olyan aranyos volt.
3: És cuki volt.
4: És cuki volt, és most meg a gyerek nem ismer rá, és tényleg sokszor a gyereknek rossz ez, és az is rossz, hogy nem az edzőre néz ilyenkor a gyerek, hanem a szülőre. Mi Gyöngyösön minden év elején szülőértekezlettel kezdünk, és ott én próbálom, mint szakmagazgató elmondani azokat a főbb irányvonalakat, ami kéne egy szülői viselkedésnek mérkőzésen, mérkőzés előtt, mérkőzés után. Csapatsportról beszélünk, nagyon-nagyon egységes szülők, ugyanakkor meg minden történet teljesen más, és itt jön be azok a személyes kommunikációk, hogy aztán utána meg sokszor le kell jönni a szülőkkel is külön-külön, mert kiderül, hogy nagyon sok csonka család van, apa ezt gondolja, anya azt gondolja, ez a gyerekeknek is egyébként nagyon rossz, és én mindig arra próbálom vinni az irányt, hogy maga a gyöngyösnek a megítélése lesz akkor. Nem azt fogják mondani, hogy rosta apa, vagy cseszregi apa,
2: hogy gyöngyösi szülő.
4: A gyöngyösi szülők hogy viselkednek, és akkor maga az egész klubnak, sőt, kicsit bővítve egész városnak, az egy elég negatív reklám akkor.
2: És akkor most hallgassuk meg Dián Gergőt, aki egy sportszülővel beszélgetett.
5: Egy sportoló gyerek szülőjeként mit tapasztal a szülő és egyesület közti kommunikációban?
6: Szülői oldalról veszélyforrás, hogy túlságosan bele akarnak szólni, bele akarnak avatkozni adott esetben a szülők ezekbe a kérdésekbe. Egyesületi szakvezetői oldalról pedig az ilyen autonómiának a megsértéseként élik meg érzésem szerint azt, amikor egy szülő érdeklődik, illetve az őszinteség hiányát is többször tapasztalom, pontosan azért, mert sok esetben eltér az egyesületi érdek a sportoló, illetve a szülő érdekétől, és ezt nem őszintességgel, hanem ilyen elfedéssel oldjuk meg. Mint mondtam, ez a dolog azért javul, tehát szerintem egyesületi oldalról kellene kezdezményezni intézményesített visszajelzéseket, szülői értekezletek azok azért vannak, egyénekre bontott visszajelzés, akár szóban, akár írásban, erre is van több pozitív példa, és rendszeresített visszajelzéseket, megbeszéléseket, akár fél évente a játékosokról.
5: Szülők részéről?
6: Kérdezni, akár írásban, akár szóban, de ez nehéz téma, mert ebben nincsenek túl jó tapasztalataim. Sokszor az ilyen szülői kérdezősködés az ilyen tudálékos fontoskodásba csapát szerintem.
2: Jó irányba megyünk, de még mindig borzalmasan nehézkes, és az edzőknek is borzalmasan nehéz, hogy szólítsák meg a szülőt. Sokszor inkább ebből az lesz, hogy és akkor elfordulok, és akkor magát a problémát is inkább besöplik a szőnyeg alá, és ez óriási hiba.
3: Ha nincsen egy intézményi kommunikáció, vagy egy tanárnak egy személyes kommunikációs, nem tudom, kerete, működése, akkor nagyon nehéz, mert akkor el fogja csípni a büfében az edzőt, és elkezdi mondani, és ugye kihűl az a kávé, ezt is tudjuk. De ennek nem ott van a helye. És akkor kommunikációs szempontból azért nézzük meg azt, hogy akár egy klubnak, és ezt majd átadom ezt a labdát Istenem, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy nálatok ezt hogy megy. Tehát nyilván, amikor egy szülő beiratja egy iskolába a gyerekét, és nem véletlen hozom a párhuzamot, akkor azzal tulajdonképpen elfogadja az iskola pedagógiai módszertanát, házirendjét, a kollégákat, és tudom, hogy nem minden tanár übercuki, van, aki szigorú és csapkod, és van, aki meg nagyon megengedő, de hát az élet is ilyen, tehát különböző emberekkel kell, hogy együttműködjünk, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, meg talán, és akkor itt a szülő felé, meg a gyerek felé szól a kérdés, azt is egy picit így elkezdi, most miért, mit keresek itt? Tehát mi a célom ezzel a sporttal? Mert nagyon sokszor a célfókuszt tévesztjük el, ugye, és akkor nézek ki rá, hogy a sportolón, és hogy hát most akkor csak elkézizik ez a gyerek, vagy elteniszezget, vagy nem tudom, a kütyű előtt üljön, tehát ez hobbi, és ez is teljesen oké. De hogy amikor egy klubba, vagy bárhova elmegy a gyerek, és ugye kipróbálja, akkor azért szerintem én nyilván életkortól függően bizonyos kereteket le kell húzni. Nagyobbik gyerekem megszállott focista, az eltére jár egyébként sportszervező szakra, tehát neki a sport az élete. Kisebbik viszont minden héten új sportot kezdene, már nem hál' Istennek. Ott az volt az egyesség, hogy oké, akkor fél évig csináld végig. Tehát nem ez a holnaptól más. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan kommunikálunk, és akkor itt nagyon fontos tényleg az, hogy amit az Isten mondott, hogy például ez a kommunikációs javaslat, vagy szabályzat, vagy etikai szabályzat. Hogy értem én, hogy a szülő rohan, és a fülénél fogva bedobja a gyereket, hogy majd ott az mozog is, meg jó is lesz, meg nem tudom. De hogy, hát könyörgöm, tehát ez egy szülői felelősség. Hova adom a gyerekemet, milyen atmoszférába, milyen közössége, és ha úgy döntöttem, hogy igen, akkor tulajdonképpen ezt elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólhatok, nem kérdezhetek, és akkor a másik oldalról kvázi az iskola és a sportklub feladata az, hogy megteremtse azokat a platformokat, ahol lehet kérdezni. Azt is lehessen mondani, hogy kedves anyuka, apuka, borzasztóan szeretem a gyerekét, de könyörgöm, semmi köze nincs a labdához. Tökre szeretjük, ezt tudjuk nyújtani, próbáljon ki mást is. Vagy az is férjen bele, hogy azt mondja, oké, akkor most gyűrjük fel az ingújat, mert akkor a tehetségről beszélgetünk, hogy akarják, hogy ez tényleg egy komoly versenyhelyzet legyen. És tényleg nagyon alaposan körbe kell járni, mert egy szülő nem feltétlenül tudja, hogy egy versenysporttal mi jár. És szerintem ez az egyik legfontosabb, a keretek és a szabályoknak a tisztázása, és akár az újrahúzása, és egy dolgot még hadd hozzak be, ami szerintem borzasztó fontos, hogy ebből nagyon sokszor kihagyjuk a srácokat. Tehát a szülő és az edző, vagy a két szülő a gyerek feje felett megbeszéli, na most ő olimpikon lesz. És ő az esze ágába sincs, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az iskolákban is én nagyon sokszor szorgalmazom, hogy legyen hármas fogadóóra. Menjen be a gyerek is.
2: És találtok van hármas fogadóóra? Tehát ti hogy kommunikáltok?
4: Képzeljétek el, meg kedves hallgatók is, hogy most idéntől minden egyes edzőnek a játékossal együtt ki kell tűzni a három célt, amit májusig el kell érni. Na. És ezt majd a szülőkkel is fogjuk nyilván...
2: De ez a cél nem arról szól, hogy megnyerjétek a megyei bajnokságot.
4: Nem, ez egyéni fejlesztési terv, ebben lehet fizikai, lehet taktikai, lehet technikai képzés. A lényeg az, hogy a szülőkkel is fogjuk ezt kommunikálni, és akkor májusban ez sokkal fontosabb, ezeket a célokat elérjék, mint az, hogy éppen hatodik lesz, vagy ötödik lesz majd a csapat. De olyan sok jó témát hoztál, ami nagy különbség az iskola meg a klub között, hogy az iskola elvileg kötelező, a klubot meg ugye választják, és ugye itt van tagdíj, és nagyon sok szülő azt gondolja, hogy ezt pénzt ad a klubnak, akkor ő neki van már beleszólási joga. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy a szülők jobban akarják ezt a sportot, mint sokszor a gyermek, mert a szülőnek a meg nem valósult álma, nem volt szerencséje.
2: Hú, de mennyi ilyen szülővel találkoztam,
4: atya Isten. De majd most az ő gyerek az olimpiai bajnok, és amikor 7 évesen szivacs kézilabdáznak, akkor ő már látja benne Görbicanitát, vagy éppen Nagy Lászlót. És ugye Pilu bácsi, az én gyerekem olimpiai bajnok lesz majd, de és legyen napi 2 edzés, mert ő azt olvasta, vagy azt lát épp az interneten, hogy a Füksze Berlin, vagy a Magdeburg is napi 2 edz, vagy épp a győri Audi Eto. És amikor mondjuk, hogy nem, ők is gyerek még, és maradjon még gyerek, akkor meg megsértődik, és akkor elvisz esetleg más klubba, ahol majd ezt a lehetőséget megkapja. Azt hozzá kell tennem, hogy jó szülői háttér nélkül nem lesz jó sportoló, nem lesz jó közösség, nem lesz jó csapat, tehát nagyon, nagyon kesken a mesdje, és nagyon-nagyon jó kell balanszírozni, hogy a szülőket meddig engedjük be. Azt én is szoktam mondani az első szülőértekezeten, hogy kinek van edzői képesítése, nyilván tudom, hogy valószínűleg senkinek, és akkor mondom a szakmai részt, hogy le is zárhatjuk, minden másban is nagyon szívesen segítek. És van még egy másik nagy probléma, nyilvánvaló ez pedig a támogatás, a sportoló egyesületnek a támogatását, gondolok itt a szponzorokról, és bizony-bizony ebben nagyon-nagyon sok gondunk van nekünk is, hogy azt mondja a szülő, hogy akkor finanszíroz egy edzőtábort, mert éppen megteheti, mert olyan vállalat vagy magáncég áll mögötte, de hát utána akkor már mondja, hogy az ő gyereke dobja a hetest majd, és ha nem ő dobja a hetest, akkor nem lesz. Ilyenkor kell nekünk nagyon okosnak lenni, és nagyon-nagyon egységes álláspont, hogy nem, tehát akkor inkább ne legyen edzőtábor, de az biztos, hogy a mi szakmai koncepciókban nem lehetnek ilyen kis rések sem, mert ha egyszer elindulunk egy rossz irányba, onnan már nincsen visszaút.
2: Ami szerintem nagyon érdekes kérdés, ez pedig Havas Máté, az Eto Fehér Miklós Akadémiájának akadémiai igazgatója mondta, hogy a legnagyobb nehézséget az okozza a fiatal edzőknél, hogy megtanítsák őket kommunikálni a szülőkkel. Létezik-e ilyen oktatás például nálatok?
4: Én tanítok Egerbe az SZRZ Egyetemen, meg a TFN is, és bizony-bizony nekem nagyon sok órám erről szól, hogy kell tartani egy szülőértekezletet. Nagyon érdekes, és nagyon szeretik azokat az órákat, amikor erről beszélünk például. Hogy kell felkészülni utazásra, hogy kell felkészülni egy edzőtáborra, hogy kell a szülőkkel azt például, hogy mikor indulunk, mit csomagoljanak be, mondjuk kicsiknél, nagyoknál meg pont már 18-es, hogy ne az anyuka csomagolja be, mert volt ilyen is, hogy kell majd fürdő nadrág a 18-es gyereknek? Hát mondom, valószínű, hogy kell, de miért kérdezi? Hát én pakolok be. Mondom, akkor már régen rossz, ne ő pakoljon, mert a 18-es gyerek, aki 20-20-nál dobja a hetest nekem az utolsó másodpercben, ő pakoljon be.
2: Ez a sportmentál trénerként, kommunikációs szakemberként, vagy akár szülőként ezt hogy látod?
3: Hát mondok egy megdöbbentő számot, és ezzel jó értelemben szoktam sokkolni a srácokat is, a tanárokat is, meg egyébként az edzőket. 7 másodpercünk van arra, hogyha belép valaki a térbe, fizikai hetes. Térbe, 7 másodperc, ez kb. Annyi, amíg bemutatkozom és elmondom a titulsomat. 7 másodpercünk van arra, hogy amikor megjelenünk a színen egy teljesen új közönség előtt, vagy közösség előtt, akkor magabiztosságot kommunikáljunk, határozottságot, nyílt tekintetet emel. Tehát ugye nagyon sokszor beszélgetünk a game face-ről, milyen attitűddel megy föl egy játékos a pályára. Leszegett fejjel, beesett vállakkal, nem kommunikálva. Tehát értem én, hogy van, amikor rossz lábbal kelünk fel. De az ember akkor tudja azokat a technikákat, és ezt meg lehet nyilván tanítani, hogy nekem ma mi a szerepem, mit üzenek. És ami nagyon fontos még, hogy a kommunikációban amit mondunk, az 20%, és ahogy mondjuk, az a 80. És ez markánsan más lehet egy extrovertált.
2: Tudsz erre figyelni? Tud erre egy edző figyelni, hogy mi az, amit sugároz kifelé?
3: Kell tudnia, mert a része. Tehát hiába, figyelj, ami ma már nem mutat,
2: hogy ez csak önbelül.
3: Tehát ezt kell már tanítani. Tehát az edző képzés is azt gondolom, hogy markánsan megváltozott. A testnevelő képzés is. A mai világunkban, és én foglalkoztam, és van egy érdekes kihívás, hogy introvertált, fantasztikus embereknek a kommunikációjával, aki baromira nem akarja megmutatni magát, tehát köszönni szépen, ő jól van, teljesít, és itt jön be az önismeret, hogy én tudom, hogy hogyan működök, hogy mondjuk egy csendesebb, megfigyelőbb, analizálóbb típusnak sokkal nagyobb erőfeszítés és energia ezt a nagyon interaktív, nagyon magabiztos gamefészt magára húznia. Na de hát értsük meg, hogy a siker része, és amikor ennyire hangos a világunk, ennyire csillog, és hozzáteszem megint csak az applikációkat és a túlárasztást és a túlfényesen, akkor ebben megtalálni azt a pontot, ahol te önazonos vagy, hiteles, tehát nem tolod túl, tehát egy introvertát nem jön be, nem tudom, nyakig pinkibe, pompon cuccokkal és őrjöng, mert attól tudatosodást hoz, és nem lesz produktív a pályán. De ugyanannyira, mint amennyire egy talának, egy edzőnek és egy játékosnak is meg kell ezt tanulnia, szerintem ez borzasztó, ezt meg lehet tanulni, ennek vannak módszerei, kommunikációs tréningek. Az emberek, ez egy kutatás, az emberek 95%-a jobban fél attól, hogy egy mikrofonnal a kezében egy színpadon beszéljen, mint hogy meghalna. Értitek, hogy mivel vívunk? Meg kell látnom azt, hogy az az egyén, az a játékos, az az edző, az a tanár, az a szülő, ő hol van a saját moziába? Lehet, hogy olyan önbizalom hiánnyal szenved a közösség perifériájában. Tehát én nem irigyelek benneteket, mert nem egyszerű. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem personalizáltan, és egyébként a legnagyobb érték is, felkészíteni a játékosokat, hogy mivel vagyok elégedett. Mi az év végére, május végére a célom. Szóval szerintem a kommunikációt, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, muszáj megtanulnunk. Annyira hangos a világ, és ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal posztot kell írni, videót forgatni, és azt a pörgést fölhozni, amit azért látunk. Tehát ma egy 10-12 éves egy óra alatt a TikTokon 600 videót néz meg. Ez a cuki kiskutyától a véresig és a szexi, nem tudom mi. Tehát ezt a pörgést senkinek nem, de szerencsére ott van a sport, a jó sok adrenalinjával, meg a boldogsággal, meg a közösséggel, tehát hogy ezt azért így át kell szitálni, és mindenkinek a saját megelégedettsége szerint ezzel dolgozni, de hogy a fókusz rajta, hogy kell, hogy legyen, ez biztos.
4: Csak gyorsan ez a posztolásról, viszont erre is van igény, tehát a social media, tehát lefújják a meccset, és nagymama, nagypapa mondjuk Gyöngyösön már várja, hogy mikor az első fénykép,
2: igen, ez a kommunikáció
4: része, az edzőknek ez is feladata, igen, hogy minél gyorsabban ezt kirakják, mert aztán gyerekek is kirakják, igen, hogy a világhálón is rajt legyen, és akkor látják, hogy a kis unoka éppen 3 góldobot, 4 góldobot, és milyen a fénykép, és a többi. Tehát ezzel is kell foglalkozni.
2: Hallgassunk meg egy sportvezetőt, nem kézilabdával, hanem kosárlabdával, akivel szintén Dian Gergő beszélgetett.
7: Mészáros Zalánt, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjét és férfi szakosztályának igazgatóját kérdezem. Régóta dolgozik vezető pozícióban. Milyen tapasztalatai vannak a szülők és a sportszervezet közti kommunikációban általánosságban?
8: Egyik legfontosabb dolog az utánpótlás nevelésben, mentális felkészítés kapcsán az úgynevezett sportolói háromszög, ami az edző, a játékos és a szülő közötti szimbiózist célozza meg. Ebben azért nehéz totális sikert elérni, hiszen különböző céljai vannak különböző embereknek. Ugye az edzőknek az a céljuk, hogy minél jobban felkészítsék a gyermekeket nem csak a versenysportra vagy utánpótlássportra, hanem az életre is, hiszen nem csak edzük őket, hanem neveljük is őket. Tehát van egy pedagógiai része. A játékos vagy csak szereti a kosárlabdát, vagy van komoly célja, tehát akkor lehet, hogy eredményességi célt is kitűz maga elé. És itt jön a képbe a szülő, aki többféle módon viselkedhet. Ugye az ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a szülő minden esetben szereti és támogatja a gyermekét, a szakmai részt pedig a edzőkre hagyja. De sajnos nem ennyire ideális a kép, hiszen a szülők között nagyon sokan saját meg nem élt vagy el nem ért céljaikat próbálják a gyermekre ráerőltetni. Nagyon nagy hibának tartom azt, hogyha például egy mérkőzés után egy szülő elkezd szakmázni, elkezdi bírálni az edzőt, esetleg csapattársakat, és olyan tanácsokat ad saját gyermekének, ami egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mondjuk az edzője kér tőle.
2: Meddig lehet kihagyni a gyereket, mondjuk a szülő egyesület szülő edző kommunikációval, meddig kell kihagyni, vagy egyáltalán ki lehet-e hagyni a gyereket? Mikor jön el az a pillanat, amikor most már a gyerek inkább jobb, ha a gyerek az edzőtől hallja, és nem apukától, anyukától?
4: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehet kihagyni, és egyre kevésbé kell kihagyni a gyerekeket a kommunikációban. Már az alfa generációt is, amiről beszéltünk, nagyon érdeklődek, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon sok információra van szükségük.

0: Áron volt ugye a vízilabda válogatottnak, ő a sportmentál trénere volt hosszú évekig, viselkedésbiológus, és közösen az Andrással mi összeraktunk a felelős szülőkiskolájában egy előadást, az a címe, hogy hol a határ, toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban. Megdöbbentő volt, pár évvel ezelőtt tartottuk meg, egy nap alatt lett le az egész terem, és ott volt olimpikontól kezdve edzőig mindenki, hogy hol van az a pont, ami már fáj, hol van az, ami mondjuk valakinek toxikus. És itt megint visszanyúlok a személyiség tipológiához, mert hogyha valaki egy versenyszellemű, gyorsan irányító, egy piros, a személyiség tipológiában ezt így nevezik, ugye egy irányító karakter, ő nem fog cukin, barokkos körmondatokban megkérni, ugorjál már be a vízbe, légy szíves, mert nem olyan hideg, és nem fogsz fel, értit? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, és a sportban, pláne a versenysportban, amikor nem írjuk körül, amikor mondatok vannak, felkiáltó mondatok, néha hangosak is, jelzem egyébként az egész arénát kell tülvölteni az edzőnek. Tehát mindig szerintem a környezetében kell vizsgálni az egészet, az egyéni skillekre és az egyéni érzékenységre való tekintettel, és ezért van az, hogy együtt kell rezegni. Én azt nagyon-nagyon üdvözlöm, hogy egyre több klubnál van etikai kódex, egyre transzparensebb ez, hogy hogyan kell bánni. Szerintem egyéni szinten kell ezt érzékelni, mert nem mindenki születik versenysportolónak, nem mindenki születik olimpikonnak, nagyon sok mindenre rá lehet tanulni, el lehet jutni egy szintig, de van egyfajta mentális terhelhetőség, fizikai terhelhetőség, és szerintem nem lenne igazságos, és nem lenne fair olyan rózsaszín felhőket és csillámport szórni, ami nem real. És ebben viszont karakánnak kell lenni, helyesnek, de asszertíven lehúzni a határokat és kommunikálni, és a gyerekre figyelve bármit csinálunk, szerintem a sport csak segíteni tud. Nyilván megfelelő környezetben, megfelelő sport, és én jogázom, és ott van egy mondás, hogy amíg hajlik és nem törik. Tehát nem fölötte eldöntve, nem túlfeszítve, hanem ebben a hát Csíkszentmihályi, szóval abban a flow-ban, amiben ott minden kint marad. Tehát jó esetben egy sportnál minden más kint marad, mert abban a percben élsz, azt a minutumot éled meg, és ennél nagyobb élmény nincs.
1: Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, a gyereknek, a szülőnek, vagy az edzőnek. Szóval
0: mindenkinek
1: máshogy, mert az edzőnek, itt most már nem elég az, hogy ő sportszakmailag nagyon jó, nagyon jól meccsel, nagyon jó edzést áll, itt legyen pszichológus, legyen egyébként, mondjuk ez már más téma, de dietetikus, legyen jó kommunikátor, legyen jó pedagógus.
0: De bocs, én erre lehet, egy picit cáfolok. Ne legyen, csak játszon csapatban, és kérjen segítséget. Tehát ideális esetben egy klubnál kell, hogy legyen dietetikus, kell, hogy legyen pszichológus, tudom, az álmokról beszélek, legyen mentálhigiénés, tehát, hogy persze, tanuljon rá, ismerje fel az igényt, de ugyanúgy, ahogy egy pedagógus nem lesz sohasem neurológus, és ahogy detektálja mondjuk, hogy valaki ADHD-s vagy spektrumzavaron van, nem neki kell fejleszteni. Nem kell elmenni a végletekig. Kérjünk segítséget, felnőttként is tanuljuk azt meg, hogy van egy kompetencia határom, és azon túl pedig a többiekkel együtt működve lesz az a legjobb.
1: Köszönöm, István, a te záró szavaid.
2: Ugyanez, hogy stábba, most már stábba kell gondolkodni, és tényleg most voltak a nyáron nagyon szép utánpótlás sikere a kézlabdázásban, és az volt az első ilyen konklúzióm, hogy a stáb. Tehát, hogy most már nem polihisztorok vagyunk mi edzők, hanem nem próbáljunk meg csapatba gondolkodni mi edzők is, de nem könnyű a feladatunk, viszont nagyon szép, én nagyon-nagyon szeretem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az utánpótlás nevelés sporttól a gyerek első műsorában. Libenszky Móni Lizának, a felelős szülők iskolája alapítójának, sportmentál trénernek, kamaszokkal suttogó podcast szerkesztőjének, kitalálójának, édesanyjának, akkor zárjuk ki.
0: Nagyon szépen köszönöm, élmény volt.
1: Illetve Rosta Istvánnak, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága, férfi szakág vezetőjének, a Gyöngyös szakmai igazgatójának.
2: Köszönöm is a lehetőséget.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Csak tapadnak a

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szeretettel köszöntöm a műsorunk második adásának vendégeit, Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus, illetve sportkonzultáns, illetve Havas Máté, az ETO FC akadémiai igazgatója. A mai műsorunk tulajdonképpen folytatása is, meg nem is az első résznek, hiszen a kiválasztással, a sportág választással foglalkozunk. Bocsánat, de Mátéhoz fordulok először, mint szülő. Te mit mondtál a fiadnak, hogy hogyan válaszol sportágat? Egyáltalán befolyásoltad-e?
3: Próbáltam nem befolyásolni, úgyhogy a sportba dolgozom, én próbáltam nem befolyásolni. Mindig a közegben talált magának olyan elfoglaltságot, mivel alapból egy ilyen társasági emberként éli életét. Az óvodába találkozott először a judóval, az hamar kiderült, hogy nem az ő sportága, mert fegyelem, odafigyelés és koncentráció, tehát abban a korban volt, hogy egy éve fiatalabbként ez nagyon nem feküdt neki, viszont mozgás, mint a tanulás szempontjában nagyon jó volt. És akkor nyilván én szülőként egy kikötésem volt, hogy tanuljon meg úszni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy nekem ez kimaradt gyerekkoromban, és én úgymond idősen tanultam meg, az annyira nem volt kellemes, viszont szerettem volna, hogy minél előbb, mivel szerette a vizet, meg szereti a mai napig a vizet, megtanult úszni. Kicsit ott is ragadt, ha bár ott aztán jöttek volna már ezek a reggeli edzések, akkor ő mondta, hogy annyira ezt nem igazán szeretné, és én nem erőltettem. Majd jött ez a 11-12 év, amikor azt mondta, hogy hát lát engem a labdarúgásba dolgozni, akkor kipróbálná ezt a sportágat. Nyilván már hátrányban volt ekkor, de kitartással, szorgalommal, akarattal belállt ebbe a dologba. Én mindig két dolgot kérdeztem edzés után tőle, hogy jól érezted-e magad, és hogy jöjjünk el legközelebb. Amíg erre a két dologra igen a válasz, akkor azt mondtam, hogy nekem szülőként az a kötelességem, hogy akkor hozzam, és én személy szerint semmi sokkal nagyobb elvárásokat támaszt maga elé, mint mondjuk én szülőként. Én mindig ez a két dolog van neki. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy fontos a sport, nagyon fontos, hogy mozogjon, és ez egy alapszabályunk. Két alapszabály van, hogy amit kipróbálunk, az fél évig minimum csináljuk, tehát nem hagyjuk abba, illetve hogyha valamit abba is hagyunk, akkor várom az alternatívát, hogy mi a következő mozgás, mert ez nagyon fontos.
2: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, tökéletesen rímel arra, amit az első adásunkban Tibenszky Móni Liza mondott a fiáról, a kisebbikről, aki azt mondta, hogy ő gyakorlatilag nekivágott valaminek, aztán újra nekivágott, és akkor azt mondta, hogy jól van, fiam, akkor innentől kezdve fél évig csinálod ezt a sportágat, és utána majd, ha akarsz, akkor váltatsz, ha nem, akkor megragadsz, és végül csak megragadt egy sportágnál, és láttam, Viki, hogy bólogattál mindenre, amit Máté hát mondott.
4: Én ugyanezt szoktam mondani a gyerekeknek, amikor köszöntöm a hallgatókat. Nincs olyan, hogy nem sportolunk, és ez különben több szempontból is, nem csak a testi, meg a testtudat fejlődés, hanem hát a kognitív és a pszichés fejlődés egyik alapja.
2: Viszont nagyon sok úszóval is dolgozol együtt, ha szabad ennyi titkot elárulni, és az egyik ilyen probléma egyébként, vagy nem tudom probléma-e, de hogy egyik ilyen nehézség lehet az valóban, amit a Máté mondott, hogy az iszonyatos fegyelmet, kitartást kíván, nem csak a korai kelés, hanem a faltól falig. Tehát olyan monotónia tűrés kell egy akár 6-7 éves gyereknek, az enyém körülbelül mind a kettő így tanult meg úszni 6-7 évesen, hogy én csodáltam egyébként, hogy egyáltalán hajlandóak voltak beleugrani a medencébe.
4: És hát kezdetben a szülőktől is egy hatalmas kitartást kívánhat, hiszen mi visszük edzésre, és mi is hozzuk, szóval, hogy az egy nagy-nagy, szerintem az egyik legnehezebb teljesítménysport, nyilván nagyon sok nehéz van, de pont emiatt, hogy reggel 5-kor kell kelni, és hogy az egész család e köré szerveződik, azért az egy nagyon bonyolult.
2: Mondott Máté, még egy dolgot, hogy nem támaszt a fia felé követelményeket, sokkal nagyobbakat támaszt a fia saját maga felé, holott néha a szülő akarja megélni a saját álmait a fiában, legalábbis, vagy a gyermekeiben, én ezt látom.
4: Hát ez alapvetően azért természetes, hogy egy kicsit terelgetjük a gyerekeket, de az biztos, hogy a motiváció kezdeti csírája az élmény szintű. Egy gyerek nem azt fogja akarni, hogy ő híres úszó akar lenni, nyilván ez csak egy címke lehet, de hogy maga a motiváció, hogy újra és újra akarja csinálni, az a jó érzés, amit biztosít neki az edzés, biztosít a mozgás, tehát, hogy innentől kezdődik az, hogy aztán persze később jön a megfelelés, később jön a teljesítménykényszer, de ez már mind a gyereké lesz, tehát, hogy az, hogy a szülői minták adottak, és hogy akarja utánozni, meg megfelelni a szülőnek, az egy alapelvárás, és ezt nem is tudjuk kiírtani egy gyerekből, és nem is akarjuk, mert hogy később aztán ez alakul át a saját megfelelési kényszerévé, meg a saját teljesítmény kényszerévé.
2: Akadémiai igazgatóként azt hogy látod, hogy mi tartja ott a gyereket a labdarúgásban?
3: Én hiszem, hogy a sportág iránti szenvedélye, szeretete kell, hogy ott tartson mindenkit. Nyilván van benne egy motiváció, mi megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni, hogy inspiráljuk őket ebben az egész történetben, de nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy játékos érkezik hozzánk, mi akkor tudunk vele igazán jó eredményt elérni a sporton belül, ha ő jól érzi magát ebben a környezetben. Ha állandóan feszítve van, állandóan magas stresszben van, idézőjelben mondjuk rossz irányban, akkor szerintem a teljesítményét, vagy a fejlődését is ez befolyásolja. Tehát ez nagyon fontos, egy olyan környezet. Természetesen akadémiaként egy versenyben vannak napi szinten, de nagyon fontos, hogy emellett azért ők gyerekek, tehát muszáj azt is megtartani nekik, akár az iskolával karöltve, akár más területtel karöltve, de nagyon fontos, akiből ez a szenvedély, én azt gondolom, hogy ez a sportág iránti szeretett szenvedély hiányzik abból, utána nagyon nehéz azzal a fejlődést elérni, meg szerintem annak limitált dolgai lesznek. Arra próbálunk nagyon odafigyelni, hogyha bármilyen törés van, akkor elsődlegesen szakemberrel, közösen a szülőkkel leülünk, illetve a játékos, és megpróbáljuk feltárni ezeket az okokat, és megpróbálunk segíteni. Tehát nem az első, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, hanem inkább abba próbálunk megnézni, hogy mi az oka ennek, hogyha esetleg valami ilyen oknál fogva ez a fejlődés megtörik, vagy visszaesik. Mellette, ha ilyen történik, én azt gondolom, hogy nem feltétlen tragédia, hanem meg kell próbálni a lehető legjobbat kihozni, és azért nálunk jellemző, hogy több mint 15 olyan munkavállalónk van, aki korábban akadémista volt, és nyilván a labdarúgó pályán nem tudta elérni azt a legmagasabb szintet, most viszont napi szinten abba dolgozhat, ami beélt eddig is, csak átkerültem, mindig úgy szoktam fogalmazni a sötét oldalra, és akkor sokkal hitelesebbek ők, amikor elmondják a játékosoknak. Egy az generációban is közelebb állnak hozzá, mint mondjuk én sajnos, habár próbálom ezt is tanulni, de nyilván minél fiatalabb kollégák annál inkább értik a mostani újabb generációt, és ezáltal az üzenetek is jobban és hitelesebben át tudnak menni.
2: Érdekes ez, amit mondtál, hogy minél fiatalabb kollégák, de én meg azt láttam, és akkor ez megint egy kicsi visszacsatolás az előző műsorra, hogy néha az, hogy egy fiatal az edző, és fiatalabb akár a szülőnél, az okozhat gondot, hogy hogyan mondja el a szülőnek, hogy bocs, de nem fejlődik úgy a gyerek, vagy már nem idevaló, vagy hogyan szólítsa meg egyáltalán a szülőt, és néha azt veszem észre, hogy ebből lesz egy ilyen, bocsánat, nem tudom máshogy mondani, kummogás, inkább lehajtom a fejemet, jó, van, akkor nem mondok semmit, és mind a kettőtök véleményére kíváncsi vagyok, és akkor legyen ez.
4: Hát igazán én azt gondolom, hogy ez nem igazán életkor kérdése, hanem az a értékrend, vagy az a kommunikációs stílus, tehát hogy ez, azt meg kell tanulni szülőkkel beszélni, nekem is néha nehézség, ennyi idősen, nyilván aki még fiatalabb, még nehezebb, de hogy ez egy tanulható képesség, tehát hogy ott az tény, hogy egy gyerek sportnál nagyon együtt kell mozognunk, meg együtt kell működnünk a szülőkkel, az edzőkkel, nekem is, az összes felkészítő szakemberrel. Nyilván ez felnőtt korban is aztán hasonlóan történik, de hogy gyerekkorban nyilván érzékenyebb, hiszen egy kiskorúról beszélünk, sokkal védettebb közeget kell nekik biztosítani, de hogy meg kell tanulni beszélni a szülőkkel.
2: Hát én eladom.
4: Nem könnyű.
3: Röviden válaszolnék, akkor általában az én feladatom szokott lenni. Nyilván én magamon akkor tapasztaltam nagy változást, amikor én szülő lettem. Én elhatároztam, hogy egyszer szülő leszek, én nem leszek elfogult szülő, szerintem az egyik világ legelfogultabb szülő vagyok ilyen szempontból, tehát nem tudok kilépni ebből. Akkor, amikor beszélgetünk a szülővel, egy dolgot meg kell érteni, hogy minden kérdésük arra irányul, hogy az ő gyerekével, az álmukra legfontosabb lényel úgymond az életükben mi történik. És ezért kell ilyen kommunikációt folytatni, és nem feltétlenül először megsértődni, amikor szakmai kérdéseket tesznek föl. Azt is lehet, én úgy gondolom, kezelni, és nem az az első válasz, hogy ehhez nem értesz, úgyhogy ez ne szóljál bele ebből a tekintetben, hanem rá kell világítani bizonyos dolgokra. És a másik nagyon fontos, amit én a fiatal kollégáknak el szoktam mondani, és tényleg ebben én szoktam segíteni, tehát nem a rossz hírhozója, vagy minden ilyen kommunikációban, mindig kérem, hogy többen legyünk ott, és próbálok meg segíteni mindenféleképpen, hogy őszintén. Tehát az nagyon fontos, hogy ha úgymond rossz hírt is kell mondani, azt el kell mondani időben, nem körülírni, mert akkor azzal csak magam előtt görgetünk problémákat, és én mindig azt szoktam mondani, egy problémát meg lehet oldani, 15-ből lehet 14-et meg fog tudni oldani, egyet nem, de az egy fog bennragadni örök életre, és akár komolyabb úgymond károkat is tud okozni ebbe a történetben. Én azt mondom, hogy őszintén kell kommunikálni, lehet, hogy 10 percig, egy napig, másfél napig ez nagyon rossz lesz a túloldalon, de a nap végén szerintem mind a két fél érdeke. És természetesen fontos, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, tehát az egy nagyon fontos tényező az egészben, de szerintem ezt őszinte kommunikációval, úgyhogy megbeszélve, tehát nem csak egy oldalú, hanem egy oda-vissza kommunikációt folytva, tehát szerintem ezt meg lehet oldani, és igen, ezt a szakembereknek tanulni kell, és a fiatal szakembereknek ezt szerintem egyre nehezebb. Azt látom, igen, hogyha szülők lesznek, akkor azért ők is változnak, mert egy kicsit akkor máshogy értékelik ezt a helyzetet.
2: A sportág választásnál mennyire fontos a mentális szempont? Nagyon nem mindegy, hogy egy gyerek hogy áll neki ennek a dolognak, hogy ő most akar sportolni, nem akar sportolni, ezt a sportot akarja, nem akarja. Ő szereti ezt a sportot, de tehetséges benne, de nem tehetséges benne. Szóval ez borzalmasan nehéz lesz átgondolni szülőként, gyerekként, meg aztán különösen.
4: Alapvetően, amikor egy gyerek elkezd sportolni, nem az számít, hogy miben jó, vagy miben nem jó, hanem hogy valamilyen mozgásformát válaszol. Onnantól kezdve, hogyha, amit az előbb is mondtam, hogy élményszintű lesz a motiváció, akkor már ugye jön a következő szakasz, tehát tulajdonképpen ilyen 8-9 éves korig az együtt játszás, vagy a sport öröme, a mozgás öröme, ami nagyon fontos. Nyilván a versenysportoknál már azért erősen a 3 éves kortól elkezdődik ez a nagyon egysíkra szocializált pedagógiai módszer, de hogy alapvetően tényleg az kéne, hogy nagyon sok sportot megismerjen, kiválasszon egyet, és ugye attól lesz motivált egy gyerek, hogyha ez az élményszintű élmény, vagy érzelem, ez többször ismétlődik, tehát hogy neki tényleg jó, már másodszor nagyon jó az edzésen, már harmadszor már van sikerélménye, és hogy a kudarc élmény mellett nagyobb a sikerélmény, meg a fejlődés élménye, és onnantól kezdve tényleg mindegy, hogy milyen sportot választ. Az más kérdés, ugye ez egy másik vonal, a karrierút, amikor valaki élsportoló akar lenni. Nehéz Magyarországon is igazán a nagyon pejoratív szót fogok használni, amit a sportolók mindig ilyen lenézve mondanak, hobbi sportolónak lenni. Tehát, hogy ha valaki bekerül egy egyesületbe, hát onnan azért már az út az mégiscsak a versenysport felé terelődik. Nagyon sok jó példát különben tudok, ahol jellemző az, hogy van hobbi sport rész is.
2: Azért nézek Mátéra, mert ugye te mondtad, hogy ráadásul nem is mindegy, hogy az ETO akadémia, tehát a csúcsszintű a labdarúgásban, de már foglalkoztok 5-6 éves gyerekekkel. Tehát, hogy a kiválasztás, az tulajdonképpen már itt megkezdődik, vagy itt még csak az, hogy jó, ügyes a labdával, akkor nézzük meg, hozzuk ide, és közben, ahogy telnek az évek, választódik ki csúnya szóval a gyerek.
3: Azzal én is maximális egyet értek, hogy óriási konkurencia van a sportágak között, és ugye az óvodákban most már minél több sportág bemegy azért, hogy meggyőzze, kiválasztja azokat a tehetségesnek vélt gyerekeket, akik az ő sportágukban jó tud lenni. Na azért, aki egy 5 éves meg fogja mondani, hogy melyik sportágban lesz jó, én azt azonnal leigazolom, és odahozom hozzám, és akkor a kiválasztásnál egyszerűbbek leszünk. Minél több mozgásmintát kéne megismerni, de ez a nagy konkurencia harc odáig jut el, hogy ugye bemegy a sportág úgymond az óvodába, és megpróbálja magához csábítani. Most ha a labdasportágról beszélünk, akinek van gömbérzéke és ügyes labdával, kapásba egy 5-6 sportágat föl tudnék sorolni, hogy abba ő 5-6 évesen biztos mindegyikbe ügyes lesz. És mi fogja meghatározni az ő sportág választását? Egy, azt szerintem az, hogy az óvodában mely sportágban jelen, 2, ott ki a foglalkozás vezető, melyik foglalkozáshoz vezetőhöz kezd el kötődni a gyerkőc, 3, hogy a szülőnek melyik a legkönnyebb megoldani ebbe az egész helyzetbe, és akkor itt kialakul az, és lehet, hogy amúgy 14-15 évesen még továbbra is ügyes lesz, de mondjuk, hogyha van olyan sportág, kosárlabda, röplabda, ahol mondjuk kell a magasság, de nem lesz olyan magas, akkor eltöltötte abba a sportágba x évet, és lehet, hogy csúnyát mondok, lehet labdarúgásban meg szintén ügyes lehetett volna, és benne lett volna, csak nyilván eltolódott abban. Tehát én azt gondolom, a sportág választás esetében az lenne az ideális, szerintem 11 éves kor minél több sportágot, minél több mozgásmintával találkoznak.
2: 11-et mondtál, vagy 14?
3: Én 11-et mondanék. Még ott is én azt gondolom, hogy azért benne van a hiba határ bőven, de visszatérve, igen, mi is elkezdjük, tehát nálunk is U6, U7 van, de nagyon kis létszámmal. Az ETO-ban 1000 éve vannak kis korosztályok, és nagyon kis létszámmal dolgozunk.
2: Ez mit jelent a kis létszám?
3: Hát U6, U7-ben 6-7 játékossal, tehát nem többel. Egy az, hogy Győrben nagyon sok egyesület van, labdarúgó egyesület, élni és élni hagyni alapelvet követünk, jó a kapcsolat, tehát hogyha évközben akarok, úgymond, mert látok, hogy valaki úgy fejlődik máshol, akkor nyilván be tudom, illetve eljön az a 11, illetve másik az a 14 éves iskola választás előtti kor, amikor nyilván ki kell mondani, vagy hát meg kell próbálni azt, hogy aki mondjuk középiskola előtt áll, ott van egy óriási felelősség, én azt gondolom az egyesület oldaláról, amikor én kimondom azt, hogy igen, a következő 4 évét meghatározom iskola szempontból, sport szempontból. 1 év után azt mondom, bocs, tévedtem, másik középiskolát választ, ez egy nagyon szenzitív kor a gyerekeknél, igen. Tehát ott egy nagyon fontos, de előtte is úgy gondolkodunk ebben, hogy nyilván van fluktuáció. Csak ha belegondolunk, ha valaki 6 évesen bejön az ETO-ba, és 11 évesen azt mondjuk, hogy nem, akkor ő azt fogja mondani, de hát én 5 éve, 6 éve ETO-s játékos vagyok. Holott igen, ETO-s játékos, csak hát még bízunk benne, hogy sokkal több van a sportágban neki előtte, és ezért fontos az, hogyha kis létszámból akarok nagy létszám felé menni, akkor kevesebb a fluktuáció, és kevesebb az úgymond eltanácsolt vagy elküldött gyerkőc, akik annyira megtörhetnek, ha bár nagyon próbálunk odafigyelni a partner egyesületekkel közösen, hogy véletlenül se hagyja abba a sportágat, vagy a sportot, hanem megtaláljuk neki azt a következő lépcsőfokot, ahol tud menni. De a sportágválasztás, ezért mondom, hogy itt van egy ilyen ellentmondás, tehát nagyon korán kell ott lenni, nagyon nagy a konkurencia, és ebből kéne valami közös egy megegyezés, talán a többi sportággal, persze könnyen mondom ebből a székből labdarúgás oldalára, én is azért vagyok, hogy minél több gyerkőcöt meg tudjak nézni, meg tudjak győzni a sportágnak, de nyilván én azt gondolom, 11 éves korig minél több mozgásmintával találkozzon, mert skandináv országokban vagy Amerikában is olyan kultúra van, hogy teljesen más mozgásmintákkal jutnak el a gyerekek odáig, amikor úgymond kiválasztják azt a sportágat, amiben úgy gondolják, vagy kiválasztódnak, hogy van bennük potenciál.
2: Már tehát sok évszámot hallottunk. 11 év, neked is ez a határ?
4: 12.
2: 12?
3: Jó, megegyeztem.
4: Vihetem.
3: Igen.
4: Okay. Hát igen, szóval, hogy a sporttudomány ugye nagyon-nagyon sokat vizsgálódik ebben a kérdésben, és nagyjából ez a határ, ez a 11-12 év, amikor már lelkileg, mentálisan és kész arra, hogy mondjuk egy élsportot, vagy egy sokkal nagyobb terhelésű sportot tudjon valahogy rendesen az életébe is iktatni, és hogy abban tudjon fejlődni. Nyilván nagyon nehéz kor ez, amit Máté is mondott, hogy amikor az iskolaváltások történnek, akkor van a legnagyobb kihullás, ugyanez van, amikor gimnáziumba megy, és aztán beszélhetünk arról, hogy az utánpótlás sportból, a junior korosztályból miért lesz annyira kevés felnőtt sportoló, az a következő határ, és a legtöbb kihulló ott van.
2: Lehet-e a kiválasztás folyamán erre figyelni, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan?
3: Próbálunk, ugye a labdarúgás abban szubjektív, tehát leülünk, és akkor mindenki más lát benne. Azért próbáljuk az adat oldalról megközelíteni, ezért jó a kapcsolat akár a Széchenyi Egyetemmel. A kiválasztásnál mindenkinél csinálunk antropometriai vizsgálatot, fontos a biológiai és a naptár életkor, amikor meghatározunk bárkinél. Megnézzük, ugye ezeken a növekedési csúcsok előtt után van-e a játékos adott helyzetben, csinálunk nyilván sportás specifikus teszteket, és most már büszkén mondom, hogy kognitív teszteket is végzünk, és ez köszönhető a Széchenyi Egyetemnek, hogy az egyik professzor segít ebben, hogy különböző teszteket töltetünk, és onnan is kapunk egy információt ezzel kapcsolatban, mert a kognitív fejlesztés, mi hiszünk benne, hogy azt is lehet, tehát azzal is kell foglalkozni, és nyilván ezeket a dolgokat próbáljuk figyelembe venni, és mivel már vannak olyan adataink, mondjuk, akik már eljutottak, úgymond a mi első csapatunkig, akkor össze tudjuk hasonlítani. Legalább van egy ilyen összehasonlítási lehetőség, még akkor is azért van benne hiba százalék, de én kicsit úgy vagyok vele, hogy én persze a szememnek hiszek, de nem baj, hogyha adatokat is alá tudjuk támasztani. Amúgy én azt veszem észre, hogy középiskola második év után, amikor értékeljük a gyerekeket, és vannak adatok, akkor a szülők is jobban átlátják ezt az egész helyzetet. Ott lehet egy döntést hozni, nem kerül ki a rendszerünkből, csak akinél billeg ez a élsport vagy nem élsport, akkor van 2 éve az iskolában arra, hogy akkor igen, most egy kicsit erre rá kéne állni, mert a kettős életpályamodell is működik, tehát mi akár a női férfi felnőtt csapatunkban egyetemisták is vannak, hál' Istennek, akik egyéni tanrend alapján tudnak edzésekre járni és tanulni, hogy ott nyugodtan egy kicsit jobban rá kell feküdni akár az iskolai oldalra, ebben nyilván segít abban, hogy saját iskolánk van, és egy nagyon szoros a kapcsolat akár a tanárokkal is. És amikor adatokkal tudok alátámasztani valamit, az sokkal jobban elfogadják ott másik oldalon, és akkor szubjektíven beszélgetünk arról, hogy most valaki jól játszott, vagy rosszul játszott. Tehát én mindig azt szoktam mondani, ez nézőpont kérdése, hogy melyik oldalon állok, és akkor mindig bele tudom tenni azt, hogy jó, úgyhogy azért mondom, hogy a labdarúgás is próbáljuk ezeket az objektív dolgokat beletenni, és a kiválasztásnál is, amikor döntés születik arról, hogy igen vagy nem. Van, amikor billegünk, akkor azt meg őszintén el kell mondani, hogy milyen veszélyeket látunk ebbe a történetbe, amire mondjuk fél évente vissza kell térni az értékelésnél, hogy az nőtt az a veszély, vagy pedig csökkent.
2: Miki, te ezt hogy látod? 14, 16, 18 évesen sokan fordulnak hozzád, vagy a szülők, hogy azt mondják, hogy most ebbe már segíts egy picit.
4: Igen, ott kezdődik igazán, amikor felkeresnek engem, és aztán a következő szakasz ez a kettős életút, vagy a tanulás, nem tanulás kérdése, hogy ilyen sport vagy egyetem. Az meg a másik ilyen nagy fordulópont, amikor elég sokan jönnek hozzám. De igen, valóban így van, és csak annyit még Mátéhoz, hogy nagyon jók, hogy vannak adatok. Én azért abban mindig hiszek, hogy az adatok leginkább azért jók, mert hogy a fejlesztés alapját kínálják. Tehát, hogy én azért hiszek abban, hogy van egy jó pár olyan versenyzőm, aki se alkatilag, se nem tudom, kevésbé tehetséges a mérések alapján, és a szubjektív élmény, meg az eredmény teljesen mást mutat. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy nyilván nem mindent lehet korrigálni, de bizonyos pedagógiai módszerekkel, akár a mozgásban, az én területem meg pláne, tehát nincs olyan, hogy valaki versenyző alkat, nyilván van olyan, aki egy kicsit olyan jobb attitűddel bír, de én nagyon sok olyat látok, hogy tudunk ezen változtatni.
2: Érdekes, amit mondtál, hogy billegnek, hogy élsport vagy tanulás, de pont az Etóban ott van Bánáti Kevin, aki mondhatjuk, hogy a bajnoki címet jelentő gólt rúgta a Ferencváros ellen, és egyetemen tanul, a Széchenyi István nagyon egyetemen, helyes. Tehát hogy és hát azért nagyon sok élsportoló van nálad is, Viki, akinél megfér ezt, tehát nem kell választani.
4: Igen,
2: nem?
4: Én igazán egy kicsit, bár amennyire lehet ezt nyomni az én szakmámban, mindig keresünk valami alternatív, tehát hogy nem is az, hogy válasszon, hanem legyen több lehetősége, amikor esetleg megsérül, abba hagyja, hát ez mégiscsak egy véges karrier bizonyos sportoknál, meg már 20 évesen nem is lehet űzni, tehát hogy alapvetően nekem ez mindig egy nagy kitétel, hogy nyomást tanulni, mindegy, hogy mit. Ugyanezt gondolom, hogy legyen egy kicsit kiegészítő sport is, nyilván ezt a sporttudományokból is tudjuk, hogy azért egy sportnak mindig van kiegészítő sportja, és hogy ne legyen felemás, fejlődjön az összes izom, megtanulja, hogy tud ő rekreálódni, tehát hogy ez egy nagyon fontos része egy kicsit az én munkámnak, és bár határozottan nem ez a terület, amivel foglalkozom.
2: Hát én, és sport kontra?
3: Nálunk azért van egy alapszabály, tehát van egy iskolánk, ami gimnázium, és a minimum az érettségi. Tehát ezt kimondjuk azt, hogy nekünk az a feladatunk, meg az iskolánk az a feladat, hogy érettségig el kell juttatni minden játékost, függetlenül a pályán nyújtott teljesítményétől. Aki nem tud olyat, akkor tudjon tovább tanulni.
2: Van összefüggés egyébként a jó tanuló és a jó sportoló között?
3: Abszolút van összefüggés, én azt gondolom, illetve most lehet, hogy ez furán hangzik, de azért most már olyan éveink vannak most már jó pár év óta, hogy minden diákunk eljutott az érettség, és abszolválni tudta, azért sportiskolák esetében nem. Azért mi a gimnáziumot választottuk működési formának, és nem ilyen speciálisabb dolgot, hanem azt mondtuk, hogy egy érettségig utassuk el a gyerekeket, tehát az az alapelv. Tehát amíg nem jutnak el érettségig, én nem is használom ezt, hogy mert sokszor használják, hogy a B-terv miatt kell a tanulás. Nem, én azt mondtam, hogy megteremtjük azt a környezetet, ahol élsportot próbálunk biztosítani, és egy olyan napi rendet, amellett lehet tanulni is. Tehát ebből indulunk ki. És utána nyilván jön az egyetem. Én azt gondolom, hogy az egyéni sportágaknál lehet, hogy rosszul gondolom, de lehet, hogy könnyebb összeegyeztetni az edzéseket, illetve az egyéni tanrendet. Ugye a csapatsportágak esetében, a sportban legalábbis nálunk, én most ezt tapasztalom, meg nyilván korábban is, hogy a felnőtt csapat edzései azok mindig változnak. Tehát akár egyik napra a másikra meg tud változni, és ugye nyilván egy egyéni tanrend, az tud alkalmazkodni, és ezért jó, hogy az egyetemekkel is szoros a kapcsolatunk, és itt próbálunk ebben az egész történetben segíteni. De az alapelvünk az, hogy érettségig jusson el mindenki, csinálja meg a felvételt az egyetemre, vegyék fel lehetőség szerint, és akkor majd eljön az a döntés, hogy milyen szinten tudok sportolni, hogy akkor halasztok, vagy akkor megpróbálok egy fél évet. Ha nem megy, akkor megint ott van még a halasztás lehetősége, de mindenképpen ne az legyen, hogy ott hozok egy stoppot, meghozok egy vonalat, és akkor utána majd egyszer, majd valamikor újra kezdem, hanem lehetőleg akkor még ezt próbálják, mert szerintem összeegyeztethető azért a mai világban.
4: Abszolút összeegyeztető. Annyi annyi lehetőség van, már éppen most hallottam, hogy online gimnázium is van már, sőt Amerikában is el lehet végezni akár innen az online gimnáziumot, és akkor lesz egy nemzetközi érettségije. Szerintem nincs olyan, amit ne lehetne megoldani ebben, akár a csapatsportolóknál is, akár a futballjátékosaimnál is látom, hogy igen, megy ez együtt is, ez az egyetem.
2: Viszont rápillantottam az órára, és most itt a vége, és köszönöm szépen Faludi Viktóriának és Havas Máténak, hogy itt volt velünk, és hát természetesen egy hét múlva is jelentkezik az utánpótlás, nevelés, sportol a gyerek adásunk.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.
2: Fedett pálya vagy szabadtér?
3: Fedett.
2: Verseny itthon vagy külföldön?
3: Itthon.
2: 43-99 vagy olimpiai döntő?
3: 43-99.
2: Egyéni vagy váltó?
3: Váltó.
2: Esős idő vagy hőség?
3: Esős.
2: Reflektorfény vagy nyugalom?
3: Nyugalom.
2: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
3: Balaton.
2: Vitorlázás vagy gokárt?
3: Vitorlázás.
2: Kanapé vagy kirándulás?
3: Most kanapé.
2: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
3: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amért ide jöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutás ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez most nem az volt.
2: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
3: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
2: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
3: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 kú közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
2: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
3: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
2: Kötelező rituália az van?
3: Nem, nincsen.
2: Nem foglalkozom énekkel.
3: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani, és nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
2: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
3: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert az Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az Ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira. Én ezt akartam annyira.
2: Érezted magadon a fáradtságot azért?
3: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, uh-huh. De legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
2: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
3: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az Ultimate-nek se a lebonyolítása, uh-huh. Se azt, hogy az mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen, uh-huh. Elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolókként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha ez gála verseny.
2: Van az olyan... atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok?
3: Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
2: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
3: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de uh-huh. nem szükséges. Uh-huh. Tehát azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
2: Úgy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek uh-huh. az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban, ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
3: A kommunikációját még a World Athletics-nak nem értettük abból uh-huh. a szempontból, hogy például a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
2: Wow.
3: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül olyan sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, mi ezt a red carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
2: Kiöltözős. Igen,
3: ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer, a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg. Több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mix zónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen, most ez a mix zóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
2: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dress code egyébként?
3: Nem, és senki nem tudta, mi az.
2: Oh.
3: Nem viccelek, mi is úgy gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
2: Az is jó lehet valamivel.
3: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dress code-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondom, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkit buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenkinek, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
2: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
3: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
2: Mitől lehet?
3: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az... elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ez a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
2: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
3: Nem is kell neki.
2: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
3: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiai egy márkagyártó tud adni. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím, az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem. És ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
2: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
3: Sokan kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne.
2: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon.
3: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
2: Aha. Nagyon komolynak tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
3: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
2: Nem, futás közben, bocsánat.
3: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a célban előtt ez be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
2: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról. Mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
3: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
2: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most hogy 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
3: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
2: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
3: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszítek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
2: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
3: igen,
2: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, az számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
3: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem, még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan, az nem jó.
2: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
3: igen,
2: jól mondom, köszönöm, igen. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
3: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
2: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
3: Az étrendemet. Már hogy edzettünk eddig is, tesek?
2: Megvisel?
3: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
2: Aha.
3: Az elején megviselt amúgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
2: és jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
3: ezeket
2: embernek.
3: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
2: Oh.
3: Sajnos.
2: Hát ezt szörnyen sajnálom.
3: Szomorú.
2: Milyen ott a sporton túl életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
3: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mixváltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mixváltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséggel, de az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam. És egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
2: Pont ezért van a kérdésem. Ott tényleg abszolút várod?
3: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
2: Latyakos idő,
3: undorító,
2: igen.
3: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
2: Pörög az agyad este, és akkor...
3: Nem, ott nem tud pörögni.
2: Nem tud pörögni.
3: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok így egyenértékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraéljek. De bírom. és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
2: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
3: Nem, hát az na, úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpia aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
2: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésedre pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabad tér?
3: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
2: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
3: Hát ezért a fedett pálya.
2: Hol van nálad a célok teteje?
3: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
2: Csak egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy érem.
3: Jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúcsal, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
2: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
3: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fogok tudni mondani.
2: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül? De azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
3: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem, szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen el, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja olyan munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
2: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
3: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak a hollandok vagyunk.
2: Tehát semmi szarkazmus? Tehát
3: semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
2: Ugye 400 méterrel rajta és Enyingi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
3: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillagai, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, De amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket a köröket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges, úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, de megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
2: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
3: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Uh-huh. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
2: De erre tudsz példát mondani?
3: Nem szeretnék.
2: Okay,
3: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó, és ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk nekifut a rúddal a minek? Lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek. Addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátossal, nem csak gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
2: Tehát akkor figyelni,